0: az, hogy ezt élvezzük Svájcba, ezt nem tettük meg. Tehát annyi videómeetinget, annyi nem tudom micsodát, ilyen késik a busz, ott hagyjuk, nem veszünk, akkor nem ért ide. Tehát annyira teljes stresszbe volt, vagy nem tudom, hát üvöltött a, nem tudom, Kanadában játszottunk, és egy Martin Szevoli hozta rám a korongot, a világ leggyorsabb játékosa az elmúlt 30 évben, és üvöltött ezzel a gap control, hogy mi a távolság, hogy ne hátráljál be, a tartsd a kék vonat, és üvöltött a sakár, hát fölnéztem rá, akkor lehet, hogy ő is leesett neki, 40 éves vagyok, tényleg a kis stadionba kezdtem, össze-vissza vertek, nem tudom, még az ausztrálok is, Angliában egy világbajnokságon, és akkor jön rám a világ legjobb jelző, és én nem tartom a gap control-t, vagy a Stamkos miért húzogatja, hogy miért nem tudunk egy az egybe, hát most nem tudom, megint csak túl korai, még mindig korán van hozzá, hogy válaszoljak, hogy B miért, hát szerinted, de utána mondom ezt a VB után, a következő pár évben, amikor ő is változott, akkor sokat beszéltünk, sokat találkoztunk.
1: VB-re mi térjünk vissza, ugye Kanadától 9-0-ra kikaptatok. Ja. Ellenben Szlovákián utolsó másodpercekig partiba voltatok. Ha akkor döntetlen, akár bemaradhattatok volna. A kanadai vereséget követően Belorussi ellen játszottatok egy meccset, ha megnyeritek, akkor is bemaradtok. Ott egy elég gusztustan bíráskodás volt, szerintem. Jó, nem 17 év távlatában, és azt mondom, hogy 5 kiállítást adtak ellenetek, az gusztustalan volt. Közel voltatok a bemaradáshoz, vagy nem voltatok
0: közel? De nagyon. De én is így látom. Tehát, hogy azt mondom, hogy ott a szlovákok ellen 10 másodperc volt, amikor aztán az ifjabbik hosszabb bevágta.
1: Világsztárok voltak, szupersztárok.
0: Igen. De ott is megvolt a szansz. Nyilván sokat védekeztünk, de ez benne van a hokiba. A Fehér Orosz meg ugyanígy éltem meg. Talán ott 3-1 lehet üres kapu volt a végén.
1: Üres kapu volt a vége.
0: Nem tudom, azért ott Szalej, Grabowski, ott is azért NHL sztárok voltak, hogy oké, Belarus nem az a Belarus hoki volt, ami most, hanem azért az egy nagyon komoly brigád volt. Szóval ott a játék képe is sokkal jobb volt. Tehát ténylegesen azt mondom, hogy ott benne volt mind a kettőnél, hogy mondjuk pontot vagy pontokat szerezzünk, és akkor a körülbelül miatt maradjunk, de még nem tudom, mert jóisten úgy döntött vagy úgy gondolt, hogy mi nem vagyunk készen erre. Ilyenkor mindig azt mondom, hogy ez mekkora szerencsétlenség, azért ne felejtsük el például, hogy a japánok, ami ugye sorsfordító a világ jégkorong történetében, az az esemény, amikor a japánok Szapporóba lőtek egy évvel korábban, most nem tudom, mi lett volna, amikor ott X volt, vagy mi vezetünk, tehát hogy mi lett volna a meccs végkifejlete, de lőtek egy gólt, ami bent volt, kapufának fújták be a bírók, és akkor még nem volt videóbíró. És ezután az eset után lett az, hogy a Nemzetközi Jégkorong Szövetség változtatott, és videóbírót vezetett be. Tehát, hogy hozzájárultunk de akkor, ha esetleg máshogy alakul a meccs, akkor nem jutunk álba, ki tudja, hogy nincs Szaporó, nincs Svájc, nekem is ugye hogy alakul az, hogy én nem tudok. Szóval én azt mondom, hogy ezt helyén kell tudni kezelni, hogy van a sport, vagy igen, van, amikor igazságtalanság történik, amikor nem fair, amikor nem tudom, úgy érzed, hogy a külső hatások miatt kapták ki, el kell tudni fogadni, és a nagy kép az mindig igazságos, ezt kell mondjam.
1: Ez a bizonyos svájci világbajnokság említette 17 éve ezelőtt, ezen nagyon komolyan fogott benneteket Cortina, de azért én emlékszem, hogy volt ott egy szurkolói sátor Klotenben a csarnok mellett, és hát ott a magyar szurkolók egész jó hangulatot csináltak, de nem egyszer ti is kijöttetek a szurkolók közé, azért az egy meghatározó élmény lehetett.
0: Az egy sorsfordít, az a világbajnokság az megváltoztatta a magyar csapatsportok megítélését. Tudom, hogy mi labdarúgásban hogy és mint volt az elmúlt 50 évünk, tudom, de akkor mi voltunk a nemzet szegény legénye, vagy nem tudom, a legkisebb fiú, a király, legkisebb fiú, aki csak Mán Pogácsával tud elindulni, szóval annyira
1: Kik vagytok és mit akartok itt? Ezt írta a Nemzetközi Szövetség egymondatos jellemzésként a magyar válogatottra, ami nagyon-nagyon ronda dolog volt 2009-ben.
0: Igen. Valószínű, hogy a bírói hozzáállás is ez szerint működött ezen a világbajnokságon, de attól még mi ott voltunk, és valami nyomot hagytunk, és ez egyfajta...
1: Bennünk mindenképp szurkolóban.
0: Oké, nézzük ezt az oldalt, igen, hogy igen. Az arcfestés, hogyha visszaemlékszel rá, a hoki mezeg fölvétele, hogy akkor lehetett ilyen szurkolói mezeket kapni, akkor utána nem tudom, melyik nagy sportmárka hozzá, de aztán még Budapesten is lehetett a VB előtt kapni ilyenek. A következő 4 évben, vagy lehet, hogy 5-ben, csak azt figyeltem, ha néztem, nyilván a magyar mérkőzéseket figyelem kézilabdába, labdarúgásba, vízilabdába, mindenhol, mert imádom a sportot, nyilván legfontosabb, hogy mondom, nekem a magyar sport, Hát a válogatott foci meccsen ennyi hoki meccset még nem láttam, mint utána, aztán a következő évben, hogy ki voltak fel. Beépült a szurkolókba ez a nemzeti öntudat, vagy nem tudom, addig persze volt teltháza anno régen, még a régi Népstadionban is, tudom, meg voltam szúrón apukámmal, meg ilyeneket, de hogy ez a fajta önkifejezés, az szerintem ott indult meg, ami a mai napig tart, érdemes ránézni a bármilyen magyar sportesemény van, nem tudom, válogatott sportesemény van, csapatsportokban ott azért sok hokimezzel is találkozni, de ott látod, az emberek vállalják azt, hogy beöltöznek, és az arcukra fölfestik a zászlót. Előtte ez nem volt, úgyhogy ez egy óriási hozadék a például ennek a svájci világbajnokságnak, amikor 4000 ember énekelt a himnuszt, az ominózus 09 után, amikor Shane Doan megkérdezte tőlem a mix zónába, hogy te, hogy ti nyertetek? Vagy mi? Hát mondom, hát ti. Hát akkor mit énekelnek? Mondom, a himnuszt. Hát minek éneklik? Hát mondom, mert büszkék rá, hogy ezt megélték, vagy itt vannak, vagy tehát a nagyon normális volt könyve, tehát nem pikirtkedett, hanem hogy csak tényleg nézte, hogy mondta, meg kéne venni az összes szurkolót és elcipelni. Hát mondom, nem inném, hogy ők eladóak.
1: Hát köszönjük neked, Balázs, így 17 év távlatából is, és órákat tudnánk még erről beszélgetni, viszont egy percben még, ha már ismételten Svájcban van ez a világbajnokság, mit remélhetünk?
0: Lehet normális önbizalommal teri elvárásunk azzal, hogy mondjuk szerintem csináljunk 4 pontot, vagy akár 4 és 6 pont között, én azt mondom, sőt, 3 és 6 pont között azt mondom, hogy az a realitás.
1: Nagy-Britannia Ausztriára gondolsz, gondolom.
0: Így van.
1: Lettekre se hiszem, hogy gondolsz.
0: Nem, a lett az nagyon komoly, de te egy meccsen miért ne történhetne meg? Szóval ugyanaz, mint ahogy mi bajnokságot nyertünk. Szóval miért ne? Miért ne pont most legyen az, hogy valami extrát nyújtanak a srácok, de a realitás, ha csak tényleg azt nézzük, szakmailag, objektíven, szerintem az angolok öregek már, nem, tehát van ellenük abszolút keresnivalónk, sokkal több a jobb egyéni képességekkel bíró játékos nálunk már, mint náluk, és
1: osztrák
0: a korban is jobbak vagyunk.
1: Talán, ugye?
0: Osztrákokban 4 top játékosuk, Rafalék, a zenécselesek, rosszék nem lesznek ott, tehát miért ne pont most verjük meg őket, szóval én azt mondom, hogy szerintem még ez a 6 pont is azt mondani, hogy az fogható tud lenni. Hát aztán, hogy az élet mit ad nekünk, vagy mennyi pénzünk lesz kifizetni az árát, az majd eldől kint Zürichbe.
1: Hát erre vissza fogunk térni majd a világbajnokság után. Köszönöm szépen Kandzsa Balázsnak, 237-szeres válogatottunknak, aki játékosként 9-szer volt bajnok csapattagja, ezeket elmondta.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Miután nagy szeretettel üdvözöljük a Vasast és a Budapest Honvédot a labdarúgó első osztályban, innentől elvi akadálya már nincs annak, hogy... Illetve gyakorlati akadálya nincs annak, hogy a Vasas, a Honvéd, az Újpest és a Ferencváros részvételével akár újraélesszük a kettős rangadókat például a Puskás Arénában, hiszen ennek hihetetlen hagyományai vannak, még akkor is, hogyha deklaráltan az utolsó kettős rangadót már több mint 40 éve játszották 1987-ben. Balai Attilát és Turi Gábort köszöntöm nagy szeretettel, tele emlékekkel és tele szuper emlékekkel az egyszer volt kettős rangadókról, ahol ugye, mint tudjuk, a második mérkőzést mindig a Ferencváros játszotta, és 73-tól indult el hivatalosan, de hát ennek még bőven van előzmény története, egészen az 50-es évekig visszamenőleg, nem ritkán 70-75 ezer néző előtt, ami magyar bajnokiról lévén szó, egy egészen elképesztő nézőszám. Mi az első emléketek kettős rangadó ügyben?
3: Sokat gondolkodtam, mielőtt bejöttem, tehát én már gimnazistaként ezen szocializálódtam, most bármilyen furcsa hangzik, tényleg így van. A szocializmusban, tehát a szocializmust építő Magyarországon fiatalként ezen szocializálódtam, tehát amikor én most az előbb említettem a 72-t, akkor én már nagyon öreg voltam. Nem emlékszem pontosan, melyik kettős rangadón voltam kint, de a 70-es évek közepétől jártam, és amit az Attila mond, ennek egy iszonyatos húzóereje van, és egyébként nem csak a Fradi tábornak, persze a Fradi tábor volt a legnagyobb, hanem ugye átellenben ültek. Először a Fradi tábor lenült a P-szektorba, utána, mivel akkora lett, fölköltözött a szerintem fölötte lévő a számozott szektorokba. Így van. És a másik oldalon ültek az újpesti és a honvéd drukkerek. És ez nem az elején volt, tehát ez nem a 70-es évek.
2: És a hosszú, karé hosszú részén a Vasas.
3: Így van. De hát ugye ezt el kell, hogy mondjuk, hogy a teljes teltház ugye 76-80 ezer ember volt. De olyan 50-60 ezer ember rendszeresen kint volt a kettős rangadókon. Ugye főleg a Fradi játszotta a második meccset, de a lényeg az, hogy tehát mondják, említik, hogy milyen béke volt a szurkolók között, mert átmentek szünetbe a másik oldalra.
2: És oldatlanul találkozniuk kellett,
3: de ez már akkor volt, amikor nem volt annyira telt ház, mert ugye hogy vándorolott tulajdonképpen ezrek vándorolnak, de egyébként nem volt matek, és teljesen más világ volt, de majd beszéljünk erről is, mert ezt én nagyon érdekesnek tartom. Mondom, tehát hétköznapon is voltak kettős rangadók, hát az egyik az már nekem egy nagyon tehát szomorú emlék, a 8-3, ugye a 76 akkor a, igen,
2: az 76, a akkor lett bajnok.
3: Így van, és előtte Vasas Honvéd meccsöt, és akkor utána Fradi kapott egy, és a Fazekas 10-est kapott, ugye?
2: 5 góra.
3: Így van, és akkor...
4: És Vickó fogta, aki a következő szezonban az Újpest játékosa lett, ez a fradistáknak különféle összeesküvés elméleteket generált.
2: Igen. Erről a meccsről mesélte utólag, talán Nyilasi, hogy... Előző este elvitték a törőt.
3: Igen.
2: A saját baráti körük,
3: Szabó Feri. Hogyne.
2: És ami ennél is fontosabb, néhány Fradi szurkoló,
3: igen,
2: akik a Nyíléktől kaptak arra pénzt, hogy ők lelépnek valamikor 11 felé, és itassák keményen a törőcsiket, amíg mozog. És akkor reggel jött a telefon, hogy minden a legnagyobb rendben. Kis túlzással mentő vitte haza.
4: A kód, amit mondtak, alszik a baba.
2: Tessék. Másnap kiballagott törő, akinek teljesen mindegy volt, hogy hány órakor került ágyba, és 8-as osztályzatot kapott, a mezőny egyik legjobbja volt, úgyhogy a Fazekas rúgta az 5 gólt egy 10-es osztályzatért.
3: Kapaszenzációsan
2: nyert az Újpest.
3: De a másik, ha már itt a 10-est említjük, a Kakasnak volt egy 10-es, ezt megnéztem, 85 tavaszán Fradi Vasas 1-0, és a másik meccs a Honvéd Újpest volt, és a most nem akarom így mondani, hogy a törő utódnak kikiáltott Kis Sándor, mert azért ugye nem utód, mert
2: korp,
3: persze. Hogy ő is kapott 10-est 3 góra és gólpasszra a Dózsa Vasas 4-1-es meccsen, ez 84-ben volt, és a másik, amikor a dömegójával a Fradi 1-0-ra vesztett a Honvéddal szemben. Ezeket csak azért néztem meg, mert a 10-es osztályzatokat fontosnak tartom, már csak azért is, mert
2: nem volt olyan sok belőlük.
3: Erről van szó. És kimész oda, mint játékos, hát ez piszkosul feldob. Fölnézel, tehát a felső karé, teltház van, kész.

0: Itt nem lehet más csak jó futballozni, most a Vickót leszámít.
1: Azt hiszem Garabai Imrétől, aki szintén az egy enyhén szóval és fajsúlyos figurája volt a magyar futballnak, és ugye hát a Vastagon a 80-as évekből még bőséggel játszott kettős rangadókat, mint honvéd válogatott védője. Garabától olvastam egyszer azt, hogy még, hát talán gyerek már nem volt, de mondjuk középiskolás lehetett, vagy annak a teteje, amikor az akkori barátnőjével, aki később a felesége lett, kinnültek egy kettős rangadón a lelátón, és ott megfogalmazta azt a vágyát, hogy neki körülbelül az a non plus ultra futball pályafutásában egyszer itt így ilyen körülmények között pályára léphetne. Hát egyrészt nem egyszer lépett pályára, másrészt válogatottban is néhány teltházas meccset játszott azért a Népstadionban, szóval ez maximálisan megadatott neki, de ugye egy fiatal futballistának, mert innen közelítsük innen a kérdést, milyen motivációt jelenthetett, hogy ilyen kulisszák előtt futballozhasson.
2: Hát ha már Garabát említed, egyébként a kettős rangadók legszürkébb csapata összességében a Honvéd volt, de pont a Garabai időszakában a 80-as évek közepén néhány elképesztő meccset produkált a Honvéd. Volt egy Honvéd Újpest 5-0, az elmondhatatlan, hogy a Honvéd akkor futballozott. És
1: hát a sorozatban nyertek három bajnokságot, akkor kiemelkedően a legjobb csapata volt a magyar NB1-nek a Honvéd.
2: Igen, és ugye
1: annak a magyar NB1-nek, amelyben egyébként játszott az a videóton, amelyik akkor éppen UEFA kupa döntőzött.
2: Meg a Verebes féle győrt fosztották meg a bajnoki címtől, ahogy Komora Imre akkor nyilatkozott, amikor a Honvéd megnyerte a bajnokságot, a szerénység és a tudás diadala a Jegenyék Győrben sem nőnek az égig. De akkor elég sok magyar pályán az égig nőttek a jegenyék egyébként. És ha már ezt említetted, hogy Garab, amikor először volt kettős rangadó, azt viszont soha nem felejtem el, hogy első barátnőmet az első mérkőzésére, amikor kiengedték a szülei velem, az a 7-1 volt, amikor a Fradi 7-1-re verte az Újpestet. A barátnőm...
1: Az rögtön a 8-3 utáni évben volt.
2: Nem, ez kicsit később
0: kicsit
2: volt.
0: Kicsit később.
1: De szerintem a következő bajnokság tavasszán, nem? Vagy 79? Jó, lehet. 78 vagy 79.
2: 79-ben volt ez. Ez 79 szeptemberében volt, és a barátnőm anyukája volt az énektanárnőnk, és úgy engedte el a meccsre, hogyha én be fogok lépni az énekkarba, és akkor azt mondtam, hogy be fogok lépni, aztán nem léptem be, de kiengedte a lányt élete első meccsére.
1: Ebből is látta, hogy milyen megbízható
2: zenész családból,
1: fiú vagy.
2: Így van, zenész családból, és annyira a hatása alá került ennek a mérkőzésnek, ami egyébként sokkal inkább egyirányú utcába zajlott, mint a 8-3, mert a 8-3-nál 4-3 volt a félidő, és nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Itt a 7-1-nél az első félidő végén 4-0-nál rúgott az Újpest egy 11-est, ez szépített 4-1-re, és a barátnőm a Fradi 4-0-ás vezetésénél, amikor az Újpest 11-es kapott, már a környékbeli fradistákkal arra fogadott, hogy ki fogja hagyni. Hát végül is nem hagyta ki, 4-1 lett, de 7-1 lett a vége.
1: Szakértővé vált 45 perc alatt.
2: 42 perc alatt szakértővé vált.
1: Mondtad, hogy apád vitt először meccsen, fordítva volt, én vittem apámat először, de ennek az egy magyarázata volt, hogy én veletek ellentétben nem budapesti vagy budapesti vonzáskörzeti gyerek voltam, hanem Szombathely, tehát nekem egy kettős rangadó az olyan volt, mintha felajánlották volna, hogy elmehetek a Holdra körülbelül. És egyszer egy véletlenszerű budapesti látogatásról sikerült apámat kicsalnom a kettős rangadó második meccsének a második fél idejére, amikor már belépőt se szedtek. De az egy meghatározó, egy gyereknek voltam 10 éves, ez egy gyereknek egy meghatározó élmény. Az első snitt, amit élőben láttam a Népstadionban, életem első villanyfényes meccsén, az, hogy bizonyos Váradi Béla olyan 18-ról rárugja, és bizonyos Zsiborás Gábor a pipából kiszedi, és egyszer csak 40 ezer emberek kezd ordítani, hogy hajrá Fradi. Tehát ehhez fogható futballélmény hol ért volna addig?
0: Nekem volt egy nagyon negatív élményem, és az első élmények között lehet, ez még nagyon, ugye én itt köztetek idősebb vagyok, 63-ban, amikor egyébként a Fradi elvesztette az őszi bajnokságot, ugye címvédőként vágott neki, és kikapott 7-2-re egy zuhogó esőben a Népstadionban, és a mai napig emlék a Honvédtől, igen, mert mondtad, hogy a Honvéd volt a legszürkébb, csak így csirtelne egy kontra ellenpont.
1: Hát a 60-as években mindenképpen.
0: Tiékkel, az egy komoly csapat volt. És emlékszem valami névnapra mentünk nagybátyámhoz, és úgy ment, tehát bonyolultan ment a család, és apámmal mentünk. És az a lényeg, most nem mondom meg, hogy megáztunk, mert ezt nem lehet kimondani rádióba, ezért maradt meg bennem az egész. Igen, maradjunk ebbe, hogy bőrig.
2: Hát egyébként, amikor kérdezték tőlem, hogy mikor kezdtem kopaszodni, akkor az az emlék megvan bennem,
1: hogy... Egy kettős rangadó jutott eszedbe.
2: Volt egy olyan kettős rangadó, amikor végig szakadt az eső.
1: Hát mi 87-ben már kopaszott?
2: A katonaság alatt is már tulajdonképpen, de még csak egy kicsi kopaszodás volt, de fel nem vetődött bennünk, hogy attól még, hogy szakad az eső, úgy akkor nem volt semmi fedett lelátó, vagy ilyesmi, hogy be kéne menni, vagy be lehetne menni. És mivel napközben normális idő volt, se sapka nem volt, nem semmi, tehát rommá áztunk, a szünetekben néha egy kicsit együtt bemenekültünk. Aztán Szigetszent Miklósi gyerekként felültem a Hévre, hát nem tudom elmondani, mint egy árvízkáros út. Hazaegdi gyerektem, otthon egyből befeküdtem egy forrókád vízbe, és mikor kiszálltam, a fele hajam benne volt a vízbe. De azt mondtam, hogy hát egy kettős rangadó mindenképpen megérte. Mert az tényleg a magyar futball legzsernyelesebb találmánya. Ez meggyőződésem.
0: Így van. Így van. Bocsánat, jó, mondjad, Pista,
1: csak annyi, hogy ugye az 50-es években, tehát addig nem volt népstadion, tehát 53-ban lett népstadion, utána nyilván próbálták, amennyire lehet kihasználni, és ott már rendszeresen rendeztek kettős meccseket, de nem ebben a klasszikus
0: Fradi-Vasas
1: Honvéd-Újpest felállásban, hanem általában egy fővárosi
0: így
1: és
0: van,
1: egy vidéki csapat meccsét, tehát ne is nevezzük a szó klasszikus értelemben kettős rangadónak. Utána rendeztek már kettős rangadókat, de random a 60-as években, és 73-tól intézményesítette az MLS, és miután az első kettős rangadó mindjárt 75 ezer néző volt, ami a néző csúcsa az azóta eltelt időszaknak, erre azt mondták, hogy hát ez így elég ötletnek tűnik, és onnantól 87-ig gyakorlatilag talán egy idény volt, hogy nem voltak kettős rangadók, már a sorsolásnál is úgy intézték, hogy ez a négy csapat így mindig van. Ugyanazon a meccsnapon játszom páros meccseket.
0: Mondok egy érdekes dolgot ezzel kapcsolatban, nem akarok feltétlenül politizálni, de ugye a Kádár rendszernek sok mindent, tehát ugye a késő kádári rendszernek sok mindent lehet a nyakába varni, hogy hagyta lepusztulni a futballt, de mondok azért valamit. Ugye 56 után kellett az embereknek egy kis cirkuszt adni, és ugye 63-ban volt az amnestia, rá 10 évre, hát még akkor 73-ban voltunk, nem voltunk 20 évre a forradalomtól, tehát tulajdonképpen azt is mondhatták volna, mert látták, hogy ezt szeretik az emberek. És ugye a Kádár rendszer azért az irtózott attól a sok ember egy ilyen összeget.
1: Sokan együtt az nem
0: így
1: jó.
0: Van. Tehát ezért volt az, hogy a verseny utcában hazafelé azért megzupáltak a rendőrök egy-egy fradi vagy válogatott meccs után, de azért fönt úgy döntöttek, kaptál hogy hagyd menjen, válogatott meccs után igen. A MK-be be kellett menekülnöm, de ez nem tudom hányban volt a aluljáróban. Most azt képzeld el, hogy onnan hogy mentem oda, hát a gyalog, hát a jó messze, na mindegy, nem ez a lényeg. Tehát meghagyták, mert érezték, hogy ez kell az embereknek. Tehát ezzel tulajdonképpen azért egy boldogságfaktort adtak. Tehát minden, szinte minden ilyen hülyeséget emlékszem, hogyha felszálltam a 68-as villamosra a Móricz Zsigmond körtéren, és ez átvitt az Erzsébet hídon, vagy ha nem, akkor ne, akkor mentem a 7-es busszal a akkori Népstadion útig, ma ugye Stefánia, vagy ha nem, akkor valahogy a 44-es villamos, és nem viccelek, tehát lógtak az emberek a villamosokon, tehát ott a templom előtt a Tököli úton, ha elmentem, utána jött a Stefánia meg, hát a Népstadionti megálló, és onnan mentél be a Föltani intézetre, az ember bizserget, vagy jöttél, de mondom a másikat, ami fontosabb, akkor már volt, ha 70-es évekről beszélünk, volt már metró, ugye 71 vagy 72-ben, és elment, ott volt a Népstadion megálló, és onnan mentél be a Dromoszon keresztül, és ott volt ugye az edzőpálya. Ott, ha nem voltál ott teljesen az első meccsen,
1: a
0: akkor már a más...
1: Dromosz az a szobor. A szobor park.
0: Igen. És ott van az edzőpálya, és ott melegítettek a játékosok.
1: A második meccs.
0: Így van, így van, és az megcsapta a Pázsitnak az illata, és a, tehát nem Gerozán Kenőcs volt meg Nikoflex, hanem egy egész más, szóval mondtam is magam, hogy ezek profik, mert ugye mi ezt a Gerozánt kentük, vagy a Nikoflex, és érdekes, nagyon sok szurkoló, százak állták körül, és nem volt beszólás. Tehát nem volt beszólás se a Mészőnek, se az Albertnek, hogy múltkor rosszul játszottál, embereld meg magad. Egyébként maximum ez volt a, tehát az embereknek.
1: Ez még nem is beszólás.
0: Tehát ott látni lehet, hogy a Szőke Pista hogy tud fotballozni, tehát ott 40 méter, vagy az Ebedli, tehát félelmetes dolog, hogy a Mésző fölugrik fejelni, és akkor látod, hogy a cippe ott van a válladnál.
2: Nem volt beszólás, mert áhítat övezte azokat a futballistákat. És ezt akkor ér, mert amikor fenn volt a tribünön, akkor esetleg könnyű volt kiabálni, de amikor ott álltál lent pont, és melegített tőled 2 méterre egy olyan bávány, hogy nehezen hitted el gyerekként, hogy ezt valóban megéled, hogy itt van tőled 2 méterre ő, és most be fogja passzolni a labdát, akkor az fel nem vetődött, hogy te neki valami csúnyát mondjál. Még csak az se, hogy egy aláírást kérjél tőle, persze melegítettek, hanem csak az, hogy bámultad, és próbáltad értelmezni a helyzetet, hogy itt ő, itt az a tünemény, ez itt van tőlem 2 méterre.
0: Egy ember közeli viszony volt, bármilyen furcsa, igen. Annak ellenére, hogy istenekként lehetett földnézni ezekre a játékosokra, kluboktól függetlenül.
1: Na de ezt fordítsuk meg, a játékosok visszaemlékezésében is az van, hogy a bemelegítést majdnem annyira szerették, mint a meccset, mert ott a nekik meg a szurkoló volt ember közelben.
2: Pontosan.
1: Tehát, hogy pár méterre, és az a több száz, az volt alkalomattán több ezer is szurkoló előtt, tőlük néhány 5-10-20 méterre melegítettek a következő meccsre.
2: A császár Albert Flóri mesélte egyszer, hogy a játékos kiára boda szólt hozzá Mészői Kálmán, és mondta, hogy Flóri, elrontottunk valamit? És mondja, miért? Azt mondja, hát 55 ezeren vannak. Hát keveselte.
1: Biztos megszámolta.
0: Fölnézte, aki járt a stadionba, ezt akarom mondani, az rögtön tudta, meg tudta satszolni. Alsó karé tere van olyan 30, ott fönn gyülekeznek 40-45, és ha csak a két szélén van üresség, akkor az már 55-60 körül volt. Ez sima ügy.
1: Egyébként az előbb mondtad, hogy a rendőr megzupált, én meg arra emlékszem, amikor lovas rendőr forgolódott a meccs után, de úgyhogy őt hermetikusan körbezárta a távozó tömeg, és egy Boris Huang beszólt, hogy Huszár lép F4.
2: Gyerekként átéltem olyat, hogy jöttünk kifelé, jó, hát tiltakoztunk, de jött egy lovasroham, hát most azt mondom, egy kis kardlap, de semmi, viszont fújkáltak valamivel, amitől azt hittük, hogy könnygáz, megijedtünk, de csodálkoztam, hogy hát semmi baj nincs, hát nem pislogok, ez biztos nem könnygáz, de a nagy értségre úgy döntöttem, hogy a környéken gyorsan valahogy egy fél grill csirkét meg fog enni, és hogy beléptem abba a talpon állóba, döbben tekintetek rám, megyek oda a pulthoz, mondom, egy fél grill csirkét kérek, jaj, de mondom, tiszta fekete a kezem, be kell mennem a mosdóba, mire a pincér, hogy az arca is tiszta fekete, tehát valami olyasmivel vonta vagy fújtak be minket.
1: Utána azonosítható legyen a,
2: nem tudom, nem
1: a grill csirkés.
2: Szóval ilyenek is voltak. De a kedvenc történetem az, amikor katona voltam, és hazengedtek a kettős rangodóról, hogy mennyi mindent jelentett akkor az egész országnak a kettős meccs. 1983 tavaszán jártunk, amikor a Győr meg a Fradi ment a bajnoki címért, illetve a Fradi akkor kezdett el a dicsőséges tavaszi hadjáratba, és kettős meccs volt méghozzá, Fradi Vasas. A Fradi Vasasok is mindig óriási meccsek voltak egyébként. És egy héttel ezelőtt voltam itthon eltávozásom, ami péntek déltől hétfő reggelig volt, vagy vasárnap éjfélig, és következő héten csütörtökön lementem a századparancsnokhoz, és még ott volt két tiszthelyettes, hogy szeretnék hazamenni. És mondtuk, hogy a balaj nem normális, múlt héten volt ott, mit képzel. De mondom, nekem elég, hogy a szombat reggeltől megírják a vasárnap reggelig a könyvemet. Ha mondtuk, hogy nem normális, ha haza se tud menni, haza vagy, aztán fordulhat vissza. De mondom, haza se akarok menni. Hova akar menni? Mondom, kettős rangodor a Népstadionba. És ezek három győri ember, akik nyilván jártak a Győr meccsére, egymásra nézték, és azok, oda haza mehet. És megírták a könyvemet, hazajöttem, és ez volt az a meccs, amikor a Vasas vezetett 2-0 és 3-2-re, a Fradi egyenlített, és a 90. percben Nyilasi kilépett, Kakas, aki akkor már Vasas kapusa volt, kifutott elé körülbelül 16 méterre, és Nyíl úgy 25-ről átemelte Kakast, és felállt 40 ezer ember, és visszafogott lélegzettel figyelt, hogy valójában a háló fölött, vagy a hálóba landol a labda, és amikor a hálóba landolt, akkor Nyilasi letérdelt, elkezdte verni a földet, és az elmondhatatlan, mi volt a leláton.
1: Én ezt rádióba hallgattam, én emlékszem erre, mert a rádióba is volt egy jó feelingje a kettős rangadóknak, tudnék. A kettős rangadó jellemzően nem esett bele a körkapcsolásba, mert körkapcsolás a meccseket mondjuk 13 órakor rendezték, kettős rangadókat tudjuk 18
2: 17, és 17, 15 és 19 óra volt a fix.
1: Tehát ott este, és vagy mindkét meccs második fél idejét, vagy a második meccs második fél idejét közvetítette a rádió. Ugye mondjuk az ifjabbaknak annyit, hogy addig a pillanatig természetesen semmilyen információja nem volt az embernek. Hát honnan lett volna?
3: Más világ volt.
1: Hiszen mondjuk nem volt eredmények.com, amin az ember megnézte az állást. Tehát az első információ az mondjuk Vas István Zoltán vagy Novotny Zoltán első mondata volt. De ez persze Vas és Novotny is pontosan tudták, mert olyan pátosszal tudták az első mondatot kiejteni, miután pontosan tudták, hogy százezrek vagy milliók hallgatják ők voltak a köldögzsinóra a pályán történt. Hát, persze ez nem csak egy kettős rangadó volt így, hanem adott esetben egy válogatott meccsen is, de szóval volt egy jó...
0: Hogy a Szokor rádió, ugye ez a szovjet gyártmányú Szokor rádió, meg a lengyel Unitra. És ugye nagyon jól lehetett látni, mert ugye tudni kell, hogy ott a WC-k, ott az alsó karéna, hát nem az, hogy higién nem volt, hát hagyjuk. És föltalálta magát persze az Isten adta nép, ugye a férfiak így a vállukhoz és a fülükhöz beszorították a táskarádiót, és ott ugye a rézsűre oda mentek, és oda a kis dolgokat oda szépen elvégezték.
1: És közben, hogy le nem maradjanak
0: félelmetes.
2: Nem kettős rangadó, legfeljebb meg kivágjuk, de hogy a rádió mennyit jelentett meg a körkapcsolás. Az egyik áldott jó barátom nem él már, együtt hallgattuk, elmentem hozzájuk, hogy Ózd Fradi lesz, Ózdra nem mentünk el, és a kisöcsét ő a széltől is óvta, vigyázott rá, mindig mindenbe segített neki. Ketten ültünk a rádió előtt, fél időbe kezdődött a körkapcsolás, és mondtuk, kapcsolunk Ózdra, ahol meglepetés érlelődik. Hát ettől már összerezzentünk, és mondja a riporter, hogy 4-2-re vezet az Ózd fél időben a Ferencváros ellen. A barát barátom öccse megérkezett éppen akkor, hogy Zsolti, a kis vonatom elromlott, barátom, mint egy vadállat, vidd innen a kis vonatodat azonnal, és nem lehet idézni, hogy miket mondott, és aztán ment a körkapcsolás, és a meccs vége felé, mikor ismét Ózra kapcsoltak, akkor mondja a riporter, hogy Szokolai és Pöröskei góljaival a Ferencváros 4-4-re egyenlített, mire Zsolti, Csabi, hozd a kis vonatodat, megnézzük.
1: Ennyi múlik, na innen folytatjuk mindjárt.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Kettős rangadók lehet, hogy lesznek újra, nem rajtunk múlik, ha rajtunk múlik, szerintem már most mondhatjuk, hogy legyenek, mert aki még nem látott ilyet, annak nagyon tetszeni fog. Még akkor is, hogyha nyilvánvaló jelen állás szerint tömegével olyan egyéniségek nem fognak szaladgálni egy éppen, mint mondjuk a 70-es, 80-as években, vagy mielőtt rendszeresítették volna a kettős rangadókat a 60-as években tették. Volt néhány év, amikor az MTK, sőt a Csepel is feltűnt a kettős rangadókon, tehát próbálkoztak azzal, hogy ugyan négy fővárosi csapat, de az nem a négy nagy idézőjelbe, vagy nem is annyira idézőjelbe, de hát azért az nem volt az igazi.
2: Igen, én is azt mondom, a klasszikus kettős rangad az, amikor a négy nagy játszik egymással, és egy bajnoki szezonban 6 ilyen nap tud lenni, tehát ezért mérem én úgy, hogy 74-75-ös szezontól 86-87-ig voltak ezek. Voltak vidéki csapatok, volt a Cseppel, a BVSC, az MTK.
1: Akkor még nem volt.
2: Hát akkor még nem volt, később az MTK, és hogy mennyire így van, hogy egészen más szféra volt. Szerintem, amit én láttam, minden idők legjobb, legfordulatosabb mérkőzés a stadionban egy olyan Újpest Vasas 5-4 volt, amikor a Vasas 4-2-re vezetett, Váradi 3 gólt lőtt.
1: Az egyiket majdnem a főpályáról.
2: Így van, ahogy mondod innen, tehát emlékeztek rá, óriási.
1: De nem félpályáról bomba, amit Váradi bármikor megcsinált, hanem kifutó kapust megelőzve tette be a labdát, vagy 45 méterről a kapuba.
2: És onnan fordított aztán 5-4-re az Újpest. Persze jóval később jöttek a kombinációk, hogy minden meccs le volt dumálva, és nem sokkal korábban egyszer egyébként a Vasas verte 5-4-re az Újpestet, hogy biztos, hát ha így csináltak, akkor Kossuthy a
0: színész volt. Ezt akarom mondani, mert én is volt egy Fradi Vasason, és utólag azt mondták, hogy ez bunda volt, de évtizedekkel később tudtam, és akkor azt mondtam magamban, hát lehet, hogy bunda volt, de ez egy marha jó futballosztag.
2: Mert azt láttuk, hogy a 70x. percig a Vasas 4-2-re vezet és dominálja a meccset, és onnan rúgott 3-at az Újpest, és ez most arra a felvetésedre reakció, hogy és ezt a kettős meccset nagyon kevesen látták élőbe, mert az első meccs egy Honvéd Csepel 1-0 volt, azt hiszem, hogy 6000 néző előtt. Mert a Honvéd Csepel nem volt az az inger, amiért pláne a Fradi pont nem volt benne ebbe a négyes körbe, és ezután a Honvéd Csepel után már persze lényegesen több néző előtt, de az igazi kettős rangadókhoz képest méltatlanul kevés néző előtt jött ez a döbbenetes nagy mérkőzés.
0: Igen, aztán a Fradi is sokat játszott ugye a stadionban, mert 74-ben adták át az Ülőjúti új pályát, és amikor előtte a stadion volt a hazai meccs, tehát ugye még a Flóri 74-ből a Zalaegerszegen ott búcsúzott egyébként, az nem kell. Tehát magyarul a Fradi, mert amikor beszorult a stadionból ott, akkor rászerveztek még egy meccset elé, akkor az kettős, úgynevezett kettős meccs volt, de nem a klasszikus értelemben.
1: Mennyivel járult hozzá a kettős rangadók megszüntéhez az, hogy amíg a 70-es években teljesen egyértelmű volt, hogy a négy legjobb magyar csapat az Újpest, a Fradi, a Honvéd és a Vasas, kezdett följönni a videót, aztán feljött a Győr, és ez a fajta hegemóniája a Budapestnek a magyar futballba mondjuk megszűnt, és egyébként azóta se jött vissza.
2: Lehet, hogy benne volt, de sokkal inkább benne volt Irapuato. Mert onnantól kezdve jött egy ilyen völgyszakadás a magyar futballba, tehát akikért még úgy rajongtunk 86 tavaszán is, azok mint hogy egészen más emberré váltak volna 86 őszére, és a 86-87-es szezon az utolsó máig, ahol a klasszikus értelemben 6-2-s rangadót rendeznek, a korábbinál lényegesen kisebb érdeklődés előtt, és szerintem akkor fogalmazódott meg a labdarúgó szövetség vezetőjében, meg az illetékesekben, hogy ne erőtessük ezt most már.
0: Amit említettem, bocsánat, a 84 áprilisában, amikor ugye a kisany 10-est kapott, akkor itt a 25, illetve 35 ezer néző volt, tehát a második meccsre is csak 35 ezeren jöttek össze, csak. Ami egyébként azért mondom, hogy csak, mert régen a kettős rangadó első meccsre ennyien jöttek ki, akkor mindenki húzta a száját, hogy hát ez kevés még, ha első meccs van akkor is.
1: Egyébként, ha már nézőszám, a magyar futballnak egy lényegesen gazdagabb, nagyobb korszakába, Marseille után, amikor ugye először nem jutottunk egy olyan világbajnokságra, amire egyébként neveztünk, tehát a Csehszlovákiától elszenvedett pótmérkőzésen elszenvedett 4-1-es vereség után, szakadt be ugyanéző szám az NB1-be, tehát ott konkrétan tüntettek az emberek. 3-4-5 ezres a nézőszámok voltak ott, ahol addig 10-15.
2: Sőt, ezt a meccset 1969. december 3-án játszották Marseille-be, és akkor az még tavaszi őszi rendszerű bajnokság volt, és az utolsó bajnoki fordulóban 4 napra rá, december 7-én a Népstadionban Fradi Honvéd mérkőzés volt, a második, a harmadik helyzete játszott Fradi Honvéd a Népstadionban 1000 néző.
0: Jó, de rossz idő volt egyébként, de igazad van. Okay. Ez jó.
1: De 70 tavasz, tehát most nem közvetlen utána, mert hanem hogy ennek hosszabb távon is olyan kihatása volt. Aztán szépen visszaépültek persze a nézőszámok, és pont a kettős rangadókon mai szemmel, vagy mai fejjel teljesen hihetetlen, a 60-65 ezer előtt teljesen általános nézőszám volt. Mondjuk egy Fradi Vasas bajnoki meccsen. Ma meg a Grupa Maréna adott esetben nem telik meg akkor, amikor az aranyéremért küzd a bajnokságban.
0: Felvetődik azért, hogy említetted a mostot, ugye? Tehát mert most akkor azért, tehát mindig a jelenbe érünk, mert próbálunk a közeljövőre tekinteni. Ugye felvetődik, hogy lehet, ugye most bejut a Honvéd meg a Vasas az élvonalba, és akkor lehetne rendezni. Ugye a létesítmény adott, ez nagyon fontos. Engem egyébként sose érdekelt, hogy mennyire van lepusztulva a Népstadion, mert olyan, amilyen kész, engem nem érdekelt, kimentem, megnéztem, nem érdekel.
1: Más világban. Az adatokat, hogy akár le is szakadhat, azt érdekelte.
0: Igen, de most már azt mondom, más világ van. Tehát, és ugye láttuk itt kupadöntőket, amikor nem a Fradi, tehát magyar kupadöntő, nem a Fradi játszott.
1: Volt, az ETL Budafok
0: erről van szó, 30-40 ezer ember persze. Volt, tehát erre azt mondom,
1: tehát a hely szelleme átalakult, is nagyon sokat
0: számít. Erről van szó, ezt akartam, a hely szelleme, és azért hiába alakult át a társadalom, azért még jól rászervezni, meg lehetne ezt oldani, azt gondolom, tehát ki lehetne próbálni.
1: Hát a Puskás arénába a váltott meccseket ne is hozzuk ide, mert ott
0: nem az 50, teljesen, az más tészta, más
1: nem tud kevesebb néző lenni, más. Akkor se, hogyha semmi tét nincs. De a magyar kupa döntő az valóban egy jó példa. Egy magyar kupa döntőn most
0: ezért
1: is,
0: mondom,
1: most
0: hogy
1: is
0: esetleg vissza, benne, esetleg vissza lehetne hozni.
1: Garantáltan 40-50 ezer néző lesz. Meglátjuk.
0: Jó is lenne egyébként. Én megmondom, de jót tenne a futballnak.
2: Én óvatos duhajként azt mondom, hogy legalább egyszer kipróbálnám. Ez a két csapat feljön, most nem vindikálhatja magának az újonc azt a jogot, de az alapvetően szeret az első meccsét otthon játszani, játsza otthon, aztán amíg még nagyon jó idő van, a második-harmadik fordulóra készítenek olyan irányított sorsolást, hogy a négy, ha úgy tetszik, pesti nagycsapat egymással játszani, és nyilván nem azt gondolom, hogy Fradi Újpestnek kéne lenni, hogy mindjárt lebontsák a Puskást, és Honvéd Vasasnak, hogy a két újonc játszon egymás ellen.
1: Ennyi irányítás belefér.
2: Én azt gondolom, hogy egy Újpest, Honvéd, Fradi, Vasas kettős rangadó valamikor mondjuk a második, harmadik fordulóba úgy, hogy a pályaválasztó lenne az Újpest meg a Fradi, tehát a két kicsi nem mondhatna azt, hogy lehet, hogy otthon meg tudnánk verni, vagy szorongatni az Újpestet meg a Fradit, miért adjuk fel a pályaelőnyünket, hanem mind a kettő bemehetne a Népstadionba, a Puskás arénába. Ez olyan erődemonstráció lenne még mindig a magyar futball mellett, ami ráférne azután, hogy a válogatottunk nem lesz ott a világbajnokságon, hogy szerintem akik a mostani döntéshozók, meg a klubok vezetői alkalmazottai, akik fiatalabbak nálunk, és nem éltek át kettős rangadókat, nem is tudják, hogy miről mondanak le, hogyha el se játszanak a gondolattal.
1: Na de azt se felejtsük el, hogy oké, hogy nincs direkt be hazai pálya, de azért... Ha ez okosan le van zongorázva, akkor a jegybevételből viszont mind a Honvéd, mind a Vasas úgy tud részesülni, amiről nem is álmodhat akkor, hogyha a saját pályáján fogadja a Fradit.
0: Ez egy másik szakma, ez marketing, ezt meg lehet ezt oldani.
2: És különösen ebbe a kiírásba, ugye, hogy minden csapat a háromszor játszik, még ahogy tetszik, akkor az esélykiegyenlítődés felé megy a történet, hogy egyet játszol otthon, egyet idegenben, egyet semleges pályán.
1: És a többi, a másik 8 csapat, mert a 33 forduló az mindenképpen esély egyenlőtlenséget okoz. Ebben az esetben pont nem.
0: Ennek a négy csapat.
2: Hát azonnal nem törekedhetnék teljes megoldásra, én beérném ennyivel, ha lenne egy kettős rangadó.
0: Még egy gondolat erejéig, tehát annyira erős volt a magyar futball régebben, hogy nem csak kettős rangadók voltak, hanem kupameccset vittek be a Névstadionba egymás után. Tehát én konkrétan emlékszem arra, hát ez még a Nagy Fradi volt, a Fradi a Ljubljanával játszott VVK első forduló, és akkor volt a 66-os évben, amikor mi a válogatottban kikaptunk a portugáloktól, jó, azok a sztárok, benfikások voltak, az Ezébi, a Simoes meg az Augusto, de a Sportinggal játszott a Vasas, és 5-5 berámolt. Az volt az a meccs, amikor cimbalomszögből a Bakos berúgta az első gólt. Csak azért mondom, hogy az első meccs volt, az első meccs volt a Fradi Ljubljana, és a második meccs az, hogy a portugál bajnokkal játszott a Vasas.
1: Tehát ott nem a Fradi minősítette a sorrendet, hanem az ellenfél.
0: Igen, úgy emlékszem, ezt most vissza kéne nézni, de biztos vagyok benne, mert az erős nyomot hagyott bennem ez a Vasas győzelem. Hát említsük már meg a Puskás Lajos, meg a Farkas János nevét, ha már Bakosét megemlítettem. Fantasztikus futballisták voltak, de te annyit mondtad, tehát az ki volt akkor találva, és egyébként nem csak ez a két nemzetközi meccs volt kupa meccs, hanem volt több is később. A Vasas is játszott még, meg a Fradi is.
1: Egyébként, ha már marketing, 2011-ben hirdették úgy, amikor egyébként a Fradi megint a régi Népstadionba, akkor már Puskás Stadion, ott játszott a Fradi Vasas meccset, hogy az utolsó kettős rangadó, mert ott a két klub öreg fiúk csapata játszott egy ilyen előmeccset, és akkor így volt két meccs, aztán utána már bontották ugye
0: a Puskás
1: Stadiont is. Tehát ott rendeztek egy ilyet, meg nem mondom mennyi néző előtt, mert azt őszintén nem néztem meg, de még ennek is volt értelme a jelek szerint, hát annak pedig végképp lenne, hogyha újra NB1-es ez a két csapat, akkor találkozzanak.
0: A másik, ugye itt az Attila említette, ugye az Újpest, tehát akkor most megint a jelenbe ugranék. Itt tényleg úgy néz ki, hogy bejön az, amit az újpesti vezetők mondanak, tehát most megkapaszkodnak az élvonalba jövőre 3-tól 6. helyig és utána, és tényleg akkor visszajöhet az Újpestnek, visszajön a nimbusza, mert én vallom azért, hogy az úgy nem megy, hogy egy jó csapatod van a magyar élvonalba, tehát akkor lennének presztízs meccsek, és ez...
1: Ami mindjárt kettő, csak az egyik nem játszik kettős rangadó.
0: Így van, de generál egyébként a fejlődés. Nekem ez a véleményem. Ki kell próbálni? Ez a lényege az egésznek.
1: Hát mit veszthetünk vele? Semmit. Ellenben viszont sokat nyerhetünk, hogyha bejön.
2: Én biztos, mert a sportbakancs listámon már nagyon kevés kipipálatlan tétel van. Az egyik az, hogy futballválogatottunk jusson ki a világbajnokságra, és legyek ott. Hát ez most messzebb került. A másik az, hogy kettős rangadon még egyszer üljek úgy a lelátó, legalább egyszer, hogy a soha nem felejtem, amikor ott ülsz, a két csapat a játékos kiáróba, és hogy elindulnak befelé ugyanazon a fahangon, kisebb nyelvtan hibával a felkonferálás. Bajnoki labdarúgó mérkőzés következik a Ferencváros és az újpesti Dózsa csapatai között.
0: És a sportinduló pattogó.
2: És a sportinduló pattog. És igen,
1: az nem ragaszkodom, hogy a sportinduló pattogjon.
2: És a villanyújság, amit akkor még, hogy scoreboard nem tudtunk kimondani, csak hogy scorebárdó, vagy nem tudom. Egy-két betű úgy alig volt olvasható, de természetesen mindig silabizáltatodnak
1: így. Ami kiégett, az soha többet nem, az soha többet nem javították meg.
4: Igen, óriási, így volt.
1: Színvonalán. Ha már kettős rangadó, beszéljünk Kalapról, aki már nincsen köztünk, de ha volt állandó eleme a kettős rangadónak, az egyébként vállaltan Fradi szurkoló Zölei János alias Kalap, aki járta a szektorokat, de nem a Fradi szektort, hanem az összes szektort.
0: Így van, és semmi bántódása.
1: Dózsa szektorba is vidáman szurkolt a Fradinak, és
0: semmi bántódása nem esett.
1: Halára kereste magát nyilvánvaló mindenkettős rangadó.
0: És dobálta két kézzel a Frutit, amikor a Fradi gólt rúgott.
1: Újpestiek alig várták. Frutira szomja az újpestiek, alig várták, hogy akkor rúgjon gólt a Fradi, amikor Kalap köztük jár.
2: Oszotyi a Frutti, a rágógumi, Kalapnak a fia egyébként a kis Zülei, a kis Zülei, ugye válogatott jégkorongozó, csodát a Ferencváros színeibe. És még az egyik barátom, aki ott lakott mellettük, az mesélte is, hogy annak idén az egyik Fradi újpesti jégkorong, ha úgy tetszik, bajnoki döntő előtt Boróczi Gábor, az Újpest kiváló edzője, későbbi szövetségi kapitány nyilatkozta, hogy még a karácsonyi kalácsot is az öltözőben szektük meg. A barátom azt mondta, hogy Zöllejék lakásából úgy hallatszott, hogy egészen más módon készül a Ferencváros erre a mérkőzésre, valami eszelős bulival, és ez egyébként Kalapot is tökéletesen jellemezte, hogy az ember, mintha mindig bulizott volna, mintha mindig szabadságon lett volna. Tehát az örök, állandó jókedv, ami egyébként még a nézőre is átragadt akkor is, hogyha vesztes helyzetben volt a csapat, és ahogy mondjátok, tehát egy rossz ízű beszólást nem kapott.
0: Egyébként a jégkorong meccsen, amikor a Zöleinél volt, akkor nem azt hívták, hogy a Zölei, hanem mondja a Kiskalap.
2: A Kiskalap.
1: Hát természetesen sztár volt Kalap. Tehát egy Frutti árus, aki sztár, azért ezt ma a mai, nyugodtan mondhatjuk, hogy celeb. A kor celebje egy Frutti árus volt a kettős rangadókon. MTK-t odaengedjük-e? Ha már budapesti csapat, abból éppen 5 lesz a következő idényben az NB1-ben, ugye a 12-ből 5 volt, már 16-ból 7, 12-ből
0: 5. Lehet, hogy MTK, igen, de az egyetértés már nem lesz. Tehát a...
1: hát már nem MTK-VM a VM.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ennyire bővíthető-e, vagy ragaszkodjunk szigorúan a tradicionális négyhez?
2: Én most egy meccsel kalkulálok, és erre az egy meccsre mindenképpen ezt a négyet vinném be. Aztán, ha olyan jó sikerül, hogy bővíteni kell, akkor nyilván előáll ez a dilemma, mert a maiak számára már értelmezhetetlen, hogy akkor mi pont az a négy és az MTK miért nem, mint hogy gyerekként, amikor
1: hiszen az MTK egyik is NB1-es volt, igen, a Vasas meg a Honvéd meg most jutott fel.
2: Én gyerek voltam, és mondtak, hogy a Fradi MTK az örök rangadó, és mondom, miért lenne ez örök rangadó? Hát miközben az MTK-nak ez az egészhez, úgyhogy tehát te tekintetben mindig ma van, és a jelenből kiindulva, ha sikeres lenne ez a kezdeményezés, akkor semmi racionális ok nem lenne, mert hogy pont az MTK-t lök ki belőle.
0: Maradjon az eredeti négy.
1: Jó van, hát megnézzük, én egyébként részemre alig várom, tehát tényleg ki kell próbálni, tehát legyen egy alkalom, úgyis bejön, tehát nincsenek kétségeim, ez tádalás kérdése.
0: Persze, a 21. században
1: bármi, én szerintem már az MLS-ben is gondolkodnak rajta, vagy törik a fejüket, hiszen mibe van, hát a klubokkal mondjuk nyilván meg kell egyezni, mert olyan Magyarországon még nem volt, hogy az mindenkinek tessen,
0: sokat gondolkodtam rajta otthon, mikor tegnap beszélt, hogy jövök ide, és eszembe jutott valami. Hát én a Skardeli Györgyöt, a jelenlegi Puskás Aréna tervezőit elég jól ismerem. Mi ellenfelek voltunk, ő Móriczos volt, én József Attagyemben kosárlabdacsapat, de nem ez a lényeg.
1: És Dózsás.
0: És gyakorlatilag ő ugye az építészmérnök, Pista, tehát építészet, te tudod, én a építőmérnök voltam, de hallottam Pogány Figyesnek az előadását, lehet, hogy arra te már nem jártam, mert te nem fiatal,
1: nem.
0: Szenzációs volt. Tehát az ember, a környezet és a funkció. És itt, hát ugye a Gyuri, a Skardelián nyilván hallotta, mert én egyébként átjártam az építészek, én aki kerültem a műjegyetemet, ahogy csak tudtam, mindegy, bejártam a Pogány Figyes előadásaira, mert annyira szerettem, és annyira jó volt. Na most itt van a Skardeli, aki tervezte ezt a Puskás Arénát. Na most képzeld el, ő járt a kettős rangadókra, ő igen Újpest szurkolót, ő felvállaltan Újpest szurkol, mi elvileg nem vállalhatjuk fel.
1: Tehát ő a Földtani Intézet felüli karéban nagyon jó ezeket mondod, a meccseket.
0: De ugye ő az ember, ő a mérnök, mi a környezet? A környezet a Dávid úr által tervezett régi Népstadion, de megmaradtak a pilonok, amire ugye kiderítette a Gyuri, hogy azok már nem, a Skardel, hogy azok már nem teherbírók, de mégis meg akarta hadni.
1: Hát most látványelemként vannak jelen.
0: És látványelemként ott van, mint hogy a Puskás Múzeumnak is, a középső öltöző főépület.
1: Ott viszont az eredeti épület.
0: Ezt akarom mondani.
1: Kipofozva.
0: Tehát magyarul menne van a hagyomány.
1: A toronyépület, ami egy pár emeletes kis.
0: Tehát megmaradt a hagyomány,
1: kubus.
0: Ugye a funkció mondjuk ki a futball, mert most már nincs atlétikai pálya. Tehát tökéletesen élik a Pogány Frigyesnek az ember, a hagyomány, környezet, funkció. Tehát ez ennyi. Tehát, és egyébként én azért vagyok a Gyurinak hálás, mert ő is, amikor megy ebbe a stadionba, persze egy mostani válogatottra megy Szoboszlait nézni, és nem Bene Ferencet, vagy Albert Flóriánt, mint vagy egy Farkas Sancsit, mint mi régen, de mégis ugyanabba a stadionba megy be, ami 53-ba épült meg, és a saját gyerekkor, tehát szerintem ez egy zseniális dolog.
1: Azért elképzelem, amit Skardeli elindul a Puskás Arénába, hogy kimegyek a stadionomba.
0: Persze.
1: Na
0: persze.
1: Hát remélhetőleg akkor ezt kettős rangadón, vagy kettős rangadókon is majd megteheti, meglátjuk a labda, ahogy szokták mondani, az MLS, vagy a klubok tér felén pattog. Kettős rangadók, Újpest, Ferencváros, illetve a frissen feljutó Vasas és Honvéd. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle Balai Attilának és Turi Gábornak. Köszönöm, hogy itt voltak velünk.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A szerkesztő Erdei Márk, munkatársam Berelmese, Bredák József, Cserjés Bendegúz, Csorba András, Katona László, Laki Barbara, Regős László Pál és Tóth Béla. A mikrofonnál Szegő Tibor. Jó napot kívánok! Mai műsorunkban közvetítjük a kaposvári MÁV előre férfi röplabda extraliga döntő negyedik mérkőzését és az FTC Hannover férfi vízilabda BL negyed döntős csoportmeccset, és természetesen beszélünk arról is, hogy Marco Rossi keretet hirdetett a labdarúgó válogatottunknál. De mindenek előtt a stúdióban Tóth Krisztián, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnöke. Elnök úr, köszöntelek!
3: Szia, köszönöm szépen a meghívást!
2: Motorral jöttél?
3: Nem, autóval.
2: Lesznek azért bizonyos szokások, amit majd változtatnod kell. Most is látom, hogy fehér ing, zakó, egy picit konszolidáltabb külső. Lassan kezded megszokni ezeket a hát ilyen konvencionális dolgokat?
3: Nagyon lassan, tehát azért ez nehéz lesz, hogy a judogi után. Én ugye nagyon szerettem folyamatosan melegítőben járkálni, nem vagyok egy konfekció méret a magam 174 centivel és bő 100 kilójával, tehát nyilván azok a ruhadarabok sokkal komfortosabbak voltak a viselés szempontjából. Hát most meg kell találnom azt az utat, hogy a titulusnak megfelelően öltözködjek, és egyben jól is érezzem magam benne.
2: A mai napon túlestél már talán nem is az első olyan típusú találkozón,

0: ez majd az elkövetkező időszakban fog kiderülni. Nyilván vannak elképzeléseim, rövid, közép és hosszú távú céljaim, amihez majd ki kell taposnunk egy bizonyos utat. Szerencsés helyzetben vagyok, még egyszer mondom és ismételem magam az, abban a helyzetben, vagy abban az ügyben, hogy olyan emberekkel tudok együtt dolgozni, akik már évek óta benne vannak ebben a körforgásban, és hogyha ezt a fiatalos, motivált ambíciókkal teli lendületet tudom ötvözni a tapasztalattal és a szakértelemmel, csapatszinten értelemszerűen, akkor ebből egy nagyon-nagyon jó dolog is ülhet.
1: Mondtad, hogy sokat kellett gondolkodnod, és emberekkel beszélned arról, hogy indulj-e. Ez a gondolkodás ez más irányban is elindulhatott korábban, ez pedig a pályafutásod befejezése, mint versenyzői pályafutásod befejezése kapcsán is felmerült. Ez most azt jelenti, hogy tulajdonképpen már magyar színekben vagy klubszínekben nem látunk téged a tatamin.
0: Igen. Őszintén szóval örülök a kinevezésemnek a vasárnap vonatkoztatásában, mert ez azt garantálta, hogy nem kell már azon gondolkodnom a későbbiekben, hogy visszatérek-e a tatamira vagy sem. Ez egy nagyon régóta húzódó gondolatmenet bennem, hogy megpróbáljak még egy olimpiai ciklust, visszaálljak versenyezni. Éreztem magamban az erőt, hogy hú, még azért meg lehetne próbálni, 32 vagyok, 28-ra, 34 leszek, még szűkösen beleférne egy kvalifikációs időszak, de mindig volt valamilyen gát. Vagy mentális, vagy fizikai, vagy a kettőnek az összessége. Úgyhogy ez most egy ilyen értelemben egy remek lehetőség arra, hogy őszintén nyugodt szívvel ki tudjam azt mondani, hogy a nagyon-nagyon hosszú és sikeresnek gondolt karrieremet le tudom zárni, és ezzel egyetemben, vagy ezzel összhangban a sportot tudom képviseltetni, ugyanúgy, ahogy eddig, csak most nem eredmények vonzatában szeretném tükrözni azt, hogy milyen motivációm és hozzáállásom van a judóhoz, hanem olyan jellegű eredményeket szeretnék elérni a sportársaimmal, mert ugye a jelenlegi versenyzők még sportársaim voltak, illetve az aktuális vezetőséggel, ami azt fogja mutatni, hogy a cselgásban van potenciál, és hosszú évekre előbbre menőleg fogjuk tudni biztosítani azt a fajta eredménysorozatot, ami kell a közösségünknek.
1: Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnökével beszélgetünk, és van egy ember az életedben, akivel lehet, hogy többet töltöttél, mint a családtagjaiddal, ő pedig Páncél Gábor, aki talán 2000-től kezdve folyamatosan fogta a kezedet, akár világversenyen, akár olimpián, akár a nehéz időszakokban is. Amikor előálltál nála azzal, hogy te, Gábor, lehet, hogy megpályázom a Judo Szövetség elnöki posztját, mit mondott először?
0: Szó szerint nem idézek. negatívan vette. Tehát ez egy kritikus pont volt köztünk is, és a judo társadalom megítélése között is, hogy most én is szócső leszek, vagy Páncél Gábornak az embere, és akkor én most a szövetség élére ülök úgy, hogy igazság szerint Gábornak az összes gondolatát és hozzáállását fogom tükrözni. Nem azért mondta, hogy ne erőltessem, hanem azért, mert féltett. És ahogy most az elmúlt időszakban egyeztetek, tárgyalok, beszélek, eszmecserét folytatok nagyon-nagyon sok emberrel és sportvezetővel, így azért érzem és értem, hogy mire gondolt. Azért ez nem az a helyzet, amikor két férfi egymással szemben állt, és akkor aki az erősebb, vagy akinek aktuálisan jobb napja van, az fog nyerni. Egy nagyon komplex és egy nagyon összetett dologról beszélünk, ami azt mutatja a sportvezetői létben, hogy minden egyes kis milliméterre oda kell figyelni. Én most már így kezdem érteni, hogy Gábor mire gondolt akkoriban, mert én teljesen úgy elzárkóztam az ő gondolatmenetétől, mert mondom, mi probléma lehet azzal, hogyha ha valaki megpályáz egy szakszövetségi pozíciót, most jó, jelen esetben vezetői pozíciót, de igazság szerint nem is erre akarok kiukadni, hanem arra, hogy nem egészen értettem, hogy ő miről beszél, és én azt gondoltam, hogy neki az elmúlt évek, évtizedes tapasztalatai annyira megkeseredtek az elmúlt időszakban, hogy ő már ezzel nem akar foglalkozni, és ezt rám akarja vetíteni, de az igazság, hogy nagyon sok mindenben igaza van, és én próbálom keresni azt az aranyközéputat, amikor a tapasztalatokat és a gondolatokat megfogadom, és a magam javára fordítom, meg van, amiket megpróbálok magamtól egy kicsit távol tartani, most nem csak az ő vonatkoztatásában, hanem úgy összességében.
1: Azért az eredményeidről beszéljünk egy kicsit, mert sokan elfelejtik megemlíteni, hogy te azért világ és Európa bajnok vagy. Általában azt mondják, hogy olimpiai bronzérmes, világ és Európa bajnoki dobogós, és mindig elfelejtik, hogy 21-ben, illetve 23-ban is világ, illetve Európa bajnoki címet szereztél, sőt, van amiből kettőt is. Az, hogy voltál az év judósa mondjuk 5-ször, meg 10-szer magyar bajnok, az ugye természetes, de mit gondolsz, vagy mit érzel, hogy a megválasztásod után milyen elvárásokkal

0: fognak hozzád fordulni azok, akik eddig látták benned a sikeres sportolót. Most viszont elnök úr lettél hirtelen.
1: Nyilván azok az elvárások fognak velem szembe jönni, és hozzá kell tennem, hogy ezeket az elvárásokat én magammal szemben is feltámasztom, hogy azt, amit én képviseltem utánpótlás korosztályban és felnőtt korosztályban, abból a lehető legtöbbet lássák majd a tévében, illetve a szakportálokon. Nehéz helyzetben van a judó, hozzá kell tennem, nem csak országos, hanem megkockáztatom, hogy európai szinten is, mert a küzdősportok egy picit összességében háttérbe kerültek. Nagyon nehéz eredményeket elérni, vérrel és verejtékkel tudjuk ezt elérni, és azért ez egy a mai világban, amikor már azért egy kicsit komfortosabban próbálnak élni az emberek és a gyerekek is, azért ez nem egy bizalomkerjesztő műfaj. De annyi olyan hozadéka van egy ilyen sportágnak, ami bőven megéri azt, hogy nem tudom, ilyen heti 10-szer vagy heti 8-szor lemenjen az ember edzeni, és a fél életét külföldön töltse. Nyilván nekem is voltak negatívumok az életemben, nem tudom, én sokkal kevesebbet tudtam bulizni a gimnazista koromban, nem, vagy a gimnáziumi éveimben nem tudtam elmenni például osztálykirándulásokra, de ezzel szemben meg konkrétan bejártam a világot, elismertek. Világszinten is, és hazai vonatkoztatásban is. Tehát én csak arra szeretnék minden jelenlegi szülőt és középkorú fiatalt, meg gyerekeket bíztatni, most nyilván nem az a célközönség itt ebben a helyzetben, hogy próbálják ki magukat, és tesztelgessék magukat a küzdősportok világában, mert olyan jellegű kiállást és tartást fog biztosítani a későbbiekbe, független attól, hogy olimpiai érmesek lesznek, vagy eredményes versenyzők lesznek, amit a civil életben nagyon-nagyon a maguk oldalára fognak tudni helyezni, vagy irányítani.
0: Mondod, hogy nehéz helyzetben van a sportág világszinten. Úgy szokták mondani, hogy vannak ezek a pizsamás sportágak, tehát a judo, a taekwondo, illetve a karate. Ezek közül a karate most éppen nem is része az olimpiai programnak, és ezek egyfajta versenyt futnak azért a jogosultságért, hogy részt vehessenek a legkiemeltebb olimpiai játékokon. És szerinted mi okozhatja azt, hogy az a judo, ami megtanít az alázatra, a becsületességre, arra, hogy ember számba vedd az ellenfeledet. Judósok soha nem vitatkoznak például bírói döntésen. Oda mennek a szőnyeghez, meghajolnak. Amikor vége van, a vesztes meghajol, kezet fog. Tehát, hogy egy sor olyan dologra tanít meg, ami az életben nagyon fontos. Miért van veszélyben a judó? Vagy nehéz helyzetben?
1: Az olimpiai program vonatkoztatásában nincs veszélyben. Ugye a 24-es olimpián is látszott, hogy a csapatsport bekerült a nyári programba, ami szerintem egy hatalmas fegyvertény. Globális értelemben is én most itt kitérnék arra, amit előbb mondtam, tehát a kontinensről beszéltem kifejezetten, és annak is inkább a közép- és nyugat-európai részéről. Globális szinten a judó olyan biztonságban van az olimpiai program tekintetében és a versenyeztetés szempontjából, ami szerintem megkérdőjelezhetetlen. Én nem is kifejezetten a karatéhoz vagy a taekwondóhoz próbálnám, hogy is mondjam, mérni, hanem a birkózáshoz. És mondjuk kettőnk között, most a birkózók és a judóról beszélve értelemszerűen, hatalmas különbség globális szinten az, hogy nekünk egy nagyon-nagyon jó marketingünk van, egy hosszú, de nagyon jó és látványos kvalifikációs rendszerünk, és egy olyan fix versenyrendszer és versenyeztetés, amit a világ összes pontján tudnak képviseltetni, és ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy amiket mondasz jelen esetben tulajdonságok és tények, azok mind-mind valid dolgok. De egész egyszerűen most olyan szintet ugrott és változott a világ, hogy nem ezek az elsődlegesek. Tehát szerintem nem csak a judó van ilyen jellegű problémában, hogy a gyerekek a telefont nyomkodják, akkor mindenki influencer szeretne lenni, akkor próbálnak úgy megélni majd a későbbiekben, hogy most ezt nyilván jól értse mindenki, de hogy nem akarnak alkotó jelleggel valamit csinálni. És az úgy azért nagyon nehéz. A judó tekintetében arról is külön beszélhetünk, hogy azért ez nem egy exakt sport, ez nem egy olyan objektív dolog, mint mondjuk egy futás, vagy egy úszás, hogy ha tudom, hogy 50 másodperc alatt teljesítek egy távot, és azzal körülbelül egy-öt beteszem magam, akkor köszönöm szépen, rendben vagyok, megpróbálok 49-et elérni majd. Itt edzhetünk akármennyit, itt nem hogy is fogalmazzak, nem garancia a munkának az arányára az, hogy te sikeres leszel, a lehetőséged megvan hozzá, de egy rossz nappal, egy rossz lépéssel el is búcsúzhatsz egy olimpiától, és aztán megint 4 évet kell rávárnod.
0: Hát igen, meg ellenfél is van a másik oldalon.
1: Így van.
0: Érdekes dolog, amit mondasz a nézettség, illetve az érdeklődés kapcsán, mert pont tegnap itt a mi rádiónkban hallottam egy statisztikát arról, hogy amióta a Formula 1-ben, ebben az esztendőben bevezették ezt az elektromos dolgot, tehát az akkumulátorok visszatöltése, stb. Azóta 20-30%-kal csökkent a világon a Formula 1-nek a nézettsége. Tehát, hogy ennyi múlik. Egy ilyen minimális dolgon múlik. Kevesebb az előzés, a belső égésű motoroknak kisebb a szerepe, többet játszik most az a technika, hogy ki tudja jobban visszatölteni az akut, ki van előzési módban, és ez az embereket így már kevésbé érdekli. A judót egyébként mennyire tudod, hogy nézik az emberek a világon, hogyha mondjuk egy világbajnok, tehát az olimpiát hagyjuk, mert azt általában nézik, de mondjuk egy világkupát, vagy egy világbajnokságot, Európa-bajnokságot általában néznek az emberek, szeretik nézni?
1: Vannak bizonyos országok, ahol nagyon híres sportágról beszélünk. Európán belül Németország, Franciaország, akár megkockázhatom, hogy Ausztria függetlenül a méretétől, és nyilván a távol-kelet és a posztszovjet államokban is nagyon-nagyon híres a sportunk. Most már elterjedt Dél-Amerikában is, illetve Közép-Amerikában is. Azt látom az IGF marketingjén és hozzáállásán, hogy próbálják tényleg a lehető legszélesebben szétszórni a sportágunknak a spuráját világszinten. Ezt tükrözi az is, hogy IGF táborok vannak Európában, a lemaradott országokban, a harmadik világban, olyan dél-amerikai országokban, ahova eddig nem nagyon jutott el a judó, tehát tényleg egy nagyon komoly népszerűségnek örvend. És alapvetően szerintem az befolyásolja a nézettséget, hogy éppenséggel hol van. Tehát azt tudjuk, hogy a Bercybe, Párizsba 15 ezer főből 15 ezer fog elmenni judót nézni, Magyarországon 5 ezer fős mondjuk egy paplászlóba, hogy annyira szokták körülbelül redukálni, hogyha fogalmaztatok így az ülőhelyeknek a számát, azért ide is eljön 1000-2000 ember.
0: Tóth Krisztiánnal beszélgetünk, a Judo Szövetség új elnökével, akit majdnem 2,5 évre választottak, ugye a Los Angeles-i olimpiáig. Elég lesz ez az idő mindarra, amit tervezel a judóval kapcsolatban, vagy majd meglátjuk, hogy mit hoz az olimpia, és akkor utána lesz egy újabb elnökválasztás, ami nyilván az eredményesség szempontjából befolyásolni fogja a választói kedvet is talán.
1: Ezt természetesen tudtam a választás előtt is, tehát tisztában voltam azzal, hogy egy csonkaciklusnak lehetek az egyik tagja. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és nehéz kérdés, mert az, hogy az olimpián van eredmény, vagy nincs eredmény, az nyilván egy bizonyos értelemben szerencsefaktor is, és azért 2 éves intervallban már nagyon nehéz belenyúlni azokba a kardinális pontokba, amik érzékenyek lehetnek, tehát azért egy szövetségi kapitány leváltása, egy főtitkár leváltása, a szakmai stáb leváltása, cseréje és egy újabb szakmai út kijelölése szerintem azért az egy elég érzékeny helyzetet állítana elő.
0: De nem is készülsz ilyenekre?
1: Nem, abszolút nem. Nem kifejezetten az olimpiai eredményességben fogom mérni ezt az egészet, mert az nem lenne reális. Hozzá kell tennem, hogy az előző vezetőségnek is az érdeme, mert ugye ők kezdték el ezt a ciklust, ugye a 4 éves időintervallumban beszélünk, illetve a miénk is, hogy milyen úton tudjuk ezt az egészet tovább terelni. Az én fő célom ebben a 2-2,5 évben az az, hogy a sportágnak a jövőjét egy olyan útra tereljük, és egy olyan dolgot mutassak elnökségi szinten és szövetségi szinten, hogy érdemes dolgozni a szövetségben, érdemes együtt dolgozni, van rá lehetőség, tehát nem egy emberként ülök egy trónnak a tetejére, vagy egy királyságnak a tetejére, és akkor majd én tudom, hogy merre és milyen irányba kell mennünk, hanem igenis csapatként kell összeállnunk, és egy kicsit hívogatóvá, csologatóvá szeretném tenni ezeket a titulusokat, hogy azok a szakemberek, akik itthon vannak, vagy a környező országokban, azok azt tudják mondani 2 év múlva, hogy szeretnék ennek a csapatnak a tagja lenni. És ebben természetesen a én jelenlegi pozícióm is beletartozik, úgyhogy nem eredményben nézném ezt az egészet, nyilván az egy nagyon exakt pont, hogy mi történik az olimpián, és mi fog történni addig az előttünk álló időszakban, de én egy összképet szeretnék látni, az pedig az, hogy közösséget építünk, összekovácsoljuk a judó társadalmat, lehetőség szerint a marketingben komoly előrelépéseket fogunk csinálni, és sok gyerek, vagy több gyerek fog elkezdeni judózni, és másodszorban azt is szeretnénk látni természetesen, hogy milyen eredményeket tudunk elérni a felnőtt vonatkoztatásban.
0: Vendégünk Tóth Krisztián, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnöke, és a hírek előtt a marketingről, illetve arról beszélgettünk, hogy azt szeretnéd, hogy minél több gyerek kezdjen el judózni. Majd erről a judóról meg a cságáncsról beszélgessünk már, mert ugye háromféle módon írják, mondják a ti sportágatokat. Az egyik a judó J-vel, U-val, D-vel, O-val, a másik a judó DJU hosszú és hosszú O-val, a harmadik pedig a cságáncs, de ez majd egy későbbi téma lesz. Amikor beszélgettünk még a megválasztásod előtt, azt mondtad, hogy szeretnél fajsúlyosabban megjelenni a social médiában, tehát Facebook, Instagram, TikTok. Ezt hogy gondolod? Mert hogy hihetetlen szerencsés ilyen értelemben a sportág, mert hogyha egy 8 másodperces filmet kidobsz a TikTokra, amin valaki elhajítja az ellenfelét, és látszik, hogy villog, nyert, kész, azt biztos sokan meg fogják nézni. De milyenből a haszna mondjuk a judó szövetségnek?
1: Hát eleve nagyon sok helyre eljutunk, tehát független attól, hogy én nem kultiválom, vagy nem szeretem ezeket a platformokat, és versenyzőként sem szerettem, el kell azt fogadnunk, hogy a mostani rohanó világgal kell azonosulnunk sportági szakszövetség szinten is. És ezek azok a platformok, amiket viszonylag hamar fel tudunk duzzasztani, hamar szét tudjuk szórni abban a közösségben, akiknek a, hogy mondjam, a figyelme erre vevő, és nem utolsó sorban azért ez egy roppant költséghatékony lehetőség is. Én bízok abban, hogy olyan szakembereket fogunk tudni erre a pozícióra betenni, választani, vagy továbbképezni, akik ezeket a platformokat nagyon jól fogják tudni képviselni.
0: Mondod, hogy nem nagyon szereted ezeket a social media felületeket, most erről a 2016-os Riói olimpia jut eszembe veled kapcsolatban, hogy pont a Facebook volt az, amelyik hát valamilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy azon az olimpián nem voltál túl sikeres, és akkor még szofisztikáltan fogalmaztam.
1: Nem a Facebook járult hozzá, az én tapasztalatlanságom volt az, ami ezt olyan szinten kiemelt a többi szempont közül, hogy akkor a súlyt fektettem egész egyszerűen rá, ami már kontraproduktív lett és negatívan hatott a teljesítményemre.
0: Mondjuk ki, hogy mi történt. Mindenki aranyérmet várt Tóth Krisztiántól, és ezt ki is írta a Facebookra. Te meg olvasgattad Rióban, ahelyett, hogy aludtál.
1: Igen, de nekem nem csak ez volt a problémám. Nekem az volt a problémám, hogy a csapattársaim, válogatott társaim, akik előttem szerepeltek többé-kevésbé sikertelenül, olyan szintű degradálás és negatív komment cunami zuhant rájuk, amit egy kicsit magamévá is éreztem, magaménak is éreztem, és az szerintem a társadalmunkban egy nagyon-nagyon jó előrelépés, hogy azért ezt most már sokkal konszolidáltabban csinálják az emberek, nyilván most is vannak szélsőséges helyzetek, de összességében én azt gondolom, és arra szeretnék biztatni mindenkit, független attól, hogy valamiben pozitív vagy negatív véleménye van, azt első körben névvel is képpel vállalja, mert szerintem úgy valid, második körben meg nem biztos, hogy vállalnia kell, mert nagyon sok olyan külső és belső tényező van egy mondjuk egy sportban, és most beszéljünk kifejezetten a judóról, amit egy laikus nem érthető. Lát egy eredményt, hogy az ember kikap az első körbe, vagy kikap 10 másodperc alatt, vagy összeverte a világot, de az nem biztos, hogy az elmúlt évét, elmúlt ciklusban töltött idejét, vagy az elmúlt 20 évét, amit a sportban töltött, tökéletesen tükrözi. Tehát azért ez egy roppant érzékeny téma, és én azt gondolom, hogy Tokióban ez egy nagyon-nagyon pozitív irányt vett. Párizs vonatkoztatásában is szerintem rendben volt, tehát én ugye, csak hogy érezzék a kedves nézők itt az én ugrálásomat a időintervallumban, ugye a Riói olimpia nem sikerült, fiatalként kimentem, érmet vártak tőlem, szétsavaztak, már bocsánat a kifejezésért, és utána újra kellett gondolnom az egész hozzáállásomat. Akkor abban voltam, hogy minél több helyen látnak, az annál jobb reklám nekem. A tokiói olimpia vonatkoztatásában a preventív jelleggel készültem arra, hogy mi fog történni, mindegy, hogy pozitív vagy negatív, de letöröltem a social media platformokat, vagy alkalmazásokat a telefonomról, csak a szűk családommal beszéltem és kommunikáltam, és ez levet rólam egy csomó terhet. Az olimpia előtt körülbelül 10-15 nappal már egyáltalán nem foglalkoztam vele, és csak az olimpia után telepítettem fel minden ilyen alkalmazást. Párizsra ugyanígy cselekedtem, azzal a különbséggel, Tokióban ugye harmadik lettem. Sikeres volt, megünnepeltek, végighurcoltak az országba, szuper, tényleg egy csodálatos érzés volt, én kívánom minden sportolónak, hogy ezt megélje. És ugye a párizsi olimpián volt egy hatalmas megtiszteltetésem, én vihettem az ászlót, annyitó ünnepségem. Viszont a verseny nem úgy sikerült, ahogy terveztem értelemszerűen, sajnos ott is kiestem, de akkor már a közösség és a közönség a Facebook oldalakon például már nem olyan jelleggel publikálta a gondolatait, mint ahogy ezt azelőtt 8 évvel tette. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó előrelépés. Az azt tükrözi, hogy a társadalmunk elfogadja, hogy a sportolók mennyit dolgoznak, milyen minőségben dolgoznak, és nem csak az eredmény függvényében nézik az összképet, vagy nem csak az eredmény tekintetében nézik azt, hogy mi történt, hanem összképet néznek, hogy valaki az életéből 10-15-20 évet áldoz arra, macskakparással mondom, tehát az áldozás azért ez egy maga nemében egy csodálatos dolog, arra, hogy bizonyos versenyeken a lehető legtöbbet hozza ki magából. És szerintem a társadalom most már elfogadta, közelebb került hozzá, és nem azt mondom, hogy mindegy, hogy mi történik, de sokkal könnyedebben és rugalmasabban kezelik a helyzeteket, mint előtte.
0: Nézzük a programodat, mert 9 pontban foglaltad össze a pályázatodat, volt előtte egy preambulum, illetve a végén egy zárszó, de azzal kezdted, hogy a szakmai és a gazdasági területet össze kell hangolni. Ezt azért érzem most nehéznek, mert amikor beszélgetünk, akkor egy olyan helyzetben vagyunk, hogy annyit tudunk, hogy a sport a belügyminisztériumhoz fog tartozni, de azt például nem tudjuk, hogy melyik sportág milyen anyagi támogatásban részesül, nem tudjuk, hogy mi lesz a társasági adó sorsa, és így tovább, és így tovább. Tehát így újonnan megválasztott elnökként hogyan tudsz előre tekinteni a gazdasági és a sportszakmai kérdések összehangolásában?
1: Nyilván már van egy szakmai irányzat, amit képviselünk, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, nem tudom, hogy a többi szövetségnél ez most éppenséggel milyen állapotban van, hogy körülbelül egy előre tudunk gondolkozni egy évvel. Megkaptuk azt a fajta állami támogatást, amit a szövetség számolt és az állam megítélt a részünkre, úgyhogy ezt ügyesen beosztva én azt gondolom, hogy a következő év elejéig ki tudjuk húzni. Azzal a fajta gazdasági háttérrel, amiről te is beszélsz, hogy kormányváltás volt, és hogy milyen támogatást és milyen mértékű támogatást fognak kapni a sportágok, vagy egész egyszerűen maga a sport, azzal azért nem foglalkozok jelen helyzetben, mert
0: Nincs rá ráhatásom,
1: igen, egy kicsit ilyen viszmajor helyzet, hogy úgy lesz, ahogy lennie kell, egész egyszerűen, ha megszakadok, se tudok, nem tudom én kétszer annyi pénzt a szövetségbe bevenni, mint amennyi eddig volt, és hogyha mondjuk sokkal kevesebb lesz, akkor nyilván próbálunk rajta korrigálni, és akkor lesz egy bizonyos módosítás a gazdasági háttér vonatkoztatásaiban, de akkor azzal fogunk dolgozni. Tehát mi alkalmazkodni fogunk ezzel az egészhez. Amire kifejezetten a pontomban célozni és rámutatni akartam, az, hogy a szakmát kell előtérbe helyeznünk, a szakmát kell képviselje a szövetség, és ehhez az a szakmai brigád, gazdasági értelemben, akik, vagy szakmai társaság gazdasági értelemben, akik a szövetségen belül dolgoznak, jelen helyzetben is, és szerintem ezután is meg fognak tenni mindent, hogy a legoptimálisabban és a legjobban fogjuk tudni kezelni a sportolók és a szakemberek jövőjét.
0: A második pontban az átláthatóságról és a stabilitásról beszélsz, ami egyébként a politikai élet változásaiban is naponta visszaköszön, tehát az átláthatóságra törekszenek a most megválasztott politikusok is, és ahogy én ismerlek most már, hát nem tudom, 2005-6 környékén ismerkedtünk meg 20-21 éve, te egy becsületes gyerek vagy, tehát én nem gondolom, hogy itt egy forint is megkérdőjelezhet, egy forintot is bárki megkérdőjelezhet a te elnökséged alatt.
1: Nem kifejezetten az a lényege neki, hogy itt most pénzek tűnnek el, vagy nem. Nyilvánvaló, hogy az embernek lesznek rossz akarói. És lehet, hogy a pénzt tisztességesen és normálisan költöttük el, de ezt úgy tudjuk a legjobban prezentálni, hogyha mutatjuk. A transzparencia az nem egy ilyen olyan szöveg a jelenlegi helyzetben, ami most hú de divatos lett, és a kormányváltásnak köszönhetően szeretnék én ezzel egy kicsit közelebb kerülni a jelenlegi állásponthoz, vagy kormányhoz, hanem egész egyszerűen azt gondolom, hogy mutatnunk kell, hogy mit csináltunk azzal a pénzzel, amit az államtól kaptunk, és úgy, hogy te is említetted, az utolsó forintig el kell vele számolnunk.
0: Tehát nem csak becsületesnek kell lenni, annak is kell látszani.
1: Így igaz.
0: A következő pont a verseny és a tapasztalat alapú szakmai program. Ez itt ugye a szakmai munka fejlesztését bontott ki egy kicsit, és a gyakorlati tapasztalatokra és a nemzetközi versenyeken szerzett tudásra próbálsz alapozni. Jelentheti-e azt, hogy lévén egy olimpiai ciklus nagyjából felénél járunk, hogy akkor a sportolók például több edzőtáborba vagy több versenyre eljutatásában fogsz majd közreműködni?
1: Egész pontosan ezt jelenti. Tehát ugye én vasárnap óta vagyok elnöki titulusban, és addig én sportolóként funkcionáltam körülbelül az egész életemben. Megtapasztaltam azt, hogy egy olyan komplex és speciális sportban, mint a judó, az a legjobb és leggyorsabb módja a fejlődésnek, ha folyamatosan azokat a speciális helyzeteket teremted meg magadnak, amiben tudsz fejlődni, és ami tükrözi a versenyhelyzetet. Ez nem más, mint a küzdelem. Itthon azért partnerhiányban szenvedünk, tehát nagyon sokat kell ahhoz utazni, hogy a jelenlegi AB és C keret olyan szintre emelkedjen, ami a világszínvonalat képviseli. Ezért is írtam ebben a pontban azt, és ezért is vallom azt, hogy a gazdasági résznek kell segíteni a szakmai részt, hogy a lehető legtöbb helyen tudjuk menedzselni a versenyzőket, mert ők így fognak a leghamarabb és a legjobban tapasztalatot gyűjteni. A judó vonatkoztatásban még csak annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy annyira speciális ez a helyzet, amit a tatamin egy küzdelem közben mutatnunk, hogy produkálnunk kell, hogy nem tudjuk azzal tükrözni és azzal életben tartani, hogy futunk, vagy fekvenyomunk, vagy guggolunk, tehát nem kifejezetten csak a fizikai erőlétre kell koncentrálnunk. Ez az egyik oldala. A másik meg, hogy a technikai részre se tudunk annyit mutatni ebből az egészből, mert amikor mi technikázunk okékkal, ugye az úgynevezett partnerrel, aki hagyja, hogy dobjunk és gyakoroljunk, az nem azt fogja mutatni, mint amivel egy versenyhelyzetben a versenyző találkozni fog.
0: Ezért mert az ellenfél nem fogja hagyni.
1: Ő abszolút nem arra fog törekedni, hogy ezt hagyja, és pontosan ezért kell az, hogy minőségi partnerekkel a lehető legtöbbet találkozzanak, és a legszélesebb spektrumban.
0: A pályázatot következő pontja az együttműködést a felsőoktatással és az edzőképzéssel fejti ki. Itt rögtön fölmerül egy kérdés, ami már egy héttel ezelőtt is köztünk fölmerült, hogy van elég jól képzett judó edző ma Magyarországon?
1: Vannak judó edzők, vannak olyanok, akik jól képzettek, de azért szerintem...
0: Több kéne belőlük.
1: Igen, humán erőforrásban szenvedünk.
0: Humán erőforrás hiányban.
1: Erőforrás hiányban szenvedünk.
0: Te magad is edző vagy tulajdonképpen.
1: Igen, a helyzet az az, hogy sok ügyes judó edző van, de ők a felsőoktatásban, vagy régebben az OK-s képzésekben azokat a standard dolgokat tanulták meg, hogy hogyan oktassanak le egy technikát, milyen szerepe van a biomechanikának, a biokémiának a bizonyos helyzetekben, de a versenyrutint az hozzá kellett volna, hogy toljuk. És nekem az a koncepció van a fejemben, és pont ma erről tárgyaltunk a szövetségbe, hogy bizonyos szakembereket a felsőoktatásba beintegráljunk, akik tükrözni fogják azt, hogy milyen helyzetek állhatnak elő egy versenyen. Etikai kódex, hol kell bemenni egy küzdőfelületre, milyen tapasztalást kell megadni a versenyzőnek előtte.
0: Mit kell fölvenni?
1: Hát például, hogy mit kell felvenni, de tényleg tehát ez egy nagyon sokrétű dolog. Összességében azt szerettem volna tükrözni ezzel a ponttal, hogy jók a szakemberek, jó a képzés is, de sokkal jobb lesz, hogyha egy kicsit versenycentrikusabbá tesszük.
0: A következő pontban a klubok közötti együttműködés erősítésére utalsz, és már egy héttel ezelőtt is, amikor beszélgettünk, ezt egy nagyon picit furcsáltam, mert ugye a judósok egymásra vannak utalva. És azt azért... Bizonyára van, de nehezen tudom elképzelni, hogy klubok egymással úgy rivalizáljanak, hogy ellenségnek tekintsék a másikat, nem ellenfélnek. Hogyha van ilyen, akkor fel tudsz lépni majd elnökként ez ellen?
1: Ilyen nincs.
0: Nincs.
1: A helyzet az, hogy arra akartam ezzel asszociálni, hogy a kis klubokból nagyon sok vándorlás szokott lenni a nagy klubok felé. Ez ugye két dolognak köszönhető. Az egyik, hogy egy kis klub nem biztos, hogy olyan gazdasági háttérrel rendelkezik, ami egy versenyzőt egészen a felnőtt koráig tud képviselni, a másik pedig a szakmai háttér, amiről az előző pontban beszéltünk. Szeretném azt a helyzetet megtalálni, és tudom azt, hogy én ebben sohasem fogok tudni mindenkivel jót tenni, és mindenkinek eleget tenni, amikor a kis klubnak a szakemberi, vagy a vezetői, vagy a klub elnökei azt mondják, hogy jó, tovább tudjuk adni a tanítványt, mert elérkeztünk a saját határunkhoz, de szeretnénk azt látni, hogy mit kapunk érte cserébe. Ez most lehet egy egzisztenciális dolog, vagy egy hosszú távú kollaboráció, vagy együttműködés, és a többi, és a többi. Próbáljuk keresni azt a helyzetet, ahol a kis klubokat és a nagy klubokat úgy tudjuk összefésülni, hogy nem hagyunk veszni gyerekeket, nem hagyunk veszni utánpótláskorú versenyzőket, csak azért, mert mondjuk valaki foggal körömmel ragaszkodik hozzá. Viszont ez nagyon fontos megteremteni azt, hogy az utánpótlás nevelő egyesületek és az utánpótlás nevelő edzők érezzék azt, hogy ők ki vannak emelve a közegből, azt tudjuk mutatni, hogy köszönjük a munkájukat, és ezt meg is tudjuk becsülni, valamilyen úton, módon meghálálni.
0: A kis klubok támogatása a hetes pont, amivel foglalkozol, és hogyha jól tudom, akkor az elmúlt időszakban el is látogattál több ilyen kis klubba. Mit tapasztaltál?
1: jó a munka. Nagyon-nagyon sok klub van országszinten, vagy országszerte, viszont össze kell őket ölelni, össze kell őket foglalni, össze kell őket terelni azért, hogy a későbbiekben a szakmai munkát azt még jobban és még kompatibilisebben tudják majd csinálni, vagy képviselni. A legfontosabb dolog ebben a helyzetben az az, hogy minden kisvárosba el kell, hogy érjünk, vagy a lehetőségek szerint a legtöbb kisvárosba és vidéki nagyvárosba el kell, hogy érjünk, mert nyilván Budapesten ezzel a dologgal akkora problémák nincsenek, és ahol megtaláljuk a csiszolatlan gyémántokat, azokat meg kell szépen csiszolni, és brilliánsként kell majd őket a köztudatba emelni.
0: Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség frissen megválasztott elnökével beszélgetünk, aki a pályázatának 8. pontjában a hagyományőrzést és a judo értékeinek megőrzését emelte ki, ami nagyon közel áll a szívemhez, mert aki nem kezeli a múltját a helyén, annak nincs jelene jövője. Ez alatt mit értettél egyébként, hiszen ahogy írod, a judo nem csupán sport, hanem kulturális örökség is.
1: Igen, fontos azt tudja a köz, vagy a laikus nép, hogy ugye a judo nem csak versenysportból áll. Kátákkal is foglalkozunk, formagyakorlatokkal is, egy olyan testkultúrát biztosít a társadalomnak, amivel igenis mutatnunk kell magunkat, hogy mi mit képviselünk. Ez mellett pedig azok, akik komoly eredményeket, vagy olyan dolgokat értek el az életútjuk során, ami a judót egyes szintről a kettes szintre emelte, vagy valamilyen jót adott az egész közösséghez, az pedig ki kell tüntetnünk és mutatnunk kell a társadalmunk felé és a laikus társadalom felé is, hogy nekünk vannak olyan embereink, vannak olyan képviselőink, akik nem az eredménycentrikussággal foglalkoznak, hanem azzal, hogy a sportot a lehető legszélesebben mutassák meg a világnak.
0: Azt írod zárszóként, hogy hiszel abban, hogy a magyar judó közössége képes a megújulásra és a további sikerek elérésére. Ezt elnökként hogy tudod majd segíteni, mert hogy én attól tartok, hogy annyi dolgot lesz a következő időszakban, hogy bizonyos dolgok, hát ha nem is marginálisá válnak, de legalábbis egy picit hátrébb sorolódnak majd.
1: Nyilván fel fogunk tüntetni egy olyan pontrendszert, vagy egy olyan elképzelést, ami prioritásokat fog élvezni, és amik a legkardinálisabb és legfontosabb dolgok lesznek a judó jövőjét illetően, azokat fogjuk első körben előtérbe helyezni, de ténylegesen komolyan gondoltam azt, hogy minden egyes szegmensével szeretnék foglalkozni a sportágnak, mert ez fogja előrevinni az egész sportágnak az életét, és hogyha ezt a rendszert egybe tudjuk foglalni, és a versenysporttól kezdve a formagyakorlatok bemutatásán át a hagyományőrzésre és csak mondjuk az esés technikáknak a bemutatására óvodai és iskolai szinten tudunk egy picit is fókuszálni, akkor ez a magyar judónak egy biztos alapkövét és egy jó előremozítását fogja tudni jelenteni.
0: Mikor tudunk veled arról beszélni, hogy ugye a múltban elég sok világversenyt rendezett Magyarország, azon belül is Budapest, hogy számolhatunk-e azzal, hogy a következő időszakban is megpróbálsz majd olyan kiemelt eseményeket, megpróbáltok Magyarországra hozni, amelyek részben népszerűsítik a judót, részben pedig hozzátesznek ahhoz, hogy adott esetben mondjuk egy kis klub versenyzőjét, hogyha meghívjátok Budapestre, és meglátja, hogy mekkora hype van egy ilyen világverseny körül, akkor nem adja fel a 8. általános befejezése után, vagy az érettségi után, ami nagy vízválasztó szokott lenni, hanem csinálja, mert ő is oda akar eljutni egy ilyen nagy világversenyre, hogy 5000-en, 6000-en, 10000-en neki drukkoljanak.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés lesz, hogy az előző elnök úr és az elnökség tényleg pazarul végezte a munkáját, és a magyar judót felhelyezte a judó világ térképére. 3 felnőtt világbajnokság az elmúlt időszakban, biztos program a kvalifikációban és a kvalifikáción kívül is, rengeteg Európa kupa, utánpótlás versenyek, tehát tényleg olyan szintű minőségbeli változás történt az elmúlt 1-2 évtizedben, ami elképesztő egy ilyen kis közép-európai országhoz képest. Én nekem egy picit a prioritás változik. Én nagyon szeretném azt, hogy jó és nívós versenyek legyenek itthon, és ezt természetesen támogatni is fogom, de nálam sokkal nagyobb figyelmet élveznek a versenyzők és a szakemberek. Tehát én azt akarom elérni, hogy egy olyan csapatot állítsunk össze versenyző és szakember szempontból is, ami a későbbiekben megállja a helyét akár Budapesten, akár Tokióban, teljesen mindegy, és hogyha van ilyen csapatunk, akkor ezt mutassuk meg a Paplászlóban, vagy a Körcsarnokban, vagy éppenséggel, ahova lehet versenyt rendezni. Nem mondjuk, hogy a Körcsarnokban nem igazán, de
0: hát minden... MVM Domba,
1: igen. Tehát, hogy elsődlegesen én csapatot szeretnék építeni, és másodlagosan szeretnék azzal foglalkozni, hogy fennmaradjunk a világtérképen, de mondom még egyszer, ezt senki ne értse félre, tehát én nagyon-nagyon hajlandó, nagyon, nem is azt mondom, hogy hajlandó, hanem nagyon-nagyon szeretnék azzal foglalkozni, hogy azt a fajta rendszert fenntartsuk, ami eddig volt, de most úgy gondolom, hogy valamilyen értelemben egy kicsit nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a szakmára.
0: Egy picit a magánember Tóth Krisztiánról is beszéljünk, mert az elképesztő volt látni a Facebookon, hogy micsoda elementáris boldogság volt az ismerőseid, meg az én környezetemben is, azután, hogy megválasztottak téged elnöknek. Ha jól emlékszem, akkor a dietetikusodtól kezdve a kócson át mindenki hozzászólt, és olyan történeteket mesélt el a múltból, amikor együtt sírtatok, együtt voltatok elkeseredve, együtt indultatok el az úton. Hogy dolgozza föl az ember azt a fajta szeretetet, ami így egyik pillanatról a másikra rázódul?
1: Hát, hogyha ez lenne a legnagyobb probléma, hogy ezt a fajta szeretetet hogy kell feldolgoznom, akkor szerintem alá tudom ezt írni a bármelyik élethelyzetemben. Nyilván nagyon jól esik. Én, ha külsőleg kellene néznem magam, én egy egyenes, becsületes embernek tartom azt a szemét, akit éppenséggel látok, aki a munkájának köszönheti az eredményeit. Én mindig is a munkában hittem, meg a szavatartásban és a becsületben. Ezt képviseltem sportolóként is, a sportársaim körében is, és más helyeken is, és ezt szeretném képviselni sportvezetőként is. És én szerintem azért ilyen nagy a pozitív közhangulat, hogyha fogalmazhatok így, mert akik ehhez hozzászóltak, vagy akik ezt az egész életutat végigkísérték, azok pontosan tudják, hogy milyen jellemű ember vagyok, és csak annyit tudok ehhez hozzáfűzni, hogy ezt tartani is fogom.
0: Arra hogy készülsz fel, hogy most lesz majd hirtelen egy-két olyan ember, aki barátod szeretne lenni, és majd jelentkezik, hogy biztos nem emlékszel rám, te C-s voltál, én B-s, kettővel fölötted jártam, de mindig odaadtam neked az uzsonnámat, hogy föl vagy vérteződve azokkal szemben, akik majd esetleg érdekből szeretnének a barátaid lenni?
1: Tanulási folyamat természetesen, de azért az elmúlt időszakban meg tudtam annyira kérgesedni, hogy ezt nagyjából ki fogom tudni szűrni, és most itt vissza mennék ahhoz a ponthoz, amiről beszéltünk egy jó fél órával ezelőtt, hogy én azokkal az emberekkel szeretnék dolgozni, és együtt dolgozni, akiknek tudom azt, hogy van szakértelme és ambíciója. A többi meg nagyon aranyos. Tehát, hogy itt azért egy nagyon komoly határvonalat kell húzni, és nekem ténylegesen az az első és legfontosabb dolgom és küldetésem jelen esetben, hogy a sportágat felemeljem. Nem volt olyan jellegű ambícióm, vagy nem az volt a fő ambícióm, hogy a névjegykártyára rá legyen írva, hogy én a judó szövetség elnöke vagyok. Nekem az elsődleges motivációm az az, hogy a sportágamnak vissza tudjam adni, amit tőle kaptam. Ebbe van, aki bele fog férni, van, aki meg nem fog beleférni, de a jellememtől függően szerintem pont, hogy az elmúlt mondatokban beszéltünk erről, tudják azt, hogy bárkivel nagyon szívesen beszélek bármiről, de amikor egy pozícióról vagy egy titulusról kell döntenünk, akkor ott csak is kizárólag az exakt szakmai tények fognak dönteni.
0: Még egy picit magánember Tóth Krisztiánnal maradva, eddig azért voltál keveset a gyerekeddel, mert világbajnokságra, EB-re, világkupára utaztál, most pedig azért leszel kevesebbet, mert benn fogsz ülni a Magyar Sportházában, az irodádban fogod járni a vidéki klubokat, elmész keretedzésre, hogy lehet ezt az ördögi lakatot kinyitni mégiscsak?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye nekem két gyermekem is van. Hál' az Istennek nagyon jó családi háttérrel rendelkezek ilyen értelemben, tehát a feleségem...
0: Feleséged is hozzászólt egyébként a Facebookon.
1: Ki is kaptam, minden. Tehát, hogy a feleségem is mindig támogató volt, és most is támogató, ez nagyon nehéz összefésülni, ez természetes. Valamelyik ujjába az ember mindig bele fog harapni. Most azt gondolom, hogy az az elsődleges célkitűzésem, hogy ebben a két-két és fél évben a sportágat egy jó útra tereljem, és egy kicsit összerázzam a sportág képviselőit, és ennyit meg hajlandó vagyok rááldozni, és most ezt megint mindenki jól értse, hogy egy picit a családomtól elveszek. Igyekszem a lehetőségekhez mérten a legtöbbet otthon lenni, és a legtöbbet foglalkozni a gyermekeimmel, de nem tudok egész egyszerűen kettészakadni, próbálom megtalálni majd azt az arany középutat, ami megfelelő lesz a családom szempontjából is, és megfelelő lesz a judó társadalom szempontjából is. és itt ezúton szeretném is megköszönni a családomnak azt a fajta támogatást, amiről az elmúlt években képviselték magukat, hogyha diplomatikusan fogalmazhatok, és bízok benne, hogy ez a későbbiekben is így fog maradni. Ahogy nagyobb igényem lesz arra, hogy a családdal többet kell lennem, akkor ezt az egészet majd újra átgondolom, de jelen esetben őszintén azt gondolom, hogy tartozok annyival a sportágnak, hogy ezt az időt rá kell, hogy áldozzam.
0: És ha mondjuk egy válogatott keret edzésen, ahol ott vagy, és látod, hogy valaki valamit rosszul csinál, és pont rajtad van egy judogi, akkor fölmész, és megmutatod neki?
1: Tőled egyből oda fogok menni, és megmutatom.
0: Tóth Krisztián, a Judo Szövetség elnöke, köszönjük szépen.
1: Köszönöm a meghívást.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sport Rádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente, pénteken 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 27. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Köszöntöm mai vendégünket, Bacsa Ferencet, mesteredzőt, a Magyar Birkózó Hírességek csarnokának egyik új tagját, és Deák Zsigmondot is, állandó vendégünket, az MBS Média Bizottságának elnökét. Kerek fél évszázada van az edzői pályán, Feri bácsi. Gondolta volna 1976-ban, amikor belevágott, hogy ez ilyen szép és hosszú pályafutás lesz?
4: Hát valójában nem, de ahogy elkezdődött, úgy nyíltak a távlatok. Kisgyerekkoromban is szerettem birkózni, elég vagány gyerek voltam, és Tátkertvárosban kezdtem el birkózni. Érdekes volt az, ezt elmondom, hogy mi volt az fő indítatás. Volt egy, megalakult Táton a birkózás, rá egy évre volt egy verseny, 61-be, igen, és láttam ott Gubica Jóskát, meg a Nagyváradi Jóskát birkoztak, és a Gubica csinált egy hátsó-alsó kiemelés, és gyönyörűen lement hídba, amit most szuplénak is mondanak más néven, és néztem. Hát mondom, ilyet én is akarok csinálni, meg én is tudok, meg fogom tudni csinálni. Na és hát elkezdtem járni birkozni ott Táton, helyben volt. És két év múlva megszűnt ott a birkózás, és átkerültem Dorogra, mert a ottani edző, Csonka Sanyi bácsi, mint első edző, megemlítem, ajánlotta a szüleimnek, hogy ügyes a gyerek, járjon be Dorogra. És ott Molnár Kálmán bácsi volt az edző, nagyon jó ember volt, szerettem, és ott kezdtem el birkózni. És hát a nagy eredményeket nem értem el, de bajnokságokon kétszer voltam második, ifibe is egyszer, meg juniorba. De hát a körülmények dologon nem voltak olyanok edzőpartner tekintetében, és a Toma Misi az megvert a junior bajnokságon, hát belőle lett is jeles birkózó.
5: Ezt akartam mondani, hogy hát azért igen komoly világversenyes érmes birkózó lett Toma Mihályból, szóval hát nem szégyen kikapni tőle.
4: És közben 1969-ben én fiatalon házasságot kötöttem a feleségemmel, hála Istennek, meg is köszönöm az Istennek, hogy ő lett a feleségem, mert párfogolta aztán a birkózói edzői munkámat. Ő igazgató volt a Zolteknél, korábban meg a Nyergesújfalui Viszkozánál pénzügyi igazgató. Tehát nem hárult rám akkor a felelősség a család eltartása szempontjából, mert azért a birkózó edzői munka nem volt a nagyon megfizetve. De engem hajtott az, hogy ha én nem lehettem olimpiai bajnok, mert nekem a Csaba fiatalkori barátom volt, és nagyon büszke voltam, hogy olimpiai bajnok lett.
5: A Hegedűs Csaba.
4: Hegedűs Csaba, igen. És hát mondom, majd a kisfiam, és 70-ben megszületett a Péter, alig vártam, hogy hazahozzák, de hát hétközben dolgoztam, hétvégén tudtam megnézni, mikor fürösszötték. Jó, erős vázú gyerek volt, mondom, ebből birkózót fogok nevelni. És hát az is lett, de
5: Nem lett az olimpiai bajnok.
4: Nagyon sokat kellett várni, hogy legyen olimpiai bajnok, mint nevelőedző. És a legfontosabb,

0: hogy a 76-ban elkezdtem bordani, birkozni, és mondta az edző bácsi, a Kálmán bácsi, hogy hát jelentkezzek segédedzőként, végezzem el az iskolát, hogy legális legyen a munkám. És utána még megcsináltam a TF-en az edzőit, és engem nagyon érdekelt a edzői munka, mert én szerettem a biológiát, és az élettani része az nagyon megfogott, mert az nem olyan egyszerű. Sokan azt hiszik, hogy elkezdik a gyereket birkóztatni még 7-8 éves, és csak csavargatják,
1: tekergetik
0: egymást, borzalom, és nem azért mondom, csak nem avval kellene kezdeni.
2: Az életkori sajátosságokra figyelni kell.
0: Az egész pályafutásom során ez egy nagyon fontos, hogy betartottam az életkori sajátosságot. Ezt majd a Misztertus birkozó sportiskolában teljesedett ki, és dorogon edzősködtem, de én tudtam, hogy ha a fiamból komoly birkozót szeretnék nevelni, meg akarok is, akkor komoly, nagy csapatot kell összeszednem. Mert mikor én már junior voltam, nem volt szinte kivel birkoznom dorogon, aki megfelelő edzőpartner lett volna. És hát akkor jött a Kismóni János be a képbe, és én tartottam táton is edzéseket, dorogi fiók volt, tehát csak a iskolai igazgatóval jó volt a kapcsolatom, és onnan jött ki például az Aubéli Otto, aki világbajnoki bronz és EB bronzérmes.
1: Kismóni János pedig világbajnoki ezüstérmes, ugye, kötökfogású remek birkózó.
0: Világbajnoki ezüstérmet nyert Svédországban. Úgy, hogy a Jerlikaját is megverte, és amikor megkérdeztem tőle, ezt csak úgy adalékként mondom, Jani, hát Jerlikaját hogy verted meg? Hát mondom, azért tud is birkozni, meg igen erős, Felülvási, így jár. Én erősebb vagyok. És az így is volt, csak nem volt elég tüzes. Ez csak az hiányzott. Csak az. Mert hát az ember az születik, valahogy megkapja azt a genetikát, és abból azt nehéz áthágni. És tehát dorogon elkezdtem az edzői munkát, és például érdekes dolog, hogy először nagyon rá voltam állva a fiamra, de láttam, hogy nem jó. És amikor a 15 év volt úgy, hogy nagyon már úgy izgult, mondom, izgulsz? Nem, de az arc olyan ideges volt. Lejött a szünetbe, hát rosszul lett. Úttörő olimpia döntőjébe, ami hát nem volt egy jó. Na, leálltam róla, és volt egy második eresztés, ezek a Kismóni, Rajos Csaba, meg még egy, akik az én nemzetközileg is vitték valamire, volt egy következő csoport, hát azok szenzációsak voltak. A Kál Tamás, Puksa Feri, Rajos István, Farnadi Péter, Köves Karcsi, ezek dorogon a tanítványaim közül utánpótlás szinten 12-en nyertek valamilyen utánpótlás világbajnoki, Európa bajnoki, vagy akkor még volt olimpiai reménységek versenye. Puksa nyert olyat is, meg előző évben második, ami nagyon erős volt.
1: Hát ugye az eredendően ugye úgy indult, hogy bocsánat, hogy belevágok, hogy az a volt szocialista országoknak a birkózói, tehát olimpiai reménységek versenye, és de hát ugye nem kell mondani, hogy a volt szocialista országokban milyen volt a birkózás. Úgyhogy aki azt megnyerte, az
0: a korosztályos. Bulgár, szovjet, és jött a kubai is, mikor bizony, már Puksa kubaival birkózta.
1: Vagy az izénél a szabadban a mongolok, tehát eszeveszett mezőny volt, az biztos.
0: Úgyhogy
1: korosztályban.
0: Nagyon jó társaság volt, aztán jött a rendszerváltás, meg dorogon kinőtték magukat ott a gyerekek, és Szanaszét a Vasasba, Csepelbe, Fradiba mentek
1: hát
0: birkozni.
1: Hát egy klasszikus nevelőegyesület, ugye nyilván elmentek akkor a nagy egyesületekbe.
0: És ez törvényszerű volt.
1: Így van.
0: És én a felnőtt válogatott edzőjek, de az hozzátartozik még, hogy 92 októbertől a Birkozó Szövetség szakfelügyelője lettem, mikor dr. Hegedűs Csaba megnyerte a választást, és odavitt, mert bizalmat szavazott nekem, ismerte a kvalitásomat, munkabírásomat, és 94 év végétől pedig felnőtt válogatott edzője lettem, Komáromi Tibi volt a szövetségi kapitány, kötött fogásba. Részt vettem az atlantai olimpián, de ez egy rossz időszaka volt a sportban a birkózásnak, ugyanis...
1: Nem emiatt, nem azért, mert Feri bácsi oda került, hanem a...
0: Hát,
1: pont egy generációváltás,
0: generációváltás volt. Így, már így. Akkor nem tudták, lefogyasztottak a barcelonai súlyokra Repka Attila, Farkas Peti, de már több mint 10 kilót fogyasztottak. Uh-huh. És már nem volt olyan az edzettségi szintjük, már sajnos mindenkinél eljön az, hogy van az emelkedés, aztán jön a lejtő, a teljesítő képességekbe. És folyamatosan a Birkozó Szövetségnél dolgoztam, és Táton egy diáksport egyesületet 97-be hoztunk létre. És csak azért említem meg azt, mert rá 5 évre megnyertük a serdülő csapatbajnokságot, és ezzel a Tátor a Fradit verjük meg a döntőbe. És,
1: azért nem mindennapos, tehát mint Tát-Fradi döntő, tehát azért ízlegessék a hallgatók ezt a dolgot, úgyhogy a Tát nyert. Tehát ez egy nagyon nagy szakmai dolog, na maradjunk ennyibe. Tehát egy kis település, kis egyesületéből ilyen szakmai munka ki tud jönni korosztályban, az nagyon nagy dolog.
0: A környező falvakból is oda jártak, Tokodról.
1: Tokodról, persze.
0: Tokodról, Tokodaltáról, Nyergesújfalúról. Én tudtam mindig, hogy sok emberrel kell dolgozni. És abból tudnak majd kiválasztódni. És hát ki is választottak, mert a Korpási kezdtünk ilyen október végén, decemberben megjelent, hozta az édesanyja, hogy a Bálint mászkál, nem bír az erejével, a vascsöveken, de csak ilyen 29 kiló volt, fölmászik a szekrény tetejére télen, ugye, és nem bír a, hát ajánlotta neki a Táti testnevelő tanár, ismerték, hogy jöjjön, hát a Bacsa Ferét csinálja a birkózást. És hál' Istennek megmaradt, és lett is belőle.
1: Valami, világ és Európa bajnok végül.
0: 8 érme van VB-EB-ről. És a nagyon, még a dorogi birkózásról hagyd mondjam el, hogy az Zrínyi iskolában voltak az edzéseink, majd utána lett egy ötvös iskola, ott egy sokkal nagyobb, mondhatnám azt is, hogy tornacsarnokszerű edzőterem volt, és képzeljétek el, nektek mondom, hogy volt úgy, hogy összeszedtem Nagysávtól kezdve Bajnáról a környék, tágabb környékről 100 gyereket, és 100 gyereknek tartani ez véletlen volt. Hát,
2: hány éves gyerekek? Milyen korosztály?
0: Nem szerettem a túlkorait. Ezek 10 éves korba. Tíz éves kor.
1: Hát meg a kicsi gondolom, nem tudnak úgy koncentrálni, nem
0: egészen más. 10 éves kortól, és nagyon fontos, hogy én a sokoldalú fizikai felkészítés hívei voltam. Nekem a gyerekeim, mikor mi elmentünk versenyre és tartottunk egy bemelegítést, akkor már fogták a fejüket az edzők. Nem úgy cigánykerék, hátra szaltót, de magasan nyújtott teste, hanem volt, akik még bele is csavartak. Hát az már...
1: Ez egy másik sportnak, Feri bácsi.
0: Igen, hát majd amikor a Mr. Tushról beszélek, ezt elmondom, hogy egy másik sportág.
1: De most nézzük.
0: És a lényeg, hogy Dorogról nagyon sokan, talán említettem, 12-en lettek világ és Európa bajnokságon érmesek abban az időszakban, amikor Dorogon voltam, és 2001-ben Hegedűs Csaba létrehozta a Mr. Tush birkozó sportiskolát, és nagyon szerencsés volt, hogy akkor indult be a Herakles bajnok program is. És én a Herakles bajnok program keretében voltam edző, Kovács Gyuri kollégámmal, és Takács Ferenc pedig mellékállásban volt edző. És szerencsés volt az összeállítás, mert életkorban 10-11 évvel távolabb voltunk egymástól. Az az igazság, hogy azonos korú edzők, ezt tapasztaltam mindenhol, rivalizálnak. Az erősebb egyéniség elnyomja a másikat, annak nem tetszik, mert azért ős gyenge egyéniség a birkozásban, nincsenek gyenge egyéniségű edzők, és abból csak konfliktus van, itt nem volt, hál' Istennek, egyetértés volt. És elkezdtük a munkát, és ez nagyon érdekes dolog, hogy én ugye a szövetségnél dolgoztam, ismertem a gyerekeket, ugyanis nyári szünet, téli szünet, edzőtáborokat tartottuk, és azokból az edzőtáborokból láttam, hogy kik az ügyesek, hát akit meg tudtunk nyerni, följöttek, és 46 fővel kezdtük.
1: Ez egy bentlakásos, tehát egy ilyen akadémiai rendszer volt, csak még megelőzte a korát, ezt jól tudjuk, ugye a Kozma István Magyar Birkozó Akadémiának a Kimbának egy ilyen, mondhatjuk egy ilyen szakmai előképe, Mr. Tusi iskola, csak nyilván más körülmények között, de végül is ez volt az alapja, tehát ezt jól tudni.
0: Családi gimnáziumba jártak a gyerekek.
1: Így van.
0: Mindenki, és a Kós Károly kollégiumban voltak elhelyezve, és az edzéseket, ami hát a szegény gyerekeknek, amikor belecsöppentek ebbe az életbe, kiszakadtak a családból. A kollégiumban a nevelő tanárok, ugye hát rendszabályozták őket, ahogy kell, de hát a birkozók nem olyan egyszerű gyerekek, nem is voltak olyan konfliktusok, amiről ha elmesélném, mindenkinek égnek állna a haja. És de ment a dolog, és az első edzés után azt tetszett legjobb, hogy a Csaba megkérdezte tőlem, Ferikém, azt mondja, ezekből akarunk mi olimpiai bajnokot nevelni, és én kihúztam magamat, mert én magabiztos ember voltam világ életemben. Mondom, hát ezekből hát. Há, hogy ne? És
1: hát... Lett is, mert az egész jó korosztály volt, ugye Lőrinc Tamás, Lőrinc Viktor, Korpási Bálint,
0: Módos Peti.
1: Módos Peti. Tehát azért itt mindenféle olimpiai érem, nem csak bajnok, már csak az olimpiai ezüstérmes és olimpiai bronzérmes is termet, meg a világ és előbb bajnoki címekről nem is beszélgetünk. Szóval Feri bácsinak igaza volt, amikor Csaba bácsinak mondta, hogy ezekből hát.
0: Azért ez nagyon fontos, hogy hozzáfőzöm. Nagyon nagy hangsúlyt fektettem egész életembe. Dologon is elmondtam, hogy gyerekek, ez egy dolog, hogy birkozzuk. Ki tudja meddig. Jön a továbbtanulás ide-oda, lehet sérülés, vége lesz. De az nem mindegy, hogy mi lesz belőletek az életbe. A birkozással megtanultok dolgozni, küzdeni, harcolni. A bármilyen probléma, gond, baj van. Hányan elmondták nekem, hogy amikor éjjelenként tanultak, mert én azt mondtam, hogy mindenki tűzze ki, hogy valami az ő tudásának, érdeklődési körének megfelelően végezzen valamilyen egyetemet, főiskolát. És ez hál' Istennek be is vált. Nagyon sok tanítványom lett pedagógus, közgazdász, többen jogegyetemet végeztek, többen, meg még más volt például atomfizikus is köztük, aki az lett.
1: Igen, most csak azokat sorolja Feri bácsi, akik nem a sportban, tehát nem maradtak kvázi a szakterületen, a sportban vagy a birkózásban, hanem teljesen másfelé vitte őket az útjuk, de...
2: Gondolom rájuk ugyanolyan büszke vagy, legalább olyan büszke, mint a birkózókra.
0: Ugyanolyan büszke vagyok, mikor találkozunk Feri bátyám, vagy megállított a rendőr, aki rendőr szintén, nagy szintén volt, sávátlépés volt. És
1: Csintanen
0: maga elfelel. Az Feri bácsi. Megcsóvált a fejét, na menjen.
1: Már megértem. Hozzáteszem, ezt Feri bácsival beszéltük, és nekem is, nekem a Fradiba a nevelőedzőm Széles Józsi bácsi volt, Isten nyugosztalja, aki szintén, tehát ezeket az elveket, tehát amikor mondta nekem, hogy az első a tanulás, és akkor mondtam, hogy de hát te nem birkózok, azt mondja, hidd el, azt mondja, neked különösen, te okosabb, mint a többiek, nem vagy olyan erős, neked biztos az lesz az utat, de mindenkinek. És hát igazuk volt.
0: Széles Józsi bácsi egyébként, a Józsi barátom olyan ugyanankorú, mint én, nagyon jó barátok voltunk. De igazán jó, a legjobb barátaim közé.
1: Hát ez nem véletlen, mert két olyan ember, akit igazán, hogy mondjam, összeillő, maradjunk abba sok mindenben, becsületben, tisztességben, szakmai tudásban, nagyon szerettem őt is.
0: Hát a Mr. Tu sportiskola képzéséről annyit, hogy én nagyon komolyan vettem a felkészítést. Hát először is meg kell álmodni, hogy mit szeretnénk elérni. Aztán meg kell tervezni. De aztán folyamatosan dolgozni kell. Többen mondták, hogy Ferikém, hát neked szerencséd volt. Mondom, te. De azért ott is kellett lenni, meg valamit tudni is kellett. Hát szerencse. Meg kellett fogni a szerencsének a sörényét erősen, és nagyon komoly felkészítés volt. Például, ahogy jöttünk föl a Zsigába, beszélgettünk, említettem, hogy hát olyan alapozás volt, hogy 3 hónapig tartott, de ott olyan sokoldalú fizikai képzés volt, vagy a technikák. A Csaba rendszeresen ellenőrizte. Azt hozzáfűzöm, hogy 1 éven keresztül a Csabával lejártunk, szinte hetenként, és hát én tudtam a birkozás technikáit, de nem úgy, ahogy ő. És azt mondja, Ferikém, neked megtanítom, mert téged érdekel, megtanítok mindent, át akarok adni. És hát sok mindent sikerült is átvennem, és ezt plántáltam bele a gyerekekbe, de ciklusokra voltak feloszva az éves felkészítésbe az időszakok, és bele volt téve mindig minden. És az egy nagyon fontos dolog, hogy mikor kimentünk a török versenyekre évenként, és az első versenyen láttam, nagyon komoly mező volt. Európa bajnokságnál erősebb, mert Ázsiából is jöttek üzbégek, kazakok általában 4 emberrel. És hát mindenki rettenetes jó pörgetett, de nem emeltek. Mondom, emelés a mi munkánk. Igen, ám, de bejött a derékfájás. De olyan mértékben, hogy szittak a klubedzők, tönkretesszük a gyerekeket. És elmentünk tanácsot kérni, az Orfiba elmentem a főgyógytornászhoz. Torbak Ildikóval beszéltünk, aki az atléták részéről is elmondta, hogy a dobóatléták ugyanezzel küzdködnek, mert sokat súlyoznak. Hát 17 éves, 16 éves kor után elkezdtük a súlyzós felkészítést. Hát nem véletlen, hogy a Lőrinc Tomi 150-et fölvett merre, mikor még a 70-72 kiló volt, és ugyanannyival le is guggolt, de 150-nel tudott fekve nyomni is, mikor a csúcs. És ezt meg tudta csinálni a Korpási Bálint is, aki valamivel azért kicsit könnyebb volt. Úgyhogy ezek nagyon...
1: Hát azokat a speciális izmunkat, ugye ez a...
0: Néhát izom erősítést.
1: Így van, tehát ami kellettek ahhoz, hogy egyrészt tudjanak emelni, másrészt ne fájjon a derekuk, mert a kettő együtt nem ment.
0: És én mindig tudatosítottam bennünket, hogy miért csináljuk, hogy csináljátok. Napi 30 percet fordítottunk a néhát hasizom erősítésre, és nézegettem nekik, húzd ki magad, mondom, olyan, mint egy a drótkötél, olyan a méhátizmod, most már alakul, de még. Hát aztán tudtak is emelni, és a legfontosabb pillanatokban meg is tudták csinálni.
1: De amikor az edző így dicséri az embert, akkor ugye nyilván, mintha a gépzsíra kenegetnék azt a drótkötelet nyilván a lelkét is kenegette, hogy ugye ezzel is motiválta nyilván, hogy hát nézem, milyen izmos de vagy.
0: 16 éves korig fejleszhető a keringési rendszer. De ezek a gyerekek 14-15-16 éves korukban kerültek be, és hát megszenvedtek. Az alapozás során a stadion körül volt úgy, hogy a csúcs 8 kör, és utána még 45-50 perc lépcsőzés, egyénileg is, meg társal is. És akkor bementünk, és akkor még kézisúzós gyakorlat úgy, hogy nem lehetett letenni, csak folyamatosan váltottunk, és még méhát, hasizom, hídmunka tartott 2,5-3 óráig egy alapozó edzés. Volt úgy, hogy volt olyan idő, ez nagyon, mikor ezt úgy emlegetik, hogy Feri bácsi, ez rémálom volt. esett a hó, mínusz 10 volt, de ez a kis tüskés szemcsékkel. És jöttem, és mondom, mit csináljunk, és volt a nagy kulcsomó, és egy alumínium kis táblá volt, hogy milyen termeket nyitnak, és csörgettem. És ideges voltam, hogy mit csináljunk, beterveztem, megcsináljuk, ez a vége, ez a legfontosabb. És látták, azt mondják egymásnak, na, biztos, hogy kimegyünk.
1: Nagyon ideges.
0: Ki is mentünk, és megcsinálták, és akkor jött a dicséret. Na látjátok, ez kell. Hát az életetekén harcoltatok. Meg tudtátok csinálni. Hát nekem a Komáromi Tibi csak annyit elmondta, hogy ő úgy futotta körül a stadiont a budapesti világbajnokság előtt, hogy Válán egyik sportársa, most nem jut eszembe a neve, föl a lépcsőn, le a lépcsőn, másik lépcsőn, föl a lépcsőn, le, és úgy futottak ő.
2: A régi Népstadion.
0: A régi Népstadion.
1: Hát csak azért mondom, hogy ugye nálunk a Fradiba birkozóterem a régi stadion mellett volt, vagy igen, mögött volt, hát mi is ott futkároztunk, ugyanez a lépcsőzés. Tehát amit most a Feri bácsi elmondott, csak egy másik helyszínen. Meg amit a Széles Józsi bácsiról egy mondat, kimegyünk a Népligetbe, ugye nekünk az volt közel, Szánkódomb. Nagyon boldogok, hogy lehet cipelni ugye a magunkat. Majd Füligére száll a Józsi bácsi, és azt mondja a Vakolya Lajos bácsinak, a másik edzőnek azt mondja, Lajos, találtam egy még meredekebb ösvénti toldalt, ezt nézd meg! És akkor ott küldött fel minket. Szóval körülbelül olyan lehetett, mint amikor Feri bácsi boldogan mondta, kimegyünk abba a hóesésbe, és nem érdekel.
2: Nagyjából 3 percünk van még. Én szeretnék rákérdezni a fiára, mert ugye szóba került már tulajdonképpen neki köszönheti, hogy edző lett, amikor levitte 6 évesen. Ugye a jelenlegi ügyvezető alelnök a Magyar Birkozók Szövetségénél, Bacsa Péter, EB helyezettes olimpikon birkózó. Hogyan működött az edző-tanítvány viszony, az apa-fiú viszony mellett?
0: Hát jó működött egy darabig, de rájött jól, de kicsit túl szigorú voltam. És ezzel terhet raktam rá. És mikor 15 éves lett, akkor levettem a terhet. Nem.
2: Ez, amit említett korábban, hogy...
0: Felszabadult.
1: És akkor más edzője volt neki?
0: Versenyekre az edzést én tartottam 90%-ban, de már Arden Lajoska, Isten nyugosztalja, nemrég halt meg. Az ment velük versenyre. A Kismónival vele, Rajosokkal.
1: Igen, de mondjuk gondoljunk bele, hogy ez milyen felismerés egy apától, mert nem azért, hogy ugye azt lássa, hogy akkor most el kell szakadni annak érdekében, hogy aztán akkor, a Peti fejlődjön.
0: És akkor
1: tovább.
0: Egyre vagányabb lett, de az is hozzátartozik, hogy elkezdett, 3 éven keresztül 45 kiló volt. Hát mondom, mi lesz ezzel a gyerek? Na, és akkor megindult, nőtt, mindig magasabb volt a többiné, mire kinőtte magát, 19 éves, volt novemberben, tavasszal volt az országos bajnokság a felnőttek között is, már junior bajnok volt, kötöttben, szabadban megnyert mindent, felnőttben 3. lett, úgyhogy csak a Komáromi Tibitől kapott ki, Farkas Petit is megverte. Tehát jó volt, hogy kötöttben, szabadban. A szabadot választotta, az egyetem mellett csinálta, büszke voltam rá, közgáz egyetemben, a feleségem is közgazdász. Hozzáfűzöm, hogy a fia is most már a Corvinust végzi, most fejezi be, de még van 2 másik unokám is, aki közgazdász. A családban ez olyan családi tradíció, hogy közgazdász.
1: Nem csak a birkózás, hanem akkor a...
0: Mindenki, 7 unokánk van, 6 már vagy végzett, vagy egyetemre van, aki doktorit csinálja, mint biológus.
1: De akkor ez a tanulás, amit mondott Feri bácsi, hogy a tanulás a legfontosabb, úgy látszik, hogy a családban is bejön.
0: Hát én is az egész edzői pályafutásom során mindig tanultam. Mindig szakirodalmat. Jakab Házi Laci segített. Adta, kérdeztem, vegyem meg ezt, vegyem meg azt, megnéztem. Ami gondoltam, már beépítettem.
2: Ez például lehet sokak számára, azt hiszem, viszont az időnk sajnos lejárt. Feri bácsi, nagyon köszönjük, hogy itt volt velünk a Karfiol főmagazinban. Zsiga, neked is köszönjük, hogy itt voltál. 2 hét múlva folytatjuk.
0: Nagyon szépen köszönöm.
3: Ez volt a Karfiol fül. A Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Asszó, a Nemzeti Sportrádió vívás magazinja. Két hetente szerdán 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a Nemzeti Sportrádió vívó magazinja következik, két hetente jelentkezünk, és állandó beszélgető társam Fodor Kende, én Varga Péter vagyok, szervusz Kende.
2: Szia, köszönöm az újabb meghívást.
1: A Magyar Vívó Szövetség sportigazgatója Fodor Kende és korábbi kiváló kardvívó, olimpiai 5. világbajnoki ezüstérmes. És most egy egészen új dologról fogunk beszélni, ugyanis a Vívó Világliga első eseményét rendezték nem is olyan régen Los Angelesben. A beharangozása az volt, hogy a világ premier a világ legjobbjaival, köztük két magyarral, Siklósi Gergellyel és Muhari Eszterrel. Ők valóban a világ élvonalába tartoznak, de hogyha itt végigmegyünk a párosításon, azért megállapítható, hogy ezzel a listával lehet vitatkozni. Minden esetre akik elfogadták a meghívást és ott voltak, Lee Kiefer és Arianna Erigo, ők kiváló tőrözők, Siklósi Gergely, Kano Koki, férfi párbajtőrmérkőzés volt ez, Alexandra Endoló, Muhari Eszter női párbajtőr, Ószánguk és Jean-Philippe Patrice a férfi kard, és aztán Maya Chamberlain és Michaela Battiston női kard, majd végül az eseményt az ötletgazda, a rutinos 36 éves olimpiai bronzérmes amerikai tőröző Miles Chamley Watson és a hongkongi Ryan Choi csatája zárta. Röviden a lebonyolításról, a Team Shield és a Team Blade elnevezésű csapatok küzdöttek egymás ellen, és ahogy felsoroltam, 6 pár, és ez a 6 pár, ennek a 6 párnak az eredménye adta az összesített végeredményt. 100 000 dollár összdíjazású volt maga a torna Los Angelesben, illetve maga a verseny, és ami itt nagyon-nagyon komoly újítás volt, az az, hogy a mérkőzések egyetlen egy részből álltak, és az idő sem volt ugyanannyi, mint egy sima vívó versenyen, tehát a tőrözőknél 2 perc, a kardozóknál 1 perc, a párbajtőrözőknél pedig 3 perc, egyszer 3 perc állt rendelkezésre, és ezt le kellett vívni. Nem állt meg 15-nél a találatjelző, hanem volt például 17-9-es eredmény is, és a célja az a szervezőknek ezzel, tényleg nagy showt csináltak ott az Egyesült Államokban a vívás körül, hogy még népszerűbbé tegyék magát a sportágat, mondjuk a nagy közönség felé, azok felé, akiket mondjuk eddig nem ért el. Mit szólsz ehhez, Kende, hosszú bevezetőt követően?
2: Nem egy új találmányról van szó, tehát ilyen volt már a múltban. Két megoldása volt egyébként ennek. Volt régen a Mesterek kupája, vagy a Mesterek bajnoksága. Ez általában a világranglista top 8-at hívták meg nagyon-nagyon régen, és ők vívtak egy pénzdíjas versenyen. Ez általában egy fegyver nem, vagy egy szakág képviselői voltak. És ilyen váltó verseny egyébként annak idején, amikor a kadett korosztály elkezdett vívni világbajnokságon. Én, amikor Denverben kim voltam, akkor is volt, a junioroknak volt egy ilyen váltó verseny, ahol egymást váltották. Alapvetően ugye a cél az, hogy minél, ugye, arról már sokszor beszéltünk, hogy nagyon sok helyen vívnak, nagyszerű vívók vannak, szinte minden fegyvernem, vagy minden szakákban nagyon széles azoknak a köre, akik nyerhetnek egy versenyt, tehát most már nem csak 3, 4 vagy 5 emberre lehet azt mondani, hogy esélyes egy versenyen. Én nekem ebben egy kicsikét vannak fenntartásaim, hiszen a vívás bárki bármit mond, egy réteg sportág, tehát én azt gondolom, hogy alapvetően nem az a jó irány, vagy nem kötelezően az a jó irány, de ez a saját véleményem, hogy magát a sportágat még egyszerűbbé tesszük, vagy nagyon-nagyon kifordítjuk, hanem minél több embernek el kell vinni, meg kell mutatni a sztárjainkat, meg kell mutatni azokat a szépségeket, amely bármely asszóban, vagy egy iskolában, vagy az edzés munkában van benne. Ez egy, mondom, ez egy rédik dolognak a felmelegítése, nem véletlen, hogy Amerikából jött, tehát hogy én azt gondolom, hogy valószínűleg az egész is onnan indult, és onnan próbálják ezt megütni, főleg azért, mert Amerikában retteltesen megy a vívás, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon sok egyeset, nagyon széles mezőny van. Meglátjuk, hogy hová fog futni. Általában ezek az új projekteknek azért nem az indulása a kérdés, hanem mondjuk ez 2-3 év, vagy 2-3 alkalom múlva is fennmarad.
1: Így van, én is ezen gondolkodtam, hogy vajon kibír-e ennyit, mert itt tényleg egy őrületesen nagy show volt, tehát a VIP vendégek között ott volt többek között Lewis Hamilton, hétszeres Formula 1-es világbajnok. Szóval ez így önmagában, hogy egy ilyen szintű klasszist, egy sztárt gyakorlatilag meg tudtak nyerni a közönség soraiba, az már sokat jelent, illetve a világ egyik legnagyobb sportszergyártójának a vezetői szintén ott voltak, és tényleg nagy reményeket fűznek ehhez. Ami számomra, ugye említetted meg, nyilván a hallgatók közül is többen tudják, hogy volt már ehhez hasonló esemény, akik követik a vívást, viszont ami abszolút újítás volt, az a közvetítése ennek az egésznek, mert láthattuk a pengemozgást grafikai elemekkel mutatva, és a lassítás során is, tehát ez valami fantasztikus volt, és láthattunk virtuális nyilakat, ezek pedig azt jelezték, hogy ugye például törben vagy kardban kinél van éppen a támadás joga, ami ugye ebben a két fegyvernemben fokozott jelentőséggel bír. Igen. Szóval, és ez a ligának gyakorlatilag egy saját fejlesztésű technológiája, és emellé ráadásul mesterséges intelligenciával vezérelt bíráskodást is bevezettek. Szóval azért tényleg sok újítás volt, és azt akarták, hogy a vívás sebességét és bonyolultságát gyakorlatilag mégiscsak egy Star Wars stílusú vizuális megjelenítésé alakítsák. Nagyon jól nézett ki. Tehát komolyan mondom.
2: Biztos, hogy jól nézett ki, és biztos, hogy fantasztikus
1: alatt megcsinálva. Egy magazinműsort csináltunk belőle, és ezt kellett alámondani.
2: Megfordítom egy másik oldalról. Az, hogy eladható, az nem kérdés. Én annak nem vagyok híve, és ez egy aktív téma egyébként vívó körökben. Egyébként pont a törés a kardban, ahol talán a legtöbb probléma merül fel a bíráskodás tekintetében, mert hogy konvenció is ugye nem objektív, ez szubjektív. Ki a bíró, mit csinál a két vívó, tehát nagyon sok minden nem múlik. Én abban hiszek, hogy ha nagyon-nagyon tisztán a szabályok alapján, az írott szabályok alapján akarunk vívni, akkor az a párbajtőr. Tehát ott, aki előbb talál, hogy csinálod, igazából nem kérdés. A karban, a törben én nem értek egyet. Pont egy Európa bajnokságon beszélgettünk kardedzőkkel, és nem is egységes, tehát van, aki nem ért velem egyet, vagy más gondol. Én azt gondolom, hogy a karnak meg a törnek az a szépsége, hogy van benne más. Én reszketnék attól, hogy egy AI bírom mondja meg, mert kiállítja be az AI, ki fogja azt mondani, hogy így Zorándi Csaba...
1: Volt fizikailag ott egy ember kell.
2: Hát érdem, de előbb-utóbb tudod, az lesz, hogy majd az AI tudja, hiszen elmegy valaki akár egy tör, akár egy kard versenyre, előbb-utóbb lesz egy olyan éles asszó, ahol fel fog jönni, hogy a bírom mire így gondolja.
1: Igen, én ezt értem, és el is fogadom, hogy a sportolók, illetve a vívók számára fontos az, hogy továbbra is megmaradjanak a kvázi régi dolgok, viszont a nézők számára meggyőződésem, hogy ezzel a technológiai újítással, különösen az, hogy nyilak segítették abban például a kommentátort is, hogy lássa végig, hogy kinél van a támadás joga, meg egy-egy támadást követően, egy-egy akciót követően tényleg nagyon szépen grafikailag le tudták vezetni a pengemozgást, ez elképesztően sok segítséget nyújt, mert szabad szemmel ugye azt szokták mondani, hogy a vívást nem nagyon lehet követni.
2: Hát főleg a kardot, de a tört is már nehéz.
1: Aki igen. Évtizedek óta benne
2: van. Ez így van. Én más irányba vinném el, tehát azért, mert kevesebben, vagy még több nézővel szeretnénk megértetni a vívást, én azt gondolom, hogy nem a sportágat kell lejjebb hozni, nem kell leradírozni, vagy nem kell olyan dolgokat kivenni belőle, amely a sportág része, hanem ezeket el kell magyarázni, vagy technológiával meg kell jobban mutatni. Tehát én nem a sportágat változtatnám meg, hanem a kommunikációt, mert szerintem az én nem tartom jó iránynak. Ebben például nagyon jó amikor a pengét vagy a penge hegyét szokták beszínezni, és lehet látni egy agyaroszó után, hogy milyen mozgás van, de őszinte leszek, akár törben, akár kardban, a világ legjobbit is megnézed, hát előbb-utóbb fogsz olyan támadást látni, hogy előrefele megy, miközben a penge hegye meg a háta mögött van, tehát ilyet lehet látni, miközben egész biztosan, amikor a mesterével dolgozik, akkor ilyen nem történik. Vagy nagyon jó megoldás, amit én például az amerikai fociban látok, mondjuk top 8-tól azt mondani, hogy amikor van egy videóbíró, akkor a videóbírót például kivetíteni, és ugyanúgy, mint az amerikai fociban, mondja el a bíró, hogy miért döntött így vagy úgy. Tehát ezzel egyszerűbb lehet tenni. Megmondom miért, mert kivesszük pont, én attól féltem mind a tört, mind a kartot, ez alapvetően a tört és a kart fogja egyébként érinteni, hogy pont azt az ismeretlent, azt a megfoghatatlant, azt az X-faktort, vagy azt vesszük ki, amitől az más, amitől az működik. Ugye nagyon sokan azért szeretnék, mert miért így arra, miért úgy adja, mert én megtanítottam, elolvastam a könyvben, és akkor így kell csinálni. De mondom, Zarándi Csaba mondta nagyon sokszor, hogy sok mondása, sok jó mondása volt Csabi bácsinak, de talán amikor elmondta, hogy a terc az valaki ide teszi, valaki oda teszi, kicsit előrébb, kicsit hátrább, de ezek mind terc. A fejvágás is lehet így, úgy, amúgy. Én nagyon óvnám magunkat, illetve én nem őszinte leszek, én annak a híve vagyok, hogy ez egy színes sport, és sok megoldás van, sok lehetőség van. Akinek ez nehezebben megy, én őszinte leszek, nem a sportágat változtatnám, hanem akkor nem biztos, hogy jó az a fegyver, nem vagy az a sport, amiben mozog. Tehát, hogy most holnaptól akkor azt szeretnénk, hogy nem tudom, a kamionversenyen is legyenek spoilerek, meg kis kerekek, és nem tudom, elektromos motor. Tehát, hogy hol lesz a vége? Mindent megváltoztatunk? Tehát, hogy én nem vagyok annak, hogy népszerűsítjük a sportágat, és hogy Amerika elkezdte, ez nagyszerű, mert én azt gondolom, hogy ez a fenntarthatóság, hogy az olimpián sokáig ott legyen a vívás, sokan sportoljanak, ez fontos. Kell sok irány van, én azt gondolom, hogy ez egy iránykeresés. Meglátjuk, én nagyon remélem, hogy nem fog a három fegyver nem összecsúszni, és még egyszer mondom, én értem az AI-t, meg nagyon sokszor, szerintem nagyon sok mindenre lehet használni, például mi is használjuk elemzésre, vagy taktikai, vagy akciók, vagy taktikák kivitelezésére, de magára a bíráskodásra ott egy emberre van szükség, akit ugyanúgy meg kell oldani, meg kell ismerni, kommunikálni kell tudni vele, el kell adni magadat, stb. Én azt gondolom, hogy ez a kardvívás vagy a törvívás része, még párbajtörben is, hiszen párbajtörben is azért sokszor, akár itt a GP-n is láttuk, hogyha valaki nem úgy viselkedik, akkor előbb-utóbb annak ára van. Én nem venném ki ezt az ízét, de meglátjuk, hogy hogyan fog működni. Azt gondolom, hogy ezt még azért türelmmel meg kell várni, ez nem egy-két nap alatt fog lemenni.
1: Így van, és ami ugye érdekes volt, már röviden felvezettem, hogy a vívóidő az teljesen megváltozott. Ebben a Vívó Világliga lebonyolításában, és egy perc ennyi jut a kardra, de záporoztak az akciók mindkét oldalon, és nem is inkább a kardot, hanem a tört hoznám példaként, hogy ott a két perc alatt, tehát nem az volt az elején, hogy ismerkedünk, pláne a párbajtőrben. Ugye a párbajtőr az általában úgy szokott kinézni, hogy elkezdődik az első perc, és nem történik találat, kap passzivitásért egyet sárgát mindkét vívó. Így, hogy nincs háromszor három perc, hanem csak egyszer három perc, hát így az első perc is már hihetetlenül izgalmas volt. Ezt milyennek találod?
2: Ezen sokszor gondolkoztak, a kardban is ugye sokszor azon gondolkoztak, hogy például a két vívót közelebb rakják egymáshoz, tehát ugye a felállási vonal nem az előlévő lábuk, hanem a hátulévő lábukkal, ugye azért mondom, így nem lovak, hanem egyszerűen jobb vagy balkezes, tehát hogy az alapján állnak fel, tehát mindig próbálnak a szabályírók belenyúlni abba, hogy egyszerű vagy tisztább legyen, de ez mindig visszamennek ezek a dolgok. Az idő, én azt gondolom, hogy azzal lehet szabályozni, a kardban alapvetően nem mérnek, tehát az, hogy van és sok tus van, az nem kétséget. Néha azért nem mérik, mert ugye nem tudod.
1: Igen, azért is említettem, hogy inkább a tőr, illetve a párbajtőr, ami jobb példa most.
2: Igen, a párbajtőrben most fejből nem fogok tudni olyan sportolókat mondani, de az idő egy komoly taktikai eszköz. Tehát lehet szűkíteni, de akkor gyakorlatilag azok a párbajtőrvívók, akik alapvetően az idővel játszottak, vagy egy passzíva, vagy védekező stílus vettek fel, azok hátrányba kerülnek, mert innentől kezdve menni kell. Persze mondhatjuk azt, hogy abban az időben azt akarjuk látni, hogy aztán mind a kettő rohanjon egymásnak, és
1: szúrjanak. Hát itt egyértelműen ez volt a cél.
2: Hát én értem, csak...
1: Hogy itt csak a küzdelem domináljon, kevésbé a taktika.
2: Értem, de ez egy taktikai eszköznek a kivétele mesterségesen, csak azért, hogy megy. És akkor mi lesz a következő? Utána nem tudom, csak jobbkezesek vívhatnak, mert a balkezi... Nem, tehát, hogy nekem ezzel vannak fenntartásaim, az, hogy ebben próbálnak belenyúlni, és nem éles versenyeken, vagy nem ilyen időszakban, én azt gondolom, hogy azért ez nem most, vagy nem a 6 év múlva olimpián fognak ezek bejönni, meg lehet ezeket nézni. Azzal együtt, hogy mondok magam ellen is egy példát, én még annak idején keresztlépéssel kezdtem el kardvívást, tehát én még voltam olyan verseny gyerekként, és láttam keresztlépéssel olimpiát, ugye Barcelona volt az utolsó, és szerintem a kardvívásnak hihetetlenül jót tett, hogy a keresztlépést kivették, hiszen gyakorlatilag nagyon sokszor kívülről csak azt lehetett látni, hogy lefel rohangálnak, futnak a vívók, ami ez persze így nem igaz, de mégis a mostani vívás, a kardvívás sokkal élvezetesebb. Én azt gondolom, a kardvívásnak leginkább az a baja, hogy én a mostani 15 tust változtatnám, tehát visszatérnék, ugye régen 2 nyert 5-öt vívtak a kardozók, ami azt jelenti, hogy 5 tussra vívtak, és akkor, ha valaki 2x5 tust megnyert, akkor merte. Én nem 5 tussra, hanem 2x8-at vívatnék velük, hiszen ebben van a túl sok feszültség, hogy nincsen nagyon hiba lehetőség, vagy ha egy-két hiba akár a vívó részéről, vagy a bíró részéről beesik, mert ez benne van, akkor nagyon nehéz visszahúzni magadat az esélyesek közé. Én ebben látnék hosszabb távon megoldást, de nagyon sok ember van ott, akit valamiért oda tettek, akiknek azt gondolom, hogy ez a dolga, tegyenek ezért, ez az ő felelősségük, aztán majd meglátjuk. Logikusan, ha változna, akkor majd változtatunk mi is.
1: Így is, hogy 2 percre csökkent törben a vívóidő, ezen a vívó világligán, a Miles Chumley Watson-Ryan Choi mérkőzésen, ugye Ryan Choi a világbajnoki címvédő, Chumley Watson pedig olimpiai bronzérmes, és az első amerikai férfi vívó, aki annak idején éppen Budapesten világbajnokságot nyert törvívásban. Na szóval visszatérve, 2 perc alatt esett 29 találat törben.
2: Jó, és ennek a versenynek értem, hogy $100,000 volt a fődíja, de...

0: tenném. Nem a sporták szabályait húznám vissza, csak azért, hogy mindenki megértse, meg mindenki lássa. Tehát akkor mehetnénk bele. Jó, foci első 10 percben nincsen gól, akkor ne legyen 2x45 perc? Mert két passzív csapat játszik, vagy...
1: Hát voltak már olyan kezdeményezések, hogy a 0-0-áért ne járjon pont.
0: Értem, de ez is egy taktika, ez is egy eszköz. A másik csapatnak meg kell oldania. Tehát, és akkor, tehát hogy nagyon sok ilyet tudnék mondani, amikor nem a látványos része megy, vagy box, alig keresik a távolságot. Most akkor menjünk be, és akkor mindenkit nátpáccázzuk meg, mert nem veri rendesen a másikat. Tehát ez egy taktikai eszköz.
1: És egyébként a párbajtőrben is 3 perc alatt lett 15-13
0: értem, a végeredmény. De alapvetően...
1: Ami ugye 3x3 alatt szokott.
0: Voltunk annak idején az angol szövetség, most fejben nem tudom, hogy hány éves évfordulójára többen magammal meghívtak minket ki Londonba, és volt egy ilyen bemutató, angol csapat versus magyar csapat vívtunk, és na az volt ilyen, és akkor bemutató, és akkor repkedtünk, és beindultunk, és mutogattuk, és rettenetes mennyiségű tus
1: még volt. Még vívókorodban.
0: Abszolút, és nagyon jó volt, és hűde, de azért ez nem a verseny, tehát ha ez mondjuk egy világkupa, vagy egy GP, vagy egy VV, vagy EB, akkor nem úgy mennek. Egy párbajtőrűző 8-ban, 16-ban, ami akár a válogatási ranglistán, vagy akár a világ ranglistán való elhelyezését, vagy pozícióját fogja befolyásolni, nem fog 2 másodperc adott venni. Sőt, én elmondom neked, a párbajtőrűzők, de még a tőrűzők is kifejezetten tartanak olyan edzéseket, ahol taktika az, hogy nem megyünk bele, hogy húzzuk az időt, mert nem érezzük, nem kell. Én nem vagyok ennek a híve. Még egyszer mondom azt, hogy megmutatni a vívás szépségét annak sokkal inkább, azt, hogy minél több embernek elvinni, akár legyen ez iskolai víváson belül, vagy minél több helyen látni, akár tehát hogy szerintem sokszor az a problémája azoknak, akik nem értik a vívást, és egyszerűbbé szeretnék tenni, hogy nem mondják el, hogy miért ilyen. Tehát a kommunikációban probléma. És nem is azzal a kommunikáció, hogy ki hogyan mondja, hanem ez nagyon hosszú munka elmondani. Most nem bántva egyetlen egy labdasportágat, de azért a vívás ilyen értelme sokkal bonyolultabb, sokkal több minden történik. Hozzánk is lejön egy gyerek, akár egy kicsit később kezd, vagy tehetséges, vagy van benne egy kis kraft, és akkor megkérdezi, hogy nem tudom, fél év múlva miért nem lett még világban. És akkor elmondom, hogy hát bátyám, hát azért itt vannak még dolgok, amiket meg kell tanulni. Úgyhogy én nem ennek vagyok híve, kicsit olyan lett, mint a világ, tudod, jobbra húzom, vagy balra húzom, hogy telefon és csak úgy pörgetem. Nekem az az érzésem, igen, tehát igen. Hogy üljünk be, nézzük meg a versenyt, én nagyon szeretem, amikor végigvívják, aztán persze vannak izgalmasabb, nem izgalmasabb a szók, de ha akár a GP-n, vagy bármilyen verseny egy ilyen hosszú asszó után oda kell hívni a vívót, vagy oda kéne hívni a vívót, hogy mi történt. Nem éreztem a távolságot, ide rakta, új rakta, milyen súlya van annak a versenynek. Ezeket kell elmondani, hogy miért így történt. Most azt, hogy kívülről azt látjuk, hogy egymásra szemben ugrálnak, vagy állnak. Igen, de azért ennél ez lényegesen több, hogy én elfogadom, hogy az első 45 percben nem történik gól, és ha mondjuk nem mind a kettőt saját 16-osan
1: belül áll. Na jó, de hát arra is azt mondjuk, hogy unalmas.
0: Én értem, de ez a foci része. És aztán vannak támadó csapatok, még rúgják a gólokat, és aztán nem tudnak védekezni, és pont ugyanígy kapnak. Tehát, hogy most akkor minden, ami unalmas, vagy nem olyan, ami látványos, és nem ilyen dömpingszerű érzelmeket hoz ki belőlünk, akkor most kikukázzuk. Tehát, hogy akkor este is, nem tudom, most már zenét kell hallgatni, meg autogéntréninget tanulni kell. Tehát vannak az életnek olyan pillanat, és a sportágnak, a vívásnak is vannak olyan időszak, amikor pihenő van. Egy asszon belül is vannak olyan időszakok, még a karban is, amikor ez nem arról szól, hogy most csimbom csicsat, hanem felépítek egy-két tust. Ezzel versenyt lehet nyerni. Elárulom neked, hétvégén serbőországos bajnokság volt karban Gödöllőn. Az én tanítványom is vívott, kifejezetten jól vívott, és egy hát nagyon fájt, mert a végén sajnos kikaptunk, de volt egy olyan találat az ellenfél részéről, Ahol egy hosszú támadás végén akkora kvartot vett, és úgy vágott vissza a tanítványomnak, hogy nekem is fájt, és ez a tus az 3-3-at ért. Mert annak volt taktikai értéke. És ezt kell elmagyarázni, akik nézik, hogy az a vágás, az a riposzt, az most nem egy tus, hanem kettő-három. Ez fel van építve már a gyerekeknél is. Tehát még egyszer mondom...
1: Így van, az ki tudja zökkenteni.
0: Igen, tehát, hogy és a sakkban is, akkor egyik oldalon 16 bábú van, hát olyan sok, legyen csak, nem tudom, gyalogosból csak 4.

0: Tehát, hogy én nem vagyok ennek híves, mondom, biztos, hogy kell megoldás, mert minden sportág elképesztő módon fejlődik, és a technika, és az AI, és mindent, de én azt gondolom, hogy valahol középúton van a megoldás. Tehát a tradíciókat megtartva be kell hozni azokat az új eszközöket, ahogy például mondom mi is, akár beírjuk az AI-ba, vagy akár elemzéseket végzünk, stb. Stb. Én nem a sportágat, vagy nem a sportágakat egyszerűsíteném, hanem a kommunikáción, és én azt gondolom, hogy nagyon sokszor, sok mindenben a kommunikáción kell változtatni, mert az változott a világban.
1: Minden esetre azért az jelzésértékű, hogy itt nagy nevek vívtak, tehát...
0: Figyelj, az, ez egy sztár
1: név. Igen, tehát itt tényleg sztárparádé volt Hosszánkukkal, Siklósi Gergővel, vagy Lee Kifferrel, Arianna Erigóval, de még sorolhatnám, Jean-Philippe Patrice, Muhari Eszter is most már ugye a legjobbak közé tartozik női párbajtörben, és ott volt Kano Koki is.
0: Hát és még simán tudnék neveket, akik ott lehetnének, vagy ott lehettek volna. Nem kérdés, hogy ők a sztárok, velük lehet ezt eladni. Én azt gondolom, hogy...
1: Kíváncsi lennék az ő véleményükre, mert nyilván a... Mit is mondhatnának egy 100 000 dollár összdíjazású verseny után, mindenki dicsérte.
0: Kettőnk között valószínűleg, aki második lett, az sem kellett
1: magába. De hogy az őszinte vélemény, hogy, mert azért én azt nem mondanám, hogy ezzel az újítással, most nyilván a klasszikus vívásban ezeket szerintem nem fogják bevezetni, ez egy show, de hogy azért voltak ennek az estének igencsak jó részei. Tehát,
0: ezek nem
1: ez
0: kérdés.
1: Egy nagyon élvezetes, ez egy igazi show volt.
0: Nem kérdés, itt hagy kicsit hazabeszéljek. Évek óta Magyarországon rendezett világkupa vagy GP versenyek messze. Én nagyon sokat látok, sőt most már mióta így a szövetségben dolgozom, a külföldi versenyek messze a legjobb rendezéseink vannak, és amit mellé teszünk. Ennek ellenére is most a kettőnk között beszélünk, sajnos nincsen annyi nézőbent, és remélhetőleg a tévén keresztül, vagy online követik a versenyt, de nehezen jönnek el az emberek.
1: És ráadásul ugye ingyenes a belépés.
0: És a vívó versenyek nagy részén általában máshol van. Mi itt csináljuk, az olaszok általában nagy színházakba viszik be, tehát én már Veronában is voltam, a nem tudom száz, nem tudom hány éves elképesztő gyönyörű.
1: Hát meg Párizsban, meg a Grand Palais-ban.
0: Így van, szóval. New Yorkban a központi pályaudvar, Rom volt a döntő, tehát hogy elképesztő helyeket láttam meg. Tehát hogy én azt gondolom, hogy valahol itt van, de meglátjuk.
1: De nyilván itt az a szándék, pont amiről beszélünk, és amit mindketten szeretnénk, hogy még több emberhez eljusson ez az egész, és hogy még inkább, és ne csak a sportolók körében, hanem a fogyasztók körében is népszerűbbé
0: váljon.
1: Ez
0: így van,
1: a
0: csak ne dobjuk, vagy ne öntsük ki a gyereket a
1: igen, hát ez pont az
0: együtt.
1: A sporták tényleg, és ebben maximálisan egyetértek, hogy aminek nagyon komoly hagyományai vannak, és nagyon sokszor azt érzi az ember, hogy tényleg ezekből a hagyományokból él, és ezekre a hagyományokra nagyon büszke is lehet.
0: Volt, a kardot tudom mondani, mert abban voltak igazából olyan változtatások, amelyek sokszor, vagy akár itt van például a párbajtőr, a passzív, a tőrrel együtt, ugye, ahol pont ez volt a változtatás. Ott az, hogy most már nincs sárga, nem egyből piros, az rendben van. Azt, hogy az időt lejjebb vennék, én azt gondolom, hogy igen, néző oldalról ez egy kicsikét, de nagyon taktikailag nagyon, nagyon sokat veszített ezzel a sport. Én tudok világbajnokokat mondani, akik azért nem arról voltak híresek, hogy leferrohangáltak és úgy adták a tust, hanem ez egy része volt, hogy ők az idővel játszottak, az ellenfél idegein játszottak. Tehát, hogy de karban is voltam, hogy volt egy szabálymódosítás, aztán elég gyorsan azt ellenkezővé lépték. Ahogy mondtam, a keresztlépés volt az, amely szerintem elképesztően jót tett a karnak, de annak az elején is volt, vagy amikor a karban bevezették a villanygépet, ugye a legkésőbb a találati jelzőt, az elektromos találati jelzőt, a legkésőbb nagyon sokáig ellenálltak. De volt ott, talán emlékszel, akkor még így nem együtt voltunk a versenyeken, amikor én még vívtam abba, az Áron is szerintem vívott abba, amikor a kardozóknak itt a szemüknél egy plasztik volt.
1: Bizony.
0: Hát figyelj, annál nagyobb kínzást ember nem tudott elképzelni. Nem láttad bepárásodott a
1: lábát.
0: Volt, hogy sima tustartál, fejbe vágtad, azt nem szólt. Tehát, hogy a párbajtörőzők okosan megoldották, mert elvittek egy versenyre egy ilyet, és valaki aki megfelelő erővel egy tört, vagy egy párbajt tört rá, ütött erre, átment a plastikon, és akkor mondták, hogy körül ezt nem. Valószínűleg a kardozóknak is ez kellett, és azóta ez a dolog is eltűnt. Én nagyon hiányolom a vezeték nélküli vívást, ugye egy ideje már nincsen, ugye ebben van egy új magyar verzió, ami jön, de itt a kar megint a legnehezebb egy picikét, technikailag nem tudom azokat, de mégiscsak. Én azt gondolom, hogy ebben van lehetőség. Volt egy idő, akkor mondok ilyet neked, amikor nem az volt, hogy ugye másfél méter széles a pást, és 14 méter hosszú, hanem kitalálta valaki, hogy legyen 3x3-as ring. És akkor érted? Jobbra-balra, mint a boxolók, miközben egyébként a boxhoz egyébként a vívás nagy, sok tekintetben hasonló, illetve sok mindenben hasonlóan működik, de aztán az is elhalt.
1: Hát hamar elvetették.
0: Hát persze, tehát azért...
1: Emlékszem erre én is. Tehát nagyon kibontottuk egyébként ezt a témát.
0: Jó, hoztál, és elnézést, hogy nem vagyok ilyen felültlen híve ennek, de én azt gondolom,
1: én nagyon örülök, hogy pláne egy hazai sportági szakszövetség sportigazgatójaként és olimpiát, világbajnokságot, Európa-bajnokságot megjárt vívóként, hát, hogy stílszerűen fogalmazok, amellett kardoskodtál, hogy bizony a vívás azért maradjon meg olyannak, amilyen. Nyilvánvaló, hogy a jó újításokat mindenki el fogja fogadni.
0: Ez így van.
1: Én egyébként azt a részét támogatnám leginkább, ami a tévénézők számára segítség. Tehát amit most volt ezen a világligán, hogy a grafikai elemekkel a találatot jelző virtuális elemekkel, ahogy ezt segítették fogyaszthatóbbá tenni, az szerintem üdvözítő, és lehet, hogy a következő időszakra meg is fogunk majd vele barátkozni.
0: A grafikai elemek abszolút el, tehát mondom, ez a látható a penge, az egy nagyon szuper dolog. A bíráskodás tekintetében én azt gondolom továbbra is, hogy ha a döntés, nem csak a két vívó, és nem csak a döntés végét tudnánk meg, hanem látható lenne, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok tekintetben jót tenne a karnak, meg a törnek is, hiszen akkor nem egy vagy három ember dolga lenne ezt megbeszélni úgy, hogy az egyik alapvetően megmondja, a másik kettő meg elfogadja. Én a mi működik, és minden működik, és hogy sokan megoldjuk, pont hétvégén ezen a versenyen, de nagyon sok versenyen, ugye a bíróképzés is alapvetően látom mind a három fegyvernemnél. Simán van olyan tus, amelyre többen sem azt mondjuk. És akkor azt mondanám, hogy csak a karban viszonylag könnyű ilyet találni. Én hétvégén küldtem át két jó nevű párbajtőrbírónak, főbírónak egy találatot, mind a kettő mást mondott. Oké, tehát, hogy és ez ettől
1: hát ezt számtalanszor beszéljük, hogy legalább a 40%-a az vitára ad okot a találatoknak.
0: Még a párbajtőrben is, ahol azt mondjuk, hogy tök nagyon egyszerű a szabály, találd el.
1: Na, ez egy következő adás témája. Most már ennyi volt, mert tényleg kicsúszunk. Az Asszó, Fodor Kendélek, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nektek pedig további jó rádióhallgatást kívánunk. Minden jót, szervusztok!
2: Ez volt az Asszó, a Nemzeti Sportrádió vívás magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, jó reggelt mindenkinek, mikrofonnál Elpap István, és itt kettecskén üldögélünk Károlyi Andival. Szia, Andi!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Mert aki még itt üldögélhetne, például Szuper Levente, ő természetesen nem fog kimaradni majd a mai adásból, de ő már Zürichben van, mert ma 16 óra 20-kor kezd férfi jégkorong válogatottunk a finnek ellen az elit világbajnokságon, de amúgy is tele vagyunk eseménnyel. Majd Balai Attilát is hívjuk, aki útban van Belgrád és Dijon között, mert Belgrádban ugye csütörtökön játszott férfi kézilabda válogatottunk világbajnoki selejtezőt, Dijonban pedig az Esztergom játssza az Európa Liga 4-es döntőjét, ami önmagában egy ilyen csoda kis történet. NB2-ből egyből dobogó, egyből európai kupa, egyébként nagyjából ezt az utat járja be az Eto futballcsapata is, mert az meg ma bajnok lehet, ma valaki mindenképpen bajnok lesz, vagy az Eto, vagy a Ferencváros, ez majd 17 óra 15 perctől esedékes, itt a Nemzeti Sportrádióban is klasszikus körkapcsolás zajlik majd, hiszen még két meccset rendeznek egy időben ezzel, mert az Zalaegerszeggel játszik a Fradi, az meg a bajnoki bronzér harcol, így viszont a Paksnak és a Debrecennek is 17-15-kor kell kezdenie, ez még odébb lesz, erről meg majd főleg Bánki Józseffel fogunk beszélgetni majd 9 óra után, amikor Dodi már nagy nehezen felébredt és bejutott ide hozzánk. Még Nagy Mátét köszöntöm szeretettel, aki a hangpult mögött ül, és ő felel azért, hogy eljussunk önökhöz, és persze Szalai Kristóf nevét se hagyjuk ki, mégiscsak ő a adásunk ragyogó szerkesztője. Hát Andi, akkor hogyan keltél, mert borzalmas állapotok vannak kinn az utcán, már ahhoz képest, hogy május 16-a van, 6 óra 6 perc, ehhez képest nem vert arcba a tűző nap, amikor kiléptél az ajtón, gondolom.
2: Nem, de hála jó Istennek már világosodott, amikor keltem.
1: Hát az a minimum.
2: Egész éjjel úgy voltam vele, hogy hallgatom az, hogy szakad az eső. Az órám szerint aludtam nagyon jól, de nem tudom, nekem olyan emlékem van, hogy egész éjjel azt hallgatom, hogy esik az eső. A fürdőszobánkban elment a villany, úgyhogy egy kis éjjeli lámpánál sikerült elkészülnöm. Ahogy szoktam mondani, felrakni az arcomat.
1: Hát fenn van
2: több
1: már.
2: Kevesebb
1: sikere, jól láthatóan a helyén van, úgyhogy.
2: Igen, de alapvetően ezt mindig el szoktam mondani, ha 4:30-kor kell nem is, akkor is nagyon vidáman és boldogan kelek, hogy jöhetek ide.
1: Nagyon jó, nekem csak a redőny, a hálószoba ablak redőnyének a távkapcsolója, vagy el lett nyomkodva, mert az állítok programozható, vagy csak egyszerűen nem működik, de nem működik, úgyhogy most mondhatnám, hogy hasamra sütött a nap, de nem mondom, mert nem volt nap, úgyhogy gilisztákon és csigákon átlépdeltem, akik ilyenkor ugye előbújnak a mindenféle korság előjön a föld alól. Na jó, de cserébe nagyon jó kis sűrű nap elé nézzünk, mert azért mégiscsak minden nap nem avatunk futballbajnokot, minden nap nem kezdünk elit VB-n jégkorongtornát.
2: Sőt, a kosárlabda bajnoki döntő.
1: És hogy a mondatomat befejezem, minden nap nem kezdődik a férfi kosárlabda NB1 bajnoki döntője, mert ma este 8-kor, ugye a pályaverőny a Szolnoknál, ma este a Tiszaligetben kezdődik a Szolnok-Falkó. Hát azért ez egy jó hangulatú férfias kis menet lesz, és ugye egy szünnapokkal, tehát oda-vissza, hogyha 5 meccses, és akkor vasárnap, vagy szombat, hétfő, szerda, péntek, vasárnap, jövő vasárnapra ott is garantáltan bajnokunk van, de elhúzzák-e vasárnapig?
2: Ez egy nagyon jó kérdés.
1: Azért
2: ugye tavaly pályahátrányból kezdett a Szolnok, és mindenki legnagyobb meglepetésére sima, de tényleg sima 3-0 lett a Szolnok javára. Most pálya előnyből kezd a Szolnok, és szerintem a legjobb formában lévő csapat az egész magyar bajnokságban.
1: Hát ez a kettő együtt így nem sok jót ígér a Falkónak.
2: Nem sok jót ígér, de én valamiért azt gondolnám, hogy ez 3-2-es döntő lesz. Szerintem behúzza a Szolnok, de el fogják tudni húzni 5 mérkőzésig. Több szakértőt kérdeztek meg, nagyon megoszlottak a vélemények, volt sima 3-0, 3-1 a Szolnok javára, de volt, aki azt mondta, hogy 3-2-re nyer a szombathely.
1: 3-1-re még véletlenül sem. Igen. Közben ott van a negyedik meccs.
2: Igen.
1: 3-1-re valószínűbb, hogy nyer, mint hogy 3-2-re, nem? Tehát általában a pályahátrányban sűrűbben nyer valaki 3-1-re, mint 3-2.
2: Hát alapvetően igen, de hogyha 2-2-ig elhúzza. Igen, de hogyha ha mondjuk 2-2-ig elhúzza, úgyhogy kikap idegenbe, otthon az nyer, igen, kikap igen. idegenbe, otthon nyer, akkor az utolsó meccsen igazából bármi megtörténhet, de szerintem, hogyha 5 meccses lesz a döntő, ott mindenképpen a Szombathely lesz, az, vagy a, bocsánat, a Szolnok lesz az esélyesebb, pusztán azért, mert fiatalabbak. Fiatalabbak, és szerintem sokkal jobban tudnak regenerálódni két mérkőzés között.
1: Na hát ugye ez akkor a következő kérdés, mert hát ad egy az idény elég hosszú, hát kettő most vagyunk a végén, tehát nyilván mindenki itt fáj, ott fáj, tehát ilyenkor már az e-sport, mint tudjuk, nem egészséges, meg nem rekreációs jellegű, de azért ez mennyire nyomhatja rá a bélyegét, nem csak az 5. meccsre, mert arra már aztán végképp, hanem ugye ez mondjuk a maira, ami este 8-kor kezdő.
2: Hát figyelj, most azért volt egy hetük.
1: Ja, mert 3-0 lett mindkét elődöntő.
2: Mind a két elődöntő 3-0 lett. Talán a Szolnokot készítette fel jobban a Paks a bajnoki döntőre, mert bár szoros meccsek voltak a Falkó-Kaposvár találkozók is, de valahogy nekem az volt az érzésem, hogy sokkal inkább késztette nagyobb erőbedobásra a Szolnokot a Paks, de hát volt egy hetük pihenni, de mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki profiként top csapatba szerződik, és ez a top csapat évközben nemzetközi kupát is játszik, akkor erre vállalkozott. Akkor nekem az, hogy most valaki fáradt, nem fáradt, igen, bizonyára fáradtak.
1: De inkább az, hogy sérült-e. Már nem a szó olyan értelmében, igen, hogy nem tud pályára lépni, hanem hogy mondjuk, mondjuk határon van a bokája, igen, vagy a könyöke, vagy valami.
2: Hát ez meg sportolója válogatja, hogy ki mit vállal be, ki tudja a fájdalmát egy adott 40 percre, 4x10 percre
1: vagy
2: otthon hagyni, igen. Nem tudom, én sokszor magamból indulok ki, ez nem feltétlenül mindig jó, főleg, hogyha másokhoz hasonlítod, de nekem nem nagyon volt olyan fájdalmam, amivel azt mondtam, hogy nem. Hogy
1: te szuperhős voltál, tehát a szuperhősöknek nincsenek fájdalmai.
2: Az tény egyébként, hogy a fájdalom tűrőképességem az nem feltétlenül normális. Így visszagondolva nagyon sokszor volt olyan, hogy úristen, hát mit gondoltam.
1: Fogorvosnál se kérsz érzést tenni?
2: Hát,
1: vagy arra nem vonatkozik?
2: Hát ott az amikor már olyan beavatkozás van, akkor igen, de mondjuk a tüdőműtétem után 3 nappal akartam játszani, és csak azért nem játszhattam, mert belázasodtam.
1: Ja.
2: Igen, mondta az orvos, hogy egyébként ezzel becsövezve feküdnek 2 hétig az emberek, nekem 1 nap után szedte ki a csövet, és mondta, hogy jó.
1: De triplát még ne.
2: Igen, és hogy az altató orvos az majd ott fog ülni a kispad mögött egy tüdőlékelővel, hogyha baj lenne. De hála jó Istennek a szervezetem az megállt parancsolt.
1: Hát remélem, tüdőlékelő nem lesz a Tiszaligetben, meg majd a sugárúton se Szombathelyen. Minden esetre, ha még csapatsportál, kosárlabda, de hát ugye a média eleve szereti egyéni párharcoknak feltüntetni. Azért mondok 2 nevet, mondom Somogyi Ádámot. Nem kell magyarázni, hogy miért, hát ha Szolnok, akkor pillanatnyilag főleg ha Szolnok és magyar sztár, akkor Somogyi Ádám, aki speciál ugye a Falkóba játszott még nem is olyan nagyon régen. Ő nagyon fontos embere lehet ennek a döntőnek is, nem?
2: Ő kulcsfigurája az egész bajnoki döntőnek, egyrészt Szolnoki oldalról, hogy mennyire tud érvényesülni, mennyire tud az ő általa vitt játékkapcsolatok érvényesülni, Falkó oldaláról meg az, hogy mennyire tudják őt kikapcsolni a játékból, mert láttunk már olyat.
1: Hát ismerik.
2: Ismerni ismerik, de az az érdekes az Ádám játékában, hogy vannak olyan elemei a játékának, ami ellen nagyon nehéz készülni, mert hogyha ha valaki, például gondolok itt arra, amikor a zicserében az utolsó két lépést olyan szinten lassítja le, hogy így nem is érti az ember, hogy
1: kiesik az ütemből?
2: Totálisan kiesik az ütemből mindenki, és hogyha nincs a saját csapatodban egy olyan játékos, aki ezt tudná neked imitálni gyakorlásképpen, akkor erre nagyon nehéz készülni.
1: Hát ez a jó, ha 5 meccses a döntő, mert az már egyfajta felkészülés.
2: Hát meg igazából azért most már olyan videóelemzések és mindenek vannak.
1: Az más,
2: természetesen más. Én mindig mondtam, hogy lehet nekem lerajzolni bármilyen figurát, ha egyszer átfutunk rajta a pályán, akkor az már bent van a fejemben, legyen az bármilyen
1: pozícióban. Aztán utána rajzolgathatok.
2: Igen, mert amikor ott vagy a pályán és csinálod, az sokkal másabb. Igen.
1: És amit csinálok, azt meg valaki rajzolja le, hogy az legyen meg utána dokumentálva is. Pell Zoltán, menjünk el Szombathelyre. Nyilván jó pár évvel mondhatjuk így, szépen így beleidősödött, vagy belerutinosodott a Pell Zoli az NB1-be. Hát vitán felül az egyik legjobb itthon játszó kosaras. Ma mennyire meghatározó, akár párharcot eldöntő húzó név még Pell Zoltán?
2: Nagyon, és ezt az egész szezonban bizonyította. Ugye ő lett a bajnokok, nem, mibe indultak ők?
1: FIBA Európa Kupa.
2: Európa Kupa, igen, ott a férfi vonalon olyan össze-vissza vannak ezek a kupák.
1: Kupa.
2: Igen. Európa Kupában talán legjobb játékosnak választották, és tényleg remek szezonja volt. És én azt gondolom, hogy a tavalyi bajnoki döntő után azért benne van bizonyítási vágy bőven, mert az a 3 mérkőzés az nem úgy sikerült, ahogy ő azt eltervezte, ahogy szerette volna.
1: És ha neki nem úgy sikerül, akkor a Falkó is.
2: Hát és ennek Kenneti. Eredménye, igen, biztos, hogy van benne bizonyítási vágy. Ugyanakkor én azt gondolnám, hogy Pell Zoli játékát könnyebb semlegesíteni, mint Somogyi Ádámét.
1: Mint egót a pályán.
2: Igen. Igen, és a Falkónál azért sokszor előfordul az, hogy Pell Zoli egy ilyen egyszemélyes hadseregként vívja meg a csatáit, és ezt nem úgy értem, hogy önzőzne, hanem egyszerűen nem megy a többieknek.
1: Mint egy Szombathelyi Jordan.
2: Don Quixote.
1: Hát Jordan is ezt csinálta, nem?
2: Igen,
1: amikor baj
2: abszolút.
1: Volt, meg az NBA-ben ennek van hagyománya.
2: Abszolút, igen. És hát akkor még ott lesz a két edző közötti különbség, hogy mennyire tudnak ők belenyúlni a mérkőzésekbe.
1: Várod már, mi?
2: Várom, jó küzdelmek lesznek. Ugye ma 8-kor lesz az első mérkőzés.
1: Most szép hosszú napod van.
2: Hosszú napom van, és a kettő között még egy zamárdi túrát is beiktatok.
1: Kifekszel a...
2: Nem, kifekszem napozni, persze.
1: Szemerkélő esőbe, az jó
2: nem,
1: lesz.
2: Nem, egy baráti összejövetel van, és úgy volt, hogy le tudok menni, csak ugye mivel ma van a mérkőzés, ezért csak egy ilyen nagyon...
1: Ja, már hogy a Szolnok Falkó.
2: Igen, ezért egy rövid pár órás látogatást teszek ott.
1: Két pohár szóda, és jössz vissza.
2: Hát, meg egy kávé. Vagy két kávé.
1: Hát aztán lehet, hogy ki lehet. Egyébként ezt meg majd Anyi Gábortól tudjuk meg, aki hát egyrészt előkerült, mert ez már önmagában egy nagyszerű, másrészt Rómában volt, ahol éppen ma játszanak egy Zinner Medvegyev döntőt az ATP 1000-es tornán, és mondjuk aztán ott lesz miről beszélgetni, de lehet, hogy még arról számol be, hogy milyen eső, hát itt tűz a nap, és már fecskébe szalad a tóba. De például a futballember egy, az téged mennyire ráz meg, mert ugye azért Magyarországon vagy valakit az érdekel a legjobban az összes felsorolt dologból, vagy pedig hajlamos legyinteni rá, hogy na hát aztán biztos, hogy nem. Ezek a falábúak, ahogy szokták mondani.
2: Meg kell, hogy mondjam, mióta itt vagyunk a rádióban, azóta sokkal jobban.
1: Kénytelen vagy
2: nem,
1: mi?
2: Nem ma reggel 6-ra gondolok, hanem úgy általában.
1: Megvilágosodtam a reggel 6-kor.
2: Igen, pont egy másfél-két hete barátnőmmel találkoztunk, és szóba jött a foci, és így nézett rám, azt mondja, hát már te többet tudsz a magyar labdarúgásról, mint én, pedig ő aztán tényleg egy sportfanatikus. De hát azt gondolom, hogy az, hogy az Eto ebben az évben ilyen remek formát fut, ez mindenképpen jót tesz az egész bajnokságnak, és még olyanokat is, mint mondjuk én, akik kevésbé érdeklődnek úgy általában a labdarúgás iránt, de még még az én fajtámat is sokkal jobban lázba tudja hozni.
1: Engem egyébként a legjobban az hoz lázba, hogy körkapcsolás, tehát a klasszikus körkapcsolás lesz a tévében is. Igen. Egyébként, de ott a tévében kicsit komplikáltabb ugye megoldani. Igen. Rádióban végül is csak mi a helyzet mondjuk Diós Győrben címmel tud szaladni a dolog. De nekem ez az jut eszembe, hogy amikor még az a világ volt, amikor semmit sem tudtál arról, hogy a többi pályán mi zajlik. Mert még teletext sem volt, nem, hogy internet sem, hát meg mobiltelefon nyilván nem. Tehát magyarul az első információd neked bármelyik meccs állásáról, ha nem voltál a lelátó, mert mondjuk azt láttad, a többi meccs állásáról az volt, amikor szombaton 14 óra 00 perckor a második félidő kezdő sípszavára az időjárás és a vízállás jelentés után Minden magyar futballkedvelő ember pontosan tudta, hogy mit jelent az, hogy hajóvonták találkozása tilos, és hogy duzzasztott, mert egyébként soha nem foglalkozott volna ilyennel az ember, de az idője, vagy a vízállás jelentésben ilyeneket mondtak, akkurátusan.
2: És Szent Gotthárdot is ismerte mindenki.
1: Hát természetes, meg Gönnyű, meg mindent. Igen. Hát ami kell. Ja, nem tudom már, hogy volt sorba, szerintem a Duna felső szakaszától kezdték, de aztán eljutottak egészen a Körösökig, nem tudom. Ennyire már nem emlékszem, de ezeket az ember mind tudta, és ezek után mondjuk Vas István Zoltán beköszönt, és elmondta, hogy hogy áll a Fradi Békés Csabán, és akkor szépen mentek körbe-körbe, na most ez nagyjából így lesz ma is, és akkor se az volt, hogy mindenhonnan ugyanannyit közvetítettek, hanem volt egy vagy két főmeccs, hát most is lesz nyilván egy és két főmeccs, a Kisvárda Győr és a Ferencváros Zalaegerszeg, de hát azért nyilván majd megyünk Debrecenbe, meg Diósgyőrbe is, hogy ki lesz a harmadik, úgyhogy én ezt várom. Hát ott voltak ilyenek, hogy emlékszem, hogy egyszer mondom, Vas István, akinél ilyen rezignáltabb hang azért nem sok volt, meg mondjuk jobb kommentátor se, hogy úgy adta át egyszer a szót, még arra is emlékszem, hogy Szombathelynek, hogy Ebedli 25 méterre a kaputól lő, Szombathely. Tehát ennél nem lehet plasztikusabban leírni, hogy sikerült az a lövés, mert a közhiedelemmel, vagy az emlékeinkkel ellentétben Ebedli sem minden labdát lőtt be 25 méterről, de mondjuk tagadhatatlan, hogy többet, mint mások, meg főleg többet, mint ahogy
2: de
1: ahányan ma.
2: De belegondolsz, milyen humor, milyen jó humor ez.
1: Ez óriási, de hozzáteszem, ha már Ebedli Zoltánnak unokája az a Kovács Réti Nyíregyházán, aki tegnap rúgott egy akkora gólt, hogy az egész évben nem nagyon rúgtak ekkorát. Na, az az Ebedli unokája. Még halál hasonlít is rá, ugye? Csak a neve éppensége Kovács Réti, mert nem fiú-fiú ágról beszélgetünk, igen. De egyébként ez csodálatos, hogy de Nyíregyházán játszik Temesvári Miki bácsi unokája is, azt hiszem, úgyhogy a magyar futball az el van látva ilyen családi dolgokkal. Kosárlabdában ez mennyire jellemző? Van azért ott is. Mondjuk,
2: hát
1: ha azt veszük, hogy mondjuk Újvári Nyuszi apja, anyja az NB1-ben volt edző, amikor éppen ott
2: azt gondolom, hogy egyébként, hogy régebben ez sűrűbben előfordult, mint most. Most mondjuk az én éremből így hirtelen egyrészt ugye sokkal később születtek a gyerekek, és Már
1: attól
2: igyező.
1: Még választhatják azt,
2: persze,
1: a sportágot.
2: Persze, csak mivel, hogyha ugye, ha már valaki akkor szül, hogy a gyereke nem látja a szülőt kosárlabdázni, és mondjuk teljesen kiesik a kosár közegből, akkor nem éri az inger, de mondjuk ugye itt van Rátkai Eszti, aki az egyik legnagyobb tehetségünk most
1: és
2: Magyarországon.
1: Most szerződött Szexádra, ha jól láttam.
2: Szerződött, ugye pont múltkor beszélgettünk itt, kérdezted, hogy mi lesz a Pécsen,
1: hát ez.
2: És igen, és nem figyelemfelkeltés volt csak Rád Géber László interjúja, hanem a mögött tényleg volt egy segélykiáltás. Nem tudom, hogy mi lesz ott a megoldás, de én nagyon bízom benne, hogy találnak, és talpon tud maradni a csapat.
1: A magyar bajnokról beszélünk.
2: Igen, a friss magyar bajnokról, aki 12 év után jutott magyar bajnoki döntőbe, de az, hogy Rátkai Eszti most elszerződött, az semmiképpen nem jó jel az ő szempontjukból.
1: Viszont ő úgy gyerek, hogy ott tényleg ott megvan az erős vérvonal.
2: Igen, Ördögedit kislánya. Ugye én Edóval két évet játszottam.
1: Sopronban?
2: Sopronban, igen. kicsit más típusú játékos, mint az anyukája volt. Én azt gondolom, hogy jobb játékos lesz. Edo is nagyon jó játékos volt.
1: Anyukája, akivel klubszínektől független szerelmes volt a fél magyar kosárlabda szurkolói társadalom, azt még azért gyorsan tegyük, igen, hozzá, csak az ifjabbak kedvé.
2: Igen.
1: Fontos
2: nem véletlenül.
1: Szem.
2: Igen.
1: Fontos szem.
2: Hát abszolút fontos szempont, igen. De hogy Eszter sokkal, sokkal több részén a pályának tud maradandót alkotni szerintem.
1: Csak most ezt majd nem Pécsen teszi meg, hanem Szekszárdon. Tehát az...
2: Hát kíváncsi leszek egyébként, hogy Szekszárdon.
1: Bosszú stúderért vagy, hogy néz ki az egész, mert ő meg ugye onnan.
2: Hát szerintem Esztinek ez a döntése, ez inkább praktikus, hogyha ha azt nézzük, hogy most idézőjelbe kellett jönnie Pécsről, mert mondjuk a feltételek nem adottak, de Pécsen jár egyetemre.
1: Szekszárd ott van egy köpésre, M6-os.
2: Szülők ott dolgoznak Pécsen, úgyhogy hogy ez szerintem a legészszerűbb döntés most, hogyha ő még tényleg, mert ugye neki van aztán szerződése a női NBA-ben is.
1: Viszont frissen és óriási
2: frissen,
1: hír.
2: Óriási hír, idén nyáron ki is megy
1: Juhász
2: látogatóba.
1: Juhász Dorka 2.0.
2: Igen, és akkor
1: ott... Pécsi NKA.
2: És ott lesz a 3.0-val Josipovics Kinga is, aki
1: igen,
2: kapott ajánlatot.
1: Ő maradt Pécsen vajon?
2: Hát, nagyon jó kérdés. Én nagyon bízom abban, hogy valahogy fognak tudni egy ütőképes társaságot csinálni, még akkor is, hogyha az Euroliga indulásról lemondanak, ami nem feltétlenül jó, de ha muszáj, akkor meg kell lépni. Mert egyszerűen szükség van arra, hogy legyenek jó csapatok, mert szerintem nem is lesz jövőre már 12 csapatos a bajnokság, mert egyszerűen már az alsóbb csapatok nem képviselnek olyan erőt, amit értemes az NB1-be tartani.
1: Hát jó van, hát ezek nem annyira jó hírek, majd meglátjuk, hogy ez nem mi lesz, meg azt is meglátjuk, hogy mi lesz itt a műsorban 7 óra után, mert most elmegyünk hírekre, és aztán majd folytatódik a Sport reggel.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Július 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Egyeztetések kezdődtek a kutatóhálózat jövőjéről. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Erősen felhős, borult idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett táron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megnyitják a látogatók előtt a karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus alapítványa, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány felbontja a szervezettel korábban kötött 261 milliárd forintos szerződést. A kuratórium tagjai a kormányfőnek címzett közleményükben azt írták, meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely összehangolva irányítja a vízhiány elleni munkát. Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes vezetője a Kossuth Rádióban elmondta, már 7 balatonnyi vízmennyiség hiányzik a talajból. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Ma van a lisztérzékenység világnapja. 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység, más néven cöliákia, autoimmun betegség, az érintetteknél a gluténfogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis. A hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veterán autó seregszemléjét, a Concours d'Elegance-t. A rendezvényen egyebek közt veterán és klasszikus kategóriájú járműveket láthat a közönség. A látogatók több járművet tesztvezetésen is kipróbálhatnak.
0: Közlekedés.
2: Változik a H5-ös hév közlekedése. Csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 06 30 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél megélénkül, a Dunántúlon megerősödik. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. A Tiszántúlon lesz a legmelegebb. Késő este 10-16 fok várható. Holnap is marad a borongós, esős idő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Férfi válogatottunk, illetve az Esztergom női csapata is rendkívül fontos mérkőzéseket játszott, illetve játszik. Itt van velünk Hajdú János a vonalban, korábbi kiváló férfi és női szövetségi kapitány, akivel hát először is beszélgessünk szerb-magyar mérkőzésről. Szerbusz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket. Maradjunk annyiba, hogy ez a meccs, ez jókor ért véget, nem? Mert érhetett volna véget mínusz 7-nél, vagy mínusz 6-nál is adott esetben, de a vége, az eredmény, a mínusz 2, az tulajdonképpen a vasárnapi visszavágóra minden esélyt megtartott Magyarországnak.
2: Én azt hiszem, hogy ha 4 lett volna közte, vagy 5, akkor is lenne esély. Egy ilyen ide meg oda vágó mérkőzésen 4-5 gólt be lehet hozni. Azért könnyebb a 2, de hát egyik csapat sem lehet nyugodt. Mert a hazai környezetben a magyarok simán nyerhetnek. Ugyanakkor a mérkőzésen volt 2 olyan szakasz, amikor elég nagy különbséggel kaptunk ki. Az azért figyelmeztető, hogy ez nem lehet, hogy 5-6 góllal, 7 góllal egy bizonyos szakaszt elveszítünk, mert utána már nem lesz idő a javításra. Tehát erre gondolom felkészülnek, és az itteni meccsen nem lehet ilyen 10 perceket adogatni az ellenfélnek, hogy 6-7-8 góllal nem lenne.
1: Hát gondolom már a sorsolás óta nem nyugodt egyik csapat sem, mert szerintem a szerbek se örültek nekünk, mi meg aztán végképp nem örültünk a szerbeknek, mert legkiegyensúlyozottabb párhoz talán az összes közül, és nem kell mondani, hogy milyen nagyon fontos a világbajnoki részvétel, már csak például az olimpiai szereplés szempontjából is. Nagyon sokáig jól tartottuk magunkat, tehát az első félidő felénél még aztán vezettünk is, és aztán utána jött egy elég borzalmas szakasz, ami aztán meghatározta a hátra lévő 40-45 percet.
2: Igen, erről beszéltem, erről a 2 rövid zálat, volt egy 10 perces rövid zálat, utána egy 15 perces rövid zálat, ezeket ki kell küszöbölni, de a csapat erejét mutatja, meg lendületét, hogy azokban az időkben, amikor nagyon kellett, akkor jöttek a kapus teljesítmények, akkor viszont a csapat is jobban játszott, jobban védekeztek, és így ez a 2 gólos előny, ez azért optimális eredmény, én úgy gondolom, mert ha nyertünk volna, akkor is nehéz lenne itthon, nehéz nekiállni egy olyan meccsnek, aki idegenben nyersz, itthon meg esetleg nem tudod megnyerni a meccset. Volt már ilyen a magyar történelemben sajnos.
1: Ugye a szerb kapus Miroslav főleg az első félidőben kiválóan védett, és ez rá is nyomta a bélyegét arra, hogy 6-tal vezettek szünetbe a szerbek. Nekünk pedig az első félidőben, ha jól emlékszem, Bartusznak volt egy támadáson belül talán 3 védése, ezt leszámítva gyakorlatilag nem volt kapus teljesítmény. Más kérdés, hogy a második félidőben, amikor nagyon kellett, akkor meg volt.
2: Azt hiszem az első félidőben 8-3-ban veszítettük el kapus védésekbe, de azt mondják az öreg tapasztalt emberek, hogy 2 védéssel lehet meccset nyerni, csak jó időbe kell megfogni ezt a 2 labdát.
1: Hát egyébként főleg Palasics jó időbe fogta meg azokat a labdákat.
2: Igen, ezt szerettem volna kiemelni, hogy amikor kellett, akkor megfogta, és ezzel kialakult egy olyan eredmény, ami tényleg jó eredmény.
1: Ugye a szerbek nyilván pontosan tudták, a világ minden csapata tudja, hogy Sipos és Ligetvári személyében, hát egyrészt van 2 elsőrangú hármas védőnk, másrészt viszont őket cseréli a kapitány, tehát rohantak, gyorsították a játékot, hogy még véletlenül se rendezett magyar védekezéssel találják magukat szembe, de ezt persze mi is tudtuk, ebből a húz meg erez meg sakkpartiból kijött ki jobban.
2: Hát szerintem nagy baj, nem, nagyon nehéz védő-támadó cserét csinálni, vagy támadó-védő cserét csinálni egy olyan csapat ellen, ahol jó a kapus. Mikor gólt lősz, akkor is benne van a veszély, hogy te is gólt kapsz. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, át kell gondolni, hogy érdemes-e lefutni a pályáról, vagy maradjon fent az a támadó, aki nem védő specialista, de egy

0: támadás elég meg tudja oldani a feladatot, hogy egy speciális taktikára átváltani, megfogni valakit, vagy félre lemenekül az, aki gyengébb védő, ezt a csemáik tudják, ezt meg fogják oldani. Itt van biztos nem lesz ilyen probléma.
1: Irányító poszt, Fazekas Gergő kiválóan játszott, aztán volt egy kiállítása neki, amikor kényszerből, mondjuk így idézőjelben, Hanusz került a pályára, aki pedig szintén kiválóan játszott, tehát ketten együtt 9 gólt is szereztek. Ez a poszt azért úgy néz ki, hogy rendben van a válogatottunknál, nem?
0: Hát két más típusú játékos,
1: igen.
0: Fazekas technikás, dinamikus, a Hanusz meg azokat a irányítókat erősíti, akik kisebb termetűek és a magas védőket simán el tudják verni. És nagyon sok csapat válogatott, BL csapat alkalmazza ezt a stratégiát, hogy kicsi irányítót oda küldi a nagy védők közé, és ott előnyt szerez, hogy megveri őket. Ez egy jó megoldás a magyar csapat.
1: Hát meg ha Hanusz rámegy a védőfalra, akkor a 2 méteres védő nem tud a fejénél vagy a nyakánál védekezni, mert annyira lent van neki, és abból egész látványos faltok jönnek ki.
0: Nem is látja a magasról, hogy
1: így van. Imre Bencéről beszéljünk, aki hát egy ilyen kis gyémántja a magyar férfi kézilabdának. Eljutott 7 gólig, bedobott 5 hetest, de ki is hagyott 2 hetest az elején. Ahhoz mennyi lelki erő kell, hogy az amúgy is transzba védő Miloszavjev ellen harmadszor is odaálljon, amit aztán már belőtt?
0: Hát ez a fiú nem tojik be, tehát ez annyira kiegyensúlyozott, annyira jó versenyző, hogy ez előfordul, és ez a kapus, ez bárkinek megfog 1 vagy 2 hetest. Az is dicséretes, hogy a stábod engedte hetesen, és bízott benne, ez azért nagy erőt ad a srácnak is, de mondom, ő nem egy félős fiú, ezt megmutatta Németországban is, jövőre is láthatjuk majd hazai környezetben, hogy milyen egy jó játékos ez a srác.
1: Hát igen, ugye Veszprémben folytatja majd a pályafutását, és tényleg utána viszont 5 hetest bevert, ami nagyon fontos volt, például az utolsót is, amivel ugye most 2 góla a hátrány nem adott esetben 3. Átlövő poszt, Ilics főleg az elején elég szép hatásfokkal tüzelt, Cita is dobott néhány gólt, de mindent összevetve talán ezeken a posztokon azért maradt még a magyar válogatott támadó játékában.
0: Fiatal ez a csapat nagyon, tehát hihetetlen 8-9 fiatal játékos van, akik azért már megértek nemzetközi szintre, BL szinten is jó teljesítményeket nyújtanak, külföldi csapatokban jó teljesítményt nyújtanak. Ez egy fiatal csapat, nagyon-nagyon szurkolok nekik, meg tényleg tiszta szívemből kívánom, hogy legyenek ott a VB-n, mert ez a csapat megérdemli az olimpián játszon, hol esetleg még meglepetést is okozhat. Tehát ez a meccs, ez már olimpiai meccs lesz.
1: Adott esetben, igen,
0: ez
1: igen.
0: Ez biztos.
1: Beszéljünk Bánhidi Bencéről, aki hát abszolút álló csillaga ugye a magyar kézilabdának volt, hogy nem volt, mert sérült volt, most volt, rettenetesen figyeltek rá a szerbek, mennyire tudta a csapat egyrészt kihasználni, hogy egy ilyen színvonalú beállója van, másrészt azt kihasználni, hogy ennyire vigyáznak rá a védők, és adott esetben területek nyílnak körülötte.
0: Hát jól védekeztek ellene, rendkívül jól védekeztek. Jó volt, féltünk attól, hogy a szerbek kapusa szélről nagyon jó. És inkább középen próbálkoztunk beállóval. Nem volt végig sikeres, nem volt igazán eredményes, de a végeredmény azt mutatja, hogy nem volt ezzel nagy gáz.
1: Mi a véleményed a 7 az 5 elleni játékról? Azt most így nagy ritkán, de elővettük, tehát amikor Rosta is benn volt Bánhidi mellett.
0: Hát ennek nagyon oda kell figyelni, mert mindenképpen cserélni kell. Tehát itt nagyon meg kell, itt csak olyan helyzetet szabad elvállalni, amit tuti, de ha gólt lesz, még az sem tud, hogy nem kapsz gólt, mert gyors középkezdésből már nem tud kivédekezni, ha ráadásul cserész is. Tehát ez bevált már több meccsen a Csemának, ez egy speciális magyar taktika. Ha úgy a biztonságodat a csapatnak tudna gólt lőni, ez jó, eladott labda ne legyen, és állati gyors visszarendeződést kell megoldani, nem is visszarendeződést, hanem elővisszarendeződést, tehát mielőtt előjük a labdát, már a cserét meg kell oldani.
1: Tehát magyarul kockázatos, de kellő gyakorlással kezelhető.
0: azért kockázatos, mert most már a nemzetközi csapatok, kapusok, ha gólt kapnak, ülve, fekve, már dobják ki középkezdéshez a labdát. Tehát gólt lősz, és két másodperc múlva gólt kapsz, ha nem cserélsz. Tehát nagyon gyors lett a támadó munka, amelyik a támadó taktika, amelyik nagyon sokszor a kapustól indul el, kapus kijátszásából, gyors középkezdésre, valaki dobással.
1: Bármi meglepetésre számít, azt hiszem, hogy a vasárnap 17 óra 30 perctől Veszprémbe játsszák majd a visszavágót, ugye mínusz kettőről kezdjük, bármi meglepetéssel számolsz-e a második meccsen, vagy hasonló nagy hőfokú gyűrkőzős kemény meccs lesz az is?
0: Hát gondolom teltház lesz, ami nagyon sokat segít mentálisan is a srácoknak, de a szerbek nem betolyos csapat, tehát számítani kell arra, hogy ők nem adják fel. Nemzetközi rutinos játékosaik vannak. Új meccs lesz, úgy kell nekem, nem számít, semmi nem számít, ha vezetünk öttel, még akkor sincs vége, ha ők vezetnek 2-3-mal, még akkor sincs vége. Tehát ez egy 60 percig tartó óriási nagy csata lesz.
1: Ugye Bodó közben távozott, vagy lemondta a válogatottságot, mennyire sikerült az ő posztján ezt megoldani, ugye azért vannak játékosok, de hát van olyan közülük Pideliget várja, aki csak védekezik, szóval mennyire hiányzik egy jó Bodó Ricsi ebből a válogatottból?
0: Hát biztos, hogy hiányozna a világ minden csapatából a Ricsi, de hát ha nincs, akkor meg kell oldani másképp. Vannak más alkatú, gyorsabb, más stílust játszó játékosok, akik azért elég jó beillenek a fazekassal vagy a hanusszal való játékba. Tehát a Ricsi azért az egy nagy átélve, egy bombázó, akinek viszik a labdát, akinek zárnak, akit előkészítenek. Gyorsabb, fülgébb játékosok egy-egyet beválnak, gyorsabban odaérnek a helyekre, gyorsabban be tudnak vágódni két ember közé, ami irányítóból érkezik. Tehát megvan azoknak is az értéke, akik nem ilyen nagy bombázók, mint a Ricsi, de nem ártott volna, ha Ricsi ott van is 10 méterről, ahova nagyon nehéz kilépni a védőknek, onnan tud gólokat lőni.
1: Igen, általánosságban is teszem fel ezt a kérdést, mert ilyen típusú átlövőnk nem nagyon van, vagy mondhatnám úgy is, hogy nincsen. Ez nem szűkíti egy kicsit Csema Rodriguez repertoárját, illetve van olyan egyáltalán a magyar mezőnyben, akit látsz akár fiatalabb, és ezt az űrt betöltheti a jövőben?
0: Hát ha van, akkor be kell építeni, ha nincs, akkor ott vannak az izlandiak, meg kell nézni őket, ott vannak a dánoknál sem, a Pitlik sem egy hatalmas, nem egy nagy darab gyerek, de fantasztikusan gyors. Tehát meg lehet ezt oldani, lehet kompenzálni a magasságot, a súlyt, lehet kompenzálni a sebességgel, a technikával, a gyors lábmunkával.
1: Általában véve is, ahogy mondtad is, de ez nyílt titok, hogy egy fiatal és egyre fiatalabb magyar válogatottat látunk, hiszen most már Pergel, Ónodi János Kuti, Krakowski, már nem csak Fazekas van ott, meg Imre Bence, hanem szépen az egész generációváltás zajlik. Lejjebb egy-két évet, tehát akik most még nincsenek ott, de adott esetben már egy Los Angeles magasságában ma ott lehetnek. Látsz-e olyanokat, akik viszonylag gyorsan egy-két éven belül érdemben beépülhetnek Csema válogatottjába?
0: Mindenképpen a Soltoni Laci fantasztikusan jó munkát végez a junior válogatott és annak a környékén. Az ő kezéből mindig kicsúszik 4-5-6 olyan játékos, aki pillanatokkal beépül a felnőtt válogatottba. Én örülnék is, hogy a Laci közelebb lenne a felnőtt válogatotthoz, mert az ő nála végzett munka után nagyon jó a beválás. Tehát az ő munkája után mindig jönnek ki tehetségek, akik már BL szinten produkálnak, válogatott szinten produkálnak, vannak, igen, biztató, nem csak a férfi szakágnál, a női szakágnál is biztató az akadémiáknak a munkája, mert termelik a tehetségeket, és remélem a jövőben is a kézlabdaköznek megkapják azt a lehetőséget, hogy ilyen fiatalokat neveljenek, mint a Só, vagy esetleg a női mezőnyben a nagyon tehetséges fiatal játékosok, akik az akadémiákról kerültek ki.
2: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, 7 óra 6 perc lesz mindjárt. Jó reggelt a mikrofonnál, Elpap István, és a stúdióban Károly Andi. Szia,
2: jó reggelt.
1: Andi! Majd a 7:30-as hírek után hívjuk Danyi Gábort, a napsütötte Balatonparton, legalábbis talán napsütötte az a Balatonpart, Budapest biztos, hogy nem az, aztán majd hívjuk Szuper Leventét Svájcban, 8 óra után, hiszen kezd a magyar válogatott a jégkorong elit VB-n, hívjuk Ballai Attilát, aki valamikor majd landol Párizsban, mert megy Dijonba a női kézilabda Európa Liga 4-es döntőjére, és majd jön Bánki József is hozzánk. De most egy kicsit bulvár percekkel folytassuk, mégpedig Kylian Mbappéval, aki
2: a változatosság kedvéért,
1: aki tényleg egy nagyszerű futballista, mégiscsak világbajnoki ezüstérmes, meg a Real Madridnak a egyik első számú sztárja. Ehhez képest gyakorlatilag nem játszik, nincs is ott, Szardínián nyaral, a közösségi médiában szurkolók 10 milliói követelik a távozását, és most így szólt a hír, hogy Kylian Mbappé közölte, hogy edzője szerint jelenleg ő a negyedik számú támadó a Real Madrid labdarúgó csapatában. Egyrészt Arbeló azóta mondta, hogy ő biztos, hogy nem mondott ilyet Mbappénak, de az ettől még tény, hogy nem játszott, nem volt kezdő a Real Oviedo ellen a hétközben, amire persze Arbeló azt mondja, hogy az El Clásicót meg kihagyta, mert akkor abszolút sérült volt, ugye. Azt hiszem akkor látták Sardinián éppen ejtőzni, ami nem tetszett annyira a szurkolóknak. Most azt mondja Mbappé, hogy 100%-os az állapotom, azért nem játszottam, mert az edzőnél negyedik számú támadó vagyok, Franco Mastantuono, Vinicius Junior és Gonzalo Garcia mögött. Nincs semmi gondom Arbeloával, el kell fogadni az edző filozófiáját, és jobban kell teljesítenem, hogy Vini, Gonzalo és Mastantuono helyet játszassak. Hát mondjuk ez az utolsó mondat, ez csak a klub kommunikációsok adnak valakinek a szájába, amelyet ugye éppelmélyű ember magától nem mond, főleg nem mondjuk Kylian Mbappé, aki mondjuk nem azért ment Madridba, hogy ne legyen BL győztes, ne legyen aranylabdás, ne legyen spanyol bajnok. Most azokat sorolom, ami valószínű nem lesz, bár hogyha a VB-n rúg 8 gólt és Franciaország világbajnok, akkor még lehet aranylabdás is, de bár egy ilyen idényben azért nem lenne annyira elegáns. Szóval egy ekkora sztár, akire az egyébként megtépázott, mert mostanában azért már megvan tépázva, megtépázott Real brand épülne, az hogy küzdi le magát egy év alatt ide?
2: Hát, hogy a mellékelt ábra mutatja nagyon könnyen, és szerintem nem azt mondom, mert nem könnyen jött sikerez neki, ami az elmúlt években volt, de azért azt szerintem elég sűrűn előfordul, hogy a sikert nem tudják kezelni a sportolók, és azt, ami ezzel az egészen jár, a Rivalda fényt, azt a tömérdek mennyiségű pénzt, amit ezzel keresnek, hogy egyszerűen teljesen az értékrendjük szétesik, és természetesen mindenki feszegeti a határait, a gyerekek is így vannak ezzel, hogy mindig a szülőknél, hogy na még mit lehet.
1: Mbappé a gyerek.
2: És akkor tudod, hogy elértél a határig, amikor már átléptél rajta, és mondjuk jön valami szembe veled.
1: Hát ezzel most pont túl vagyunk az eset.
2: Igen, igen.
1: Azt bizonyítja.
2: És ugye Arbeola azt nyilatkozta, hogy én azt mondtam neki, hogy bárcsak lenne 4 csatárom, és lehet, hogy ezt félreértette, de...
1: Hát most már ott tartunk, hogy bárcsak lenne 1.
2: Igen. De teljesen egyetértek Arbeolával, mert hogyha sérült, nincs a csapattal, nincs ott edzésen, nyaral, amikor éppen nekik mérkőzésük van, és igenis ott lenne a helye a kispadon, még ha sérült akkor is, vagy a kispad mögött, hogy nézze a mérkőzést, akkor nincs ott a helye a csapatba. Most ugye csapatban volt, mert becserélték.
1: Kis hütyülték a reálszurkolók.
2: Na ez meg a másik, hogy szerintem egy ilyen típusú játékosnál, aki eljut arra a pontra, hogy nem tudja már az értékeket, meg a határokat tartani, az minden ilyen, hogyha kifütyülik, az olaj a tűzre.
1: Há, hogyne.
2: Hogy ez már nem olyan nagy úristen, akkor lehet, hogy én vagyok a hibás.
1: Nem úgy emlékszem, hogy Cristiano Ronaldo-t olyan sűrűn kifütyülték hát volna igen. Madridban, aki szintén nem ment a szomszédba egy kis tűzér vagy egóért, de mondjuk nem is fürdözött Szardinián, ha sérült volt, már csak az is, mert sose volt sérült, meg főleg sose volt csere. Tehát neki egy edző sem mondta, hogy te a negyedik vagy, azt hiszem, hogy ezt nyugodtan rögzíthetjük. Viszont hát cserébe nyert is egy raklap BL-t, Bappé pedig nem nyert BL-t, hanem azóta nyer a Párizs BL-t, amióta ő onnan eljött.
2: Igen.
1: Mert ugye eljött 2024-ben, azóta a PSG gyakorlatilag meccset nem veszít a BL-be, de BL kiírást egyet se, és könnyen lehet, hogy majd 30-án itt a Puskásban az ideit is nyeri.
2: Igen, és most egyébként gondolj bele az edző helyzetében, hogy...
1: Aki szintén mindjárt repül, gondolom.
2: Hogy meg kell tartani a tekintélyét mindenki előtt, és a saját példámat tudom hozni, és a szinteket össze se lehet hasonlítani. Edzősködtem junior csapatnál, kislány közölte, hogy akkor úgy volt a junior forduló, hogy minden hónapban volt egy torna. És hogy abban a hónapban a torna előtt megy el síelni, a következő hónapban meg a torna után megy el síelni, de hát ő ettől függetlenül itt van, és játékra kész.
1: De hát csoda, hogy nem azt mondta, hogy akkor a két síelés között vállalná ezt a két tornát.
2: Igen.
1: Mert az ő agyából valószínűleg innen közelítette a kérdést.
2: Igen, és azzal, amikor a torna után ment el síelni, hát jó, azzal sem értek egyet. Egyrészt, hogy szezon közben valaki síelni megy, hát ezt nem is értettem. Másrészt meg, hogy kihagyja az edzéseket.
1: Jobb helyeken a szerződésekben rögzítve van, igen, hogy akkor se síelsz, ha hó van.
2: Abszolút. De amikor torna előtt, és ő edzés nélkül gondolta úgy, hogy edz, vagyis hogy meccset játszik, és mondtam, hogy nem.
1: Edzésnek értem ezt a sí.
2: Igen, tábor. Mondom, nem. Tény, hogy szüksége lenne rád a csapatnak, de nem. És ez ilyen szempontból árban volt teljesen.
1: De azért nevezni nevezted, vagy a padra se?
2: Szerintem elutazott velünk.
1: Mert az még a nevelésnek egy
2: igen,
1: köztes...
2: szerintem ott ült a padon, de nem játszottam. Hát. Nem játszottam. Mert megengedsz egy ilyet, akkor a holnaptól aztán mindenki úgy érzi, hogy ez rá is vonatkozik. Mert tény, hogy a csapat egyik legjobbjáról volt szó.
1: Jaj.
2: De... Nem csak
1: edző van a világon, tehát ezt hogy képzelte? Szóval nem volt senki körülötte, aki azt mondta, hogy ez nem biztos, hogy így jó. De aki azt mondta, persze menjen nyugodtan, úgyis te vagy a legjobb, örüljenek, ha ott vagy. Gondolom otthonról ez így.
2: Hát, vagy lehet, hogy akik előtte voltak edzői, azoknál ez nem... Mert tényleg ügyes volt a kislány, szó se róla, mondjuk azóta már nem kosarazik. De...
1: Síjel.
2: Lehet, nem? Lehet síjel, igen. De tény, hogy valahogy meg kell húzni a határokat, és tényleg ez pont Dodi volt itt, amikor beszéltük, hogy olyan szabályt kell hozni az edzőnek, amit a legjobb játékosa betart.
1: Hát igen.
2: És...
1: Hát a legjobb játékosnak persze mindenhol valamilyen privilégium azért esetleg jár, de nem kirívó, tehát az...
2: Ez abszolút így van, de nem a többiek kárára. És azért ez szerintem, amit Mbappé most jelenleg a Reálnál csinál, az a többiek kárára van.
1: Hát persze, de ott ugye ez tényleg a mostani Reál Madrid, ez a minden elromlik, ami elromolhat. Tehát ez most egy ilyen időszak.
2: Vannak ilyen időszakok, igen.
1: Tehát az, hogy már gyakorlatilag nincs az első három problémában az, hogy Vinicius Junior egyébként egy mekkora tökalsó, mert az elviseltetlen idióta, de ő szinte problémamentes ahhoz képest, hogy Tchouaméni meg Valverde egymást veri az öltözőbe, meg hogy Mbappé mit csinál, meg hol van, meg hogy Perez, aki az egész fölött trónol, ugye ezt közölte, hogy valószínűleg ő minden idők legjobb Real Madrid elnöke, mondta ezt a Bernabeu-ban, ami a minden idők legjobb Real elnökéről van elnevezve. Ilyenek vannak, ja, és miközben ugye nem nyernek semmit. Már ugye ebben az idényben. Más kérdés, hogy mit tudom én, egy holland középcsapatnál ilyen problémák nem lehetnek, mert a holland középcsapat nem arra készül, hogy BL-t fog nyerni, meg La Ligát, hanem az arra készül, hogy esetleg elindul az Európa Ligából a következő évben Hollandia képviseletébe, tehát ott a hisztise akkora. De az se véletlen, hogy Mbappé ilyeneket nyilatkozik, vagy ilyeneket mond.
2: Igen, de mondjuk úgy belegondolsz a Liverpool esetében, ők is nagyjából eredményesség szempontjából ugyanabban a cipőben járnak, de ilyen balhékat nem hallasz felőlük, úgyhogy azért a játékos, nem azt mondom, hogy minőség, mert nem, mert mindenhol nagyszerű játékosok játszanak, de
1: igen, de Madridban, ezt ők maguk, ugye maguknak, persze nézzetek a táblára, lehet erre azt mondani, maguknak kitalálták, hogy a Real Madrid a világ első számú klubja. Ezt nyilván arra feltalálták ki, hogy mégiscsak amikor kiírták a bajnokcsapatok Európa kupáját 1955-ben, akkor az első öt kiírást megnyerte a Real. Ugye még a régi lebonyolítás szerint. Ennek az utolsók, abban már Puskás is benne volt, amikor lejárt a FIFA eltiltása. És akkor ezt így kitalálták. 66-ban aztán még egyet nyertek, de aztán 32 évig egy dekabeket nem nyertek, semmi, szinte semmi. UEFA kupából nyertek kettőt. Ennyi. Tehát UEFA kupából majdnem a videóton is nyert egyet, tehát mondjuk az a szint. Beket nem nyertek, de mondjuk a 90-es évek elején, amikor már 30 éve nem nyertek beket, akkor is azt mondták, mi vagyunk a világ legnagyobb klubja. Ezt sose értettem, mondom, mitől lennétek, hát nem vagytok a 10-ben. De hogy ők a legnagyobb. Aztán utána megint nyertek 3-at, nagyon jó, akkor utána megint nem nyertek egy darabig, és aztán Ronaldóékkal akkor nyertek még egy csomót, úgyhogy most már utcahosszal tényleg a legeredményesebbek, de nem a maiak. Tehát ez a mai Reál, ez egy vicc.
2: Hát igen, ez azért...
1: Nagyjából valami ott a Modric nyugdíjba ment, már hogy Madridból, azóta.
2: Igen, de szerintem ez nagyon sok sportákban, szakákban így van, hogyha ha van egy sikeres éra, akkor azért hajlamosak egyrészt a játékosok magukat is úgy kezelni, hogy hát én ennek a sikeres csapatnak vagyok a tagja, az más kérdés, hogy nem tettem sokat hozzá, de...
1: Ami miatt ez a csapat most nem is sikeres.
2: Igen, és a közönség is, hogy hát mi vagyunk a... És legyen ez bármilyen sportágról szó, nehezen tudják azt elengedni, hogy mi voltunk a, de ez már más.
1: Hát jó van, de ha én szurkoló vagyok, hát csapatot az ember nem cserél, ugye ez az alap. Tehát hogy mindegy, hogy persze én örülök, ha a csapat, amelynek szurkolok, a világ legjobbja, de akkor is annak szurkolok, amikor épp csődbe akar menni, meg ki akar esni. Én emlékszem azokra a sanyarú évekre, nekem a külföldi kedvenc csapatom a Borussia Dortmund, azokra az évekre, amikor 2002-ben még bajnok, és akkor éppen UEFA kupa döntős volt a Dortmund, Sammer volt a vezetőedző, és akkor utána jöttek azok az évek, egész addig, amíg Klopp meg nem érkezett, hála jó Istennek, Mainzból, voltak azok az évek, hogy minden télen, tehát most ilyen januárt írunk, de mindegy melyik évet mondom, 2003, 4, 5, 6, minden januárban, úgyhogy minden meccs akkor is 80 ezer fölötti nézőszám, tehát parádé telt ház, minden télen az volt, hogy most csődbe megyünk, és egyébként kieső helyen állunk. És aztán valahogy sosem ment csődbe a Dortmund, tudom, a Bayern segített, mert egyszer tényleg adott 5 eurót, mert tényleg, nem tudom, hogy tud csődbe menni egy klub, egyébként tudom, mert akkor a játékos fizetések voltak, de hogy tud csődbe menni egy klub, amelynek 84 ezer nézője van két hetente. Lényeg, hogy és valahogy sikerült bennmaradni. És akkor ez, de én pont ugyanolyan idegesen köröm rágva néztem a Köln elleni szenvedést a bajnokságban, amikor a 14. helyen állt a csapat, és minimum kellett egy döntetlen Kölnbe, csak mondok egy ilyen teljesen fiktív meccset, mint amikor mondjuk a PSG ellen BL elődöntő visszavágót játszott a Dortmund, nem is olyan nagyon régen, mert ugye 2024-ben, tehát két évvel ezelőtt, vagy BL döntőt mondjuk adott esetben, mert szerencsére abból is volt egy-kettő, tehát mindegy, szereplés független szerintem, hogyha az ember szurkol valakinek, hogy akkor éppen én nekem milyennek a csapathoz fűződő érzelmeim. Lehet, hogy a Reálnál, nem tudom, sose voltam Reál szurkol, lehet, hogy az egy különleges állatfajta, mert ott nem viselik valahogy ha nem nyerünk meg mindent, mondjuk attól messze voltak idén, hogy mindent megnyerjenek, és ezért fütyülik ki Mbappét, de én ha Reál szurkol lennék, én nem biztos, hogy annyira örülnék, ha mindenféle ilyen topego megérkezne oda, bár Madridben meg van hagyománya, mert azok meg így viselkednek. Viszont akkor viszont, ha már így viselkedik, meg ha már ott van, akkor meg nem biztos, hogy kifütyülöm.
2: Hát igen, de mondjuk, hogyha belegondolsz, hogy régen is voltak topegók, de...
1: Hát ez pont, azért... pont a Reál és pont Puskásék idejébe onnan gyökeredzik, de ott ilyen problémák nem voltak.
2: De pont ez az, hogy azért azok a topegók, azok máshogy viselkedtek, vagy...
1: Hát egyébként, ha már itt tartunk, 1959-et írjuk, ez az első olyan év, amikor már letelt Puskás FIFA eltiltása, és 58-59-es idényben már vég a Reál rendelkezésére állt. Elévülhetetlen érdemei is voltak abban, hogy a Reál bejutott a megdöntőjébe. Luis Carmilliának hívták a Reál edzőjét, aki viszont valamilyen rühelte Puskást, és nem nem nevezte a döntőre, hanem a sajtónak le is nyilatkozta, hogy Puskás nem játszik, mert sérült. És akkor de ott volt a meccsen Puskás, és amikor Bernabeu, az elnök, nem tudom, akkor VIP-nek hívták-e, lehet, hogy csak büfének, de lényeg az, hogy Bernabeu belebotlott a sérült Puskásba, akinek semmi baja nem volt, és megkérdezte tőle, hogy hát hogy van a sérülése, mert a Puskásnak is semmilyen sérülése nincs, csak a Carnille nem akarja berakni. Csak azt a Bernabeu hogy megjegyezte, utána megnyerte a beket a Reál, és Carnillet kirúgták. És tehát ott Puskás nyert. Puskás, most véletlenül se vonnék párhuzamot Puskás és Mbappé között, nyilván ez Puskás sokkal nagyobb futballista volt, mint Mbappé eredményeiben, meg aztán főleg, bár ugye világbajnok nem volt, de hogy akkor is, tehát a Madridnál akkor is, hogyha, és Puskás amúgy meg megfelel a mai Mbappénak, hogy Viniciusnak, mert ugye Puskás, Di Stefano, Hento, tehát a legnagyobb sztárjai Reálnak azért akkor is megfelelően nagy sztárok voltak, és lám.
2: Szóval
1: nem lennék Arbeló helyébe.
2: Igen, és azért a mai világban a nyilvánossággal fűszerezve ez egy sokkal nehezebb műfaj, mert
1: a szurkoló is mindent tud, vagy mindent úgy véli, hogy tud.
2: Igen, mert oké, hogy a különböző csatornákon keresztül eljutott mindenkihez végül az, hogy a VIP-be találkoztak, és Puskás ezt mondta, de ez nem a mérkőzés utáni második percben jutott ki az internetre, és foglalkozott ezzel mindenki, és kommentelte oda a butábbnál butább hozzászólásokat, és folyamatosan érkezik vissza a játékoshoz, hol a megerősítés, hol a bántás. Azért ez a mai világban már nem egyszerű. Mindig szoktam mondani, hogy ha újra játszhatnék profi szinten, már csak azért megpróbálnám, hogy én hogy tudnám ezt kezelni. Mert szerintem nagyon nehéz. Nagyon nehéz ezt jól kezelni. Hogy te vagy teljesen kiiktatod az életedből, legalábbis a kommentek olvasását kiiktatod, vagy tudod magadban ezt kezelni, de szerintem baromi nehéz.
1: Főleg, mert ahonnan érkezel, mielőtt még sztár leszel, akkor miért iktatnád ki? Tehát benne Igen. vagy, része Igen. az életednek, igényed van rá, csak ez a visszájára fordul, hogyha már menő vagy, és rajtad köszörülik a nyelvüket.
2: Hát igen, és biztos, hogy fogják rajtad köszörülni a nyelvüket, mert ez emberi tulajdonság, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy azért otthon a kanapéról nagyon könnyű okosnak lenni, és megmondani a tutit, és nem foglalkozni azzal, hogy ezzel mennyire bántasz meg valaki.
1: Inkább megfordítanám, baromi nehéz okosnak lenni a kanapéról, de minden esetre ezzel együtt megpróbálják.
2: Ja, mindenki persze, mindenki tud mindent sokkal jobban, mint a másik, és tényleg az, hogy ezzel milyen károkat lehet okozni, és közvetve tényleg ott van egy ember, egy játékos, aki mondjuk, tegyük fel, foglalkozik vele, és az már nem csak annak az egy játékosnak okozó gondot, hanem azon keresztül már egy egész klubnak.
1: Hát főleg, ha csapatsportról van szó, egyéni sportnál talán kevésbé, bár nyilván az egyéni sport se egyéni, tehát nem az van, hogy egyedül állsz a szélben, aztán fölmész a pályára, hanem majd hamarosan Danyi Gáborral fogunk beszélgetni, például, és elsősorban teniszről, mondjuk Zinner vagy Medvegyev, az csak úgy egyéni sport, hogy hatan vannak, vagy heten a stábjában, és nem 30-an, mint egy, vagy 50-en, mint egy futballklubnál. Na mindegy, szóval nem lennék Mbappé helyébe, bár legalább öröm az örömben, hogy tagja a francia válogatott VB keretének.
2: Hát erre nagyon kíváncsi.
1: Mert Didier Deschamps, mondjuk egy ilyen, de hozzáteszem, ebbe az évben, csak pont az előbb néztem meg, Mbappé 41 meccsen, 41 gól. Hát most az azért viszonylag rendben van, máskérdés, hogy ez semmi eredménye nem párosul. De ha a VB-n is így teljesít, és Deschamps nyilván azért válogatta, hogy így teljesítse, meg azért az előző két VB-n viszonylag jó teljesített, tehát ilyen értelemben viszonylag tutira megy a kapitány, de ő meg Kamavingát nem válogatta be, ha már Real Madrid, lehet, hogy összekeverte Chouaménivel, és azt hitte, hogy Kamavinga verekedett a Valverdével, de ezt már sose fog kiderülni, Kamavinga nem verekedett, viszont a Bayern ellen kiállították, ugye? Úgyhogy ő sem megy a szomszédbe egy kis okoskodásért, de hát ő is Real Madrid játékos ott. Mondom, ott most, ami elromolhat az idén gyakorlatilag elromlik, és amíg Bellinghamről nem is beszéltünk, aki szintén egy probléma halmaz, de ő azért most például egész jól játszogatott. Na jó, hát megbeszéltük nagyjából, hogy mi a helyzet Madridban. Elmegyünk szépen hírekre, és aztán megyünk a Balaton partjára Dani Gáborhoz, aki alig várja, hogy teniszről, időjárásról és minden másról beszélgessen velünk, ami nem kézilabda.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ma eldől a bajnoki cím sorsa a labdarúgó NB1-ben. Zavartalan marad az üzemanyagellátás. Erősen felhős, borult idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Ma eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a bajnok a labdarúgó NB1-ben. Tegnap viszont 2-4 gólos döntetlennel rajtolt el az utolsó, 33. forduló. Puskás Akadémia MTK 2-2 és Nyíregyháza Kazincbarcika 2-2. A Puskás Akadémia a 6., a Nyíregyháza a 9., az MTK a még éppen bennmaradást érő 10., még a Kazincbarcika a kieső 12. helyen zárt a tabellán. Ma további 4 mérkőzést rendeznek 17 óra 15 perctől. A listavezető Győr, ha megnyeri a bajnokságot, ha legalább ugyanannyi pontot szerez Kisvárdán, mint a címvédő Ferencváros hazai pályán a Zalaegerszeg ellen. A Kazincbarcika mellett biztos kieső Diósgyőr a Paksot, a Debrecen pedig az Újpestet fogadja. A Kisvárda Eto találkozót az M4 Sport, a Ferencváros Zete meccset az M4 Sport Plus közvetíti élőben, még a maradék 2 összecsapást az m4sport.hu oldalon követhetik, a Nemzeti Sportrádió pedig körkapcsolással számol be a mai NB1-es mérkőzésekről. Szoboszlai Dominik 2 gólpasszt adott Van Dijknak, de a Liverpool 4-2-re kikapott az Aston Villa otthonában, az angol labdarúgó bajnokságban. A Liverpool ezzel 5. a tabellán. A női kézilabda NB1-ben az Éllovas Győri Eto 49-21-re verte a Dunaújvárost, míg a Moson-Magyaróvár 34-32-re győzött a Budaörs ellen. A Kis Ágnes és Nagy Bianca kenupáros 500 méteren győzött, a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkotta kajak négyesünk, ezüstérmet szerzett a Brandenburgi Kajakkenu világkupa versenyen tegnap. A belga Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie tegnapi szakaszát, ezzel át is vette a vezetést az összetettben. A legjobb magyarnak járó fehér trikót a 39. helyen álló Walter Attila viselheti ma.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel, a kutatóhálózat jövőjéről. Tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a magyar

0: Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, a stúdióban továbbra is Elpap István és Károly Andi. Szia, Andi!
2: Jó reggelt!
1: És van nekünk egy Danyi Gáborunk is a vonalban. Szervusz, Gábor!
3: Jó reggel, szervusztok!
1: Hát sűrű napok után vagy, megjártad Rómát. Én egyébként két nappal ezelőtt, amikor mentem el a rádióból, akkor te éppen jöttél be a szerb-magyar szakérteni. Olyan színed volt, hogy botrányos. Tehát én nem is idén még biztos nem láttam ilyen színű embert, mármint kaukázusiba.
3: Lényeg,
1: hogy ezt Rómába szedted össze, vagy ez egy szépen fokozatosan a Balatonon?
3: Igen, Rómában is, meg tényleg talán mondhatom, hogy szerencsésnek érzem magam, mert kimegyek, és akkor mindenfajta ilyen kence, meg ilyen
1: nélkül,
3: de abban a pillanatban megfog a nap, igen, hála Istennek, és hát, hogy mondjam, igen, látszik az emberen, ja, ma fogalmazzunk így.
1: Mindjárt megkérdezem azt is, mi volt Rómában, de mi van a Balatonnál? Ott is ilyen borzalmas idő van, mint itt Budapesten, vagy már egy kicsit tompul a dolog?
3: Egy picit itt, hogy mondjam, most elállt, de nagyon, én Kristóffal arról beszélgettünk itt egy két másodpercet, hogy ennek is megvan a hangulata. Tehát nagyon, ilyen nagyon nyugis, csend, ilyen eső utáni,
1: madarak előbújtak már?
3: Pontosan.
1: Na, hát az a legjobb.
3: Madarak ilyen koncertet adnak.
1: Ilyenkor megbeszélik, szerintem, hogy mi volt szerintem.
3: Igen.
1: Ti is elásztatok, mi is elásztunk.
3: Dallamokat élek fölfedezni a madaraktól.
1: Ja, hát ha már Róma. Na, szóval mi volt Rómában? Hát egyrészt tudjuk, hogy a világ egyik legnagyobb tenisztornája zajlik éppen, de bár tegnap pont az eső beszüntette az Inner Medvegyev elődöntőt, amiről meg mindjárt beszélgetünk, de mi volt Rómában?
3: Hát fantasztikus, tehát aki már járt ott, az tudja, hogy maga az a hangulat. Nyilván mi, ugyanígy Barcelona vagy Párizs, minden városnak megvan a maga hangulata, de ez a pezsgés és ez a fajta speciális, amit egy ilyen olasz kávéház, vagy maga a római ott az Olimpikóba, fantasztikus. Sikerült egy erős 300 méterre a teniszcentrumtól szállásbérelnünk, úgyhogy...
1: Hát ott hallottad a labda pattogását akkor is, amikor szobában volt.
3: Körülbelül, és megint belefutottunk most egy Lazio Milán meccsbe, annak a szurkolói, meg a tavaly egy Lazio Rómába, aminek külön pikantériája van mindig.
1: Lazio Inter.
3: Inter
1: Milán.
3: Igen, és nagyon, nagyon komoly hangulata van az egésznek, és hát maga a tenisz, az pedig hát fantasztikus, tehát ahogy az meg van szervezve, én tehát sok-sok ezer embernek így ezt az élményt lelogisztikázni ennyi pályán, a kiszolgálás, nem is tudom, 30 padelpálya, figyúból, asztali teniszezni lehetett ott. Tehát minden arról szól, hogy aki oda bemegy, az, aki szereti a sportot, nyilván a tenisszel az élen, az jól érezze magát. Hát nekünk sikerült ott 4 napig.
1: Szerencsére nem idén kezdték derék olasz barátaink a szervezését a római tornának,
3: igen,
1: mert ez van, aztán nem is éltünk, amikor már volt. Na, hát ott egyrészt egy Goff Svitolina női döntő lesz majd ma valamikor, 5-re van kiírva, remélhetőleg nem esik, és akkor tényleg lesz. Másrészt ugye Rüd várja, hogy kivel játszhat. Hát nyilván Zinnerrel fog játszani, de azért nem olyan egyszerű ez, mert ugye egy-egy szetre állnak, tehát már eleve vesztett szettet Zinner, Rómába, Jannik Zinner, Medvegyev ellen.
3: Igen.
1: És szerintem 4-2, ugye? A
3: döntő és előnye van, igen, a Medvegyevnek előnye van, és hát igen, látod, arról beszélgetünk, hogy hoppá, Zinner nem hogy kikap, hanem hogy szettet veszt, és ez mekkora szenzáció, és ez tényleg az. Tehát ez, láttuk ott az edzését, mert ugye protokollban ott a sok-sok pályán meg lehet nézni a meccseken kívül az edzéseket is, és hát a Sinner edzése, vagy egy párosnak az edzése, az is olyan élmény, hogy hogyan edzenek, milyen koreográfia szerint, meg az is fantasztikus élmény.
1: Hányan nézik Sinnert edzés közben Rómában?
3: Hát egy szűk ezren.
1: A világ legtöbb ATP tornáján döntőt leszámítva mindenki összeteszi a kezét, ha ennyi néző,
3: igen,
1: van, lelátom.
3: De egyébként a Musettinek is nagyon komoly rajongó tábor van, főleg a hölgyeknél nyilván. egy nagyon jó képű teniszezni, nagyon tudó, és egy nagyon jó karakter ő is.
1: És olasz?
3: A Sinner egy picit másabb, de nyilván az ő tenisztudása is. Hát valóban meglepetés, hogy egy szettet

0: a Medvegyev el tudott hozni. Ráadásul ugye a Medvegyevnek az a tenisze, amiben ugye ritkán van támadás, hanem inkább egy fantasztikus, hogy mondjam, labdabiztosság és inkább a küzdelem, és mégis. De azért én azt gondolom, hogy a Sinner ezt is be fogja húzni. A Kasper Rüd is a maga szintjén nagyon dominális, nagyon a Dardelit verte nagyon biztosan az elődöntőben, de a Sinner...
1: Hát az a szint az egy emelet elejebb van, mint Jannik Sinner.
0: Tehát amit tud, akkor egyszerűen nem lehet vele mit csinálni. Tehát egyszerűen nem lehet mit csinálni, és a tévében is látszik, hogy élőben pedig, hát tehát azt gondolja az ember, hogy ez tényleg, ez nem, ez hogy csinálja.
2: Előbb említetted, hogy néztél edzést, és most kint beszélgettünk a szerkesztőségben, hogy ugye a kubai boxolók itt vannak, és a Vasason egy hónapig edzőtáboroznak, és hogy ők milyen más összetételben edzenek, vagy más ritmusban edzenek, hogy te lestél esetleg valami újdonságot itt az edzések alatt, amiket megtekintettél?
0: Hát számomra mindig az a legnagyobb tanulság, hogy ugyanúgy kell edzeni, ahogy a versenyhelyzet lesz majd, és arra kell ezt az egészet megkoreografálni, és az a fajta, hát hogy mondjam, mentalitás, és az a fajta odafigyelés, és az a felépítettség, ami egy-egy edzésen belül, hogy most a tenyerest vagy a fonákot külön-külön gyakorolja, négyszer-ötször úgy megy a kezére a labda, és félelmetes koncentrációval és tudással ott minden meg van szervezve. De egyébként ugye ugyanez egy, mit tudom én, ha visszaemlékszel egy dobóedzésen, vagy nálunk a kézilabdában, amikor indításokat kell gyakorolni, akkor is az úgy megvan ott koreografálva, hogy félelmetes. Hát én próbáltam, főleg a páros edzéseket nézve, hogy a hálónál ilyen különféle reflex gyakorlatokat, hát ha én ilyen helyzetbe kerülök, inkább a túlélésre mennék, hogy ne találjon el a labda. Ezek a fiúk
2: szemeddel nem bírtad követni azt, amit ők a közükkel.
1: Túlélésre kell edzeni.
0: Igen.
1: Tudom, mi ez nálatok kézilabda edzőknél, ez a borzalmas madárhad a háttérben, szenzációs hangjuk van, csak mert tegnap Hajdú Jánossal beszélgettem, ugyanennyi madár volt mögötte is, úgyhogy valahogy bevonzátok őket. Na, de ha már tenisz, ugye másodperceken belül kezdődik a Roland Garros, mert a jövő hét elsúrran, és aztán már kezdődik.
0: És már is.
1: Na most, ahol ugye tudjuk, hogy nincsen Alcaraz, tehát Sinner gyakorlatilag az túlzás, hogy mosolyogva nyerni megy, mert azért nagyon sokat kell érte tenni, 7-3 szettes meccset kell nyerni, de mondjuk enyhén szóval is jó esélyei vannak. De női párosban, az nem tudom, látta-e, vagy szembe jött-e, hogy Udvardi Panna azzal az ukrán Olényikovával fog indulni párosba, aki ugye Bondár Annával került konfliktusba anno, mert hogy orosz-ukrán háború, meg hogy magyarok vagyunk, és akkor nem fogott vele kezet, és na de az az Udvardi Panna, aki meg arra panaszkodott, hogy állítólag ukránok fenyegették meg egy meccse előtt, még egy másfél hónappal ezelőtt, de azt mondta, hogy semmi rossz indulat nem volt ebben a dologban, végül is mindketten párt kerestek, olyan párt, akivel garantáltam főtáblások, és végül nem maradt más, hanem Udvardinak Olényikova, Olényikovának meg Udvardi, és együtt fognak indulni. Most párosban azért valamiféle alap bizalom kell, hogy legyen a másik iránt. De ezek szerint ezt a sport miatt sikerül félrerakni, hogyha voltak esetleg ilyen problémák.
0: Igen, nyilván nagyon érdekes helyzetek vannak az életben, például ez is. Én nekem az volt akkor is, meg nyilván most is a véleményem, hogy tehát nem való a sportba a politika. Tehát ha valaki valakire valami miatt haragszik, vagy nem ért vele egyet, akkor nem kell kiállni. De ha már kiáll és fölmegy, akkor az a sport szabály etiket, hogy a mérkőzés után kezet kell fogni, én azt gondolom, ez mindenkire vonatkozik. Tehát ez teljesen külön kellene választani, hogy abba fogok kezet, abba nem fogok kezet. Ha nem akarok vele kezet fogni, akkor ki se kell állni. Én ezt így gondolom. De ugye ez is azt bizonyítja, hogy a sport az mindenre képes, vagy még talán többre is, és nagyon-nagyon szurkolunk nyilván Udvardinak, hogy minél tovább menjenek. Egy nagyon jó kis páros ez, de hát ugye a női párosban is olyan erős és annyira sűrű a világérmezőnye, hogy hogy hát nem lesz könnyű dolguk, de szurkolunk nekik nagyon, ez nem kérdés.
1: Hát ugyanakkor, ha meg a világranglistád alapján megteheted, hogy indulsz, akkor miért ne indulnál? Még egy női páros torna, most ez kicsit ilyen furán hangzik, de kicsit még edzésnek is megteszi az egyes mellé, nem? Hát azért még körülmények között edzeni, az mindig egy picivel több, mint nem meccs körülmények között edzeni.
0: Az mindig több, és ugye ebből azt kell kihozni, hogy nyilván minél több inger éri ilyen környezetben az embert, meg lehetősége van pályán lenni. Hozzáteszem, hogy azért az nem egyszerű elindulni egy egyesbe is, meg párosba is. Ugye Coco Gauff játsz a Svitolinával itt most Rómában még a döntőt, és mellette a Gauffot láttuk párosba is. Hát azért akármennyire is néha könnyű meccse van az embernek, de azért ott kell lenni, oda kell állni, be kell melegíteni, le kell játszani. Délután meg egyéni, másnap meg folytatom délelőtt a párossal, vagy kora délután, azért az nem egyszerű. És ugye az ember, ha párban van, tehát csapatban, akkor mindig, hát nyilván nem csak saját maga, sőt nem saját maga, hanem a csapattársáért is felel, meg azért is, hát hogy mondjam, jobban kell ott koncentrálni, meg nagyobb a felelősség, nem egyszerű, de aki ezt vállalja és érzi magába, akkor az hajrá, csinálja.
1: De ezért is koptak ki a férfi párosból a legjobb férfi egyes menők, mert azért rendkívül ritka, hogy valamelyik talán a Davis kupába előfordul, de egyébként máshol rendkívül ritka, hogy az igazán menő férfiak. Most már nem az van, mint régen, hogy John McEnroe rendszeresen ott volt párosba is, vagy igen, Stefan Edbergre emlékszem, aki Edberg, ott volt igen, párosba. Igen, és most az olimpiát megint vegyük ki, mert ugye ott, mit tudom, Federer is nyert párosba, meg Becker, Stich együtt, nem is voltak azt hiszem beszélő viszonyban amúgy, de párosba azért nyertek Salakon Barcelonába, de ma, tehát egy Alcaraz, egy Zinner, egy Djokovic, hát most az hol indul férfi párosban?
0: Nem, igen, ezt nem lehet összeegyeztetni.
1: És nem csak Grand Slamen, ahol 3 nyert szettet játszol, tehát eleve keményebb a menet, hanem egyébként sem, nem? Hát az már tényleg sok.
2: Ez az intenzitás már azért nagyon sokat változott. Azóta nem.
1: Hát a korszínvonalán akkor is annak érezték szerintem az intenzitást.
0: Igen, hozzáteszem, hogy azért azt se felejtsük el, hogy most már nem egyhetesek, hanem 10 naposak, illetve 2 hetesek ezek az ezres tornák. Persze. Régebben ugye 1 hetesek voltak. Tehát akkor, tehát reggel 9-től pályán volt mindenki, és ledarálták szó szerint, és nagyon komoly, nagyon sűrű menetrend volt. Most egy picit azért elnyújtják, de hát aki ezt bevállalja, hogy indul egyénibe párosba, az nagyon húzós, és ráadásul most nyilván itt az időjárás, de ha az ember belefut egy olyanba, hogy mit tudom, 10 napig 35-40 fok van, hát az embertelen.
1: Ráadásul aki igazán menő, az mondjuk előző héten vasárnap még döntőt játszik, innentől nem is hétfőn kezdett, hanem csak kedden, onnantól kezdve 6 nap alatt 5 meccs, vagy 6.
0: Igen. Láttuk a Sinner bemelegítését, edzését, a protokollját, a levezetését. Hát az egy 2,5 óra volt. Tehát az egy 2,5 óra effektíve, amit ott előtte, amit a bemelegítésnek prevencióban csinált maga az edzés, és edzés után még a levezetése, az minimum 2,5 óra volt.
1: Hát azért van ott, ahol hát van. De az edzés végén a trófea magasba emelését is gyakorolta? Mert
0: szerintem azt már rutinból megy.
1: Az megy neki.
0: Pont félelmetes az a fiú, és tényleg még mindig egy pár évvel ezelőtt, 3 vagy 4 évvel ezelőtt Umagba szintén láttuk ki testközelből. Hát egy ilyen 8-os testnevelés, hát hogy mondjam, jó rendű, jó osztályzatot adtunk volna neki, és félelmetes, hogy ebben az alkattal, ami töltet van ebbe a fiúba, erő, dinamika, gyorsaság, ez valami félelmetes.
1: Ráadásul most már félnek is tőle, mint a tűztől. Dani Gábornak nagyon szépen köszönjük, akkor ne felejtsük egy pillanatra sem, hogy ma folytatják döntőszett 4-2-ről az Inner Medvegyev elődöntőt Rómába, aztán majd Rüdele lehet holnap döntőzni, és van egy Gauff Svitolina női egyes döntőnk is a tervek szerint 17 órától. Gábor, menj a madaraidhoz, remélhetőleg a nap is kisüt, majd meg jó idő lesz a Balatonnál, meg szurkoljunk a férfi kézilabda válogatottnak vasárnap, meg az Esztergomnak, ugye a Dijoni 4-es döntőben a hétvégén. Így nagyon van. Szépen köszönjük. Így szia legyen, Gábor!
0: Szép napot.
1: Mi pedig elmegyünk egy kicsit, aztán majd jövünk vissza Andival. Megyünk reggelizni.
3: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Stratégiai döntések, Bodnár Zalán jegyzete. Kisvárdára és az Üllői útra figyel az ország futball szerető népe szombaton 17 óra 15 perctől, hiszen pecsét kerül a történet végére. Eldől, melyik csapat nyeri meg az NB1 2025-2026-os idényét. Tökéletes a dramaturgia, eljutottunk a grande fináléig, az izgalommal, érzelmekkel teli záróakkordig. Az utolsó fordulóra maradt a döntés. Mint ismert, egy pont az Eto'o előnye a Ferencvárossal szemben, így biztosan megnyeri története 5. bajnoki címét, ha győz Kisvárdán, sőt minden egyéb esetben, amelyben a Fradi nem szerez nála több pontot hazai pályán az ETE ellen. Nem túlzás tehát, hogy karnyújtásnyira van az Eto'o az aranytól, a saját kezében van a sorsa, az ígéret szerint a legerősebb csapatával felálló, de vélhetően nem a legmotiváltabb Kisvárda ellen. Kétségtelen nagy sztori lenne a győriek megkoronázása 2 évvel a feljutásuk után. És alig több mint 4 évvel azután, hogy a dunaszerdahelyi világi Oszkár, illetve fia világi Bálint irányítása alá került, az akkor az NB2 középmezőnyében sinnődő egyesület. Azon túl, hogy egyértelműen bebizonyosodott, remekül választottak vezetőedzőt Borbély Balázs személyében 2024 tavaszán, a várható siker talán legfőbb oka az lehet, hogy világiék 2 jó stratégiai döntést is hoztak. Az egyik az volt, hogy a 2023-24-es idényben az NB2-ben egyedüliként fittyet hánytak az MLS magyar szabályára, és lemondtak a normatív központi támogatásról a feljutás érdekében. Vagyis jórészt légiósokkal vívták ki az élvonalbeli tagságot, ami nem volt éppenséggel rokonszenves hozzáállás, minden esetre a döntés őket igazolta, és már első NB1-es idényükben is tényezők lehettek a ligában. Nem feljutva kellett nekiállniuk használható légiósok után kutatni. Mint ahogyan beválni látszik a másik stratégiai döntés is, amit a legutóbbi télen hoztak meg. Az őszi meccseken már megmutatták komolyan vehető kihívói az előző 7 bajnokságot megnyerő Ferencvárosnak, amelynek persze akkor még európai kötelezettségei is voltak. Így a címvédő szívesen elvitte volna több futballistájukat. Ám Győrben ellen tudtak állni a fővárosi szirénhangoknak, megtartották kulcsjátékosaikat, és ez kamatozhat bajnoki címben, sőt akár még bajnokok ligája szereplésben is. De messzire szaladtunk, először még be kell húzni a meccset Kisvárdán, utána dobhatjuk majd ki a feltételes mód jeleit a mondatokból.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Ma eldől a bajnoki cím sorsa. Eto'o vagy FTC aranyérem a Fizzligában. Megkezdi szereplését az A csoportos VB-n a férfi jégkorong válogatott. És belga szakasz siker a Tour de Hongrie-n. Jó reggelt kívánok, Csík Dániel vagyok. Tegnap két döntetlennel elkezdődött a labdarúgó NB egy utolsó 33. fordulója. Az MTK a Puskás Akadémia otthonában játszott 2-2-t. A tabellán hatodikként záró felcsútiak vezetőedzője, Hornyák Zsolt több fiatal játékosával is elégedett volt. Főként a csereként pályára lépő és az élvonalban debütáló kapusával, Lehocki Bendegúzzal.
2: Sajnos a játékban hiányoltam azt az agressziót, hogy jobban kellett volna akarni magunk irányába fordítani a győzelmet. A támadó sorban egy kicsit az Andrást többet várok el tőle, Németh Andrással a jövőben, és erről mindig beszélünk minden meccsen. Ma se volt az ideális, középpályán nem volt érezhető, volt a Duarte hiánya, se Kern, se Magyar Zsolt nem tudta őt helyettesíteni, viszont amit terveztünk, hogy a fiatal játékosok akár Varga Zsombor személyébe, akár Lehocki Bendegúznak, akinek már egy 3 hónapja megígértük, hogy megkapja azt a lehetőséget, de nagyon nehéz ezt meglépni, hogyha egy kapus fog neked egy 11-es, de megígértem, és akkor próbáltam ezt betartani, nem nézve az eredményre, de azt gondolom, hogy azok, akik ma teret kaptak a fiatalok közül, megálltak a helyüket.
1: Az MTK az utolsó még bennmaradást érő helyen 10. fejezte be a bajnokságot. Az együttesben Németh Krisztián múlt héten búcsúzott a profilabdarúgástól, míg tegnap a védő Kádár Tamás is megtette ugyanezt. A 36 éves EB-t is megjárt futballistát Zinger Kocka Henrietta kérdezte.
3: Sajnálom, hogy nem sikerült 3 pontot megszerezni itt felcsúton. Meccs előtt sokkal érzelmesebb voltam, mint most. Valószínű, hogyha végzünk ezzel az interjú, és bemegyek az öltözőbe a csapathoz, akkor azért szeretnék még egy pár szót mondani a csapatnak. Akkor lehet, hogy egy kicsit érzelmesebb leszek. Azért nem sokan láttak sírni itt az elmúlt 36 évben, de az elmúlt pár napban egy párszor kijött a könycsepp. Most nem érzem annyira érzelmesnek ezt az egészet, valószínű még nem fogtam föl.
4: A magyar labdarúgás elmúlt bő 20 évének egyik meghatározó játékosa vagy. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra, mi volt a legmeghatározóbb?
3: Itt állhatnánk még elég sokat, hogyha felsorolnám az egész olyan pillanataimat, amire szívesen emlékszek. Nyilván ugye a bemutatkozásom az egy örömteli volt 16 évesen. Kevesen tudják elmondani, hogy 20 év profi karriert be tudtak húzni, illetve ebbe vannak azért külföldi évek is, illetve hát ne felejtsük el a 2016-os EB-t, mai napig hidegrázos, hogyha rágondolok. Illetve itt az MTK-val is a befejezés itt az utolsó hetek azért érzelemdús volt. Úgyhogy minden pillanatra szívesen emlékszek vissza a negatívra is, mert abból lettem igazából erősebb, de persze az ember a pozitívra jobban emlékszik.
1: 2-2-es nyíregyházi döntetlennel búcsúzott az NB1-től a Kazincz Barcika. A sereghajtó vezetőedzője Kuttor Attila Török Olivérnek értékelt.
5: A mentalitásunk, amit egész évben hirdettünk, és ezt utolsó mérkőzésen is azt gondolom, hogy bemutattunk, ennek az eredménye ez a döntetlen. Úgy búcsúztunk az NB1-től, hogy azt gondolom, hogy állva, úgyhogy tényleg büszke vagyok a csapatra. Itt is érési folyamatról beszélhetünk, tehát elkezdtük ezt a bajnokságot, nagyon sokan ugye először tapasztalták meg, hogy mi az, hogy NB1, most ezek közül többen nagyon jó teljesítményt nyújtottak, tehát muszáj eltelni az időnek meg a mérkőzéseknek ahhoz, hogy valaki elmondhassa magáról, hogy NB1-es futballista.
6: És te vezetőedzőként hogyan tekintesz vissza, mert a történelmi NB1-es szezonra, mert szerintem ez az, amit említettél te is, ezzel a mentalitással, ezzel a hozzáállással szerintem sokak szimpátiáját kivívtátok.
5: Köszönjük szépen, én is úgy gondolom, sokan látják, hogy most ugye nem sorolom a nehézségeinket az egész év során, de ennek ellenére mondom még egyszer, minden mérkőzésen mindenki megpróbálta a maximumot hozni, mi is, a klub is, a vezetők is, a klubba dolgozó segítőink, úgyhogy mindenkinek köszönjük ezt az évet. Egy nagy kaland volt, nagy munka volt, ember próbáló rengeteg tapasztalattal, és azt gondolom így jól néz ki a vége.
1: A nyíregyháziak részéről szintén a vezetőedző Bódog Tamás nyilatkozott.
7: Ez egy nagyon nyert meccs volt, úgyhogy, de hát a Kazincz Barcika abszolút, hát jó mentalitású játékosokból áll az edzővel együtt, úgyhogy tették a dolgokat, találtak 2 gólt, ami szépen ki volt dolgozva, de hát az első fél időben, ha 10-0, akkor 10-0, de saját hibánk volt, úgyhogy így jártunk. Hát nem sikerült az, amit terveztünk, vagy szerettünk volna, úgyhogy nem kell elfelejteni. Azért a tavaszi szezonban, ha nem is tavaszi bajnokok lettünk, de tavaszi harmadikként a Győr és a Ferencváros mögött a legtöbb pontot szereztük, úgyhogy bár így az utóíza itt a végén nem sikerült, vagy nem volt olyan jó, de attól függetlenül szenzációs csapattal dolgozhattam, és tényleg öröm volt ez a fél év.
1: A Puskás Akadémia a 6., a Nyíregyháza a 9., az MTK a még éppen bennmaradást érő 10., míg a Kazincbarcika a kieső 12. helyen zárt az NB1-ben, ahol a listavezető Eto megnyeri a bajnokságot, amennyiben legalább ugyanannyi pontot szerez a Kisvárda vendégeként, mint a címvédő Ferencváros a ZTE elleni hazai bajnokin. A győri sportigazgatót, a belga Steven van Harent hallják.
0: Nem látok plusz feszültséget a játékosokon, annak ellenére sem, hogy nagyon sok a fiatal közöttük. Nem idegesek, mert most is azt csinálják, amit mindig, összpontosítanak és keményen dolgoznak. De persze az teljesen emberi, hogyha közvetlenül a meccs kezdete előtt kissé izgulnak majd. Szerintem nincs rajtunk nyomás, mert a szezon már most sikeres, több pontot szereztünk, mint tavaly, sokat fejlődtünk. Meglátjuk, hogy mire lesz ez elég szombaton.
1: A Ferencváros csapatkapitánya Dibusz Dénes mindenképp győzne a ZTE ellen, és bízik a kisvárdai csodában. Most őt hallják.
8: Sajnos majdnem az egész tavasz az így nézett ki, hogy amellett, hogy a saját mérkőzésünket szerettük volna megnyerni, és próbáltunk arra koncentrálni, mellett ugye mindig a Győr mérkőzését is figyelemmel kellett követni, és szorítani azért, hogy esetleg ők pontokat bukjanak, úgyhogy most ez egy ilyen helyzet, nyilván voltunk már a másik oldalon is jó néhányszor, de hát most ez maradt nekünk, úgyhogy sajnos ez a szezon így alakult, és ugye nagyon sok, főleg hazai pontvesztés, vereség volt itt a szezonban, aminek sajnos megisszuk a levét, és most emiatt ilyen helyzetbe hoztuk magunkat, de nem adjuk fel, és bízunk benne, hogy egy kisebb csoda fog történni Kisvárdán, mi pedig meg tudjuk nyerni a mérkőzésünket.
1: A Kisvárda Eto találkozót, az M4 Sport, a Ferencváros ZTE meccset az M4 Sport Plus közvetíti élőben, míg a maradék két összecsapást az m4sport.hu oldalon követhetik. A Nemzeti Sportrádió pedig körkapcsolással számol a mai NB1-es mérkőzésekről. Hiába adott két gólpaszt is Szoboszlai Dominik van Dijknak, a Liverpool 4-2-es vereséget szenvedett az Aston Villa otthonában az angol labdarúgó bajnokságban. Szoboszlai mellett Kerkez Milos is végigjátszotta a találkozót a vendégeknél.
9: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Ma elrajtol az A csoportos férfi jégkorong világbajnokság a magyar válogatott számára. A finnek ellenkezdő együttes az előző évhez hasonlóan ismét bennmaradna az elitben. A csapat rutinos tagja Sofron István Virányi Zsoltnak arról beszélt, hogy az első három mérkőzésen el is dől, hogy sikerül-e megvalósítaniuk céljaikat.
10: Mindenképp azért jöttünk, hogy újra történelmet írjunk, hogy bennmaradjunk az A csoportban. Először sikerüljön egymás után kétszer bennmaradni, és ez az első három mérkőzésen nagy valószínűséggel is fog dőlni, hiszen nekünk az osztrákokat és a briteket mindenképpen meg kell verni. Ezen a három meccsen el fog dőlni, hiszen az utána lévő mérkőzéseken azért már nagyon erős színvonalú Svájc, Amerika, aki ellen persze azért kevés esélyünk van pontokat szerezni, de én azt gondolom, hogy a britek és az osztrákok ellen 50-50% esélyünk van, hogy fog alakulni. Mi nagyon bízunk magunkba, beletettük a munkát, és én azt gondolom, hogy az elmúlt években már többször bizonyítottuk, hogy ezeket a válogatottakat igenis meg tudjuk verni, meg tudjuk szorítani, pontokat tudunk ellenük szerezni, úgyhogy ilyen önbizalommal kell nekivágni ennek a három meccsnek.
1: Folytassuk kézilabdával. A női NB1-ben a címvédő és listavezető Győr 49-21-re kiütötte a Dunaújvárost, míg a Budaörs 34-32-re kikapott Moson-Magyaróváron. Ma elkezdődik a bajnoki döntő a férfi kosárlabda NB1-ben. A címvédő Szolnok fogadja a tavaly ezüstérmes Falkót. Az olajcsapat kapitánya Pallai Tamás beszélt az esélyekről.
11: Biztosan nagyon-nagyon nehéz mérkőzés lesz, nagyon fizikális lesz, mind a két csapatban lesz izgalom és drukk is, de mind a két csapat élt már meg nagy csatákat, mind a kettő rutinosnak mondható együttes. Egymást is jól ismerjük, hiszen a szezon során már háromszor találkoztunk a Falkóval, úgyhogy biztos, hogy nagy meglepetéseket nem tudunk egymásnak okozni, ezért azt gondolom, hogy a védekezés fog dominálni, nem biztos, hogy túl sok pont fog esni az első mérkőzésen, de biztosan nagyon nagy lesz az intenzitás.
1: A szombathelyi Falkó részéről Váradi Benedek beszélt a döntős esélyekről.
12: Szólnak-e a hazai pálya, talán kicsit nagyobb nyomás van rajtuk. ára miatt is, hogy ugye eddig meg, az alapszakaszban megvertek minket kétszer is, mindenki tőlük várja most azt, hogy bajnokok lesznek. Úgyhogy mi most egyfajta kis underdogként megyünk szerintem neki ennek a döntőnek, és tényleg szeretnénk azt, hogy ez még éhesebbé tegyen minket, és ezáltal tényleg behúzni a döntőt.
1: Két dobogós helyezéssel zárta a magyar kajakkenu válogatott a Brandenburgi Világkupa első döntős napját. A Kis Ágnes és Nagy Bianca alkotta kenupáros 500 méteren győzött, a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkotta kajak négyesünk ezüstérmet szerzett Németországban. Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie magyar országúti kerékpáros körverseny harmadik szakaszát. A belga pénteki sikerével átvette a vezetést összetettben, ahol a legjobb magyarnak járó fehér trikót a 39. helyen álló Walter Attila viselheti a mai etapon. Most Walter Attila beszél a tegnapi esem élményeiről.
13: Mondhatnám, hogy egyre profibb vagyok, mert tudtam, mikor beértünk a célba, hogy én leszek a fehér trikós, de megpróbáltam elosonni. Vártam egy picit, nem szóltak, de ahogy körülnéztem, úgy érzékeltem, hogy igen, valószínűleg most ez a trikó ma rám kerül. Nehéz szakasz volt nagyon, már az elején hamar elment a szökés, de már az elején pici utakon versenyeztünk, esett az eső, fújt a szél nagyon, nagyon-nagyon ideges volt ma is a mezőny, gondolom ma is az eső meg a szél miatt, úgyhogy nem tudom az elmúlt években milyen volt a Tour de Hongrie, amikor én legutóbb versenyeztem itt, akkor nem ilyen volt. Tényleg folyamatosan megy a pozícióharc igazából egész nap a mezőnybe. A végén nagyon durván esett, szóval nem csak egy picit kezdett el szemerkélni, hanem tényleg átmentünk ilyen óriási viharfelhőkön is. Én általában szeretem ezt, és ez ma se volt másképp. A lábaim is nagyon jók voltak a végén, úgyhogy végig előtt tudtam versenyezni, előtt tudtam tartani a sprinterünket, akinek sajnos már nem ment jól ez a hektikus befutó, de én kifejezetten örülök annak, ahogy éreztem magam.
1: Ma Mohácsról Pécsre tart a Tour de Hongrie mezőnye. A dán Jonas Vingegaard nyerte az olasz kerékpáros körverseny tegnapi szakaszát. A Giro d'Italia összetettjében a portugál Afonso Eulálio áll az élen. Adásunk végén köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra.
9: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott elő, hogy bírja majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
4: Thank you.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Műsorajánló. A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
1: Az, hogy te halak vagy, meg is pecsételte a te életedet?
3: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
4: Életemben nem ültem még lovon. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
1: Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
5: Szülőszobában azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, meg a feleségem, hogy te énekeltél a fiamnak, és mondom, hát ez nem lehet.
6: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Ma eldől a bajnoki cím sorsa a labdarúgó NB1-ben. Hantavírus fertőzést igazoltak Romániában. Marad a borongós, esős idő. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
7: Ma eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a bajnok a labdarúgó NB1-ben. A labdarúgó NB1 zárófordulójában tegnap Puskás Akadémia MTK 2-2 és Nyíregyháza Kazincbarcika 2-2. A Puskás Akadémia a 6., a Nyíregyháza a 9., az MTK a még éppen bennmaradást érő 10., míg a Kazincbarcika a kieső 12. helyen zárt a tabellán. Ma további 4 mérkőzést rendeznek 17 óra 15 perctől. A listavezető Győr megnyeri a bajnokságot, ha legalább ugyanannyi pontot szerez Kisvárdán, mint a címvédő Ferencváros hazai pályán a Zalaegerszeg ellen. A Kazincbarcika mellett biztos kieső Diós Győr a Paksot, a Debrecen pedig az Újpestet fogadja. A Kisvárda Eto találkozót az M4 Sport, a Ferencváros Zete meccset az M4 Sport Plus közvetíti élőben, míg a maradék 2 összecsapást az M4sport.hu oldalon követhetik. A Nemzeti Sportrádió pedig körkapcsolással számol be a mai NB1-es mérkőzésekről. Szoboszlai Dominik 2 gólpasszt adott Van Dijknak, de a Liverpool 4-2-re kikapott az Aston Villa otthonában, az angol labdarúgó bajnokságban. A Liverpool ezzel 5. a tabellán. A női kézilabda NB1-ben az éllovas Győri Eto 49-21-re verte a Dunaújvárost, míg a Moson Magyaróvár 34-32-re győzött a Buda Őrs ellen. A Kis Ágnes és Nagy Bianka kenupáros 500 méteren győzött. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkotta kajak négyesünk, ezüstérmet szerzett a Brandenburgi Kajakkenu világkupa versenyen tegnap. A belga Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie tegnapi szakaszát, ezzel át is vette a vezetést az összetettben. A legjobb magyarnak járó fehér trikót a 39. helyen álló Walter Attila viselheti ma.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak így biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. A Tények ismerete nélküli politikai bosszúnak tartja az Élvonal Alapítvány finanszírozásának visszavonását a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely a döntés felülvizsgálatát és az egyeztetések megkezdését javasolja, miután Magyar Péter miniszterelnök tegnap bejelentette, a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató által vezetett szervezet több mint 260 milliárd forintos szerződésének felbontását. Megölték az Iszlám Állam terrorszervezet második számú vezetőjét, amerikai és nigériai katonák, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán közölte, hogy Abu Bilal al-Minuki Afrikában bujkált, de utasítására a fegyveres erők egy összehangolt akcióban lelőtték. Az Iszlám Állam egyelőre nem kommentálta a bejelentést. Hantavírus fertőzést igazoltak Romániában egy partiumi betegnél. A Román Közegészségügyi Intézet közleménye szerint a beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. A hatósági járványügyi vizsgálatot indítottak a laborvizsgálatok elvégzéséig, fertőzés gyanúként kezelik az esetet. Tiszteletbeli aranypálmával tüntették ki életművéért John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjat rendezőként jegyzett első nagyjátékfilmjének díszbemutatója után vehette át. Az amerikai színész a filmben repülési szenvedélyének szentelt 1997-ben megjelent könyvét adaptálta, amelyet azóta elhunyt nagyobbik fiának dedikált.
0: Közlekedés.
7: Az M3-ason Mogyoród és az M31-es csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
7: Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél megélénkül, a Dunántúlon megerősödik. Napközben a Dunántúlon 11-24 fok között alakul a hőmérséklet, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb. Késő este 10-16 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
8: Hajrá, magyarok, 8 óra 35 perc, Károly Andival itt vagyunk a stúdióban, Pap István a mikrofonnál, és Szuper Levi itt van velünk, annyira itt van velünk, hogy mintha tényleg itt lenne velünk, mert nem telefonon, hanem Teams-en, egyenesen Zürichből, ahol ma kezd a magyar válogatott a férfi jégkorong elit VB-n. Szia, Levi!
9: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
8: Mennyire űztűkön, hiszen hamarosan a csoportunkba játszanak egy brit-osztrák meccset, ami szintén rendkívüli figyelemmel kísérünk, hiszen ott lehetne majd előzni valamelyiket adott esetben, mi pedig a finnekkel vágunk neki a VB-nek.
9: Igen, tegnap már ráhangolódtunk azért a világbajnokságra két jó mérkőzéssel. Ugye volt egy Finnország-Németország, majd este pedig a házigazda játszott az Egyesült Államokkal, ugye meg ismétlődött a tavalyi világbajnoki döntő, úgyhogy abszolút telt ház előtt egy remek hangulatú mérkőzésen, aztán Svájc behúzta azt a meccset.
8: Nem volt ez teljesen ugyanaz, már mint a résztvevők, mint a tavalyi VB döntő, ugye? Hát Svájc nyilván teljes erővel a jégen, az amerikaiakról ez azért talán nem mondható el.
9: Ez pontosan így van, ugye a svájci csapatban 15 olyan játékos is volt, aki az elmúlt években folyamatosan résztvevője volt a világbajnoki keretnek. Az amerikai csapatnál pedig, hát most már mondhatjuk azt, hogy jó szokásukhoz híven folyamatosan cserélődik a brigád, mindössze egy ember volt, vagy van itt abból a válogatottból, aki a tavaly világbajnokságot tudott nyerni.
8: Mennyire mobilak még a keretek? Ugye az NHL lassan kialakul az elődöntő párosítása, de csak lassan, mert még a Canadiens a Buffalo-val 3-2-re áll, azt hiszem ott még egy vagy két meccs hátra van. Na, szóval summa summarum, mennyire van lehetőség még belenyúlni a keretekbe azoknak, akik az NHL-ből kívánnak még erősíteni?
9: A világbajnokság elkezdődött már, és mindenki leadta a végleges keretet, úgyhogy itt igazából már nincsen lehetőség a változtatásra. Kapus fronton, meg egy játékos fronton, hogyha sérülés van, vagy csere, akkor lehet változtatni a kereten, de amúgy végleges már mindenkinek az összeállítása.
8: Amit nézegettem itt a magyar filmmeccs kapcsán, hogy persze nem kell túl gondolni, de meg a finnek nyilván tele vannak NHL játékosan, meg egyébként rengetegen játszanak közülük éppen Svájcban, de a finn bajnokságban mindössze ketten, ehhez képest a magyar válogatottból pedig hárman.
9: Igen, ez egy ez egy jó pikantériája ennek a mai mérkőzésnek, de én azt gondolom, hogy nem szabad, és nem is fognak megijedni a srácok most már egy ilyen ellenféltől. Ugye nagyon érezni egyébként a csapaton azt, hogy úgy érzi, hogy itt van a helye, tavaly ugye sikerült bennmaradni, most már nem az volt, hogy egy véletlen feljutás után egyből kiestünk, most nagyon jó mérkőzést játszottunk, az utolsó felkészülési mérkőzésünkön Kanada ellen abszolút nem voltunk megilletődve, és hát nagyon sok mindent jól csinálunk, sok mindenben fejlődött ez a brigád, néhány kulcsjátékos ugye kényszer pihenő vagy kényszer sérülés miatt a tavalyi bajnokságot ki kellett hagynia, most ők visszatértek, ugye Sebők Balázs vagy Bartalis István, úgyhogy abszolút én úgy gondolom, hogy biztos, hogy nem feltett kézzel fogunk neki menni, miért is tennénk.
8: Na pont Sebők Balázs ugye az egyik, aki a Poriba játszik Finnországba. Nem tudom, találkoztál-e a srácokkal, tehát például Galló Vilmosék egy hosszú bajnoki döntőt vesztettek el végül, de azért olyan nagyon nagy elkeseredésre gondolom nekik sincs okuk, Szongol Domának és Galló Vilmosnak.
9: Hát azért elvesz.

0: van, és hát maga a személyisége is nagyot lök ezen a brigádon, az biztos.
1: És te személy szerint hogy érzed, ugye tavaly bent maradtunk, hogy idén még mindig a bent maradás a fő cél, vagy azzal már úgy vagyunk, hogy annak alapnak kellene lenni, és próbáljunk esetleg feljebb lépni?
0: Hú, hát ez mindig egy nagyon nehéz kérdés. Azért természetesen a célokat meg kell határozni egy-egy világbajnokságra, meg egy-egy folyamatra. Igazából Majoros Gergely a folyamatra határozza meg mindig a célokat, és nem is kizárólag egy-egy tornára. Ezt tudom, hogy érdekesen hangzik, de ez tényleg így van, hogy a magyar hoki esetében igazából azt az identitást kell meghatározni, hogy valójában hogy tudunk mi lépcsőről lépcsőre feljebb kerülni. Ez nem lesz egyik évről a másikra, ez nem varázsütésre fog megtörténni, de ugye Majoros Gergely azt nyilatkozta tavaly, hogy benne volt azért hiányérzet, hogy úgy nézett ki, mintha csak arra az egy fontos mérkőzésre koncentráltunk volna, ahol tényleg a bennmaradás eldőlt, ugye Kazaksztán ellen, de most tényleg az a terv, és egy kicsit jobb időbeosztása is van a csapatnak a bennmaradás miatt, hogy mind a hét mérkőzésen tényleg úgy lépjünk égre, hogy bebizonyítsuk itt mindenkinek, hogy nem véletlenek sorozata az, hogy itt vagyunk, hanem tényleg nagyon jó meccseket tudunk játszani itt majd folyamatosan. Itt ugye nem 10 nap alatt kell majd a 7 meccset lejátszani, hanem 11 nap alatt, és azért annak a 24 órának óriási jelentősége van.
2: Ahogy a mérkőzések követik egymást, az végülis nem rossz, ha azt vesszük, hogy viszonylag hamar túlesünk azon a két meccsen, amit előzetesen úgy jelöltünk ki, vagy jelöltek ki az ebbe illetékesek, hogy ott kell a bennmaradásért a legtöbbet tenni, vagy ott lehet tenni, ugye ez az osztrákok elleni meccs és a britek elleni meccs, mert ugye a mai finn meccs után pontosan egy nappal, hónap 16-20-tól játszunk majd Ausztriával, a Swiss Life Arénában, és ezt követően kedden este 20:20-tól játszunk a britekkel. És akkor innentől kezdve a mai finn meccs, azt hova kell raknunk? Az egy ismerkedés a jéggel, ismerkedés a körülményekkel, a csarnokkal, egyfajta aperitív, hogy aztán vasárnap meg kedden mindent kitegyünk a jégre, vagy a mai finnek is úgy kell neki menni, hogy mi van, ha?
0: Pontosan, én úgy gondolom, hogy az utóbbi már csak azért is, mert nagyon fontos az, hogy az elejétől 60 percen át próbáljunk meg pörögni, és próbáljunk magas tempón játszani, és ebben a finn válogatott nagyon jó partner lesz, ugye ők eleve egy nagyon magas tempón játszanak, úgyhogy ezt a mérkőzést mindenképpen fel kell használni arra, hogy a sebességünk az még magasabb legyen. Ugye a másik két közvetlen rivális egymás ellen kezd, tehát azért nekik erre úgymond nem lesz akkora lehetőségük, hogy felvegyék a tempót, de igen, gyakorlatilag erről beszélünk, hogy valószínűleg azért a forma időzítése ennek a három csapatnak viszonylag hasonló, ugye a világbajnokság elején lesznek úgymond a nagyon komolyan és többszörösen pirossal bekarikázott mérkőzései, úgyhogy hát nagyon kíváncsian várom, hogy ez melyik csapatnál hogy sikerült, de tényleg tény az, hogy szerintem nekünk a legjobb a helyzetünk azzal, hogy azzal a Finnországgal találkozunk, akik tegnap játszottak. Mondjuk a finnek is rozsdásak voltak a tegnapi mérkőzésen, egy viszonylag, hát hogyha lehet ezt mondani, akkor nem volt egy nagyon kemény mérkőzés a finn-német tempóban sem, az esti az sokkal jobb volt, de hát ugye a finneknek is ez egy lehetőség volt arra, amit említettél, hogy ők is összeszoktak, ők is megtalálják a saját tempójukat, úgyhogy ez egy nagyon jó lecke lesz számunkra.
2: Ugye láttad a F-ben a csoport 4 legerősebb csapatát tegnap a jégen, a finneket, a németeket, az amerikaiakat és a svájciakat. Milyenek az első benyomásaid? Mert ugye nyilván olyan szemmel is nézted, hogy na ezek ellen majd mi is játszani fogunk a következő másfél hétben.
0: Igen, a németek voltak talán kevésbé harapósak, mint amire számítani lehetett, tehát az ő játékuk azért nyilván a nagy játékosokra alapszik, csak hát ugye nincs itt se Dreisaitl, se Stützle, ugye Moritz Seider volt a legnagyobbak közül, aki vállalta a játékot, tehát ő minimum egy 25 perces jégidő

0: bírt már a tegnapi mérkőzésen. A finneken látszott az, hogy tényleg keresik a játékot, ugye Barkov visszatért a hosszú sérülése után, ugye nem játszott egyáltalán az NHL-be, az ő jelenléte az egy nagyon pompás üdefolt volt a tegnapi meccsen, és ez viszonylag simán behúzták az eredménytől függetlenül a finnek azt a meccset. Na, a tegnap esti derbinek viszont teljesen más hangulata volt. Tehát ott érezni lehetett az elejétől a feszültséget, hogy egy világbajnoki döntőnek úgymond a visszavágója volt, persze mondjuk csoportmeccsen, és hát a svájciak győzni jöttek. Tehát 3 ezüstérem után, ugye Zsinórban 2 ezüstérem, lőtt gól nélkül a világbajnoki döntőkben, azért mély nyomot hagyott ebben a brigádban, és tényleg ez a csapat, aki már jó régóta itt együtt van, és az a svájci mag, amelyik tényleg nagyon erős, most itt megpróbálja hazai pályán az íre föltenni a pontot. Az amerikaiaknál pedig látszott nagyon az, hogy az első harmadban tényleg iszonyatos módon a bizonytalanság, a játékuknak a keresése, sok kommunikációs probléma letámadásoknál, hogy kimenjen először, kimaradjon fönt magasan, ez azért nagyon érdekes volt, de ahogy ment előre a mérkőzés is, és voltak ugye a harmad szünetek, ahol finom hangolni lehetett Granátóéknak a taktikát, látszott, hogy egyre jobbak lesznek, és hát gyakorlatilag a mérkőzés második felét már ők irányították, úgyhogy az USA ismét nagyon erős lesz, bár az egyik legfiatalabb csapattal vannak itt megint, ugye 2 egyetemi játékosuk is van, de nekik ez az első 1-2 mérkőzés, ez mindenképp a felkészülés jegyében és a ráhangulódásra fog majd eltelni, velük is mindenképpen számolni kell.
1: Milyen a hangulat, mert mégiscsak Svájcban van a VB, Svájc is a pályán volt, mondtad is, hogy hát ott azért már felforrósodott a légkör a Swiss Life Arénában. Ugye ez egy nagyjából 10-11 ezres csarnok, amennyire néztem a nézőszámokat, nagyjából tele is volt szépen.
0: Így van, meg is telt, és hát ugye a Zürich Lionsnak a pályáján rendezik a világbajnokságot. Ugye a Zürichnek is zseniális szurkolótábora van, azért itt a 80% abból a magból, abból a szurkolótáborból érkezett. Látszott, hogy azért össze vannak szokva, és tényleg egy zseniális hangulatot teremtettek. Megmondom őszintén, nem gondoltam volna, hogy egy svájci szurkolótábor ekkora hangzavart és ilyen hangulatot fog tudni generálni, de tényleg nagyon jó volt ezt ott a helyszínen megélni.
2: És arról van valami információtok esetleg, hogy mennyi magyar szurkoló érkezik?
0: Hát pontos infónk nincsen. Tényleg nem tudok erről pontos adatot mondani. Hát ez majd a mai mérkőzésen elválik. Hát reméljük, hogy sokan jönnek. Én azt annyit hallottam, létszámot nem, de annyit, hogy a legtöbb szurkoló az első 3 meccsre fog érkezni. Tehát ugye a finn, a brit és az osztrák mérkőzésre ugye nagyon sokan így alakították a szabadságukat, hogy tényleg az első 3 mérkőzés, ahol a legtöbb dolog azért előre láthatóan el fog dőlni. Úgyhogy én arra számítok, hogy tényleg itt az első napokban lesznek a legtöbben, de abban is reménykedem, hogy a jó eredmények hatására pedig akik úgy tervezték, hogy csak az első 3 meccsőrnek, azok itt maradnak, és másoknak is kedvet adnak ahhoz, hogy esetleg kiutazzanak a többire.
1: Akik meg hazamennek, azok meg majd rohanhatnak vissza a negyed döntőre, hogyha úgy szereplünk, mi?
0: Hát reméljük, hogy előbb-utóbb már arról is szó lesz. Az még nem biztos, hogy idén, de egyébként tényleg az ember érzése, így figyelve a felkészülést, meg mindent, hogy jó irányba haladunk, de gyakorlatilag ez mind spekuláció idáig, eddig a napig, hogy vajon mi lesz, nagyon szeretjük mi is, nyilván szakértők, meg a szurkolók még jobban ezt a kérdést föltenni, hogy mi lesz, meg mi lesz, ha, meg mi történt volna, ha. Innentől kezdve ennek már nincs jelentősége, ma beugrunk a vízbe, ráugrunk a jégre, és meglátjuk, hogy mire lesz elég ez a hosszú felkészülés, és hol tartunk abban a folyamatban, amit Majoros Gergely meghirdetett még a kinevezésekor.
1: Csapattal mennyire sikerült találkozni? Már a magyarral.
0: Ó, hát folyamatosan igyekszünk követni őket, azért tisztes távolból természetesen. Edzéseken ott vagyunk, és részt veszünk, és csináljuk az interjúkat, De tényleg azt tapasztaljuk, hogy nagyon jó a hangulat, felszabadult a hangulat, nincs már talán az a mit keresünk itt, meg úristen, milyen csoda lenne, ha bármit is elérnénk. Tehát nincs ez a hangulat. Nagyon jó azt érezni, hogy tényleg az érzése az embernek, amit mondtam az elején, hogy tisztában vannak azzal a srácok, hogy ezt kiharcolták saját maguknak, hogy itt lehetnek megint, és hogy már teljesen más mentális hangulatban kezdik el szerintem a világbajnokságot, és ez nagyon fontos lehet. Tehát most már nem az van, hogy meglátják mondjuk azt, hogy Tárkovval fog valaki bulizni például az első korongbedobásnál, és hogy úristen, megremeg a kéz, mert ezt nem láttuk már a kanadaiak ellen sem. De mondom, tehát eddig ez mind elmélet, majd itt élesben, a gyakorlatban remélem, hogy ez így fog kinézni, ahogy most beszélünk róla.
2: Kemény, én ezt szoktam mindig mondani, hogy bajnoki döntőket nyerni bajnoki döntőkön keresztül érhetsz csak el, vagy tanulhatsz meg, de egyébként részt venni egy világbajnokságon, jelen tudni lenni egy világbajnokságon is ilyen, hogy az első az még olyan, hogy lehet, hogy úgy éli meg a játékos, hogy ó, hát én itt vagyok, hát ezt megérdemeltem. Hát aztán jön a pofon, jelen esetben mondjuk egy kiesés, de a következőre már teljesen máshogy megy ki, és aztán a harmadikra.
0: Ez pontosan így van, és ez az, amire Majoros Gergely is fölhívta a figyelmet. Ugye azért, ha számokat nézzük, és az eredményeket nézzük, akkor ez a felkészülési időszak azért nem nézett ki jól, ezt be kell vallani. Játszottunk ugye 10 meccset, abból 9 vereség, és mindössze egy hosszabbításos győzelem. Az ellenfelek nyilván erősek voltak, tehát nem az alsó polcról válogattuk az ellenfeleket. Viszont a kapitány nagyon jól dolgozik ezekkel a szituációkkal, hogy a vereséget, vagy az esetleges kudarcot is, aztán később egy tök jó építőanyaggá tudja átalakítani a csapaton belül. Úgyhogy ja, mindenre választ kapunk majd, hogy a hosszú felkészülés, az 50-es keret, a nagyon-nagyon bő keret, amivel elindult az egész ráhangolódás a világbajnokságra, a csapatnak a kettéosztása ugye egy időben, hogy ezek tényleg milyen eredménnyel zárultak majd. Tehát gyakorlatilag mindenre, minden edzői húzásra és taktikai elemre konkrétan választ fogunk kapni a következő 10 napban, 11 napban, és utána ismét lehet majd elemezni jó hosszasan, hogy ez mennyire volt eredményes.
1: Ugye Svájc a magyar hoki szíve csücske, mégiscsak amikor Szaporóból feljutottatok, akkor az első elit VB-t is itt rendezték. Mennyire köszönnek vissza az emlékek most, hogy megint egy elit VB-n, megint Svájcban, megint ott van a magyar válogatott?
0: Hát itt arra reflektálnék, amit Andi mondott előbb. Nekem gyakorlatilag sajnos sem ennyire, mert abból a világbajnokságból konkrétan nem emlékszem szinte semmire. Tehát annyira, annyira fókuszáltunk, és ezt ugye Pat Cortina is nyilatkozta évekkel később, hogy nem engedte meg nekünk azt a lehetőséget, hogy valóban átéljük és megéljük egy ilyen átcsoportos VB-nek minden pillanatát, mert annyira fókuszáltunk talán az eredményre és a játékunkra, hogy valahogy sikerüljön bennmaradni, és hogy a szaporói feljutás után még egy csodát véghez tudjunk egyből vinni. Ebben azért, és nyilván ennek a csapatnak Majoros Gergely is a tagja volt, és ebből lehet tanulni, tehát ebből ő is tanult, hogy ez egy nagyon fontos, hogy egy ilyen világbajnokságot úgy tudjál végigcsinálni, hogy megéld a pillanatokat, és hogy tényleg kielvez minden egyes momentumát. Úgyhogy nem, nekem sajnos nem hozott vissza túl sok emléket. Egy-két momentum van, amire talán úgy emlékszem, nyilván egy jó érzés, de úgy az egészet nézve egy jó sztori. Sajnos mozzanatokra kevésbé emlékszem, azért remélem a srácoknak ennél több lehetőségük lesz tényleg magukba szívni itt mindent.
1: Hát remélhetőleg lesz mit magunkba szívni, például ezt a mai finn-magyar, de főleg mondjuk holnap meg kedden majd az osztrákok meg a britek elleni valóban rendkívül fontos meccset, hiszen akárhogy is számogatunk, lehet, hogy kedden már mindent tudni fogunk a sorsunkról. Legyen így, és örüljünk majd annak, ami kiderül rólunk. Szuper Leventének nagyon szépen köszönjük, Levi, jó munkát, és akkor arccal a magyar hoki meg az Elit VB felé. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Mi pedig most egy kis szünetet tartunk, aztán mindjárt jövünk vissza Bánki Dodival, mégiscsak eldől ma a magyar labdarúgó bajnoki cím.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Te vagy az, akit a legjobban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Férfi vízilabda.
1: Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább. Ha-hó!
4: Ha-hó!
5: Hova igyekszel, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
5: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
6: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
7: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
8: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok! A Sportreggel utolsó órájában továbbra is itt vagyunk Károlyi Andival. Szia Andi!
2: Jó reggelt! Sziasztok!
1: Mikrofonnál a Püstven 9 óra 5 perc, de gyarapodunk, mert megjött Bánki Dodi is, hiszen épp itt az idejű, majd beszélgessünk futballról. És ma már beszélgettünk itt sok mindenről, például jégkorongról, például hát nyilván Andival kosárlabdáról, Danyi Gáborral elsősorban teniszről, de Danyi Gábor, mint tudjuk, azért mégiscsak meggyőztes kézilabdaedző. Gyönyörű madárcsicsergés volt mögötte. Tegnap Hajdú Jánossal beszélgettem telefonon a szerb-magyar férfi világbajnoki selejtezőről. Gyönyörű madárcsicsergés volt mögötte. Ballai Attilával is kézilabdáról fogunk elsőbb beszélgetni. Szia Attila, leszálltál Párizsban, ha minden igaz, mert Dijon felé veszed az irányt. Ott csicseregnek a madarak, a franciák?
3: Sziasztok! Nem, sajnos a madarak még nem csicseregnek, viszont benzingőz van, de a szerencsére a rádióban nem hallható. Most hajtottunk ki Orly repteréről, és indulunk Dijon felé, ahogy mondod.
1: Orly módra. Na, egyet ugorjunk vissza az időbe még csütörtökre, mert mégiscsak nincs benne egy, hát nyugodtan lehet sorsdöntőnek titulálni, egy szerb-magyar világbajnoki selejtezős párharc kezdődött el. Ahogy itt ebbe közmegegyezés volt, hektikus meccs volt, sokszor álltunk rosszul, de pont jókor ért véget a meccs, mert ez a -2, ez majd vasárnap Veszprémben nem tűnik ledolgozhatatlannak.
3: Így van, mindenképpen a nagyon nagy erőnket mutatta, hogy egyrészt -7-ről, másrészt ebben a hangulatban, mert ahogy mondtam, ez 150 kilométerre, még Belgrádtól is délkeletre van is, és amikor héttel vezettek, akkor beindult az a zene, amit leginkább vízipóló meccsekről ismerhetünk, a szerbek meccsek közben is, időkéréseknél is adják itt, és ez a Másnaradná Drenó című, hát gyakorlatilag mondhatom, hogy fohászt vagy himnuszt, tehát olyan volt a hangulat, mintha egy ilyen középkori ütközetre készültek volna, nem is egy kézilabda meccsre, és innen volt erőnk visszajön a -7-re, -2, úgyhogy ez egy nagy tett volt.
1: Ja, az lesz a vasárnapi is, mert ott Veszprémben ez a dal, erre nem vennénk mérget, hogy ez majd ott felhangzik, de mondjuk a magyar himnusz például az is egy fohász, végül a magyar himnusz biztosan, és azért mégiscsak ugyanennyi, nem veszprémi feltétlenül, ugyanennyi magyar szurkoló lesz ott is a lelátón, mint amennyi szerb volt Nisben.
3: Így van, a jegyek már elkeltek, Nisben 4000-es csarnok van, de 250 szerb is vett jegyet, tehát azért nem akármilyen szerb szurkolás, ezt persze a magyar agyon fogja nyomni, az nem vitás, hogy a tribünön nyerünk, hogy a pályán mi lesz. Nagyon érdekesen változott a hangulatunk. Csak este megkönnyebbültünk, és úgy feküdtünk, hogy jaj, de jó ez a kettő, hiszen a -7-hez mértük a kettőt. Aztán, amikor pénteken ébredtünk, akkor már -7 a múlt volt, és a vasárnapi visszavágóra tekintettünk előre, és azt mondtuk, hogy nagyon éles lesz az a meccs, nagyon észnél kell lenni, mert erős ez a szerb csapat. Teljesen nyilvánvalóan erős. Paradox módon Veszprémben hárman is otthon lesznek a mérkőzés játékosai közül, ebből ketten szerb, egy magyar színekben, de hát ebben most nem menjünk bele, ilyen a modern kézilabda.
1: Hát pont szuper Leventével maradtunk abban, hogy ma játszunk a finnekkel a hoki elit VB-n, a finn csapatból ketten játszanak a finn bajnokságban, a magyarból hárman. Tehát, de ez nem jelenti azt, hogy mi lennénk ott, mert ott a többiek az NHL-ből jönnek, itt meg az ISHL-ből vagy az Erste Ligából nagy részt. Na, ettől függetlenül nyilván vasárnap hihetetlen módon fókuszálunk Veszprémre, ha számít valamit a távoli szurkolás, akkor azt hozzátesszük, hogy azért ez a -2 tűnjön el. Dodi jelentkezik, fontos dolgot szeretne mondani.
4: Sziasztok Attila, jó reggelt, meg jó reggelt Magyarország! Hát engedjél meg egy pici privátot Évivel együtt, hogy visszautaljak a Cserepes házra. Gondolom, tudod, hogy mire gondolok.
3: Tudom, persze.
4: Amikor születtek a lányok, Bori meg Anna, és ott a közös barátaink mondták, hogy Bori meg a Söri. Hát most mentek Dijon felé. Most mentek Dijon felé. Mit éreztek, mint szülők? Mert mi nagyon szurkolunk, ugye, az Esztergom, az Kisfradi, ráadásul. Mennyire izgulsz így, amikor a lányok játszanak? Te is, meg az Évi. Hát az Évit tudom, mert azt látom, az ő ugyanúgy megkönnyezi ezeket, de rajtad nem mindig látni, hogy mit érzel.
3: Ha hiszed, ha nem, persze, az a legfontosabb, hogy a meccs végén mindenki egészséges maradjon, azért szurkolok elsősorban. És utána, ha mi jól játszottunk, mindent kiosztunk magunkból, normális játékvezetés van, amiatt nem kell bosszankodnom, és normális az ellenfél, akkor én már aránylag a vereséget is jól viselem. Persze nem vereségért jöttünk, hanem győzni jöttünk. És ahogy mondod, amikor a lányok megszülettek 23 évvel ezelőtt, akkor egy erdélyi barátom a következő SMS-t küldte nekem. Na, 20 év múlva te se leszel más, mint a ballai lányok apukája. Hát most nem vagyok itt.
4: Óriási. És Attila, mennyire mozdult meg a város? Mert nagyon szeretik a csapatot. Mennyien mennek így? Mit tudsz?
3: Persze. persze jönnek busszal, jönnek autókkal. Igen, Esztergom hirtelen beleszeretett a kézilabdába. Érdekes módon volt itt egy nagyon jó csapat körülbelül 20 évvel ezelőtt, ami például a Hipó indult akkor a magyar bajnokságban, a Hipót is legyőzte, de azt valahogy a város azt a csapatot, az egy kicsit ilyen csinált, összeszedett csapat volt, nem érezte annyira magának, mint ezt. Itt most ez a város egyik fő nevezetességet a talányok. Tényleg, ahogy szoktam mondani, régen Laurenc Laci bácsi, ilyen kisvárosi világsztárok lettek, nem tudnak, hogy végig minden város, hogy ne ismerjék fel őket.
1: De Laurenc Laci bácsi ezt némi pikétséggel mondta szerintem, most pedig a te szavaidból egyáltalán nem ez jött ki. Viszont már Laurencet ismerve gondolom, hogy ez így lehetett. Viszont Elek Gábor, akit ugye ne felejtsük el, ő ennek az Esztergomnak az edzője. Elek Gábor azt mondta nagyjából ezekkel a szavakkal, hogy gondolta a fene, hogy még egyszer az életbe, európai kupába, négyes döntőbe fogok vinni egy csapatot, de megfordítom a dolgot. Te gondoltad volna? Nyilván nem gondolta a fene, hogy majd egyszer a lányaid európai kupában négyes döntőt játszanak.
3: Hát nyilván abban bíztam, hogy valamikor európai kupában a lányaim négyes döntőt játszanak, de akkor azt gondoltam, hogy talán a Ferencváros színeibe. Hiszen akkor Esztergomnak írehava nem volt még. És amikor megkezdődött ez a kupasorozat, és egy belgrádi csapattal kellett a csoport körbejutásért játszani, és nagyon sovány előnnyel mentünk Belgrádba, akkor azt mondtuk, azért milyen nagy dolog lenne bejutni a csoportkörbe. És egyébként az eddig legjobb teljesítményt Belgrádba nyújtotta a csapat, nagyon vagány játékkal bejutott a csoportkörbe, ahonnan 5 forduló után elsőként tovább jutott, úgyhogy persze, egyelőre még a hüledezés időszakában vagyunk, de azért ez nem a bajnokok ligája, tehát itt nem úgy mennek oda a Final Four-ba, hogy atya világ, hát itt két akkora verés lesz, itt minden meccs 50-50%.
1: És az billenjen ide.
3: Hát legyen 51-49, egy a fenem.
4: Csak annyit üzenünk, hogy hajrá Egon, hajrá magyarok!
3: Köszi szépen, még annyit hadd mondjak, hogy a mi helyzetünknél is érdekesebb a Faragó szüléké, hiszen nekik is két gyerekük van itt a Final Four-ba, csak éppen a másik Luca a Thüringer színeibe. Úgyhogy Faragó apukának tavaly volt egy meze, amikor még Luca a Mosonmagyaróvárba játszott, volt egy meze, az egyik fele Esztergom meze volt, a másik fele Mosonmagyaróvár. Hát kíváncsi vagyok, hogy lesz-e olyan meze, hogy Thüringer Esztergom. Gondolom, hogy nem. És milyen érdekes lenne, ha ez a két csapat találkozna vasárnap, persze nem a bronzmeccsen, hanem a döntőben. Hát a Thüringer a címvédő.
1: De ha a bronzmeccsen is, 50% esély van arra, hogy lesz Thüringer-Esztergom meccs. Na csak a rend kedvéért ma 15 órától Thüringer-Viborg, és aztán 18 órától a házigazda Dijon és a MOL Esztergom játszik, de a Thüringerben is például Kucora Csenge is ott van, tehát itt mindent összevetve azért lesz magyar szó a dijoni csarnokban. Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, élvezd továbbra is a francia benzingőzt, aztán hát, ha sikerül megcsípni Dijont legalább úgy, ahogy a mustár szokott minket.
4: Na, jó utat, szépen,
3: legyen
4: jó
3: utat. Legyen erősebb a dijoni mustár, mint a csapat.
1: Így van. Egyébként jó a dijoni mustár, nincs az a semmi probléma. Engem nem csípa nagyon. Ha még annál is kevésbé fog csípni a Dijon, akkor az Esztergom még akár döntőt is játszhat. Na, de hát ez 18 órakor kezdődik ez a meccs. 18 órakor épp lefújják az első félidőket Kisvárdán, meg a Grupamában is. Meg egyébként Diósgyőrben, meg Debrecenben is, mert ugye 4 mérkőzés kezdődik igazi jó körkapcsolás hangulatban, majd itt a Nemzeti Sportrádióban is, ahol eldől a bajnoki cím, eldől a bajnoki bronzérem, meg eldől a negyedik európai kupaindulónak a kiléte is, de most egyre fókuszáljunk a bajnoki címre. Tudjuk az alaphelyzetet, Győr 1 pont előnnyel játszik Kisvárdán, Fradi pedig 1 pont hátránnyal játszik otthona, ismét az Zalaegerszeg ellen, ami ugye egy hete a kupa döntő volt. Mik a megérzéseid, Dodi?
4: Hát tanista vagyok, tehát az objektív újságírást a sútba kell dobni.
1: Nem azt kérdeztem, hogy kinek szurkolsz, mik a megérzés.
4: Na de hát milyen megérzése lehet egy tanistának most összetni. Minden a Győr mellett szól, a kezében van a lehetőség, szerintem a 90% az embereknek, akik nem tanisták, azok azt mondják, hogy ezt már csak a Győr bukhatja el. Valóban így van, de a futball az kiszámíthatatlan. És a Fradi nyert már meg úgy bajnokságot, hogy alig volt rá esélye, és vesztett el úgy, hogy a kezében volt. Elállt a Debrecen elleni meccs, amikor Újpesten nyert az MTK, és volt, amikor...
1: Meg dorog, amikor pont a győr lett a bajnok.
4: Hát jó, az 62, akkor születtem. Tehát jó, 60.
1: Azt is magyar NB1-nek hívták.
4: Szegedre ment a Fradi, meg dorogra, 1 pont kellett volna, 1-et se szerzett, de ez azért közelebb van a 2004-es bajnokság, és azt a kezében volt a Fradinak, elvesztette, úgy nem tudott megverni egy Debrecent, hogy 8 alapjátékos nem játszott benne. Na mindegy, itt a lényeg az, hogy a Győr kezében van, tehát ezzel nincs mit vitatkozni, viszont egy fradista az úgy megy ki a pályára, hogy küzdeni mindig, feladni soha, és ez nem csak jelszó, hanem ezt így is érzi mindenki. Éppen ezért hatalmas ünnep lesz az Üllői úton. Szerintem Kisvárdán is, mert már elindult a konvoj Győrből 420 kilométer. Van, aki kiolvasa a háború és békét, valaki, van, aki torlódó mássalhanggal érkezik meg Kisvárdára, de a lényeg, hogy a vendégszektor tele lesz.
1: És az a hazaut az mindenképp hosszú lesz.
4: Az lehet, de
1: bajnokként hazautazni mindegy, milyen hosszú, az jó.
4: De a hosszú útnál is fontosabb, hogy ez az etó, ez felnőtt a verevesféle etóhoz. Tehát Verebes József fantasztikus csapatot épített Győrben 80-as években, és ez a Győr Borbély Balázssal felnőtt hozzá, ráadásul fiatal játékosokkal, akik kötődnek a klubhoz, egy rendkívül jó utánpótlás képzéssel, rengeteg fiatallal, egy megnyerő futballt, vonzó futballt játszanak, progresszív futballt játszanak, és ez nagyon nagyban Borbély Balázs is a szakmai stáb érdeme, mert mögötte is azért nagyon komoly szakmai munka van, meg az utánpótlás képzés is. Tehát bárhogy alakul, meg kell adni minden fradistának, minden futballszeretőnek azt az elismerést az etónak, amit megérdemel. Hát most még teljesen független, ilyen, hogy mi lesz az eredmény, mert a futballban tényleg bármi előfordulhat, de ettől függetlenül az Üllői úton is ünnep lesz, mert gyerekek jönnek, családok jönnek, utolsó forduló az mindig ilyen, és benne van még a lehetőség, hogy megnyeri a Fradi. Nagyon sok fradistával, a fradisták 70-80%-ával beszéltem, és bíznak abban, hogy megnyerjük az elleni meccset, és a Kisvárda X-elni fog az etóval.
1: 70-80%, 1 millió emberrel beszéltél?
4: Nem, hát azért
1: akivel beszélt.
4: De azért, ha megengedett napjában több fradistával beszélek, akkor nem fradistával.
1: Az lehet, de nem a 70-80%.
4: De azokkal, akikkel beszéltem, azoknak a 70-80%.
1: Úgy már jó. Győrre visszatérve egy kérdés elég, mert az elmúlt napok például a nemzeti sportkörökben is többször szóba került az, hogy mennyire tudják egybetartani ezt a Győrt, mert itt most hirtelen eleve 4 válogatott kerettagjuk van, ugye hirtelen annyi lett, mert most már Tóth is ott van, nem csak Csinger, meg Vitális, meg Schön, meg azért a légiósok között is van egy pár magas minőséget képviselő játékos, és mondjuk ha Bajnokok Ligája selejtezőbe indul a Győr, de minimum a Konferencia Ligába indul. Nyilván egy nem vakok a scoutok Európában, meg Magyarországon sem. Tehát azért itt egy-két vonzó porték a szaladgál győri mezben, és mennyire tudja vajon a világi Oscar vezette Eto egyben tartani ezt a csapatot. Ami most ugye magas minőség, és most lehetne még egy szintet lépni, de ahhoz meg nem ártana, ha nem csak sikerülne egybe tartani, hanem adott esetben még erősíteni is rajta.
4: Hát télen a Fradi el akarta hozni Vitalist meg Krüpicset, és nem adták, mert élt még a bajnoki cím, tehát ott csapatot akarnak építeni, de jó magyar szokás, hogy még meg se nyerte a bajnokságot az Eto, már a jövőről beszél mindenki, hogy lehet egyben tartani, hogy nem lehet.
1: Én csak arról beszélek, hogy nagyon vonzó és minőségi portéka van győri színekben, és nyilvánvaló, hogy ez másoknak is felkelti.
4: Hát hogyne, de akkor nézzük az Alegerszegnél, Ákpe Viktor itt, akit egy litván csapatból szúrt ki az Ete, és most a Benfica akarja elvinni, tehát vannak olyan játékosok, ez egy külön szakma, és ez egy nagyon fontos szakma, ez a scout rendszer. Tehát a játékos megfigyelői minden klubnál, hát Fradinál már régóta működik, és monitoroznak rengeteg játékost, de itt az élő példa, hogy az Ete a Győr kinevelte, tehát a Győr nem igaz, de akiket meg igazolt, azok meg jók, tehát a Bembo Ali, a Bumba, az Anton, tehát ezek jó, ők jó játékosok. Hát őt már nem tartom annyira.
1: Igen, csak pont iránta van vissza a komoly érdeklődés.
4: Az lehet, de
1: nem véletlenül nem kezdő, mondjuk.
4: Hát igen, nem véletlen. De az, hogy mennyire erősítik, meg kell várni a mai napot, és mert azért az sem mindegy,
1: hogy
4: a Bajnokok Ligájába indulsz, vagy az Európa Ligába.
1: Hát tehát még a Fradi keretét is meghatározza.
4: Így van, még a Fradi átigazolását is befolyásolja, nemhogy a Győrét, úgyhogy aludjunk még egyet erre.
1: Ki lesz a bronzérmes? Ugye ott a következő a felállás, azt hiszem 50 ponttal áll a Paks, Paksá jobban, 50 ponttal áll a Paks és a Debrecen, és 48 ponttal áll a Zalaegerszeg az utolsó forduló előtt. Paks Diósgyőrbe, azoknak aztán már teljesen mindegy, Diósgyőrbe mennek, de legalább vendégségbe, már egyébként szervezték is, ilyen megértést kértek, mert előre mindent le kell kötni, tehát ha bronzérmesek, akkor az is megvan, hogy esetleg hol ünnepelnének, de ezt kulturáltan csinálták, tehát szó sincs itt medvebőrére ivásról. A Debrecen otthon játszik, viszont az Újpestet fogadja, mert szinte semmi tétje nincs a dolognak, ha csak nem az, hogy mondjuk Újpesten, ahol mindig egyre nagyobbakat álmodnak, hogy mondjuk egy ilyen meccsen is adott játékos tud tenni azért, hogy a következő idényben is számoljanak vele, amikor már bevallottan nagyjából dobogó közelbe kell lenni a csapatnak, tehát az nem lesz a nagyon egyszerű meccs feltétlenül a Debrecennek, a Debrecen Újpest, hát az Alegerszeg meg
4: megy. Egyszerű lesz. Azért lesz egyszerű, mert Újpesten szerintem az a cél, hogy 11 olyan játékos küldjenek pályára, akik maradnak. Mert a felét már elküldték, vagy kirúgták, úgyhogy 11 olyan játékos lesz, aki marad, és az mindent megtesz a klub színeiért, de Aloké meg még megy a harmadik helyért, viszont nehéz helyzetben van, mert a Paks, ha nem veri meg a Diózsőt, akkor nem is érdemli meg a harmadik helyet, már pedig megérdemli. Egy rendkívül jó sportvezető Haraszti Zsolt irányításával, aki meghosszabbította Böde Dani, Bognár Gyuri vezetőedzői szerződését, ráadásul Böde Daniét is, aki a 40. évében van, és Kiskarcsit is visszahozta, aki Bognár Gyuri előtt a legsikeresebb paksi futball korszaknak a
1: ő vitte dobogóra először a
4: főszereplője, így van, pontosan. Tehát ami Pakson megy, az példaértékű.
1: Tehát a brandépítés az töretlen.
4: De ember, tehát úgy, hogy nem csak brandet épít.
1: Hát a brand alatt én most Böde Danit értem, és Bognár Gyurit értem, mert ők az arcai ennek a klubnak.
4: Ők még azt a régi családias légkört testesítik meg, ami még emberi.
1: Tehát vasárnap pörkölt.
4: Igen.
1: Hát ez fontos.
4: Hát miért? Hát én láttam úgy Haraszti Zsoltot meg Bognár Gyurit, hogy ették a kolbászt, és közben meg beszélgettek arról, hogy kit kéne igazolni. Nem, tényleg még annyira emberi, tehát ebbe az elüzleti esedett pénzéhes világba egy sziget ez a paksi futball, úgyhogy én nagyon szimpatizálok velük.
1: De dacára annak, hogy ezzel szinte mindenki így van, mert én nagyon ismerek olyat, aki ne szimpatizálna a Pakssal, de ez nem egyben a korlátja is egy kicsit a paksi profi futballnak?
4: Hát dehogy nem.
1: Vagy a plafonja, inkább nevezzük így.
4: Az, de megmutattak egy utat, hogy csupa magyar játékosok alá a magyar Bilbao a Paks, és rengeteg ember szimpátiáját elnyerték. Ez soha nem volt az élvonalban. A paksi futballról a 60-as, 70-es, 80-as években senki nem beszélt.
1: Ja.
4: Nem. És föltették a térképre, és ez egyértelműen Haraszti Zsoltéknak köszönhető.
2: Mondjuk a Diósgyőr elleni meccs nagyban függ majd attól, hogy a diósgyőri játékosok hogy állnak neki, hogy még van egy meccs, vagy ez a hála a jó Istennek, ez az utolsó.
4: Nem, Andi, ott ugyanaz van, mint Újpesten. Aki marad, azt kell játszatni.
1: De ott olyan alig van.
4: Ott az olyan, 18 évesek. Igen. Tehát olyanokat már hiába teszel fel. És ez egyébként Kisvárdán is nagyon fontos, hogy...
1: Hát ott azt mondta Révész, hogy a legjobb csapat.
4: Hát az rendben, de nem biztos, hogy mindenki marad azok közül is, akik játszanak. Tehát...
1: Kérdés, hogy tudja az, aki nem marad, hogy, hát nem, hogy
4: az,
1: nem marad.
4: Igen, hát ez az, hogy nem tudja. De Diósgyőrben meg azok, akik vannak, akik már kinyilatkoztatták, hogy szívük, lelkük a klubé, és vissza akarnak jutni, tehát maradnak ezek. Ezekből kell egy olyan csapatot kitenni, akik böcsülette végigjátszák ezt a mai bajnokit.
1: Yeah. Viszont sűrűn előfordul, de most megint előfordul, hogy a kupába játszol egy csapattal, és aztán általában 3 nap múlva, de most egy hét múlva a bajnokságban is játszol ugyanazzal a csapattal, ugyanaz a két csapat, a Fradi és az Ete. De az ebben esetben mégse teljesen igaz, mert az Etére még inkább, de a Fradira nem, mert ugye itt az öt magyar a pályán lesz az Ete ellen, még akkor is, hogyha már Gomez is annak számít. Meg nyilván a kapus mindig az, meg Gruber is játszott a kupadöntőn, tehát innentől kezdve mondjuk még Korbu meg Osvárt, csak most mondtam valamit, tehát nagyjából így kell szerintem, vagy Szalai, de azért egy kicsit más Fradi lesz. Bár amikor a Fradi a győztes gólját szerezte, addigra már ott is a cserék között viszont volt jó pár magyar, tehát ott már azért vissza sokan voltak. Na, de mindest egy más Fradi fog pályára lépni, az biztos, mint a kupadöntőbe.
4: Az egy rendkívül alacsony színvonalú, szakmailag egy rendkívül nívótlan kupadöntő volt, viszont hangulatában meg parádés volt. 50 ezer néző.
1: Az nem tud rossz hangulatú lenni.
4: Le a kalappal az MLS előtt, mert ebbe az ő szervezésük is benne van. Tehát nagyszerű futballünnep volt a lelátón. A pályán nem annyira, ott a döntőt szerintem az döntött el, hogy egyrészt a Fradi jobban bírta a hosszabbítást, másrészt egy Abufánit meg egy Korbut be lehetett cserélni. Ennyi döntött, és hát volt egy bravúros lövés Rémekhez részéről, azt már baromi nehéz megrugni, úgy, ahogy ő megrugta. És,
1: na,
4: és
1: nagyon korrektül nyilatkozott utána, mert hát ő pontosan tisztában volt ő is azzal, hogy ez szerencse is kell, hogy azt így eltalált, főleg egy eredendően nem egy spillerkedésre kitalált posztról érkező embernek, ő azt mondta, hogy ez jó benne volt a pakliban.
4: Várj,
1: hogy ezt kirúgja a stadion.
4: Lehet, hogy nem spillerkedés, de ő... Na, körülbelül úgy kezdett, én sose felejtem el, 5 évvel ezelőtt Kubatov Gábor édesapjával, Kubatov Tóni bácsival, Isten nyugosztalja, mondtuk, hogy ez a Zakariászen mit keresít? Hát vér alakutásról a labdába. Aztán nézd meg, a Fradi szív megtestesítője. Rémékez ugyanilyen rosszul kezdett. Most az a csapat egyik legjobbja.
1: Abszolút, abszolút.
4: És a rúgó technikája meg talán a legjobb. Abufani betegszik vele, meg Kanikovszki.
1: De a rúgó technikája nem a, nem a finom, nem a finom hangolt rúgó technika, itt pedig arra is szükség.
4: Nem ez így, mert ezt futtából lőtt el. Ez tényleg, ő is azt hitte, hogy a harmadik emeletre lőjük föl, aztán. És a mezőny egyik legjobb volt Gundel Takács Bence, a Zete kapusa. De ezt még ő is benézte. Ő nem gondolta volna, hogy oda rúgja.
1: Ezt az egész Zete védelem
4: mindenki, benézte. Ezt mindenki. Nem. Igen, de ez döntött, és ez most egy másik meccs lesz ez a mai. Az magyar szabályt nyilván már az utolsó fordulóban be fogja tartani a Fradi, de a rádió, Nemzeti Sport rádiót is fogják sokan hallgatni, hogy hogy áll a Kisvárda Győr, mert bele, ha jól alakul az eredmény, akkor belehajszolják a Fradit a győzelembe.
1: Na hát, majd meglátjuk, mert akkor ugye nem hangsúlyozhatjuk elégszer, hogy itt 4 mérkőzést rendeznek, ma ezzel zárul a Fizdiga, 17 óra 15 perckor Kisvárda Győr, rangba mondom, sorba, hiszen a mégiscsak listavezető a Győr,
4: igen.
1: Ferencváros, Zalaegerszeg, Diósgyőr, Paks és Debrecen, Újpest meccsek itt a Nemzeti Sportrádióban, és meg egyébként az M4 Sport különböző felületein is, mint követhető. Na akkor mindjárt megyünk tovább Bánki Józseffel és Károly Andival, csak előbb egy kis szünet.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kér egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény. Nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ma eldől a bajnoki cím sorsa a labdarúgó NB1-ben. Továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Marad a borongós, esős idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Ma eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a bajnok a labdarúgó NB1-ben. A labdarúgó NB1 zárófordulójában tegnap Puskás Akadémia, MTK 2-2 és Nyíregyháza Kazincbarcika szintén 2-2. A Puskás Akadémia a 6., a Nyíregyháza a 9., az MTK a még éppen bennmaradást érő 10., míg a Kazincbarcika a kieső 12. helyen zárt a tabellán. Ma további 4 mérkőzést rendeznek 17 óra 15 perctől. A listavezető Győr megnyeri a bajnokságot, ha legalább ugyanannyi pontot szerez Kisvárdán, mint a címvédő Ferencváros hazai pályán az Alaegerszeg ellen. A Kazincbarcika mellett biztos kieső Diósgyőr a Paksot, a Debrecen pedig az Újpestet fogadja. A Kisvárda Eto találkozót az M4 Sport, a Ferencváros Zetemeccset az M4 Sport Plus közvetíti élőben, míg a maradék 2 összecsapást az m4sport.hu oldalon követhetik. A Nemzeti Sportrádió pedig körkapcsolással számol be a mai NB1-es mérkőzésekről. Szoboszlai Dominik 2 gólpasszt adott Van Dijknak, de a Liverpool 4-2-re kikapott az Aston Villa otthonában, az angol labdarúgó bajnokságban. A Liverpool ezzel 5. a tabellán. A női kézilabda NB1-ben az Éllovas Győri Eto 49-21-re verte a Dunaújvárost, míg a Moson-Magyaróvár 34-32-re győzött a Budaörs ellen. A Kis Ágnes és Nagy Bianka kenupáros 500 méteren győzött, a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkotta kajak négyesünk, ezüstérmet szerzett a Brandenburgi kajakkenu világkupa versenyen tegnap. A belga Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie tegnapi szakaszát, ezzel át is vette a vezetést az összetettben. A legjobb magyarnak járó fehér trikót a 39. helyen álló Walter Attila viselheti ma.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről. Tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházában. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. A tények ismerete nélküli politikai bosszúnak tartja az Élvonal Alapítvány finanszírozásának visszavonását a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely a döntés felülvizsgálatát és egyeztetések megkezdését javasolja. Miután Magyar Péter miniszterelnök tegnap bejelentette a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató által vezetett szervezet több mint 260 milliárd forintos szerződésének felbontását. Országszerte változatos rendezvényekkel és rendkívüli nyitvatartással készülnek az intézmények a hétfői múzeumi világnapra. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa által indított kezdeményezés idei mottója szerint a múzeumok összekötik a megosztott világot. A világnap programjaihoz kapcsolódva már ezen a hétvégén megrendezik a múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, valamint mától hétfőig egyebek közt a Fővárosi Néprajzi Múzeumban, a győri, a nyíregyházi és a szentendrei kiállítóhelyeken is különleges kulturális élményekkel várják a látogatókat.
0: Közlekedés.
3: Az M3-ason Mogyoród és az M31-es csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Országszerte borult idő várható. Legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél megélénkül, a Dunántúlon megerősödik. Napközben a Dunántúlon 11-24 fok között alakul a hőmérséklet, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb. Késő este 10-16 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, Károly Andival, szia Andi!
2: Jó reggelt,
1: Bánki sziasztok! Bánki Dodival,
3: sziasztok,
1: Dodi.
3: Jó reggelt!
1: Jelpap István vagyok, essen szét a ház, azért talán nem esik szét a ház, viszont a banzáj nem indul, hanem mindjárt be is fejeződik, ma az utolsóra második felébe vagyunk, és befejeződik a bajnokság is, 17-15-ös kezdéssel ma játszanak ugye 4 meccset, 7 óra után nem sokkal lesz magyar bajnokunk, bronzérmesünk, meg az összes európai kupa indulónk.

0: régóta szervezzük, és Iváncsi Zsolt polgármester vezetésével mi már voltunk, Balaton Szemesen lesz ez a kettős rangadókat megidéző minitorna, amelyen az újpesti sérsz, az Óvádi Laci, Kerényi Norbi vezetésével, a kispesti is ott lesz, Mursa Öcsi és Bárányos Zsolt vezetésével, a Vasas Zombori Zalánék vezetésével. Tehát megidézzük a régi kettős angadó
1: hangulatát.
0: Mindenki
1: fradista vezet, Zombori Zalán, Bárányos.
0: Igen, egy picit játszottak a fradiba, igen. Igen. Kerényi Norbi nem.
1: Jó, nem.
0: Nem, neki a szülei fradisták egyébként. Valahol mindig kilukadunk az öldekhez, de nagyon nagy sportbarátság van a négy klub között, tehát egy rendkívül nosztalgikus, remek program lesz már. 9-kor ott leszünk, 10-kor kezdődik a torna, délután 4-ig tart.
1: De nem,
0: szenzációs
1: nem, nem nagy pályás, kétszer 45 de, percek
0: de, lesznek. 45 nem lesz, de nagy pályán, de milliárd simaságú a fű, egy rendkívül hangulatos tópart is pálya. Amikor a múltkor ott voltunk a fradirekciókkal...
1: Mert azok szoktak az ilyen
0: igazi. Igen, ez egyébként körbe fával körülölelt a pálya, és mondom, közvetlenül
1: de egy jó vendéglátó egysége van a pályának, remélem, egy ilyen klasszikus vidéki...
0: Hát hogy vidéki... körbe lángosozó,
1: na, meg persze. De pont a lángosra
0: gondoltam. De minden vendéglátó egységnek mi annak idején az öltözőből, hogy az edző ne tudja meg, hogy hova megyünk, azt mondtuk, hogy megyünk a könyvtárba. Ja. Tehát tele van könyvtárral a pálya. De a lényeg az, hogy remek játékosok
1: jönnek. Bele fogtok fulladni az olvasásba.
0: Mind a négy csapat remek futballistákkal fog érkezni, úgyhogy nagyon érdekes és jó program lesz, egy remek kikapcsolódás, és ami nagyon fontos, hogy nem is az eredmény számít, hanem hogy tartjuk a sportbarátságot és a nézőkkel, tehát mind a négy csapat szurkolói ott lesznek, együtt tudják nézni, ugyanúgy, ahogy régen a kettős rangadókat, és közös fotózások, közös beszélgetések, segítünk egy picit a moderálásba, próbáljuk bemutatni a csapatokat, én például a Fradit, de segítek az Újpestnek is, és hát ha szükség van rá, akkor a Nemzeti Sportrádiót is.
1: Természetesen. Szemesnek áll a világ május 24, ugye?
0: Igen, május 24-e, jövő hét vasárnap, hát már 10 óra.
1: Már itt van a nyakunkon, a Szemesi arénában.
2: Egyébként a kettős rangadókról esett most szó. Érdekes, hogy a kosárlabdában volt kezdeményezés arra, szerintem egy vagy két évig egymás után, hogy a kezdődő szezon első fordulóját egy helyszínen rendezték meg, az összes csapatot játszott egymás után.
1: A sportcsarnokban volt?
2: A BS-ben volt, még annó. Körcsarnokban. Igen, volt egyszer, és egyszer még az Elek Gyura arénában. De ugye, ha olyan csapat játszott, akinek, mert ugye az első fordulók a nagyon erős csapatoknak általában gyenge ellenfél ellen vannak, de mégis óhatatlanul összejön egy olyan párosítás, ahol egyforma erősségűek a csapatok, és mondjuk nem hazai pályán tudod azt játszani, az hátrány. Úgyhogy ilyen szempontból aztán...
1: Hát az élményért néha fel kell áldozni ezeket
2: hát
1: a
2: egyébként
1: dolgokat.
2: Igen, mert annyira jól összehozza. Ja, a kosárlabdát, vagy akár focit, vagy bármilyen csapatsportot szerető közeget.
1: Na, akkor menjünk egy pár polccal feljebb, mert azért Szemeshez képest mondjuk a Premier League pár polccal feljebb van. Tegnap még nem sikerült a BL helyet bebiztosítaniuk Szoboszlaiéknak, nincs kétség, a felül végül sikerült.
0: Nagyon jó meccs volt.
1: És egy szenzációs Aston Villa ellen játszottak, igen, szerintem. Úgyhogy Szoboszlai általában, és két remekbe szabott gólpasszal lőtte fejbe Virgil van Dijkot, és így kapta ki 4-2-re. Kapufája is volt, tényleg jó játszott.
0: Ott volt a fordulat Engumoának a kapufája után 1-1-nél volt az, hogy 2-1-re vezet a Liverpoolot, más az eredmény, de el kell ismerni, hogy az Aston Villa jobban játszott. Tehát a Villa Parkban ráadásul úgy...
1: Abba a 20 percben főleg, amikor 4-1 lett.
0: De ami tanulságos, hogy Unai Emery 6. Európai Kupa döntőjére készül a Freiburg ellen.
1: Most lesz szerdán.
0: Szerdán lesz, és nem pihentetett. Tehát kvázi a legjobb csapatát küldte pályára, mert nagyon fontos volt neki, hogy bebiztosítsa a Bajnokok Ligája indulás. Sikerült is, és remek hangulat, óriási ünneplés volt, főleg megint, aki parádés gólt lőtt, és hátán vitte a csapatot az elmúlt hetekben, nagyon fontos gólokat lőtt, például a Nottinghamnek is az elődöntőben. Megérdemelte az Aston Villa győzelmet. Így viszont a Liverpoolnak még nem biztos a BL indulása, de valószínű, mert a Bournemouth a Man City-vel játszik, és a Brighton se, ha nem nyer, akkor

0: akkor megvan a bajnokok liga indulás, utolsó forduló pedig a Brentford. Szoboszlai megint nagyon jól játszott, sőt, Kerkhez is kifejezetten jól játszott, pedig ő megint volt az ellenfele.
1: És az milyen volt, amikor ketten vitték Kerkezre, és ott még lelett, igaz, hogy utána eladta a labdát, de szerintem levegője nem volt neki, mert ő sprintet, ő volt leghátul, mert ott azt ők rúgtak tán szögletet, tehát valami ilyenből indult, és ő zárt vissza, és ő szeret becsúszva tisztán a 16-os ember.
0: Egyetértek, jól látod, óriási mentés volt. Ja. Ott gólhelyzetben ment.
1: Hát 100%-os gólhelyzet.
0: Na itt jön a képbe az, hogy ő már Virgil van Dijk sem a régi, tehát ő sem ér vissza már.
1: Hát ő az ötösön volt mondjuk, amikor indult
0: a kontra. De amikor rávezették már, én emlékszem olyan bajnokságról, hogy alig tudták kicselezni, tehát már ő se, tehát itt lehet beszélni a középpályás védekezés, Grafenberg, McAllister szerepéről, vagy a támadójáték hibája, de Van Dijk sem a régi.
1: De itt elől volt teljesen szárnyaszegett a Liverpool.
0: Igen, de hátul is. Mondjuk... Hátul is sebezhető volt nagyon, tehát akárhányszor rájuk vezették, mindig remegés volt, tehát nem a régi a Liverpool, teljesen meg kell újítani ezt a csapatot, hogy
1: de már tavaly is teljesen megújították, most meg még egyszer.
0: Nagyon rossz igazolások voltak, amit nem volt jellemző Michael Edwardsra, meg Richard Hughesra. Richard Hughes ugye a Bournemouthnál volt sportigazgató, neki köszönhető, hogy Kerkezt is leigazolták.
1: Hát Faramuci módon még Kerkez volt a legjobb igazolásuk egyébként.
0: Hát meg Ekitike.
1: Igen, de ő is állandóan sérült.
0: Hát Iszák. Hát most sérült, az elején nem volt.
1: De volt már ő is, volt már sérült. Iszak meg végig.
0: Őszi szezonban ő volt a legjobb, Iszak a sérülése miatt, de a legnagyobb árnyék az Frimpong. Tehát ő teljesen felesleges igazolás volt.
1: Ez így van. Nincs posztja, nem?
0: És Florian Wirtz sem, de ami Michael Edwards annak idején Kloppal nagyon nagy szerepet játszottak abban, hogy bajnok lett a Liverpool, nem hibáztak ekkorát átigazolásokba, úgyhogy ezt át kell majd gondolni.
2: És Arne Slot marad a kapitány, mert ő magáról azt nyilatkozta, hogy szerinte marad.
0: Meg a játékosok is. Mert tehát azért ne felejtsük el, hogy 4 holland van a csapatban, ha Frimpongot is leveszük, Van Dijk, Grafenberg, Hakpo.
1: Tehát azért... Ebből 2 teljesen felesleges, mert Hakpo és Frimpong gyakorlatilag nem tesz hozzá szinte semmit. A Grafenberg nekem jó véleményem van róla, tehát még mindig ő a legjobb védekező középpályán. Tegnap is voltak egész komoly megmozdulásai. Na, és ki lesz a bajnok?
0: Arsenal. Nem is kérdés. Szerintem a Burnley meg a Crystal Palace az ellenfél, a Burnley az már
1: kiesett. Kristóf itt kiabál a fülemre, hogy City, úgyhogy mondom, ja. Mondom, hogy City.
0: Szegény, ő kiabál minden reggel. De jogos, mert ő nagy Manchester City szurkoló, meg Pep Guardiola nagy híve, én is az vagyok Pep Guardiola híve, de nem vagyok Man City szurkoló. Viszont az Arsenal a Burnley-vel játszik, meg azzal a Crystal Palace-szal, amely még pénzt kap azért, hogyha bajnok lesz az Arsenal, a Palace, mert az ezért álladása miatt. Úgyhogy... De jó, hát nem akarok, mert ez már magyaros összeesküvés elmélet, de
1: inkább induljunk onnan, ha ez egy magyar meccs lenne, akkor biztos lennél benne. így azért, mert angolokról van
0: nem,
1: szó.
0: Nem, azért nem.
1: 100%-ig nem
0: szeretném teljesen ez irányba elvinni a történetet, de sokkal könnyebb az Arsenal sorsolása, úgyhogy bajnok lesz. A bajnokok ligája döntő már más kérdés.
1: Hát ennyi szóval is, de mondjuk addig sincs már annyira sok idő egyébként, ha jobban 2 hét, igen, jobban igen. Belegondol az ember, hát mert ugye szerdán játsszák az Aston Villa Freiburg Európa Liga döntőt, szombaton a női BL döntőt, mert ugye azt hiszem Barcelona Lyon, ha minden igaz, sőt biztos, mert ugyanebben a párosításban volt a grupamában, amikor a Marozsán góljával vezetett a Lyon, aztán akkor tönkre
0: vették. Én még az édesapja ellen játszottam a Siófokban.
1: Hogyne.
0: És rájuk Crystal Palace a konferencia ligába.
1: Ja, hát az is.
0: Engem
1: az mikor van az a BL előtti
0: engem hihetetlenül érdekel ez a meccs, mert a Rayo Vallecano az a spanyol munkásosztálynak, sőt a madridi munkásosztálynak a olyan szintű csapata, mint a Millwall vagy a West Ham Londonban, tehát a dokmunkások.
1: És az emélt érdekel?
0: Nagyon. Én szeretem a kis csapatokat. Hát már ez a mai világ mindig a pénz felé, a brand felé, meg a celebek felé hajlik, és a Palace is kis csapatnak számít. Tehát
1: persze.
0: Pontosan ezért érdekel.
1: Kár, hogy már nem Torgellével égben.
0: Hát, ugyanez igaz az Aston Villa a Freiburg, az egy fekete erdei kis csapat volt, mindig középszerűség, másodosztály, harmadosztály, aztán Joachim Streichel visszakerültek a Bundesligába, és eljutottak. Történelmi pillanat előtt áll egyébként.
1: Hát meg Sallai révén az hát a mi csapatunk is volt jó darabig.
0: Igen, és történelmet
1: érhet a Freiburg. Aston Villában meg királyvédett, azt hiszem egyszer kölcsönbe egy fél évet talán.
0: Azt
1: Úgy emlékszem, ott is volt, mert akkor sok helyen.
0: Nem tudom, de a palaszban
1: akkor volt? Hát a, persze, hát a palasz vitt el, de az Aston Villában kölcsönben volt, de ott, úgy emlékszem,
0: az Aston Villánál meg a meggyőzelemre emlékszem. Egy rendkívül...
1: Csernai Pali bácsi Bayernjét verték.
0: Igen. Hát ugyanúgy, mint a Nottingham Forest, ugye Brian Clough-val több meggyőzelme van, mint bajnoki címe. Az Aston Villának
1: Csernai Pali bácsi, akinek nagyon buri embert, én keveset ismertem, és nagyon jóban voltam az öreg, és nagyon szerettem is hallgatni, mert eszmetle jó történetei voltak.
0: Minden reggel a Gellért szálló cukrászdájába találkoztam vele.
1: De kora délután ott volt neki egy saját asztala. Ki volt készítve? A Frankfurt Allgemeine Zeitung, a Magyar Nemzet, a Nemzeti Sport, három pincérnő ugrált körülötte, kendőbe bejött, halál elegánsan, evett, iszogatott, beszélgetett. Na, és Csernai mondta egyszer, pont erről az Aston Villa Bayern megdöntőről beszéltünk, és Csernai, aki tényleg a legkulturáltabb figura volt, az aztán végképpen vádaskodott meg semmi, azt mondta, hogy nem szívesen mondok ilyet így utólag, de szerintem ott mi voltunk a jobb csapat. Tehát ennyiben intézte el azt, hogy élete legfontosabb meccse, egy nurra, az egyébként szinte végig védekező Aston Villa.
0: De én ezt csak azért említem, ezt a Rayo Palace-t, meg a Aston Villa Freiburgot, mert mindenki az Arsenal.
1: Igen, ennek van bukéja ezeknek a csapatoknak életük meccse, az nyilvánvaló.
0: Hát pontosan.
1: Hát most BL döntőt nem fog játszani egyik sem, soha, bár sosem mondjuk egy
0: De nem fog, azért nem fog, mert a pénz dönt. Tehát most nézd meg.
1: Hát meg nem jut oda. Már ugye be a BL-be. Ahonnan még a döntő
0: lesz. Akkor nézzük a Paris Saint-Germain-t. Ez a párizsi jobboldal csapata volt. A Boulogne csoportok, rengeteg balhé.
1: 70-ben alapított.
0: Most már mindenki a helyén ül, nem nagyon lehet ugye. Jó, most van egy komoly ultra csoportjuk, azok járják a világot. De egyébként a pénz motiválja, és a pénz által lett megemelve a PSG is. És hát az egész futball erről szól.
1: Hát igen, de amikor még ennél is ránézésre több pénz volt, abból nem volt automatikusan eredmény. Tehát ehhez kellett edző, meg kellett egy jobban összerakott keret.
0: Igen.
1: Mert azért ott Beckham, Ibrahimovic, Messi, Neymar, mindenki volt, és nem azok, Mbappé, és nem azok nyerték a BL-t, hanem a Barkoláék, meg a Vitinyáék,
0: meg a Duék.
1: Ezek, akik nagyszerű futballisták, de mégse azok az ikonok, mint akik.
0: De ez jó hír. Tehát nem a celebek viszik, tehát nem... csak nevekkel lehet, és a Chelsea-nél ezt pontosan megtanulták, hogy nem csak neveket kell igazolni, hanem csapatot kell építeni, és Luis Enriquének ez sikerült, úgyhogy ez egy nagyon komoly szakmai siker, csak maga a szellemiség az már a globalizáció felé vitte ezt a PSG-t.
1: Persze, de a City sem feltétlenül neveket igazol. Most Holland az volt, mert az lehetett tudni, hogy ez a fajta márka, de egyébként Guardiola City sztárjai nem az über nagy nevek, hanem az egy megkomponált csapat. Ettől én nem szeretem.
0: Serki, Reinders, szenzációs szemük van, ettől függetlenül azért áll a Istennek, hogy nem vagyok pénzügyi szakember, azért a háttérbe benéznék, hogy
1: Azt hittem, hál' Istennek nem vagyok City szurkoló.
0: Olajozottan mehet ott a pénzügyi mahináció
1: háttérben. Nem merek belegondolni. Előbb nézném meg a Bayern München főkönyvét, mint a City-t. Ott nem hiszem, hogy
0: óriási
1: meglepetések.
0: Ott az Uli Hoeness, tehát a németeknél
1: nem a Hoeness miatt, mert...
0: Jó, csak ott adózási botrányból Uli Hoeness, egy világbajnok német labdarúgó, a Bayern München történetének egyik legjobb, hanem a legjobb menedzsere. Bekerült a napközébe, azaz börtönbe került.
1: Ahonnan kiárt dolgozni az Ebene Strasszéra egyébként. A börtönbüntetése második felét már a Bayern irodán töltött.
0: De nem jellemző a nemzetközi futballra.
1: Ja, nem, így van. Az se, hogy következménye legyen de valakinek.
0: Én nálam továbbra is Uli Hoeness a Bayern történetének legjobb.
1: Hozzáteszem, az inkább meglepne, ha a Karl-Heinz Rummenigge kerülne hasonló helyzetbe, mert ő viszont a minden idők egyik legjobb nem világbajnok futballistája, aranylabdája van.
0: Aki ellenére játszottam annak idején, a Fradival a szervetbe játszott, és nem tudom, emlékeztek-e Lucien Favre-ra?
1: Hogyne, a Dortmund edzője is volt, meg a Mínza talán.
0: Igen, hát a Dortmundnál is, persze. És mögötte játszott középpályán.
1: Ott vezetett le.
0: Nem a Favre. Nem, mi akkor még azért fiatalok voltunk.
1: Hát jó van, ez elreppent ez a mai sportreggel is. Andival itt virgonszkodunk reggel 6 óta, de Dodi is már látom, már fárad, pedig még
0: csak 9.50-et van. Fradi meccset. Na. Mondjuk megyek a tévébe, az arénába, a Bundesliga utolsó fordulóra, a második félidőre, már ott vagyok a Fradin.
1: Onnan futás a Gruppamába, mindenki menjen, oda is, meg Kisvárdára is, aki tud, mert jó kis izgalmas utolsó fordulónk lesz az M4 Sport különböző felületein, meg itt a Nemzeti Sportrádióba. Szalai Kristóf, szerkesztő kollégám, Nagy Máté, DJ Nagy Máté, aki a pult mögött ül, illetve Károly Andi és Bánki József nevében is. Nagyon köszönjük megtisztelő figyelmüket, Elpap István volt a mikrofonnál, viszont hallásra.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Szilárd István megkezdi a hajrát. Nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Szilárd István. Még kell egy kicsi, Szilárd István olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrát!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: És ez itt már a Sport délelőtt a 109 Nemzeti Sport Rádióban. Kezdjük is meg a két órás műsoridőnket méghozzá Spiller István szakértelmével, aki a hoki világbajnokságról, a tegnap kezdődő jégkorong világbajnokságról beszél.
4: A kapitánynak jelentős kerettel kellett dolgoznia, mert egyrészt az Erste Liga, hogy mikor zárul, hiszen a velünk párhuzamosan játszó román csapatoknak, romániai csapatoknak a divízió 1/B-be volt jelenésük, tehát sokkal előbb, így aztán a felkészülés is előbb kezdődött. Ha lehet hinni a adatoknak, akkor a VB résztvevő 16 csapat közül mi kezdtük a leghamarabb, így kompletten a felkészülést mi játszottuk a legtöbb mérkőzést, 10-et. Tehát elég hamar elkezdtük, valakik még menet közben jöttek, sőt még az egészen az utolsó pillanatig is volt a legnagyobb hiányzónk a finn döntőben. Szerdán még érdekelt Galló Vilmos, aki közvetlenül a VB előtt tudott csatlakozni a
3: vereséggel sajnos, második helyen.
4: Hetedik meccs döntött, de úgy, hogy Galló csapat, a Kókó az összesítésben volt, hogy 2-0 vagy 3-2-re is vezetett, tehát kénekelte a tappara a Kókó szájából a sajtot, és emiatt hosszú felkészülés volt, sok meccs, 10, folyamatosan nehezedő ellenfelekkel. Igazából persze a felkészülés szakasznak nem is az eredmény a része, hanem a fő szereplője, hanem az, hogy hogyan fejlődsz közben. Van rész, amiben elég sokat tudtunk fejlődni, de van például az ember előny, ember hátrány játék, amely az utolsó két meccsen azért kijött, hogy egy szlovén, amelyik valószínűleg ugyanúgy, mint mi, azzal a céllal lép el, hogy bennmaradjon. Egy másik csapattal szobozták, Kanada, az meg nyilván az éremért játszott, tehát itt azért a két meccsen, a két záró meccsen kaptunk gólokat, úgyhogy mi emberhátrányban voltunk, 2-2, és egyetlen egy gólt sem tudtunk lőni emberelőnyben, tehát mondom, nem csak Kanadának nem, hanem azért velünk azonos szintű, vagy egy kicsivel lejjebb lévőknek sem. Hát ebből a szempontból vannak nem csak nekem a stábnak is hiányérzetei. Egyébként nagyon érdekes ez a speciális egység, mert amikor rommá gyakorlod magad, és nem jön, valamikor meg egyszer csak egy meccsen tudsz mondjuk 4-ből 2-t beütni. Ez a szerencsefaktor is, ami ebben a sportágban azért jelentős szerepet tud kapni.
3: Azt mondtad, hogy ilyenkor inkább a speciális egységekre való tekintete gyakorolnak emberelőny, emberhátrány, de mégis azért, hogy mondta, 10 mérkőzés, 9 vereség és 1 győzelem hosszabbítás után Lengyelország reggelen azért valamilyen szinten a motiváltságot az ledegradálja, hogyha nem jönnek az eredmények.
4: Igen,
3: nem?
4: Meg igazából, hogyha nagyon akarsz gyakorolni, akkor egy fix kerettel, vagy fix 6-8 játékossal gyakorolnál, csak pont a nagy keretből fakadólag, illetve mondom azt, hogy nagyon hamar a VB szempontjához képest hamar befejeződnek többeknek a szezonjai, ezért nagy keretre vagy utalva, meg arra, hogy ugye meccsbe tartsd azokat, akikre számítasz, hiszen valaki március elején játszott utoljára a tét meccset, és az nem jó, ha leülsz, kellenek a meccsek, viszont ha ekkora kereted van, és rotálod őket, akkor meg nagyon nehezen alakul. Edzéseken persze felrakhatod ugyanazt a 6 sakbábút a táblára, de meccsen, amikor tényleg emberhátrányt most lehet gyakorolni, de egy komoly ellenfél úgy el fogja lőni, hogy edzésen nem biztos, hogy belemersz állni, nehogy megsérülj. Itt meg a tét meccsen meg oda kell állnod. Az edzésen meg előtte. Az ember előnél meg ugyanez, hogy egy kergetősebb, agresszívabb védekező csapat edzésen nem fog úgy neked menni a palánknál, hogy megsérülj. Tehát ezt tényleg csak tét helyzetben lehet gyakorolni. Kíváncsian várom, mert a nagy VB-ken, amiken voltunk mostanában, az már az 5. lesz, ez bármilyen hihetetlen a szaporai feljutás óta, hogy 5-ször játszunk az élvonalban. Ez talán a szaporai feljutás utáni első VB-n Svájcban nem gondoltuk volna, hogy reménykedtünk benne. De nyilván ez egy fejlődési szakaszt is mutat, egyéb tényezők is vannak a mi fejlődésünktől, egy nagyobb a merítési szám is, hiszen nagyon sok légiósunk van, tavalyi kerethez képest nem néhány, hanem 9 vagy 10 játékos is kicserélődött, kapóra jött az orosz-fehér-orosz kizárás, tehát azért külső és belső tényezők is meghatározzák azt, hogy milyen ezen a szinten játszhatunk. Visszakanyarodva arra, hogy a nagy kerettel dolgozok, akkor pont az, hogy a végére remélet, hogy összeáll, míg egy szűkebb keret lenne, akkor lehet, hogy azt a magot a sokkal jobban, vagy előbb megtalálod, és több idő van a közös gyakorlásra. Ez minden edzőnek, vagy stábnak a saját hitvallása, hogy hogy dolgozik, hiszen mondjuk nálunk komolyabb nemzeteknél 1-2 edzőmeccs is van, nem sok, közös edzés alig, mert ők tudják, hogy nekik pont a csoportkör arra jó, hogy felhozza őket a kiesési szakaszra, nekünk meg erre nincs lehetőségünk, sőt, most úgy alakult a bemaradásunk révén, hogy tulajdonképpen az első 3 meccsen a fordulóban eldőlhet a sorsunk, mert az utolsó 4 meccsünkön Német, Svájc, Egyesült Államok, Lettország, nem nagyon van esélyünk pontot szerezni. Ezt a 4 ellenfelet, megnézzük az egymás elleni utolsó meccseinket, hát a lettek, lőttek nekünk 9-et, akkor az Egyesült Államok 6-7 gól, ráadásul címvédőnként jön, és olimpiai bajnokként, az olimpiai bajnok brigádból is van játékos, Svájc 10-et kaptunk tőlük legutóbb, most a házigazda úgy készül, hogy végre megszerzi történet első aranyérmét, bármilyen értetlen Svájcnak 5 elbukott döntője van, abból 2 az utolsó 2 VB-ről, és most aki befogható világsztár, vagy majdnem világsztár, az ott lesz Svájcban, és ők most nagyon szeretnének egy aranyéremmel menni. A németeket hihetjük, hogy közelebb férkőztünk hozzájuk, és talán, hogyha lebecsülnek minket, akkor egy szoros meccset tudunk játszani, de 6-7 gólokat kaptunk tőlük, és a németeket soha nem vertük tét meccsen. Egyetlen egyszer nyertünk ellenük egy felkészülési meccset a második világháború alatt 1940-ben. Tehát ezek azért mind azt mutatja, hogy az utolsó 4 meccsre már azért össze kéne jönni bizonyos pontszám. Persze itt néha föl szokták tenni a kérdést, hogy elég lesz egy győzelem. Én úgy gondolom, hogy a brit válogatott nem olyan jó, hogy rajtunk kívül bárkit megszorongasson. Igaz, hogy lesz a finn magyar, majd szombaton 16:20-kor, tehát ma délután, és addigra lejátszanak egy osztrák-brit meccset, ami mi reménykedünk benne, hogy ez a két ellenfél, ez azért lőttávolon belül van. Nekünk kell egy jó nap, mint hogy a legutóbbi VB-n a kazakok elleni kiki meccsen nagyon jó napunk volt. Hamar vezetést szereztünk, utána még egyet. A kazakoknál többenek elgurult a gyógyszere. Minden a kezünkre játszott, hogy ezt a meccset nyerjük, és az vége számolásban elegendő volt. Még a Norvég ellen volt egy szanszunk, egy utolsó dobásunk a Herningben. Ott 1-0-ra kaptunk ki. Jut eszembe, az utolsó két VB meccse nem lőttünk gólt. A dánoknak lőttünk gyorsan kettőt, tehát ilyen 173 perce nem lőttünk gólt két VB meccsen.
3: Na hát ez majd megszakad néhány óra múlva. Ugye játszottunk a norvégokkal is mérkőzés most a felkészülési sorozatban, akkor 2-1-re kaptunk ki, viszont szerdán zártuk ezt a bizonyos turnét Kanada ellen, megint csak játszottunk a, hát a világ legjobbjaival mondhatni így. 3-1 lett csak a mérkőzésnek a végeredménye, és ez már kialakult az első harmad után. Az mekkora dolog? Mivel lehet kapaszkodni abba, hogy két harmadon keresztül nem kaptál gólt Kanada ellen? Ez mennyire a mi sikerünk, vagy inkább az, hogy ők már nem vették annyira komolyan a második és harmadik harmadat?
4: Nekik ez egy próbameccs volt, nyilván nem itt teszik magukat oda. Ezzel együtt minden idők egyik legjobb eredménye a kanadaiak ellen. Ez önbizalmat kell, hogy adjon, elbizakodást meg tilos, hogy adjon. Tehát húgom Kanadát, hogy csak két góllal kapsz ki, meg az utolsó 40 percet lehozott kapott gól nélkül, azért volt ott 4-5 kapuvasuk is, és a kapura lövés az finom, tehát 8-at lőttünk kapura 60 perc alatt, ez nagyon egy számjegyű, az harmadonként kéne egy velünk azonos csapatnak lőni. Tehát mondom, ez, hogy ilyen nagy csapatok ellen jól megy, az jól megy a védekezés, az jó, mert az előző két VB-n, ahol ott játszottunk a nagyoknál, ott messze nekünk volt a legrosszabb gólkülönbségünk, pont azért, mert a nagyok megsoroztak minket. Az előző VB-n mondtam, hogy
3: 9-10 gólokat
4: kaptunk. 6-8-10 volt, hogy az utolsó 10 percben kaptunk 5-öt a svájciaktól, de a dán is tudott nekünk lőni egy 8-at úgy, hogy az örök rangsorban azért ellenük nem vagyunk rosszak. Nyilván ők azért nagyon fejlődtek, otthon is játszottak, de egy 8-at azért nem kell Dániától kapni. Most Kanada mindjárt lőtt az elején egy gólt, utána nem tudom, láttak-e az összefoglalót, de egy elég potyaízű találattal gyorsan egyenlítettünk, Terbocs. Utána gyorsan kaptunk még egyet.
3: És az első kettőt ugye ember hátrányból kaptuk, tehát ők voltak előnyben.
4: Ezt mondtam, hogy ebben azért a fejlődő szakaszban azért. Ezt lehet, nyilván Kanadától kaphatsz két gólt, amikor ember előnyben van. És utána meg nagyon jól összeállt a két kapusunk is, nagyon jól védett. Nem érződött Kanadán, hogy félváról venni. Ők egyszerűen most így az átállás, az utazás, a jetlag és az ellenfél kikényszerítése révén neki ennyi elég volt. Szerintem ők is azért többre számítottak, bár volt a legutóbbi időszakban, amikor az MVM domba voltak ott, hogy csak 4-et tudtak jönni, igaz, hogy akkor mi meg egyet sem. Tehát azért ez nem rossz eredmény, de ebből azt levonni, hogy mi baromi jó védekezünk, azt még nem kell, mert teljesen más úgy, hogy az ellenfél nem annyira motivált. Egy brit csapat, vagy egy osztrák sokkal inkább a torkunknak fog ugrani.
3: Ugye természetesen teljesen étselkerettel jött Kanada válogatottja erre a mérkőzésre, viszont az olimpiai döntőben látott csapat szinte teljesen kicserélődött, tehát gyakorlatilag csak Celebrini az, aki most is ott lesz nagy névként a tornán, meg Crosby is csatlakozik majd, ugye. Lehet még várni, hogy Kanada tovább erősödik, ahogy az NHL-ből esnek ki majd még a playoffban Kanada játékosok?
4: Hát olyan sok, nem 2-3 helyet szoktak ilyenkor meghagyni, mert nyilván aki meg meg tudna még jönni, az meg annyira ki lesz zsigerelve, hogy nem biztos, hogy nagyon, nagyon jönne. Olimpia évében vagyunk, öt válogatottnak egyáltalán nem lesz NHL-ese, de például a csehek is lemondtak arról, olyanok van, aki már játszott az NHL-be, de pillanatnyilag a cseh válogatottban nem lesz aktív NHL-es játékos.
3: Olimpiai évében nem számít annyira a világbajnokság?
4: Most annyira nem érzik ezt fontosnak. Ráadásul nagyon messze van a következő olimpia, tehát még a világranglista pontokkal már a kisebbek tudnak gazdálkodni, hogy esetleg majd a selejtező körre, ami majd két év múlva lesz, arra olyan pozíciót foglalnak, hogy esetleg egy selejtező tornát otthon meg tudjanak rendezni, de ilyenkor a nagyoknak persze sokkal bővebb keretük van, és egy amerikai válogatottban is azért, tehát egy BC csapat is tudna nagyon jó lenni, de az NHL-es olimpiákra meg a abszolút a habot hozzák el a tortáról. A VB-re meg aki szeretne jönni, Crosbynak hiányérzete van, egyrészt a tavalyi VB se úgy sikerült, ahogy szerették volna. Az olimpia kanadai aspektusból ezüstérem, az olyan, mint
3: ő nálunk. Ő megsérült, ugye nem játszhatott.
4: Igen, meg a, az olyan, mint a régi magyar vízilabda válogatott, hogy az olimpián csak az aranyérem lett volna elfogadható egy Kanadától, főleg úgy, hogy a nagy rivális USA tudott kellemetlenkedni, és aztán hosszabbításban győzni. Tehát az utolsó pár tornája a kanadai válogatottnak a saját aspektusokból nem sikerült. Nem volt aranyérem. De most Crosby ennek kicsit éhes, ő is, a Pittsburgh-el sem ment úgy jól, egészségi állapota engedi, úgyhogy akkor jön. Szerdán ellenünk nem játszott, de hát nyilván ő olyan unikális játékos, meg sokoldalú, hogy bármi fölébresztve is tud egy világsztár szintet hozni, és akkor még a csoportmeccsek alatt még jobban összecsiszolódik azokkal, akiket mellé beosztanak. Szóval a nagyok ebből a szempontból nem, de nyilván aki meg komolyan veszi, attól meg ne vegyük el az érdemet. Nem, Svájc keretet megnéztem. Ha ki tudom magamba zárni azokat a sportákból, a 40 év alatt magammal hozott prejudikálásokat, hogy akkor biztos, hogy az a hatos, mert akkor jó, mondjuk most orosz nincs, akkor öt. De hogy most én például Svájcra, és nem a házigazda jogán, mindenkit, aki NHL-es világsztárnáluk ott van, és eljöhetett, és ők történelmi aranyra készülnek, persze baromi nehéz lesz.
3: Így van. Na, hát akkor térjünk arra a mérkőzésre, ami néhány óra múlva kezdetét veszi. Ugye a finnekkel kezdünk, ahogy már beszéltünk is róla. Hát azt mondtad, hogy az első három meccsen eldőlhet a sorsunk, hiszen az utána következőkön már nem igazán szerezhetünk pontot, de sajnos erre a meccsre is azt kell mondani, hogy itt a finnek ellen szintén csak a de stabil védekezés lehet gyakorolni.
4: De sokkal jobb, hogy nem az első meccs dől el mondjuk a bemaradásod kitásod, hanem szépen fel tudsz pörögni. Tehát ez egy felpörgető meccs lesz, felhozó meccs, ha úgy tetszik, ne legyen sérültünk, megilletődve ne játszunk, ugyanúgy a másnapi, tehát a vasárnapi ellenfél ugyanúgy játszik, előttünk egy picivel, 4 órával, és az sokkal kimerítőbb lehet mondjuk az osztrák, brit, bármelyiküknek, mint nekünk a finn. A finnek ellen odaállhatunk, ha finnek nagyon akarnak, és már az első meccsen barom jó formában vannak, akkor keresni fogjuk a korongot, ha pedig hibázgatnak, még van porszem a gépezetben, hiszen mondom, ilyen nagy válogatott, amik a top 6-hoz tartozik, annak nem a VB nyitófordulójában kell nagyon jól mennie. Ebből a szempontból szerintem tök jó, hogy egy ilyen csarnokot meg tudod szokni, végre ott edzhetsz, játszhatsz, meccs szituáció, meccsfények, szurkolói létszám, hangulat, sokkal jobb, és akkor egy ilyen feltöltődött lerozsdátlanított lábakkal mész majd be egy sokkal fontosabb vasárnapi meccsbe. Nem tartok, most mindegy, hogy 4-5-6 gól lesz különbség, csúnya ne legyen, ha pedig egy ilyen kanadaszerű harmadonként egy-egy gólt tudnak csak középpakolni. Egyébként például Szentpétervár, amikor nagyon megnyomták ellenünk a meccset, az is csak 3-0 lett. Az volt Vaj Ádámnak a világpiacra betöréses találkozója. Ilyenekre jó ez a meccs. Tehát lenne egy fiatalunk, aki mondjuk 2-3 pontot szerezne. Persze látod, hogy most nem lóg a bilibe a kezem, de ilyen teher, kellemes teher lehet. Ne égjünk, ne adjunk el orbitális buta helyeken korongokat, meg felesleges kiállítások. Tehát dolgozzon meg a gólért a filmvállalkozó, jobb. De szerintem nagyon jó meccsbe, VB hangulatba hoz minket ez a szombati meccs.
3: Na, azt lehet kívánni a Szaidból, hogy ennél tökéletesebb sorsolás számunkra talán nem is lehetne, hogy az első meccs, hogy meg tudjuk nézni a jeget, felkészülünk a másnapi párharcra, ami talán sorsdöntő lesz, és utána még, ha az ausztriai vasárnapi mérkőzés sem úgy sikerül, akkor még ott van a britek elleni 2 nap múlva, és akkor ott gyakorlatilag, ha idézőjelbe is tesszük, véget ér számunkra a torna, az utolsó 4 meccs, német, svájc, USA lett, az meg már csak örömjáték.
4: Ja, én végig mentem az összes alcsoportos meccsünkön az elmúlt napokban, egyrészt készülve a tornára hangulatba hozni magam, meg hogy nem mondjak nagyon sok lököttséget. Én úgy érzem az összes eddigiek közül, hogy ez a brit válogatott a leginkább legyőzhető bármelyik eddigi alcsoportos VB ellenfelünkkel szemben. És jó, persze most volt egy meccsük az olaszokkal kedden, ahol az utolsó percekben lőttek 4 gólt, és így nyertek 5-3-ra. Az olaszok ugye a friburgi csoportban vannak, ott voltak az olimpián, tehát elég jól tudtak készülni a VB-re NHL-esekkel megspékelt hazai olimpián. De azért csak legyőzték, és a kellő fegyelemmel, figyelemmel megyünk bele abba a meccsbe. 2 VB meccsüket már látjuk addigra, tehát gondolom a háttérstáb meg ízekre szedi a briteket. Ott egy komoly dobásunk lehet, hogy bennmaradjunk, és nem szeretnék túlzott óvatosságba se esni, de vészmadárkodni sem. Nagyon nehéz lenne visszajutni, ha kiesnénk, mert a 2028-as VB-t az a francia válogatott rendezi, vagy lesz a házigazdája, amely most bennragadt a divíza 1-ába, tehát a következő évben a 27-esen úgy játszik, hogy biztos feljutó. És így aztán csak egy kiadó hely lesz, és akkor még nem számolunk azzal, hogy a fehér orosz válogatott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ajánlására lehet, hogy már a jövő évi VB-n ott lehet. Ezt majd az IHF-nek kell valahogy kisakkozni, hogy tartja meg ezt a létszámot. Illetve, hiszen a NOB most ajánlotta, hogy legalább a fehér oroszokat nem csak egyénileg semlegeszinek, hanem csapatszinten is ajánlja, hogy a nemzetközi különböző sportági szövetségek hozzák. Viszont az oroszról most még nem esett szó, háttértárgyalások mennek, de egyre nehezebb lenne visszajutni. Most nekünk ez egy kapura jövő, tehát nincs 2 nagy válogatott itt, ráadásul a francia azért beragadt, szóval most itt jobb itt a kieséssel játszani, mint a Div 1-ába mondjuk a feljutásért.
3: Kitől várod egyébként a legjobb teljesítményt itt a világbajnokságon, magyar szempontból ki lehet a kulcsjátékos?
4: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye van 2 meccs, ahol szeretném, ha egy jó kapus teljesítmény, jó védekezés mellett azért gólokat is lőnénk. Előző VB-n Hári nagyon pont erős volt. Az egész keretben 2 voltak, akik egynél több gólt tudtak lőni. Vince, Mihalik, utóbbi most be sem került.
3: Ez meglepetés volt, amikor ezt olvastuk.
4: Igen, ez nekem is meglepetés volt, de volt még olyan, hogy például a magyar bajnok B-ja nem ad játékost, a liga legjobb hátvédjének választott Szabó Bence nem került be, a liga legjobb kapusának választott Farkas Roland nem került be, akár még egy harmadikra, vagy egy bővebb keretbe. Ezt a szakmai stáb úgy ítéli meg, hogy a meglévők passzolnak a legjobban az elképzeléseikhez, és majd nyilván ők róla is majd egy, tehát a munkáról majd lesz egy bizonyítványosztás, benn maradsz, nem maradsz bent, milyen teljesítményt nyújtasz. Kitől várok? Tehát egyrészt vannak a nagyok elleni meccsek, ahol most persze nem tizet ne kapj, nyolcat se. Nálam ez a 5-6-nál van a határ, 7-nél már azért az azt mondom, persze meg kell nézni, hogy esik az a 7, de a nagyok ellen többször előfordult már az utolsó kedvén, hogy a harmadokon belül kapura lövésig sem mentünk. Egy számjegyű kapura lövéseink voltak egész meccsen, tehát ott a nagyok ellen védelem, kapus teljesítmény, és ha van egy-két hiba, mint tegnap a Kanada ott eladta a saját harmadán belül, meg még a kapus is szerencsétlenkedett, ilyen gólokat összetudunk hozni a nagyok ellen, na bum. És akkor lesz kettő, esetleg három meccs, én a németet ide sorolnám, mert a német, tehát most nem érzem olyan erősnek, mint az elmúlt években, már csak azért sem, mert több világsztárjuk lemondta, most Indonéziából rakott ki az egyik játékos képeket, aki akkor kint dolgoztam a Red Bull Münchennél, akkor ő volt az egyik lövő, a Peterka, most Balin, miközben játszhatna, de ott volt az olimpián, Utah-hal volt playoff meccse, a német válogatott nem esett ki, hisz a jövőre házigazda lesz, ezt azért figyelnünk kell a csoportban, hogy a németeknek ilyen aspektusa is van. Hát ezért mondom, hogy ha végtelenül jó napunk van, nekik pekes, akkor a korábbiaknál sokkal szorosabb meccset tudunk velük játszani, de még így is pontszerzésnek egy minimális esélyvel. Az osztrák-brit meccsen pedig komplett csapatra, nekem Nemes Marci valahogy úgy bekattant, hogy ő most valahogy elsülhet a ütője. Tavalyi VB nem tudott itt lenni tanulmányi elfoglaltság miatt. Négy idős, rutinos idős, hát elnézést kérek már most tőlük, tehát Bartalis, és három S-betűs, Stipsic, Sebők, Sofron, ők is vissza. Részben ezzel is magyarázható, hogy 9-10 játékosunk cserélődök ki a tavalyi kerethez képest. Tehát itt azért ezek a játékosokra is számítok, hogy a kiki meccseken megmutassák, hogy ők nélkülözhetetlenek ebben a brigádban, és úgy érzem, hogy ha jó formában vannak, akkor valóban még mindig azok, és akkor néhány fiatal, most Nemest hoztam szóba, a góllövőket, és akkor most mindenki figyel Szongotra, mert hogy újra van NHL draft listásunk, az elmúlt időszakban Papp Kristóf volt és Hadobázéti, ők is úgy játszottak már a csoportos VB-n, hogy figyelték őket, aztán sajnos nem keltek el ezen az NHL drafton, most Szongoton a világszeme, de nagyon remélem, hogy ő abszolút ki tudja zárni ezeket a dolgokat. Értem ez alatt, hogy én az apukáját nagyon ismerem, csapattársam volt, nyilván már nagy gyerek. Én úgy elvenném tőle a mobiltelefon, meg mindenféle közösségi médiához jutó eszköz, mint a SIC. Figyeljen a játékra, figyeljen a csapatra. Az, hogy neki most a legfontosabb itt a VB-n. Ahogy nézem a képeket, nagyon ki van pattintva, tehát az elmúlt évekhez képest nagyon szép izmokat is pakolt magára. Játssza, amit tud. Tehát szerintem akkor leszünk sikeresek ezen a két ciki meccsen, főleg a briteken, hogyha ezek az éhes fiatalok és a visszakerülő rutinos játékosok összhangja is meg lesz, és mondom, az meg alap, hogy hátul ne legyen hajmeresztő dolog, mert nem csak Kanada vagy az USA tud ezekből gólt szerezni, hanem a középmezőnyhöz tartozók is, vagy a velünk azonos szinten. A szlovének is kihasználták Bledbe másfél héttel ezelőtt, hogy a magyar hátrányt, azzal tudtak nyerni ellenünk. Úgyhogy ott ezen a két meccsen nagyon harmonikusan kell játszani, de ez meg természetesen alap, hogy fegyelmezett vagy, meg még a következő cserére próbálsz összpontosítani. Ezek szinte szóba se kéne, hogy hozzuk egy profi sportnál.
3: Egy szavas választ kérek, hányszor fogják eljátszani szerinted a magyar himnuszt a válogatott meccsek után?
4: Egyszer. És ugye ez azt jelenti, hogy ha ezt nem mindenki szakírta a mostani hallgatók közül, hogy jégkorongban csak a meccs végén van, és mégpedig csak a győztesnek a himnusz, tehát ez nem labdarúgás vagy kézilabda, hogy a meccs előtt mind a kettőt, hanem itt, ahogy te nagyon jó sugaltad, mert kérdezhetted volna, hogy hányszor nyerünk, ezt is kérdezted volna, csak a művész vénád előjött belőle.
3: Kedves hallgatók, hamarosan kezdődik, tehát Magyarország, Finnország 16 óra 20 perckor a Nemzeti Sportrádióban bejelentkezésszerűen közvetítjük, és az elmúlt percekben pedig Spiller Istvánt és Szalai Kristófot hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
5: Ki tartja magát jó úszónak?
6: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Azt, hogy te halak vagy, meg is pecsételte a te életedet?
7: Ráadásul vízöntő halak, mert ha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
8: Életemben nem ültem meg rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
5: Csináltak már sok mindent ezzel felek, de koncertet talán még nem adtak.
9: Szülőszobában azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, majd feleségem, hogy te énekeltél a fiamnak, és mondom, hát ez nem lehet.
0: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Lerövidítették a Tour de Hongrie negyedik szakaszának útvonalát. Zavartalan marad az üzemanyagellátás. Marad a borongós, esős idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
10: Ma eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a bajnok a labdarúgó NB1-ben. A záróforduló tegnapi eredményei Puskás Akadémia MTK 2-2 és Nyíregyháza Kazincbarcika szintén 2-2. A Puskás Akadémia a 6., a Nyíregyháza a 9., az MTK a még éppen bennmaradást érő 10., még a Kazincbarcika a kieső 12. helyen zárt a tabellán. Ma további 4 mérkőzést rendeznek, 17 óra 15 perctől. A listavezető Győr megnyeri a bajnokságot, ha legalább ugyanannyi pontot szerez Kisvárdán, mint a címvédő Ferencváros hazai pályán az Alaegerszeg ellen. A Kazincbarcika mellett biztos kieső Diósgyőr a Paksot, a Debrecen pedig az Újpestet fogadja. A Kisvárda Eto találkozót az M4 Sport, a Ferencváros Zete meccset az M4 Sport Plus közvetíti élőben, míg a maradék két összecsapást az m4sport.hu oldalon követ. A Nemzeti Sportrádió pedig körkapcsolással számol be a mai NB1-es mérkőzésekről. Szoboszlai Dominik 2 gólpasszt adott Van Dijknak, de a Liverpool 4-2-re kikapott az Aston Villa otthonában, az angol labdarúgó bajnokságban. A Liverpool ezzel 5. a tabellán. A Kis Ágnes és Nagy Bianca kenupáros 500 méteren győzött, a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkotta kajak négyesünk, ezüstérmet szerzett a Brandenburgi kajakkenu világkupa versenyen tegnap. Egy órával később rajtól és 45 kilométerrel rövidebb lesz a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny mai királyetapja. Az útvonalból kikerül a Villány, Siklós, Harkányhurok, a mezőny Villányból egyből Pécs felé fordul majd. A hegyi körpálya továbbra is változatlan marad. A versenytáv az eredeti 188 kilométer helyett 143 kilométerre rövidül. A befutó várható időpontja nem módosul. Tegnap a belga Tim Merlier nyerte a szakaszt, ezzel át is vette a vezetést az összetettben. A legjobb magyarnak járó fehér trikót a 39. helyen álló Walter Attila viselheti ma. Mocsári Bence győzött kategóriájában a paratriatlonosok világbajnoki sorozatának Yokohamai állomásán. Az épek versenyében a férfiaknál az egyetlen magyar induló, Dévai Zsombor a 23. helyen végzett Japánban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
10: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védettáron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Libanon és Izrael 45 nappal meghosszabbította a holnap lejáró tűzszünetet, jelentette be az amerikai külügyminisztérium szóvivője közösségi oldalán. Közölte azt is, hogy Izrael és Libanon képviselői várhatóan június elején tartják a következő tárgyalási fordulót az Egyesült Államok közvetítésével. Kétnapos látogatásra Kínába utazik kedden az orosz államfő. Vladimir Putyin a kétoldalú kapcsolatokról, a legfontosabb nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyal majd Xi Jinping kínai elnökkel. Az orosz államfő a tervek szerint több kétoldalú kormányközi dokumentumot is aláír, és Li Qiang miniszterelnökkel is egyeztet majd. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak.
0: Közlekedés.
10: Dolgoznak az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán a Concó pihenőhely közelében. A 86-os és a 94-es kilométer között csak az átterelt sáv járható. Ma délután a Tour de Hongrie 4. szakaszának útvonalán rendőri irányítás mellett engedik el a forgalmat. A 6-os főút pécsi szakaszán a délutáni órákban jelentősebb torlódásokra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
10: Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben 11-24 fok között alakul a hőmérséklet, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb. Késő este 10-16 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Ez itt továbbra is a 105.9 Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport délelőtt. Maradunk a jégkorong világában. Szilasi Zoltán, a magyar jégkorong válogatott másodedzője beszél a helyszínről, Zürichből, méghozzá Virányi Zsoltnak.
3: Az épületnek a sajátosság, hogy az edzőpálya, a centerpálya felett van, a tengerszinttől viszonyított állapotot tekintve. Valóban egy impozáns létesítmény, de hála Istennek, ugye, hogy most már...
4: Kevesebbet kell gyalogolni, mint tavaly Herningben.
3: Igen, de lefele kell majd menjünk a öltözőbe, de nem probléma. Csak azt akartam mondani, hogy egy csodálatos létesítmény egyébként, de azt gondolom, hogy ugye már nem ámulunk el ezeken a létesítményeken, mert otthon is vannak szép létesítmények, illetőleg most a zsinórban második átcsoportos évén vagyunk, és azért ugye ez meghozta azt, hogy az ellenfeleinknek az otthonaiba is, ahova járunk tornákra, ott a mi MVM dómunk, vagy akár a fehérvári metaréna, tehát hál' Istennek komoly létesítményekben vagyunk, de...
4: Hát nem olyan, mint a 2009-es, bocsi, hogy szabadba vágtam, tehát 2009-ben valóban azért 70 év szünet után egy másik generáció, amelyik még egy nyitott pályákon kezdett el jégkorongozni, annak a másik zürichi csarnok, a Kolping Arena Klótenben az egy másik volt, az innen egy kicsit odérna.
3: Igen.
4: Hát ugyes. Intenzitás az különben, ha már mondtad, beszéljünk egy kicsit a szakmáról, hogy ezen az alcsoportos VB-n is az lehet az egyik döntő? Mi lehet még a bemaradás szempontjából?
3: Hát egyértelmű, ugye a játékhelyzetek változására a reakcióidő, tehát ugye topjátékosok ellen, a világ topjátékosaiból van itt rengeteg, és elképesztő, ahogy ők reagálnak a korongvesztés után a védekezés irányába, a korong szerzés után a támadás irányába szerez a hátvéd egy korongot, és rögtön három csatárt, mint a rakétával lőtték volna ki, indulnak a kapunk felé, és nyilván ebben szeretnénk mi is jobbak lenni, mind a védekezés irányába, hogy ezt jól olvassuk, és egyszerre a lábunk reagáljon, illetve ugyanezt a mi korong szerzésünk után muszáj lesz nagyon hamar megindulni az ellenfél kap előtt, mert ez a reakciósebesség, ez ugye átlagban valószínűleg nagyobb az ellenfeleinknél, tehát ebbe kell a legjobban fejlődni. Mindig ugye a négy játékhelyzet, ugye ezt mindig kihangsúlyozzuk, hogy négy játékhelyzet van tulajdonképpen, ugye támadsz, koronggal támadsz, és korong nélkül, mert ugye egy embernél van a korong, négynél a korong nélkül, és ugyanez a védekezés, hogy egy emberünk védekezik a korongos ellen, de a másik négy korong nélküliek ellen védekezik korong nélkül, tehát ez a négy játékhelyzetnek a cserélődése, ez folyamatosan nagy sebességen történik, és szerintem az intenzitás az itt fog legfőképpen kijönni, hogy milyen intenzíven kezeljük ezt a helyzetet. Ugye a olvasás és, ahogy mondtam, a lábreakció együtt, és a sebességet rögtön azonnal mozgósítani, bármelyik játékhelyzet következik. Ebből az ellenfeleik mocskos erősek, hogy ehhez kell nekünk följönni, ezért jó, hogy magas szinten tudunk játszani, most már huzamosabb ideig, és ezért lenne nagyon jó, hogyha bent tudnánk maradni, mert ez a fejlődés.
4: Az esély megvan, továbbra is ugye Oroszország és Fehér Oroszország nincs a világ 16 legjobb csapata között, ezt ki kell használni, más ország is, mint a szlovének, ugyanúgy megpróbálják és csinálják. Mit tanulhattunk az előző tavalyi világbajnokságból, ugye 15-en nagyjából ugyancsak itt vannak ezen a világbajnokságon is, miközben például Csollák Márkó a kapuban ugye a harmadik számú kapus Hegedűs Levente, és még segíts, hogy ki a harmadik.
3: Aki, a Ravascsani.
4: Így van, Ravas, hát akinek az első VB-je mind a
3: igen,
4: háromnak.
3: Igen, ugye első VB rögtön egy átcsoportos VB, ez szerintem óriási élmény lehet nekik is. És ugye vannak olyan játékosaink, aki ugye Sárpád Kiotomi, aki tavaly láz miatt lett az utolsó pillanatban otthon hagyva, ő ugye divízió egyjával volt többször, de ugye ánőse volt. Tehát ez nagyon jó dolog, hogy ugye két VB alatt nem 22 ember plusz 2 vagy 25 ember, mert ugye 22 plusz 3-at tudsz jönni az Elit VB-re, hogy nem mi ugyanazok a fickók jöttek, hanem ilyen-olyan okok miatt sérülés és egyéb okok miatt cserélődött, tehát több ember tudja magát megmérettetni a magyar mezőnyből ezen a szinten, ez föltétlen nagyszerű dolog. Visszatérve ugye az oroszokra, meg a fehér oroszokra, nyilván érdekes kérdés lesz, hogy mondjuk adja jó Isten, hogy bennmaradjunk, és akkor mondjuk jövőre visszahozzák őket. Nem gondolom, hogy akkor most négyes neki, mert ők visszajönnek. Biztos vagyok benne, hogy valamilyen más döntés tud születni az asztaloknál, zöld asztaloknál, az irodákban, de nyilván nekünk ebben nem kell foglalkozni, mert való igaz, hogy kihasználtuk azt a lehetőséget, amit az ukrán háború hozott Ljubljanába, és mi jutottunk föl, és ugye kizártak kettőt, mert ugye előtte kivették már a franciát és az osztrákot annó, de azóta ugye Bolzánóba visszajutottunk, és ugye saját magunk harcoltuk ki, hogy bennmaradtunk.
4: És a franciáknak most a divízió egyperából nem jutottak vissza az A csoportba.
3: Így van, hát

0: A sajátja, és ugye még lejjebb is nézhetsz, mert a Román nem jutott vissza a Divízió 1B-ből, tehát az Észt is egy jó csapat, úgyhogy a legjobb játékossal még a Galóvilivel viaszkodott a döntőben a Róba, ő nem volt ott Kínába. Tehát azért ezt látni kell, hogy oké, itt vagyunk, de az Ukránt mi nem vertük meg 4 éve, az Ukrán följutott, egy nagyon komoly csapat, és borzasztó nehéz a Divízió 1-jel. Tehát azokból a csapatokból van még ott 5, akivel te a bent marad, akinek a szintjén te a bent maradásért küzdesz mondjuk az angollal vagy az olasszal. És ilyen csapatból van még 5 lenne a Divízió 1-jába, tehát ha kiesel, semmi nem garantálja, hogy te visszajutsz, sőt, ugye körbeverések esetén akár bajba is kerülhetsz lent, tehát nagyon sűrű a A-csoport vége és a Divízió 1-je, az körülbelül egy szint, és nagyon-nagyon sűrű ez a mezőny, tehát ezért is nagyon fontos lenne, hogy maradjunk, hogy a fejlődésünk az garantált legyen, meg hát miért nem merjünk nagyobbat álmodni, tehát rögtön azért a második, harmadik meccs papíron olyan ellenfelekkel találkozunk, akik a verhető kategóriában is tartozhatnak. Nyilván tehát nem a Finnország, vagy nem az USA kategóriája, az osztrák, meg az angol, de azért az osztrákot azt el kell mondani, hogy tavaly 8-ban volt. Tehát ez komoly játékerőt képviselnek az osztrákok, még akkor is, hogyha az NHL-eseik nincsenek itt. Tehát nekünk az a dolgunk, hogy a meccsből is a lehető legtöbbet nyerjük ki fejlődés tekintetében. Nyilván az ember sportoló is mindenki ellen nyerni kell, de valószínű, hogy nekünk nem a finnek ellen kell kiharcolni a bennmaradást. Úgyhogy minden meccset használni kell a maga módján, és amikor eljön az az idő és az a lehetőség, hogy nekünk ahol tényleg kreálni kell, ott tudjunk is kreálni.
1: Összeálltak teljesen a sorok, vagy a speciális egységek is nyilván már meg kell, hogy legyenek, illetve hol van Galló Vilmos, aki ezüstérmes lett a finn bajnokság.
0: Vili érkezik, ugye korábban nem tudott jönni, mert ugye tegnap előtt a jól számolom még játszott.
1: A szerda este még a 7. meccset játszott.
0: Így van, és ma péntek lévén ugye ez volt a legkorábbi dátuma, hogy ide tud érkezni, ez így is lesz, és ugye vele kiegészülünk, nyilván...
1: Vas Jankó csinált ilyet 2009-ben, Vas János, ha jól emlékszem, Ajovából a szapurjai BB-re
0: bejött. Azt hiszem késve érkezett.
1: Így van, késve érkezett.
0: A Vili most a mi első meccsünk előtt megérkezik, tehát...
1: Kérdés, hogy játszani fog a finnek ellen, vagy hát, ez se biztos?
0: Még ezt megbeszél, megnézzük, milyen állapotban, mert azért elég csapágy közeli állapotba tekerték ki őket a 7 meccsen a Finn Ligába, tehát nyilván nekünk ebbe is egy jó döntést kell hozni vele közösen, és még egyszer mondom, ugye a legfontosabb az, hogy az osztrák meg az angolra jött olyan fizikai állapotba hozni, regenerálni, rehabilitálni a hosszú döntő után, hogy a legoptimálisabb teljesítményt tudja nyújtani.
2: Az elmúlt percekben Virányi Zsoltot lehetett hallani, aki a magyar férfi jégkorong válogatott másodedzőjével Szilasi Zoltánnal beszélgetett. És továbbra is jégkorong, Sofron István, a magyar férfi jégkorong válogatott játékossal beszélget Virányi Zsolttal.
1: 2016 és 2023 után ismét egy alcsoportos VB-n, hogy érzed most már itt azért viszonylag kezdhetitek megunni egymást, és hát azért te itt 38 éveddel, akárhogy is nézzük, egy rangidős játékos is vagy.
3: Köszi, hogy ezt mondtad, hogy rangidős, nem az a gyerek. Nagyon jó érzés itt lenni. Tehát minden egyes világbajnokságon együtt lenni a srácokkal, képviselni az országunkat, és igazából a jégkorong csúcsán lenni, a legjobb felnőtt férfi csapatban szerepelni, és az egész országot képviselni, határon, innen határon túl, ez mindig hatalmas büszkeség nekünk. Úgyhogy mindig jó érzés itt lenni, és igen, egy 5 hetes felkészülés van mögöttünk, de ettől függetlenül most jön a legjobb része, a habatortán, amikor végre kezdődik a világbajnokság és a kemény munkának megérik a gyümölcse, és végre tétmeccsen játszhatunk. Nagyon vártuk, minden átcsoportos világbajnokság számunkra egy külön élmény. Szerencsére most már egyre többször megadatik a magyar válogatott életében, hogy ilyen rangos világbajnokságon mérettethetjük meg magunkat, és azt gondolom, hogy készen állunk, de nagyon jó itt lenni, és még nem mondjuk egymást egyelőre.
1: Milyen ez a csapat? 25 játékosból, ugye a keretből többen vannak, akik először vannak egyáltalán világbajnokságon, és 15-en viszont ott voltak már tavaly is, amikor benn maradt a csapat. Érzel-e egy kicsit olyat, hogy valakit bíztatni kell, vagy az azért, hogy is mondjam, csak már nem ez a korosztály, és már más, tehát sokkal rutinosabb, még a fiatalabb csapat is, ha mondjuk egy Szongor Domára gondolunk, aki 2024. augusztusában elképesztő fiatalon, hát nem mintha most idős lenne, szóval a gólt lőtt, azt hiszem, az ukránok elleni felkészülési meccsen például.
3: Igen, szerencsére folyamatosan épülnek be a fiatalok a válogatottba, és egy jó...
1: És az NHL felé ugye kopogtat, tehát már meglátjuk, hogy mi lesz a drafton.
3: Így van, Domán egy fantasztikus képességű fiatal srác, és nagyon nagy jövő áll előtte, beleteszi a kemény munkát, minden adottsága megvan hozzá, hogy akár ő legyen az első NHL-es, nagyon szurkolunk neki, hiszen azt gondolom, hogy nagyon régóta megérdemelni már a magyar hokének, mint is legyen egy NHL-esünk, és egy kicsit még népszerűbb legyen, és még több fiatal kezden el jégkorongozni, és megmutassa az utat, hogy igenis elérhető benne, ez megvan, azt gondolom, hogy neki sikerülhet. Egy jó elegyet alkot ez a válogatott, egyre több fiatal épül be, és tényleg az, hogy ők már az elmúlt években többször is A-csoportot tudnak játszani. Ha jól számolom, 4-ből 3 évben A-csoportot játszunk, volt egy feljutás.
1: 23, 25, 26.
3: Így van, és a bolzánói feljutás, ami az is egy siker, azt gondolom, hogy ezek mind olyan színvonalú világbajnokságok, ahol hozzá lehet szokni egy picit ehhez a szinthez, de mindig azt gondolom, hogy még mindig azért ez különleges élmény még számomra is, hiszen itt megmérettetheted magad a világ legjobbjai ellen, olyan világsztárok jönnek, akik akár a példaképeid voltak, és velük tétmeccsen mérettetheted meg magad.
1: És neked ugye ez először ott nagyon fiatalon nem jött össze, mert 2008-ban Szapporról is lemaradtál, akkor tényleg az utolsó utáni pillanatban az utolsó kimaradó voltál, majd egy év múlva a Zürichi, szintén Zürichi VB-n is, aztán ott meg Fodor volt, aki szintén lemaradt még.
3: Igen. Igen, az első két világbajnokságról lemaradtam, utolsó emberként estem ki a legutolsó szűkítésen. Az nagyon fájdalmas volt, főleg úgy, hogy egy Szaporról, egy feljutásról, ami akkor álomszerű volt, és egy átcsoport.
1: Nem gondoltad, hogy majd 2026-ban erről beszélgetünk 17-18 évvel később?
3: Nem.
1: Úgyhogy játékosa vagy a válogatottnak?
3: Én bíztam benne, és mindig erről álmodtam, és tudtam, hogy képes vagyok rá. Azért az nagy csalódás volt, hogy kétszer lemaradok egy utolsó emberként, és nem is éreztem akkor fairnek, hiszen pár olyan játékost is elvittek, aki azt gondolom, hogy akinek jobbnak éreztem magam, de viszont ez inkább tolt előre, és meg akartam mutatni, hogy igenis, én nekem itt a helyem, és én is el tudom ezt érni. Úgyhogy ez is nagy öröm számomra, így az elmúlt évekről visszatekintve, hogy mi Krakkóba föl tudtunk jutni, meccset tudtunk nyerni az A-csoportba a Szentpéterváron, és azóta is már volt két feljutás, és meccseket nyertünk folyamatosan, szóval
1: a Róba hangja, azoknak mondom, akik nem ismerik, a jégfelújtógépnek van ilyen hangja, és elment mellettünk.
3: Szóval ez motivált, és ez nyomott előre, ebből merítettem erőt, és nagyon boldog vagyok, hogy ezt utána később sikerült elérnünk. De igen, az nehéz kezdet volt.
1: És most a világbajnokságon ugye itt meg nagyon erős szintén a kezdet, hiszen a finnek elleni nyitó meccs után Ausztria vasárnap, kedden pedig a britek ellen, tulajdonképpen itt az első három meccs alapján, ráadásul van szombaton egy osztrák-brit is, hát nagyon sok minden eldőlhet a bennmaradás szempontjából. Hát most matekozni nem kell, de hogy lehet ismét bennmaradni, ami történelmi lenne, hogy akkor már harmadszor mehetnénk neki egy A-csoportos VB-nek, de hát most még csak a másodikat fogjátok elkezdeni.
3: Mindenképp azért jöttünk, hogy újra történelmet írjunk, hogy bennmaradjunk az A-csoportban. Először sikerüljön egymás után kétszer bennmaradni, és ez az első három mérkőzésen nagy valószínűséggel is fog dőlni, hiszen nekünk a briteket és az angolokat, vagy legalább valamelyiket meg kell... Bocsánat, az osztrákokat és a briteket mindenképpen meg kell verni. Ezen a három meccsen el fog dőlni, hiszen az utána lévő mérkőzéseken azért már nagyon erős színvonalú Svájc, Amerika, aki ellen persze azért kevés esélyünk van pontokat szerezni, de én azt gondolom, hogy a britek és az osztrákok ellen 50-50% esélyünk van, hogy fog alakulni. Mi nagyon bízunk magunkba, beletettük a munkát, és én azt gondolom, hogy az elmúlt években már többször bebizonyítottuk, hogy ezeket a válogatottakat igenis meg tudjuk verni, meg tudjuk szorítani, pontokat tudunk ellenük szerezni, úgyhogy ilyen önbizalommal kell nekivágni ennek a három meccsnek.
2: Május 24-én lesz egy öregfiúk focitorna, ahol megelevenítik a régi kettős rangadókat, méghozzá Balatonszemesen. Pozderka Ivettel beszélgettem a focitornával kapcsolatban. Beszélgetőtársam a Balatonszemesi Önkormányzat sajtóreferense Pozderka Ivett lesz, hiszen pünkös vasárnap Balatonszemesen All-Star focigálát rendeznek. Hát nem első alkalommal, ugye Ivett? Hogy néz ki ez a rendezvény?
4: Így van, ennek már nagyon nagy hagyománya van Balatonszemesen, hiszen ott nagyon pörgős a futballélet. Tavaly a Ferencvárossal már megszerveztünk egy hasonló találkozót az Albert kiállítás kapcsán, amikor a Balatonszemesi öregfiúk a Parlament öregfiúk csapatával állt össze, és megküzdöttek a Fradi öregfiúk csapatával. Ezt visszük most tovább május 24-én, vasárnap 10 órától Balatonszemesen. Azért lesz nagyon különleges ez a találkozó, mert soha olyan még nem volt itthon, hogy a négy legnagyobb fővárosi klubcsapatnak a legendái, tehát a Fradi, Újpest, Honvéd, Vasas, Öregfiúi játszanak együtt méghozzá nagypályán, és vissza fogjuk hozni a kettős rangadóknak a hangulatát. Tehát aki jártként a 70-es, 80-as években a Népstadionban, az emlékszik rá, hogy ott milyen fergeteges hangulat volt, micsoda pezsgő mérkőzések, ezt hozzuk vissza Balatonszemesre május 24-én.
2: Kilátogató szempontból mit vártok? Mi volt tavaly? Idén ebből a szempontból mit lehet várni? Milyen nézettségre számítotok?
4: Közel 1000 látogató volt kint tavaly, tehát nagyon nagy az érdeklődés az ilyen típusú találkozók, gála mérkőzések kapcsán. Ennek a sokszorosát várjuk most Balatonszemesre pünkös vasárnap. Azért is ajánlom mindenkinek, hogy látogasson el, mert tényleg olyan legendákkal lehet, sztárokkal, egykori hatalmas nagy futballlegendákkal találkozni, akiket annó mondjuk csak a lelátóról láttunk, vagy a képernyő előtt ülve szurkolhattunk nekik. Itt viszont test közelben találkozhatunk velük, lehet velük beszélgetni, felidézni a régi emlékeket, anekdotázni, dedikálásra lesz lehetőség, és a Ferencváros olyan fantasztikus kísérő programokat is hoz magával, amit a nagy közönség is kipróbálhat. Ilyen lesz a sétafoci, az aktív szurkolói program, bárki beállhat, kipróbálhatja, és átélheti a sportolásnak az élményét a legkisebbektől a legnagyobbakig.
2: Hogyha neveket esetleg nem is mondhatsz, meglepetés vendége, meglepetéssel készültök-e a kilátogatóknak?
4: Így van, lesznek nagyon nagy sztárok, legendák, azért párat tudok most is mondani. Keller József, Telek András, Muha József, Bánki József, Ifjabb Nyilasi Tibor, Kis László, Néző Géza, Hamar István, Szlezák Zoltán, tehát bőven lesznek mind a négy fővárosi klub csapatból legendák ezen a tornán.
2: Az elmúlt percekben Pozderka Ivettel beszélgettem a Balatonszemesi foci tornával kapcsolatban. Május 24-én pünköst vasárnap esedékes labdarúgó tornáról beszélgettünk.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább, ha-hó!
3: Ha-hó!
4: Hova igyekszel, öcsi?
2: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
5: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
2: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
6: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
2: Utazzon velünk térben és időben.
7: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
2: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornái.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Kedves hallgatók, ezért továbbra is a 105.9 Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sport délelőtt. Szegő Tibor vendége pedig a frissen megválasztott dzsúdósok elnöke, Tóth Krisztián volt.
9: A stúdióban Tóth Krisztián, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnöke. Elnök úr, köszöntelek.
10: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
9: Motorral jöttél?
10: Nem, nem, autóval.
9: Lesznek azért bizonyos szokások, amin majd változtatnod kell. Most is látom, hogy fehér ing, zakó, egy picit konszolidáltabb külső. Lassan kezded megszokni ezeket a hát ilyen konvencionális dolgokat?
10: Hát nagyon lassan, tehát azért ez nehéz lesz, hogy a zsúdógi után. Én ugye nagyon szerettem folyamatosan melegítőben járkálni, nem vagyok egy konfekció méret a magam 174 centivel és bő 100 kilójával, tehát nyilván azok a ruhadarabok sokkal komfortosabbak voltak a viselés szempontjából. Hát most meg kell találnom azt az utat, hogy a titulusnak megfelelően öltözködjek, és egyben jól is érezzem magam benne.
9: A mai napon túlestél már talán nem is az első olyan típusú találkozón a Judo Szövetség munkatársaival, amiből nyilván számtalan lesz még. Nagyjából azt tapasztalod, amire számítottál a pályázatod megírásakor?
10: Igen, hát hogy azért olyan mélységekben még nem mentünk bele, ahol esetleg problémák, gondok, vagy ellenérvek lennének. Jelen állapotunk szerint egy nagyon jó szakmai és gazdasági megbeszélésen vagyunk túl. Nem sokára össze fogom hívni az első elnökségi ülésünket is, ahol megvitatjuk azt, hogy milyen szakmai program keretein belül fogunk tovább menni, milyen gazdasági hátteret szeretnénk majd az alá támasztani, vagy azzal kéz a kézben, hogy pontosabban fogalmazok, a lehető legoptimálisabban tudjuk képviselni a judót, úgyhogy step by step alapon lépésről lépésre haladunk előre.
9: Mondok három számot, 70-20-8. Ez volt a szavazati arány. Nem lepett meg? Mert amikor egy héttel a választás előtt beszéltünk, akkor azt kérdeztem tőled, hogy nem vagy-e túl fiatal ehhez a pozícióhoz, és azt mondtad, hogy mindig-mindig valamiből van egy első. Tehát az ember nyilván hamar beletanul, de hogy ekkora magabiztossággal nyerd el a Judo Szövetség elnöki pozícióját, arra számítottál?
10: Abszolút nem. Ez nem csak az én érdemem, hozzá kell tenni. Az elmúlt időszakban egy nagyon komoly kampányon voltam túl. Sok kétely volt a fejemben, nyilván éve, hogy 32 évesen, pont ahogy előbb is említetted, túl fiatal vagyok-e a szakszövetség vezetéséhez, vagy sem. Ezt majd az idő eldönti. Én azt gondolom, hogy a szakmai hozzáállásom és tudásom az ilyen értelemben megkérdőjelezhetetlen. Folyamatosan a tatami közelében ügyködtem az elmúlt 25 évben, tehát ez azt gondolom, hogy magába fogja azt hordozni, hogy a szakmai szempontoknak meg fogok felelni. Az összes többit pedig egy tanulási folyamat lesz. Diplomácia, beszélgetések, olyan kommunikáció, amit egy ilyen helyzetben az embertől megkövetelnek. Ez mind egy olyan folyamatnak az első része, amit a későbbiekben meg kell majd tanulnom, és helyesen kell majd használnom. A 70-20 és 8-as szavazathoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy első körben én nagyon örülök annak, hogy négy jelölt is volt az elnöki pozícióra. Dr. Surányi Péter a javamra visszalépett a szavazás előtt, ezt utólag is szeretném neki megköszönni. Nagyon-nagyon kellemes és jó helyzetbe kerültem azzal, hogy az ő bizalmát is kiérdemeltem, hogy a javamra vagy a nevemre visszalép. Illetve a másik két jelölt vonatkoztatásában, ugye Balogh Levente és Izmadi az voltál vonatkoztatásában, azt tükrözte a a társadalom, hogy igenis van igény arra, hogy megmérettessük magunkat. Sok jó szakember képviseltette magát a jelölésen, és ebből én kerültem ki győztesen. Amit ebből szerintem konzekvenciaképpen le lehet vonni, az az, hogy egy egység alakult a sporttársadalomba, és azok a fajta klikkesedések, vagy részrehajlások, vagy csoportos, hogy mondjam, helyezkedések, amik az elmúlt időszakban a judo társadalmát tükrözték, vagy képviselték, azok remélem, hogy egy kicsit most háttérbe szorulnak, és közös erővel mindannyian azon fogunk dolgozni, hogy a sportágat előre és magasba vigyük.
9: Tóth Krisztián megválasztása a judo szövetség élére illeszkedik egy folyamatba, amelyről telefonon már beszéltünk, ugye a kézilabda szövetség elnöke, a korábbi játékos I. és Ferenc. A kosarasoknál ugyancsak Báder Márton az elnök, az ökölvívóknál Kovács Kokó István, az öttusázóknál Balog Gábor világbajnok, súlyemelés Nagy Péter számtalanszor nyert országos bajnoki címet olimpikon, az úszóknál Vladár Sándor, a vízilabdázóknál Madaras Norbert. Úgy érzed, hogy ez a tendencia akár folytatódhat is, tehát hogy előtérbe kerülhetnek a szövetségek élén azok a sportolók, akik sikeresek voltak a pályafutások során?
10: Igen, azt gondolom, hogy ez folytatódhat. Hozzá kell azt tennem, most egy picit magunk ellen érvelve, ugye egy elnöki titulus vagy pozíció nem csak azt foglalja magába, hogy valaki jó sportoló volt. Ez összességében egy olyan menedzseri helyzet is, vagy pozíció is, amit tisztességgel is jól kell tudni képviselni. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex dolog. Nem vagyok abban biztos, hogy ezt egy olimpiai éremmel, vagy egy világbajnoki címmel, vagy egy magyar bajnoki címmel most teljesen mindegy kiérdemeljük. Én azt feltételezem, hogy a szaktudást és a kommunikációt, a diplomáciát, a sportdiplomáciát olyan jelleggel kell képviselni egy szakvezetőnek, hogy mindegyikben legalább a minimumot tudja teljesíteni, mert nem biztos, hogy azért, mert valaki jó sportoló volt, jó sportvezető is lesz. Egy hasonlattal élve, azért, mert valaki egy nagyon jó futó, az nem biztos, hogy az egész atlétika pályát tudja képviselni.
9: Amikor annak idején beszélgettünk egy héttel a választás előtt, akkor azt mondtad, hogy nem szeretnél ilyen futótűzként berobbanni a szövetségbe, és szeretnéd megtartani azokat a jó szakembereket, akik még dr. Tóth László elnöksége alatt működtek. Elképzelhetőnek tartod, hogy ez is közrejátszott abban, hogy ilyen magabiztossággal nyerted a pályázók előtt az elnöki posztot?
10: Nem tudom, hogy minek köszönhető a 70 szavazat, vagy hogy mi az, ami kiemeli a 70 szavazatomat a többivel szembe. Szerintem ez egy teljesen racionális és logikus lépés volt a részemről, ugyanis amik jók és jól bevált dolgok, és régóta dolgoznak ott jó szakemberek, azon miért változtatnék? Tehát azért, mert mondjuk nekem lenne egy barátom vagy ismerősöm erre a pozícióra, nem fogom odahozni azzal szembe, aki már több éve ott jól képviseli a judo szövetséget. Ez szerintem egy tök valid és egy vállalható dolog. Azokkal szemben lesz majd kérdésem, akiknek a munkáját nem olyan szinten, vagy olyan mennyiségben látom, mint amit szerintem az megkövetel.
9: Ha már Tóth László elnök úr szóba került, egyszer azt mondtad egy nyilatkozatodban, hogy tulajdonképpen az egész választáson való indulásod köthető az ő személyéhez, hiszen, ha jól tudom, egy Grand Prix kapcsán beszélgeztetek valahol erről?
10: Egy Európa kupa volt, de így van. A regnáló elnök úr hivatott magához, fogalmazhatunk így is, és beszéltünk arról, hogy ő látja bennem a potenciált arra, hogy az utódja legyek. Nyilván itt több napi gondolkodás, hozzám közel álló jó szakemberekkel való kommunikáció után úgy döntöttem, hogy elindulok ezen az úton. És hát az eredményét most vasárnap éreztük meg a judo társadalmon belül. Nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok amúgy visszatérve dr. Tóth Lászlóra és Máriusz Vizere is, mert nem tudom, hogy a kedves hallgatók tudják-e, de az IGF-nek, tehát az International Judo Federation-nek az elnöke is Magyarországon van, és a székhelye is Magyarországon van. Az EJU-nak, az Európai Judo Szövetségnek a székhelye és elnöke is Magyarországon van, és mind a kettő személyben közös az, hogy vannak magyar vonatkoztatások, és az, hogy én, mint hazai szövetség képviselője, mint a kontinens szövetség képviselője, és mint a világszövetség képviselője, ennyire közel állunk egymáshoz, lokális értelemben is. Ez szerintem egy olyan pozíció és egy olyan helyzet, amivel tudni kell élni.
9: Tóth László nagyon hosszú ideig, talán a leghosszabb ideig töltötte be a judo szövetség elnöki posztját, a 90-es évek végén választották meg. Mennyire nehéz átvenni egy ilyen örökséget?
10: Ezt még pontosan nem tudom. Ez majd az elkövetkező időszakban fog kiderülni. Nyilván vannak elképzeléseim, rövid, közép és hosszú távú céljaim, amihez majd ki kell taposnunk egy bizonyos utat. Szerencsés helyzetben vagyok, még egyszer mondom és ismételem magam az, abban a helyzetben, vagy abban az ügyben, hogy olyan emberekkel tudok együtt dolgozni, akik már évek óta benne vannak ebben a körforgásban, és hogyha ezt a fiatalos, motivált, ambíciókkal teli lendületet tudom ötvözni a tapasztalattal és a szakértelemmel, csapatszinten értelemszerűen, akkor ebből egy nagyon-nagyon jó dolog kisülhet.
9: Mondtad, hogy sokat kellett gondolkodnod, és emberekkel beszélned arról, hogy indulj-e. Ez a gondolkodás ez más irányban is elindulhatott korábban, ez pedig a pályafutásod befejezése, mint versenyzői pályafutásod befejezése kapcsán is felmerült. Ez most azt jelenti, hogy tulajdonképpen már magyar színekben vagy klubszínekben nem látunk téged a tatamin.
10: Igen. Őszintén szóval örülök a kinevezésemnek a vasárnap vonatkoztatásában, mert ez azt garantálta, hogy nem kell már azon gondolkodnom a későbbiekben, hogy visszatérek-e a tatamira, vagy sem. Ez egy nagyon régóta húzódó gondolatmenet bennem, hogy megpróbáljak még egy olimpiai ciklust, visszaálljak versenyezni. Éreztem magamban az erőt, hogy hú, még azért meg lehetne próbálni, 32 vagyok, 28-ra 34 leszek, még szűkösen beleférne egy kvalifikációs időszak, de mindig volt valamilyen gát. Vagy mentális, vagy fizikai, vagy a kettőnek az összessége. Úgyhogy ez most egy ilyen értelemben egy remek lehetőség arra, hogy őszintén nyugodt szívvel ki tudjam azt mondani, hogy a nagyon-nagyon hosszú és sikeresnek gondolt karrieremet le tudom zárni, és ezzel egyetemben, vagy ezzel összhangban a sportot tudom képviseltetni, ugyanúgy, ahogy eddig, csak most nem eredmények vonzatában szeretném tükrözni azt, hogy milyen motivációm és hozzáállásom van a judóhoz, hanem olyan jellegű eredményeket szeretnék elérni a sportársaimmal, mert ugye a jelenlegi versenyzők még sportársaim voltak, illetve az aktuális vezetőséggel, ami azt fogja mutatni, hogy a cselgásban van potenciál, és hosszú évekre előbbre menőleg fogjuk tudni biztosítani azt a fajta eredménysorozatot, ami kell a közösségünknek.
9: Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnökével beszélgetünk, és van egy ember az életedben, akivel lehet, hogy többet töltöttél, mint a családtagjaiddal, ő pedig Páncél Gábor, aki talán 2000-től kezdve folyamatosan fogta a kezedet, akár világversenyen, akár olimpián, akár a nehéz időszakokban is. Amikor előálltál nála azzal, hogy te, Gábor, lehet, hogy megpályázom a Judo Szövetség elnöki posztját, mit mondott először?
10: Szó szerint nem idézek. negatívan vette. Tehát ez egy kritikus pont volt köztünk is, és a judo társadalom megítélése között is, hogy most én egy szócső leszek, vagy Páncél Gábornak az embere, és akkor én most a szövetség élére ülök úgy, hogy igazság szerint Gábornak az összes gondolatát és hozzáállását fogom tükrözni. Nem azért mondta, hogy ne erőltessem, hanem azért, mert féltett. És ahogy most az elmúlt időszakban egyeztetek, tárgyalok, beszélek, eszmecserét folytatok nagyon-nagyon sok emberrel és sportvezetővel, így azért érzem és értem, hogy mire gondolt. Azért ez nem az a helyzet, amikor két férfi egymással szemben álltott, amin és akkor aki az erősebb, vagy akinek aktuálisan jobb napja van, az fog nyerni. Egy nagyon komplex és egy nagyon összetett dologról beszélünk, ami azt mutatja a sportvezetői létben, hogy minden egyes kis milliméterre oda kell figyelni. Én most már így kezdem érteni, hogy Gábor mire gondolt akkoriban, mert én teljesen úgy elzárkóztam az ő gondolatmenetétől, mert mondom, mi probléma lehet azzal, hogyha valaki megpályáz egy szakszövetségi pozíciót, most jó, jelen esetben vezetői pozíciót, de igazság szerint nem is erre akarok kiukadni, hanem arra, hogy nem egészen értettem, hogy ő miről beszél, és én azt gondoltam, hogy neki az elmúlt évek, évtizedes tapasztalatai annyira megkeseredtek az elmúlt időszakban, hogy ő már ezzel nem akar foglalkozni, és ezt rám akarja vetíteni, de az az igazság, hogy nagyon sok mindenben igaza van, és én próbálom keresni azt az arany középutat, amikor a tapasztalatokat és a gondolatokat megfogadom, és a magam javára fordítom, meg van, amiket megpróbálok magamtól egy kicsit távol tartani, most nem csak az ő vonatkoztatásában, hanem úgy összességében.
9: Azért az eredményeidről beszéljünk egy kicsit, mert sokan elfelejtik megemlíteni, hogy te azért világ és Európa bajnok vagy. Általában azt mondják, hogy olimpiai bronzérmes, világ és Európa bajnoki dobogós, és mindig elfelejtik, hogy 21-ben, illetve 23-ban is világ, illetve Európa bajnoki címet szereztél, sőt, van amiből kettőt is. Az, hogy voltál az év judósa mondjuk 5-ször, meg 10-szer magyar bajnok, az ugye természetes, de mit gondolsz, vagy mit érzel, hogy a megválasztásod után milyen elvárásokkal fognak hozzád fordulni azok, akik eddig látták benned a sikeres sportolót, most viszont elnök úr lettél hirtelen.
10: Nyilván azok az elvárások fognak velem szembe jönni, és hozzá kell tennem, hogy ezeket az elvárásokat én magamban szemben is feltámasztom, hogy azt, amit én képviseltem utánpótlás korosztályban és felnőtt korosztályban, abból a lehető legtöbbet lássák majd a tévében, illetve a szakportálokon. Nehéz helyzetben van a judo, hozzá kell tennem, nem csak országos, hanem megkockáztatom, hogy európai szinten is, mert a küzdősportok egy picit összességében háttérbe kerültek. Nagyon nehéz eredményeket elérni, vérrel és verejtékkel tudjuk ezt elérni, és azért ez egy a mai világban, amikor már azért egy kicsit komfortosabban próbálnak élni az emberek és a gyerekek is, azért ez nem egy bizalomkerjesztő műfaj. De annyi olyan hozadéka van egy ilyen sportágnak, ami bőven megéri azt, hogy nem tudom, ilyen heti 10-szer vagy heti 8-szor lemenjen az ember edzeni, és a fél életét külföldön töltse. Nyilván nekem is voltak negatívumok az életemben, nem tudom, én sokkal kevesebbet tudtam bulizni a gimnazista koromban, nem, vagy a gimnáziumi éveimben nem tudtam elmenni például osztálykirándulásokra, de ezzel szemben meg konkrétan bejártam a világot, elismertek világszinten is, és hazai vonatkoztatásban is. Tehát én csak arra szeretnék minden jelenlegi szülőt és középkorú fiatalt, meg gyerekeket bíztatni, most nyilván nem az a célközönség itt ebben a helyzetben, hogy próbálják ki magukat, és tesztelgessék magukat a küzdősportok világában, mert olyan jellegű kiállást és tartást fog biztosítani a későbbiekbe, független attól, hogy olimpiai érmesek lesznek, vagy eredményes versenyzők lesznek, amit a civil életben nagyon-nagyon a maguk oldalára fognak tudni helyezni, vagy irányítani.
9: Mondod, hogy nehéz helyzetben van a sportág világszinten. Úgy szokták mondani, hogy vannak ezek a pizsamás sportágak, tehát a judo, a taekwondo, illetve a karate. Ezek közül a karate most éppen nem is része az olimpiai programnak, és ezek egyfajta versenyt futnak azért a jogosultságért, hogy részt vehessenek a legkiemeltebb olimpiai játékokon. És szerinted mi okozhatja azt, hogy az a judo, ami megtanít az alázatra, a becsületességre, arra, hogy ember számba vedd az ellenfeledet. Judósok soha nem vitatkoznak például bírói döntésen. Oda mennek a szőnyeghez, meghajolnak. Amikor vége van, a vesztes meghajol, kezet fog. Tehát, hogy egy sor olyan dologra tanít meg, ami az életben nagyon fontos. Miért van veszélyben a judo? Vagy nehéz helyzetben?
10: Az olimpiai program vonatkoztatásában is veszélyben. Ugye a 24-es olimpián is látszott, hogy a csapatsport bekerült a nyári programba, ami szerintem egy hatalmas fegyvertény. Globális értelemben is én most itt kitérnék arra, amit előbb mondtam, tehát a kontinensről beszéltem kifejezetten, és annak is inkább a közép- és nyugat-európai részéről. Globális szinten a judo olyan biztonságban van az olimpiai program tekintetében és a versenyeztetés szempontjából, ami szerintem megkérdőjelezhetetlen. Én nem is kifejezetten akkor a téhez, vagy a tékvándóhoz próbálnám, hogy is mondjam, mérni, hanem a birkózáshoz. És mondjuk kettőnk között, most a birkózók és a judóról beszélve értelemszerűen, hatalmas különbség globális szinten az, hogy nekünk egy nagyon-nagyon jó marketingünk van, egy hosszú, de nagyon jó és látványos kvalifikációs rendszerünk, és egy olyan fix versenyrendszer és versenyeztetés, amit a világ összes pontján tudnak képviseltetni, és ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy amiket mondasz jelen esetben tulajdonságok és tények, azok mind-mind valid dolgok. De egész egyszerűen most olyan szintet ugrott és változott a világ, hogy nem ezek az elsődlegesek. Tehát szerintem nem csak a judo van ilyen jellegű problémában, hogy a gyerekek a telefont nyomkodják, akkor mindenki influencer szeretne lenni, akkor próbálnak úgy megélni majd a későbbiekben, hogy most ezt nyilván jól értse mindenki, de hogy nem akarnak alkotó jelleggel valamit csinálni. És az úgy azért nagyon nehéz. A judo tekintetében arról is külön beszélhetünk, hogy azért ez nem egy exakt sport, ez nem egy olyan objektív dolog, mint mondjuk egy futás, vagy egy úszás, hogy ha tudom, hogy 50 másodperc alatt teljesítek egy távot, és azzal körülbelül egy-öt beteszem magam, akkor köszönöm szépen, rendben vagyok, megpróbálok 49-et elérni majd. Itt edzhetünk akármennyit, itt nem hogy is fogalmazzak, nem garancia a munkának az arányára az, hogy te sikeres leszel, a lehetőséged megvan hozzá, de egy rossz nappal, egy rossz lépéssel el is búcsúzhatsz egy olimpiától, és aztán megint 4 évet kell rá várnod.
9: Hát igen, meg ellenfél is van a másik oldalon.
10: Így van.
9: Érdekes dolog, amit mondasz a nézettség, illetve az érdeklődés kapcsán, mert pont tegnap itt a mi rádiónkban hallottam egy statisztikát arról, hogy amióta a Formula 1-ben, ebben az esztendőben bevezették ezt az elektromos dolgot, tehát az akkumulátorok visszatöltése, stb., azóta 20-30%-kal csökkent a világon a Formula 1-nek a nézettsége. Tehát, hogy ennyi múlik. Egy ilyen minimális dolgon múlik. Kevesebb az előzés, a belső égésű motoroknak kisebb a szerepe, többet játszik most az a technika, hogy ki tudja jobban visszatölteni az akut, ki van előzési módban, és ez az embereket így már kevésbé érdekli. A judót egyébként mennyire tudod, hogy nézik az emberek a világon, hogyha mondjuk egy világbajnok, tehát az olimpiát hagyjuk, mert azt általában nézik, de mondjuk egy világkupát, vagy egy világbajnokságot, Európa-bajnokságot általában néznek az emberek, szeretik nézni?
10: Vannak bizonyos országok, ahol nagyon híres sportágról beszélünk, Európán belül Németország, Franciaország, akár megkockáztatom, hogy Ausztria függetlenül a méretétől, és nyilván a Távol-Kelet és a posztszovjet államokban is nagyon-nagyon híres a sportunk. Most már elterjedt Dél-Amerikában is, illetve Közép-Amerikában is. Azt látom az IGF marketingjén és hozzáállásán, hogy próbálják tényleg a lehető legszélesebben szétszórni a sportágunknak a spuráját világszinten. Ezt tükrözi az is, hogy IGF táborok vannak Európában, a lemaradott országokban, a harmadik világban, olyan dél-amerikai országokban, ahova eddig nem nagyon jutott el a judó, tehát tényleg egy nagyon komoly népszerűségnek örvend. És alapvetően szerintem az befolyásolja a nézettséget, hogy éppenséggel hol van. Tehát azt tudjuk, hogy a Bercybe, Párizsba 15 ezer főből 15 ezer fog elmenni judót nézni, Magyarországon 5 ezer fős mondjuk egy paplászlóba, hogy annyira szokták körülbelül redukálni, hogyha fogalmazhatok így az ülőhelyeknek a számát, azért ide is eljön 1000-2000 ember.
9: Tóth Krisztiánnal beszélgetünk, a Judo Szövetség új elnökével, akit majdnem 2,5 évre választottak, ugye a Los Angeles-i olimpiáig. Elég lesz ez az idő mindarra, amit tervezel a judóval kapcsolatban, vagy majd meglátjuk, hogy mit hoz az olimpia, és akkor utána lesz egy újabb elnökválasztás, ami nyilván az eredményesség szempontjából befolyásolni fogja a választói kedvet is talán.
10: Ezt természetesen tudtam a választás előtt is, tehát tisztában voltam azzal, hogy egy csonkaciklusnak lehetek az egyik tagja. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és nehéz kérdés, mert az, hogy az olimpián van eredmény, vagy nincs eredmény, az nyilván egy bizonyos értelemben szerencsefaktor is, és azért 2 éves intervallban már nagyon nehéz belenyúlni azokba a kardinális pontokba, amik érzékenyek lehetnek, tehát azért egy szövetségi kapitány leváltása, egy főtitkár leváltása, a szakmai stáb leváltása, cseréje és egy újabb szakmai út kijelölése szerintem azért az egy elég érzékeny helyzetet állítana elő.
9: De nem is készülsz ilyenekre?
10: Nem, abszolút nem. Nem kifejezetten az olimpiai eredményességben fogom mérni ezt az egészet, mert az nem lenne reális. Hozzá kell tennem, hogy az előző vezetőségnek is az érdeme, mert ugye ők kezdték el ezt a ciklust, ugye a 4 éves időintervallumban beszélünk, illetve a miénk is, hogy milyen úton tudjuk ezt az egészet tovább terelni. Az én fő célom ebben a 2-2,5 évben az az, hogy a sportágnak a jövőjét egy olyan útra tereljük, és egy olyan dolgot mutassak elnökségi szinten és szövetségi szinten, hogy érdemes dolgozni a szövetségben, érdemes együtt dolgozni, van rá lehetőség, tehát nem egy emberként ülök egy trónnak a tetejére, vagy egy királyságnak a tetejére, és akkor majd én tudom, hogy merre és milyen irányba kell mennünk, hanem igenis csapatként kell összeállnunk, és egy kicsit hívogatóvá, csologatóvá szeretném tenni ezeket a titulusokat, hogy azok a szakemberek, akik itthon vannak, vagy a környező országokban, azok azt tudják mondani 2 év múlva, hogy szeretnék ennek a csapatnak a tagja lenni. És ebben természetesen a én jelenlegi pozícióm is beletartozik, úgyhogy nem eredményben nézném ezt az egészet, nyilván az egy nagyon exakt pont, hogy mi történik az olimpián, és mi fog történni addig az előttünk álló időszakban, de én egy összképet szeretnék látni, az pedig az, hogy közösséget építünk, összekovácsoljuk a judó társadalmat, lehetőség szerint a marketingben komoly előrelépéseket fogunk csinálni, és sok gyerek, vagy több gyerek fog elkezdeni judózni, és másodszorban azt is szeretnénk látni természetesen, hogy milyen eredményeket tudunk elérni a felnőtt vonatkoztatásban.
9: Arról beszélgettünk, hogy azt szeretnéd, hogy minél több gyerek kezdjen el judózni. Majd erről a judóról meg a cságáncsról beszélgessünk már, mert ugye háromféle módon írják, mondják a ti sportágatokat. Az egyik a judó J-vel, U-val, D-vel, O-val, a másik a judó DJU hosszú és hosszú O-val, a harmadik pedig a cságáncs, de ez majd egy későbbi téma lesz. Amikor beszélgettünk még a megválasztásod előtt, azt mondtad, hogy szeretnél fajsúlyosabban megjelenni a social médiában, tehát Facebook, Instagram, TikTok. Ezt hogy gondolod? Mert hogy hihetetlen szerencsés ilyen értelemben a sportág, mert hogyha egy 8 másodperces filmet kidobsz a TikTokra, amin valaki elhajítja az ellenfelét, és látszik, hogy villog, nyert, kész, azt biztos sokan meg fogják nézni. De milyenből a haszna mondjuk a judó szövetségnek?
10: Hát eleve nagyon sok helyre eljutunk, tehát független attól, hogy én nem kultiválom, vagy nem szeretem ezeket a platformokat, és versenyzőként sem szerettem, el kell azt fogadnunk, hogy a mostani rohanó világgal kell azonosulnunk sportági szakszövetség szinten is. És ezek azok a platformok, amiket viszonylag hamar fel tudunk duzzasztani, hamar szét tudjuk szórni abban a közösségben, akiknek a, hogy mondjam, a figyelme erre vevő, és nem utolsó sorban azért ez egy roppant költséghatékony lehetőség is. Én bízok abban, hogy olyan szakembereket fogunk tudni erre a pozícióra betenni, választani, vagy továbbképezni, akik ezeket a platformokat nagyon jól fogják tudni képviselni.
9: Mondod, hogy nem nagyon szereted ezeket a social media felületeket, most erről a 2016-os Riói olimpia jut eszembe veled kapcsolatban, hogy pont a Facebook volt az, amelyik hát valamilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy azon az olimpián nem voltál túl sikeres, és akkor még szofisztikáltan fogalmaztam.
10: Nem a Facebook járult hozzá, az én tapasztalatlanságom volt az, ami ezt olyan szinten kiemelt a többi szempont közül, hogy akkora súlyt fektettem egész egyszerűen rá, ami már kontraproduktív lett és negatívan hatott a teljesítményemre.
9: Mondjuk ki, hogy mi történt. Mindenki aranyérmet várt Tóth Krisztiántól, és ezt ki is írta a Facebookra. Te meg olvasgattad Rióban, ahelyett, hogy aludtál
10: volna. Igen, de nekem nem csak ez volt a problémám. Nekem az volt a problémám, hogy a csapattársaim, válogatott társaim, akik előttem szerepeltek többé-kevésbé sikertelenül, olyan szintű degradálás és negatív komment cunami zuhant rájuk, amit egy kicsit magamévá is éreztem, magaménak is éreztem, és az szerintem a társadalmunkban egy nagyon-nagyon jó előrelépés, hogy azért ezt most már sokkal konszolidáltabban csinálják az emberek, nyilván most is vannak szélsőséges helyzetek, de összességében én azt gondolom, és arra szeretnék bíztatni mindenkit, független attól, hogy valamiben pozitív vagy negatív véleménye van, azt első körben névvel is képpel vállalja, mert szerintem úgy valid, második körben meg nem biztos, hogy vállalnia kell, mert nagyon sok olyan külső és belső tényező van egy mondjuk egy sportban, és most beszéljünk kifejezetten a judóról, amit egy laikus nem érthető. Lát egy eredményt, hogy az ember kikap az első körbe, vagy kikap 10 másodperc alatt, vagy összeverte a világot, de az nem biztos, hogy az elmúlt évét, elmúlt ciklusban töltött idejét, vagy az elmúlt 20 évét, amit a sportban töltött, tökéletesen tükrözi. Tehát azért ez egy roppant érzékeny téma, és én azt gondolom, hogy Tokióban ez egy nagyon-nagyon pozitív irányt vett. Párizs vonatkoztatásában is szerintem rendben volt, tehát ilyen, ugye, csak hogy érezzék a kedves nézők itt az én ugrálásomat a időintervallumban, ugye a Riói olimpia nem sikerült, fiatalként kimentem, érmet vártak tőlem, szétsavaztak már, bocsánat a kifejezésért, és utána újra kellett gondolnom az egész hozzáállásomat. Akkor abban voltam, hogy minél több helyen látnak, az annál jobb reklám nekem. A tokiói olimpia vonatkoztatásában a preventív jelleggel készültem arra, hogy mi fog történni, mindegy, hogy pozitív vagy negatív, de letöröltem a social media platformokat, vagy alkalmazásokat a telefonomról, csak a szűk családommal beszéltem és kommunikáltam, és ez levet rólam egy csomó terhet. Az olimpia előtt körülbelül 10-15 nappal már egyáltalán nem foglalkoztam vele, és csak az olimpia után telepítettem fel minden ilyen alkalmazást. Párizsra ugyanígy cselekedtem, azzal a különbséggel, ja bocsánat, Tokióban ugye harmadik lettem. Sikeres volt, megünnepeltek, végighurcoltak az országba, szuper, tényleg egy csodálatos érzés volt, én kívánom minden sportolónak, hogy ezt megélje. És ugye a párizsi olimpián volt egy hatalmas megtiszteltetésem, én vihettem az ászlót, a nyitó ünnepségem. Viszont a verseny nem úgy sikerült, ahogy terveztem értelemszerűen, sajnos ott is kiestem, de akkor már a közösség és a közönség a Facebook oldalakon például már nem olyan jelleggel publikálta a gondolatait, mint ahogy azt azelőtt 8 évvel tette, És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó előrelépés. Az azt tükrözi, hogy a társadalmunk elfogadja, hogy a sportolók mennyit dolgoznak, milyen minőségben dolgoznak, és nem csak az eredmény függvényében nézik az összképet, vagy nem csak az eredmény tekintetében nézik azt, hogy mi történt, hanem összképet néznek, hogy valaki az életéből 10-15-20 évet áldoz arra, macskakparásra mondom, tehát az áldozás azért az egy maga nemében egy csodálatos dolog, arra, hogy bizonyos versenyeken a lehető legtöbbet hozza ki magából, és szerintem a társadalom most már elfogadta, közelebb került hozzá, és nem azt mondom, hogy mindegy, hogy mi történik, de sokkal könnyedebben és rugalmasabban kezelik a helyzeteket, mint előtte.
9: Nézzük a programodat, mert 9 pontban foglaltad össze a pályázatodat, volt előtte egy preambulum, illetve a végén egy zárszó, de azzal kezdted, hogy a szakmai és a gazdasági területet össze kell hangolni. Ezt azért érzem most nehéznek, mert amikor beszélgetünk, akkor egy olyan helyzetben vagyunk, hogy annyit tudunk, hogy a sport a belügyminisztériumhoz fog tartozni, de azt például nem tudjuk, hogy melyik sportág milyen anyagi támogatásban részesül, nem tudjuk, hogy mi lesz a társasági adó sorsa, és így tovább, és így tovább. Tehát így újonnan megválasztott elnökként hogyan tudsz előre tekinteni a gazdasági és a sportszakmai kérdések összehangolásában?
10: Nyilván már van egy szakmai irányzat, amit képviselünk, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, nem tudom, hogy a többi szövetségnél ez most éppenséggel milyen állapotban van, hogy körülbelül egy előre tudunk gondolkozni egy évvel. Megkaptuk azt a fajta állami támogatást, amit a szövetség számolt és az állam megítélt a részünkre, úgyhogy ezt ügyesen beosztva én azt gondolom, hogy a következő év elejéig ki tudjuk húzni. Azzal a fajta gazdasági háttérrel, amiről te is beszélsz, hogy kormányváltás volt, és hogy milyen támogatást és milyen mértékű támogatást fognak kapni a sportágok, vagy egész egyszerűen maga a sport, azzal azért nem foglalkozok jelen helyzetben, mert
9: nincs rá ráhatásom.
10: Nincs rá ráhatásom, igen, egy kicsit ilyen viszmajor helyzet, hogy úgy lesz, ahogy lennie kell, egész egyszerűen, ha megszakadok, se tudok, nem tudom én kétszer annyi pénzt a szövetségbe bevenni, mint amennyi eddig volt, és hogyha mondjuk sokkal kevesebb lesz, akkor nyilván próbálunk rajta korrigálni, és akkor lesz egy bizonyos módosítás a gazdasági háttér vonatkoztatásaiban, de akkor azzal fogunk dolgozni. Tehát mi alkalmazkodni fogunk ezzel az egészhez. Amire kifejezetten a pontomban célozni és rámutatni akartam, az, hogy a szakmát kell előtérbe helyeznünk, a szakmát kell képviselje a szövetség, és ehhez az a szakmai brigád, gazdasági értelemben, akik, vagy szakmai társaság gazdasági értelemben, akik a szövetségen belül dolgoznak, jelen helyzetben is, és szerintem ezután is meg fognak tenni mindent, hogy a legoptimálisabban és a legjobban fogjuk tudni kezelni a sportolók és a szakemberek jövőjét.
9: A második pontban az átláthatóságról és a stabilitásról beszélsz, ami egyébként a politikai élet változásaiban is naponta visszaköszön, tehát az átláthatóságra törekszenek a most megválasztott politikusok is, és ahogy én ismerlek most már, hát nem tudom, 2005-6 környékén ismerkedtünk meg 20-21 éve, te egy becsületes gyerek vagy, tehát én nem gondolom, hogy itt egy forint is megkérdőjelezhet, egy forintot is bárki megkérdőjelezhet a te elnökséged alatt.
10: Nem kifejezetten az a lényege neki, hogy itt most pénzek tűnnek el, vagy nem. Nyilvánvaló, hogy az embernek lesznek rossz akarói. És lehet, hogy a pénzt tisztességesen és normálisan költöttük el, de ezt úgy tudjuk a legjobban prezentálni, hogyha mutatjuk. A transzparencia az nem egy ilyen olyan szöveg a jelenlegi helyzetben, ami most hú de divatos lett, és a kormányváltásnak köszönhetően szeretnék én ezzel egy kicsit közelebb kerülni a jelenlegi állásponthoz, vagy kormányhoz, hanem egész egyszerűen azt gondolom, hogy mutatnunk kell, hogy mit csináltunk azzal a pénzzel, amit az államtól kaptunk, és úgy, hogy te is említetted, az utolsó forintig el kell vele számolnunk.
9: Tehát nem csak becsületesnek kell lenni, annak is kell látszani.
10: Így igaz.
9: A következő pont a verseny és a tapasztalat alapú szakmai program. Ez itt ugye a szakmai munka fejlesztését bontott ki egy kicsit, és a gyakorlati tapasztalatokra és a nemzetközi versenyeken szerzett tudásra próbálsz alapozni. Jelentheti-e azt, hogy lévén egy olimpiai ciklus nagyjából felénél járunk, hogy akkor a sportolók például több edzőtáborba vagy több versenyre eljutatásában fogsz majd közreműködni?
10: Egész pontosan ezt jelenti. Tehát ugye én vasárnap óta vagyok elnöki titulusban, és addig én sportolóként funkcionáltam körülbelül az egész életemben. Megtapasztaltam azt, hogy egy olyan komplex és speciális sportban, mint a judó, az a legjobb és leggyorsabb módja a fejlődésnek, ha folyamatosan azokat a speciális helyzeteket teremted meg magadnak, amiben tudsz fejlődni, és ami tükrözi a versenyhelyzetet. Ez nem más, mint a küzdelem. Itthon azért partnerhiányban szenvedünk, tehát nagyon sokat kell ahhoz utazni, hogy a jelenlegi AB és C keret olyan szintre emelkedjen, ami a világszínvonalat képviseli. Ezért is írtam ebben a pontban azt, és ezért is vallom azt, hogy a gazdasági résznek kell segíteni a szakmai részt, hogy a lehető legtöbb helyen tudjuk menedzselni a versenyzőket, mert ők így fognak a leghamarabb és a legjobban tapasztalatot gyűjteni. A judó vonatkoztatásban még csak annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy annyira speciális ez a helyzet, amit a tatamin egy küzdelem közben mutatnunk, hogy produkálnunk kell, hogy nem tudjuk azzal tükrözni és azzal életben tartani, hogy futunk, vagy fekvenyomunk, vagy gugulunk, tehát nem kifejezetten csak a fizikai erőlétre kell koncentrálnunk. Ez az egyik oldala. A másik meg, hogy a technikai résztel se tudunk annyit mutatni ebből az egészből, mert amikor mi technikázunk okékkal, ugye, az úgynevezett partnerrel, aki hagyja, hogy dobjunk és gyakoroljunk, az nem azt fogja mutatni, mint amivel egy versenyhelyzetben a versenyző találkozni fog.
9: Ezért mert az ellenfél nem fogja hagyni.
10: Ő abszolút nem arra fog törekedni, hogy ezt hagyja, és pontosan ezért kell az, hogy minőségi partnerekkel a lehető legtöbbet találkozzanak, és a legszélesebb spektrumban.
9: A pályázatot következő pontja az együttműködést a felsőoktatással és az edzőképzéssel fejti ki. Itt rögtön fölmerül egy kérdés, ami már egy héttel ezelőtt is köztünk fölmerült, hogy van elég jól képzett judó edző ma Magyarországon?
10: Vannak judó edzők, vannak olyanok, akik jól képzettek, de azért szerintem
9: több kéne belőlük.
10: Igen, humán erőforrásban szenvedünk.
9: Humán erőforrás hiányban.
10: Erőforrás hiányban szenvedünk.
9: Te magad is edző vagy tulajdonképpen.
10: Igen, a helyzet az az, hogy sok ügyes judó edző van, de ők a felsőoktatásban, vagy régebben az OK-s képzésekben azokat a standard dolgokat tanulták meg, hogy hogyan oktassanak le egy technikát, milyen szerepe van a biomechanikának, a biokémiának a bizonyos helyzetekben, de a versenyrutint az hozzá kellett volna, hogy toljuk. És nekem az a koncepció van a fejemben, és pont ma erről tárgyaltunk a szövetségbe, hogy bizonyos szakembereket a felsőoktatásba beintegráljunk, akik tükrözni fogják azt, hogy milyen helyzetek állhatnak elő egy versenyen. Etikai kódex, hol kell bemenni egy küzdőfelületre, milyen tapasztalást kell megadni a versenyzőnek előtte.
9: Mit kell fölvenni?
10: Hát például, hogy mit kell felvenni, de tényleg tehát ez egy nagyon sokrétű dolog. Összességében azt szerettem volna tükrözni ezzel a ponttal, hogy jók a szakemberek, jó a képzés is, de sokkal jobb lesz, hogyha egy kicsit versenycentrikusabbá tesszük.
9: A következő pontban a klubok közötti együttműködés erősítésére utalsz, és már egy héttel ezelőtt is, amikor beszélgettünk, ezt egy nagyon picit furcsáltam, mert ugye a judósok egymásra vannak utalva. És azt azért bizonyára van, de nehezen tudom elképzelni, hogy klubok egymással úgy rivalizáljanak, hogy ellenségnek tekintsék a másikat, nem ellenfélnek. Hogyha van ilyen, akkor fel tudsz lépni majd elnökként ez ellen?
10: Ilyen nincs.
9: Nincs.
10: A helyzet az, hogy arra akartam ezzel asszociálni, hogy a kis klubokból nagyon sok vándorlás szokott lenni a nagy klubok felé. Ez ugye két dolognak köszönhető. Az egyik, hogy egy kis klub nem biztos, hogy olyan gazdasági háttérrel rendelkezik, ami egy versenyzőt egészen a felnőtt koráig tud képviselni, a másik pedig a szakmai háttér, amiről az előző pont.

0: őket csak azért, mert mondjuk valaki foggal körömmel ragaszkodik hozzá. Viszont ehhez nagyon fontos megteremteni azt, hogy az utánpótlás nevelő egyesületek és az utánpótlás nevelő edzők érezzék azt, hogy ők ki vannak emelve a közegből, azt tudjuk mutatni, hogy köszönjük a munkájukat, és ezt meg is tudjuk becsülni, valamilyen úton, módon meghálálni.
1: A kis klubok támogatása a hetes pont, amivel foglalkozol, és hogyha jól tudom, akkor az elmúlt időszakban el is látogattál több ilyen kis klubba. Mit tapasztaltál?
0: Jó a munka. Nagyon-nagyon sok klub van országszinten, vagy országszerte. Viszont össze kell őket ölelni, össze kell őket foglalni, össze kell őket terelni azért, hogy a későbbiekben a szakmai munkát azt még jobban és még kompatibilisebben tudják majd csinálni vagy képviselni. A legfontosabb dolog ebben a helyzetben az az, hogy minden kisvárosba el kell, hogy érjünk, vagy a lehetőségek szerint a legtöbb kisvárosba és vidéki nagyvárosba el kell, hogy érjünk, mert nyilván Budapesten ezzel a dologgal akkora problémák nincsenek. És ahol megtaláljuk a csiszolatlan gyémántokat, azokat meg kell szépen csiszolni, és brilliánsként kell majd őket a köztudatba emelni.
1: Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség frissen megválasztott elnökével beszélgetünk, aki a pályázatának 8. pontjában a hagyományőrzést és a judo értékeinek megőrzését emelte ki, ami nagyon közel áll a szívemhez, mert aki nem kezeli a múltját a helyén, annak nincs jelene jövője. Ez alatt mit értettél egyébként, hiszen ahogy írod, a judo nem csupán sport, hanem kulturális örökség is.
0: Igen, fontos azt tudja a köz vagy a laikus nép, hogy ugye a judo nem csak versenysportból áll. Kátákkal is foglalkozunk, formagyakorlatokkal is, egy olyan testkultúrát biztosít a társadalomnak, amivel igenis mutatnunk kell magunkat, hogy mi mit képviselünk. Ez mellett pedig azok, akik komoly eredményeket, vagy olyan dolgokat értek el az életútjuk során, ami a judót egyes szintről a kettes szintre emelte, vagy valamilyen jót adott az egész közösséghez, az pedig ki kell tüntetnünk és mutatnunk kell a társadalmunk felé, és a laikus társadalom felé is, hogy nekünk vannak olyan embereink, vannak olyan képviselőink, akik nem az eredménycentrikussággal foglalkoznak, hanem azzal, hogy a sportot a lehető legszélesebben mutassák meg a világnak.
1: Azt írod zárszóként, hogy hiszel abban, hogy a magyar judó közössége képes a megújulásra és a további sikerek elérésére. Ezt elnökként hogy tudod majd segíteni? Mert hogy én attól tartok, hogy annyi dolgot lesz a következő időszakban, hogy bizonyos dolgok, hát ha nem is marginálisá válnak, de legalábbis egy picit hátrébb sorolódnak majd.
0: Nyilván fel fogunk tüntetni egy olyan pontrendszert, vagy egy olyan elképzelést, ami prioritásokat fog élvezni, és amik a legkardinálisabb és legfontosabb dolgok lesznek a judó jövőjét illetően, azokat fogjuk első körben előtérbe helyezni. De ténylegesen komolyan gondoltam azt, hogy minden egyes szegmensével szeretnék foglalkozni a sportágnak, mert ez fogja előrevinni az egész sportágnak az életét. És hogyha ezt a rendszert egybe tudjuk foglalni, és a versenysporttól kezdve a formagyakorlatok bemutatásán át, a hagyományőrzésre és csak mondjuk az esés technikáknak a bemutatására óvodai és iskolai szinten tudunk egy picit is fókuszálni, akkor ez a magyar judónak egy biztos alapkövét és egy jó előremozítását fogja tudni jelenteni.
1: Mikor tudunk veled arról beszélni, hogy ugye a múltban elég sok világversenyt rendezett Magyarország, azon belül is Budapest, hogy számolhatunk-e azzal, hogy a következő időszakban is megpróbálsz majd olyan kiemelt eseményeket, megpróbáltok Magyarországra hozni, amelyek részben népszerűsítik a judót, részben pedig hozzátesznek ahhoz, hogy adott esetben mondjuk egy kis klub versenyzőjét, hogyha meghívjátok Budapestre, és meglátja, hogy mekkora hype van egy ilyen világverseny körül, akkor nem adja fel a 8. általános befejezése után, vagy az érettségi után, ami nagy vízválasztó szokott lenni, hanem csinálja, mert ő is oda akar eljutni egy ilyen nagy világversenyre, hogy 5000-en, 6000-en, 10000-en neki drukkoljanak.
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés lesz, hogy az előző elnök úr és az elnökség tényleg pazarul végezte a munkáját, és a magyar judót felhelyezte a judó világ térképére. 3 felnőtt világbajnokság az elmúlt időszakban, biztos program a kvalifikációban és a kvalifikáción kívül is, rengeteg Európa kupa, utánpótlás versenyek, tehát tényleg olyan szintű minőségbeli változás történt az elmúlt 1-2 évtizedben, ami elképesztő egy ilyen kis közép-európai országhoz képest. Én nekem egy picit a prioritás változik. Én nagyon szeretném azt, hogy jó és nívós versenyek legyenek itthon,

0: és ezt természetesen támogatni is fogom, de nálam sokkal nagyobb figyelmet élveznek a versenyzők és a szakemberek. Tehát én azt akarom elérni, hogy egy olyan csapatot állítsunk össze versenyző és szakember szempontból is, ami a későbbiekben megállja a helyét, akár Budapesten, akár Tokióban, teljesen mindegy. És hogyha van ilyen csapatunk, akkor ezt mutassuk meg a Paplászlóban, vagy a Körcsarnokban, vagy éppenséggel, ahova lehet versenyt rendezni. Nem mondjuk, hogy a Körcsarnokban nem igazán, de
1: hát minden...
0: MVM-domba, igen. Tehát, hogy elsődlegesen én csapatot szeretnék építeni, és másodlagosan szeretnék azzal foglalkozni, hogy felmaradjunk a világtérképen, de mondom még egyszer, ezt senki ne értse félre, tehát én nagyon-nagyon nagyon-nagyon szeretnék azzal foglalkozni, hogy azt a fajta rendszert fenntartsuk, ami eddig volt, de most úgy gondolom, hogy valamilyen értelemben egy kicsit nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a szakmára.
1: Egy picit a magánember Tóth Krisztiánról is beszéljünk, mert az elképesztő volt látni a Facebookon, hogy micsoda elementáris boldogság volt az ismerőseid, meg az én környezetemben is, azután, hogy megválasztottak téged elnöknek. Ha jól emlékszem, akkor a dietetikusodtól kezdve a kócson át mindenki hozzászólt, és olyan történeteket mesélt el a múltból, amikor együtt sírtatok, együtt voltatok elkeseredve, együtt indultatok el az úton. Hogy dolgozza föl az ember azt a fajta szeretetet, ami így egyik pillanatra a másikra rázódul?
0: Hát, hogyha ez lenne a legnagyobb probléma, hogy ezt a fajta szeretetet hogy kell feldolgoznom, akkor szerintem alá tudom ezt írni a bármelyik élethelyzetemben. Nyilván nagyon jól esik. Én, ha külsőleg kellene néznem magam, én egy egyenes, becsületes embernek tartom azt a szemét, akit éppenséggel látok, aki a munkájának köszönheti az eredményeit. Én mindig is a munkában hittem, meg a szavatartásban és a becsületben. Ezt képviseltem sportolóként is, a sportársaim körében is, és más helyeken is, és ezt szeretném képviselni sportvezetőként is. És én szerintem azért ilyen nagy a pozitív közhangulat, hogyha fogalmazhatok így, mert akik ehhez hozzászóltak, vagy akik ezt az egész életutat végigkísérték, azok pontosan tudják, hogy milyen jellemű ember vagyok, és csak annyit tudok ehhez hozzáfűzni, hogy ezt tartani is fogom.
1: Arra hogy készülsz fel, hogy most lesz majd hirtelen egy-két olyan ember, aki barátod szeretne lenni, és majd jelentkezik, hogy biztos nem emlékszel rám, te C-s voltál, én B-s, kettővel fölötted jártam, de mindig odaadtam neked az uzsonnámat, hogy föl vagy vérteződve azokkal szemben, akik majd esetleg érdekből szeretnének a barátaid lenni?
0: Tanulási folyamat természetesen, de azért az elmúlt időszakban meg tudtam annyira kérgesedni, hogy ezt nagyjából ki fogom tudni szűrni, és most itt visszamennék ahhoz a ponthoz, amiről beszéltünk egy jó fél órával ezelőtt, hogy én azokkal az emberekkel szeretnék dolgozni, és együtt dolgozni, akiknek tudom azt, hogy van szakértelme és ambíciója. A többi meg nagyon aranyos. Tehát, hogy itt azért egy nagyon komoly határvonalat kell húzni, és nekem ténylegesen az az első és legfontosabb dolgom és küldetésem jelen esetben, hogy a sportágat felemeljem. Nem volt olyan jellegű ambícióm, vagy nem az volt a fő ambícióm, hogy a névjegykártyára rá legyen írva, hogy én a judó szövetség elnöke vagyok. Nekem az elsődleges motivációm az az, hogy a sportágamnak vissza tudjam adni, amit tőle kaptam. Ebbe van, aki bele fog férni, van, aki meg nem fog beleférni, de a jellememtől függően szerintem pont, hogy az elmúlt mondatokban beszéltünk erről, tudják azt, hogy bárkivel nagyon szívesen beszélek bármiről, de amikor egy pozícióról vagy egy titulusról kell döntenünk, akkor ott csak és kizárólag az exakt szakmai tények fognak dönteni.
1: Még egy picit magánember Tóth Krisztiánnal maradva, eddig azért voltál keveset a gyerekeddel, mert világbajnokságra, EB-re, világkupára utaztál, most pedig azért leszel kevesebbet, mert benn fogsz ülni a Magyar Sportházában, az irodádban fogod járni a vidéki klubokat, elmész keretedzésre. Hogy lehet ezt az ördögi lakatot kinyitni mégiscsak?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye nekem két gyermekem is van. Hál' az Istennek nagyon jó családi háttérrel rendelkezek ilyen értelemben, tehát a feleségem...
1: Feleséged is hozzászólt egyébként a Facebookon.
0: Ki is kaptam, minden... tehát, hogy a feleségem is mindig támogató volt, és most is támogató, ez nagyon nehéz összefésülni, ez természetes. Valamelyik ujjába az ember mindig bele fog harapni. Most azt gondolom, hogy az az elsődleges célkitűzésem, hogy ebben a két-két és fél évben a sportágat egy jó útra tereljem, és egy kicsit összerázzam a sportág képviselőit, és ennyit meg hajlandó vagyok rááldozni, és most ezt megint mindenki jól értse, hogy egy picit a családomtól elveszek. Igyekszem a lehetőségekhez mérten a legtöbbet otthon lenni, és a legtöbbet foglalkozni a gyermekeimmel, de nem tudok egész egyszerűen kettészakadni, próbálom megtalálni majd azt az arany középutat, ami megfelelő lesz a családom szempontjából is, és megfelelő lesz a dzsúdó társadalom szempontjából is. És itt ezúton szeretném is megköszönni a családomnak azt a fajta támogatást, amivel az elmúlt években képviselték magukat, hogyha diplomatikusan fogalmazhatok, és bízok benne, hogy ez a későbbiekben is így fog maradni. Ahogy nagyobb igényem lesz arra, hogy a családdal többet kellene, akkor ezt az egészet majd újra átgondolom, de jelen esetben őszintén azt gondolom, hogy tartozok annyival a sportágnak, hogy ezt az időt rá kell, hogy áldozzam.
1: És ha mondjuk egy válogatott keretedzésen, ahol ott vagy, és látod, hogy valaki valamit rosszul csinál, és pont rajtad van egy judogi, akkor fölmész, és megmutatod neki?
0: Tőled egyből oda fogok menni, és megmutatom.
1: Tóth Krisztián, a Judo Szövetség elnöke. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm a meghívást.
2: Kedves hallgatók, ennyi fért a mai sportdélelőtben. További kellemes rádiózást kívánok.

0: A Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Sporthely, Nyágúj Gergét hallják, és ma egy igazán különleges helyszínre invitálom Önöket. A maga nemében páratlan és egyedi, az ország egyetlen fedett velodrómja, a Kőbányai Bring Arena.
1: Mai vendéglátónk Eiser Krammer Károly, 17-szeres magyar bajnok, magyar érdemrendet kapott tavaly, manapság talán leginkább azért ismert, hiszen a Tour de Hongrie főszervezője, kisebb-nagyobb megszakításokkal 2001 óta. Azért érdemes itt két szót váltani erről az impozáns létesítményről, hiszen volt nekünk nagyon-nagyon hosszú ideig egy millenárisunk, ami aztán egy jó ideje már nem működött. Nagyon kellett a magyar kerékpársportnak egy ilyen aréna.
2: Hát igen, ahol most állunk, ugye ezért Kőbányán vagyunk, Kőbánya legszélén a Hangár utcában, a Hangár utca 10 egész pontosan, ez egy másfél hektáros, ugye 15 ezer négyzetméteres telek, ami a kőbányai önkormányzati. Itt sok évtizeden keresztül autó és repülő modellező egyesület működött. A múltban nagyon fényes volt, azért az utóbbi időben, utóbbi évtizedekben elhalványult, és a terület pedig új bérlőt kerestett hozzá az önkormányzat, és mi voltunk, akik ezt megnyertük, a bringások. De maga a terek egyébként, hát üresen állt nagyon sokáig, most már több mint 10 év vagyunk itt, és itt a sportligetben, a sportligetben nagyon klassz sportos liget itt Kőbányán, Kőbánya szélén az Újhegyen, és ezen a területen álmodtam meg azt, hogy ha valahol a Budapesten tudna épülni egy kerékpáros fedett pálya, akkor az ez a terület lehet. Magyarországon, Budapesten van egy több mint 100 éves velodrom, a millenáris, amely egyébként ma is ott áll, de maga a futó felülete teljesen alkalmatlan bármilyen sporttevékenységre. Nagyon-nagyon sajnáljuk ez bringások, én is ott nőttem fel a millenárison. Szívem szerint azt is felújítanám, de erre én nem vagyok hivatott, hogy ebben döntsek, hisz iszonyatos nagy pénzekről beszélünk. Érdekes, hogy egy millenáris pályának a felújításának, a költségnek a töredékéből tudott megépülni itt Kőbányán ez a fedett velodrom. Ez nem egy olimpiai pálya, ez egy edzőpálya. És hogyha itt körbenézünk, itt látszik is kívülről, hogy ez nem olyan annyira nagyon nagy. Nyilván sátornak óriási, szerintem Magyarországon nem nagyobb sátra, de ez egy egyszerű alumínium szerkezetű sátor. Bent ugyanolyan hideg van, mint kint télen, ugyanolyan meleg van, mint nyáron, egy kicsit melegebb a nyáron, mint kint, egy kicsit hidegebb télen, mint kint. A hőtechnikája az annyira nem ideális, de legalább van fedett, kiszámíthatóan annyi lehet jönni, hiszen eső esetén sem esik bent a csarnokban, amikor kint sár van és csúszik, akkor is bent fény van és világos és biztonság. Ez a legbiztonságosabb edzésre alkalmas pálya. Egyébként meg pedig nem csak, hogy biztonságos, hanem Európa-bajnokságra is akár alkalmas maga a pálya futó felülete. A csarnok nyilván nem, hisz az egy edzőpályán nincs lelátó, egy 100 fős lelátónk van minimális, tehát nem alkalmas arra, hogy itt világversenyeket szervezünk, de arra igen, hogy felkészüljünk világversenyekre. Nem csak a magyarok, ide járnak az osztrákok, ide jár a román válogatott, szlovák kupát szerveztünk tavaly nyáron, hát a környező országok már ráharaptak erre a pályára, mert a legjobb minőségű fapálya az itt van Kelet-Európában. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy edzésre egy nagyon ideális létesítmény.
1: Ugye 2022 óta áll ez rendelkezésre, és ugye akkor talán mondhatjuk azt, hogy egy picit talán sárga, egy picit talán sanyú, de a miénk, viszont tudva azt, hogy milyen sikerek vannak és voltak a közelmúltban a magyar kerékpározásban, és tudva azt, hogy Eisen Krammer Károly mindig is egy vizionárius volt, és nagyon-nagyon sokat tett a sportért. Mi lehet a következő lépés? Hogy néz ki most a sport jelen és jövője ilyen szempontból?
2: Ugye a magyar kerékpársport messziről nézve dübörög, és nagyon felszálló ágban van, hiszen vannak kiemelkedő egyéniségei magyar kerékpársportnak. Tavaly évben Tour de France szakaszt nyert Vas Katablanka, világkupa dobogós helyezéseket hozott el, Walter Attila ott van minden kiemelt World Tour versenyen, csapatban, ugye a csapatával nyerték a Vuelta-t ezelőtt másfél évvel. Tehát úgy, hogy ahhoz képest, amit ezelőtt 5-10 évvel a magyarok Magyarországról a kerékpársportról hittünk, most egy nagyon kiemelkedő helyzetben vagyunk, de ez csak messziről nézve van így. Egy picit jobban megkapirgáljuk a felszínt, azt látjuk, hogy van néhány kiemelkedő sztárunk, de igazán a rendszer mögött az nem épült fel. Valójában ilyen csillagok szerencsés együttállásának köszönhető akár Blanka, akár Attilának a pályafutása, de ide sorolnám akár Dina Marcit is. Az utánpótlás nevelés az azért akadozik, de az utóbbi néhány évben ebben is szerintem van változás, akár itt Kőbányán is, nagyon ügyes fiúk nőnek itt fel a kőbányai tornaklubban. Ebben is nagyon sokat sokat segít a Bring Arena, és egyre több utánpótlás klub jár be itt a Bring Arenába edzeni, olyan képességeket fejleszt a fiataloknál, amely tudás majd később felnőttkorban tudják akár egy országúti versenyen is használni. Azért ilyen gyorsan, ilyen biztonságban, mint a pályán sehol nem mehetnek egy országúti edzésen, és hát nyilván egyfajta más látásmódot, nem csak fizikailag, hanem mentálisan is rengeteget tesz hozzá a pályaedzés, pályafelkészülés egy fiatal versenyzőhöz. Tehát én szerintem ez a pálya, hogy itt van, ez ha valamivel tudunk infrastruktúra fejlesztésben tenni jövő utánpótlásáért, akkor ez a velodrom építése volt.
1: De úgy tűnik, hogy az eső is elkezd esni, és ha már itt vagyunk, akkor menjünk is be, és mutassuk be a hallgatóknak a Bring Arenát. Időközben bejöttünk a bejáraton, bent vagyunk a hatalmas piros-sárga sátorban, és ahogy belépünk itt rögtön, látható a kőbányai Bring Arena építése.
2: Igen, amint egy kis kiállításunk, képeket készítettünk nyilván az építés során minden héten, ugye itt voltam, minden napot követtünk, hogy mi történik az építés alatt. Hozzá kell tenni, igazából, hogy 5 éves projekt volt, ebből 3 év volt az engedélyezés terveztetés. Ez sokat elárul egy építetőnek a nehézségeiről, mert nyilván a pénzszerzés, mert azért menet közben derült ki, hogy nem is úgy és nem is annyi, mint amire tényleg gondoltuk, de végeredményben összességében 800 millió forint, 700 millió forint állami támogatás és 100 millió saját erő plusz önkormányzati telek biztosításából tudott megépülni ez a 4500 négyzetméteres aréna. Én azt gondolom, hogy a legköltséghatékonyabb magyar sportlétesítmény vagyunk messze-messze magasan, ennek az összes hátrányával. Hát itt ebben a csarnokban van egy WC, fiú-lány WC, van a teljes professzionális elektronika és világítástechnika, tűzjelző rendszer, tehát minden olyan, amilyen csarnokban szükséges, de olyan kényelmi funkciók, mint öltöző, vagy melegedő helyiség, meg hasonlók, azok nincsenek. De nagyon rideg tartás vannak itt a bringások, hogy a kerékpárra jönnek és kerékpárral mennek. Szerencsére van mellettünk egy kőépület, ahol az irodáink is vannak, és ott bent van zuhanyzó és öltöző, valakinek igénye van rá, akkor ott használhatja. Az is van erre szükség, mert nem csak egyesületek jönnek ide, hanem hobbi bringások, akik munka után esnek be, és nekik nyilván ide jönnek civilben, akkor szeretnének hazamenni utána átöltözve, lezuhanyozva, erre is van lehetőség. De maga itt a képek mellett állunk, azért fontos azért elmondanom, hogy itt látszik a képeken, bár nehéz a rádióban ezt elmondani, mégis nekünk ez itt megélni minden nap nagyon klassz élmény volt, hogy egy több ezer négyzetméteres földterületből hogyan varázsoltak ide a kivitelezők alapokat, egy hatalmas aluljárót, hiszen a pályára bemenni, csak aluljáron keresztül tőled, hiszen egy kerékpáros pályán folyamatosan a bringások mennek körbe, berepülni lehet esetleg ejtőernyővel, hogy alatta átmenni az aluljáron. Ez az első, ami megépült a csarnokban az aluljáron, majd később köré épült fel a csarnok. Egy alumínium, nagyon szép alumínium szerkezet, és hát itt, hogyha megyünk körbe a képeken, akkor találkozunk olyan fotókkal, mikor már megérkeztek a német pályépítők, mert hogy magát a fapályát a csarnokban a Velotrek helyezte el, egyébként maga a fapálya egészen megdöbbentő módon 2 hét alatt épült fel. Ugye beszélünk arról, hogy 3 év engedélyeztetés, 2 hét kivitelezés, ebből maga a fapálya, a lelke, az egésznek az 2 hét alatt épült fel. A világ boldogabbik vagy gazdagabbik részén, ahol kicsit több pénz van a sportra, a kerékpár sportra, az ilyen pályákat, mint az a most, amit mögött állunk, ezt arra használják, hogy elbontják, összerakják hetente máshol, hogy mobil pályaként használják, mondjuk egy kerékpáros expó, vagy kiállítás van egy nagy csarnokban. Mi pedig egy ilyen pályának úgy örülünk, mint a kutya a farkának szokták mondani, hogy itt van, és nagyon nagy boldogság, és eszünk ágában nincs szétbontani, sehova elvinni, hanem minden nap használjuk. De az mindenképpen azért ez nagyon fontos volt nekünk, hogy egy olyan építő cég, olyan német pályaépítő cég hozta ide a tudását, aki garanciát vállal arra, hogy ez a pálya az nemzetközi szinten megfelel, és ahhoz, hogy ezt bátran mondhassuk bárkinek, hogy nyugi, igen, 50 fokos a kanyar, de túl fogod érni, ahhoz kellett egy magabiztosság a részünk, hogy jól építette a pályát, aki a világ összes pályának a nagy részét ők építették. Így aztán megvan a szakmai garancia, megvan a biztonság, és már csak rajtunk múlik, hogy milyen élettel töltjük meg a pályát.

0: most már Csengői Bálinttal beszélgetek, aki éppen melegít, éppen edz, hiszen ugye mindjárt rámész a pályára. Magyar bajnok voltál pályakerékpárban 1000 méteren, Európa bajnokságon 9. helyen végeztél, de mit jelent neked ez az aréna? Hiszen ugye 2022-ben adták át, és hát nagyon-nagyon vártátok, várta az egész magyar bringasport.
1: Talán egy hatalmas űrt telített be ez a pálya. Magyarországon egyetlen egy velodrom volt sokáig. Ugye akkor még nem volt internet, mindenki ilyen közösségi élményekben vett részt, és például a pályán hatalmas lelátó mindig színültig volt emberekkel, még Puskás Öcsi is lejárt annó pályakerékpárt nézni. Gyakorlatilag ebből a hatalmas lelkesedésből a teljes apátiába süllyedt utána a sport. Gyakorlatilag életveszélyes állapotban volt, tehát én még edzettem rajta 2019-ben, még amikor létezett BVSC, meg 2020-ban is, és egy olyan pályán edzeni, amit gyakorlatilag csak nyáron lehet használni, és ott is, hogyha 70 fölött mész, akkor már valószínű akkorát dob rajta a pálya, hogy egyik pillanatban még itt a kereked, másik pillanatban már egy méterrel odébb vagy, az tényleg életveszélyes volt, és így készülni ráadásul fapályás versenyekre, mert ugye ma már csak fapályán, csak 250-es olimpiai szabványú pályán tartanak EB-t, VB-t, világkupát, mindenféle nagyobb, komolyabb verseny. Így felkészülni olyan érzésem volt, mintha úszó lennék, és nem lenne úszómedencénk, Dunában kéne edzeni, ezért nyáron, amikor ez az ember, akkor 3 fokos vízben tud csak edzeni, nem tudja gyakorolni a bukófordulókat, semmi nem volt az, hogy bármiféle eredményt elérjünk. Ezzel, hogy megépült ez a fedett 200-as pálya, eléggé sok mindent nyertünk itt bent.
0: A Kőbánya Cycling Team kötelékében itt Kőbányán sportolsz, de akkor hol máshol lehet, vagy lehetett edzeni a többieknek, vagy egyetlen vannak, voltak többiek?
1: Nem mondom, hogy sokan voltunk, körülbelül 3-4 versenyző volt válogatott, max. 5, és ez a mai napig így van. Tehát az elmúlt 5-6 évben nem nagyon sikerült komoly felnőtt versenyzőket bevonzani ebbe a sportba. Mielőtt ez megépült volna, Bécsben volt még egy nagyon-nagyon jó, az egy olimpiai szabványú 250-es fedett pálya volt, ez egy nagyon-nagyon jól felépített, nagyon jól megkomponált és gyors pálya volt. Oda tudtunk járni edzeni, de 3 óra autót vissza, úgyhogy nem volt annyira ideális. Talán a Szalontai Sándor volt az, aki a legelhivatottabb volt ebből a szempontból, mivel ő sprinter, gyakorlatilag csak pályán tud edzeni, vagy legalábbis csak pályán tud rendesen felkészülni versenyre, ezért ő le is költözött Sopronba, és évekig ott készült, heti 2-szer, heti 3-szor, nagyon jó körülmények között, és ezért is a mai napig ő tartja az országos csúcsunkat a leborításban is, 1000 méteren is, és ő a legsikeresebb, eredményesebb versenyzőnk. Ő már lassan kifele megy a sportból, már idén 35 éves lesz. Én most vagyok 23, most töltöttem be egy pár hónapja. Mindenképp örülnék, hogyha az ő erőszintjére sikerülne elérnem a karrierem során.

0: Ez itt még mindig a Sporthely és a Budapesti Bring Arena. Hogy a jövő reménységének a felkészülése zökkenőmentes lehessen, szükség van az üzemeltető fáradhatatlan munkájára is. Aki nem csak, hogy a pálya karbantartója, de nem mellesleg korábbi sokszoros magyar bajnok összetett ötödik helyével a 2004-es magyar körverseny legjobb magyar kerekese, Garamszegi László, vagy, ahogy a magyar kerékpársportban mindenki ismeri, Otto.
1: Hozzuk ide a hallgatókat virtuálisan, bent állunk ugye itt a beton közepén, a fejünk felett húzódik ez az alumínium szerkezetes csarnok, rajta egy sátor, körben a 200 méteres fenyőfa pálya, ha jól tudom. Mi mindent kell erről tudni, és egyáltalán mik a napi dolgai itt?
2: Napi dolgaim, hát itt a karbantartástól elkezdve, ha apróbb sérülései vannak például a pályának, az inkább versenyeken szoktak előfordulni. Kezeletlen fenyő az anyaga, ezt nem szabad lekezelni, mert akkor ugye csúszna rajta a bicikli. Ezen kívül, hogyha oktatások vannak, akkor oda is be szoktam ugrani, megtartani teljesen kezdőknek az edzéseit. Van egy elég komoly sportmúltam, többszörös magyar bajnok vagyok, és elég sok pályán jártam a világon. És hát én voltam Rióba 2016-ban a paralimpián egy látássérült sportolóval, Butó Arnold Csabával. Az a pálya, az egy 250-es pálya volt, az annyiban különbözött ettől, hogy ott a lelátó nagyobb volt, itt kicsi a lelátó, mert az edzőpályának épült, de maga a pálya az teljesen alkalmas lenne például Európa-bajnokság rendezésére. Örülünk, hogy ez itt van. Én itt vagyok most már az átadás óta 2 éve, és azóta szépítgetjük, simogatjuk.
1: Ugye az országban ez az egyedüli, Európából is többen ide járnak, hiszen ez annyira jó minőségű és közkedvelt pálya.
2: Így van, és főleg azért, mert elég sok országban bezártak az ilyen jellegű pályák. Például én Bécsben még KS-is koromban ott nőttem fel, úgymond, minden csütörtökön oda jártunk ki. Az egy 250-es fedett fapálya volt, és azt lebontották teljes egészében. Ott még világbajnokságot is rendeztek a 80-as években. Így hát az osztrák válogatottnak is, ha fedett helyre szeretnének menni, ez maradt. Esetleg még Novo Mesto van, ami Szlovénia így a környékünkön, illetve Bulgáriában vannak fedett pályák. Én nagyon sok helyen jártam a világba, és van összehasonlítási alapom. Moszkvától Mexikóig volt szerencsém körbejárni, és ismerem a pályákat. Én egyébként a motorvezetéses szakágat is űztem, ami inkább nyitott pályákon zajlik, ugye nagyobb 333-as, 400-as pályákon, és azok nagyon-nagyon látványos versenyek. Azokat ide még nem lehet behozni erre a pályára, a motorvezetéses versenyszámot, de így is nagyon sok látványos versenyt látnak a nézők, akik kijönnek ide.
1: Bálint ugye most már rója a köröket, hallatszik is itt a háttérben, most egészen hihetetlen magasságokba felmegy a kanyarba. Hány fokos is pontosan ennek a kanyarnak a dőlésszöge?
2: A kanyar az 50,3 fokos, az egyenes az 14 fokos. Azt szoktam mondani, mikor megyünk föl teljesen kezdőkkel, ugye elsőre megrémülnek a pálya meredekségén, csak megfelelő sebességgel és fönn tudunk maradni. Ezeken a kezdő edzéseken is mondom, hogy aki ilyen 30-al tud menni tartósan, az már fönn fog maradni a pályán. Én megyek elől, diktálom a tempót, és aki jön az én tempómmal, az biztosan fönn fog maradni a pályán. Eddig még mögöttem nem csúszott le senki. Bálint pedig, aki itt mögöttünk rója a körök, 66 körül ment most az előbb. Ő már teljesen itt a fizika törvényeit meghazudtolva bedől a kanyarba.
1: Gyakorlatilag merőleges a pálya síkjára. Mi az a maximális sebesség, amit esetleg itt egyébként el lehet, vagy elértek már?
2: Ez az UCI által, mikor átvették a pályát, ez kellett is egy ilyen dokumentáció, hogy mennyi az, amit bír a pálya. Hát ilyen 80 körül van ez a sebesség, 80 körül van. Én szoktam menni az edzőmotorral, olyan edzéseket is szoktunk végezni, hogy én megyek a motorral elől, és szélárnyékba jönnek a versenyzők. Hát a 80-nál már érzem, hogy ott már dobnak kifelé a pálya inkább. A 80 elég ide teljesen.
0: No, de legendából akad itt bőven, mellette most már az az Illés Bálint mesteredző, akinek szakmai múltja hosszú évtizedekre nyúlik vissza.
3: 1982-től vagyok edző, előtte 12 évet kerékpároztam. 82-től gyakorlatilag beosztott edző voltam a válogatottnál, és 87-től meg már önállóan szövetségi kapitány a pálya szakákban, és Szabolcsi Szilvinek a olimpiai versenyén szövetségi kapitány voltam, és őt menedzseltem a előtte való 3 évtől.
1: Hosszú-hosszú év tapasztalat, mind versenyzőnként, már pedig edzőként, mesteredzőként, szövetségi kapitányként. Most egy picit akkor nézzük a jelent, miben más most, hiszen az elmúlt 10-20-30-40 évben azért sokat változott mind a magyar kerékpársport, mind a lehetőségek, mind pedig mondjuk a fiatalok is. Hogy nézünk ki most ilyen szempontból, milyen mondjuk az alapanyag?
3: Statisztikailag Magyarországon nagyon-nagyon sokan kerékpároznak, azonban a versenysport számára ez nem igazán számít, mert hogy a merítés az elég csekély, mert a szakemberek is hiányoznak, hiányzik az infrastruktúra, és ezért ez a kőbányai Bringa Aréna óriási előrelépés, de sajnos a Milán is utóbbi években nagyon rossz minősége miatt a pálya szakák teljesen visszaesett, úgyhogy majdnem úgy néz ki, hogy nem is nulláról, hanem minuszról kell kezdeni, ami azt jelenti, hogy a gyerekeket úgy kell összetoborozni, hogy egyáltalán elkezdjék. A pályának az integrálása az utánpótlás képzésbe 10-12 éves kortól kezdődik, és a nemzetközi tapasztalatok szerint majdnem, hogy azt mondják, hogy kötelező minden gyereket itt a pályán kerékpároztatni, mert olyan képességeket, olyan készségeket tudnak elsajátítani, amit máshol nem. Ezért ennek a pályának az a nagyon nagy előnye, hogy a felület miatt nagyon gyors, és az, hogy teljesen laboratóriumi körülmények vannak. Itt például a Bringa Arénában 2 aero szakember is tart teszteket, ahol olyan beállításokat, kerékpárbeállításokat végeznek, ami a világ kerékpársportjában a országúti profik is pályán állítják be a bicikliket. Reméljük, hogy előbb-utóbb nálunk is el fog terjedni. Másik, visszatérve a utánpótlásra és az átjárhatóságra, sajnos a mostani 19 éveseket már nem tudjuk beintegrálni, ha idáig nem mentek, mert van ennek egy folyamata, és van olyan készség, ami életkorhoz kötött, úgyhogy ezért jó, hogyha a gyerekeket időben behozzák. Úgyhogy most az a feladatunk, hogy minél több gyereket hozjunk be, és akkor ezek akárhol kezdenek, tehát akár mountain bike, vagy országút, vagy ciklokrossz, akkor itt nálunk megnézzük a kollégák, szakemberek, hogy tudnak-e olyan fejlődést produkálni, ami a pályasport felé lehetne őket terelgetni.
1: Nagyon sok sportágban a testnevelési egyetemet előszeretettel használják olyan szinten, hogy egy olyan kapcsolatot építenek ki, hogy elkezdődött vagy elkezdődhet-e például a kerékpáros szakág és a szakemberek képzése, hiszen azért ahhoz, hogy a megfelelő alapanyagból, a gyerekekből megfelelő versenyzők szülessenek, ahhoz ugye minél több jó szakemberre is szükség lenne. Ezzel most mi a helyzet jelenleg?
3: Van jelenleg is, és korábban is volt szakemberképzés. A probléma az a magyar kerékpáros edzőképzésben, hogy gyakorlati időt nem kötnek ki a diplomához. A környező országokban ismerem nagyjából az edzőképzés, van olyan, ahol 1 évet előírnak, hogy egy csapatnál el kell tölteni, csak utána adnak diplomát. Úgyhogy Magyarországon csak az vethető be olyan edző, aki korábban már valamilyen úton, módon, tehát amikor kifut a aktív idejéből, akkor esetleg a klubjában már végez gyakorlati edzéseket, és mellé felszedi a testnevelési egyetemen a elméleti szakmai tudást. Ezt kellene megoldanunk, és a másik pedig az, hogy ami nagyon hiányzik Magyarországon, a továbbképzés. Más sportágokban nagyon rendszeres, sőt, olyan továbbképzés, hogy vizsgaköteles a kimenet. Nálunk meg az lenne a feladat, hogy például egy-egy vidéki edzőnek tudjunk olyan információkat adni, hogy miért jó a pályán, milyen pályán edzeni, versenyezni, mit adhat a gyerekeknek. Sajnálatos, hogy korábban a testnevelési főiskolán, utána az egyetemen volt egy olyan posztgraduális képzés, ami a testnevelő tanároknak 2 éves képzés után szakedzői diplomát adott. A diák olimpiákon olyan iskolák tanulói eredményesek, ahol a testnevelő tanárok kapnak a tanári képzésnél atlétika, az úszás és egyéb sportágakból képzést, tehát része a testnevelő tanár képzésnek, a kerékpár sajnos nem. Ugye reméljük, hogy ez a jövőben változik. Ez a nagy igényünk, hogy ebből legyen valami.
0: Hogy az edzőképzés és a versenysport helyzete miként alakul, az még a jövő zenéje. Egy biztos, a kerékpározás Magyarországon is az egyik legnépszerűbb tömegsport, elvileg hatalmas merítési lehetőséggel. Ám a Bring Arénát üzemeltető és a magyar kirakatesemény a Tour de Hongrie szervező Vuelta sportiroda kommunikációs vezetője Rada Bálint szerint a kettőt szét kell választani.
4: Rengeteg szakágról beszélgettünk itt, pályáról, országútról, montiról, azért nagyon más hozzáférhetőségi szintje van az amatőr szinteken. Ugyanakkor közben látjuk azt, hogy például a profik mezőnyében egyre nagyobbak az átjárások a különböző szakágak között, egyes szakágaknak a képességei azok nagyon jól hasznosíthatóak más terepeken. Hogy más példát nem mondjunk, ugye Vas Blanka olimpiai negyedik helyezett volt már országúton is, és mountain bike-ban is, és egyébként cyclocrossban pedig világkupa dobogókat tudott már szerezni. De a legnagyobbak között is nemzetközi szinten is látunk arra példákat, hogy a világ legjobb cyclocrossosai azok elég gyakran országútiznak, a pálya olimpiai bajnokok is nagyon gyakran országútiznak, és egyébként, mint a sportág legnagyobb nézettségű és legnépszerűbb szakága, azért az országút felé tendálnak, vagy konvergálnak ezek a szálak. Amatőr szinten az azért máshogy néz ki, az embereknek általában az egyszerűbb mondjuk mountain bike-ok vagy olcsóbb kerékpárok állnak a legkönnyebben a lehetőségeikhez, és éppen miatt a többség, hogyha esetleg kerékpározásra is adja a fejét, akkor leginkább az országúton vagy a hegyi kerékpározásban, a mountain bike-ban találja meg magát, talán ezek a leghozzáférhetőbb szálak. Emiatt a pálya kapcsán vannak különböző nehézségeink is, ehhez nyilván tudunk kerékpárt biztosítani, amit bérléssel lehet használni, de ez azért nagyon más nyilván. Emiatt egy fontos küldetés kvázi a velodrom, mint olyan kommunikációjában, hogy hogyan tudjuk ezt az egészet megmutatni szélesebb közönség felé, hogy valójában nem is annyira elrugaszkodott és óriási kihívás az, hogy valaki az 50 fokos kanyarban közlekedjen. Nyilván kell hozzá megfelelő felkészülés itt a csapatunk által. Ez is egy fontos kihívás például ennek a létesítménynek, hogy ezt hogyan tudjuk a szélesebb közönség felé is érdekessé tenni.
1: És egy biztos, ha valaki szereti az adrenalint, és ha valaki szereti a száguldást, akkor itt abszolút megtehet, hiszen minden feltétel biztosított, a pálya, a kerékpár, és ugye azok az edzők, akik, ha már valaki egy stabilan jól tud kerékpározni, akkor igenis kipróbálhatja. Aki most esetleg az adás hallatán és kapcsán ezt most megtenni, annak mi a teendője? Ugye segítsünk, itt vagyunk Kőbányán, egy hatalmas nagy piros-sárga sátrat kell keresni, de a honlapotokon is megteheti mindezt, hiszen ugye ide bárki elvileg jöhet, bérelhet, amatőr szinten és akár ha versenyzésben gondolkodik.
4: Külön választanám a versenyzést és a hobbi kerékpározást. A Kőbányai Bring Arénának van saját weboldala és közösségi média felületei, itt találhatóak elérhetőségek is, itt lehet a részletekről érdeklődni, illetve van egy foglalási felületünk, gyakorlatilag egy naptár, ahol kezdő időpontokat foglalhat az, aki szeretné kipróbálni ezt a sportágat. Aki versenyzésben gondolkodik, és inkább itt mondjuk a fiatalokról beszélünk, akkor itt Kőbányán van egy egyesületünk, a Kőbánya Cycling Team, ahol 18 év alatti fiatalokkal foglalkozunk edzésben, de vannak például felnőtt tagja is az egyesületnek is, akik mondjuk edzésekre járnak, vagy versenyeken szerepelnek. Számukra inkább az egyesületes vonalat tudjuk ajánlani, de a Bring Arena mindenki előtt nyitva áll.
1: Nagy munka előttetek, hiszen ugye nagyon sokan bicikliznek, de szerintem sokkal többet lehetne bevonni ilyen szinten, és talán nagyon sokan még mindig nem is tudják, hogy ez itt létezik.
4: Több kihívása is van ennek az egésznek, nyilván az egyik a büdzsé végessége. Egy másik pedig az, hogy a szervezeti kapacitásunk is véges, tehát nem tudunk folyamatosan megtölteni naptári napokat amatőr edzésekkel, mert egyszerűen nincs elég edző itt házon belül ahhoz, hogy ezt kezelni tudjuk, nem tudjuk olyan ütemben fejleszteni az infrastruktúránkat. Nyilván ez tervben van, hogy minél több embernek tudjunk ez lehetőséget biztosítani, és nyilván szeretnénk, hogy az országban minél többen ismerkedjenek meg ezzel az egyébként elég különleges szakággal, ami talán most már újra egyre nagyobb népszerűségnek örvend itthon. Ezért dolgozunk, és reméljük, hogy ez egy sikeres projektként folytatódik a jövőben.
1: Egy biztos, hogy akárcsak az olimpiai sikerek, és mondjuk a nagy túr körversenyek, az idei 100 éves Tour de Hongrie, akár a tévéképernyék előtt, akár a rádiókészülékek mögött, és reméljük, hogy minél többen kimennek majd élőben is, ez biztos, hogy megint egy nagyon-nagyon jó propagandája lesz az egész sportnak, mint kerékpározás.
4: Igen, május 14 és 18 között zajlik majd a 100 éves Tour de Hongrie. Budapestről rajtolunk a Gellért térről, ahol 100 évvel ezelőtt is, de már május 13-án a 0. napon különböző kerékpáros programokkal várjuk majd az érdeklődőket a Gellért téren, úgyhogy ide is mindenkit szeretettel várunk, ahogy a rajt és célvárosokba, az útvonalak mentén. A versenyt idén is élő televíziós közvetítés kíséri majd, az M4 Sporton rajtól a célig élőben minden szakasz képernyőre kerül, egyébként pedig online térben a Maxon is nézhető lesz az esemény. Az Eurosport összefoglalókat is sugároz, illetve felvételős közvetíti a versenyt, úgyhogy rengeteg helyen lehet majd követni, egyébként pedig nemzetközi szinten a nemzetközi média partnereinknek köszönhetően a világ 190 országába jutnak el a versenynek a képei. Úgyhogy mindenkit csak biztatni tudok arra, hogy egy nagyon különleges és jubileumi versenyen kapcsolódjanak be az eseményekbe.

Kedves hallgatóink, ez volt már a sporthely, melyben a kőványai Bring Arénába látogattunk. Önök Nyágúi Gergelyt hallották, köszönöm, hogy elkísértek. Várom önöket jövő héten is, viszont hallásra!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Lerövidítették a Tour de Hongrie negyedik szakaszának útvonalát. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. Folytatódik a borongós, esős idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
1: Ma eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a bajnok a labdarúgó NB1-ben. A záróforduló tegnapi eredményei Puskás Akadémia MTK 2-2 és Nyíregyháza Kazincbarcika szintén 2-2. A Puskás Akadémia a 6., a Nyíregyháza a 9., az MTK a még éppen bennmaradást érő 10., még a Kazincbarcika a kieső 12. helyen zárt a tabellán. Ma további 4 mérkőzést rendeznek 17 óra 15 perctől. A listavezető Győr megnyeri a bajnokságot, ha legalább ugyanannyi pontot szerez Kisvárdán, mint a címvédő Ferencváros hazai pályán az Alaegerszeg ellen. A Kazincbarcika mellett biztos kieső Diósgyőr a Paksot, a Debrecen pedig az Újpestet fogadja. A Kisvárda Eto találkozót az M4 Sport, a Ferencváros Zete meccset az M4 Sport Plus közvetíti élőben, míg a maradék 2 összecsapást az m4sport.hu oldalon követhetik. A Nemzeti Sportrádió pedig körkapcsolással számol be a mai NB1-es mérkőzésekről. Szoboszlai Dominik 2 gólpasszt adott Van Dijknak, de a Liverpool 4-2-re kikapott az Aston Villa otthonában, az angol labdarúgó bajnokságban. A Liverpool ezzel 5. a tabellán. Egy órával később rajtol és 45 kilométerrel rövidebb lesz a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny mai királyetapja. Az útvonalból kikerül a Villány, Siklós, Harkány, Hurok. A mezőny Villányból egyből Pécs felé fordul majd. A hegyi körpálya továbbra is változatlan marad. A versenytáv az eredeti 188 kilométer helyett 143 kilométerre rövidül. A befutó várható időpontja nem módosul. Tegnap a belga Tim Merlier nyerte a szakaszt, ezzel át is vette a az összetettben. A legjobb magyarnak járó fehér trikót a 39. helyen álló Walter Attila viselheti ma.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Személyesen vezette körbe a sajtómunkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrációt követően hétvégente látogatható lesz a budai várnegyedben a Karmelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagydobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. Magyar Péter miniszterelnök a héten szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert, mint fogalmazott, tönkretették az országot. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavalyi évelei adatoknak. Hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, a járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök, sofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbálta eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem tudták megmenteni. A katasztrófa védelem ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, ezért célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni.
0: Közlekedés.
1: A Tour de Hongrie negyedik szakaszának útvonalán rendőri irányítás mellett engedik el a forgalmat, a 6-os főút pécsi szakaszán a délutáni órákban jelentősebb torlódásokra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Országszerte borult idő várható. Legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél megélénkül, a Dunántúlon megerősödik. Napközben 11-24 fok között alakul a hőmérséklet, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb. Késő este 10-16 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Ma eldől a bajnoki cím sorsa. Eto'o vagy FTC aranyérem a Fizzligában. Megkezdi szereplését az A csoportos VB-n a férfi jégkorong válogatott, és belga szakasz siker a Tour de Hongrie-n. Jó napot kívánok, Csík Dániel vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Tegnap két döntetlennel elkezdődött a labdarúgó NB1 utolsó 33. fordulója. Az MTK a Puskás Akadémia otthonában játszott 2-2-t. A tabellán hatodikként záró felcsútiak vezetőedzője Hornyák Zsolt több fiatal játékosával is elégedett volt. Főként a csereként pályára lépő és az élvonalban debütáló kapusával, Lehocki Bendegúzzal.
2: Sajnos a játékban hiányoltam azt az agressziót, hogy jobban kellett volna akarni magunk irányába fordítani a győzelmet. A támadósorban egy kicsit az Andrást többet várok el tőle, a német Andrással a jövőben, és erről mindig beszélünk minden meccsen. Ma se volt az ideális, középpályán nem volt érezhető, volt a Duarte hiánya, se Kern, se Magyar Zsolt nem tudta őt helyettesíteni, viszont amit terveztünk, hogy a fiatal játékosok akár Varga Zsombor személyébe, akár Lehocki Bendegúznak, akinek már egy 3 hónapja megígértük, hogy megkapja azt a lehetőséget, de nagyon nehéz ezt meglépni, hogyha egy kapus fog neked egy 11-es, de megígértem, és akkor próbáltam ezt betartani, nem nézve az eredményre, de azt gondolom, hogy azok, akik ma a teret kaptak a fiatalok közül, megálltak a helyüket.
1: Az MTK az utolsó még bemaradást érő helyen 10-ként fejezte be a bajnokságot. Az együttesben Németh Krisztián múlt héten búcsúzott a profilabdarúgástól, míg tegnap a védő, az 57-szeres válogatott Kádár Tamás is megtette ugyanezt. A 36 éves EB-t is megjárt futballistát Zinger Kocka Henrietta kérdezte.
3: Sajnálom, hogy nem sikerült 3 pontot megszerezni itt felcsúton. Meccs előtt sokkal érzelmesebb voltam, mint most. Valószínű, hogyha végzünk ezzel az interjú, és bemegyek az öltözőbe a csapathoz, akkor azért szeretnék még egy pár szót mondani a csapatnak. Akkor lehet, hogy egy kicsit érzelmesebb leszek. Azért nem sokan láttak sírni itt az elmúlt 36 évben, de az elmúlt pár napban egy párszor kijött a könycsepp. Most nem érzem annyira érzelmesnek ezt az egészet, valószínű még nem fogtam föl.
4: A magyar labdarúgás elmúlt bő 20 évének egyik meghatározó játékosa vagy. Hogyan emlékszel?

0: Úgyhogy minden pillanatra szívesen emlékszek vissza a negatívra is, mert abból lettem igazából erősebb, de persze az ember a pozitívra jobban emlékszik.
1: 2-2-es nyíregyházi döntetlennel búcsúzott az NB1-től a Kazincz Barcika. A sereghajtó vezetőedzője Kutor Attila Török Olivérnek értékelt.
2: A mentalitásunk, amit egész évben hirdettünk, és ezt utolsó mérkőzésen is azt gondolom, hogy bemutattunk, ennek az eredménye ez a döntetlen. Úgy búcsúztunk az NB1-től, hogy azt gondolom, hogy állva, úgyhogy tényleg büszke vagyok a csapatra. Itt is érési folyamatról beszélhetünk, tehát elkezdtük ezt a bajnokságot, nagyon sokan ugye először tapasztalták meg, hogy mi az, hogy NB1, most ezek közül többen nagyon jó teljesítményt nyújtottak, tehát muszáj eltelnie az időnek meg a mérkőzéseknek ahhoz, hogy valaki elmondhassa magáról, hogy NB1-es futballista.
3: És te vezetőedzőként hogyan tekintesz vissza, mert a történelmi NB1-es szezonra, mert szerintem ez az, amit említettél te is, ezzel a mentalitással, ezzel a hozzáállással szerintem sokak szimpátiáját kivívtátok.
2: Köszönjük szépen, én is úgy gondolom, sokan látják, hogy most ugye nem sorolom a nehézségeinket az egész év során, de ennek ellenére mondom még egyszer, minden mérkőzésen mindenki megpróbálta a maximumot hozni, mi is, a klub is, a vezetők is, a klubba dolgozó segítőink, úgyhogy mindenkinek köszönjük ezt az évet. Egy nagy kaland volt, nagy munka volt, ember próbáló rengeteg tapasztalattal, és azt gondolom így jól néz ki a vége.
1: A Puskás Akadémia a 6., a Nyíregyháza a 9., az MTK a még éppen bennmaradást érő 10., míg a Kazincz Barcika a kieső 12. helyen zárt az NB1-ben, ahol a lista vezető Eto megnyeri a bajnokságot, amennyiben ma legalább annyi pontot szerez a Kisvárda vendégeként, mint a címvédő Ferencváros a ZTE elleni hazai bajnokin. A győri sportigazgatót, a belga Steven van Harent hallják.
4: I don't experience extra tension.
5: Nem látok plusz feszültséget a játékosokon, annak ellenére sem, hogy nagyon sok a fiatal közöttük. Nem idegesek, mert most is azt csinálják, amit mindig, összpontosítanak és keményen dolgoznak. De persze az teljesen emberi, hogyha közvetlenül a meccs kezdete előtt kissé izgulnak majd. Szerintem nincs rajtunk nyomás, mert a szezon már most sikeres, több pontot szereztünk, mint tavaly, sokat fejlődtünk. Meglátjuk, hogy mire lesz ez elég szombaton.
1: A Ferencváros csapatkapitánya Dibusz Dénes mindenképp győzne a ZTE ellen, és bízik a kisvárdai csodában. Most őt hallják.
6: Sajnos majdnem az egész tavasz az így nézett ki, hogy amellett, hogy a saját mérkőzésünket szerettük volna megnyerni, és próbáltunk arra koncentrálni, mellett ugye mindig a Győr mérkőzését is figyelemmel kellett követni, és szorítani azért, hogy esetleg ők pontokat bukjanak, úgyhogy most ez egy ilyen helyzet, nyilván voltunk már a másik oldalon is jó néhányszor, de hát most ez maradt nekünk, úgyhogy sajnos ez a szezon így alakult, és ugye nagyon sok, főleg hazai pontvesztés, vereség volt itt a szezonban, aminek sajnos megisszuk a levét, és most emiatt ilyen helyzetbe hoztuk magunkat, de nem adjuk fel, és bízunk benne, hogy egy kisebb csoda fog történni Kisvárdán, mi pedig meg tudjuk nyerni a mérkőzésünket.
1: A 17 óra 15 perckor kezdődő Kisvárda-Eto találkozót az M4 Sport, a Ferencváros ZTE meccset az M4 Sport Plus közvetíti élőben, míg a maradék két összecsapást, a DVTK Paks és a DVSC Újpest meccset az m4sport.hu oldalon követhetik, a Nemzeti Sportrádió pedig körkapcsolással számol be a mai NB1-es mérkőzésekről. Hiába adott 2 gólpaszt Szoboszlai Dominik, a Liverpool 4-2-es vereséget szenvedett az Aston Villa otthonában az angol labdarúgó bajnokságban. Szoboszlai mellett Kerkez Milos is végigjátszotta a találkozót a vendégeknél.
7: Nemzeti Sport Krónika.
1: Ma elrajtol az A csoportos férfi jégkorong világbajnokság a magyar válogatott számára. A finnek ellen kezdő együttes az előző évhez hasonlóan ismét bennmaradna a magyar az élvonalban. A csapat rutinos tagja Sofron István arról beszélt, hogy az első 3 mérkőzésen el is dől, hogy sikerül-e megvalósítaniuk a célt.
8: Mindenképp azért jöttünk, hogy újra történelmet írjunk, hogy bennmaradjunk az A csoportban. Először sikerüljön egymás után kétszer bennmaradni, és ez az első 3 mérkőzésen nagy valószínűséggel is fog dőlni, hiszen nekünk az osztrákokat és a briteket mindenképpen meg kell verni. Ezen a 3 meccsen el fog dőlni, hiszen az utána lévő mérkőzéseken azért már nagyon erős színvonalú Svájc, Amerika, aki ellen persze azért kevés esélyünk van pontokat szerezni, de én azt gondolom, hogy a britek és az osztrákok ellen 50-50% esélyünk van, hogy fog alakulni. Mi nagyon bízunk magunkba, beletettük a munkát, és én azt gondolom, hogy az elmúlt években már többször

0: bizonyítottuk, hogy ezeket a válogatottakat igenis meg tudjuk verni, meg tudjuk szorítani, pontokat tudunk ellenük szerezni, úgyhogy ilyen önbizalommal kell nekivágni ennek a három meccsnek.
1: Ma pont a bennmaradásért vívott harcban a két nagy rivális csap össze egymással Zürichben. Ott is van a Nagy-Britannia-Ausztria találkozó helyszínén Virányi Zsolt kollégánk. Szervusz Zsolt, hogy áll a mérkőzés, és mit tapasztaltál, milyen formában van a két csapat?
2: Szia Dani, 4 perccel az első harmad vége előtt, jelen pillanatban 3-1-re vezet Ausztria, úgyhogy a 10. percben a két salzburgi Nisner, valamint Schneider góljával, a gráci bajnokcsapatból Huber a 10. percben 3-0-ra növelte az osztrákok előnyét, és nem sokkal ezelőtt Clemens szépítette a britektől, a britek újoncok itt az Elite VB-n, és nagy valószínűséggel kedden este 20:20-kor a magyar-brit mérkőzés sorsdöntő lehet a bemaradás szempontjából, hiszen itt 8 csapat küzd Zürichben, a másik 8 csapat pedig Friburgban, és a 8 csapatból az utolsó mind a két csoportból kiesik majd a Divízió 1/A-s világbajnokságra. Az osztrákoknak sikerült azért borsot törni az orruk alá, például az osztrákbajnokságban, ahol egészen az elődöntőig menetelt a Fehérvár, ott pont a későbbi bajnok Grácz megállította. Egyelőre tehát 3-1-re vezet itt Zürichben a tavaly a legjobb 8 közé bejutó osztrák csapat, amelyik egyébként az elmúlt években többször is kellemetlen vereséget ért el a magyar csapat ellen, úgy, hogy már több góllal, 2, illetve 3 góllal mi vezettünk. Holnap játszunk az osztrákokkal, van miért visszavágnunk. Ma a Finnország ellen kezdünk, 16:20-kor itt Zürichben.
1: Virányi Zsoltnak nagyon szépen köszönjük. Ma elkezdődik a bajnoki döntő a férfi kosárlabda NB1-ben. A címvédő Szolnok fogadja a tavaly ezüstérmes Falkót. Az olaj csapatkapitánya Pallai Tamás beszélt az esélyekről.
3: Biztosan nagyon-nagyon nehéz mérkőzés lesz, nagyon fizikális lesz, mind a két csapatban lesz izgalom és drukk is, de mind a két csapat élt már meg nagy csatákat, mind a kettő rutinosnak mondható együttes. Egymást is jól ismerjük, hiszen a szezon során már 3-szor találkoztunk a Falkóval, úgyhogy biztos, hogy nagy meglepetéseket nem tudunk egymásnak okozni, ezért azt gondolom, hogy a védekezés fog dominálni, nem biztos, hogy túl sok pont fogja esni az első mérkőzésen, de biztosan nagyon nagy lesz az intenzitás.
1: A szombathelyi Falkó részéről Váradi Benedek beszélt a döntőről.
4: Szolnoki a hazai pálya, talán kicsit nagyobb nyomás van rajtuk, ára miatt is, hogy ugye eddig az alapszakaszban megvertek minket kétszer is, mindenki tőlük várja most azt, hogy bajnokok lesznek, úgyhogy mi most egyfajta kis underdogként megyünk szerintem neki ennek a döntőnek, és tényleg szeretnénk azt, hogy ez még éhesebbé tegyen minket, és ezáltal tényleg behúzni a döntőt.
1: A női kézilabda NB1-ben két mérkőzést játszottak tegnap, Győr-Dunaújváros 49-21 és Moson-Magyaróvár-Budaörs 34-32.
5: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Két dobogós helyezéssel zárta a magyar kajakkenu válogatott a Brandenburgi Világkupa első döntős napját. Kis Ágnes és Nagy Bianka kenu párosa 500 méteren győzött, a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkotta kajak négyesünk pedig ezüstérmet szerzett Németországban. Tim Merlié nyerte a Tour de Hongrie magyarországúti kerékpáros körverseny harmadik szakaszát, a belga pénteki sikerével átvette a vezetést összetettben, ahol a legjobb magyarnak járó fehér trikót a 39. helyen álló Walter Attila viselheti a mai etapon. Most Walter Attila beszél a tegnapi élményeiről.
6: Mondhatnám, hogy egyre profibb vagyok, mert tudtam, mikor beértünk a célba, hogy én leszek a fehér trikós, de megpróbáltam elosonni. Vártam egy picit, nem szóltak, de ahogy körülnéztem, úgy érzékeltem, hogy igen, valószínűleg most ez a trikó ma rám kerül. Nehéz szakasz volt nagyon, már az elején hamar elment a szökés, de már az elején pici utakon versenyeztünk, esett az eső, fújt a szél nagyon, nagyon-nagyon ideges volt ma is a mezőny, gondolom ma is az eső meg a szél miatt, úgyhogy nem tudom az elmúlt években milyen volt a Tour de Hongrie, amikor én legutóbb versenyeztem itt, akkor nem ilyen volt. Tényleg folyamatosan megy a pozícióharc igazából egész nap a mezőnybe. A végén nagyon durván esett, szóval nem csak egy picit kezdett el szemerkélni, hanem tényleg átmentünk ilyen óriási viharfelhőkön is. Én általában szeretem ezt, és ez ma se volt másképp. A lábaim is nagyon jók voltak a végén, úgyhogy végig előtt tudtam versenyezni, előtt tudtam tartani a sprinterünket, akinek sajnos már nem ment jól ez a hektikus befutó, de én kifejezetten örülök annak, ahogy éreztem magam.
1: Ma az időjárás miatt lerövidített szakaszon Mohácsról Pécsre tart a Tour de Hongrie mezőnye. A dán Jonas Vingegaard nyerte az olasz kerékpáros körverseny tegnapi szakaszát. A Giro d'Italia összetettjében a portugál Afonso Eulálio áll az élen. Mocsári Bence megnyerte kategóriáját a paratriatlonosok világbajnoki sorozatának Yokohamai állomásán. Az épeknél Dévai Zsombor volt az egyetlen magyar induló. Ő a 23. lett Japánban. Győzött az ausztrál Matthew Hauser. Adásunk végén köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
5: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában, szerkesztővel Orosz Gergővel és velem Gergely Istvánnal. Hát a mai vendégünk egy igazi legenda. Én gyerekkoromban már nagyon-nagyon sokat hallottam róla, szinte csak ezt hallottam. És ezzel párosult egyből a Fradi. És én bevallom neked őszintén, hogy én nem, szinte annyira kitűnt a neved a többiek közül, mint hogyha nem is létezne más labdarúgó, mint te. Legalábbis mi úgy éltük a gyerekkorunkat. Mielőtt még túl sokat fényezném, elmondom, Lipcsei Péter a mai vendégünk. Szia Péter, köszöntelek itt a műsorban.
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
1: Én nagyon örülök, hogy itt személyesen is találkozhatunk és beszéltek veled. Nagyon sok videót végignéztem el az elmúlt időszakban, sokat olvastam rólad, és hát az a gyerekkori élményem, hogy egy kis túlzással mondhatom azt, hogy te vagy a Fradi, és ha a Fradi, akkor Lipcsei Péter. Én csak ezt találtam a neten. Tehát, hogy rólad olyat találni, aminek nincs köze a labdarúgáshoz, vagy a Ferencvároshoz, az így van olyan?
2: Hát köszönöm szépen, megtisztelő. Nyilván ugye, hát nagyon az elején kell kezdenem, hogy amikor 90-be kerültem ide a Ferencvároshoz, nem gondoltam volna, hogy ugye a legtöbb mérkőzést fogom játszani, mert jelen pillanatban ugye 649 mérkőzést játszottam, úgyhogy a történelemben eddig a legtöbb mérkőzés a Ferencvárosban. Örülök, hogy így konferáltál föl, vagy pedig ilyen szépeket mondasz rólam, úgyhogy meg is hatottam egy picit.
1: Ne hatod meg azért. De az jó tudni, hogy meg tudsz hatódni ezzel, mert szerintem ezt már egy kis milliószor hallhattad is. Nyilván ez a mérkőzés szám, amit említettél, ez bődületes, és innentől kezdve megkérdőjelezhetetlen az a fajta elköteleződés, amit, hogy amikor igazoltál külföldre, akkor is mondtad, hogy ha visszajönnél, vagy kérdezték tőled, ha visszajönnél, melyik csapatba, el tudod képzelni, más csapatba menni, mint a Ferencvárosba, és akkor is mondtad, hogy nem, ezt elképzelhetetlennek tartod. És hát lényegében nem is mentél más csapathoz. De képzeld, találtam arra egy nagyon jó videót, ezt még a Dévényi Tibi bácsi készítette veled a Lambériás öltözőben.
2: Három kívánság.
1: Zolika? Zolika volt a kisfiú?
2: Három kívánság, igen.
1: Igen, és emlékszel erre?
2: Hát valami rémlik, mert most gyerekeim ugye mindig, ugye én nem vagyok fönt semmi portálon, aztán a gyerekeim ugye már nagyobbak, és ők szokták nekem ezeket átküldözgetni. Igen, azt hiszem a Nyilasi Tibivel voltam együtt, és kérdezték, hát nyilván Fradi.
1: Tudod, mit válaszolta arra a kérdésre, hogy ki a kedvenc külföldi csapatod?
2: Mit mondtam?
1: Nincs.
2: Ja?
1: Neked csak a Fradival.
2: Igen, hát akkor még így voltam vele nyilván, de ugye mindig vannak azért kedvenc csapatai az embernek, hát ugye most, hogyha külföldről beszélünk, akkor természetesen nekem maradt a Porto, és ugye Barcelona rajongó vagyok most. Ennyi.
1: Hát sok minden megváltozott akkor az életedbe.
2: Rengeteg.
1: De menjünk vissza az elejére. Ugye a családból csak te születtél vidéken, tehát csak te nem vagy budapesti. Nagyon röviden, tömören összefoglalnád a kezdetek kezdetét, akkor abban benne lenne az, hogy neked meg volt írva az utat, hogy te labdarúgó leszel?
2: Hát az biztos. Tehát ugye, ha már elkezdjük, ugye, ahogy említetted, de nyilván a testvérem is itt Budapesten született, édesapám, édesanyám Budapesten, és ugye amikor ugye édesapám futballista volt, és lekerült Kazincbarcikára, akkor még voltak ugyanének, hogy amikor lemegy, akkor kap egy lakást, és Kazincbarcikán kapott egy kétszobás lakást.
1: Ami, Ibusz.
2: Igen, amit mai napig abban él. Ugye 81 éves az édesapám, mai napig abban él, ugye, és én ott születtem. Ugye ott végig jártam a ranglétát, tehát hogyha lehet ezt mondani, tehát 18 éves koromig én ott voltam, amíg le nem érettségiztem. Ugye természetes volt velem az, hogy nyilván futballista szeretnék lenni, hiszen a faterom edző volt, és ugye ő is több korosztálynak volt, Kazincbarcikán az edző, amikor abba hagyta ő is a labdarúgást, és ugye hát igen, még az hozzátartozik, hogy sajnos a szüleim azok elváltak akkor, és ugye édesapámnál voltunk a bátyámmal, és hát ugye amikor vége volt az iskola, hova tudtam menni, mindig a futballpályára, tehát mindig mentem a faterommal edzésekre, és hát éjjel-nappal ott voltam a pályán és az öltözőbe, tehát ez biztos volt, hogy én futballista akarok lenni.
1: Más sportág nem is jöhetett szóba? Nem próbáltam más sportágot?
2: Hát ugye volt ilyen, hogy ugye még akkor régen voltak ezek a mezei futóversenyek, és az iskolában mindig ki kellett menni mezei futóversenyre, és ugye azt mai napig nem tudom, de mindig megnyertem, mert ugye amikor a futballkarrierre majd rámegyünk, akkor én nem voltam valami nagy futóbolond, de viszont akkor a mezei futóversenyeket sorra megnyertem, és ugye az atlétika edző mindig szólt, hogy hát jó lenne, hogyha jönnél egy picit atlétikázni is, de nem volt bennem, nyilván csak az volt bennem, hogy én futballista akarok lenni, meg hát apám is azt mondta, hogy hagyjátok a gyereket, az úgyis futballista lesz.
1: Volt példaképed gyerekkorodban?
2: Volt, ugye nekem a Pierre Littbarski volt, nem tudom, hogy most itt a lehet, hogy neked még mond, a fiatalabbaknak nem, ez egy német válogatott játékos volt, hetes számú volt, és nekem azért tetszett, mert ilyen görbelába volt. Tehát ilyen ólába volt, és nem tudom, hogy miért, ugye, meg hát az a 80-as, 90-es évek, ugye hosszú haj, az a Bundesliga sérok, nekem ő volt ugye akkor a kedvencem, de nyilván ezt is ugye nagyon sokszor elmondtam, én vasaszurkoló voltam, és ezt mindig is vállaltam, akkor gyerekként.
1: Gyerekkorodban. És utána, amikor felköltöztetek, akkor edes Angyalföldre költöztetek fel, ugye?
2: Hát ugye, amikor én felköltöztem 90-ben, akkor kaptam egy ibuszlakást, és az Angyalföldön, a Babér utcába bérelte nekem a Fradi. De ugye még visszamennék arra, hogy a vasaszurkoló, hogy lettem ugye az én nagypapám a anyai ágról, ő sofőr volt, és ő volt a Vasasnak az elnökének, a Kertai doktor úrnak, aki sajnos meghalt az is autóbalesetben. Ő volt a nagypapám a sofőrje. És pont ugye mindig, amikor szünet volt, akkor én mindig a nagypapámnál voltam, ugye ő Békásmegyeren lakott, és mindig jöttem vele. Ugyanaz a szindróma, mint a Kazinc Barcikán. Tehát jöttem a pályára, és mindig a nagypapám mindig a Vasas pályára hozott. Tehát én akkor láttam ugye a Kakas Laci bácsiékat, az a nagyobb generáció, a Váradi Béláék, őket láttam mindig edzéseken. Tehát ahogy a nagypapám tisztította a kocsiját, vitte a vendégeket, akkor én ott maradtam, megvártam mindig a Vasas pályán, és én mindig ott az edzéseket figyeltem, és én ezért lettem Vasas szurkoló. Ellentétben a bátyám, mert a bátyám az véres szájú fradista volt, úgyhogy folyamatosan gyerekként ütöttük egymást mindig, és hát ugye jött ez a váltás 90-ben, akkor teljesen megváltozott minden.
1: Ugye ilyen alapon lehettél volna a sofőr is, mert hogy
2: igen.
1: Hogy éppen a sofőr visz benneteket mindenhova, és így lett a Vasas. Nem is akartál a Vasasban játszani, nem is jött szóba a Vasas?
2: Nem, ugye ha már mondhatom, most már így el lehet mondani a dolgokat, ugye...
1: Már bármit mondhatsz.
2: 90-es években ugye nem voltam még akkor 18, hát betöltöttem a 18-at, de előtte, amikor még megkerestek nem is engem, hanem az édesapámat, akkor a Békés Csaba, a Honvéd és a Fradi kereste meg a fateromat. És megmondom őszintén, nem is én döntöttem, hanem a fater döntött abba, hogy hova igazoljak. Ez a három csapat volt kérő. Ugye azt még hozzá kell tenni, hogy MB2-be játszottam én 17 évesen a Kazinc Barcikába. És ugye pont az a 90-es, és a 89-es, 90-es évben a Kazinc Barcika osztályzott játszott a Honvéddal. És pont az volt, hogy most a...
1: Kinek kell feljutni, de
2: ezt már mondhatjuk, hogy ez már le volt zsírozva, tehát nekünk semmi sanszunk nem volt. Ugye, mert akkor jöttek a Petri Zsolték, a Mezei Gyuri bácsiék, már ott voltak a lelátón, de biztosak voltunk, hogy nem mi nyerünk. Ugye itt az első mérkőzésen a Honvéd pályán kikaptunk 1-0-ra. És a hazai pályán pedig 2-2 volt. Viszont az első percben már vezettünk, úgyhogy kiegyenlítettük a dolgainkat, de hát aztán Isten nyugasztalja, Pulsanyi bácsi úgy vezette a mérkőzést, hogy nekünk ne legyen jó, de ezt én vele is megbeszéltem. Nagyon jobban voltam a Sanyi bácsival, tehát ott volt egy szabadrugás, amit nyilván a csehi nagyon szépen bevart, úgyhogy mondhatom azt, hogy nekünk nagyon sanszunk nem volt, hogy megnyerjük azt a mérkőzést, és azon a mérkőzésen, ugye mindkét mérkőzésen lent volt a Nyilasi Tibi, ő lett akkor a 90-es években, ő kezdte a Fradiba az edzősködést, és hát erről is majd vannak legendák, tehát utólag mindig mondják, hogy kivett engem észre, hát állítólag a Nyíl akkor engem észrevett, ugyanaz nekem is az a hosszú haj volt, az a Bundesliga séró nekem is, és hát ugye nagyon jól ment azon a két mérkőzésen a játék, és akartak engem, és a fater így döntött, hogy ő úgy érezte, hogy a Fradi jó lesz. Úgyhogy a Magyar Zoli bácsi, aki volt a szakosztályelnök, ő még lejött a faterhoz, és március környékén megegyeztek a FATER-ra, nyilván akkor még a FATER-nak is alá kellett írni, mert nem voltam még 18 éves. Természetesen a apám azt mondta, hogy le kell érettségizni a gyereknek nyáron, és akkor utána tudok csatlakozni a Fradihoz, még azzal a, olyan kézzel írógéppel, amit így toltak, és így úgy írta meg a Magyar Zoli bácsi a szerződésemet, és a FATER meg belement, úgyhogy ez volt az első, elsődleges sztori.
1: De akkor édesapád volt a menedzsered?
2: Hát igen, akkor még lehetett mondani. Hát ahogy mondtam, ugye elvált szülők, apámmal nevelkedtünk, úgyhogy a FATER nyilván segített nekünk akkor nagyon sok mindenben.
1: De jól döntött.
2: Abszolút, abszolút utólag, igen.
1: És azért a Nyilasíti Bia, hogyha kíván, azt azért nem csak idehaza néve, hogy most már, vagy te sem, de hogy bele edzősködni, tehát 17 évesen, jó, hát nyilván akkor 17 évesen azt hiszi az ember, hogy már felnőtt, vagy 16 évesen felnőtt, de most visszagondolva gyerekként, legalábbis magamra így gondolok vissza 17 évesen, az egy Fradiba, a Nyilasi Tibihez kerülni, az
2: hát
1: neked egy,
2: volt,
1: egy ilyen, gondolom, nem semleges érzés volt.
2: Igen, hát egy álom volt nyilván, ugye pont akkor voltam a... Az is egy ilyen nehéz időszak volt rögtön az elején, hiszen akkor játszottunk a magyar ifjúsági válogatottal Európa-bajnokságot, és az pont egy hazai rendezési mérkőzés volt, vagyis torna, az pont volt Békés Csaba és Gyula itt volt, és ahogy bemutattak, elkezdte a Fradi a felkészülést, bemutattak a csapatnak, és abban a pillanatban nekem utána mennem kellett Dunavarsányba, mert készültünk az ifjúsági Európa-bajnokságra, és amikor lement ez az ifjúsági Európa-bajnokság, akkor kerültem vissza a csapathoz. És ugye nagyba a felkészülés részében nem voltam benne, talán egy hét tíz nappal előtt a bajnokság kezdete előtt jöttem vissza, és meglepő módon a Tibi berakott a kezdő csapatba, és ez egy pont egy Újpest-Ferencváros mérkőzés, ott első bajnoki mérkőzésem, ami nyertünk 5-0-ra a Megyeri úton.
1: Ötösbe kezdtél ott, ugye?
2: Ötösbe, igen, ötös messzám. Érdekesség, hogy a TV felvétel, ott Lipcsei Csabát írtak. Igen, Lipcsei Csabát írtak. Nem tudom, hogy miért.
1: Ki ugye... tudta még akkor ki az a
2: Lipcsei? Igen, igen, ez így van, és akkor ugye 1-től 11-ig voltak akkor még a számozások, tehát nem lehetett ilyen 72-56 mindenféle számok, és akkor nyilván az a szám jutott nekem az ötös.
1: Megvan még ez a kép, amikor ott először pályára léptél?
2: Meg.
1: Milyen érzés?
2: Hát nagyon izgalmas. Hát ugye mindig mondták, hogy a Fradi Újpest az mi, vagy az Újpest-Ferencváros az egy derbi. És
1: tehát gondolom, addig láttam már pár ilyen
2: mérkőzést. Láttam nyilván, de azért az tévén keresztül látod, vagy pedig amikor benne állsz a pályán is, mikor kivonulsz és látod a két tábort, elképesztő hangulat volt, és hát egyáltalán nem gondoltam volna. Én azon voltam, hogy ugyebár az első mérkőzésemen próbáljak minél jobb teljesítményt nyújtani, és megragadni azt az alkalmat, hogy az előbb elmondtam, hogy a Nyilasi Tibi bizalmat szavazott nekem az, hogy ilyen felkészülés előtt, hogy nem voltam ott, hanem csak végig az ifi válogatottban voltam az Európa-bajnokságon, hogy egyből a kezdőbe rakott be, éreztem a bizalmat, és hát nyilván elsősorban csak az volt bennem, hogy ne hibázzak, tehát ez volt a legjobb, és hát nyilván ott azért olyan nevek voltak, hogy Limperger, Fischer, Pali, ugye Szenes Sanyinak akkor volt az első mérkőzésenek is, és két nagyon nagy gólt rúgott, úgyhogy tényleg jól jöttünk ki belőle az első bajnokin.
1: Milyen gyerek voltál amúgy?
2: Rossz vagy eleven, ugye hát nem voltam valami fényes tanuló, az biztos, ugye nem érdekel semmi más, csak a foci. Tehát ugye, hiába mondom, most az én gyerekeimnek, ugye két nagy gyerekem van, 33 meg 28, és van most már egy unokám is, egy másfél éves, és hiába mondom a gyerekeimnek, hogy akkor nem voltak kütyük, nem voltak telefonok, nem voltak sem olyan eszköz, amivel vitte volna a figyelmet, hanem ami iskola után hazajöttem, egyből mentem a térre és fociztam, tehát ilyen nappal. És apám mindig, hát apám meg persze szigorúan fogott, ahogy tudott minket, de nyilván ő is úgy volt vele, hogy mindenképp le kell érettségiznem. Tehát az a legfontosabb, és utána majd meglátjuk, hogy mi lesz.
1: Most említetted, hogy másképp gondolsz erre. Ezt mondhatjuk azt, hogy azért lehet, hogy ha másképp kellett volna, akkor ezt felfognod? A tanulást, az iskola és a sport kapcsolatát?
2: Igen, mert ugye most a volt játékosaimnak is én is azt mondom, hogy nagyon fontos a tanulás, és ugye soha nem lehet tudni, hogy kinek mikor jön olyan sérülés, amikor abba kell hagyni ezt a focit, és ott nyilván ugye mikor már nem volt kötelező a tanulás, akkor gondolt bele az ember az, hogy mik mikbe csináltam olyat, amit nem kellett volna nyilván, de mondom még egyszer, apám azért ütött vert, és addig el tudott vinni, hogy le kell érettségizni, le is érettségiztem nyilván, és ugye utána jött a másik olyan időszak, amikor felkerültem 90-be a Fradiba, ami az se volt egy könnyű.
1: Ezt el tudom képzelni, hogy bekerülsz a Fradiba, meg kell felelned, élvezed az egész helyzetet, csak a focinak értél addig, akkor innentől kezdve most már tényleg még inkább csak ez az élet stílus köszön be az életedbe, de szerinted most a gyerekek, akik a focisták, tehát a kicsik másképp gondolnak a tanulásra, vagy ők is ugyanígy vannak ez, hogy aki megszállott, az csak a foci, vagy ez változott?
2: Vegyes, szerintem vegyes, mert ugye nagyon sokszor voltam, mint edző, igazgató hölgyeknél, be kellett mennem, hiszen a volt játékosaim nem mindig akartak.
1: Hát az U21-nél is voltál, ugye?
2: Igen, voltam a Fradiba, ugye úgy kezdtem, hogy elsősorban, amikor abbahagytam a focit, hogy az MB2-es csapatnál, mert akkor még a Fradinak a második csapata játszhatott MB2-be. Ott voltam 3 évig, és utána ugye akkor az MLS megszüntette azt, hogy nem lehet fiók csapat MB2-es, hanem MB3-as, azt ugyanúgy vittük tovább, és itt ezen belül volt nagyon sok olyan játékos, akivel dolgoztam, és ugye voltak nyilván olyan játékosokkal problémák, akiknek be kellett mennem néha az igazgatónőhöz, és helyre kellett tenni a játékosokat.
1: Tehát ott bajnokságot is nyertetek.
2: Igen, az MB3-as csapattal, és előtte pedig az U21-es csapattal is, ugye. Hát ez is furcsa, ugye, hogy nagyon ritkán játszottam olyan csoportba, hogy ugyanaz lett volna minden évben. Tehát van, amikor átraktak valahova, például ez az U19-es bajnokság. Mindig U19-es bajnokság volt, de valahogy megszüntették, és egy évre felrakták U21-re. Senki nem tudta, hogy miért. És ugye akkor a Fradi azt mondta, hogy az U21-ben induljunk el. Megnyertük azt a bajnokságot, ugye akkor azt már látták, hogy ugye akkor azt úgymond kinőtte ez a csapat, akkor visszaraktak minket az MB3-ba, és akkor azt az MB3-os bajnokságot is megnyertük.
1: Tudod, mit nem hallottam tőled nyilatkozataidban, hogy attól függetlenül, hogy felnőttel vagy utánpótlással is foglalkoztál, hogy ez a mi időnkben más volt. Nagyon sok edző mondja azt, hogy mi időnkben más volt, amikor gyerekek voltunk, akkor máshogy beszéltek, mások voltak a lehetőségek, hogy most talán arra utalnak, hogy sokkal könnyebb most, hogy mennyivel könnyebb lenne nekik jól labdarúgónak lenniük, vagy azzá válniuk. Mások most a gyerekek, mint régebben voltak, hogyha magatokra gondolsz.
2: Igen.
1: Mint edzőként ugye foglalkoztál gyerekekkel, vagy hát nem gyerekekkel, fiatal felnőttekkel már, és amikor te gyerekkorodba visszagondolsz, bár talán ez már homályos, mert nekem is már homályos, tehát inkább már romantikus gondolataim vannak, hogy hú, de jó volt ez meg az, de lehet, hogy nem is volt olyan jó igazából, meg talán nem is úgy kellett volna annak lennie, de a romantikával gondolok vissza a gyerekkori nehézségeimre, meg a lehetőségekre, hogy pedig milyen jó volt, és talán annak köszönhetően vagyok ott, ahol most vagyok. De a fene tudja, mert azért jobb lehetőségekből könnyebb építkezni, hogy ha megnézed a te gyerekkorodat, a te kezdeti lehetőségeidet, akár infrastruktúra, szakmai tudás, csapat, én nem tudom, játék, és megnézed most, mint edző, visszanézed egy picit magadra, és megnézed a mostani fiatalokat, hogy mi az a változás, amit látsz rajtuk.
2: Hát ugye annak is volt jó oldala, meg rossz oldala, és ennek is van jó és rossz oldala. Én azt gondolom, hogy mi, hát egy mondattal lehet ezt mondani, mi szerettünk futballozni. Tehát én azt gondolom, hogy most, hogy ahogy edző lettem, nagyon-nagyon pénzorientált lett ez az egész, és ugye...
1: Te nem gondolkoztatok akkor gyerekként semmit, tehát nem kaptatok 2 forintot se soha.
2: Hát most lehet mondani, ugye, és én a Fradiba följöttem, 50 000 forint volt a fizetésem. Ugye nyilván hóvégén már nem is volt belőle, mert mindig elszortam, ugye.
1: Bocsánat, a Tibi bácsinak a második kérdése az ott, Dévény Tibi bácsinak, hát Zolikkal kérdeztetőletek, hogy mit csináltok, hogyha nem fociztok, és mondtad, hogy hát a fiúkkal járunk egy kicsit szórakozni.
2: És ezt őszintén mondom, amikor bekerültem egy olyan fiatal brigádba, ugye a Fradiba, ugye, hogy hát ott azért 2 korosztály volt, tehát voltak az idősebbek és a fiatal, és nem volt középút, tehát az idősebb korosztály, ugye a Fischer Paliék, Limperger, Pintér Attila, Bánki Dodiék, Józsa Miki, ők együtt voltak mindig. Én bekerültem egy olyan fiatal brigádba, ahol Vaszil Gyula, Albert Flóri, Nagy Zsolt, Vukovics Laci, és bekerültem ebbe a brigádba. Tehát és nyilván ugye ez volt nekem a másik veszélyem, ugye, hogy Kazinc Balcikáról fölkerül Budapestre egy fiatal srác, hát meghódította Budapestet, tehát ugye mindig most már mindig azt mondjuk, hogy Bajnokok Ligáját játszottunk, mert szerda, szombat mindig valahol voltunk, tehát Fortuna, mindent végig jártunk, tehát nagyon...
1: Most volt Fortuna 40.
2: Igen, most volt Fortuna 40, csak hát én nem szeretem ezt a nagy tömeget, úgyhogy volt jegyem, de nem mentem, úgyhogy akkor már nagyon sok helyre vittek a fiúk, ugye, és hát ilyen nappal mentünk, tehát nem volt ez be semmi, de nyilván ez mindig a mérkőzések után, tehát mérkőzés előtt soha nem gondoltunk ilyenekbe. Erre van egy ilyen sztorim is, hogy ezt még gyorsan el lehet mondani, ugye volt a Sote is, ugye a másik oldalon volt az Üllői úton, és ott volt egy ilyen nagyon nagy diszkó, és ugye egy fényképes igazolás lehetett bemenni. És egy mérkőzés után mentünk át, és akkor mondták, hogy hát hol van a fényképes igazolás, és mondta a Vasszi Gyula, hogy csapatképet hozhatok, és hozott egy csapatképet, és akkor azon mutogatta meg, hogy Tomi, 12-en álltunk sorba is, hogy engedjetek már be minket, mert 12-en voltunk, és hogy ez vagyok, ülő, álló sorba. Úgyhogy ezek olyan jó, szép emlékek voltak, hogy fiatalok voltunk, és hát nyilván felfedeztük Budapestet, és hát nekem természetesen új volt, mert a Kazinc Balcikáról följön egy fiatal gyerek, és belecsöppen ebbe, akkor persze, hogy mentem. Ha még szorítgathatok egy kicsit, akkor nyilván a Nyíl, ugye most is mondhatom, mert nagyon jó kapcsolatban vagyok, napi kapcsolatban vagyok vele, és nyilván a második fateromnak mondhatom. Ugye, és hát ahogy kezdtem, én azt gondolom, hogy az a 92-es év, amikor úgy befutottam, és arról mindig van egy ilyen vita, hogy kimond, mert először ugye védekezőbe raktak be engem, ugye még akkor volt ilyen három védős rendszer, a Pinyő volt, a Pintér Attila volt, a középhátvéd, mi két ember fogó voltam, én és a Limperger Zsolt, és ugye a 92-es évben egy sorral előrébb vittek, és akkor abból mindig volt egy vita, hogy a Szepesi Laci volt a pályedzője a Nyílnak, vagy a Nyíl mondta, hogy én menjek följebb egyel. Na mindegy, és ő visszatér erre a sztorizgatásra, ugye tudtam mindig, hogy hát az éjszakában vagyunk, és ugye hát akkor annak idején ugye a Nyílt mindenki ismerte, tehát a taxisoktól kezdve mindenki, és akkor ahogy beszálltunk egy taxiba, már másnap a Nyílt tudta. És akkor mondta, hogy azt mondta nekem egyszer, hogy hát most már ez nem titok, ez sem, viszkikóláztam, tehát én nagyon nagy viszkikólás voltam akkor, és akkor már úgy nevezett engem a Nyíl, hogy Johnny. Tehát a Johnny Walker miatt mondta a Nyíl, hogy figyelj, de Johnny, azt mondja, még egyszer meglátlak valahol, azt mondja, taxiról leszel feszítve, hogy meglátjuk, hogy te honnan jöttök ki. De mindig engem talált meg, mert úgy nyilván kedveltük egymást, de mindig engem talált meg. De mellette voltunk 6-an vagy 8-an. És ugye ez is egy ilyen apai szigor volt, és akkor volt egy ilyen fejre koppintás, hogy térj észhez, mert ez így nem lesz jó. Ugye ez ment szerintem egy évig, amikor így folyamatosan mentünk, de mondom, nyilván nem mérkőzés előtt, hanem ugye egyedülálló voltam, nem volt senkim, persze, hogy mentem, és akkor az a 92-es év, amikor ugye úgymond befutottam, akkor gondoltam, hogy azért más lesz. Ugye visszatérve arra, hogy ugye rosszabb körülmények voltak sokkal akkor, mikor mi voltunk, ugye, mert annak idején, ugye, ha Nyíl bevitt minket a Népligeti edzőtáborba, ott ugye még fekete salak volt. És hogyha egy ilyen időben a fekete salak egy picit megfagy, akkor gondold el, hogy milyen szép azért kifutni egy ilyen salakos pályára, és ott nem volt más, tehát nem volt hova menned. Most ugye már műfűvek vannak, tehát nagyon szépen letolják a műfűvet, és akkor tudnak sportolni vagy focizni legalább egy egyenes talajon a játékosok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy annak is megvolt a szép dolgai, azoknak a dolgoknak. Most már annyira fejlett, ugye, hogy most már mindent mérnek, ugye nálunk is, ugye a Soroksáron is minden egyes edzést tudtam nézni, minden egyes mérkőzésre megvoltak a katapult rendszerek, hogy ki mennyit fut, ki mennyit sprintel, ki mennyit sétál. Ezekben mindig nyilván ez egy segítő kéz volt. Természetesen az idősebb korosztályára azt mondja, hogy ez hülyeség, mert annak idején se volt, de én azt gondolom, hogy szükséges és kell is. Nyilván kell egy iránymutatás, de mondjuk nálam nem mindig az játszott, aki a legtöbbet futotta, vagy pedig a méréseken a legjobb volt. Tehát azért én néztem azt, hogy ki tud futballozni is.
1: Szerinted, mint volt kiváló játékos és mint edző, mi kell ahhoz az utánpótlás korú labdarúgóknak, hogy kiemelkedjenek a mezőnyből?
2: Hát nyilván kell, ugye én nyilván sportág, tehát csapatsportág, és hogyha a gyerek bemegy egy öltözőbe, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent megtanul. Viszont kell oda az edző is, tehát az, hogy én azt gondolom, hogy egy edzőnek olyannak kell lenni, aki meg is tudja mutatni azokat a feladatokat, amiket eltervezel, vagy mondod, mert találkoztam olyannal is, aki azt mondta, hogy majd menjél haza, és nézd meg a Facebookon, vagy pedig a YouTube-on üsd be, hogy...
1: Hát tudom, így én is tudok labdarúgó edzőre.
2: Az idáncsát nézd meg, tehát a gyerekeknek, tehát egy 8-9 éves gyereknek én azt gondolom, hogy azért meg kell mutatni. És én nekem, lehet, hogy mindig mondják nekem is azt, hogy régi módi vagyok, én nagyon sok technikai hibát látok.
1: Jelent?
2: Hát az, hogy ugye én is, ugye nekem például, ha megint visszamegyünk, hogy nekem a faterom például, ő azt akarta, hogy mindkét lábas legyek. Tehát jobbal is, balra is ugyanúgy rúgjak. És volt olyan, nekem volt olyan edzés, amikor a jobb lábamról, én jobb lábas voltam általában, és a jobb lábamról levette a cipőt, és csak ballal érhettem hozzá a labdához. Tehát nekem voltak ilyenek. Na, de ma ezt nem csinálhatod meg.
1: Miért?
2: Hát kiröhögnek. Hát most látod azt, hogy egy gyerekkel, most mondom majd tovább, tehát az MB2-es szinten, tehát nekem is egy olyan technikai képzettség, tehát az én mindig mondom, és mindig súlykolom, és ugye mindig azt mondják, hogy tovább kell lépni, már most már ezen túl vagyunk, de nem vagyunk túl. Tehát, hogyha oda jön hozzám egy MB3-ból egy mondjuk egy U18 vagy egy U19-es válogatott gyerek, és nem tud a gyengébbik lábbal rúgni, az már szomorú. És ugye nálunk volt mindig olyan edzések, minden egy akár bajnoki között, mindig, hogyha vasárnap játszottunk, akkor pénteken kapura lövő edzés volt. És ott mindig súlykoltuk a jobb lábat, bal lábat. És volt olyan gyerek, aki lerúgta már tényleg a cipőnek az orrát, mert nem tudott rúgni, és akkor röhögnek. És akkor mondtam, figyelj, tesó, ne röhögjél már, ez sírnod kéne. Tehát 19 éves gyerek vagy, U19-es válogatott, és nem tudsz a gyengébbik lábbal rúgni. És akkor ugye mit kapsz? Peti bá vagy mester, mi nem rúgtunk, vagy nem gyakoroltuk a gyengébbik lábbal. És én azt gondolom, hogy ezek az alap dolgok. Tehát ezt mindenképp én azt gondolom, hogy az utánpótlás szinten ezt súlykolni kell beléjük. Tehát most már oda jutottunk, ugye, akik már sokat dolgoztak velem, hogy már mindig mondják, bal láb, jobb lábbal veszem át. Én nem szerettem azt, hogyha mondjuk jobb oldalról jön egy labda, és jobb külsővel veszi át a labdát, mert akkor, hogyha jobb külsővel veszed át a labdát, akkor a labda mindig arra fog menni. Nem merik használni a gyengébbik lábat, tehát a bal lábat. Hogyha bal belsővel veszed magad elé, akkor egyből tudod jobb lábbal rúgni. Csak nem merik a bal lábat használni, mert érzik, hogy bizonytalanok, vagy nem olyan a gyengébbik lábuk. Tehát én ezt mindig folyamatosan súlykoltam. Volt egy-két gyerek, akinek már ez mindig a fejébe volt, mert átvette jobb külsővel, és már egyből mondta, hogy bal láb, már kiabáltak, tudod, engem is egy kicsit zrikáltak, de legalább benne maradt a fejébe, hogy mivel kéne átvenni. És ugye visszatérve még az, hogy a gyerekeknek, tehát hogy szeressék ezt a focit, az a legfontosabb. Tehát az, hogyha valaki fölteszi az életét, akkor nagyon
1: fontos. Bocsánat, fölteszik az életüket? Mit látsz?
2: Hát nem mindenki, ugye nem mindenki, én azt gondolom.
1: Mert te föltetted.
2: Igen, de ugye volt az edzői pályafutásom során olyan gyerek, nem akarok nevet mondani, de egy nagyon tehetséges gyerek, és ugye nálunk is volt erőléti edző, kiadtuk a téli futásokat, hogy kinek mit kell futni, hogy ne úgy gyere vissza, hogy nulláról kezded a januári felkészüléshez. Ugye a januári felkészülés előtt legalább egy vagy két hét volt. És ugye nem nagy összeg, 5000 forint, aki nem csinálja meg ezeket a futásokat. És volt egy applikáció, amin applikáción el kellett küldeni az erőléti edzőnek azokat a dolgokat. Az erőléti edző természetesen tovább küldte e-mailben nekünk, és láttuk azt, hogy ki csinálja meg, vagy ki nem. És ugye aki nem csinálja meg, 5000 forint büntetés, semmi extra, tehát nem volt ilyen nagy, de hogy mégis legyen jelentősége. Volt olyan játékos, aki egyet se futott, és hozta 25000 forintot januárba. Érted? Mert hogy ötször nem futott, ötször 25000 forint. Tehát elhiszem, hogy csibész, meg szerettem a csibész gyereket, és szerettem azt a gyereket is, tehát nem volt vele probléma, csak ő valahogy nem tudta megérteni azt, hogy figyelj meg, de munkanélkül ez nem megy. Tehát azért mondom, hogy az alázat is nagyon fontos, tehát az, hogy te milyen munkát, nem kell nektek mondani, vagy neked mondani, mert rengeteget melóztatok, és ezeket a sportágakat én nagyon tisztelem mindegyiket, mert elképesztő meló van benne, és nyilván anélkül ez nem fog menni, és hogyha ezt a játékos nem érti meg, az sajnos le fog morzsolódni, és sajnos nincs is ott a gyerek, már nem is, én azt gondolom, hogy szerintem ő már abba is hagyta ezt a sportágat.
0: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Lipcsei Péter a vendégem, volt labdarúgó, válogatott edző. Hát a munkát nehéz megvenni. De sok mindent meg lehet venni, a munkát az nagyon-nagyon nehéz. Meg alapvetően én is kedvelem a csibészeket, és talán ez a csibészség kell ahhoz, hogy valaki jó legyen bármibe is, tehát nem csak a sportba, bármibe. Jó, hogyha ez bennük van, de az se baj, hogyha rá lehet őket venni a munkára. Te milyen gyerek voltál? Most már így visszanézed magad edzői szemmel, te örültél volna magadnak, mint edző? Hát, tehát a kis Lipcsei Petikének örült volna a Lipcsei Péter edzőbe.
2: Igen, nekem is volt egy időszak, hogy az elején, amikor elkezdtem, akkor hát lehet azt mondani, hogy benne is volt a tehetség. Tehát szerintem tehetség volt bennem. Nyilván utólag én is azért szerintem többet raktam volna bele, akkor lehet, hogy más lett volna, nem tudhatom, de ugye mondjuk én se szerettem például konditerembe járni, ami most szerintem nélkülözhetetlen. Ugye nem is voltak olyan konditermek annó, mint most vannak. Ugye nálunk ugye a Fradiban még a régi stadionban, ugye ott hátul volt egy nagyon picike kis konditerem, talán 3G volt benne, de ugyanúgy be lehetett volna menni mondjuk edzés előtt nekem, meg edzés után is. Én nem akartam. Nem tudom miért. Úgy akkor azt gondoltam, hogy nekem az így jó, de így utólag azt mondom, hogy lehet, hogy most lehet így mondani, hogy többre vihettem volna, vagy nem tudom, de biztos, hogy hiányzott volna nekem az a konditerem, vagy az a... Tehát akkor még ugye erőléti edződ nem volt. Tehát nem mondta meg azt, hogy neked mit kell csinálni. Én se tudtam magamtól, hogy körülbelül, hogy milyen gyakorlatokat kell csinálni. Ott volt ugye egy-kettő, mert Keller Józsi az mai napig olyan jól néz ki, hogy valami elképesztő. Ő mindig benn volt, és mindig ment be előtte, utána az edzések után. Én nem nagyon. Tehát lehet, hogy ezt, hogyha lehet, ez följön a számlámra, hogy ezt bántam. Nem nagyon szerettem úgy badizni, tehát nem nagyon érdekelt.
1: Mi volt az erősséged szerinted, mint labdarúgó?
2: Nekem az, hogy ugye jó lábam volt, tehát oda tudtam rúgni mindenkinek, ahova kell, és szerettem játszani mondjuk egy Tököli Attilával, vagy egy Gerazolival, mert úgy indultak be a védők mögé, hogy csak oda kellett rúgnom a labdát, és én azt gondolom, hogy ebbe jó voltam. Nyilván nem voltam gyors, viszont labdával igen. Furcsa volt, hogy képzeld el, hogy volt egy ilyen felmérés az angoloknál, amikor ugye kizárták a Fradit, és jöttek az angolok, fotocellás mérés, egyenes futás, egyenes, és akkor mérték, mit

0: nem tudtam úgy nagyon nagy cseleket megcsinálni, meg nem volt úgy olyan nagy cseleim, hanem inkább a lendületből el tudtam vinni, kicseleztem a kapust, mondom, jó lábam volt, szabadrúgás gólok voltak, rengeteg gólpassz, ami a pozitívum, úgyhogy meg hát nyilván, amit az elején mondtam, hogy azért a jobb lábbal, bal lábbal, mind a kettővel azért az erősségem volt.
1: És mi volt a legnagyobb hátrányod, vagy lemaradásod, vagy hiányosságod szerinted?
0: Hát mondom azt, hogy ugye néha ugye, amit mondtam, 92-ben lettem úgymond az, aki, tehát 92 volt az, amikor ugye 11 év után megnyerte a Fradi a bajnokságot, és az egy nagyon, nagyon vízválasztó mérce volt, hiszen akkor az a 90-es években ugye 6 vagy 7 játékos olyan úgymond Fradi szinten sztár elment, tehát a Pintér Attila, a Limperger, a Bánki Dodiék, a Fischer Paliék, hogy mi maradtunk a 92-es érába a fiatalok, tehát a Kisflóri, Vukovics Laci, egyedül a Fodori Micegént őt igazoltuk, és ugye 11 évvel előtte, 81-ben nyert bajnokságot a Ferencváros, és nagyon hiányolták már ugye a szurkolók is, és mi 92-ben megnyertük azt a bajnokságot, úgyhogy a tavaszi szezonban, akkor két pontos rendszer volt, 15 mérkőzésből 13-at nyertünk, és kettő döntetlenünk volt. És ugye az nagyon ki volt élezve, hiszen a Vác jött utánunk, a Csankmester volt az edzők, a Vác jött mindig folyamatosan utánunk, és egy pontra voltak lemaradva. És nyilván az őszi szezonban 6-ak voltunk, és onnan az a tavaszt azt nagyon megnyomtuk, és hát nyilván ezek a senkik voltunk akkor igazából, mert nem volt nevünk, tehát ezek a fiatalok, akik egymásért tudtak harcolni. Lehet, hogy most ez jó volt az, amit mondtam, hogy 91-ben mindig folyamatosan együtt voltunk az éjszakába, és együtt mentünk ezzel a brigáddal. Lehet most így utólag, mert tényleg össze volt kovácsolódva a brigád, és együtt tudtunk menni. És ugye nekem is mindig, hát megmondom őszintén, még mindig borsózik most a kezem, hogy az a 92-es volt az a legnagyobb bajnoki címem, amit ugye Diósgyőrben megnyertünk, és 30-30 nem tudom hány ezer ember volt Diósgyőrben, és jöttünk hazafelé, és egy nagy fiesta, ugye hazafelé ugye még nem volt kész az M3-as, hanem csak Gyöngyösig volt ilyen két sávos úta, és a sima 3-as úta jöttünk, és tele zöldfehérvel az öreg néni, öreg bácsik zöldfehér zászlóval integettek. Tehát nekem az volt a legnagyobb bajnoki címem a Fradival, az a 92-es, és ugye abban a Nyílnak is óriási nagy szerepe volt. Tehát ugye Nyíl bízott a fiatalokba, és hát folyamatosan meneteltünk, és nem tudjuk, hogy miért mindig a következő mérkőzésre gondoltunk, és a következő mérkőzést mindig behúztuk. És ez nekem az ott indult el szerintem úgy a karrierem. És akkor ugye volt a 92, amikor a KEK-be játszottunk, akkor még kupagyőztesek Európa kupája volt, és ott 6 gólt rúgtam. Ugye Brémába kikaptunk 3-2-re, de én rúgtam mind a kettőt, jöttünk haza Feri egy repülőtéren, úgy fogadtak minket 3-2 vereség után, mint hogyha BL-t nyertünk volna. Tehát annyi ember volt, tehát valami elképesztő, és hát megint ugyanaz a sztori, hogy hát onnan Fortunába ugye vittek a szurkolók a nyakába, én Fradi melegítőbe, és hát vittek a nyakukba a szurkolók, és ott voltam a Fortunába a hajnalban, amikor leszállt a gép. De ez egy jó dolog volt, tehát egy elvitt minket akkor úgy a hév, de mondom, akkor úgy valahogy együtt volt az a brigád nagyon, hogy tényleg mindig tudtunk egymásért harcolni. Ugye ez a 92-es év, és azt gondolom, hogy onnan indult el a karrierem.
1: És a legjobb ez egészben az, hogy mosolyogva meséled ezt az egészet, tehát nem
0: szomorkodva. Most már lehet, igen, most már lehet.
1: És utána jött Portugália. Azért Portugália akkor is, most is azért egy óriási labdarúgó nemzet. Ugye abban az időszakban, amikor te mentél ki, akkor természetesen ki lehetett látni már külföldre, de külföldre igazolni akkor sportolóként azért mindig nagy dolog volt, mert akkor is, hogyha csak eligazolsz, nem akkor, hogyha egy jó csapathoz is igazolsz el. Neked hogy jött? Ugye azt olvastam akkor, vagy azt hallottam a különböző interjúkból, hogy volt több lehetőséged is, és utána végül a Porto maradt, ami azért nem egy rossz választás, vagy egy rossz lehetőség, és hát egy igazán nagy kiugrási lehetőség szerintem egy magyar labdarúgónak, főleg ráadásul úgy, hogy ugye itthon már vezéregyeniség voltál, és úgy kinyílik a világ lényegében egy teljesen más kultúrában, mert a családdal menték ki, ugye ez egy nagy kaland, ilyen szempontból, de mégis a labdarúgás az, ami az egészet összetartja, és hát egy újabb kihívás, ugye a Fradi után, amikor nyertetek, hosszabb idő után azért ott volt bukdácsolás a Fradinak, akkor teljesen más körülményekből egy teljesen más labdarúgó kultúrába mész ki.
0: Igen, hát 95-ben mentem ki, ugye akkor pont akkor már a Novák Dezső bácsi volt a 95-ben az edző, és akkor megnyertük a bajnokságot, a kupát és a szuperkupát, és akkor ugye

0: a Portóval játszottunk egy mérkőzést, pont a kinti mérkőzés, amikor kikaptunk 6-0, én ott nem játszottam, mert két sárgalapos voltam, és akkor ott nem játszottam, tehát ott nem tudtam játszani, hanem a visszavágó játszottam, és ott nyertünk 2-0, és ott nagyon-nagyon extra ment az a mérkőzés, tehát nagyon jól játszottam, és ugye akkor vett észre a Bobby Robson, és ugye megtörtént a váltás, de előtte ugye még nagyon sok, nem volt menedzserem, tehát nem volt még menedzser, és...
1: Kinek kérted ki ilyenkor a véleményet, hogy hogy történt?
0: Hát ez? A Nyilla nagyon sokat beszélgettem, nyilván a Fater is, de hát természetesen a Nyilla azért benne volt ebbe a labdarúgásba, a Fater mit tudott már akkor igazából 95-ben csak a jó tanácsait mondani, de nyilván a Nyilla benne volt ezekbe a körökbe, és ugye folyamatosan jöttek a menedzserek, ugye akkor már válogatott is voltam, minden válogatott meccsen jöttek, és hogy jaj, ne menj el, hozunk neked egy ilyen csapatot, olyan csapatot, mondom, jó, hát hozzatok, de senki nem mondott semmilyen tényt. És ugye az a Bognár Gyuri bácsi, ő aki Belgiumban élt, egy győri származású úriember, ő jött hozzám, hogy Petikém, azt mondja, ki akarsz menni Portugáliába? Hát mondom, Gyuri bá, ne tessék már hülyeskedni, mondom, persze, de mondom, Gyuri bá, de mondom, tudja nagyon jó, hogy itt most annyi menedzser, mindenki hülyít, Bundesliga, tettere, minden csapattal, mondom, persze. És akkor egy hét telefon, és mondja nekem egy hét múlva, hogy Porto. Mondom, Gyuri bácsi, mondom, most Svicce, hát persze, hogyne. És utána rá a következő hétre itt volt a Porto. Itt volt a Porto, halál elegánsan mindenki. De hát majd most már azt is el lehet mondani, majd viccesen elmesélem a végén. Ugye megjött a Porto elnöke, mint hogyha Burdából lépett volna ki az úriember, és nagyon szép elegánsan, elnök helyettes, a Bognár Gyuri bá, én. Mindegy, eladtak a Portónak, és hát utána volt egy szakosztály elnök úri ember, aki azt mondta, hogy hát Petikém, akkor most már így, hogy eladtad őket, akkor vidd már őket vacsorázni. És hát se köpni, se nyelni nem tudtam, mert azért elég, én azt gondolom, hogy 95-ben, most már lehet mondani, 800.000 dollárért adtak el, én azt gondolom, hogy 95-ben az egy jó pénz volt. És hát mondtam, hogy hát most adtak el 800 dollár, még nekem kell elvinni őket megvacsoráztatni, egy kicsit furcsa volt számomra, de végén ott ez jó pofa volt, és hát nekem volt egy nagyon szurkoló, hát most már egy idősebb úriember, ővé volt a busuló juhász, a Manyik Karcsi bácsié, és fölhívtam a Karcsi bácsit, mondom, Karcsi bácsi, én arra, hogy vagyok egy olyan, most adtak el a Portóhoz, és hát mondom, megkértek, hogy vigyem már el őket vacsorázni, mondom, hát én nem tudok most hirtelen elképzelni ennél szebb helyet fönt a Gellért hegyen, és akkor onnan rálátsz mindenre, mondom, Karcsi bácsi, segíts már, Petikém, bármikor, mennyien vagytok, gyertek, úgyhogy ez egy kicsit furcsa volt számomra, Audi 80-ason volt, abba beültetni négy ilyen halál elegáns úri emberrel kiszállni, és ott cigányzenekar, minden egész este mulattak, és jól érezték magukat, és hát fele-felébe a Karcsi bácsi azt mondta, hogy ne hülyeskedj, Petikém, én kifizetem a felét, én a másik felét, és így megvendégeltük így a Portónak az illusztris vendégeit, és akkor másnap hazamentek, úgyhogy...
1: A menedzserek is így csinálják amúgy.
0: Igen?
1: Persze.
0: Ja, én azt nem tudtam, de nekem 95-ben akkor egy kicsit furcsa volt, hogy mondom, annyi pénzzel adnak,
1: hát
0: és akkor mondom,
1: most nincs ott.
0: Igen, és akkor még pénz. Nekem kell elvinni, mondom, őket mondom, még berugatni, de viccet félretéve jó volt így utólag, egy kis sztori. És hát nyilván 95, ugye akkor kimentünk Portugáliába, az első év az azt mondom, hogy hát nem az első év, hanem márciusig. Pont március 27-ig addig nagyon jól ment, és akkor jött az a pont március 27-i sérülésem. Azért emlékszem erre, mert 28-án van a születésnapom, és 28-án műtöttek. És semmi extra, tehát megkaptam ugyanúgy, ugye a Bobby Robson volt az edző, ugye amit az előbb említettem, hogy itt a Fradi Porto mérkőzés, amikor nyertünk 2-0, akkor tényleg jól ment a játék, és le is igazolt, és ott is ugyanúgy folyamatosan kaptam a sanszokat, és én azt gondolom, hogy éltem vele, rúgtam azt hiszem 6 gólt, nyilván nagyon sok gólpassz, folyamatosan ment a játék, és akkor jött ez a rossz sérülés, bár mindig szokták mondani, ugye akárkivel találkozok, hogy figyelj, de hát ha nem sérülök meg, akkor tudod, hol lettem volna meg. Sajnos nekem is ez így történt, mert akkor jött egy keresztszalagszakadás, pont 27-én egy ártatlan mozdulat edzésen kaptam bal oldalról, még mai napig bennem van bal oldalról, kaptam egy labdát, a jobb lábamban nyúltam érte, és ez a bal meg leragadt. És akkor csak egy nagy recsenést hallottam, és így éreztem, hogy így mozog a térdem. és akkor ugye természetesen akkor már bejöttek az orvosok, akkor egy picit így megrángatták a térdemet, aztán mondták, hogy műtét. Úgyhogy az nem esett jól, és akkor ugye pont ez egy délutáni edzés volt, és akkor mondtam a dokinak, hogy ha lehet, akkor a doktor úr, mondom, műtsön már meg most, mert holnap van a születésnapom, nem akarok már a 24. születésnapomra erre emlékezni. De hát mondta, hogy már nem lehet, mert 5-6 óra volt már, mondjuk a Portónak volt egy klinikája, külön klinikája, úgyhogy másnap 28-án megműtöttek, és hát onnan kezdett úgy igazából ez a kálvária, hogy nem tudtam már úgy visszatérni, ahogy én szerettem volna.
1: Miért?
0: Hát ugye sok minden közre játszott, tehát hosszú volt az a 6 vagy az a 7 hónap, amikor rehabilitáción kellett lenni. Ugye ott minden nap.
1: Végigként voltál?
0: Végig. Minden nap délután. Délután feleségem vitt, ugye mert nem tudtam vezetni, délután ott kellett lenni. A rehab az, azt mondom, hogy az szenzációs volt, tehát az mindent megtettek értem. Volt egy olyan óriási életem legjobb nyaralása. Algarve, Portugália déli része, szenzációs, gyönyörű. Menjetek, hogyha még nem voltatok. Ugye ez a rehabilitációs edző, ő lement oda nyaralni családjával. És hát azt mondta, hogy nekünk is le kell oda menni. És ott csináljuk a rehabilitációt. De az volt a szerencsém, hogy ugye nem csak én, hanem abban a fél évben volt 3 ugyanilyen játékos, a Zsó Pintu, a Zsóskozta, és én, akinek ugyanúgy, meg a lengyel gyerek, a Milkászki, akinek elszakadt a keresztszallagja. És az ember lement Algárra, apartmant béreltek, ugyanúgy nekünk is, tehát mindent, tehát nekünk kellett saját kontomra kellett menni, de viszont mondta, hogy le kell mennem, délelőtt konditerem, délután tengerpart, futás, és előtte, közbe, este, azt csinálsz, amit akarsz.
1: Az amúgy szörfös hely ott.
0: Igen, lementem a feleségemmel, és hát levittem, akkor a legjobb barátom volt, most is mondjuk igazából a Baloktonó, aki most a kapus edző a Fradiba, meg neki a feleségét. Én elhoztam, mondtam, hogy gyertek le, nyaralunk egy-két hetet. Életem legjobb nyaralása volt, és ugye amellett, hogy mondom, délőtt 10-kor ott kellett lenni a konditeremben, délután pedig, és délután két edzés között a kaja, amit akartál családdal, este, hát meg mindig folyamatosan buli hegyek, ugye és de képzeld el, hogy a portugálok úgy szintén, tehát egy olyan apartmant vettek ki, ahol együtt voltunk, nem tudom, szerintem 60 ember, már a Zsors Kosta azt tudjátok, hogy sajnos most halt meg, és a legjobb barátom volt, szegény, és ő az egész családját, nagymamáját, mindenkinek, a feleségének, anyósa, apósa, mindenki, ők lejöttek vagy 6 autóval. Ugye Porto és Algarve 600 kilométer, tehát pont középen van Lisszabon, és onnan még 300-300 így mentünk le, és mondom, életem legjobb nyaralása volt, legjobb felkészülése volt, nagyon jól éreztük magunkat, ugye, hogyha lehet egy kicsit sztorizgatni, van ez a caperinha ital, és a Zsors Kosta mondta nekem, hogy gyere, azt mondja, megmutatom, hogy csinálják. És akkor egy ilyen nagy ilyen lábos szerűség, ugye vodka, szóda, lime vagy citrom, cukor, és akkor ez mindig így keverni kellett, és akkor hát kóstol meg, hogy jó-e, tudod, és akkor így a porrat így belemártottuk, jó. És a negyedik, ötödiknél már így már hullák voltunk, úgyhogy megkóstoltam akkor, hogy milyen ez a caperinha, de nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy én nagyon éreztem magam, és hát nyilván utána ugye még folyamatosan ment ez, amikor visszamentünk, az a 6-7 hónap, ami nagyon kemény volt. Jött egy edzőváltás, ugye Robson, hát hova vinnék, hanem Barcelonába, elvitték Barcelonába, és ugye ott utána már szerintem annak az edzőnek se kaptam meg azt a bizalmat, amit előtte a Robsontól, ugye sérülésből visszajövőleg, és akkor utána megint egy évre hazajöttem a Fradiba. Ugye megint annyinak volt egy érája, ugye a 90...
1: Tehát a mai trendben volt-e teljesen?
0: Hát igen, a 90 és 94-től volt a Tibi az edzőnk, utána a Tibit ugye nem kirúgták, vagy nem ő volt az edző, és akkor ez a 98-99-es években megint visszahozták a Tibit, és akkor hívogatott, hogy gyere, visszacsinálunk egy jó csapatot, gyere, megnyerjük a bajnokságot. Hát mondom, nekem az egy Nyilasi Tibi szól, akkor nekem jönnöm kell. És akkor ugye erre is apám azt mondta, hogy hülye vagy, fiam, mert akkor biztos ott el tudtál volna Portugáliába egy másik csapatba menni, Portugál bajnokságba.
1: De volt menedzsered ilyenkor?
0: Hát az a Bognár Gyuri bácsi volt, mondom, akkor, amikor csak kivitt, ugye ő megcsinálta ezeket a dolgokat, de úgy nagyon nem foglalkozott akkor már velem, meg volt az üzlet, és akkor gondolom, hogy annyira nem nagyon foglalkozott velem, és ugye akkor nem is gondolkodtam, hogy most én elmentem volna valóban más portugál első osztályba, hanem ugye, amit az előbb mondtam, a nyíl, hogyha szól, akkor nekem jönni kell, én így voltam vele. És akkor hazajöttem megint egy évre, másodikok lettünk, nem nyertük meg azt a bajnokságot, azt a 98-as évben azt pont az Újpest nyerte, azóta nem nyerte az Újpest bajnokságot, de azt nyerték meg. Ugye, és az nem csak azért, mert az Újpest, hanem azért az egy nagyon jó csapatunk volt, Vince Otto, Jagodicsék, és sajnáltam, hogy az a brigáddal nem tudtuk megnyerni a bajnokságot. Úgyhogy ennyi volt ugye a portói évek, ugye nehéz volt, és akkor utána ugye jött a Salzburg, ott is ugye, ott pedig megint a nyílnak.
1: Visszajöttél Fradi után a Salzburget.
0: Nem úgy jött, hogy visszajöttem a Fradiba, uh-huh. A Portóból. És ugye itt játszottam egy évet, hogy lássák, hogy rendben van a lábam, minden rendben van, és még volt egy éves szerződésem a Portóval. Vissza kellett mennem, és akkor ott megint egy fél évig ugyanez a kálvária, ugyanaz az edző, nem kaptam bizalmat, nem játszottam, és hát persze természetesen türelmetlen voltam, és egy fél évig ott voltam. És nem játszottam, és akkor ugye akkor mondtam, hogy én mindenféleképpen el akarok menni. Visszatérve az előző bevezetőre, hogy ugye szerettem futballozni, tehát a mostaniak nem biztos, hogy eljöttek volna, mert ugye sokan mindig a pénzt nézték, vagy nézik a mai fiatalok, és mindenképp focizni szerettem volna. És akkor azt mondtam, hogy akkor én visszajövök a Fradiba megint, nem gond. És akkor ugye a Nyílnak volt egy régi menedzser, akit még őt vitte ki, még az Ausztria Wienhez, és ő mondta, hogy a Krankl, Hansi Krankl, ő volt a Salzburgnak az edzője, hogy ő szeretne engem a Salzburgba látni. És akkor mondtam, hogy menjünk, és akkor ott megcsinálták az üzletet, és akkor elmentem Salzburgba, és akkor ugye Salzburgba megint az a szindróma, ugyanaz a szindróma, ugye, hogy játszottam másfél év, és ugye akkor már új vezetés lett a Fradiba megint, és megint jöttek, hogy jöjjek megint haza Fradiba. Megint jön az apámnak a hülyesége, hogy megint hülye vagy fiam, mert ugye először egy évet írtam alá Salzburggal, és azt mondták, hogy meglátjuk, hogy ha úgy teljesítek, akkor hosszabbítani fognak velem. És ugye ez megtörtént, egy évet aláírtam, jól ment a játék, és hosszabbítottak velem 3 évet. És ugye, ha én 3 évet ott ülök a padon, és nem csinálok semmit, akkor is többet keresek, mint hogyha azértem a Fradiba. És ugye megint eltelt egy fél év, játszottam a Salzburgba, és akkor ugye akkor jött a Tordján úr, Tordján Józsi bácsi volt a Fradi, és minden áron ő nagyon szeretett engem, meg nagyon akarta, hogy jöjjek. Hát és addig teledumálták megint a fejemet, hogy hazajöttem. Tehát akkor ott lemondtam az összes jövedelemről, az összes pénzemről, és úgy engedtek el, hogy ha lemondok mindenről, akkor ingyen hazajöttek. És akkor hazajöttem 2000-ben hazajöttem a Fradibahoz, és akkor onnan még 10 év Fradiba.
1: Tehát akkor tényleg ez érzelmi alapokon
0: hát igen, működt. Igen, ez benne volt. Sajnos ez is benne volt. Nem tudom, én azt mondom, hogy jól döntöttem, apám az mindig mondja mai napig, hogy nem, szerinte akár Ausztriába elmentem volna, nem, mondjuk Ausztriába nem is kellett volna elmennem sehova, mert ott folyamatosan játszottam, tehát hogy én maradhattam volna Salzburgba bármeddig, vagy addig a 3 évig, de mondom, folyamatosan játszottam, és hát ott megint jött egy váltás, hazajöttem 2000-ben, és akkor ugye az 2001-ben megnyertük a Csangmesterrel a bajnokságot, utána 2004-ben is megnyertük a bajnokságot, akkor volt a Pinyő meg a Garami Józsi bácsi, és ugye utána jött egy nagyon nehéz időszak, az a 2006, amikor a Fradit kizárták.
2: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája. Jön a City!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Rekord! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Lipcsei Péter volt labdarúgó, válogatott edző a mai vendégem. Hát egy ilyen hát szárnyalás után, úgyhogy jó csapatoknál voltál külföldön, meg volt a lehetőséged, meg volt a bizalmad, ugye, ahogy említetted, Salzburgban. Hívtak haza. Hogy lehet neki állni egy másodosztálynak? Tehát mi a kihívás abban, hogy valaki ott indul el ezek után?
2: Hát ugye az érzelem is, tehát nem is gondoltam soha, hogy elhagytam volna Fradit. Ugye voltak kérők, és voltak olyan játékosok, akik elmentek MB2-ből, vagy MB1-be, és nem vállalták az MB2-t. Az egy nagyon-nagyon-nagyon mostoha helyzet volt, és ugye nem csak a Ferencvárost lehetett volna akkor kizárni, hanem több csapatot is. Ezt azt gondolom, ezt mindenki tudja. És akkor kizárták a Fradit, ugye nem volt pénz. Nekem, mint csapatkapitánynak, ugye engem mindig a játékosok választottak. Tehát minden évben csapatkapitány választás volt, mindig föl volt írva a táblára, hogy milyen nevek voltak, és akkor mindig a játékosok mondták, hogy ki legyen a csapatkapitány. És ugye, hát én 10-12 évig majdnem ott voltam mindig a csapatkapitánynál, hiszen előttem a Keller Józsi volt, tehát hogyha Keller Józsi játszott, akkor természetesen ő volt, mivel a tisztelet az nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy az idősebb játékos az elsősorban, engem apám így tanított, hogy az idősebbeknek mindig maximális tisztelet, és ez így van, akár jobb játékos voltam, vagy nem, akkor is a tisztelet az idősebbek felé, az engem így neveltek, úgyhogy nem is volt ebből probléma, tehát hogyha Józsi játszott, akkor maximálisan ő volt a csapatkapitányi karszalag, ebben nem volt soha probléma. És ugye amikor kizárták a Fradit, ugye mindig ugye ütközni a vezetőkkel, plusz a játékosok folyamatosan jöttek, volt 8 hónapig nem kaptunk fizetést. 8 hónapig, ezt írdés van, 8 hónapig nem kaptunk fizetést, és ugye neked meg hétről hétre mindig teljesítened kellett. Tehát ki kellett menned szombaton a szurkolók elé, és mindig úgy kellett játszanod, és úgy kellett teljesítened, hogy az jó legyen. Mondhatom azt, hogy igazából úgy nekem akkor anyagi gondjaim nem voltak, mert előtte ugye Portugália, Salzburg, tehát nekem mindig meg volt. Tehát megtehettem azt, hogy mondjuk nem sírtam, de viszont kellett képviselnem a játékosokat, fölmenni ütközni a vezetőkkel, a vezetőknek megérteni azokat a dolgokat, hogy gyerekek, nincsből nem tudok adni, visszamenni, ezt elmondani a játékosoknak. Volt olyan, hát akkor nagyon fiatal csapatunk volt, ugye, az első évben, mert 3 évig nem jutott föl a Fradi, tehát 3 évig nem tudtunk följutni. Az első év az ugye Gele Imre bácsi volt, és le a kalappal előtte is volt, aki az Imre bár mindent megtett a csapatért, hogy próbáljunk meg följutni, és próbált, hát ő egy ilyen tanárember az Imre bácsi, és próbált nekünk jó szóval mindig hogy figyeljetek, ezért a klubért küzdeni kell, harcolni kell, nyilván ezt tudtuk, csak viszont nyilván voltak olyan fiatal játékosok, akik sajnos 1000-2000 forintokat kellett nekem adni nekik, hogy tudjanak ajánlni.
1: Adtál nekik pénzt?
2: Igen. Tehát annyira nem volt pénzük. Annyira nem volt pénzük arra, hogy reggelit vegyenek, vagy ebédre. Voltak, akik vidéki gyerekek voltak, a Népligetben jó el voltak szállásolva, de mindig kellett volna. És volt a László atya, még élt szegénykém, és ő is nagyon sok mindenbe segített a csapatnak. Jártunk, ezt most már el lehet mondani, tényleg minden szerdán hakniztunk. Tehát hakniztunk, és nyilván kapott valamit a klub, valami pénzt, hogy meg tudjunk élni belőle, és hogy netentán valami kis prémiumot tudjunk kapni, valami kis fizetést tudjon kapni a játékos. De mondom, 8 hónapig az kegyetlen volt. Az kegyetlen volt. Abból a szempontból ugye, hogy minden hétvégén neked ki kellett menni, és teljesítened kellett. És ezt igazából a szurkoló az nem tudta, csak mindig, ugye amikor volt egy-két vereség, vagy nem jutottál föl, akkor persze jöttek az anyázások, és hát nyilván magyarázkodni kellett.
1: 2007-ben hagytad abba?
2: Nem, 2010.
1: 2010-ben
2: 2007-ben ugye jöttek az angolok, ugye megvették a Fradit, az angolok, és velük ugye fölkerültünk az angollal, ugye akkor már volt pénz, akkor volt a Berki Krisztián, ő volt a vezetőigazgató, és jött az angol éra, akkor nyilván volt pénz, föl is jutott a csapat, és akkor utána nekem még volt egy éves szerződésem, amikor fölkerült a csapat az NB1-be, és akkor azt mondtam, hogy azt az egy évet még lehúzom, és 2010-ben hagytam abba a labdarúgást.
1: Hogy hagytad abba? Milyen érzéssel hagytad abba?
2: Hát ugye 38 éves voltam.
1: Akkor mondjuk az még nagyon soknak tűnt. Igen. Ma már a 38 így belefér.
2: Igen, igen. De láttam azt, hogy edzéseken, hogy mondjuk, már mondhatom, hogy a Kulcsár Dávid nagyon gyors gyerek volt, és úgy ment el mellettem, hogy szinte lépni se tudtam. Aztán mondtam, hogy mondom, na jó, van nekem ez a vég. Akkor én itt már nem folytatom, tehát azért hülyét se akartam magamból csinálni, nyilván azért, hogy most azért legyek, hogy most ott van a Lipcsei, aztán becserélik egy-két percekre, meg azt én már nem akartam, és akkor tudtam, hogy lejár a szerződésem, és akkor mondtam, hogy akkor nekem 2010-ben nyarán június 30-ig van a szerződés, hogy akkor én abba hagyom, úgyhogy nehéz volt, nyilván nehéz volt egy picit úgy abba hagyni, de egyből jött az átállás, tehát én addigra már megcsináltam az edzői papírjaimat. Én addigra már készültem arra, hogy edző szeretnék lenni, mert addigra már játékos pályafutásom alatt megcsináltam a B-licenszet, az A-licenszet, és amikor már edző lettem, akkor kezdtem bele a legmagasabb a Pro-licenszbe. Azt is megcsináltam, úgyhogy készültem erre a pályára.
1: És hogy visszanézel, most már eltett egy jó néhány év, hogy látod a pályafutásod? Ez így elégedett vagy vele, lehetett volna benne több is? Úgy de szerencsés vagyok, hogy legalább ezt ki tudtam hozni ebből.
2: Mármint a játékos pályafutásom.
1: Igen, a játékos pályafutásom. Tehát most így edzőként leülepedett minden, átgondoltál mindent, gondolom kismilliószor, most így el is mesélted. Hogy értékeled a saját? Lipcsei Péter labdarúgó pályafutását hogy értékeled?
2: Én azt mondom, hogy nem vagyok elégedetlen, de nyilván lehetett volna jobb is.
1: Hogy?
2: Ugye kihagytam belőle, most eszembe jutott ezt a barcelonai sztorit. Ugye Robson úr, amikor elment Barcelonába, és én jártam a rehabilitációra Portugáliába, és én nem tudtam, hogy akkor az öreg el fog menni a Barcelonába, és egy bizonyos José Mourinho volt a pályaedzője, és mentem, vitt a feleségem a rehabilitációra, és mentem, és egy 30 tévétársaság, 40 újságírót, nem tudtam, hogy mi van a klubház előtt. És akkor mondják, hogy a Robson elmegy Barcelonába. Meglepődtem. Ugye én az anyósülésen ültem, a feleségem vezetett, beajolt az öreg, azt mondta, hogy egy év múlva találkozunk Barcelonába. Ezt mondta. Jó, a feleségemnek, jó, most itt mondjak, hát öreg ember, már szenilis, már biztos be esze.
1: Ez jól esett hallani, nem?
2: Nagyon, nagyon, de hát most nyilván idősebb volt a Robson, mondtam a feleségemnek, jó, mondom, persze, jó, adjad. Ugye és én csináltam a rehabilitációt, mert márciusban ütöttek, tehát mindegy, és decemberben jött egy telefon, José Mourinho fölhív, hogy én megyek a Barcelonába. Na hát 4 napig nem aludtam, 4 napig így néztem, így feküdtem, így néztem a plafont. Feleségem, mondom, mi van? Hát mondom, mit? Hát szerinted, hogyha én Barcelonába megyek, hát én csak egy fotón akarok rajta lenni. Akkor volt a Ronaldo, mármint a fenomén Ronaldo, a Figóék voltak. Mondom, figyelj, de én egy ilyen meccs plakátom, vagy egy ilyen meccs poszterre rajta leszek, már az elég nekem, és hogy én adogatom a Figónak mondjuk a izét, a kulacsot, mondom, nekem már az is elég.
1: Ezzel a fotónában.
2: És 4 napig így feküdtem, én nem akartam eljönni, mondom, ez azért hülyeskedik, mondom, ne hülyeskedj már. Na mindegy, és akkor ott állítólag azon bukott az egész, ugye, hogy hát az elmondásuk szerint, hogy Robson nagyon akart. Fölállt egy ilyen értekezletet, és én azt mondta, hogy neki kell a Lipcsei. És ugye, hát azt mondták, hogy van 100 menedzser, aki mindenki oda akarja vinni legalább 2 játékosát. És azt mondták, voltak valami 150 játékos, és abból 2 tudtak megvenni, és akkor megvették a Fernando Coutot, meg az Amunikét. Ezt a 2 vették meg, és nyilván rajtam meg engem azért nem tudtak megvenni, mert nem játszottam akkor. Tehát akkor nem tudta. Hiába mondta az öreg, hogy egy évig nagyon jól játszott Portugáliába, Portóban állam, de ugye 7 vagy 8 hónapig nem játszottam, mivel, de tényleg nem tudtam, hogy milyen a lábam, mert nem is tudtam, még akkor volt már pályás edzésem, de mérkőzésem nem volt. És ugye ezért nem kerültem oda, tehát ez volt a következő. És ugye utána volt még egy ilyen szituáció, amikor elmentem Salzburgba, ugye az öreg Robsont elvitték a Newcastle-be. 5 évet aláírt, és ugye akkor én meg a Salzburgba játszottam. És azt mondta az öreg csak annyit tudott mindig, hogy én ugye Portóból mindig jövök haza válogatottban, mindig folyamatosan repülök, válogatott mérkőzés vissza. Ezt tudta az öreg, és akkor ugye azt mondták, hogy 2 hetük van, hogy engem megszerezzenek a Newcastle-be. Ez volt az a 99-es, 2000-es év, akkor már nem jöttem volna haza Fradiba. És ugye akkor az volt a szabály Angliába, és akkor sajnos a Biskai bácsi volt a válogatottnak a szövetségi kapitánya, akinél 4 évig nem voltam válogatott, ő nem hívott meg, hogy akkor az volt a szabály, hogy az utolsó 2 év 75%-át kellett neked játszanod a magyar válogatottba, ahhoz, hogy te munkavállási engedélyt kapja Angliába. Ez volt akkor a szabály. és ezért nem kerültem oda se, mert akkor az utolsó 4 évben én a Berci bácsinál nem voltam a válogatott keretbe. Úgyhogy ezzel lenne így teljes ez a pályafutásom, vagy így az egész sztori. Úgyhogy visszatérve azért mondom, hogy lehetett volna jobb is, lehetett volna nyilván rosszabb, de én azt gondolom, amikor fölkerülsz Kazinc Balcikáról, egy kis hát mondhatom, kis parazérek följön, akkor Budapestre, akkor én azt gondoltam, hogy nem gondoltam volna azt, hogy egy 16 szezont lenyomok a Fradiba, és 4 év külföld. Mondom még egyszer, hogyha ezt így az előbb elmesélt dolgokat, nyilván lehetett volna szebb is ez a történet, de nem panaszkodom, megmondom őszintén. Tehát nem lett volna meg mondjuk ez a rekord, tehát a Ferencvárosban a legtöbb mérkőzést játszottam, 649 meccset, akkor nem lett volna meg, tehát mindig vagy, úgyhogy én azt gondolom, hogy elégedett vagyok.
1: Van olyan, amire nagyon szívesen emlékszel vissza, te amire azt mondtad, hogy az volt a pályafutásod legjobb pillanat, és nem okvetlen az eredményesség vagy a gól, hanem bármi, amit így a labdarúgástól te kaptál, mint játékos, amire azt mondtad, hogy na ez csúcs.
2: Hát figyelj, igazából mondom, voltak nagyon kellemes pillanatok, meg nyilván voltak csalódások, de nyilván mit kaptam? Rendes fegyelmet kaptam az egész ugye labdarúgástól, tehát azért, amit az elején elmondtam, hogy egy kisgyerek bemegy egy öltözőbe, azért nagyon sok mindent megtanul. Öltözői szemléletet, alázatot, azt mindig megtanultam. Én azt gondolom, hogy hát igazából hogy kiemelni nem tud az ember, mert voltak nagyon sok jó mérkőzésem, voltak mesterhármasaim, ugye, amit az előbb elmeséltem, voltak bajnoki címek, ugye kikerültem egy portugáliai világhírű klubhoz, ahol bajnok tudtam lenni, bajnokok ligájába tudtam vele szerepelni. Azt sajnálom még itt élek, hogy abból a csoportban mi nem tudtunk tovább jutni, volt egy Panathinaikos, Porto, Alborg és egy Nant, és az utolsó mérkőzésen 2-2 otthon a Nanttal, és volt ez a Domingos, aki szenzációs futbolista volt, csatár nálunk, folyamatosan gólkirály volt, és 2-2-nél életében nem hagyott még ki 11-est, és fölé rúgta. Tehát, hogyha az bemegy, akkor már tovább jutunk a csoportból is, tehát ezeket nyilván ezek is kis apró dolgok, de sajnálom. És hát nyilván, mondjuk amit sajnáltam, nyilván a sérülésem, ami ki tudja, hogy mi lett volna, hogyha nem szakad el a keresztszalagom. És ugye utána volt még egy, a Fradiba is volt egy, tehát egy MB2-be egy olyan pillanat, amikor megint elszakadt, ott a másik térdem szakadt el, két szallag, a keresztszalag és a belső oldalszalag, ott egy Békés Csaba meccsen, MB2-es mérkőzés, már 5-0-ra vezetsz, tehát ilyen úgymond hülye idős fejjel, 35-36 éves fejjel, azt hittem, hogy elérem még a labdát, tehát utólag nyilván azt mondom, hogy én már nem megyek bele az ilyenekbe, ilyen hülyeségbe, és ugye én meg azt hittem, hogy mondjuk elérem még a labdát, és megtolom a kapus mellett, és akkor 11-es, és akkor ahogy kivetődött a kapus, elvitt a térdemet egyből. Ott megint egy nagy recsenés, fiam, nagyobbik fiam pont az annál a kapunál labdaszedő, azt mondja, mi van apa? Mondom, semmi fiam, szerintem recs. Mondom, elszakadtam megint, na akkor megjött egy 8 hónap, ugye megint egy 8 hónap itt Magyarországon, az se volt egy kellemes. Nyilván azért mondom, hogy lehetett volna jobb, lehetett volna rosszabb is, de nem vagyok elégedetlen, és örülök, hogy ennek a Fradi családnak ugye bár a tagja lehettem, és hát én azt gondolom, hogy azért valamit letettem, hogy idáig jussak.
0: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.

0: fizetnél?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább, ha-hó!
3: Ha-hó!
4: Hova igyeksz el, Ösi?
2: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
2: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
2: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
2: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Ma eldől a bajnoki cím sorsa a labdarúgó NB1-ben, továbbra is súlyos az aszályhelyzet, folytatódik a borongós, esős idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
1: Sporthírek.
7: Ma eldől a bajnoki cím sorsa a labdarúgó NB1-ben. A listavezető Győr, ha megnyeri a bajnokságot, ha legalább ugyanannyi pontot szerez Kisvárdán, mint a címvédő Ferencváros hazai pályán a Zalaegerszeg ellen. A Kazincbarcika mellett biztos kieső Diós Győr a Paksot, a Debrecen pedig az Újpestet fogadja. A Kisvárda Eto találkozót az M4 Sport, a Ferencváros Zete meccset az M4 Sport Plus közvetíti élőben, míg a maradék két összecsapást az m4sport.hu oldalon követhetik. A Nemzeti Sportrádió pedig körkapcsolással számol a mai NB1-es mérkőzésekről. A 33. fordulóban tegnap 2-2-es döntetlennel ért véget a Puskás Akadémia MTK és a Nyíregyháza Kazincbarcika találkozó is. Ma elrajtol az A csoportos férfi jégkorong világbajnokság a magyar válogatott számára. A 16 óra 20 perckor kezdődő Magyarország-Finnország mérkőzésről beszámolunk majd a helyszínen tartózkodó kollégánk Virányi Zsolt segítségével. Pontos mérkőzés vár az Esztergom női kézilabda csapatára. Az együttes ugyanis az Európa Liga 4-es döntőjében a házigazda francia Dijonnal találkozik. A 18 órakor kezdődő összecsapásról élőben is bejelentkezünk a Nemzeti Sportrádió Körkapcsolás című műsorában. Ma kezdődik a férfi kosárlabda bajnokság döntője. A három sikerig tartó Szolnok-Falkó párharc első mérkőzését 20 órától élőben közvetíti az M4 Sport. Mocsári Bence győzött kategóriájában a para triatlonosok világbajnoki sorozatának Yokohamai állomásán. Az épek versenyében a férfiaknál az egyetlen magyar induló, Dévai Zsombor a 23. helyen végzett.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Több mint 5000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatódtak a drón támadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csaknem 300 eszközt észlelt, melyek közül végül 20 csapódott be, főként keleti és déli megyékben. Több mint 10 ember megsebesült és vezetékek, ipari létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drón megsemmisítéséről számoltak be. Izraeli légicsapás végzett a Hamász gázai vezetőjével, erősítette meg a palesztin iszlamista szervezet. Az izraeli hadsereg egy lakóépületet támadott tegnap Gázában, miután a terrorista vezér előjött a rejtek helyéről. Az elmúlt hónapokban a Hamász gázai vezetője állt az Izrael körözési listájának élén. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a béreket és leállítja a múzeumi átköltöztetéseket. Erősítette meg a kultúráért is felelős miniszter a múzeumok majálisán mondott beszédében. Tar Zoltán azt is közölte, hogy megszüntetik a több intézményt magába foglaló Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja a turistákat Velencében. A várost védő gátrendszer tegnap és tegnap előtt is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít. Rossz idő sújtja Olaszország déli részét is, több térségben riasztást adtak ki a heves széllökések és viharok miatt.
1: Közlekedés.
7: Két autó összeütközött Kiskunlacházán, a Ráckevére vezető Ráckevei úton, a Szent Imre utca torkolatánál teljes útzár mellett helyszínen a rendőrség. Aztán az M3-ason Mogyoród és az M31-es csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásáros-Namény felé a külső és a leálló sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
7: Országszerte borult az idő, sok helyen esik az eső. Keleten heves zivatarok is kialakulhatnak. Holnap nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és több felé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
0: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Csefali családtagja Lipcsei Péter, a mai vendégünk. Milyen volt az edzői kezdés? De azért azt azért talán megegyezhetünk abban, hogy aki jó játékos volt, vagy aki azt a sportágat üzte, egyáltalán nem biztos, hogy jó edző lesz, vagy át tudja adni azt a tudást, amit ő képviselt a pályán, vagy ért hozzá, és amúgy egy teljesen új szakma ez is. Tehát az nincs, hogy fú, de jól játszottam, akkor én ennyit marha jó edző leszek.
2: Igen, de hogyha ezt nagyon sokat hallottam, de most már én azt gondolom, hogy ez megfőtt, mert ha látod a nemzetközi porondot, hogy milyen volt futbolisták értek el sikereket, és egy Guardiola, egy Zidane, azért olyan futbolisták voltak, akik folyamatosan most, én azt gondolom, hogy ez már nem nagyon ül. Nyilván nagyon sokszor mondták,
1: nem,
2: hogy
1: aki kizárók, jó futbolista, igen, csak hanem egyenesen arányos.
2: Értem. Ez szerintem rám is érthető, mert én azt gondolom, hogy lehetnék, én azt gondolom, hogy jobb. Valahol a kettős, tehát én ilyen játékos párti vagyok, tehát az elején nagyon játékos párti voltam, tehát próbáltam szép szóval megértetni az embereket, hiszen nekem is voltak azért olyan edzőim, akik üvöltöttek velem, és azt én úgy nem nagyon kultiváltam. Voltak, akik ugye bármit csináltam, mindig jó voltam, az se jó. Tehát most mondhatom, a Gele Imre bácsinál, meg a Garami Józsi bácsinál, bármit csináltam, mindig Petiként a jó futballosztál. Tehát, de én magamon tudtam, hogy ez nem így van, mert hazamentem, és én gondolkodtam, és én átértékeltem, és azt mondtam, hogy ez nem volt jó. Nyilván ezt a kettő dolgot kell, tehát nem szabad úgy beszélni a játékosokkal, főleg úgy most nyilván, hogyha az utánpótlásról beszélsz, ott egy NB3-as szinten, ahol még föltörekvő gyerekek vannak, ott még talán egy picit lehet, de hogyha már NB2-höz érkezel olyan játékosok, azért vannak itt is rutinosabb 36-37 éves játékosok, akiknek családja van, gyerekeik vannak, hogy azokkal nyilván szép szóval kell megtalálni a középutat. Én ezt hallom, hogy embernek kell lenned. Nyilván felkészülsz mindig, mert ugye elemzed, videózod, a mérkőzés után megnézed a hibákat, megmutatod a játékosoknak, megmutatod a gólokat, amiket kaptál, hogy milyen hibákból adottak a gólok. Előtte megnézed, nálunk mindig úgy volt, hogyha vasárnap van a mérkőzés, akkor szombaton videóztunk mindig, és a következő ellenfélben mindig fölkészültünk. Nálunk hétfőn volt edzés mindig, hogyha vasárnap játszottak, akkor hétfőn volt edzés, és a keddet adtuk szabadnapnak, mert én úgy gondoltam mindig a saját játékos múltamból, hogy én a mérkőzés utáni második nap voltam mindig nagyon fáradt, tehát akkor velem nem tudtak semmit csinálni. És akkor inkább hétfőn kijöttünk egy regeneráló edzésre, akik folyamatosan, akik kezdők voltak, azoknak regeneráló edzés, futás, azt az erőléti edző megoldotta, és azok a játékosok, akik kevesebbet játszottak, vagy pedig a padon ültek, azoknak többet adtunk. És akkor a kedden volt a szabadnap, és ugye akkor hétfőn mindig megnéztük azokat a hibákat, amiket tegnap, vagy a vasárnapon gólt kaptunk. Azokat mindig. Tehát nyilván ebben én azt gondolom, hogy a mi körülményen között, tehát hogyha most lehet beszélni Soroksáról, egy Ferencváros második csapata, ahol igazából nekem nem az eredmény volt a fontos, hanem mondom én, de egy edzőnek nyilván az eredmény fontos, tehát egy edző nem akar mindig az utolsó vagy az utolsó előtti helyen kullogni, hanem szeretnél jobban teljesíteni, viszont tudtam azt, és hát nyilván vállaltam, tehát mindenki mondta azt, hogy akkor mi vállaltad el, tehát vállaltam azt, hogy ugye mindig azt hallottam, hogy nincs pénz, nem tudsz elmenni, 8,5 éven keresztül ugye nem tudtam elmenni egy nappal korábban, mondjuk egy bajnoki mérkőzésre, mondjuk Békés Csabára, Nyíregyházára, Kisvárdára, tehát nekem mindig aznap kellett utaznom 3-3,5 órát. Tehát ezek mind benne voltak. Megértettem, nincs ez semmi probléma, hanem az, hogy ugye a fiataloknak a képzése, és az, hogy minél több fiatalt próbáljunk feladni az NBA.

0: SMS, és azt mondod, hogy köszönöm, akkor nekem az tökéletes. Tehát, hogy ezt a gyereket, ugye ott volt nálunk Soroksára, játszott egy évet, utána kapott egy lehetőséget, ugye a Ferencvárosba egy évet, és utána lépett egy szintet most Angliába. Tehát, hogyha ilyen gyerekek, akik ha nem jutnak idáig, de egy NB1-be eljutnak, és minden születésnapotkor, vagy karácsonykor írnak egy SMS-t, akkor én azt gondolom, hogy az pozitív.
1: Hova tovább?
0: Most jelen pillanatban ugye vége lett a soroksári korszakomnak. Most lesz egy projekt a Fradinál, amiben szánnak nekem munkát. Sajnos én azt még nem mondhatom el, ne haragudjatok, de a legközelebb meghívsz, akkor már remélem, hogy az lesz, úgyhogy ebbe szeretnék kiteljesedni, és hát nyilván, hogyha megkapom a feladatot, akkor ezzel is most jelen pillanatban élni. Ez nem azt jelenti, hogy én most abba hagytam az edzői szakmát, nyilván, hogyha lesznek, vagy ha lesz valami felkérés, akkor az ember elgondolkodik, mert nyilván mindig az ember arra tette fel az életét, hogy legyen egyszer egy NB1-es edző, csak most már nem minden áron. Nem minden áron szeretnék. Ugye, hát igen, minden ugye NB2-ben is ugye nagyon eldurvult már ez az anyagi rész, tehát félre ne értsd, én nem sajnálom a játékosoktól az edzőt, de olyan pénzeket kérnek teljesítmény nélkül, hogy az valami brutál. És én azt gondolom, hogy én mindig falakba ütköztem a Soroksárnál, mert ezt a Soroksár nem tudja megfizetni. Ugye a Fraditól nem azt, hogy nem kaptam a támogatást, hanem tehát úgy kimondottan a Fradi nem ad arra pénzt, hogy te most vegyél egy játékost, és akkor játszas. Itt nekünk a cél az volt, hogy minél több Fradi fiatal jöjjön hozzánk, játszanak. Én abszolút ebben benne voltam, hiszen ugye nem titok, a tavalyi, ugye mindig volt a tavalyi évben, de ebbe az évben már megszűnt, ugye dotálták a fiatalokat, hogy ki mennyit játszik, és az MLS nem tudom mennyi pénz fizetett, 100 millió forintot elért a Soroksár abból a fiatal percek miatt, tehát én azt gondolom, hogy abból jól teljesítettünk, és hát nyilván, amit az előbb elmondtam, természetesen ugye a Soroksár nem tud olyan pénzeket ajánlani a játékosoknak, mint akár a Kecskemét, akár a Vasas, akár a Honvéd. Ez egyértelmű, de itt is megvan a szépsége, ugye, mert mindig ezt mondtam a játékosoknak, hogy nem itt kell megöregedni Soroksáron, hanem játsszál úgy, hogy észre fognak venni, és akkor menjél oda a Honvédba, menjél a Vasasba, menjél NB1-be, és keresi annyi pénzt, amennyi jól esik. Tehát, de nekünk nem ez volt a feladat, hanem az, hogy minél több fiatalt próbáljunk. És amit az előbb elmondtam, vagy sőt az elején elkezdtünk beszélni, hogyha a gyerek nem áll bele a munkába, és nem úgy fog teljesíteni, akkor nyilván azok a játékosok nem fognak NB1-be szerepelni, akkor marad az NB2 vagy az NB3, nem lebecsülve, az nem az én kompetenciám, tehát nem azért akarok edző lenni, hogy egy gyereknek azt mondjam, hogy te legyél NB3-as futballista, hanem az, hogy minél többet hozzál ki napról napra magadból, és mindig jobb akarjál lenni, mint tegnap voltam. Tehát ez a legfontosabb.
1: Félre tudjuk tenni, hogy félre tudod tenni a labdarúgást és a Ferencvárost, így a magánéletedbe? Van olyan szabadidőd, ami nem a labdarúgás és nem a Ferencváros körülforog?
0: Öreg fiúkba játszok.
1: Vagyis foci.
0: Vagyis igen, de az mondjuk nem Fradi, hanem ez egy nagyon jó közösség. Vagyis most már nem is öreg fiúk, hanem old boys, mert ugye 44 fölött játszunk. Rendesen MLS adatbank, minden rajta vagyunk. A mi nevünk az a Boss nevezetű, de ez egy régi volt NB1-es játékosok, akár a Vasas, Babócsi Andris, a Schwarz testvérek, akik Vácon voltak, Videótomban voltak, Kisflóri, ezek így összejövünk. Ugye a Boss az három névből áll, akik alapították: a Balog Miklós, ő a B betű, az Oroszki Pista az O betű, és a Szabó Miklós az S betű. Tehát így jött ki a BOS, tehát Boss. Ez a három úriember alapította ezt a csapatot, és ennek 16. kerületben van a hazai pályánk, a Rafsz pálya, és hát igazából itt nekünk, amit nagyon hiányolok sok csapatnál, a kohézió nagyon erősít. Tehát a harmadik félidő. Tehát a harmadik félidő az kaja pia utána, ezt, amit mondtam a feleségemnek, hogy ez soha ne vegye el tőlem. Tehát ez a csütörtöki vagy a pénteki, mert mi hazai pályán pénteken játszunk, csütörtökön van, amelyik csapat csütörtökön játszik idegenbe, tehát nekünk menni kell idegenbe, és hát akkor összeül a brigád, mérkőzés után kötelező, nem mehet el senki. Kaja, pia, sztorizgatások, és hogy 11 évfélig ott vagyunk, és akkor minden rendben van. Tehát én azt gondolom, hogy ez hozza össze a brigádot. Ugye a lábtenisz, amit nagyon

0: nagyon szeretek, teniszezni szeretek, bár most a csuklom egy kicsit fáj, de igazából ennyi, ami a hobbi. Meg hát most ugye, ha lehet azt mondani, ugye van egy másfél éves unokám, kisfiú, aki a mindenem. Aki a mindenem, úgyhogy ez a szabad idő, úgyhogy azért megy haza az ember, mert az csoda, az a kis csávó.
1: Megvan a jövője már?
0: Ja, nincs. Ugye azt mondtam a fiaméknek, hogy azt csináltok vele, amit akartok, ide hozzátok, de azért focista kell, hogy legyen. Ők mondjuk nem, ők tiltják, de én azt mondtam, hogy nyilván valami sportágot kell. Tehát valami sportot kell neki találni, majd meglátjuk. Most, ahogy dobom felé a labdát, már egy jó jel van, hogy nem kézzel nyúl hozzá, hanem lábbal. Tudom, hát most
1: de tudom. Ne, még kapusok is.
0: Kapus. A kisebbik gyerekem az mindig kapus akart lenni. Annak a Lajos volt, a Szűs Lajos volt a kedvence. Állandóan kapuskesztyűt kellett vennem. Lajos jött a születésnapra, ő volt a meglepetés vendég. Úgyhogy, de aztán kinőtték ezeket a dolgokat. Úgyhogy hát majd megvárjuk a kis csávót, de...
1: Én Méla Búva elmondta, hogy kinőtték ezeket a dolgokat, a kapusok legyenek. Ezt muszáj megkérdeznem most már ezek után, hogy mi a véleményed a kapusokról?
0: A pusok. Jó gyerekek. De ez egy más sportág, azt szokták mondani. Ugye volt a Csankeribá is, az edzőmiségű kapus volt. Ugye akkor milyen érdekes volt, tényleg azt nem is vettem bele még a mondani valomba, hogy ugye amikor a csankmester érkezett, akkor nálunk nem volt erőléti edző, meg nem volt kapus edző. Ő megoldotta mind a kettőt. Tehát olyan futásokat én még életemben nem futottam, amit a csankmesterni futottam. Szerintem azért nézek ki most így, amikor fölkerek, az első 3-4 lépésem az olyan, mint egy 90 éves ember, mert az ízületeim úgy fájnak. Ugye a mesternél medicillabda volt, ugye 40 fokba melegítő alsó-felső, elképesztő edzésmódszerek, de viszont én mindig ezt mondtam a mostani játékosomnak, hogy tényleg ugye, hát akkor mi is anyáztuk az edzőket, amikor futni kellett, akkor én anyáztam az edzőt. De amikor utána az aranyérmet a nyakadba rakják, meg utána látod a számládon, hogy egy kis prémium is érkezik, akkor mindjárt másabb a dolog, mert hát tényleg melózni kell érte. Úgyhogy a mester ebben nagyon kemény volt, tehát az visszatérve, hogy a kapusok, tehát ő dolgozott folyamatosan a kapusokkal is, meg velünk az erőléti edzőkkel, vagy edző nem volt, hanem ő volt az erőléti edző, és nem tudom, hogy a Fradin tudjátok, hogy van a futófolyosó a Népligetben, ott futottunk egy 100x100-at a mesterrel. Azt hittem, hogy meghalok, és nem mondta meg az a legrosszabb, hogy a Laci bácsi állt, a Vas Laci bácsi állt az egyik oldalon, a mester a másik oldalon a száznak a végén, és folyamatosan kérdeztük, hogy mennyi van még, és akkor uraim, menjenek, majd vége lesz. És akkor egy tíznél vége volt, akkor egy picit szusszanhattál, és akkor utána a következő tízes, és akkor hát csak a századiknál tudtál megállni. Úgyhogy voltak ilyenek, úgyhogy a térdem az már, az ízületem azt mondta a Berkes doktor úr, amikor utolsóra megműtött, hogy ő még ilyen csontozatú embert nem látott, azt mondja, mert úgy néz ki a csontom, mint egy 90 éves embernek. Úgyhogy, de hát benne voltunk, hát megcsináltuk, ott voltunk, szép volt, jó volt, emlékezünk, legalább mi még tudunk miről beszélni. Visszatérve a kapusok, természetesen ezek egy más brigád, hát flugosak ugye nyilván a miénk legalábbis, a Lajost én nagyon szerettem, a Szűs Lajos, mert ez egy vezéregyéniség volt, kellenek, én azt gondolom, mert ők is amennyi melót beleraktak, úgy láttam azért néha, ugye nem csak a labdás edzéseken, hanem a labdás, hát igen, mert én is nekem a saját dolgaimmal kellett foglalkoznom.
1: Abszolút egyetértek vele.
0: De nagyon sokat melóznak ők is, és hát nem csak a mi sportágunk, hanem a tiétek is, meg én nagyon szeretem, ugye, meg amit az előbb beszéltem, hogy a Tisztelet, ugye, nagyon nagy szurkolója voltam most, ugye, én Federeres vagyok, de nagyon szurkoltam most a Djokovicnak az Ausztrál Openen, hogy tudtam, hogy az Alcaraz jobb, de azt a melót, amit az ember belerakott, nyilván 38-39 évesen, azt senki nem veheti el tőlük, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez kapusokra, vízilabdásokra, ránk, ugye amit említettem, keresztfiam vízilabdás, BVSC-be játszott Ág Gyuri, úgyhogy ő is azért mesél sokat, hogy rengeteg meló van benne.
1: Én nagyon köszönöm Lécsei Péternek, hogy elfogadta a meghívásom, nagyon jól beszélgettünk, és egy megtiszteltetés volt, hogy tényleg így el tudtuk szaladni, beszélgetni, nosztalgiázni a pályafutásodat, jó volt így hallani ezeket tőled.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, ugyanezt tudom mondani, nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy meghívtatok, és eljöttem, és egy, hát igen, egy nagy úriemberre beszéltem én is, mert most már nem tudom, negyedszerre vagy ötödszörre nézem a filmeiteket végig, úgyhogy extra, úgyhogy köszönöm szépen én is a meghívást.
1: Köszönöm szépen.
2: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió.
1: Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
1: Azt, hogy te halak vagy, meg is pecsételtel te életedet?
3: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
4: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
1: Csináltak már sok mindent az elfelejtésre. Koncertet talán még nem adtak.
5: Szülőszobában azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, meg a feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak is. Mondom, hát ez nem lehet.
6: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
8: Kiderül, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz-e a bajnok. És kié lesz a harmadik hely. Elképesztő izgalmak a labdarúgó élvonal utolsó fordulójában. Négy mérkőzés is egy időben kerül megrendezésre. Élő közvetítés 17 óra 15 perctől a Kisvárda Győr, az FTC ZT-je, a Debrecen Újpest és a Diósgyőr Paks találkozókról. A kézilabda szerelmeseinek is kedveskedünk, hiszen 15 óra 15 perctől a Fradi a DVSC ellen biztosíthatja be a női bajnokságban a második helyét, míg az Esztergom története első nemzetközi kupa idényében a második számú sorozatban elődöntőzik. Dijon Esztergom, Európa Liga elődöntő 18 órától. A nap zárásaként következik a férfi kosárlabda bajnokság döntőjének első felvonása. Szolnok, Szombathely, 20 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
9: Jó napot kívánok, ez itt a Körkapcsolás, én a szerkesztő Szabó Bence és a hangmérnök Horváth Milán nevében is köszöntöm Önöket. Bera Emese vagyok. A hangsúly ma szerencsére nem az én hangomon lesz, sokkal inkább labdarúgáson, kézilabdán, kosárlabdán és jégkorongon. Ami a labdarúgást illeti, ma eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a bajnok a Fizligában. A Győr egy ponttal vezete a címvédő Fradi előtt, az Etom a Kisvárda otthonában lép pályára, az FTC pedig azt a Zetét fogadja, amellyel a múlt hét végén a Magyar Kupa döntőben is összecsapott, és hosszabbításban győzött, a bajnokságban pedig eddig kétszer is a zalaegerszegiek nyertek. Az előző hat kiírásban a Fradi lett a bajnok, a Győr legutóbb 2013-ban ünnepelhetett bajnoki címet. Hamarosan ezzel kezdjük majd a körkapcsolást, de ami előttünk áll még, és szintén nem kell rá sokat várni, az a 15 óra 15 perckor kezdődő Ferencváros DVSC női kézilabda bajnoki mérkőzés, ezt is közvetítjük. A labdarúgó találkozók majd 17 óra 15 perckor kezdődnek, mert hogy nem csak az Eto és a Ferencváros, hanem a DVSC az Újpesttel, a DVTK pedig a Pakssal is összecsap. E két találkozónak majd a bronzérem lesz a tétje. 17 óra 15 perctől tehát amolyan igazi vérbeli körkapcsolás vár ránk. Ebben a körkapcsolásban majd 18 órakor becsatlakozik a női kézilabda Európa Liga elődöntő, ahol az Esztergom a Dijonnal csap össze. 20 órától közvetítés a Szolnok Falkó férfi kosárlabda döntőről, illetve majd ezután, illetve a szünetekben megtudhatjuk, hogy a magyar férfi jégkorong válogatott miként kezdte meg Finnország ellen az A csoportos VB szereplést. ez vár ránk, tehát 22 óra 30 percig tartó műsorunkban, és ahogy említettem, labdarúgással kezdünk. A mai utolsó forduló elé készített összeállítás Laki Barbara.
2: Vajon az Eto ünnepelhet bajnoki címet 13 év után ismét, vagy a rekordbajnok Ferencváros lesz sorozatban 8-szor is aranyérmes? Ez a labdarúgó NB1 utolsó fordulójának legfőbb kérdése. Az utolsó fordulóig kiélezett maradt a harc a bajnoki címért a Fizzligában. Hosszú idő után először fordul elő, hogy a Fradi nem egyértelmű favoritként érkezik meg a szezon végére, hanem egy valódi versenyhelyzetben kell megküzdenie az aranyéremért. A szezon utolsó fordulója előtt mindössze egy pont választja el egymástól a két csapatot. A tabellát a Győr vezeti 66 ponttal, közvetlenül mögötte áll a legutóbbi 7 bajnokságot megnyerő Ferencváros 65 ponttal. Így tehát a győriek várhatják kedvező pozícióból a szezon utolsó mérkőzését. Azt, hogy mennyire minimális a különbség a két csapat között, a számok is megmutatják. Mindkét együttes 64 gólt szerzett a szezon során, a különbség inkább a védekezésben látszik, hiszen a Győr kevesebb gólt kapott. Az utóbbi hetek formájából kiindulva úgy tűnik, az Eto felé billenhet a mérleg. A győriek az elmúlt 5 bajnoki mérkőzésükből 4-et megnyertek, egyszer pedig döntetlent játszottak. A győzelmek között ott szerepel a Ferencváros elleni 1-0-ás siker is, amely talán az egész szezon legfontosabb mérkőzése volt. A Győr idei teljesítményéről Koltai Tamás, a klub 2013-as bajnok csapatának egykori játékosa is elismerően beszélt Cseszregi Balázsnak. Szerinte az Eto egyik legnagyobb erőssége az a stabilitás és szervezettség, amelyet Borbé Balázs alakított ki a csapatnál.
10: Ez nagyon, nagyon jó döntés volt akkoriban, és beszélgettük több futballdolgozó szakemberrel, hogy legalábbis én meglátásom szerint, hogy 4 vereséget kezdtek, váltott rendszert, 5-védős rendszerre, szereztek pontokat, stabilizálták a csapatot, és utána viszont visszaváltott arra a játékra, amiben hitt. Legalábbis az én meglátásom, én így vettem le.
2: Koltai Tamás azt is elmondta, hogy milyen mérkőzésre számíthat a Győr Kisvárdán.
10: Nagyon nehéz, mert a Kisvárdának már nincsen tétje, hiába mondja a vezető, vagyis hát mondja a vezetőedző, de az öltözőben vannak játékosok, persze nagyon függ attól, hogy fogja feltüzelni őket. Milyen fajta taktikával küldi fel őket, hogy most ez nagyon sok összetevő. Etónak a saját futballját kell játszania. Bátran kell játszani, azt el kell fejteni, ami akkor volt, hogy 2-3-2. Bízni kell a saját játékukba, hogy tudnak jól futballozni, és nem kell törődni a Kisvárdával, én azt mondom.
2: A Kisvárda jelenleg ugyanakkor nincs jó formában. Az utóbbi 7 fordulóban mindössze 2 döntetlennel szerzett pontot, többek között kikapott a már kieső Diósgyőrtől és a Kazincz Barcikától is. Ez papíron a Győr esélyeit növelheti, a hazaiak vezetőedzője Révész Attila azonban jelezte, hogy az Eto nehéz mérkőzésre számíthat.
11: Én úgy gondolom, hogy a mi erkölcsi kötelességünk, hogy a legjobb teljesítményünk mutatkozzon meg a pályán. Tudom, hogy valamelyik csapat számára nem leszünk szimpatikusak, de ezzel együtt kell tudnunk élni. Ha kikapunk, akkor a Ferencvárosnak nincsen esélye, ugye a bajnoki címre, ha megverjük a Győrt és a Ferencváros megveri az Alegerszeget, akkor a Győr szimpatizánsai, óvatosan fogalmazva, nem leszünk a kedvenceik, de hát a sport az ilyen, de hogy mi ne adjunk senkinek se alapot, egyetlen egy sportbeli kötelezettsége van a sportolóknak és a vezetőknek is a legjobb módon felkészíteni a játékosokat és a lehető legjobbat, ami tőlük várható, kitenni a
2: A Ferencváros és a Győr egymás elleni mérlege is jól mutatja, mennyire minimális a különbség a két együttes között. Legutóbb a Magyar Kupa elődöntőjében találkoztak, ahol 2-2-es döntetlent játszottak, viszont büntetőkkel a Ferencváros jutott tovább. A bajnokságban idén 3 alkalommal találkoztak, szeptemberben a Ferencváros nyert, másik 2 mérkőzést azonban a Győr húzta be. Különösen erős volt a Győr idegenbeli teljesítménye. Az egész bajnoki szezon során 2-szer kaptak ki vendégként. Egyszer az Alaegerszeg otthonában, egyszer pedig éppen attól a Kisvárdától, amely ellen most a bajnoki címért lépnek pályára. Az őszi mérkőzésen 2 gólos előnyből veszített az Eto 3-2-re. Így most egyszerre vághatnak vissza ezért a vereségért, és szerezhetik meg a bajnoki címet. A Ferencvárost azonban továbbra sem lehet leírni. Az FTC az elmúlt években uralta a magyar bajnokságot, és most azért küzd, hogy sorozatban 8. alkalommal legyen magyar bajnok. A fővárosi zöldfehérek szezonja valamivel hullámzóbb volt, mint a Győré, amiben szerepet játszott a nemzetközi kupa szereplés is. Az európai mérkőzés sérülések komoly terhelést jelentettek a csapat számára, ennek következtében pedig az FTC több váratlan pontvesztést is elszenvedett a szezon során. Az utóbbi hetek alapján ugyanakkor a Ferencváros is jó formában érkezik az utolsó fordulóra. Az FTC az elmúlt 5 mérkőzéséből szintén 4-et megnyert. Legyőzték a Paksot, kiütéses győzelmet arattak az Újpest ellen, és megnyerték a Magyar Kupát is. Az egyetlen igazán fájó vereség számukra éppen a Győr elleni rangadó volt. A Ferencváros korábbi labdarúgója, Bánki József is elismerően beszélt a Győr idei teljesítményéről, de azt is kiemelte, hogy a Ferencváros számára továbbra is van remény a bajnoki cím megszerzésére.
12: Ez az Eto, ez felnőtt a verevesféle Etohoz. Tehát Verebes József fantasztikus csapatot épített Győrben 80-as években, és ez a Győr Borbély Balázssal felnőtt hozzá, ráadásul fiatal játékosokkal, akik kötődnek a klubhoz. Tehát bárhogy alakul, meg kell adni minden fradistának, minden futballszeretőnek azt az elismerést az Etónak, amit megérdemel. Hát most teljesen független, hogy mi lesz az eredmény, mert a futballban tényleg bármi előfordulhat, de ettől függetlenül az Ülőjöttön is ünnep lesz, mert gyerekek jönnek, családok jönnek, utolsó forduló az mindig ilyen, és benne van még a lehetőség, hogy megnyeri a Fradi.
2: A Ferencváros számára tehát a forgatókönyv egyszerű. Kötelező legyőzniük az Alágerszeget, és közben bízniuk kell abban, hogy a Győr pontokat veszít Kisvárdán. Az Ete azonban nem tartozik a Ferencváros legkellemesebb ellenfelei közé, hiszen az idei két egymás elleni bajnoki mérkőzést az alágerszegiek nyerték. Továbbá az Alágerszeg együttese sem tét nélkül lép ma pályára. A kékfehérek továbbra is versenyben vannak a bronzéremért a Pakssal és a Debrecennel. Az Ete számára tehát korán sem tét nélküli a végjáték, az elveszített Magyar Kupa döntő után csak akkor szerepelhetnek európai kupasorozatban, ha a szezonban harmadszor is legyőzik a címvédőt. Érdekes különbség a két csapat közötti hazai és az idegenbeli forma is. Az Eto idegenben volt különösen stabil, míg a Fradi hazai pályán veszített több váratlan pontot, az idény során 5-ször is kikapott otthon. Az utolsó forduló előtt tehát a kérdés az, hogy a Győr 13 év után ismét felére a csúcsra, vagy pedig a Ferencváros újabb bajnoki címmel folytathatja történelmi sorozatát. Egy biztos, az NB1 hosszú évek óta nem látott ilyen izgalmas bajnoki hajrát.
9: Laki Barbara összeállítása és a labdarúgás után most kézilabda, hiszen ahogy említettem, 15 óra 15 perckor kezdődik a Ferencváros Debrecen női kézilabda bajnoki találkozó. Mindenről Marosán György állandó szakértőnket kérdezte Laki Barbara.
13: A Ferencváros Debrecen rangadó az mindig kiemelt jelentőséggel bír a magyar bajnokságban. Ugye most jelen helyzetben egy ponttal előzi meg a Ferencváros a Debrecent, így kifejezetten komoly tétje is van ennek a mérkőzésnek az ezüstérem szempontjából, illetve hogyha az aranyérem szempontjából vizsgáljuk a mérkőzést, egy Debrecen győzelem már a mai nap matematikailag is azt jelenteni, hogy Győri Audietto bajnok. Természetesen a hazai pályán a Népligetben esélyes a Ferencváros, és még az ezüstéremért folytatott harcban bele kell számoljuk azt, hogy a Debrecennek még a következő fordulóban a Győri Audietót kell fogadnia, tehát abszolút nem jelenteni azt esetleg egy mai vendéggyőzelem, hogy biztosan az ezüstérmet megszerzi a Debrecen, de meglepetéssel bírna azért, ezt hozzáteszem, hogyha ez megtörténne a bajnokság végére, a Ferencváros bajnokok ligája csapat, én azt predesztinálom, hogy otthon fogja tartani a Népligetben a 2 pontot, és ezzel megszerzi az ezüstérmet is a zöld-fehér alakulat, de a Debrecen minden dicséret megilleti az idei szerepléséhez, mind a bajnokok ligájában, mind a bajnokságban. Ugye megmutatták már azt egy párszor, akár egy Odense elleni párharcra, hogyha gondolunk, idegenben is milyen jól tudtak teljesíteni a visszavágón a cívisvárosiak. Nemes harc lesz, és nagy harcra fogják készíteni a zöldfehéreket.
2: Ahogy említetted, ugye egy pont a különbség a két csapat között, tehát elég közel vannak egymáshoz. Számíthatunk arra, hogy itt minimális lesz a különbség a gólok számában?
13: Igen, szoros mérkőzésre számítok. Azért a Ferencvárosnál azok a tényezők döntőek tudnak lenni, amiben az ő sikerességük rejlik. Gondolok itt a kapus teljesítményre, akár Glozer, akár Bödebíró Blanka világklasszis teljesítményre képes és jelenthetik a különbséget, illetve támadójátékban, átmenetekben is, először védekezésből, támadásból való átmenetben is rendkívül gyors játékot játszanak, illetve megvannak azok a személyek, legyen az Simon Petra, Kluiber Katrin vagy Emily Fogel, aki kiugró teljesítményre képes és líder személyek a csapatukban, az ő kikapcsolásuk lesz a feladata a Debrecennek, ami egy igen nehéz feladat, ezzel együtt a ahogyan említettem, az jó előbb, hogy szoros mérkőzésre számítok én is. A szoros eredmény akkor tud megvalósulni, hogyha a védekezésben a Debrecennek a tengelye működik. Ugye itt Tóvízi Petra körüli páros kapcsolatok, amik komoly szinten vannak, nemzetközi szinten, azokat jól sikerül ma is megoldja a Debrecen alakulat. Sok sérülttel bír, Szilágyi Zoltán együttes a legjobb támadójátékosok, illetve kulcsjátékosok, van a Jovovic, aki biztosan nem lép pályára, hiszen ütötték a vállát, ő hiányozni fog, de Szelszi Nigolin, balkezes átlövő, egyetlen balkezes átlövő játékosa is abszolút kulcs szerepet tölt be a csapatjátékban. Ebben a biztos, hogy deficitán fognak bírni, de jól tudták ezt kompenzálni múlt hétvégén a Várt ellen is a hiányzóikat. Egy közönségszórakoztató szoros mérkőzésre számítok összefoglalva.
9: Elérkeztünk élő közvetítésünkhöz, legalábbis annak kezdetéhez. Kézilabdával kezdünk, FTC, DVSC, Jó András.
14: Kellemes szombat délután kívánok mindenkinek. A Zord nem kimondott a nyári időjárásban, és lehet egy pici öröm, hiszen nem akármilyen mérkőzés következik itt az Elek Gyura arénában. Az NB1 történetének egyik legpatinásabb párharcának 104. felvonása következik. Ráadásul már biztos, hogy mindkét együttes dobogós helyen zárja a szezont, hiszen a tabellát 45 ponttal vezető Győr mögött, a Fradi a második 43-mal, a Loki pedig a harmadik 42-vel. Mivel a két együttes között mindössze egy egységnél különbség, akár arra is van esély, hogy a Debrecen együttes megelőzze a zöld-fehéreket, de ez csak a jövő, és majd erről is fogok beszélni, hogy milyen párosítás vár majd még a Ferencvárosra. És a Debrecenre egy biztos, hogy a mai mérkőzést a zöld-fehér hazai együttes kezdi el. Emery Fogel most kapja középen a labdát, a bejátása pedig Ingstadnak nem jó. Már falt érkezett egyébként, és közbe fújtak a játékvezetők, nem más, mint Sándor György és Szabó Balázs. És két játékos már mondtam, Kluiber a labdával jobb átlövőben kap egy nagy lökést levegőben, Emery Fogel pedig végigviszi és belövi a kapuba a labdát. Hát megszületik a mérkőzés első gólja. És akkor beszéljünk még a kezdőről, a Ferencvárosnál Márton Gréta, Balszínen Simon Petra irányít, közben egy gyors válasz a Debrecentől Torlesz Dott, és megtorpantam egy pillanatra, aláfordult a bokája, közben a túloldat Málesten hibázi, Jessica Ride véd. Torlesz Dottért figyelem egy pillanatra, a lövés pillanatában, amikor visszaesett a földre az érkezésre, picit aláfordult a bokája, de jól van, még a pályán van, szóval akkor az állás 1-1, Emery Fogel és Torlesz Dottir góljaival, és akkor befejezném a Ferencváros kezdőcsapatát, ugye jobb szélen Málesten, beállóban pedig Ingstad, és védekezés támadásban jön Tramborg cserél Kluiberrel, és akkor a Debrecen támadását figyelhetjük. Most Hámori Konszó érkezett a jobb átlövő pozícióból, végigvinni nem tudja, Tublának le a szélre, ő nem tudott bemenni a labdával, nagyon csikar szög volt, inkább visszaadta, most a bal oldal próbálkozik a Debrecen, Petrus Mirtilt rángatják, Ingstad, aki egészen megcibálta őt, és Bödöbíró Blanka pedig bemutatja az első védést a mérkőzésen, Torlesz Dottir most hibázott, és Ingstad már kapatta volna elől a labdát, de nem tudták neki adni. És most sikerül Hámori Konszolját megállítani a Emery Fogelt, de a célre a labda Márton Grétának, és szépen most körbe fog járni, és akkor ott tartottam, hogy arról beszéltem, hogy a Debrecen kezdője, Jessica Ride a kapuban, ugye neki is van már egy védése, hogy túloldalt a Ferencváros kapusán a Bödebíró Blankának, balszélen Petrus Mirtil, Csernyászki fog majd irányítani, jó a bejátszás Ingstadnak, ott a gól, nem tudott most védeni Ride. És akkor a debreceni kezdőjét is igyekszem elmondani, egészen jó a tempó most a mérkőzésen. Hámori a jobb átlövő pozícióban, ugye Csernyászkit mondtam, ő irányít, Torlesz Dottir most középen, de ő bal átlövő pozícióban remekel eddig a mérkőzésen. Tublán a jobb szélen és Tóvízi Petra pedig a beállóban. Azt hiszem mindenkit elmondtam, aki most itt van a pályán, még a két játékvezetőt is, akik most is, mint a sípjukba fújnak, és Tóvízi Petrát és Emery Fogelt kell figyelmeztetni. Ne rángassák egymást, Tóbizi Petra pedig hátra mosolyog Emery Fogelre. A labda jár szépen, most Csernyászkinál a labda, Csernyászki is hát epizód szereplő volt eddig, Tóbizinek jó bejátszás, jól fordult be a labdával, és már is egyenlít a Debrecen. Az állás a negyedik percben, Ferencváros Debrecen 2-2, Trámbor fennmaradt a támadásban, és Tóbizi fajtója őt remekül, op-op, és Tóbizi kezében maradt Trámborg haja. De nem történt semmi probléma, már is jött a csere, Kluiberbe a helyére, és akkor Málensztentől kapja a kiváló válogatott jobbátlövő játékos Simon, adja vissza Kluivernek a labdát, és Ingstadot őrzik ketten. Sőt, most már a harmadik is, Petrus Mirti is oda beszállt, és nagyon jól védekeztek Ingstaddal szemben. Támadó szabálytalanságot fújtak a játékvezetők, és már is jött a Debrecen azért, hogy először vezessen a mérkőzésen, és új, mekkora átvédett Bödebíró Blanka. Jó volt ez a lövés Torlejsz Doktírtól, és Bödebíró Blankának a kapufa tudott segíteni, úgyhogy nem tud vezetést szerezni a Debrecen a mérkőzésen. Megkezdődik az ötödik perc, és az állás továbbra is 2-2. Alapvetően mind a két oldalon látszik, hogy nagyon hosszú volt a szezon, sokat sérült. A Fradi a 45. tétmeccsét játsza, a Debrecen 2-vel kevesebbnél jár. És majd beszélünk természetesen a sérültekről is. Ugye nem régiben arról beszéltem, a Csernyászki Liliana az, aki eddig epizód szereplő volt Szilágyi Zoltán csapatában. De amikor pályára lépett, ezt láthattuk akár a Dortmund ellen is, hogy bármelyik magyar bajnoki mérkőzésen, és amikor pályára lép, akkor azért ő oda tudja tenni magát, csak hát nyilván ő még nem 30 vagy akár több perces játékos Szilágyi Zoltán szerint, de ez most majd itt ki fog derülni a mai mérkőzésem. Ferencváros támadása van kialakulóban a pályán. Simon talpról, hát ezt ő azért rutinból belövi. Simon Petra is megszerzi az első gólját a mérkőzésen. 123 találatnál jár, most már ezzel 124-nél jár. Simon Petra a Ferencváros játékosra közön egy újabb gól. Hámori Consuela egyenlít. És a túloldalt pedig Márton Gréta ugyan a kapufát találta el, de a kapufáról befelé pattant a labda. 4-3 az állás a hatodik percben. Egészen sok gól eddig a mérkőzésen. Szóval arról beszéltem, hogy Simon Petra ugye megszerezte most már a 124. gólját is a bajnokságban. A negyedik helyen áll a góllövő listán. Az első helyen egyébként Pöldör Rebeka áll 175 találattal. Ez egészen szép szám. És akkor a Debrecen támadása, Csernyánszki, Hámori Consuela, vissza Csernyánszkinek a bal oldalra, jó a húzás, Petrus Mirti visszabé és elteszi Bödebíró Blanka lába mellett. Ő is feliratkozik a góllövő listára. 4-3 az állás vezet a Ferencváros, vagy csak 4-4 az állás. Emiri Fogel, kapufa, kijön, és így jöhet a Debrecen, ahogy az előbb, most is azért, hogy megszerezze először a vezetést a mérkőzésen. Alessia Tublán beviszi, és akkor először vezet a Debrecen a hetedik percben, 5-4 az állás. Ahogy eddig is Tramborg le, Tuiber Katrin fel, és már is bemondja a figurát Simon Petra. És ha már a sérültekről beszéltem, ugye a zöldfehérek egyik legeredményesebb játékosa, Dárja Dmitrieva nem lép a pályára, ahogy Orlen Kanor sem. A bejátszás nem jó Ingstadnak, még egy hiba, és akkor az első lehetőség a Debrecennek ahhoz, hogy kettővel tudjon vezetni. A hetedik perc végén Petrus Mirtinnek ez a labda nem jó a szélre, Torlejsz Doktír, Hámori Consuela le a szélre, a másik szélre Tublánnak, és Alessia Tublán jobb szélre nem tud bemenni, és Ingstad most kap egy sárgalapos figyelmeztetést, közben elvégzik már a szabaddobást. Tóvízi Petra azért szemfüles volt, de a játékvezetők visszafújták, és helyet is cserél a két játékvezető. Szóval ugye Mitrieva és Kanor nincsen, de egyébként itt vannak az Együle arénában, szemben ülnek velem. És itt van természetesen Januri Kinga is, aki kimaradt ma a Ferencváros kezdőjéből. Laura Glozer és Bödebíró Blanka védi majd ma a zöldfehérek kapuját. Torlejsz Attila a széle, Petrus Mirtil, és belövi a hosszú alsóba a labdát, második gólja. És 6-4-re vezet a Debrecen a Ferencváros ellen. Újabb hiba, ami a hazaiakat illeti. Élesedik a mérkőzés. Csernyászki. Hámori Consuela. Nem üti le. Végigviszi Bödebíró Blanka véd. A kipattanó pedig a Ferencváros. Tóvízi nem tudta megfogni, és ezzel lehetne menni. Simon Petra 4-3-ban. Most már visszaít Petrus Mirti is a szélre. Simon Petra nem tudta hova adni a labdát. És akkor el is végezték már a szabaddobást. Ebben a pillanatban, mert ő visszafújt a játékvezető, és akkor Simon Petra pedig mutatja Ingstadnak, hogy hova álljon, Torlejsz Doktír és Csernyászkinál kell majd zárnia Ingstadnak. Simon Málensztán érkezik a jobb szélről, Fogel, Kluiber, jó az átemelőstől, és egy labdaszerzés debreceni részről, Csernyászki viszi a labdát Petrus Mirtétől, Csernyászki le a szélre, Tublán végigviszi, és gólt szerez Alessia Tublán. Második gólja a mérkőzésen, és 8 perc, 22 másodpercen érkezik az első ferencvárosi időkérés. Na, ezt talán senki nem látta jönni. ekkor lehet az első hazai időkérés. Hát nagyon bekezdett a Debrecen. Ugye a Debrecenről azt el kell mondani, hogy egészen sokszor az idei szezonban az első félidő az, amelyen nagyon-nagyon büszke lehet Szilágyi Zoltán csapata. És itt egyébként a tévés kollégával beszéltem, aki elmondta azt, hogy Szilágyi Zoltán a mérkőzés előtt beszéltek, és Szilágyi Zoltán elmondta, hogy ha és amennyiben sikerül 30 gólon tartani a Ferencváros, akkor lehet bármilyen realitásait annak, hogy a Debrecen nyerjen. Ha 30 gólnál több esik itt a Ferencvárosnál, akkor azt az a lélektani határ, és az ott úgy látja, hogy nem fog sikerülni. Most egészen biztos az, hogy 7-4-re vezet a Debrecen a Ferencváros ellen, 8,5 perc játékot követően, hát kell most a fejmosás a zöld-fehér lányoknak, ez egészen biztos. Egyébként a két csapat legutóbb januárban csapott össze egymással, akkor a meccs elején a Debrecen volt fölényben 7-2-re is vezetett, de az első félidő hajrájában fordított a Ferencváros, és ezt már követően végig kézben tartott az irányítást. Most is hasonlót láthatunk, de azért ilyen tetemes 5 gólos különbség még nem alakult ki a Debrecen javára. Na nézzük az időkérés követően Kluiver, Emily Fogel, Simon Petra már helyet cseréltek, jól behet a Ingstadnak, le tud fordulni emberéről, és az emelés, az ejtés nagyon jó. Gólt szerez Ingstad, neki ez már a második a mérkőzésen. Zárkózik a Ferencváros, ki gondolta volna, hogy ezt fogjuk mondani. Torlesz Dottir, Bödöbíró Blanka tud védeni, a Petrus Mirti pedig megszerzi a kipattanót. Megint Torlesz Dottir, nagyon szeretne gólt lőni, egy kicsit talán már sok volt ez így, lehetett volna passzolni is. Egy biztos sikerült kiharcolni egy faltot, és akkor jöhet majd a törlés. 9.06-nál megállt az óra. És Ingstad egyébként, aki most már a második gólját szerezte, ugyanannyi gólt szerzett, mint Dragana Cvic ebben a szezonban. Mind a ketten 38 találatnál járnak. Természetesen Ingstad most már így ezzel a kettővel már 40-nél jár ebben a kiírásban. A Ferencvárosnak még egy hazai mérkőzés lesz ezen kívül május 31-én, majd a Szombathely együttesét látják vendégül, és előtte pedig május 24-én utaznak majd a Nekához. Most pedig egy debreceni labdavesztés, Simon Petra majdnem ellépte. Málesztein viszi végig, és belövi a hosszú alsóba, 6-7. Málesztein pedig érzeteim szerint először talált be ma a Debrecen kapujába. Bízon, így van, a nagy kivetőtőn is így van. Szóval elmondtam azt, hogy ugye a mai mérkőzés Ferencváros-Debrecen találkozó, majd Neka Ferencváros május 24-én és 31-én pedig Ferencváros Szombat. Ez azért fontos, azért mondtam el, mert ha a Debrecen ma nyerni tud, akkor ugye megelőzi a Ferencvárost. Közben le a szélre, Petrus Mirtileze nem tud bemenni. Iváncsuk Szoltics végigviszi, őj mekkora gólt szerez. 8-6-ra vezet a Debrecen, de Málenszai már robog végig, és nem tudja belőni, Ríde véd. Tóvizi majdnem oda nyúlt egyébként. Jól döntött, hogy elengedte Csernyászki, végig légy, és belövi. Belövi a hosszú alsóba Csernyászki Liliana. Első gólja neki is a mérkőzésen. 9-6-ra vezet a Debrecen a Ferencváros ellen. Arról nem beszéltem, hogy azért nagyon szép száma jelentett, mert szurkolók itt az L1 Gyula arénában. Azt nem mondom, hogy teltházban, vannak üres székek, de szép számba jöttek ki szurkolók. És szerintem ők sem számítottak erre, hogy egyelőre a Debrecen dominál a mérkőzésen. Tramborg az, aki most fent van a pályán. Leütés, jó a passz Simonnak, és Ríde véd megint. És a Debrecen most viheti a labdát. Hámori Consuela, Iváncsok Szoltics, mi lesz, ellövi megint? Nem. Inkább belebonyolódott egy cselbe, és mi lesz ebből? Így van, Ingstad már kapott nemrégiben egy sárga lapot, és érkezik a kétperces kiállítása. A mérkőzés első kétperces kiállítása 11.05-nél kiküldik Ingstadot. Igen, azért nem mondom, hogy hibátlanul játszik Ingstad eddig a mérkőzésen, de akkor most talán van időm arra, hogy elmondjam, hogy ugye miért is fontos az, hogyha esetleg a Debrecen nyerre a mai mérkőzés. Ugye egyrészt megelőzi a Ferencváros, és ugye második helyre lép, de nincs könnyű helyzetben a Debrecen, hiszen a következő fordulóban május 24-én a Győr együttesét látja vendégül hazai pályán. Közben Bödöbíró Blanka véd szélről, a kipattanón Tóvizi Petráé, majd aztán kiharcol egy 7 méterest, ugyanezt is védte Bödöbíró Blanka. Na jöhet majd akkor a mérkőzés első 7 méteres, Alicia Tublán fogja majd lőni. Szóval a következő fordulóban majd a Győr együttesen látja a vendég a Debrecen. Hát itt azért valljuk be, hogy a Győrnek a négyes döntő előtt ez lehet az igazán komoly főpróbája. Úgyhogy nem hiszem, hogy Félváron fogják venni ezt a mérkőzést. De láttunk már csodát például a Bajnokok ligájában, amikor ugye a Győr hazai pályán kapott ki a Debrecen ellen. És akkor nézzük a 7 méterest. Alicia tublan a labdával, vele szemben Ödebíró Blanka. Első nem lövi el, második viszont ellövi, és kapufa segítségével megy a labda a kapuba. Harmadik gólja Alicia Tublannak a mérkőzésen, és 10-6-ra vezet a Debrecen. A Ferencváros ellen. És akkor most rákezdenek egy picit a debreceni szurkolók is. Nincsenek sokan, nagyjából 30-35-en is kísérhették el a csapatot, de azért a Ferencváros ultrák itt vannak, és a többség szurkoló egyelőre csöndben figyeli a történéseket a pályán. Kluiber! Simon Petra belefordul az emberébe, aki nem más, mint Hámori Konszuéla. És Hámori Konszuéla úgy gondolta, hogy ez belemenés. A játékvezetők nem így döntöttek. Bordás Réka ezúttal most a pályán. Zvíj nem kapos még lehetőséget. Nincsenek információink, hogy ő sérült, vagy nem. Korábban sokszor sérülése bajlódott, közben már passzív a Ferencváros támadása. Ilyenben hátrányban támadnak, Márton Gétának a szélre jó a labda, le is tudja lőni. Ez egy rendkívül fontos gól most a Ferencvárosnak, ember hátrányban, ugye még 35 másodpercig az Öltfehér együttes. Gyernyászki ilyen robog a Debrecen nagyon, próbálják diktálni a tempót. Hámori, jó bejátszás Tóvizinek, és ez egy újabb 7 méteres, ez bizony, kérdés, hogy lesz-e belőle 2 perc. Nem, ebből nem lesz 2 perc, ez egy Simon Petra is nagyon nézett, bízott benne, hogy nem lesz ebből 2 perces kiállítás. És akkor a labdával, ahogy az előbb is, Alicia Tublan. 12.39-nél áll az óra, 17 gól 13 perc alatt, ez rengeteg. Tublan tehát, elsőre megint nem lövi el, majd másodjára pedig most a vissza alsóba lövi a labdát, és megint a kapufa segített neki. Negyedik gólja Alicia Tublannak, ő eddig 104 gólt szerzett a bajnokságban, most még hozzárakott 13 perc alatt 4-et. Ő a legeredményesebb játékosa a debreceni csapatnak, azért jobbában ő lövi a 7 métereseket a Debrecennél, hol a kapuba, hol sajnos mellé vagy kapufát szerez. Itt azért az Odense elleni párharcol is lehetne odákat zengeni. Most pedig egy Ríde védés, Kluiber labdája akadt el Ríde kezébe, úgy, hogy ki se pattant a jobb kezéből, és már is jöhet a Debrecen. Már kiegészült közben a Ferencváros, Konszuéla, Iváncsok Szoltics eladja a labdát, Kluiber szerzi meg. Ezzel pedig Márton Gréta végig mehet, végig is viszi, és... ki tudja védeni Jessica Ríde? Elképesztő ihletett formában Jessica Ríde 11-7-es debreceni vezetésnél elképesztő nagy bravúr tud bemutatni Jessica Ríde, és hát zúg a vendég szurkolótól az, hogy Jessica, hát igen, elképesztő eddig az, amit ő a kapuban művel. Simon Petra is sem érti. Iváncsok Szoltics adja a labdát Hámori Konszájának a jobb oldalra, Csernyánszki. Eddig remekül játszik a Debrecen irányítója. Korábban mondtam, hogy ő epizód szereplő volt itt a mérkőzéseken, amikor játszott. Most határozottan vezéregyéniségé lépett elő. Tóvizi Petrát hárman állították meg, Trámborg, Bordás és Emily Fogel, de hiába reklamált Tóvizi Petra azért, hogy 7 méteres szeretett volna. Talán Trámborg egy picit belülvédekezett, de nem tudott így befordulni labdával Tóvizi Petra, úgyhogy nincs 7 méteres, csak szabad dobás. Ezt már el is végezték a vendégek. Csernyászki, Iváncsok Szoltics. Remélem egyébként Torlesz Dotté nem sérült meg, mert ugye egészen hamar levette Szilágyi Zoltán őt, és a helyén most Iváncsok Szoltics játszik. Nemrégében ugye volt egy érkezés, egy landolása, és a bokája alá fordult. Le a szélre labda Petrus Mirtinek, végigviszi, és ezt is belövi. Bödebíró Blanka nagyon-nagyon ideges, nem tud mit csinálni egyelőre a balszélső Petrus Mirti. Le a harmadik gólja a mérkőzésre, 12-7-re vezet a Debrecen. A Ferencváros ellen a 15. perc legvégén járunk. Végig vissza Simon Petra, és most már a Ferencváros is kap egy 7 méterest. Most picit rázendít a hazai publikum. Van létjogosultság annak, hogy most kell a bozítás a csapatoknak, hiszen 12-7-re vezet a Debrecen a Ferencváros ellen. No, Kluiber lövi a 7 méteres, vele szemben Ríde, és ezt is kirédi Jessica Ríde. Elképesztő, milyen formában, mint Jessica Ríde. Ezt is ki tudta védeni. Nincs új a Ferencvárosi gól. Strámbor pedig tüzeli a többieket, hogy gyerünk, gyerünk. Nem mondanám, az hatalmas blama lenne, hiszen a második, a harmadik ellen játszik, de azért hiába vannak a Ferencvárosnál is sérültek. Azért ez a Debrecen kvalitásaikra tekintve, és nem lenéz a Debrecent. Sokkal vérszegényebb csapattal tudnak felállni itt, ugye a sérültekkel, a sérültek nélkül. Ez a lövés most fölé ment, Hámori Konszoli a próbálkozása, és most jöhet a Debrecen, Emiri Fogel rongyol a hatos felé, el is lövi a labdát, és ez is 7 méteres, és ez szerintem most már majd Simon Petra fogja lőni. Hújberg Katrinak nem ez a legjobb szezonja, ez egészen biztos. 73 gólt szerzett eddig a bajnokságban, azért ő szerzett már jócskán sokkal többet a Ferencváros színeiben, és közben egy picit törölni kell a hatoson belül, és ahogy mondtam, Simon Petra fog előni majd a 7 méterest. 15-58-nál áll az óra, közte 5. Kérdés, hogy tud-e zárulni az olló Simon Petra 7 méteresével. No, nézzük! Jessica Reed-re fogja természetesen ezt is védeni, ha védeni tudja, beleért, de bement a kapuba, Simon Petra a gólszerző tehát. Második gólja a mérkőzésen Simon Petrának. 8-12 az állás. Ivánchuk Szoltics. Csernyánszki vissza jobb oldalra, a labda Hámori Konszolira, most érkezik középre Csernyánszki nagy lendülettel. Jó bejátszás Juhász Katának, és sikerül kiharcolni egy 7 méterest. Simon Petra nem érti, rázza a fejét, mert pedig Simon Petra bent állt, belül érekezett, és Bödebíró Blanka jön le, és Laura Glozer pedig jön be. Hát nagyon nagy szükség van most a ferencvárosi védésekre, hiszen 4 gólos különbségről beszélhetünk most, a 17. perc megvégén, tehát jön egy újabb debreceni 7 méteres, ez most már a harmadik, és a hármas számban játszóval, és a Tublán fogja majd lőni ezt, és akinek ez lehet majd az 5. gólja, ha belövi ezt. Alicia Tublán megint lóbál, és ez kivédi Laura Glozer! Középre lőtte a labdát, kérdés, hogy Bödebíró Blanka visszajön? Visszajön! Zúga mindent bele! Na nézzük, mi lesz ebből a mindent beléből, mert hogy egyelőre nincs mindent bele, ami a pályán zajlik. Krujber, Simon, és két balkezessel a Ferencváros, Tremborg is a pályán van. Simon Petra kapott az arcára, én úgy gondolom, Juhász Kata az, aki kicsit ott hagyta a kezét az arcánál. Hát innen azért nem szeretnék olyan okosságokat mondani, egy biztos, hogy Simon Petrahoz hívják az orvosi stábot. 2 percet kap Juhász Kata, de már talpon van egyébként Simon Petra. Márkus Maszarek dóra érkezett a Ferencváros orvosi stábjából egy kis jégzselével, de nincs rá szükség, Simon Petra már talpon. Ez jó hír. És akkor először ember erőnyben a Ferencváros. Kérdés, hogy hogyan tudnak majd ezzel sáfárkodni. Hát azért maradtam egy pillanat a csöndben, mert hogy 7 az 5-ben támad Eszper Jensen csapata. Hát ezt már láthattuk egy párszor, hogy ez nem igazán sikerül. Simon Petra most viszont végig cikázik, és belövi a kapuba a labdát. De hát láttuk már itt egyébként 7 az 5-öt sokszor a Ferencvárostól, de nem menjünk nagyon messzire. A Metz ellen láthattunk 7-4-et is. Majd aztán ott a mérkőzés után a Bajnokok Ligájában megkérdeztem Klubiak Katrint, hogy ezt gyakorolják-e. Azt mondta azonnal, hogy igen, ezt ők edzésen gyakorolni szokták, ezért mindenkit meglepett. Főleg úgy, hogy eladták a labdát, és ebből kaptak gólt 7-4 ellen. Közben Iváncsik szólt, és adja el a labdát. De még vissza tudta szerelni. Csernyászki viszi végig. És Ingstad második 2 perces kiállítása. Két kézzel lőtte talán Csernyánszki zicserben. Nem érti Ingstad, hát igen. Nagyon kérdéses, azért azt tegyük hozzá. De pont ez a pici kontakt elég volt ahhoz, hogy elveszítse a lendületét, és 2 percet kapjon. Hát eddig tartott a Ferencváros emberelőnye, ez mindössze 43 másodperc volt. És akkor most Ingstad ugye megkapta második 2 perces kiállítását. Kérdés, hogy mi a helyzet Szűcsel? Mert ugye eddig Bordás volt az, aki bent játszott beálló pozícióban. ez nem tűnik jónak egyáltalán a Ferencváros részéről. No! 19. perc is megkezdődik a mérkőzésen. A Debrecen 12-9 vezet a Ferencváros ellen itt az Elegyura arénában. Csernyászki labdába, jó a húzás, Ivánczuk Szoltics. Csernyászki, akinek lőnie kéne, és labdát szerez Hársalvi, mondom én, de nem. Hámori Konszolila elvette tőle, és végigviszi. 13. debreceni gól születik meg a mérkőzésen. Hámori Konszolila a második találata. És akkor jön le Bödebíró Blanka, és akkor próbálnak 6-5-ben támadni a zöldfehérek, hiszen itt is a hazai csapatnál is van egy kiállított. Márton Gréta ugye hibázott, és le is vette őt Jesper Jensen a helyén Hársalvi, azért kiáltotta nem régében az ő nevét. Simon Petra pedig most baloldalra teszi a labdát, ott zárbordás. Jó, bepassz neki, jó a passz Hársfalvinak tovább, és már vonalra lépett Hársfalvi Júlia akkor, amikor beugrott az ittszerre. Bordás kell megdicsen, hiszen remek labdát adott hát mögötti passz Hársfalvi Júliának. Sok a hiba eddig a mérkőzésen, ez egészen biztos. És hát a Ferencváros szurkolói a játékvezetőkkel pörölnek. Jól fújják eddig a mérkőzést a 20. percben. Megszületik a 14. gól. Nem, mert hogy Bödebíró Blanka kivédi Tóvízi Petra az ittszerét. Marad a 4 gólos különbség. Továbbra is vezet a Debrecen 13-9-re a Ferencváros ellen. Fél perc még van Ingstad kiállításából, és hiába keresem Cvícset, nincs még itt a pad környékén. Ez azt jelenti, hogy Bordás marad támadásban. Kluiber, Emily Fogel, és most jön Bordás a falból. Hopp-hopp, majdnem kidobta oldalra a labdát. Meg tudta menteni Kluiber. Kluiber végigviszi, és ezt is kihagyja Kluiber. Jessica Riede véd. De most jön egy kiállítás. Vámos Mira, az, aki nemrégiben pályára lépett Petrus Mirtil helyére. Ő kapott egy pici pihenőt. 3 góllal ment le Petrus Mirtil. Jöhet is vissza. Hiszen 2 percet kapott, akkor 12 másodperc múlva a Ferencváros emberelőnyben játszhat majd, most pedig Simon Petra az, aki elvégez egy 7 méterest. Vele szemben Riede, és ezt is kivédi Jessica Riede. Konkrétan Simon Petra az egy helyben álló Jessica Riedébe belelőtte a labdát. Nem tudok szebben fogalmazni, nincs újabb gól. Nem tudom, ki lesz a következő, próbálkozom majd a Ferencvárosnál. Most Bödebíró Blanka beszél Simon Petrával, mint azt mondta volna, hogy lefele lője. Hát most azért nem nagyon tudok itt szájról olvasni, így nagyjából 10 méterre vagy a Bödebíró Blankától, vagy 15 méterre, de valami hasonlókat mondhatott. Most akkor ember hátrányban támad a Debrecen üres kapuval Csernyánszki. Ivánczuk Szoltisnak a labda bal oldalra vele szemben, Simon Petra védekezik, már megy tovább a labda Csernyánszkinak. Hámori Konszolila végigviszi, mekkora kapufát lőtt, és nem megy ki a labda. Bödebíró Blanka fölkapja, és akkor már mehet is a Ferencváros emberelőnyben 1-15-ig, és Emily Fogel pedig majdnem elejti a labdát. Sikerült megszereznie, vagyis hogy felkapni a földre a labdát. Ingstad jön vissza, és akkor jöhet a 7, az 5-ös támadás. Simon Petra, a szélen Hársalvi nagyon üresen állt, nem próbálta meg neki Simon Petra leadni. Végig viszi, gyönyörű gól Simon Petrát, a mosolyog visszafelé, van is miért. Pascselt követően végig tudott menni, és zárkozik a Ferencváros. A 21. perc legvégén megkezdődik a 22. is már. Negyedik gólját szerzi Simon Petra a mérkőzésen, és 10-13 az állás, továbbra is vezet a Debrecen a Ferencváros ellen, és még 40 másodpercig, ugye most Mira kiállítása miatt ember hátrányban a Debrecen. Juhász Kata érkezik a falból, Hámori Konszolila a labda útja, aztán Csernyánszki, megint Csernyánszki, Hámori Konszolila visszakapja középen Csernyánszki, és Simon Petra remek tempóban lép ki, Csernyánszki jól faltolja. Elvégezték a szabaddobást, és ott át tud menni Csernyánszki, át tudott menni bizony Bordás és Trámborg mellett, és nem értik. Leginkább Bordás nem ért, hogy ez hogy lehetett 7 méteres. Hát én nem tudom eléggé magasztalni Csernyánszki Liliánát. Remekül játszik a mérkőzésen. Kérdés, ezt meddig fogja bírni? 21 és fél perce a pályán van már. És akkor jöhet Alicia Tublan újabb 7 méterese. Ez már a negyedik, ha jól számolok. Vele szemben Glozer, aki az előzőt kivédte. Most ögrál orra a Glozer. Tublan megint nem lövi el elsőre. Másodikra viszont ellövi Glozer lába között. 5. gólja Tublannak a találkozón, és 14-10-re vezet a Debrecen a Ferencváros ellen. Simon egy pillanatra megtorpan, fogja le a szélre Hársalvinak, nem tud bemenni azzal a labdával, és már ki is egészült a Debrecen. Simon, jó a passz, Kulbernek nem tudja elkapni. Megállították Simon Petrát, azért nem volt pontos a passz Kluibernek, pedig Kluiber már a 6-oson állt és lőtte volna, már magasba volt a keze. Szoktunk ilyeneket látni, hogy jön az előkészítés Kluibernek, és már a levegőbe kapja a labdát a jobb átlövő, és már el is durrantja be a kapuba. Többnyire

hogy biztos, hogy először vezethet a Debrecen, nem is, bocsánat, már vezetett 5 góllal, akkor most újra vezethet a Debrecen 5 góllal a mérkőzés. Az állás 14-10 a vendégeknek. Csernyászki a szélre. Málenstein lábában akadt el a labda, de nem volt szándékos. 2 percet sem ért, mert alapvetően ez 2 percet ér. Iváncsa Szoltics rendezgeti a falban Juhász Katát, debreceniek beállóját. Most jön ki a falból Juhász. Hornyáknak a labda, Iváncsok Szoltics, megint Hornyák jobb oldalt, Iváncsok Szoltics, jól bejátszás Juhásznak, mit kapott ott Bordásról is, Emery Fogeltől, hát nem lettem volna az egészen biztos, és Hornyák Dóra nevét nem sokszor hallhatják egyébként támadásban, ő azért Debrecenbe úgy igazolt, hogy ő védekező specialista lesz, hiszen alapvetően az is ebben a csapatban, de most bizony ott van a pályán, testvére pedig itt van, jobbra mellettem ő, a TV szakértő. Iváncsok Szoltics bejátszása nem jó Juhásznak, és ez a Ferencvárosi, ezzel lehetne menni, simán kapja a labdát, fölnéz, Málenstein végigviszi, ez belövi Málenstein, 11-14-re zárkozik a Ferencváros. Izgalmas, 6,5 perc vár még ránk itt a végén, az első félidő végén természetesen. Csernyászki, Torlesz Dottér újra a pályán, ez is egy nagyon jó hír. Korábban mondtam, ő ráesett a bokájára, konkrétan aláfordult, de most egész jól mozog. Csernyászki, Hornyák, visszakapja a labdát Csernyászki középen. Most azért egy picit visszavett a Debrecen a tempóból. Torlesz Dottér, Csernyászki talpra, jó, mekkora lövés, még nagyobb védés. És a labda pedig a Ferencvárosi, jó, mekkora lövés láthattunk Csernyánszkitól kéz alatt. Gyönyörű szép csuklómozdulat volt, de ezt kivédte Bödebíró Blanka. Emery Fogel viszi végig, megáll egy picit, és ő is meglepődött, hogy aki fogadta a labdát, az Ingstad volt, hiszen még ő sem ért fel a falba, egészen nagy tempóba szaladt föl Emery Fogel. És akkor 11-14-nél támad a Ferencváros, zárni szeretné az ollót. Simon, Emery Fogel végigviszi, be is lövi. Újabb fontos gól. 12-14. A 25. perc végén. Torlesz Dotti most érkezik Hornyák mellett. Gross Vivien. Debreceniek szélsője, és Csernyászki megint honnan lő gólt. Az 1-es-2-es védő között ment be, és kilőtte a pipába a labdát. 15-12-re vezet a Debrecen a Ferencváros ellen. Hát elképesztően jó játszik a Csernyászki. Emery Fogel. Most cserélnek helyet Simonnal. Kluiber. Emery Fogel. Visszakapja most Kluiber a labdát. Már a bal oldalt Simon. Emery Fogel. Simon középen. Jobb oldalra labda. Azt nem tudja letenni Málensteinnek Kluiber. Simonnak vissza középre. Emery Fogel. Lesz lövés. Jól védekezik a Debrecen. Egyelőre nincs lövés. Ingstad elvégezte szabaddobást. 4,5 perc van hátra az első fél időből. Kluiber. Fogel végigviszi, és belefújnak már a játékvezetők. Ez így volt jó neki is, hiszen Jessica Reed kivédte. De próbálok statisztikát is keresni, hogy hány százaléka van Jessica Reed-e. Emery Fogel most már passzív a Ferencváros támadása. Simon gondol egyet, végigviszi, és 7 méteres belővédekezett már Hornyák Dóra. Jól látta meg a lehetőséget Simon Petra. Ki fogja lőni a 7 méteres? Szerintem Málensteinnek kéne most már. Igen, Málenstein fogja lőni majd ezt a 7 méterest a 27. percben. Vele szemben Ride. Ezt nagyon magabiztosan belőtte Angela Málenstein. Harmadik olyan mérkőzésen zárkózik a Ferencváros. Már csak össze 2, 27. percben jár a mérkőzés. Torlesz Dottir, Hámori Konszuéla, jó a bejátszás Juhász Katának, és már belül fogadta a labdát. Hát, ha azt meg tudja fogni úgy, hogy nem bent van a hatosan belül, akkor hát szerintem Bordás Rékának jött volna egy kis pici pihenő Jesper Jensentől. Nagyon-nagyon elfutott mögötte Juhász. És akkor azért támad a Ferencváros, hogy közte már csak egy legyen. Tramborg. Kapu felé tör. Gondol egyet, ellövi. De Torlesz Dottirtól már kapott egy faltot. Egyébként ezt is védte Jessica Reed-e. És egy pillanatra megáll az óra. Megállítják a játékvezetők. 26-52-nél, mert hogy törölni kell. Hiszen ugye Tramborg földet ért. És akkor a szabaddobás követően majd, és a törlés követően jöhet majd a szabaddobással a Ferencváros. Ingstad végzi el. Kluiber középen, Tramborg jobb oldalt, Simon bal oldalt. Kluiber, Tramborg, Simon érkezik középre. Jó bejátszás Ingstadnak, Ingstad befordul, és lebont Reed, és kivédi ezt is, de oldalt megy ki a labda, szerintem így van.

0: továbbra is a Ferencváros támadhat. Nem tudnak mit csinálni a ferencvárosi lányok Jessica Reedével. Elképesztő, milyen formában véd a debreceniek kapusa. Trámburg. Simon talpról. Júj, mekkora kapufa, és kijön. Hát ez hatalmas gól lehetett volna. És felnéz Reed-e. Előre adja a labdát Vámosnak. Vámos pedig belövi. És Trámburg kap 2 perces kiállítást, mert zicserben meglökte Vámos Mirát. Nehéz megtalálni a megfelelő szavakat erre a mozdulatra. Itt Trámborgtól nem igazán értem, miért kellett bántani. Ott az zicserben már Vámos Mirát. 3 gólral vezet újra a Debrecen a Ferencváros ellen. 16-13 az állás a 28. perc legvégén. Mire képes még itt a Ferencváros ember hátrányban? Hiszen jócskán az egész utolsó első félidőt ember hátrányban fogják lejátszani. Hársfalvi érkezik a szélről, Simon nézi Ingstadot, de hát ott ketten őrzik. Juhász és Torlesz Dottér. Jó a váltás, Kluiber leüti, végig viszi gól! Na igen, ezek a Kluiber gólok hiányoznak. 14-16. Szűk 2 perc van még hátra az első félidőből. Csernyászki. Kérdés, hogy most erre hogyan tud reagálni a Debrecen? Nagyon-nagyon gyorsan jött ez a ferencvárosi gól. Csernyászki. Hámori Konszoléra visszatért a pályára, kapott egy kis pihenőt. Hornyák le, természetesen. Torlezati remelkedik, nem lövi el. Hámori Konszoléra végigviszi, és belövi a kapuba. Nincs igazán védés Bödebíró Blankától. Közben megállítják a játékvezetők az időt, törölni kell. Ezt mondjuk egyébként meg lehetett volna akkor is, amikor már a Ferencváros támad. 1-0-60 még hátra Trámburg kiállításából. 28-21-nél áll az óra. A Debrecen pedig 17-14-re vezet a Ferencváros ellen. Micsoda mérkőzés ez itt az Ered Gyula arénában. És akkor Ingstad, akinek 2 darab 2 perces kiállítása van, szépen sétálgat a kezdőkörbe és elvégzi a kezdődobást. Kluiber kapja a labdát Simontól. És hát azért a Ferencváros szurkolóira, az ultrákra nem lehet panasz, hiszen bármikor volt a különbségük, búzították a csapatot. Simon, Hársfalvi megint érkezik a szélről, megint természetesen üres kapuval támad a Ferencváros. Kluiber, tovább, Simon. És belefújt a játékvezető, pedig megkapta már Ingstad a labdát. Ezt végig lehetett volna engedni szerintem is, meg a szurkolók szerint is. Emiri Fogel, Kluibernek a labda, Torlesz Otir, Emiri Fogel szemben kifarol onnan Emiri Fogel. Tovább adja a labdát Simonnak, utolsó perc kezdődik meg az első fél időből. Kluiber két kézzel lőkik, Emiri Fogel emelkedik. Nagyon mellé durrantott ezt a labdát. És akkor jöhet a Debrecen, Hámori Consuela, Torlesz Dottir, Csernyászki, vissza Torlesz Dottirnak, végig tudja vinni, belőni nem tudja. Ez így 7 méteres, és akkor úgy látom Bödebíró Blanka le, Laura Glozer pedig jön be majd a 7 métereshez. 29-19-nél áll az óra, az egészen biztos, hogy a Debrecen megnyerte az első félidőt. Itt hatalmas csodának kéne történni ahhoz, hogy X legyen akár az első félidőben. És Laura Glozer persze jön a kapuba, ahogy azt említettem, és érkezik vissza a pályára Alicia Tublan, aki eddig egyet hibázott 7 méteresből, és 5 gólos. Na nézzük, Laura Glozer ezúttal a gólvonalon marad. Tublan megint először ijeszt, aztán pedig belövi a kapuba a labdát, 6. gólja. 4 gólos a különbség a két csapat között. Fél perc van még hátra, 18-14-re vezet a Debrecen a Ferencváros ellen. 6. gólja Alicia Tublannak. Csak úgy, mint Csernyászki, ő is remek formában játszik ezen a mérkőzésen. Simon, Kluiber, Emily Fogel, kinéz balra, Simont látja, neki adja. Emily Fogel leüti, aztán Kluiber, Simon, és labdaszerzés Debrecen részről, de még visszafújják a játékvezetők. 4 másodperc, 3, és még 2 van hátra. A labda a Ferencvárosi, és majd szabaddobás jön. Kérdés majd, hogy mi lesz. Jól látom, Emiri Fogelnek szeretnének összeállni, de hát még van 2 másodperc. Jön Bödebíró Blanka is, hát nyilván nem ő szeretné ellőni, valamit mond Kluibernek. Na, mi lesz ebből? Ingstad összeállnak Emiri Fogelnek, emelkedik, és ez sánc Juhász Katától. Hát egy egészen elképesztően izgalmas 30 percen vagyunk túl itt az Elek Gyula arénában. FTC Rilkango Hungária, DVS és Effler 14-18 egyfél időt követően, tehát hát jön a negyed órás szünet. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy mi lenne, mi zajlik most majd a Ferencváros öltözőjében. Jesper Nézen mit tud mondani lányoknak? Egy biztos, 15 perc szünet után jövünk vissza, szó addig a stúdiói.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Távozik a Barcelonától Robert Lewandowski, folytatódtak az orosz-ukrán fogoly cserék, egyelőre marad a borongós, esős idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
1: Sporthírek.
2: Ma eldől a bajnoki cím sorsa a labdarúgó NB1-ben. A listavezető Győr megnyeri a bajnokságot, ha legalább ugyanannyi pontot szerez Kisvárdán, mint a címvédő Ferencváros hazai pályán az Zalaegerszeg ellen. A Kazincbarcika mellett biztos kieső Diósgyőr a Paksot, a Debrecen pedig az Újpestet fogadja. A Kisvárda Eto találkozót az N4 Sport, a Ferencváros Zete meccset az N4 Sport Plus közvetíti élőben. Míg a másik két összecsapást az n4sport.hu oldalon követhetik. A Nemzeti Sport Rádió pedig körkapcsolással számol be a mérkőzésekről. A spanyol élvonalban szereplő FC Barcelona hivatalos honlapján közölte, hogy Robert Lewandowski az idény végén távozik a klubtól. 4 kihívásokkal és kemény munkával teli év után ideje tovább lépni. Azzal az érzéssel távozom, hogy teljesítettem a küldetésemet, írt a közösségi oldalán Lewandowski, aki minden sorozatot figyelembe véve 119 gólt szerzett Barcelonában. Az osztrák válogatott 5-2-re legyőzte a brit csapatot a svájci jégkorong világbajnokság magyar érdekeltségű zürichi csoportjának első mérkőzésén. A mieink 16 óra 20 perckor Finnország ellen kezdenek a VB-n. Győzött kategóriájában Mocsári Bence a paratriatlonosok világbajnoki sorozatának Yokohamai állomásán. Az épek versenyében a férfiaknál az egyetlen magyar induló Dévai Zsombor a 23. helyen végzett Japánban.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael ma ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a civileket előzőleg távozásra szólították fel. Több mint 5000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatódtak a kölcsönös dróntámadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csaknem 300 eszközt észlelt, melyek közül 20 csapódott be, több mint 10 megsebesültek. Az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drón semmisítettek meg, de Belgorodban találatért egy lakóépületet 4 megsérültek. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi füvészkert állománya. A Noé Bárkája nevű egységben azok az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajok láthatók, melyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Mától látogatható a tudós nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket.
1: Közlekedés.
2: Több autó összeütközött az M1-esen Szárligetnél a 46-os kilométernél az átterelt sávon, emiatt csak a nem átterelt sáv járható Budapest felé. aztán az M3-ason Mogyoród és az M31-es csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra, és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Országszerte borult az idő, sok helyen esik az eső, keleten heves zivatarok is kialakulhatnak. Holnap nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, észak-keleten lehet még jelentős eső. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Ahogy arról volt már szó korábban, a labdarúgó fizika utolsó fordulójában majd 17 óra 15 perctől rendezik a 4 mai mérkőzést. Ma ugye eldől, hogy a Ferencváros vagy a Győr lesz a bajnok. Ezt közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban természetesen élőben. Zajlik egy FA kupa döntő, ez angol labdarúgás, a Chelsea a Manchester City-vel csap össze, még csak a 4. percben járunk. Kézilabdával fogjuk folytatni, hiszen hallhatták itt élőadásunkban, hogy a Ferencváros a Debrecent fogadja. Hamarosan kezdődik a 2. félidő, addig még zenélünk egyet.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Hamarosan kezdődik a Ferencváros DVSC NB1-es női kézilabda mérkőzés második félideje. Megyünk vissza Jó Andráshoz.
3: Bizony, egy perc van még hátra a szünetből. A játékosok már melegítenek, és már véget is ért a melegítés. Egészen érdekes első fél időt láthattunk, ez egészen biztos. De egyébként egy dolog eszembe jutott, amit elfelejtettem mondani önöknek, hogy ugye a sérültekről beszéltem. Ugye a Debrecennél nem említettem meg ugye Szabó Nina, aki túl van a térdműtétjén, össze korábban Marosán György is elmondta, még a mérkőzés előtt, illetve Jovonics a válloperáció előtt áll. És hát ugye Asszian szerszén Ügölen sem bevethető, bár egyébként utóbbi keretben van, szóval itt ül a padom, természetesen, ahogy látom, melegítőben van. És akkor, amikor ugye visszaadtam a szót, az volt a kérdés, hogy mi zajlik majd a Ferencváros öltözőjében. Hát túl sok változás nincs. Egy biztos, hogy Bödebíró Blanka visszajött a kapuba. És Márton Gréta is. Ugye Hásfabi Júlia volt az, aki kétszervonalra lépett, és ezt befújták a játékvezetők. A sasszemű Sándor György és Szabó Balázs. És akkor jöhet a folytatás. Ugye a Debrecen 18-14-re vezet a Ferencváros ellen. Itt az Elek Gyula arénában. Ez azt jelenti, hogyha a Debrecen ugye megnyeri a mérkőzést, akkor átveszi a második helyet a Ferencvárostól. De hát ugye azért még nehéz feladat vár a Debrecenre, ha és amennyiben is sikerül győzniük, mert a következő fordulóban a Debrecen az Etoile játszanak majd. Debrecen kezdte a második fél időt, és Bödebíró Blanka tud védeni, és meg a kapufa is besegített neki, nincs újabb debreceni gólt át. Nézzük a Ferencváros támadását, Simon végigviszi, és belövi a kapuba. 15-18-ra módosul már is gyorsan az eredmény. Ötödik gólya Simon Petrának, hát igen, ismét a hátán viszi a csapatot. És ott a túloldat, azonnal egy gyors gól, Hámori Konstantin nagyon simán tudott átmenni a Ferencváros védők között. Újra közte 4, Simon megint végigviszi, megint belövi, nincs két perc, nincs ítél. Elnézést. A két játékvezető belefújt a gólba. Ahogy én is, Simon Petra is nevet. Leérkezett a játékvezető szerint Simon Petra, és ezt az alapvonal játékvezető még el is mondja a játékvezető társának, hogy igen, hát leérkezett. Jó. Oké, jön akkor egy 7 méteres, amit Simon Petra fog majd lőni, Jessica Ride vele szemben. Belövi az egyenes alsóba. Akkor így, ha nem megy zicserből, belefolynak a játékvezetők, akkor 7 méteresből. Közte 3. Torlesz Dottir. Most nem lőtte el, Hámori Konstantin pedig végigviszi. Az ott nagyon kicsi szög volt. Bödebíró Blanka védett, és Pramborg már viszi a labdát. Simon Petra. Nem lövi el, pedig ezt ő elszokta. Tóvízi Petra pedig remekül faltolta. Sikerült megállítani a Ferencváros irányítóját. Simon Petra picit tanácstalan volt most. Nem tudta, hogy milyen figurát mondjon be, de Ingstadot már elhelyezte ott a falban. Trámborg kilépi, ellövi. Bőj, mekkora gól Trámborgtól. No, hát igen, azért tud ő ilyet, hogyha akar. Azért ezt már láttuk tőle többször is. Torlesz Dottir viszi végig. Kapufa! Ezzel viszont menni kell, Simon Petra, Márton Gréta. Oly, mekkora kapufát lő, a kipattanó pedig a Debrecené. Balázs Bírtia nem tudta összeszedni a labdát, hogy ő van Mánesztein helyén. És hát Márton Grétának ugye 2 gólja van eddig, de hát ugye azért vette le Eszper Jensen őt az első fél időben, mert ugye két zicset hibázott, ha jók az emlékeim. Most egy újabb hiba. Csernyászki. Hámori Consuela bal oldala Torlesz Dottirnak. Hámori most középen leüti. Nem ez volt a jó döntés, mert már Bordás azon oda rontott elé. Jó bejátszás Tóvizinek, és ezt védi Bödebíró Blanka. De oldalt megy ki a labda, jöhet a Debrecen. Most érzi a hazai publikum, szinte mindenki, hogy kell a segítség a csapatnak. Közte 2. És egészen sok gól. 36 szám szerint. És akkor jöhet a szabadobással a Debrecen. Tóvizi elvégezte, Csernyászki pedig hívja a szélről Vámos Mirát. Bizony már is jön Vámos Mira, keresztbe fut Simon Petra mellé. de a bal oldalra. Tolezotti remelkedik, Júj meg a rövés, még nagyobb védés, bödebíró Blankáton. Na jönnek a védések a ferencvárosi kapuban. Lehet zárkózni, Emily Fogel. Simon. Jó, lefordulós kell le a szélre labda, ezen Márton Gréta nem tud bemenni. Jó, a befutás, Ingstál, és be tudja lőni a kapuba a labdát. Közte egy. Rég volt ilyen. 34. percben, tehát 18-19 az állás. Ámori Consuela le a szélre, bátran beviszi ott, tublán a labdát, és be is lövi. Igen, szélről Bödebíró Blanka nem nagyon tud mit csinálni eddig a debreceni lányokkal. 7. gólja, tehát 7. gólja Alicia Tublánnak. 2-vel vezet újra a Debrecen a 35. percben. Trámborg a pályán, Tuiber most egy hosszabb pihenőt kap, úgy fest. Meg ugye hosszút is kell cserélni, hogyha Trámborgot pályán akarja hagyni. Vagyis fordítva, hogy a Kluivert szeretné pályára küldeni, hogy a hosszút kell cserélni Trámborgal, ez egy kicsit bonyolultabb ilyenkor. Oppa, beragadt a keze Trámborg kezébe. A labda, bocsánat, picit már én is össze-vissza beszélek. Egy biztos, hogy Ingstad kezébe eljutott, és belőtte a kapuba. A negyedik olyan Ingstadnak. Torlesz Dottirt pedig megállítják a levegőben, ez még szabályos volt. Vagyis mondjuk úgy, hogy nem ért 2 percet, de befújták a játékvezetők, hogy szabálytalanság volt. És jöhet a szabaddobás, akkor amikor 35. perc legvégén járunk, közte egy, a Debrecen 20-19-re vezet a Ferencváros ellen. Nagyon parás kis mérkőzés lett ebből itt délutáni uzsonna időben. Csernyászki, Iváncsok, Szoltićnak a labda, Torlesz Dotti egy gyorsan lekapta Szirágyi Zoltán. Hámori. Iváncsok, Szoltić, most középre Hámori jobb oldalról, Iváncsok, hát az majdnem belemenés volt úgy, sőt, belemenés is bizony. És akkor jöhet a Ferencváros, Trámborg, Emily Fogel, fölnéz, ott nem tudja Simonnak adni, mert Iváncsok, Szoltić föllépett. Fogel visszakapja, ellövi, és gól! Egyenlít a Ferencváros a 36. percben, és jön Szilágyi Zoltántól az időkérés. Hát most nagyon vissza kell néznem a jegyzeteimet, hogy mikor volt legutóbb döntetlen, szerintem 4-4-nél. A 7. perc környékén. Az nem most volt. 35-26-nál áll az óra tehát, és akkor zajlik az időkérés, és természetesen ők is hallják, ahogy a hazai publikum most rákezdett. Mindenki tapsol. A szünetben itt a Ferencváros szurkolói között sétálgattam, és azért meglepődött arcokat véltán felfedezni. Bár azért korábban ugye beszéltünk a januári mérkőzésről, ott is volt 5 gólos különbség a két csapat között az első fél időben, akkor is a Debrecen, ugye akkor 7-2-re tudott vezetni a Loki. Most ez más formában volt, itt ugye 12-7 volt korábban a Debrecennek. Ezt ledolgozta azért bőségesen a Ferencváros. És az állás 20-20 a 36. percben. 40 gól 36 perc alatt. És most azt hiszem a lélektani előny az a Ferencvárosnál van. Ami 2 perces kiállításokat illeti, 3-at kapott a Ferencváros, míg a Debrecen 2-t. Azért nehezebb helyzetben van a zöldfél együttes, mert a Wilde Ingstad 2-t kapott, és ő aktívan fent van a pályán. Ha ő nem volt, akkor Bordás volt támadásban is, ugye ő alapvetően védekezik, Bordás Réka. És itt arra szeretnék utalni, hogy ugye Cvíj ugyan neveze van, és melegített is a mérkőzés elején, de hát nem tudom, hogy mi van vele, ugye Ferencváros általában nem szokott közölni ilyen híreket, ki a sérült, és ki nem. Tublának most le a labda jobb szélre. Hámori, Iváncsok, Szoltić, Csernyászki, ez most már passzív, Szoltić lő, Sáncról megy ki a labda, Bordás dicséri, Bödebíró Blanka, jó volt a Sánc Bordástól, és szól Emily Fogel, hogy figyeljen Tóvízre, mert ott ólálkodik mögötte. Láttunk már ilyet, hogy befutott valaki mögé, és labdát kapott Csernyászki, megint ugyanaz a cser, mint az első fél időben, ez viszont most már belemenés. Balázs Bítiát érdemes dicsérni, besegített Rámbornak, Bödebíró Blanka pedig hozza a labdát, és a Ferencváros azért támadhat a 37. percben, hogy újra vezetést tudjon szerezni. Nagyon-nagyon az elején vezetett a Ferencváros először itt a mérkőzésen. Most pedig a 37. percben eljöhet ez újra. Emily Fogel, Trámborg végigviszi, és kapufát lő, és Ríde nem is ért bele. Oldalt ment ki a labda, jöhet a Debrecen, nem tud vezetés szerezni. Na Ferencváros, Csernyászki, Iváncsa szólt is, nagy lendületű a Debrecen, Hámori konszolja le a szélre, Tublán csikarszögből beviszi, kivédi időből De Viró Blanka. Akkor egy újabb lehetőség a Ferencváros előtt, hogy vezetés szerezzen. Simon megbeszél valamit Fogellel. Trámbortól kapja a labdát a jobb oldalról. Ingstad helyezkedik a falban, keresi Emily Fogel tekintetét. Most Csernyászki mögött, befut a szélről Márton, nem kap labdát, Emily Fogel már jobb oldalt, és összemosolyog Mártonnal, hogyha ne hát talál neki, akkor labdát is tud adni neki egyébként. Ezt én is így véltem felfedezni. Simon, Emily Fogel. Trámborg a jobb oldalt, végigvinni. Harcos ma Trámborg, ez egészen biztos, azért érzi ő is ennek a mérkőzésnek a súlyát. Simon. Elvégezték már a szabaddobást a zöldfehérek. Trámbor most kapja, emelkedik. Ne játszotta volna Ingszenon, de hát ez Csernyászki elcsent előlük. Előre a labda. Iváncsok szólt is, nem tudja végigvinni. Dehogy nem végigviszi, sőt, be is lövi a kapuba a labdát. Balázs Bítiát verte meg lábbal. Egyszerű induló csel volt. És Iváncsok Szolticsnak ez most már a második gólja. És 21-20-ra vezet a Debrecen a Ferencváros ellen. Hát, nem gondoltam volna azt, hogy ez egy gólos mérkőzés lesz, de nagyon úgy fest, de még sok van hátra. Megint nem jól bejátszás Trámbortól Ingstadnak, ezzel megint mehet a Debrecen, de Iváncsok szólt is lábához ér a labda, el is végzi Ingstad, Márton Gréta egyedül van. Simon pedig úgy gondolja, végigviszi. Húj, mekkora gólt lő Simon Petra, kérem szépen! A 39. percen újra egyenlít a Ferencváros. Itt is van egy 7 gólos Simon Petra személyében, csak úgy, mint a túloldalt. Alicia Tublan. 21-21 az állás tehát. Alig telt el 9 perc a második fél időből, de hát elképesztő izgalmak vannak itt az Elek Dura arénában. Trámbor. Hát már nehezén veszi a levegőt. Próbáltam szofisztikáltan fogalmazni. És közben egy 2 perces kiállítás, amit Bordás Réka kap meg. Hát igen, ott is volt már probléma a légzéssel, elfáradt Bordás Réka. Úgyhogy még egy fontos láncszem kap 2 percet a Ferencvárosból. Ugye azért is mondom ezt, mert hogy Ingstadnak 2, és akkor Bordásnak 1-2 perces kiállítása van. A két beállós azért bőségesen gyűjti a kiállításokat a mérkőzésen. Szilágyi Zoltánt figyelem, hát ő picit pattogósan sétálgat fel a lájt előttem a debreceni kispadnál. De emberelőnyben a Debrecen. Csernyászki, Hámori nem tudja bejátszani Tóvizinek, Emily Fogel viszi földre, Tóvizi, Tóvizi nem érti, Tublán pedig beúrik a szélről, jaj, mekkora gólt lő, csikar szögből. Középre lőtt a labdát, de be tudta lőni. 8. gólja Alicia Tublánnak. Tóvizi most itt Szabó Balázs játékvezetőt kérdezte, hogy miért nem volt ítélet. Egyébként egyetértek vele, hiszen 2 kézzel rántotta le Emily Fogel Tóvizi Petrát. A 40. perc is megkezdődött már a mérkőzésen, Debrecen 22-21-re vezet a Ferencváros otthonában. Kluiber pasztját követően beleszaladt konkrétan Iváncsok Szolticsba. Ez egy hatalmas hiba most Kluibertől. Azt hitte, hogy megeszik a pasztját, nem így történt. Tóli Zoti pedig ugrásból passzol, meg tudják menteni még. Hámori elcsúszik. Nem, elnézést, nem csúszott, hanem szabálytalan zárás volt Tóvizitől. Simon Petra a földön csattant. És most a Ferencváros jöhet, és Bödöbíró Blanka pedig Márton Grétával köröl egy picit, nem igazán tudom, hogy miért. Mindegy, a Ferencváros jöhet, újra azért támad, hogy egyenlítsenek, üres kapuval támadnak. És fél perc van még hátra a Ingstad kiállításából. Simon, Rüber, Simon két kézzel tették ki onnan. Most megint Simon most a jobb oldalt végigviszi, ez belövi ide mellett nagyon-nagyon könnyen, ő is 8 gólos most már, nem csak Alicia Tublán, egyenlít a Ferencváros. 22-22 az állás. Konszoljéla, Hámori Konszoljéla végigvihetné. Nem tudta, mert hogy nem csak Simon, hanem Emily Fogel is besegített oda. Torlejz Dottir, Csernyánszki, visszakapja Torlejz Dottir a labdát le a szélre. Tublán végigviszi, jött volna a sapkával, Bödebíró Blanka. Ez pont elég volt ahhoz, hogy megzavarja Alicia Tublánt. A labda az mellé pattogott, az ejtés rossz volt. Bödebíró Blanka pedig egy hatalmasat üvöltött Alicia Tublánra. Bejött alapvetően. ez a próbálkozás, és akkor Bordás jön a pályára, a beállóba. Ingstad kap pihenőt tehát. Zvíj továbbra sincs a pályán. Fogel. Simon, Kluiber. Fogel. Lemenne a szélre a labda, de Tublán lábáról jön ki, nincs két perc. Simon, elvégezte már a Ferencváros a szabaddobást, érkezik Márton Gréta szélről, Kluibernél picit dadogott a labda, megállt, aztán Balázs Bírtiától visszajön, Simon, Fogel, végigviszi, nem tudja, Bordásékkal befordul, és kiharcol egy 7 méterest. Hű, ebbe azért volt meló a Bordásék a részéről. Eléggé darabos már neki a mozgása. De akkor újra itt a lehetőség a Ferencváros előtt, hogy vezetés szerezzen. 22-22 az állás. 43. percben jön Simon Petra 7 méterese. Ez belövi a hosszú alsóba Simon Petra. Fontos gól a mérkőzésen. 9. gólja Simon Petrának a mérkőzésen. Veszik a ríde, most nem nagyon érti. Pacsekkel beszélget kapustársával. Irány megvolt neki. Az elhatározás, hogy oda menjen tényleg a hosszú alsóba, az már hiányzott. Zúga mindent bele a debreceni szurkolóktól is. A bejátszás pedig nem jó Juhász Katának. És Torlesz Dottinak már a második alkalom ér a lábához. A labda, elveszik a Debrecentől a labdát. Jöhet a Ferencváros. Simon megtorpan egy picit, mert a debreceni védők azonnal visszazártak. Simon Fogel le a szélre, az Márton Grétának nem jó. Visszajön onnan a labda. Emiri Fogel megáll a pillanatra. Bordás Réka pedig üresbe futott be, és megkaphatta volna a labdát. Nem jött a bejátszás. Fogel, Kluiber, most jön majd Bordás, és megy vissza a falba, úgy tesz bizony, itt Hámori Konszuéla mellett, és Alessio Tubana kereste, és Márton Géta befut a szélről, és ezt is kivédi Jessica Ride. Hát ez nem a bal szélsők napja ez a mai, ami a Ferencvárost illeti. Az viszont egészen biztos, hogy ez félig meddig Jessica Ride napja, ugyan nem vezet most a Debrecen, szenzációsan bontott le. Nagyon nagy zicsert lőhetett. Ajtóablak volt ez Márton Gréta előtt, és kihagyta. Nincsenek tiszta fejek, én azt érzem. Sem Hársavi Júriánál, sem Márton Grétánál. Vagy csak nyilván, ahogy elmondtam korábban, és ez a 45. tétmérkőzése a Ferencvárosnak. Azért már fáradtak a szezon végén. Iváncsok Szoltics. Hámori Könyvszerűen most baloldal tűnik fel. Rángatják, rendesen lövés. Faltal érkezett. És most mi történik? Nem igazán tudom. Két perc Simon Petrának. Mert hogy Hámori Konszuéla az arcát fogja, az ő arcára érkezett egy ütés Simon Petrától. Simon Petra is kap két perces kiállítást a mérkőzésen. 43-56-nál az látható az eredményjelzőn, hogy a 38-as messzámú Simon Petra kapott egy két percet, tehát ember előnyben támadhat a Debrecen. Kettő percig ez egészen biztosan. Mondjuk a két percig támad, azért az egészen durva lenne, de kettő percig előnyben lesznek a pályán. Hámori Konszuéla a labdával, Iváncsok Szoltisnak és Torlesz Dottir kapja meg. Csernyászki kapott egy pici pihenőt. Hámori nagyon szépen megveri ember ellenfelét, és végig viszi, belövi a kapuba a labdát. Ő is jól játszik a mai találkozón, 5. gólja a mérkőzésen. Egyenlít a Debrecen, nagyon-nagyon gyorsan lerendezték ezt az ember előnyt. Bödebíró Blanka le, és akkor üres kapuval fog támadni a Debrecen, a Ferencváros. Trámborg jön be, két balkezesre a Ferencváros, Kluiber az, aki most irányít. Mert ő Simon, ugye, kiállítást kapott. Mitrieva pedig sérülés miatt nem lehet a pályán. Trámborg leüti, nagyon közel vitte a labdát a falhoz, Fogel. Kluiber bemutatja, végigviszi, nem tudja előni, mert hogy Hámori Konszuéla faltolja őt, és ebből 7 méteres lesz. Talán nem lesz belőle 2 perc. Nem, így van, nem lesz belőle 2 perc. Ez egyértelmű volt, hiába a hazai szurkolók elégedetlensége, ezért azért nem jár 2 perc. Hámori Konszuéla remekül szedte le őt, nem egy Kluibert, és akkor kérdés, hogy ki fogja lőni a 7 méterest, nincs ott senki egyelőre. Aha, igen, Málenstein itt alul. Ugye a kispadot nem látom, a Ferencvárosi kispadot, de Málenstein érkezik majd a 7 métereshez. Ő ugye bevette el ide kapuját, de egyébként legutóbb Simon Petra is, csak ugye nincs a pályán. 45. perc legvégén, tehát 23-23 az állás, és érkezik Malenstein 7 méterese. Belőtte az egyenes alsóba Angela Malenstein, 4. gólja a találkozón. Újra vezet a Ferencváros, 24-23 az állás. Fej-fej mellett a két csapat, nagyszerű találkozó. Iváncsok szólt, és Toltor lesz Dottir. Vissza Iváncsoknak kicsit forgolódik, és Trámborga földre viszi őt. Jöhet a szabaddobás majd. Megállítják az órát. Törlés miatt Bölevéró Blanke picit nekiesett a játékvezetőnek. Nem értett, hogy miért állítja meg az időt, hiszen ugye ők emberhátrányban vannak, aztán ugye rájött, hogy törlés van, szóval összemosolyogtak. És akkor a törlés követően jöhet majd a Debrecen támadása, Juhász Kata és Torlejsz Dottir egyeztetett valamit. És van még 40 másodperc Simon Petra kiállításából. Torlejsz Dottir a bal oldalt, Iváncsok Szoltícsnak a labda, Hámori, Iváncsok Szoltíts, nem jól bejátszás. Juhász Katák visszamegy Iváncsokhoz a labda, és kivédi bőle Bíró Blanka. Nem sietnek a zöldfehérek, hiszen ebben hátrányban vannak még legalább 20 másodpercig. Trámborg, Kruiber és Fogel a három felső játékos. Bordás pedig érkezik a falból, kapja a labdát, és már is megy vissza. Ide bal oldalra, Hámori és Tublán mellé. Fogel tovább Kruibernek, visszakapja Fogel. Trámborg bal oldalt, középre Fogelnek a labda, hát ott Juhász és Torlejsz Dottir között nincs sok esélye betörni, és akkor 46-01-nél jön egy újabb ferencvárosi időkérés, akkor, mikor 24-23-ra vezet Jesper Jensen együttese. 9 gólos Simon Petra, 8 gólos Alicia Tublan, és ugye Csernyászki mindössze csak 2 gólt szerzett eddig a mérkőzésen. Ezt zárójelbe jegyezem meg, hogy csak 2-t, mert rengeteg labdát osztogatott irányítóban, de ő egy ideje pihenőt kapott, és valószínűleg vissza is kell jönni a pályára, mert ahogy látom, Szilágyi Zoltán épp neki és Hámori Konszolinak mond valamit, mert hogy azóta azért bőségesen megváltozott a mérkőzés képe. Ugye klasszikus irányítója nincs a Debrecennek, Csernyászkin kívül, és Szabó Nina is megsérült. És akkor az időkérés követően pedig folytatódhat a mérkőzés. Balázs Bítia, Bordás, Kluiber, Simon, Fogel és Márton Gréta, akik itt összeállnak. A pályán között Petrus Mirtinek kellett visszaszaladnia, mert hogy a Debrecen majdnem 7 játékosa kezdte el, folytatta a mérkőzés az időkérés követően. Hú, azért ez fájt volna Szilágyi Zoltánnak. Emiri Fogel pedig végigviszi, Jessica Ride védi, és hát belül védekezett már Iváncsok Szoltíts, szóval jöhet a 7 méteres, amit most majd nem Jessica Ride fog védeni, hanem Placsek érkezik a kapuba. Viszont aki lőni fogja, az nem más, mint Simon Petra, csak labda nincs. Senki nem tudja, hogy hol van, de most az egyik stábtag a Ferencvárosból visszadobja. Meg lett az. És akkor Simon Petra jöhet a 7 méteressel. 46-16-nál áll az óra. 24-23-ra vezet a Ferencváros. Új, és kimarad, de Placsek egyébként rajta is volt, hatalmas kapufa volt, ez is kifele pattant. De ha picit lejjebb megy, akkor Placsek ki tudja tolni amúgy, de lehet, hogy bele is ért egyébként. Nincs új a Ferencvárosi gól, hát továbbra is szoros marad. És az, ami az első félidőben volt, rengeteg találat volt 30 perc alatt, ez most már visszaszorult. 47 gól mindössze, 47 perc alatt utolérte magát az idővel kapcsolatban mind a két csapat. Hámori Consuela, Torlejsz Dottir és Kulber Katri pedig el tudja csenni a labdát, és kint volt már, nem tudta megmenteni. Továbbra is jöhet a Debrecen, Csernyászki újra a pályán, Torlejsz Dottir most középen, Csernyászki kapja a labdát bal oldalt, jó az ütemváltás, Juhásznak jó a bejátszás, na erről volt szó, erről beszéltem, hogy ezek a bejátszások, ezek a tempó, ritmusváltások hiányoztak a támadásban a Debrecennél. Egyenlít a Debrecen a 48. percben, az állás 24-24, ezt szerettem volna mondani. Hát az időkérés Jesper Jensentől nem jött be, mert hogy egyenlített a Debrecen. Fogel, Kruiber, picit mérgelődik. Oda vitte Fogel a védőt. Juhász faltolja most Fogelt, mehet tovább. Kluiber, elnézős lövés, Jessica Ride pedig kitolja. Semmi nem ér össze a Kluibernek. Tordais Dottir azért támadhat a Debrecen, hogy vezetés szerezen újra. Ez is rég volt már. Csernyánszki, Tordais Dottir, Ámori, de a szélre. Tudlan azért nem tud bemenni, de egyébként a pass sem volt jó, mert hogy Márton Gréta bele tudott érni. Kapja a dicséretet a kispadról, szükség van neki ma erre, mert ő sem a legjobb mérkőzését játsza. Ámori, Tordais Dottir és Csernyánszki cserél helyet. Megy a labda balra, Tordais Dottirnak visszaköpe Csernyánszki, Trámbor, hát ezért tolja, nem azt mondom megfaltolta, igazából rátette a két kezét és tolta el a majdnem két fejjel alatt csinált Csernyánszkit. Tordais Dottir, most már passzív, kettő passz, egy, lesz a lövés, Ámori, le a szélre, Alicia Tublan, és megejti Büdebíró Blankát, honnan szerzett gólt? Azt a mindenit! Újra vezet a Debrecen, 25-24 az állás. És ez pedig Tublannak a 9. gólja a mérkőzése. 2-9 gólos, Simon és Tublan. Előbbi teszi a labdát Fogelnek. Kluiber. Fogel. Jó a bejátszás, Ingstadnak befordul, be is tudja lőni. Szép gól volt a Ferencvárostól, 5. gólja Ingstadnak, egyenlít a Ferencváros, 25-25 az állás. Az 50. perc is megkezdődik. Petrus Mirtil is visszatért már Vámos Mira helyére. Debreceni szélsőket leginkább a bal szélt nem igazán tudtam eddig említeni. Másik fél időben Hámori Konszolja pedig végigviszi a labdát, ez kivédi Bödebíró Blanka, jó volt a falt, és menni kell, mert lemaradt Hámori Konszolja. Simon, ott van üresen, Ingstad végigviszi, és belövi a kapuba. Újra vezet a Ferencváros. Lilde Ingstad is nagyon nagyot játszik, a 6 gólos eddig a mérkőzés, és mekkora húzás volt az Jesper Jensentől, vagy hát nem volt más lehetősége, de az, hogy a második kétperces kiállítás után sem hozta le őt a pályáról, és megint megállítják az órát, törölni kell, nagyon-nagyon rossz ütemben hozzák meg ezeket a döntéseket, nem szeretnék bírózni legalábbis én innen a lelátóról, de ezeket nem a legjobb ütemben, tehát már rég elkezdte a támadást a Debrec, és akkor fújnak bele, de 6-oson belül kell törölni. Ez nem egy jó döntés, ez egészen biztos. Ez visszaveszi a mérkőzésnek a lendületét. Picit fújhatott mind a két csapat, és akkor jöhet a Debrecen támadása. Ámori, Csernyánszki és Tordais Dottir a labda útja. Hát Juhász Kata van ment beállóban, Emilik Fogel és Bordás fogja őt. Tordais Dottir, Csernyánszki, Tordais Dottir most középen, Ámori le a szélre, Petrus Mirtil jól elkapja a labdát és kapufát lő. A labda a Ferencvárosi, Bödebíró Blanka örül. Van és miért? Lehet, hogy bele is ért egy picit. Igen, most mutatja, hogy picit Újhegye beleért, kérdezte Laura Glozer. Aztán egy pillanatra azt hittem, hogy jönnie kell, mert Jesper Jensen mutatott neki valamit. De nem, csak azt mutatta, hogy jó volt. Az 51. perc is megkezdődik úgy, hogy a Ferencváros 26-25-re vezet a Debrecen ellen. Simon. Ketten fogják őt. Juhász Kata remekül állta az útját. Simon. Emily Fogel. Simon Petra. Ilyen Kluiber, jó a kereszt, lesz a lövés, Fogel, jó bejátszás Ingstadnak, és lebont Ride, a játékvezető széttárja a kezét, nincs szabálytalanság, jöhet a Debrecen, Ámori Konszuéla. Csernyánszki, az belemeni szerintem. Júj, már bocsánat, elnézést a kifejezésért. Simon Petra megállt. Páros lábbal, Csernyánszki előtt, Csernyánszki megcsinálta a cselt. Belement Simon Petrába. Majd védett Bödebíró Blanka, és a játékvezetők 7 méterest ítéltek. Felettébb érdekes játékvezető ítéletek eddig a mérkőzésen. Hát sajnos Marosán Györgyöt nem tudom most szólítani, de hát talán most ő is így látná, és hát bődületesen nagy gól Alicia Tublantól föl a pipába. 26-26 az állás, 10. gólja Alicia Tublannak. Na hát azt hiszem ez most egy érzelmileg komoly mélypont itt a Ferencvárosnál, és itt most a játékvezetők vastagon ebbe benne vannak. Innen kell most visszajönni, és talán itt kéne most a Ferencváros szurkolóknak a segítsége is. Fogel, Ingstad jön a falból, megtorpan, aztán most kapja csak a labdát. Megint jobb oldalra a labda Kluiberhez, Simon. Kluiber jön keresztbe, leüti a labdát, Fogel, azok nem jó, ott nincs terület. Vissza kell vinni, bizony, Kluiber leüti, szembe a kapuban, nem néz a kapu felé, inkább passzol, Fogel, Márton Gréta nem tud bemenni ott a szélen, Kluiber, ez pedig nem megy el a labda, de belefolynak a játék. Ez, hogy talán, hogyha Kluiber egy ütemben előbb indul, akkor ezt megkaphatta volna, és jöhetett volna egy közbelövés, amit már láttuk tőle jó néhányszor pályafutása során. Most ez elmaradt. Fogel. Ingstad. Hop-hop. Belefolynak. Ajjajjajjajjaj. Ki fogják vívni a játékvezetők a hazai szurkolóknak a dühét, és minden egyéb ezzel társuló dolgot, mert hogy Emily Fogel emelkedett, ellőtte a labdát. Gól lett, de belefújtak, mert hogy közön már elesett Ingstad, akit elgáncsoltak, és törölni kell. Na de kérem, hogyha esetleg ott buktatják Ingstadot, akkor ennek kellene, hogy következzen büntetés, bármilyen. Nem történt, ehelyett nincs ferencvárosi gól. 52. perc legvégén, és reméljük, hogy nem annyira jó a mikrofon, hogy behallatszódik a ferencvárosi szurkolók egy-két kommentárja. Fogel végigviszi. Új, de szép gól volt ez. Na ez hatalmas gratuláció, illeti Emily Fogelt. És ott a két perc, amit Csernyászki kap. Szeretnék nagyon őszinte lenni. Azt hiszem ez sem volt korrekt kétperces kiállítás. Mert ugyan kapott faltot Emily Fogel, de hát, és Szilágyi Zoltánnak a keze ökölben is nagyon-nagyon ideges. Azt hiszem most kéne visszahozni Szilágyi Zoltánt a pad egyik végéből a másikba. Jogos, jogos a dühe. Azt hiszem mind a két csapatnak ezen a mérkőzésen. Elképesztő ítéletek. No, akkor ember hátrányban a Debrecen. Hámori, az állás természetesen ezt nem mondtam, elnézést, az 53. percben Ferencváros, Debrecen 27-26. Petrus Mirtil, Ivánczuk Szoltics és Juhász Kata jön ki a falból. Kluiber próbálja meg elcsenni. Ez jól is jött ki, mert hogy nem volt területe Juhász Katának passzolni. Hámori, Torlesz ott a szélre, ez magas! Jöhet a Ferencváros! Eddig mélypontról beszéltem, akkor most a Debrecennek kell ebből kijönnie. Komoly hullámvasút ez a találkozó. Ingstad valamit megbeszél Simon Petrával, már majdnem vámos mondtam. Talán a messzám miatt. Fogel. Kaptottatja a bal oldalt, betette volna Ingstadnak, nem tudta. Simon Petra pedig végigviszi. És Ríde ugyan védi, de 7 méteres jut a Ferencváros. És 1-0-4 van még hátra Csernyánszkinak a kiállításából. Addig bizony, ember hátrányban kell majd támadnia a Debrecennek. A 7 méteres pedig nem más, mint Málensten érkezik. Vele szemben pedig Placek újra. Ez egészen hanyag, és talán Málensztein ezt elkönnyelműskötte, mert hogy kimaradt a 7 méteres. Tehát itt most nézek körbe, és így néhány tekintetet elkapok, senki nem érti, mi történt. Fogta Málensztein, és így belökte konkrétan a labdát Placek lábához. Úgyhogy nincs olyan ferencvárosi gól. Juhász, Torlesz Dottir, Hámori, és akkor Ivánczuk Szoltics. Hámori bemutatja, nem tudja bejátszani. Torlesz Dottirnak megint a lába volt szerintem. És nem fújták be a játékvezetők. Hámori Consuela, az pedig ott, mintha belemenés lett volna. Végigvitte, Bödevéro Blanka védett. Szabadobásra jött a Debrecen. 53-42-nél áll az óra. Ha nagyon elhadartam volna, akkor 53-at szerettem volna mondani. És talán ugye még 2 passza lehet. Nem, 3 passza van a Debrecennek. Azt mondta, hogy Juhász Kata. Hiszen passzívnál támad a Loki. És akkor jöhet. Elvégezi Juhász Kata a szabad dobást. Torlesz Dottir. Hámori. Ivánczuk. Oldaháló. És 7 méteres. Megint Trámbor volt az. Lehet, hogy ott már hagyni kellett volna. Annyira kiszorított helyzetből lőtt Ivánczuk Szoltics. Ehelyett jöhet majd egy újabb 7 méteres. Tublán fogja majd lőni. A 10 gólos Tublán. Érkezik a kapuba Laura Glozer. És akkor Tublán már fel is kapta a labdát. És Glozer egyelőre most kijött a gólvonalhatól képest 3 méterre. Alessia Tublán első nem lövi el, majd fellövi a pipába, te jó ég, mekkora gólt szerzett ismét Alessia Tublán, csak úgy, mint az előző 7 méteresnél, föl a felső sarokba. 27-27. Kluiber, Simon, eladja a labdát, Csernyászki, viheti a labdát. megáll inkább a Debrecen. Elképesztő fordulatok a mérkőzésen. Azért támadok most újra Debrecen, hogy vezetés szerezzen. Tóvizi, Csernyánszki, Torlajsz Dottir, majd aztán vissza Csernyánszki. Hámori, Csernyánszki most jobb oldal tűnik fel, Torlajsz Dottir, aztán bent eltűnik Tóvizi Petra. Kérem szépen, ha hiszik, ha nem, kedves hallgatók, 2 perces kiállítást kap Emily Fogel. Eltűnt a falban Tóvizi Petra. És ezt már nehezen értik nagyon sokan itt az arénában. 54-35-nél megállt az óra, és most folytatódik is. Ember előnyben a Debrecen tehát. Hámori, Csernyánszki, végigviszi, és gól! Gólt szerez, és Bordás pedig pörör Kluiberrel. Miért nem segített oda? 28-27-re vezet a Debrecen a Ferencváros ellen. És Kluiber most egy picit ott valamit odamondott Simon Petrának is. Érdekes jelenetek, ez egészen biztos, és akkor ez most már talán borítékolható, hogy egy gólos mérkőzés lesz. Simon, Kluiber és Tramborg belül adogatják a labdát. Üres kapuval támad a zöldfehér együttes Tramborg, de szép csel volt, végig is visz, és be is lövi. Ennyi, így kell. És akkor ott is egy 2 perc. Torlajsz Dottir.

Csernyászki, Hámori le a szélre, tudván ezzel nem tud bemenni, bár már ment onnan be egyébként, és lőtt is gólt. Passzívnak ítélik meg a hazai szurkolók ezt a támadást. Halljuk be, van némi igazság benne, viszont Márton Gréta labdát szerez. Azt gondolták a Debrecen szurkolók, hogy ez láb volt, de nem. Üres volt a kapu. Még mindig az. Ride, visszaér. Balázs Bítia pedig eladja a labdát, és visszajön Hámori a pályára. Kérem szépen, hogy jött vissza? Hogy jött vissza Hámori Consuela? Hiszen ember hátrányból van, vagyis egy kiállított van a Debrecennél. Elnézést, próbálom összeszedni a gondolataimat, mert azt mondja Szilágyi Zoltán, hogy Tublán már lejött. Így pedig be tudott jönni Hámori Consuela a labdáért. Na, hát szerencsémre itt van mellettem a tévéstáb, és látom a monitort, hogy mi történik majd, ha ezt esetleg megvideózzák. Bár nem hiszem, hogy így történik. Egy biztos, hogy szabályos csere volt. Tublán lejött, Hámori Consuela beugrott, megszerezte a labdát, visszaszerezte a labdát. És akkor itt a lassításban pedig próbálnám gyorsan leírni, mi történik, de nem azt a képet mutatják. Nem tudjuk meg, elvették. Na mindegy, egy biztos, hogy akkor nincs kiállítás. Mert hogy szabálytalan cseré miatt az lehetett volna. Debrecen labdát szerez. Ez a kritikus fordulópontja lehet a mérkőzés, ha most gól tud szerezni a Loki. De a szélre Alicia Tublán beugrik. Új, mekkorát védbe, de Bíró Blanka és Balázs Bítja megszerzi a kipattanót. Fordulatokról beszéltem, ez is az. Ez is az. Micsoda védés volt ez Gödebíró Blankától. Mind a két oldalt van egy-egy kiállított. Üres kapuval a Ferencváros, mármint ami a támadást illeti. És még 45 másodperc van hátra Torlenz Dottirnak a kiállításával. A Ferencváros most egészült ki. Kluiber, Tramborg, Kluiber és Simon nem tud bemenni ott. Kluiber lefordul a védőjéről, de Csernyászki besegít Tóvizinek. Nagyszerű védőmunka volt ez. Kluiber, Simon megállítja őt. Imáncsok Szoltics. Még 20 másodperc a kiállításból a Debreceni, bocsánat, 25 pontosabban is kikéri Eszperi ezen az utolsó időkérését. Elképesztő fordulatok ezen a mérkőzésen. 9 gólos, ugye Simon Petra, 11 gólos, Alicia Tublan, Hámori Consuela 5-öt lőtt, Csernyászki ugye 3-at, ugyanúgy szintén Petrus Mirtil is 3-at szerzett. Csernyászki kis túlzással végig játssza ezt a mérkőzést. Túloldalt Wildeings, tehát ugye aki korán két darab kétperces kiállítást is kapott, végig játssza a találkozót. Egy pici pihenőt kapott talán egy epizódonként, de alapvetően tényleg végig játssza a mérkőzést támadásban és védekezésben is. 6 góllal járult hozzá eddig a mérkőzéshez. Sikernek még nem mondanám, hiszen döntetlen az állás, 56-53-nál időkérésnél, 28-28 az állás a két csapat között. És Emily Fogal az, aki még 4 gólt lőtt Angela Malenstein mellett. Malenstein pihent kapott már konkrétan a második félidő jó részében, nem is volt pályán. Balázs Béti az, aki fent van. És akkor az időkérés követően figyeljük az eseményeket. Fogal bal oldalt, Simon a labdával, most Kluiber, Simon végig gyötri magát. Csak szabad dobás, jól védekezett most a Debrecen. És már passzívban, 4 passz van még hátra, 3, Simon. 2, Kluiber lővi, talpról, Ride védi. Ride pedig üvölt. Csernyászki pedig hozhatja a labdát. 2,5 perc van hátra a mérkőzésben. Mit tartogat még magában ez a találkozó? Hámori, Csernyászki, és akkor Torres Dottir jön a kiállítás követően. Torres Dottinak azért kellett ez a kis pihenő. Többször a lábával ért hozzá a labdához. Petrus Mirtil, Csernyászki és Torres Dottir most a labda útja. Most bal oldal Csernyászki, nagyon jó bejártás Tóvizinek, ez így 7 méteres lesz. Előre szóltam, így van bizony. Bármelyik ferencvárosi szurkoló elégedetlen lenne. Bordás Réka már nagyjából 3 méterre bent volt a hatoson belül, úgyhogy teljesen jogos ez a 7 méteres. 57-47-nél megállt az óra, jön a 7 méteres, amit természetesen Alicia Tublán fog majd lőni. 12. gólja lehet a mérkőzésen. És Bödebíró Blankára pedig fognia kell ezt a 7 méterest, ha szeretne még pariba maradni a Ferencváros, bár nyilván még X az állás. Tublan kivédi Bödebíró Blanka, kipattanó pedig! Új, összeugrott ott Bödebíró Blanka Petrus Mirtillel. Jó, szerencsére mind a ketten jól vannak. Szóval Bödebíró Blanka kivédte ezt. Az 59. perc is megkezdődik a mérkőzésen. Mindenki talpon. Lassan. Egészen lassan már felállt.

0: A szurkolók, és akkor jöhet a Ferencváros támadása. Emily Fogel, Simon Petra nem sieti el a zöldfehér együttes. Kluiber most nagyon középre, Fogel inszált, jól zár, nem kap labdát, Fogel végig viszi, nagyszerű védekezés volt ez tőlük. A debreceni egytől is 2 percet kap Torres Dottir. Az egészen biztos, hogy az utolsó perceket, ami alig több, mint másfél perc, ember hátrányba fog lejátszani a Debrecen. Egy fontos láncszemnek kell kiválnia, mint védekezés, mint támadásban Torres Dottirnak. Ez a második 2 perces kiállítása a mérkőzésen. Mit tud kihozni ebből Szilágyi Zoltán csapata? Hát a vörös a feje, azt látom a Debrecen vezetőedzőjének. Nagyon-nagyon ideges. Simon Petra, Fogel. És ahogy mondtam, a mérkőzés előtt elmondta Szilágyi Zoltán, ha 30 gól alatt, vagy 30 gólig sikerült tartani a Ferencváros, akkor lehet itt keresni valójuk. Jaj, Kluiber pedig nagyon ideges, mert ő visszarendelik megint a szabad dobást. Az óra pedig ketyeg. Hű, Simon Petra, Fogel, le a szélre, ott üresen van Márton Géta, ne tud bemenni bele, mert pont ott a labda, Fogel pedig kiejtő kezéből, de még megszerzi. Simon, me a másik szélre, Balázs Bítia, kivédi ide! Márton megszerzi a kipattanót! Megkezdődik lassan a mérkőzésben, a mérkőzés utolsó 1 perce, és a Ferencváros támadhat. Lehet, hogy így jött ki most a Ferencváros a legjobban. Fogel, Simon, végigviszi, belövi a felsőbe! 29-28 vezet a Ferencváros! 45 másodperc van még hátra a mérkőzésből. 10. gólya Simonnak, jön le Ride, jön be helyre, Ámori Konszuila, üres kapuval a Debrecen. Na, most mindenki talpon, ez egészen biztos, de még mindenki visszalőhet, mert hogy jön az utolsó időkérés, amit Szilágyi Zoltán kért ki. 59-18-nál kikérték az időt, és hát ahogy mondtam már korábban, Torres Dottir ugye kiállítást kapott. Most talán azt látom, hogy Petrus Mirtillel egyeztet valamit Szilágyi Zoltán az időkérés alatt. Üres bemozgásokról lehet szó. Kérdés, mert ki fog jönni, hogy nyilván Hámori Konszuila fog majd lejönni, ha végigviszik a támadást. Jobb esetben egy döntetlennek örülhet a Debrecen, hiszen ha most gólt szerez utána még a Ferencváros támad. Kérdés, hogy mennyire kell elhúzni ezt a támadást. Kérdés az, hogy mennyire kell elsietni ezt a támadást. Ezt mindjárt ki fog derülni, hiszen véget ért az időkérés. És akkor folytatódhat a találkozó. Tóvizi valamit egyeztet a játékvezetővel. És akkor az időkérésnek vége. 59-18-nál áll az óra, most fog elindulni. Na nézzük, Csernyászki elindítja a labdát. Balra most Iváncsok, Szoltics kapja meg. Petrus Mirtil fellép, nem kapja meg. Valószínűleg majd Petrus Mirtilre fogja kijátszani ezt. Csernyászki ellövi, gól! Csernyászki gólt szerez, fél perc van még hátra a mérkőzésből. Figyelni kell a Debrecennek, hát üres a kapu! Kluiber gólt szerez! Nem ért vissza ide a kapujába! 29-29 helyett, 30-29 a Ferencvárosnak. Van még hát a 15 másodperc. Kluiber, micsoda észrevétel volt ez. Csernyászki földön! Húj, mekkora kapufát lőtt Csernyászki! A talpra lengette, a földre lengette le a labdát a kezek alatt. És csalódottságot látok az arcán. Abszolút érthető, hiszen még volt hátra időm, és most telt le a rendes játékidő. És lepacsíztak Csernyánszkival, és ölelgetik. Hát valószínűleg nagyon érzi most ennek a súlyát, de hát elképesztő izgalmak voltak itt a végén. FTC Real Kangó Hungária, Debrecen 30-29. Ihletett formában védett a DVSC kapusa Jessica Ride az egész mérkőzés alatt. Ennek meg is lett az eredménye már az első félidőben. Az elején még a Ferencváros vezetett, hogy fordult a kocka. Elisze Tubán remekül érvényes tette a heteseit, Csernyászki pedig remekül osztogatott. Jesper Jensen korán már a 8. percben időt kért. Nem sikerült feltüzelni a lányokat az időkérés alatt. A 3 gólos különbségből gyorsan 5 lett, 12-7-re vezetett a Loki. Bödebíró Blanka nem tudott sokat védeni az első félidőben, a vendégek előnye pedig továbbra is tartós volt, a félidőben 14-18 volt. Aztán pedig a második félidőben Jesper Jensen azt hiszem feltüzelte a lányokat, hiszen viszonylag korán sikerült ledolgozni ezt a hátrányt. 20-20 volt először az X-nél az állás, ez a 39. percben volt, aztán pedig a Ferencváros legelőször nagyjából olyan 23-22-nél tudott vezetni, ez volt a 40. percben, aztán pedig fej-fej mellett haladt a két csapat, és Jessica Reid továbbra is elnyűhetetlen volt az egész mérkőzés alatt, szenzációsan védett. Bödebíró Blankának is feljöttek a védési százalékai, és talán ennek is köszönhetően nem csak Simon Pelt a 10 góljának tudott nyerni a Ferencváros. Emeljük ki az ellenfél csapatából, ami jelenleg most a vendégcsapat, a Debrecen, Alicia Tublánt, aki 11 góllal vette ki a részét a mai mérkőzésből. És ahogy korábban mondtam, hogy a sikerről még nem beszéltünk akkor, amikor még erről volt, hogy ki hány gólt lőtt. Hát most a Debrecennél ez nem siker, viszont tényleg emeljük ki azt a bizonyos epizód szereplő Csernyánszkit, akinek a végén elsőt ott a kezede kapu felett. Én a végeredménnyel búcsúzom, Ferencváros, Debrecen 30-29 stúdió.
1: Jó Andrásnak köszönjük szépen, kézilabda után pedig jégkorong, hiszen a magyar férfi jégkorong válogatott megkezdte szereplését az A csoportos vagy elit világbajnokságon, mégpedig a finnek ellen. Ebből a találkozóból 20 perc már eltelt, hogy mi történt ebben a 20 percben, azt a helyszínről Virányi Zsolt foglalja össze. Szervusz Zsolt!
2: Szia, mesek, köszöntöm a hallgatókat. Gólt még nem láthattunk, 1-30 játék után 0-0 a Magyarország-Finnország jégkorong világbajnoki mérkőzés. Itt Zürichben, ahonnan most épp a sajtóközpontból jelentkezem, hiszen tart még 12 percig a szünet. Nincs még teltház, lejátszották már egyébként a bennmaradás szempontjából fontos mérkőzést az osztrák és a brit csapat között, mert az osztrákok tavaly a 8 közé meneteltek, és ebből kifolyólag itt is megpróbálhatják. Végül 3-0, 3-2, 5-2, ez a végeredmény. Az osztrákok begyűjtötték a 3 pontot, a britek meg nem szereztek. Holnap játszunk egyébként 16 óra 20 perccel az osztrákokkal, és kedden 20 óra 20 perccel a britekkel. Vissza ide a mostani magyar-finn meccshez. A finnek ugye olimpiai bronzérmesek voltak februárban Milánóban, abból a csapatból 6-an itt vannak, 12 NHL játékossal, csak egy nevet mondok, Alexander Barkov például kétszer a Stanley Cup-a győztes a Florida Panthersből, de a többi játékos is kiváló, viszont egyelőre szerencsére a VB első meccsén a finnek még azért nem játszanak olyan sebességi fokozatban, hogy ne tudjuk felvenni velük a versenyt. 1-0 a 30. másodpercben már helyzetbe került az első lövés, de ezt még hárította a vaj, ahogy a későbbiekben is, például a 6. percben Kókkánen egy védelmi hibát kihasználva bekerült a kapunk előterébe, és jobb a mamutta, jobb lábbal, annak is a jobb felső, mondjuk a hüvelykujjával védett, nem egy túlzással vagy Ádám, de a lényeg az, hogy a mamuttal védett. 3 perccel később Merel a szólójánál tényleg összenéztünk, hogy ebből mi lehet, de addig cicomázta a helyzetet, amíg a bal felső sarok fölé mellé durrantott Merel, majd egy perccel később még a jó nevű 12-es számú Finn és Mantipola megpróbálta bevenni Vajádám hálóját, de ez nem sikerült, így maradt a 0-0, és a legveszélyesebb magyar próbálkozás, miközben 8-5 a kapuralövések aránya a finneknek, egy bulit követően, amikor vállal védett a finnek kapusa, a Boston kiválóság a Korpiszálló, aki bosszankodhat, hogy a rájátszásban már nem érdekelt a Boston, így a VB-n, az elit VB-n kell játszania, és továbbra is, ahogy mondtam, 0-0. A finnekről még egyetlen információ, legutóbb 2023-ban Tamperében 7-1-re kaptunk ki, 16-ban Szentpétervárot 3-0-ra, akkor a 37. percig 0-0 volt. Most ilyen megérzése van az embernek, hiszen 20 percen játék után 0-0 a magyar-finn jégkorong VB mérkőzés itt Zürichben.
1: Köszönjük szépen Virányi Zsoltnak, jégkorong után pedig labdarúgás, hiszen 17 óra 15 perckor kezdődik majd a Fizlika utolsó fordulója, legalábbis az a 4 találkozó, ami még hátra van, de mielőtt erre rákanyarodnánk, a BL döntőket felelevenítő sorozatunkat folytatjuk, ma 2012-es fináléval foglalkozunk, mégpedig Edvi László összeállításával.
3: Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: ami késett, nem múlt a londoni csapatnál. A hazai kert soha nem elég zöld, és addig járt a bajor korsó a kútra, amíg eltörött. Címszavakban így foglalható össze a Bajnokok Ligája 2012-es döntője, de az ördög a részletekben rejlik. Mivel egy adott Bajnokok Ligája döntőjének a helyszínét már évekkel korábban kijelölik, még azt sem lehet tudni, hogy az a csapat, amelyiknek az otthonában rendezik, egyáltalán indulhat-e a sorozatban. A mai és az elmúlt évek erőviszonyait ismerve furcsa, hogy 2011 nyarán még bizonytalan volt, hogy a müncheni gárda egyáltalán ott lehet-e a rajtvonalnál. Ugyanis csak harmadik lett a Bundesligában, és ez akkor azt jelentette, hogy a 32 csapatos főtábláért selejtezőt kellett játszania. Igaz, csak az utolsó körben szállt be a Bayern, és sajnos akkorra a magyar bajnok a Videoton már kiszállt. 2005 és 2010 között 6 bajnokságból 5-öt a kor hazai egyeduralkodója a Debrecen nyert nálunk, és kétszer is főtáblás volt a nemzetközi kupában, egyszer a Bajnokok Ligájában, egyszer az Európa Ligában. Utóbbi 2010 őszén volt, és ez annyira megterhelte a csapatot, hogy a fehérvári gárda elvette tőle a bajnoki címet. Ám a Vidi útja nem volt hosszú a BL-ben, a Sturm Graz 2-0-2-3-mal kiütötte. Az osztrák gárdát a következő körben a belorusz Bate Borisov búcsúztatta, itt szállt be egyébként a Bayern München, és 2 győzelemmel verte ki az FC Zürichet. Aztán a csoportkörben a brutál erős német, angol, olasz, spanyol kvartettjét megnyerte, és a Napolival ment tovább. Miközben elbúcsúztatták a Manchester Cityt és a Villarealt. A Bayern a 16 között jól elszórakozott a Basel ellen, 7-1-es összesítés, majd a Marseille ellen 2-es győzelemmel lépett tovább. A Chelsea és a Bayern mellett a 2 spanyol óriás került még a 4 közé, és itt 2 sokáig emlékezetes csata alakult ki. A másik párharcban a Bayern 2-1-re gyert otthon a Real ellen, ám a Bernabeu-ban a Kassai Viktor által vezetett meccsel már a 14. percben 2-0-ra vezetett a Madrid, vagyis továbbjutásra állt. Sajnos ehhez a magyar bírónak is volt köze. A 6. percben érthetetlen módon adott 11-est a hazai csapatnak, amikor a földre eső Alaba kezét akaratán kívül érintette a labda, ráadásul az osztrák sárga lapot is kapott ezért, és az akkori szabályok szerint ki kellett hagynia a döntőt. Mert végül a Bayern jutott oda, ugyanis szépített, ezzel hozva a meccs nullt, és ez maradt az állás 120 perc után is. Jöttek a büntetők, és az ezen a szinten érthetetlen hibák. Ronaldo és Kaká lövését Neuer védte, Kroosét és Lamét Iker Casillas, míg Sergio Ramos a kapu fölé bombázott. A Realtól csak a későbbi Bayern edző Xabi Alonso talált be, a Bayern részéről Gomez, Schweinsteiger és Alaba, ezeket a neveket jegyezzék meg, mert még visszajönnek a döntőben, illetve Alabáén nem, mert őt Kassai kisárgázta onnan. Először fordult elő a legrangosabb európai klubsorozat Bajnokok Ligája nevű részében, hogy a döntő résztvevőinek egyike saját otthonában fogadhatta ellenfelét. Ám a Bayern szurkolói aligha így tervezték ezt a premiért. Ezt a mérkőzést ugyanis az otthon játszó Bayern München körülbelül 4-szer nyerte meg, a végén mégis az angolok örülhettek. Már az első 80 percben is akkora fölényben volt a müncheni gárda, hogy csak az időpont volt kérdéses, mikor szerzi az első gólt. Pontosabban, hogy megszerzi-e a mindent eldöntő találatot a 90 perc során, vagy csak a hosszabbításban. A helyzetek számát, minőségét tekintve aligha volt kérdéses bárki számára is, ezt a meccset megnyerte a Bayern. De a gól még váratott magára, és anélkül ugyebár nincs győzelem a fociban. Aztán jött a gól, és ezzel másodszor is megnyerte a meccset a bajor alakulat. A 83. percben a 2 évvel korábbi BL döntőt ostoba kiállítása miatt kihagyó Frank Ribéry beadását Thomas Müller a hálóba fejelte. Igazán Müller-esen, kicsit mellé fejelve, a földre juttatva a labdát, majd az onnan ment a felső alumíniumról a gólvonal mögé. Azután, hogy Gerd Müller a 74-es bekdöntőben 2, a 75-ösben 1 gólt szerzett, ezúttal egy másik Müller, Thomas talált be. Eldőlt, vélte mindenki, hiszen semmi jel nem mutatott arra, hogy az angol csapat gólt szerez ezen a estén. És ki tudja, hogy szerez-e, ha Jupp Heynckes, aki a 80-as, 90-es évek fordulóján ezzel soha nem érünk el komoly sikert kategóriájú edzőként volt besorolva Bayern Münchennél, nem csinál valami elképesztő butaságot most is. A gólszerző Müller helyére beküldte a védő Daniel van Buytent, aki még keresgette a helyét és emberét, amikor egy szöglet utáni csúsztatott fejessel Drogba kiegyenlített. Jött a hosszabbítás, és jött a 95. percben egy 11-es a Bayernnek. Ekkor nyerte meg gyakorlatilag harmadszor a meccset a müncheni csapat. Ám az egész meccsen frusztráltan, önzőn, egoistán játszó Arjen Robbent óriási hiba volt a labdához engedni, amikor pályán volt például Ribéry, a madridi éjszaka hőse, Schweinsteiger, és a tudásban Robben nyomába sem érő, de németesen megbízható Mario Gomez. Ám Robben erőszakosan magához vette a labdát, és bal lábbal, laposan, botrányosan rosszul gurított a kapu bal oldala felé. Petrucse életében ennél jobb büntetőket is kivédett. Ezt is. Maradt az 1-1, és ez volt 120 perc után is. És mivel a Bayern az elődöntőből is 11-es párbaj megnyerésével érkezett, bizonyára sokakban felmerült a stadionban a magyar mondás, még ha nem is ismerték, addig jár a korsó a kútra, amíg eltörik. A Bayern egyébként is nyert már bajnokok ligáját büntetőkkel 2001-ben, míg a Chelsea 2008-ban így bukott el a fináléban a Manchester United ellen. Ha a sors döntetlenre játszik, akkor itt angol győzelemnek kellett következnie. Ám nem így indult az orosz rulett. A Madridban hibázó Philipp Lahm ezúttal betalált, míg Juan Mata lövését Neuer védte. Negyedszer is megnyerte a kupát a Bayern, de negyedszer is visszajött a Chelsea. Mario Gomez hozta tőle elvárhatót, David Luiz sem hibázott, így 2-2 lövő után 2-1-re vezetett a Bayern. Ekkor jöhetett volna Alaba, ha nincs eltiltva, a kiváló technikájú Toni Kroos, akinek madridi hibája miatt nem volt önbizalma, vagy esetleg Robben, ha nem hibázik néhány perccel korábban. És ekkor valami egészen váratlan dolog történt. Mindenki lélegzett visszafolytva leste, hogy kiindul el harmadik lövőként a középkörből, de egyetlen Bayern játékos sem jött. Majd az alapvonal mellől a kapus Manuel Neuer sétált a labdáért és tette le komótosan a büntetőpontra. Rossz lövés volt, kisé földbe rugott, de bement, 3-1-re vezetett a Bayern. Ám a kapus volt az utolsó a német csapatból, aki betalált. Olic lövését védte cseh, Schweinsteiger túlgondolt, totyogós próbálkozása pedig a baloldali alumíniumra ment. Lampard szépített, Cole egyenlített, a 10. rugó Didier Drogba pedig a Chelsea első bajnokok ligája serlegéért lőtt, és nem hibázott. 2012-ben Münchenben a Chelsea nyerte meg a bajnokok ligáját. A vesztes Bayern München edzője Jupp Heynckes, aki korábban már 4 szezont végig dolgozott a Bayernnél és az adott korban klasszis játékosokból álló csapatával, kétszer a Beck elődöntőjében, egyszer a Beck negyed döntőjében esett ki, a döntőbeli vereség után ezt mondta 2012-ben.
1: Túl sok helyzetet elpuskáztunk, a 83. percben megszereztük a vezetést, meg kellett volna tartanunk az előnyünket. Utána pedig a hosszabbításban újabb esélyt kaptunk, de kihagytuk a büntetőt. Azt pedig régóta tudjuk, hogy a 11-es rúgás Lutri. A Chelsea volt a szerencsésebb, fájdalmas a vereség, de csak magunkat okolhatjuk, mert rengeteg lehetőséget szalasztottunk el.
0: A meccs egyértelmű főszereplője Didier Drogba volt, aki a Chelsea gólját lőtte a 120 perc során, szabálytalanságával büntetőt ajándékozott a Bayernnek a hosszabbításban, majd berúgta az utolsó büntetőt. 2012-ben a Chelsea történelmet írt, mert először nyerte meg a Beck BL-t. A Bayern viszont nem írt történelmet, nem lett az első csapat, amely saját stadionjában nyeri meg a bajnokok ligáját. Ellenben a következő évben a csúcsra ért. Holnap arról lesz szó. Tartsanak akkor is velünk!
2: Edvi László összeállítását hallottuk a labdarúgó BL döntő 2012-es kiírásáról. Labdarúgás után pedig labdarúgás, de én már hazai vizeken, hiszen hamarosan kezdődik a Kisvárda Eto, a Ferencváros Zalaegerszeg, a DVSC Újpest és a DVTK Paks találkozó. Eldől, hogy mely csapat lesz a bajnok, mely csapat lesz az ezüstérmes, valamint a bronzérmes. Itt van már a stúdióban állandó szakértőnk Bene Ferenc, illetve szerkesztőnk Szabó Bence. Feri, mire várunk? Azt hiszem, hogy talán nagyobb többségben vannak azok a szurkolók, akik azt mondják, hogy az Eto most már ezt behúzza. 2013-ban volt legutóbb aranyérmes a Győr a labdarúgó NB1-ben.
3: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Tényleg már Shakespeare-i végjátékot fogunk látni. Biztos vagyok benne, hogy a helyszínen a szurkolók is vagy valamilyen applikációval, vagy minket a Nemzeti Sportrádiót fogják hallgatni, hiszen percről percre változhat mind az aranyérmes, mind az ezüstérmes, mind a bronzérmeseknek a helyezése. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas véghajrára számítok. Kíváncsi leszek, hogy nem elsősorban azt várom, hogy taktikai döntések fogják a megoldást jelenteni, hanem elsősorban a játékosok, illetve a csapatoknak a mentális állapota. És itt nagyon-nagyon fontos, hogy mennyire tudja a Győr az esélyesség terhét elviselni, mennyire tudja azt, hogy gyakorlatilag egy győzelemre van a bajnoki címtől, mennyire tudja ezt, hogy a saját kezében van a sorsa elviselni, illetve a Ferencváros, hogy mennyire fog figyelni a kisvárdai találkozóra. Szóval minden mindennel összefügg, nagyon-nagyon érdekes és izgalmas, komplex fordulót fogunk látni négy mérkőzés által.
4: Hát reméljük, hogy így is lesz, és szerintem első körben akkor beszéljünk a Kisvárda-Győri Eto találkozóról, és annak a kezdőcsapatairól. Ugye a győrieknél van egy meglepő dolog, mégpedig, hogy Csinger nem került be a kezdőcsapatba, ezt minek tulajdonított Feri?
3: Igen, kétségtelenül így van. A Kripis-Csinger belső védő páros annyira stabil, és annyira jól működött, talán az NBA egy legjobb belső védő párosa, hogy biztos vagyok benne, hogy egész egyszerű prózai okai lehetnek, vagy betegség, vagy egy kisebb sérülés. Csinger ott van a kispadon, tehát lehet, hogy esetleg nincs olyan állapotban, hogy el tudna vállalni egy 90 perces mérkőzést. Ugyanakkor Bumba sincs a kezdőcsapatban, Vladojú sincsen, szóval bekerült NG. Érdekes, egy picit a megszokott Győri Etóhoz felforgatott összeállítás, de hogyha Borbély Balázs úgy gondolkodik, hogy a kispadra is legyen esetleg egy második hullám a csatába, akkor viszont nagyon-nagyon komoly kispaddal rendelkezik, hiszen több olyan játékos van a padon jelenleg, akik az elmúlt időben kezdők is voltak.
4: Ami viszont furcsa lehet olyan szempontból, ugye, hogy a Ferencvárosnak az előző héten volt egy tétmérkőzése, mégpedig a kupadöntőben léptek pályára, amíg a Győrnek most gyakorlatilag volt két hete felkészülni erre a találkozóra. Na most edzői szempontból ez milyen hozzáállást igényel? Jobb ez szerinted, vagy az a jó, amikor meccsből érkeznek meccsbe?
3: Rendkívül érdekes kérdés, mert általában, hogyha kimarad a szokásos meccsritmus egy csapat életében, az problémát szokott okozni. Tehát nagyon kíváncsi leszek, hogy mondjuk a Győri Eto hogy kezdi a mérkőzést, mert általában egy kupadöntőt, ha beraknak szerdára, akkor ez a szerda-szombat effektus jön elő, szerda-szombat-szerda, vagyis szombat-szerda-szombat. Ebben az esetben a harmadik mérkőzésre szokott kijönni a fáradtság. Itt most nem lehet ilyen, hiszen a Ferencváros a kupadöntőt szombaton játszotta, tehát gyakorlatilag a Fradi van a megszokott ritmusban, és a Győrt egy picit talán ez, ebben a szempontból a felkészülése megtorpant az Etónak. Nem tudom, hogy játszottak edzőmeccset, hogy megmaradjon el a ritmus, viszont ugyanakkor két hétük volt felkészülni a következő mérkőzésre, a sorsdöntő találkozóra, tehát én nem szeretem edzőként, hogyha megtörik a ritmus, általában ez megjelenik a következő mérkőzésen, de most annyira mindent felülír az, hogy a bajnoki címért játszik az Eto, hogy szerintem ez se okozhat problémát nekik.
4: Ugye felvetetted, hogy érdekes az majd az, hogy az Eto hogy megy bele ebbe a mérkőzésbe, na de az egész szezon folyamán azt lehetett érezni, meg gondolni az Eto játékával kapcsolatban, legalábbis most is a saját szempontomról beszélek, hogy valahogy nem remegnek meg a lábak egy ilyen fontos mérkőzésen.
3: Igen, érdekes, nagyon jót tett a Győri Etónak a nemzetközi kupa sorozat, tehát azért szereztek nemzetközi rutint, belementek egy olyan sorozatterhelésbe, ami által gyakorlatilag érdekes módon nagyon jó állapotba keveredett az Eto. Tehát nem úgy jöttek ki a nemzetközi kupa találkozókból, hogy fáradtság tüneteit produkáltak, hanem minél jobb, egyre jobb állapotba került a csapat. Ugyanakkor azért volt egy hullámvölgyük, kicsit úgy éreztem, hogy a tavaszi szezon elején, már nyilván a január végi, február elején mérkőzéseken, azáltal, hogy kikiáltották kifejezetten célként a bajnoki cím megpróbálását, vagy a bajnokság megnyerését, ott egy picit túl nagy terhet raktak magukra, és ott kerültek hullámvölgybe, de ezen réges-rég túl vannak, az elmúlt fordulók mérkőzése is azt mutatják, hogy ez az Eto megérett arra, hogy bajnok legyen akár.
4: Egy gondolat akkor a másik olyan találkozóról is, ami befolyásolhatja az aranyérem sorsát, a Ferencváros-Zalaegerszeg találkozó. Mi az, amit vársz ettől a meccstől?
3: Én azt várom, hogy a Zalaegerszeg már túl teljesítette az elvárásokat is, és a realitást is. Szerintem a Fradi egy nagyon-nagyon sima mérkőzésen, lehet, hogy nem gólok számában, de egy sima mérkőzésen meg fogja nyerni a saját találkozóját. Egy-két hiányzó itt is van, ami okozhat problémát, de a Ferencvárosnak elég széles a kerete. Minden szem Kisvárdára fog figyelni, ebbe biztos vagyok.
2: Pillanatokon belül kezdődik a labdarúgó Fizliga idei utolsó négy mérkőzése, Kisvárdán Cseszregi Balázs, a Grupama Arénában Tóth Béla, Debrecenben Olasz Gergő, Diósgyőrben pedig Maros Réti Ervin, a riporter, a szó most a körvezetői Cseszregi Balázsé.
5: Köszönöm szépen. Idegenben, de mégis otthon, hiszen legalább 1500-2000 győri szurkoló jött el ide a Kisvárdai stadionba, hogy segítse csapatát a bajnoki cím megszerzésében 1963, 1982, 83 és 2013 után, és a 13 mint szám, mint szerencse szám most is él, hiszen 13 év után lehet újra bajnok a győri együttes itt 2026-ban. A kezdőknél mindössze annyi változás van, hogy Csinger ugye nem került a csapatba, ott van viszont Miangé. A győriek tulajdonképpen a legjobb összeállításukban lépnek pályára, is el is kezdődött a találkozó, de mi rohanjunk tovább a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzése Tóth Bélához.
6: A Ferencváros a 37. alkalommal lehetne magyar bajnok. Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, de nincsen a saját kezében a sorsa az FTC-nek, mert ahhoz, hogy bajnok legyen a zöld-fehér gárda, ahhoz ma több pontot kell gyűjtenie, mint amennyit az Eto szerez Kisvárdán. Röviden összefoglalva ez tehát a helyzet. Itt a csapatok már ott vannak a pályán, de felálltak egy gyász megemlékezéshez. Fazekas Lászlóra, aki nagyjából másfél hete hunyt el, őre emlékezünk tehát itt a Grupama Arénában. Ehhez álltak fel a játékosok a kezdőkör vonalához. Hátha Debrecenben más a helyzet. Olasz Gergő.
7: Ha valahol, akkor Debrecenben biztosan nem más, hiszen Fazekas László az Újpest legendás játékosa is volt, rá emlékezünk. Ezekben a másodpercekben egyből adom is tovább a szót Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
8: Köszönöm szépen. A DVTK stadionban ebben a pillanatban ért véget a megemlékezés, és hogyha Cseszregi Balázs azt mondta, hogy otthon, de idegenben, vagyis idegenben, de otthon, akkor ugyanez igaz a DVTK-ra is, vagyis hogy itthon játszik a Diósgyőr, de mint hogyha idegenben szerepelne, hiszen zárt kapus mérkőzéssel zárul az összecsapás, és 7 olyan fiatallal áll fel a DVTK, aki a magyar ajánlásnak megfelel. A Paksnak nagyon egyszerű a dolga, hogyha bronzérmes szeretne lenni, akkor ezt a mérkőzést meg kell nyernie, és akkor nem kell a többi pályára figyelnie és nézegetni a többi eredményt. A mérkőzés rövidesen, pillanatokon belül kezdődik. A szó Kisvárdáé.
5: Itt pedig egyelőre azt látjuk, hogy a második percben a Kisvárdánál van többet a labda, ők próbálják beívelni középre azt, megpróbálja kifejelni, ott Kripics, ez sikerül is, de nem sokáig, hiszen a kisvárdai játékos már a 16-osnál megszerzi, és gyönyörűen cselezget, akár lőhet is 16 méterre, nagy helyzet, és Petrásnak kellett védenie, de kipattanott megint Petrás! Két óriási zicserrel kezdett a Kisvárda, egyelőre úgy tűnik, mintha a várdaiak lennének motiváltábbak, aztán Nagy Krisztián lövése is lepattan a győri védőkről, és visszapattan az Radmanovachoz, és most már a győriek megnyugtatják a labdát, úgyhogy Tóth Béla, Grupama Aréna.
6: Itt pedig csak most állnak fel a csapatok a kezdéshez, itt a legelején hadd fűzzem hozzá, hogy nekem egy picit furcsa, hogy a négy mérkőzésnek a kezdését nem sikerült összehangolni, mert itt nagyjából most fog megtörténni a kezdőrúgás, ebben a pillanatban az Zalaegerszeg indította útjára a labdát. A vendégegyüttes építheti tehát az első támadását, Skribek passza után már Szendrei a 16-oson belül, 0-0-ás állásnál akkor, amikor 15 másodperc telt el a mérkőzésből. A helyzet tehát az, hogy a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzése még nem történt semmi érdemleges. Debrecenben már megtörtént a kezdés.
7: A kezdés megtörtént egy perce, és most jön ki a kapujából remekül Demjén, úgyhogy elhárítja az újpesti támadást. Az első perc végén megszerezhette volna a vezetést a Lila-Fehér együttes. Erről a találkozóról még nem mondtuk el, hogy a Debrecennek nem saját kezében a sorsa, de mindenképpen nyernie kell, ha egyáltalán esélyt szeretne arra, hogy ott legyen a harmadik helyen, kivéve természetesen, ha a Paks vereséget szenved. De hogy áll a Paks mérkőzése Miskolcon? Marosréti Ervin.
8: Az első percben vezetést szerzett a Paksi együttes, gyakorlatilag az első támadásból betaláltak. Kikerült a labda a 16-oson belülről a bal oldalra, honnan Zeke Máriu egyből középre tekert, és a 11-es pont környékén pedig érkezett Hán János, aki a diósgyőri kapu bal sarkába továbbított. Tehát gyakorlatilag a Paks valóban a saját kezében akarja tartani a bronzérem sorsát, mert a mérkőzés első percében vezetést szerzett a DVTK otthonában. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
5: Hát itt pedig akár már három gólt is szerezhetett volna a Kisvárda. Az ötödik percben járunk, és bizony azt hallották, hogy Soltész és Mesanovic lövése után óriásit kellett véldenie Petrásnak, de a negyedik percben megint Petrás volt a főszereplő, és megint Mesanovic lövésénél kellett nagyot hárítania. Aztán pedig megint jött egy szöglet a csúsztatás mellében. Most pedig a jobb oldalon G az, aki megíromadik Popola mellett. Popola fedezi a labdát és hátraadja azt Popovicsnak, majd pedig Popovics átfordítja a jobb oldalra. Nagy Krisztián. Nagy Krisztián az, aki nézeget, és már hosszan megrúgja a labdát a kisvárdai játékos felé, de az hosszú oldalt kimegy a labda, így aztán Győri bedobással folytatódhat a játék, és mivel nem sokára bekapcsolódik a Kossuth Rádió és egy gyors kört az eredményekért, itt egyelőre nincs gól a Kisvárda Eton mérkőzésen. Tóth Béla.
6: Harmadik perc a Groupama arénában, FTC Zalaegerszeg egyelőre helyzet nélkül 0-0, Debrecen.
7: Harmadik perc állajáték a pirotechnikai eszközök miatt, 0-0 az állás a Loki Újpest mérkőzésen. Miskolc.
8: A negyedik percben járunk, a DVTK a Paks együttesét fogadja, és az első percben Hán János fejjel betalált a hazaiak hálójába, így a Paks 1-0-ra vezet a DVTK stadionban. Kisvárda.
5: Itt most már az Eto kicsit talán magához tért a rossz kezdés után, így aztán most többet birtokolja az elmúlt másodpercekben a labdát, de ugye Petrásnak már 3 nagy védése is volt ezen a találkozón, ráadásul volt egy nagyon szép fejes Bíró Bencétel, ami mellé ment. Tóth Rajmund, ugye ő az, aki bekerült a magyar labdarúgó válogatott legújabb keretében, negyedik győriként, Sön Vitális, illetve Csinger Márk mellé, utóbbi egyelőre nincs a kezdőben, valószínű betegség vagy kisebb sérülés miatt, de a kispadon helyet foglal. Gavrics teszi vissza a labdát Stefolynak. Szeretettel köszönjük a Kossuth Rádió hallgatóit, az arany, az ezüst és a bronzérem dől el a 17 óra 15 perckor kezdődött 4 Fizliga mérkőzésen. Itt Kisvárdán egyelőre 6 perc elteltével Kisvárda Eto FC 0-0, és akkor most gyorsan fussunk körbe az eredményekért. Ferencváros ZTE, Tóth Béla.
6: Negyedik perc a mérkőzésen, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, Debrecen.
7: Debrecen Újpest az 5. percben gól nélküli döntetlen, 0-0 az állás. Miskolc, Marosréti Ervin.
8: Az 5. percben járunk, és az első támadásából betalált a Paks, Hán János fejjel volt eredményes, így a DVTK vendégeként a Paks 1-0-ra vezet jelen pillanatban itt a mérkőzés elején. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
5: 6,5 perc telt el a mérkőzésből. Gyakorlatilag hazai pályán játszik az Eto, 1500-2000 győri van itt a kisvárdai stadionban. Ennek ellenére a hazaiak kezdtek jobban, a valódi hazaiak, hiszen Mesanovic kétszer is veszélyeztette Petrás kapuját, sőt volt egy fejes is Bíró Bencétől, ami éppen elment Petrás kapuja mellett. Petrás egyelőre 3 nagy védéssel jelentkezett, és az Eto talán most kezd magához térni, és egy bedobással jönnek majd a győriek a bal oldalról, Bíró azt hátra dobhatná, de nem teszi meg, és kevés a mozgás a győrieknél, végül keresi, talán G-ben találja meg a társát. 7 perc elteltével Kisvárda Eto 0-0, Tóth Béla, Groupama Arena.
6: Támad a Zalaegerszeg csonka, 16-oson belül egy nagy védés Dibusztól. A Zalaegerszeg első valamire való helyzete a mérkőzés 5. percében, Dibusz Dénes gyűjti be egyébként a gratulációt a védőtársától, aztán megfeddi egész pontosan Nagy Barnabást, mert mellette ment el, és szögdelt be a 16-oson belülre teljesen zavartalanul az a Csonk András, akit egy löbbölt labdával próbáltak indítani. Az első védés tehát a Ferencváros kapusáé, most pedig a másik hálóőrnél, Gundel Takács Bencénél a labda, ő ível előre. Egyébként az Zalaegerszegnél ugyanaz a kezdő 11, mint a Magyar Kupa döntőjében, a Ferencvárosnál 2 változtatás, bekerült a csapatba Korbu és Nagy Barnabás. De egyelőre 5,5 perc után Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Debrecen, Olasz Gergő.
7: A Debrecen-Újpest mérkőzésen gól nélküli döntetlenre áll még mindig a találkozó, 0-0, tehát az állás. Krajcsovics most befele cselesz, próbál lőni, de nem jut el lövéshez, úgyhogy csak hátrafele tudja forgatni a labdát. Az elmúlt 5 percből nagyjából másfelet állt a játék a pirotechnika miatt, mert nem látott a pályán rendesen. A két együttes, Bogár Gergő ezért állította meg. A 6. perc, most már a 7. perc közepén, az állás tehát DVSC Újpest 0-0, Miskolc, Marosréti Ervin.
8: A 7. percben járunk a mérkőzésen, és továbbra is 1-0-ra vezet a vendég Paksi együttes, a gól még az első percben esett, és azóta a DVTK rendkívül fiatal hazai csapat igyekszik stabilizálni a teljesítményét. Most egy jobboldali Paksi támadást láttunk, mely végén Bánhegyi Bogdánnál, a Diósgyőriek fiatal kapusánál köt ki a labda, de a Paks gyors korai góllal megszerezte a vezetést, és egyelőre bronzérmesnek tekintheti magát. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
5: Ripics adja haza a labdát Petráshoz, nem változott, egyelőre nincsen gól, tehát 0-0 a mérkőzés állása. Gavri csúsztatására viszont G futhat, de egyelőre Soltész Dominik gyorsabbnak tűnik, és haza is tette Popovics kapusnak a labdát, aki egyből kapásból felrúgta azt. Tóth Rajmund mellett tenné le Vitálisnak, Vitális kénytelen becsúszni, hogy ezt megszerezze, meg is szerezte, oda tette végül Tóth Rajmundnak, Ripics pedig oldalt vált, hiszen átívelje Stefújhoz, illetve Sönhöz a labdát. Stőn a várdai térfél közepén elindulna befelé, aztán inkább kiteszi a labdát, majd kéri vissza azt Stefújtól, 16-oson belül beteszi középre, és Bembuali góljával a 10. perc legelején az Eto megszerzi a vezetést Kisvárdán. Egy gyönyörű támadás végén Sön az alapvonalról középre tette a labdát, Popovics nem jól vetődött ki, lemaradt a labdáról, és Bembuolinak 3 méterről már nem okozott gondot a kapu közepébe tenni a labdát. 10 perc játék után tehát Kisvárda Eto Bembuoli góljával 0-1, Tóth Béla Grupa Maréna.
6: Támad a Ferencváros egy szöktetés Gruber irányába, Kadutól ez túl hosszú, úgyhogy jöhet majd egy kirúgással az Alegerszeg. Itt a ferencvárosi szurkolók még nem értesültek arról, hogy a Kisvárda otthonában vezetés szerzett az Eto. Minden esetre jelenállás szerint bármit tesz itt a Ferencváros a Grupa Arénában, a bajnok az Eto FC Győr lesz. 8 perc telik el a mérkőzésből, egyelőre csupán egyetlen helyzet a találkozón az alegerszegi Csonk András előtt adódott. Dibusz nagyot hárított, egyébként pedig a Ferencváros egyelőre nem tudja átvenni a kezdeményező fél szerepét ezen a találkozón. 9. perc tehát FTC ZTN 0-0. Mi a helyzet Debrecenben?
7: Több aspektusból is hasonlít a találkozó a Ferencvároséhoz. 0-0 ugyanúgy az állás, valamint teljesen tehetetlen. A Loki jelenleg hiába szerezné meg a vezetést, hiába nyerde több góllal is, mivel a Paks jelenleg, ahogyan majd Marosi Ervin is beszámol róla, vezet. Ezért bármit tesz a Debrecen a bronzcsatában, vesztésre áll. Az kellene a Lokinak, hogy pontot veszítsen a Paks. 0-0 az állás, tehát a 10. percben a Debrecen-Újpest mérkőzésen. Marosréti Ervin, Miskolc.
8: Továbbra is 1-0-ra vezet a DVTK stadionban a Paks, de a diósgyőriek egy veszélyes formás kontrát vezettek a bal oldalon, ami után Kis Bálint tört be a 16-oson belülre. Ott azonban a lövés helyett egy plusz cselt akart megcsinálni, ebbe belebonyolódott, így az ígéretes lehetőségből nem lett kaput eltalált lövés. Minden esetre a Diósgyőr most kezdi stabilizálni a játékát, a Paks azonban a gyors góljával ennek köszönhetően vezet a DVTK otthonában, méghozzá akkor, amikor a 10. perc is letelik. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
5: Itt 1-0-ra vezet az Eto a 10. percben szerzett Bembuali góllal, és hiába kezdett jól a Kisvárda az első valamire való győri támadás végén a gólkirályi cím. Hát nem mondom, hogy várományosa, hiszen Lukács 17 találattal vezeti az NB1 a Fizliga góllövő listáját, és ez csak a 15. gólja volt Bembuolinak, de minden esetre a házi góllövő listát Győrben vezeti, az ő találatával vezet az Eto, és egyelőre ez egy picit talán megfogta a kisvárdaiakat, és még nagyobb erőbedobásra kényszeríti a győrieket. Most a bal oldalon Soltész passzolja el a labdát Bíró Bence felé, és Bíró Barnabás az, aki nem tudja kiengedni a labdát, Bíró Bence azt megszerezte, és aztán végül Soltész Dominikról pattan ki a labda, mondom én, de Csonka Bence játékvezető, hogy az ő neve is hangozon el, azt mutatja, hogy nem Soltészról, hanem Gavricsról ment ki. Jön egy nagy bedobás Soltész Dominiktól, ő az, aki nekifut, és nagyjából a 11-es ponttal egy magasságban az középre repíti, tovább csúsztatott labda, és egy lövés Boktól, aztán Miángé fejjel tolja meg. Hát a lövés az azért túlzás volt, és végül a bal oldalon Sön szerzi meg, de Söntől egyből visszaszedi Nagy Krisztián. Az biztos, hogy a kisvárdaiak tartják magukat ahhoz, amit Révész Attila ígért, miszerint kifejezetten, hát hogy mondjam, kifejezetten motiváltan fognak és a legjobb csapattal pályára lépni az Eto ellen. Ez egyelőre sikerült is, nagyon jól kezdték a találkozót. Nagy Krisztián kezében van a jobb oldalon most a labda, a bedobás után pedig Soltész kapja, visszateszi Nagy Krisztiánnak. Hátrafelé kénytelen focizni most a Kisvárda, Nagy Krisztián ballal középre íveli a labdát. Szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. A 14. percben az Eto Kisvárdán 1-0-ra vezet a 10. percben szerzett Bembuali góllal. Úgyhogy megint rohanjunk körbe, mi a helyzet a Grupama Arénában a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzésen.
6: 12. perc, FTC támadás, Nagy Barnabás beadása, rossz helyre fejelik a védők, de aztán Skribek menteni tud. 12. perc, tehát a mérkőzésen Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, változatlanul, csupán egy zalaegerszegi helyzet, azt Dibusz hárította. Debrecen, Olasz Gergő.
7: A 13. percben a Debrecen 1-0-ra vezet az Újpest ellen, a 11. percben Mehiás Zsuzsák Balázs szögletéből szerezte meg a Loki vezető találatát. A 13. percben tehát Debrecen Újpest 1-0, Miskolc Marosréti Ervin.
8: Ahol ugyancsak a 13. percben járunk, és az első támadását gólra váltotta a Paks, Hán János fejelt a diósgyőri kapuba, ezzel vezet a táblázat harmadik helyen álló Tolnai együttes a DVTK stadionban. Kisvárda Cseszregi Balázs.
5: Egyelőre áll a játék, egy győri néző rohant be valamit mutogatva, hát ha jól láttuk, akkor az, hogy egy társa rosszul lett, és a mentők vitték ki a stadionból, és így aztán Csonka Bence labdaejtéssel folytatja majd a játékot. 15 perc telt el, 1-0-ra vezet az Eto Bembuali góljával. Tóth Béla.
6: A Zalaegerszegnél a labda, Calderon passzolja vissza Szendrének, a csapatkapitány felnéz, nincs elől társ, akit megjátszhatna, úgyhogy Viktorihoz vissza a védelembe, 13. perc a találkozón. Nem tudom, hogy értesültek-e már arról a ferencvárosi játékosok, hogy hátrányban a Kisvárra, minden esetre nem látszik a teljesítményükön az, hogy hát bármit tesz itt a Grupama Arénában jelen állás szerint az FTC, akkor ha megveri az Zalaegerszeget, akkor is az Eto a bajnok. Minden esetre a minimum célkitűzés az lehet a címvédő zöldfehérek számára, hogy megverjék az Zalaegerszeget és hozzák a kötelezőt. Most éppen egy Zsozsef labdaindítás, de ez Várkonyi részéről egy remek szerelés, úgyhogy ezt meghiúsította most az ETA védelme. 14. perc a találkozón, gól nélküli állás az FTC otthonában, ahol az ETA a vendég, Debrecen.
7: Szintén a 14. percben Debrecen Újpest 1-0, Mehiász a 11. percben szerezte meg a civisvárosiak vezetését. Jobb oldalról érkezett Zsuzsák Balázs, szöglette a hosszú oldalon, pedig teljesen egyedül volt Mehiász. Hiába volt ott a közelében, legalábbis egy újpesti védő nem fogta őt elég szorosan. Ezzel a góllal tehát vezet a DVSC az Újpest ellen 1-0-ra a 15. percben. Miskolc.
8: Zeke beadása után jön ki a kapujából Bánhegyi Bogdán, és Tóth Barna elől lehúzza a labdát. Negyed óra telik el lassan a mérkőzésből, továbbra is 1-0 Paksnak, és a Tolnaiak előtt további helyzetek is adódtak. Hán János kontrázhatott, a jobbján érkezett Gyurkics, de nem adta, hanem egy csellel tisztára játszotta magát, 16-ról lőtt, de a diósgyőriek blokkolni tudtak, így szögletre mentettek a hazaiak. Legutóbb pedig Tóth Barna centerezését követően háttal a kapunak a csatár megtartotta a labdát, jól készített vissza Pap Kristófnak, aki érkezett, de a keresztléc fölé durrantott, így a 16. perc legelején a veszélyesebben futballozó Paks továbbra is 1-0-ra vezet Diósgyőrben. Kisvárda Cseszregi Balázs.
5: Itt pedig akár 2-0 is lehetne. Egyrészt most Tóth Rajmund került helyzetbe egy szép jobboldali győri támadás után, és Popovics védett nagyot a rövid saroknál. Másrészt a 16. percben Sőn szerzett labdát, és gyakorlatilag végig viharzott a fél kisvárdai térfélen. Belépett a 16-oson belülre, és óriási zicserben Popovics megint hatalmasat védett. Most viszont majd egy győri szöglethez készülődnek a vendégek. Gavrics, illetve a szokásos vitális páros van ott a szögletnél, és vitális íveli majd középre a labdát. Egyelőre azonban még csak mutatja, hogy mi történik, aztán most fut neki a válogatott középpályás. A rövidnél Bembuali tovább csúsztatja, és fel tudnak szabadítani Mesánovics révén a hazaiak. Így aztán eltelt 18 perc a találkozóból, Kisvárda Eto FC 0-1, Grupama Aréna, Tóth Béla.
6: 16. perc, ZTE akció, Zsó Viktor kap egy szöktetést, a 16-oson belül Viktor mellé lövi. Dibusz zárta a szöget, a bal oldalról volt kénytelen ballal emelni Viktor a kapu irányába, és az oldalhálót találta telibe. 3-3 ellen támadott az ETA egy gyors akció végén. Egyébként Viktor a 16-oson belülre érve nagyjából 8-9 méterről próbálkozhatott, ezúttal Dibusznak nem kellett hárítania. A másik brazilnak, Maxwellnek is volt már egy helyzete, akkor finom mozdulattal jobbal pörgetett a kapufa mellé. Egyelőre tehát a helyzetek aránya 3-0 a vendég ZTE javára, de most a Ferencváros akcióban Nagy Barnabás lép be a támadásba, egy az egyben nem tudja megverni Csonkát, Csonka szereli szabályos körülmények között, megint fordulhat az Zalaegerszeg, fellazult a ferencvárosi védekezés, Kisbence tartja magánál a labdát, átkeveredik a bal oldalra a labda, Zsoha Viktor mellett ott van Kálder, aki mindkét mérkőzésen betalált a korábbi párharcban egy két csapat között, most egy beadással próbálkozott a spanyol bal hátvéd, szereltek a védők, jöhet majd egy ZTE szöglet. 17. perc a mérkőzésen, tehát továbbra is gól nélkül a Grupama Arénában. FTC ZTE 0-0, Debrecen Olasz Gergő.
7: A 18. percben DVSC Újpest 1-0, Mehiasz a 11. percben volt eredményes egy szögletből, aztán a 15. percben sárga lapot kapott a gólt szerző játékos, nagyjából 21 méterre szabálytalankodott a saját kapujától, a szabadrúgást, amelyet az Újpest kapott, az pedig Mayer éppen hogy csak a felső léc fölé bombázta, így nem született meg egyelőre az első újpesti talált egyben az egyenlítő gól, így a 18. perc közepén DVSC Újpest továbbra is 1-0. Marosréti Ervin, Miskolc.
8: Ahol már 2-0-ra vezet a vendég Paksi együttes, Kovalenko indult meg, tehát úgy nézett ki, hogy a Diósgyőr vezethet egy kontratámadást, de még a Paksi térfél közepén Gyurkic szerelte, visszafordult, és mivel Holdan Gergő nem támadta meg, csak hátrált előtte, jó 22-23 méterű Gyurkic lövésre szánta rá magát. Na most ez a lövés megpattant Holdanfon, ami védhetetlenül vágódott Bánhegyi Bogdán kapujába. Ezzel most már a Paks 2-0-ra vezet a DVTK ellen, és újabb szöglet a tolnaiak részéről, amit Pető Milán húz ki a mezőnybe. Tehát úgy néz ki, hogy az első félidő, első 20 perce után a Paks nagyon biztosan tartja a kezében a bronzérmet, hogyha lehet így fogalmazni. Diósgyőr Paks tehát 2-0, illetve bocsánat 0-2, Kisvárda, Cseszregi Balázs.
5: 21. perc egyenlíthetett volna a Kisvárda, de megint Petrás volt az, aki túljárt ezúttal Jordano veszélyen, hiszen a rövid saroknál nagyot védett egy szép jobboldali kisvárdai támadás végén, majd Gavrics lőtt a túloldalon 17-18 méterről ezért csúnyán fölé, úgyhogy 21 perc elteltével továbbra is Bemboli góljával Kisvárda Eto 0-1, Tóth Béla Grupama Aréna.
6: Zalaegerszegi labdajáratás ismételten, sokkal többet van a labda a vendégeknél, és veszélyesebbek a zalaiak. Most Amato forgatját a jobb oldalra, Kisbence pedig lelassítja ezt az akciót. 19. perc a mérkőzésen, az állás továbbra is 0-0. Egy dolog változott a kezdés óta, elkezdett esni az eső. Egyébként száraz körülmények között kezdődött a találkozó. Kisbence lő távolról fölé. Nagyjából 25 méterről próbálkozhatott az zalaegerszegi középpályás, Dibusz Dénesnek a pulzus száma nem emelkedett. Közelítve tehát a 20. perchez egyelőre zalaegerszegi helyzetek, a Ferencváros pedig jelenállás szerint ezüstéremmel fejezi be a bajnokságot, mert hogy FTC ZTE 0-0, mi a helyzet Debrecenben?
7: A 20. percben tekeredik középre Dzsuzsák Balázs szöglete, Batik fejeli éppen, hogy csak a léc fölé, kirúgással jöhet majd az Újpestit. Kettő dolog változott a kezdés óta. Mehiasz a 11. percben megszerezte a Debrecen vezető találatát, valamint elállt az eső. Így 20 percnyi játék után DVSC Újpest 1-0, Miskolc, Marosréti Ervin.
8: A 21. percben járunk a mérkőzésen, és baloldali szabadrugáshoz készülődhet a Paks együttese, amely jobban fotizik, mint a rendkívül fiatal átlag életkorú DVTK, és nagyon úgy néz ki, hogy Bognár György együttese már szeretné minél hamarabb, ha lehet az első fél időben rendezni a vitás kérdéseket. Gyurkics most megjáratják a szabadrugás után a labdát, aztán beívelik középre, ott azonban egy diósgyőri fejről kicsúszik a labda az oldalvonalon túlra. A 21. percben tehát az első fél idő feléhez közeledve marad a 0-2, vagyis Diósgyőrben vezet a Paks. Kisvárda.
5: Bíró Barnabás kezében a labda, a félpályánál jön bedobással az Eto, és G-t játszotta meg, G pedig megpróbálja merre venni, Popola érkezik, bocsánat, Bok érkezett és szerelte, újabb bedobás, és ugyanonnan, ahonnan előbb Bíró Barnabás elvégezte, talán egy-két méterrel előbbre. A 23. percben járunk továbbra is, Kisvárda, Eto Bembuali 10. percben szerzett góljával 0-1, egy lépéssel vagy egy fél lépéssel közelebb a bajnoki címhez a győriek, de mi a helyzet a Grupama Arénában, Tóth Béla?
6: Megvolt az első kaput eltalált próbálkozása Ferencvárosnak, egy szabadrúgás után Gruber Zsombor kiszorított helyzetből tudott fejelni, Gundel Takács Bence húzta magához a labdát. Most a Ferencvárosnál a labda, viszont Kadu hazakénytelen gurítani Dibuszhoz. Változatlanul tehát gól nélkül az üllői úton, már a 22. perc kezdődik meg FTC ZTN 0-0, de mintha már kezdene magára találni a sokkal veszélyesebben játszó ellenfelével szemben a Ferencváros. Egy indítás Zsozefnek a 16-oson belül már Korbunak visszapasszolja. Korbu lőhet, ellövi fölé. Ballal próbálkozott 20 méterről, voltak előtte védők, megpróbálta a felső sarok irányába tekerni, viszont a román válogatottba meghívót kapó középpályás nem találta el a kaput. Maradt tehát a gól nélküli állás. Változott-e a helyzet Debrecenben?
7: Nem változott semmi az előző kapcsolás óta. A 23. percben Debrecen Újpest 1-0, Mehiasz a 11. percben szerezte meg a debreceni vezető találatot. Most a jobb oldalon kap egy labdát, és veszi le remekül sarkad, ide jött a debreceni erősítés, úgyhogy ebből sem lesz újpesti egyenlítési lehetőség. 23. perc, tehát DVSC Újpest 1-0, Marosejti Ervin Miskolc.
8: Pap Kristóf rúgott oda Holdanf Gergőnek, Diósgyőri szabadrúgás következik, de a saját 16-osán belül a miskolciak az eredmény nem változott. 23. perc, tehát az első félidő közepénél járunk. DVTK Paks 0-2 Kisvárda.
5: 25. perc, továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o Bembouelé 10. percben szerzett góljával. Egy győri szöglet után próbált kontrázni a jobb oldalon a Kisvárda, de Bíró Barnabás áttélt a túloldalról és róla pattant ki oldalra, a bedobás után pedig megint odaívelik arra a részre a labdát, és Sőn ráadásul elég rosszul esik és fogja a bokáját, úgyhogy 25 perc játék után Kisvárda Eto'o 0-1, Tóth Béla Grupama Aréna.
6: Ferencvárosi szöglet, Gruber gurítja be a jobb oldalról Korbot, aztán az ismétlés már magasan száll a kapu elé, Ramakers elől csúsztatják ki a védők, a Ferencváros oldalán pedig valamit jelez a játékvezető Bognár Tamás, hogy Ramakers vérzik, úgyhogy neki le kell jönni a pályáról. Vérző játékos ugyanis nem lehet a gyepen. 23. perc áll a játék, FTC ZTN 0-0. Azt hiszem, hogy Debrecenben viszont zajlik a labdarúgás.
7: Zajlik, de nem a legmagasabb szinten, legalábbis az elmúlt percek alapján inkább vagdalkozó a játék, mint hogy a klasszikus értelemben, nagybetűs értelemben vett labdarúgásról legyen. Szóval a jobb oldalon Kocsis kap egy labdát, a 24. percben járunk. Debrecen Újpest 1-0. Kocsis egy szép csat megcsinál most, de aztán hosszantól nem lesz ebből sem újabb találat. Marad az 1-0-ás állás. Mi a helyzet Miskolcon?
8: 0-2 továbbra is vezet a Paks, most azonban Macsó Máté húzza meg a bal oldalon, tehát a DVTK próbál kezdeményezni. Kapnál vissza egy kényszerítő után a labdát, de ez is hosszú, úgyhogy kirúgással, paksi kirúgással folytatódik a találkozó. A 25. percben 2-0-es vendégvezetésnél Kisvárda Cseszregi Balázs.
5: Hát itt mindenki azt figyeli, hogy vissza tud-e jönni, Sőn Szabolcs most már lábra áll, de hát majd kiderül, hogy kellett cserélni, hiszen Borbé Balázs elküldte az összes cserejátékosát az Eto'o kapu környékére mögé melegíteni. Bedobással folytathatja majd a Kisvárda, menjünk tovább Tóth Bélához a Grupama Arénába.
6: 0-0-ás állásnál megvolt a Ferencváros eddig legnagyobb lehetősége, viszont Gruber nem tudta kellőképpen sarokkal a kapu irányába terelni ezt a centerezést, miközben azért a bal oldalon gyorsít a hazai gárda. Fenikovszki már a 16-oson belőlre, Gruber elől a mentés, nagyon szépen visszazár egyelőre az ETL védelme, most Gomez tör előre a ferencvárosi hátvédsorból, Korbu begurítja laposan, Grubert kereste volna a büntető területen belül, maradt támadásban az FTC, Kadu egyelőre nincsen centerezés, kicsiben az összjáti, Kanikovszki mintha egy kézről pattant volna le, de Szendrei teszem hozzá, hogy a testéhez szorította mind a két karját, úgyhogy hiába reklamál, illetve hát tüntet itt az egyébként több mint 10 000-es publikum. A játékvezető mutatja, hogy nincsen 11-es, 25. perc, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, jelen helyzetben tehát az Eto'o van jobb pozícióban a bajnoki aranyéremért folytatott versenyfutásban. Na mi a véleménye erről az eddig elhangzottakról, állandó szakértőnknek, Bene Ferencnek?
3: Nem tudok a megállapításoddal vitatkozni, ugyanakkor érdekes, mert mindkét fontos helyszínünkön, Kisvárdán is, és az Üllői úton is a vendégcsapat kezdett jobban érdekes módon, de mintha hiányozna az élesség, hiszen az igazi, komoly célja vagy veszíteni valója mind a Ferencvárosnak, mind az Etónak van csak, és gyakorlatilag az Eto a második helyzetét rögtön kihasználta, és ezzel vezet 1-0-ra, a Zalaegerszeg ezzel szemben három nagyon-nagyon komoly gólhelyzetet hagyott ki, és azt látom, hogy nem is jó döntéseket hoznak a támadók, ugye Csonka volt, aki nem támadóként került oda a gólhelyzetbe, de Maxwell is nagyon-nagyon rossz megoldást választott, viszont az elmúlt 5-6 percben jelentősen feljavult a Ferencváros, főleg a középpályán, ennek köszönhető, hogy most a Fradi nyom, és most már olyan tempomban futballozik, ahogy hazai pályán kellene, de egyelőre a középpás védekezése az nagyon nem működik, lehet, hogy megint bele kell nyúlni a Robikinnek, hogy a kupa döntőn.
6: 26. perc a találkozón, tehát FTC ZTN 0-0, mi a helyzet a bronzért folyó párharcban, először Debrecen Olasz Gergő.
7: A 27. percben nem áll jól a Debrecen szénája, ugyan vezet 1-0-ra, de ez egyelőre nem tűnik elégnek, hogy miért, arról majd beszámol Marosejti Ervin. Mehiász egyébként a 11. percben volt eredményes, ezzel 1-0-ra vezet a DVSC. Most egy ápolás zajlik, de az előbb Krajcsovics 20 méterről egy óriási löketet eresztett meg a hazaiak kapusának, Demjénnek a kapujára. Demjén nagyot tornázva hárította, úgyhogy nem született újpesti találat. DVSC, Újpest a 28. percben 1-0, Marosréti, Ervin Miskolc.
8: Hasonló időpontban járunk, vagyis itt is a 28. percben Hán János és Gyurkics Gergő góljaival DVTK Paks 0-2, az elmúlt percekben pedig jobbára a mezőnyben zajlott a játék. Úgyhogy a Paks maga biztosan őrzi két gólos vezetését. Kisvárda.
5: Itt továbbra is 1-0-ra vezet az Eto, a 30. perc közepén járunk, Bembuele a 10. percben szerezte a gólt, és amilyen jól kezdődött a találkozó, az első 20-25 percen kifejezetten élvezetes focit láthattunk sok helyzettel mindkét oldalon, most egy kicsit elcsendesedett a mérkőzés, milyen

0: És bár sokáig mutatta a ferencvárosiaknak, akik járatták a labdát, hogy illene kirúgni azt, egyelőre még ott játék közben próbálja valahogy visszavarázsolni a lábára a brazil támadó a cipőjét. Tehát időközben pedig az Alegerszegnél a labda, Szendrei veszi át, Skribek forgatja át Kishez, és nincsen ferencvárosi szerelés, oda-oda egy pillanatra azért közbe tudott piszkálni. Zsoló Viktor pedig most már hát féltérdre ereszkedve összekötötte a fűzőit a cipőjének, és most már minden rendben tudja folytatni a játékot annak rendje és módja szerint. Közelítünk a fél órához, továbbra sincsen gól a Grupa Marénában. Megint az Zalaegerszegnél egy lehetőség, hogyha itt a bal oldalon Calderón centerezik, de egyelőre kivár, és nincsen ebből beadás második szándékból sem. Skribek hiába mutatja a társaknak, hogy merre kellene mozogni. Úgyhogy ZTL támadás, de gól továbbra sincs a mérkőzésen. Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Debrecen
1: Újpest a 30. percben 1-0, Mehiasz a 11. percben volt eredményes, azóta nem történt jelentősebb esemény a mérkőzésen, sem egyenlítési lehetőség, bár egy Krajcsovics lövést azért fel lehetett jegyezni, de a Debrecen egyelőre nem jutott el addig, hogy egyáltalán megduplázhassa az előnyét. A 30. percben tehát DVRC Újpest 1-0 Miskolc.
2: Túl az első fél órán a Paks továbbra is 2-0-ra vezet a DVTK ellen, és ezzel bronzérmesnek érezheti magát. Az elmúlt percben pedig Holdan Gergő kapott sárgalapos figyelmeztetés. Most Bánhegyinek kell védenie, a kipattanót azonban Hán János gurítja be. Ezzel most már 3-0 a Paksnak. A rendkívül fiatal DVTK-t úgy néz ki tehát, hogy fél óra alatt szétzilálja a tolnai együttes. Egy távoli lövés érkezett Bánhegyiről, Bánhegyihez a bal alsó sarok irányába. Talán egy kicsit meglepte a Diós György fiatal kapusát ez a labda, ezért nem tudta fogni, hanem kiütötte, de szerencsétlen módon pontosan előre érkezett Hán János, és nem volt nehéz dolga az üres kapuba gurítani. Ezzel most már Diós György Paks 0-3. Itt azt gondolom, hogy fél óra alatt nagyon sok nyitott kérdésre választ kaphattunk a bronzérem szempontjából. De mi a helyzet az arannyal? Kisvárda, Cseszregi Balázs.
3: Továbbra is az Eto'o vezet 1-0 a 33. percben, de akár lehetne 2 is. Panaszkodtam az imént, hogy kicsit leült a játék. Na most ehhez képest egy olyan támadást láttunk a jobb oldalon a győriektől, ami mindenkit meglepett, talán még őket is. Kripicset sokszor szoktuk dicsérni az előre való labdavezetéséért. Na most itt elfutott gyakorlatilag a jobb oldalon, beadta a középre érkező labdát. Bembuali megfejelte, Popovics pedig egészen elképesztő bravúrral kiütötte a létszalót, de most egy újabb győri szöglet, Vitális szöglete, ez pedig az érkező Kripics lövi fölé olyan 7-8 méterről, úgyhogy továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o, és akkor csak egy nagyon gyors pillantás Bene Ferencre. Azért az, hogy Kripics így előre tudott menni, így adta be, az meglepte a kisvárdaiakat, de ugye sokszor dicsértük Kripicset pontosan a támadó játéka miatt is.
4: Igen, kétségtelenül így van, annak ellenére, hogy most inkább Stefújt kellene megdicsérni, hiszen nagyon-nagyon jól működik az Eto'o bal oldala, és a gól is onnan jött, meg különböző további gólhelyzetek is, de Kripics főleg a pontrugásoknál, illetve a labdakihozataloknál kult szerepet játszik az Eto'nak a támadójátékában. Nagyon úgy néz ki, hogy uralja a mérkőzést az Eto'o, és kontroll alatt tartja a találkozót, levegőbe lógott a második góljuk is. Igazából egyelőre az első 5 percen nem tudnak elszámolni, de ott Petra segített rajtuk, úgyhogy ezért most igazából körvonalazódik az Eto'o arany.
3: Borbé Balázs nyugtatgatta Csonka Bence, 35. percen járunk Kisvárda Eto'o 0-1, és a szó megint Tóth Béláé.
0: Budapesten pedig egyre jobban zuhog az eső, de a helyzet továbbra is változatlan, ami az eredményt illeti. 0-0, megkezdődik a 33. perc a Ferencváros és a Zalaegerszeg összecsapásán, és a Zalaegerszegnek volt egy újabb lehetősége, a védelem mögé ívelték be a labdát a vendégek, Csonka nem tudta átvenni, túl hosszan elpattant tőle a labda, egyébként zicserben lépett volna ki. Fel kellett segíteni a földről Szendrei Norbertet, a magyar válogatott keretében meghívott zalaegerszegi csapatkapitányt egy ütközés után. Áll a játék, mert hogy szabadrúgásra várunk. A Ferencváros egyelőre tehát a vezetést sem tudta megszerezni, és az aranyért folytatott versenyfutásban sem áll jól a szénája a zöld-fehér címvédőnek. 33. perc, Ferencváros ZTE 0-0. A bronzharc is kezd eldőlni, de Debrecenben.

0: mi a helyzet.
1: A 34. percben 1-0 vezet a DVSC az Újpest ellen. A baloldalról jöhetne egy beadás Krajcsovicstól, de bele tudott még csúszni az utolsó pillanatban Terca, úgyhogy egy szöglettel jöhet majd az Újpest. Mehiasz a 11. percben volt eredményes egy szögletből, ezzel a góllal levezet továbbra is. A Loki de nem áll túl jól, a szénája a bronzcsatát illetően, és hogy miért, arról beszámol Marosréti Ervin Miskolcról.
2: Mert hogy 34 perc játék után a Paks már 3-0-ra vezet a DVTK ellen, itt a bajnokság utolsó fordulójában. Hán János kétszer volt eredményes, rajta kívül pedig Gyurkics Gergő talált be Bánhegyi Bogdán és a DVTK kapujába. Így alakul ki a jelenlegi állás. Diósgyőr Paks tehát 0-3, Kisvárda Cseszregi Balázs.
3: 37. perc, nem változott az eredmény, vezet az Eto'o Bembouli góljával, ami feltűnő, nagyon sokat csúszkálnak a játékosok, elsősorban a győriek. Egy előre ívelt labdát fejel el, ott Klumecki volt, aki elfejelte a Bembouli elől, de győri bedobást már el is végezték. Stefújnál Sőn kapná vissza, de pontatlan volt Stefúj labdája. Ugye a 37. perc közepén Kisvárda, Eto'o SC 0-1, Tóth Béla Grupama.
0: A labda Rámakersznél, 35. perc a találkozón, Ferencáról Zalaegerszeg 0-0. Egyelőre kevés szó esett arról, hogy a Zalaegerszegnek a szénája sem áll jól, mert hogy ugye a bronzért, ha nem is feltétlen harcolhat a Zalaegerszeg, de a nemzetközi kupaindulást jelentő pozícióért igen, és ez jelen pillanatban a negyedik helyezés lenne a tabellán, de azzal, hogy a Debrecen vezet az Újpesttel szemben, azzal szemben most a Zalaegerszeg is tehetetlen, mert hogy ahhoz, hogy a Zalaegerszeg odaérjen a nemzetközi kupába, ahhoz a Debrecennek ki kellene kapnia az Újpest ellen, a Zalaegerszegnek pedig győznie kellene a Grupama Arénában. Hát ahhoz még nagyon, nagyon sok tényezőnek kellene megvalósulni a zalai szempontból. A labda a Ferencvárosnál, de a félpályán, távol a kaputól tehát a hazai csapat. 35. perc, Ferencváros ZTE 0-0. Olasz Gergő.
1: A 36. percben Debrecen Újpest 1-0, továbbra is Sarkadi Jolta, az meg most egy labdát az újpestiektől a szögletzászlónál, az ellenfél szögletzászlajánál, ráadásul egy cselt próbál meg Gereiroval szemben, nem sikerül neki, de egy szögletet azért kiharcol. Jöhet egy újpesti sarokrúgás majd. Tehát a 36. percben DVSC Újpest 1-0, Miskolc.
2: Jobboldali szögletből Pető Milán veszélyeztetett, a kipattanót pedig Macsó Milán tenné vissza, de újabb szöglet következik a DVTK, tehát éledezik valamennyire, Pető Milán húzott el a jobb oldalon, sajbán lövését blokkolták a paksiak, tehát a Diósgyőr is eljut a kapu közelébe, viszont a gólokat a Paks szerezte így 37 perc játék után. DVTK Paks 0-3, Kisvárda Cseszregi Balázs.
3: 39. perc közepe, Kisvárda Eto továbbra is 1-0, Klumecki íveri fel a labdát, Mesánovics felé a bal oldalon vele, Biro Barnabás fut, de kint van a labda, nem tudta Mesánovics levenni, győri bedobása, győri 16-ossal, illetve inkább az 5-össel egy magasságban Biro Barnabás kezében a labda, egyelőre ő ezt nem fogja elkapkodni, úgyhogy nyugodtan menjünk tovább a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzésre, Tóth Bélához.
0: Várkonyi Bencénél a labda, a zalaegerszegiek közép hátvégénél, Gundel Takács Bence a saját büntető területén belül ível előre, mellé leveszi Maxwell, mintha kézzel csapott volna bele. Jött egy sípszó, szabadrúgás az ETL javára, mert hogy Rámekers látta szabálytalannak Bognár Tamás játékvezető, és még egy gondolat az Zalaegerszeg nemzetközi kupaindulást jelentő reményeihez fűzve, ugye, hogyha Debrecen esetleg döntetlent játszik az Újpesten, a Zalaegerszeg pedig nyer, az is üdvözítő lehet a Nuno Campos féle együttes számára, mert győzelemben akkor felülmúlnák a Debrecent, és egy pontazonosság alakulna ki, ez pedig ugye a Zalaegerszeg számára lenne tehát kedvező. De hát tényleg nagyon messze állunk attól, hogy ez így alakuljon. 8 perc van még hátra az első félidőből. Ferencváros ZTE 0-0. A szó Olasz Gergőjé.
1: Itt most egy nagyobb csetepaté, Fenyő Noa kap sárga lapot. Ugyanúgy a 38. percében jár a mérkőzés, mint ahogy lassan a Grupama arénában is jár majd. Továbbra is 1-0-ra vezet a DVSC az Újpest ellen Mehiasz találatával, és éppen egy ápolás zajlik, úgyhogy ez tökéletes alkalom arra, hogy menjünk át Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
2: ahol pedig a Paks készülődik egy bedobásra, úgyhogy éppen itt is áll a játék. 3-0-ra vezet Bognár György együttese, és jelenállás szerint bronzérmes a paksi gárda, de jön egy beadás középre, élesen belőtt labda, amiben Bánhegyi Bogdánnak kell beleütnie, majd Szakos továbbítja szögletre. Szóval ettől függetlenül, hogy 3 góllal vezet, továbbra is nyom a Paks, és újabb gólokat igyekszik szerezni. De menjünk át, menjünk tovább Kisvárdára, Cseszregi Balázshoz.
3: 41. perc közepén 1-0-ra vezet az Eto'o Bembouali góljával, amelyet a 10. percben szerzett, és hát nem kapkodnak a győriek, hátul passzolgatnak, egészen Petrásig visszament a labda a bal oldalon. Milyen G kapja meg, és ő az, aki megnyújtja Bembouali felé. Bembouali-val Klumecki ment felfejelni, végül el is tudta azt fejelni. Mesanovic próbálná tovább tenni, de már megszerzi azt Vitális, és a jobb oldalon elindulna Popola mellett. Bíró Popola azonban nagyon szépen lépett be, és szerezte meg tőle a labdát, és megint Mesanovic a bal oldalon. Bíró visszaért, és kiért már szerelni. Tóth Rajmund is róla pattan ki, így aztán a győri térfélen a felező vonaltól mindegy 6-7 méterre Kisvárda bedobással folytatódik a játék. 1-0-ra vezet az Eto'o, a 42. perc is elkezdődött már. De mi a helyzet a Grupama Arénában a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzésen? Tóth Béla.
0: 6 perc van még hátra a szünetig, változatlanul 0-0, egyre inkább vigasztalanul ömlik alá az eső, a ferencvárosi szurkolók pedig szakadatlanul buzdítják a csapatukat, hogy a zalaegerszegiekkel jó kapcsolatot ápolnak a ferencvárosi szurkolók. Egyébként villongás a két szurkolótábor között, nincsen békés a hangulat, és békés most a hangulat a Gyepen is, mert hogy hát úgy járatja a labdát a házgazda, hogy nincsen zalaegerszegi nyomás. Na most Rommens megtalálta Josefet, Josef van előtte terület, zárkózik az ETA 16-osához, a jobb oldalon Kadu megcsinálja a cselt Calderonnal szemben, aztán Skribek besegítés szerel. 40. perc, Ferencváros ZTE 0-0. A helyzet tehát az, hogy a Ferencváros csupán ezüstérmes lenne. Debrecen.
1: A 41. percben DVC Újpest 1-0, és jelenleg bármennyire is vezet, és győzelemre áll a DVC, nem bronzérmes a tabellán, hiszen a másik mérkőzésen úgy áll a találkozó sorsa, de erről beszámol Maros Réti Ervin Miskolcról.
2: 3-0-ra vezet a Paks, és úgy néz ki, hogy Hán János pedig egy büntetőt is elvégezhet, mert hogy egy szöglet utáni kavarodásnál a mérkőzés játék vezetője látott valamit, de hát a varvizsgálat mire ezt leellenőrzi, visszanézi, megerősíti vagy megcáfolja, addig percek telhetnek el. Úgyhogy jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy 3-0-ra vezet a Paks, és könnyen lehet, hogy 11-est rúghat, de addig még lemegy szerintem egy kör itt a körkapcsolásban. Cseszregi Balázs, Kisvárda.
3: Akkor egy kicsit pörgessük meg, 44. perc is elkezdődött, és Bíró Barnabás próbált labdát szerezni Soltész Dominiktól, utóbbi kénytelen volt hazatenni a labdát Popovicsnak, aztán átforgatja azt Radmanovácshoz, Radmanovács pedig Popolát választja, ez minden a kisvárdai térfél közepén történik, aztán Soltész megint visszateszi inkább a labdát Klumeckinek, Klumecki most hosszabb megnyújtja, méghozzá Bíró felé, Bíró elől azonban Stefúj elfejeli, de rossz helyre, mennyik szedi össze a győri térfél közepén. Cselezget egy picit, aztán kénytelen megfordulni, mert visszaért Tóth Rajmund. Popola kapja a labdát Bok közbenjárásával. Megindul a bal oldalon Soltész, de nem kapja megint Bok. Aztán Melnyik, 30 méter. A középre ívert labda lepattan Tóth Rajmundról. Tovább teszi fejjel Mesanovic, majd Miangé tolja meg, és ez már Sőné. Azonban Sönt a Nagy Krisztián elválasztja a labdától. 45. perc kezdődik Kisvárda Eto'o 0-1 Tóth Béla, Grupama Arena.
0: 42. perc a mérkőzésen, Ferencváros-Zalaegerszeg 0-0. Most az elmúlt percekben inkább a Ferencvárosnál a labda, de nem mutatkozik meg mindez a fölény helyzetekben. Mérkőzés eddigi összképét tekintve azt lehet elárulni, hogy a Zalaegerszeg játszik veszélyesebben, főleg a találkozó első fél órájában több helyzetet kidolgoztak a vendégek. A Ferencváros játékából pedig az igazán az élesség hiányzik, méghozzá a vendégek kapuja előtt. Gruber egyetlen fejesét leszámítva nem igazán adódott dolga Gundel Takács kapusnak. 43. perc már a találkozó 0-0, tehát Debrecen.
1: Szintén a 43. percben Debrecen Újpest 1-0 született-e 11-es. Ítéltek a büntetőt Miskolcon. Maros Réti Ervin.
2: Ítéltek bizony, sőt Hán János már ki is hagyta, úgyhogy Bánhegyi Bogdán a balra tartó lövést hárítani tudta, a Diósgyőr kapusa eltalálta az oldalt, le is ért az alsó sarokra, így Hán János nem tudott mesterhármast lőni, legalábbis eddig a mérkőzésen. DVTK Paks továbbra is 0-3, és egy kihagyott 11-est feljegyezhetünk a paksi csapat neve mellé. Kisvárda Cseszregi Balázs.
3: Is szerzett labdát a kisvárdai térfél közepén, Popola volt az, aki szabálytalankodott vele. Itt már a hosszabbításban járunk, 2 percet jelzett a játékvezető, a 45 plusz első percben pedig Győri szabadrúgás a kisvárdai térfél közepéről, de egyelőre dr. Csonka Bence nagyon türelmesen elmagyarázza Mesanovicsnak is, meg Melnyiknek is, hogy miért jár vitálisnak ez a szabadrúgás, úgyhogy nyugodtan menjünk megint a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzésre, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a 2 meccses bajnoki döntő második mérkőzésére.
0: Ahol továbbra sincsen gól, most Ramakers hozzá át az ETA térfelére, Akpe Viktori próbálta keményebben szerelni Gruber Topek szabadrúgást a Ferencváros. Viktori hiába reklamál, a játékvezető nem fogja megváltoztatni a döntését. 44. perc a mérkőzésen, továbbra is arról tudok beszámolni, hogy ömlik az eső, viszont gólt nem láthatott a Grupa Marina közönsége. Olasz Gergő.
1: A 2 meccses bronz csatában hiába vezet a DVSC az Újpest ellen, egy Nóra Mehiasz 11. percben szerzett találatával a 45. minutumban, továbbra sem túl fényes a helyzete. Arról, hogy miért, megint beszámol Marosréti Ervin Miskolcról.
2: Mert hogy a Paksa DVTK stadionban 3-0-ra vezet, és ezúttal Tóth Barna volt az, aki fejjel veszélyeztette a Diósgyőr kapuját. Futószalagon jönnek tehát a paksi helyzetek a rendkívül fiatal átlag életkorú DVTK ellen. Ugye a Diósgyőr számára már tét nélküli ez a mérkőzés, hiszen a csapat búcsúzott, és le is fújják az első félidőt, úgyhogy itt 45 perc játék után DVTK Paks 0-3, Kisvárda Cseszregi Balázs.
3: Lassan-lassan itt is lefújja Csonka Bence, hiszen lejárt az előrejelzett 2 perces ráadás, és milyen gép pedig mutatja Petrásnak, hogy jöjjön. Csonka Bence meg azt mutatja Petrásnak, hogy ne jöjjön, ugyanis lefújta az első félidőt, azaz 45-22 perc játék után Kisvárda Eto Bembuali 10. percben szerzett góljával 0-1. Egy fél lépést tett az Eto az 5. bajnoki címe felé, de hogy aztán mit válaszol erre a Ferencvárost, azt megtudják Tóth Bélától.
0: Ahhoz elsősorban rá kellene helyezni az Eto játékosaira a nyomást, ahhoz pedig gólt kellene szereznie a Ferencvárosnak. Itt is letelt a 45 perc, egyelőre a tartalék játékvezető nem mutatta fel a hosszabbítást jelző kis tábláját, úgyhogy 0-0-ás állásnál kezdődik meg a 46. perc, is nincs is tovább. Itt ér véget az első félidő, Bognár Tamás lefújta tehát az első játékrészt. Zalaegerszegi helyzetek, viszont gól még nem született, Ferencváros ZTE 0-0. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban a Ferencváros a második, még a Zalaegerszeg az 5. Debrecen, Olasz Gergő.
1: A 46. percben megszerezte a második találatát is a DVSC, egy baloldali beadást, amelyet Zsuzsák Balázs centerezett, Stronati fejelt az égbe, majd kapásból a hulló falevéle labdát Kocsis egyből ballábbal a kapuval juttatta. 50. mérkőzése ez a DVSC csapatában, egyből gólt szerz, és ez a félidei állás is, hiszen véget vett a játékvezető Bogár Gergő ennek a játékrésznek. A félidőben tehát 2 gólos debreceni vezetéssel, 2-0-ás állással vonulnak a csapatok az öltözőbe a DVSC Újpest mérkőzésen, és mivel minden más találkozón már elértünk a félidőhöz, ezért bátorkodom a szót visszaadni a stúdiónak.
4: Köszönjük szépen, innen a stúdióból pedig egy rövidet értékelünk Bene Ferenccel, állandó szakértőnkkel. No, hát túl vagyunk 45 percnyi játékon, 4 mérkőzésen, te ugye 2-t a 2 bajnok aspiráns találkozóját követted főleg figyelemmel, nyilván az eredmény alakulását a további 2 találkozón is. Szóval 45 percnyi játék után akár a bajnoki cím szempontjából, akár a bronzérem szempontjából, hogy tudnád összefoglalni a történteket?
5: Először is kezdjük, hogy Kisvárdán nagyon rosszul és gyenge ritmusban, majdhogy nem koncentráció nélkül kezdett az Eto. A Kisvárda nekik esett, több gólhelyzetük is volt, de ezt sikerült átviselni az Etónak, és szépen lassan, fokozatosan átvették a játék irányítását, több gólhelyzete is volt, gólja is az Etónak. Most egy nagyon fontos lélektani pillanathoz érkezett a bajnok aspiráns vendégcsapat. Az az ember érzése, az embernek az érzése, hogy az utolsó 10-15 percben elkezdtek egy kicsit abban gondolkodni, hogy ha 1-0 marad a találkozó, magyarán nem kapnak gólt, akkor bajnokok. Ha ezt nem veri ki a fejükből Borbély Balázs, akkor szerintem bajba kerülhetnek, mert nem a kapott góltól való félelemmel kell ezt a mérkőzést szerintem véleményem szerint lehozni, hanem egész egyszerűen saját játékukat kell játszani, és abban van még gól. Ha most az Eto'o elkezd azzal törődni, hogy jaj, csak legyen már vége, és bekeljük ki, akkor bizony ebbe a kisvárdába azért benne van egy a gólak adott esetben. Tehát szerintem ezt el kell kerülni az Eto'nak. Az Allegerszeg-Ferencváros mérkőzésen a Fradinak az utolsó 10 percét kivéve nagyon nem működik a játék, a középpás védekezés nincsen, nem működnek a visszatámadások, nincs ütközés. 4 Dibusz Dénessel szembeni gólhelyzetet számoltam meg az Allegerszegnél. Ami furcsa számomra, hogy a két brazil támadó elképesztő rossz döntéseket hoz. Tehát nem találnak kaput, rossz helyen akarják Dibusz mellett elpasszolni a labdát, rossz technikai megoldást hoznak elő. Egyedül Csonkának volt egy olyan gólhelyzet, amit talán jobban meg lehetett volna oldani, de ott Dibusz hatalmasat védett, ott talán nem hibáztatom, hiszen ő inkább középpás és onnan került gólhelyzetben, jobb hátvéd pozícióból. De a Fradinak bizony van olyan padon lévő sora, 5-6 olyan játékost is be tud cserélni Robbie Keane, aki tudna változtatni ezen a mérkőzésen. Biztos vagyok benne, hogy bele kell nyúlni a találkozóba.
4: Csak egy rövid kérdés, egy rövid válasz. Én azt nem tudom elképzelni, hogy a szünetben legalább ne tudják a játékosok a párhuzamosan zajló mérkőzések részeredményeit.
5: Kétségtelen, hogy tudják. Én se tudom elképzelni, ezt nem lehet hermetikusan elzárni, és szerintem ez befolyással is lesz a második fél idejükre. Gondolok itt inkább a Debrecen-Újpest mérkőzésre, ott szinte semmi izgalom nem várható, mert eldőltek a kérdések, a Paks nagyon simán nyerni fog Miskolcon. Itt az lehet az érdekes, hogy azért a Ferencváros játékosait lehet azzal motiválni, hogy csak úgy vezet 1-0-ra az Eto'o, hogy azért levegőbe lógott bizony a Kisvárda gólja is. Azért az Eto'o, főleg az utolsó 10 perc játék alapján még nem érezheti a nyakába az aranyérmet, annak ellenére, hogy nagyszerűen kontrollat tartotta a találkozót, de az utolsó 10 percben láttam olyan testbeszédbeli, meg taktikai jeleket, amit szerintem rendbe kell rakni Borbély Balázsnak.
4: Köszönjük szépen Bene Ferencnek. Egy részeredmény az alcsoportos jégkorong világbajnokságról. Magyarország, Finnország a harmadik harmad 6. percében 1-4. Ez a nyitó meccs a mieink számára az elit világbajnokságon. Természetesen a későbbiekben majd a kézilabda, illetve a labdarúgó mérkőzések után majd bővebben is beszélgetünk Virányi Zsolttal erről a találkozóról, aki kint van Svájcban, tehát a helyszínen. Most azonban kézilabda, mert hogy az Európa Liga elődöntőjében, hölgyekről van szó, az Esztergom a Dijonnal játszik, és szintén a helyszínen van Német Kornél. Elkezdődött a találkozó már 7 perce, hogy mi történt ebben a 7 percben, illetve hogy mi történik majd, azt megtudhatjuk Német Kornéltól. Ő is bekapcsolódik, tehát a körkapcsolásban a labdarúgó mérkőzések mintegy 10 perc múlva folytatódnak, de most a szó Német Kornélé.
6: Bonjour, bonjour, nagy tisztelettel és szerelettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit Franciaországból, Dijonból. Bizony elkezdődött, ellenben döntés nem született, nem is születhetett 7 perc alatt. Dijon Esztergom 3-3 az Európa Liga második elődöntőjében, ami a hölgyek verseny sorozatát illeti. A címvédő német Türingen 3 magyar játékossal a fedélzeten nyert kora délután a Viborg ellen és várja ellenfelét ebből a párosításból. Kétszer is volt labdája, például most ebben a pillanatban az Esztergomnak arra, hogy átvegye a vezetést, egyszer sem vezetett még Ele Gábor csapata a mérkőzésen, és most sem fog, mert hogy Stine Lönnborg betörésből, jobb kézzel a jobb átlövő helyéről gólt szerez, így 7 és fél perc játék után 4-3 a mérkőzés állása. 5000 néző, fantasztikus hangulat itt a Jean-Michel Jopproy sportcsarnokban. Nyilvánvalóan természetesen mondanom sem kell, hogy óriási fölényben, ami a szurkolókat illeti, a házigazda franciák. Tehát Esztergomból is szép számmal érkeztek szurkolók erre a mérkőzésre. Két román játékvezető, Stanko és Pepe dirigálja az elődöntőt. Egyelőre 8 perc játék után nem lehet rájuk egy rossz szavunk se. Ezt nagyon bízom benne, hogy így marad a folytatásban is. Horváth Fanni kap labdát a bal átlövő helyén. Passzívnál az esztergomi támadás. Faragó, mármint hogy Faragó le a testvére, Luca már ott van a döntőben. Faragó lövését, Dos Reis védi megint csak Manuela Dos Reisnak, ha jól számoltam, ez legalább a negyedik védése a mérkőzésen. Kettővel még nem veszedett a Dijon, eddig a pillanatig igaz ez a megállapítás, sajnos. Laura Fovárk a gólszerző, és ezzel pedig 5-3, tehát 8 és fél perc játék után. Faragó, Horváth és Ballai Borbála, ez a belső hármas az Esztergomnál, Komács Anett a jobb szélen, Sasszony Natali a bal szélen, és beállóban pedig a rutinos Kisfaludi, Bukovszki pedig a magyar kapuban. Faragó, támadó szabálytalanság, Kisfaludi ellen ítélnek egy szabálytalan zárást, hogyha jól láttam, de tulajdonképpen annak van jelentőség, hogy Lönnborg hozza most már a labdát, Bukovszki, Zitzert véd! Ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat volt, mielőtt hárommal elléphetett volna a Dijon, Horváth betörésből, 7 méteres, és talán még bónuszban kapunk egy 2 perces kiállítást is. Bizony, bizony, jön az első esztergomi ember előny a mérkőzésen. Pont a túloldalon történik mindez, én az esztergomi kapuhoz ülök jelen pillanatban közelebb, Mina Düri, a kiállított játékos, és akkor jöhet Varga Emília a 7 méteressel. Óriási fügykoncert közepette Dosz Rájsz előre, a 4-es vonalra Varga egy lövőcsel, Varga bepattintja a jobb alsóba. Varga Emília góljával zárt 5-4 a mérkőzés állása, és 1 perc 50 másodpercig ember előnyben az esztergom. Ez azt jelenti, hogy Dosz Rájsz kapus nélkül most a Dijon úgy támad, hogy ha is amennyiben sikerülne labdát szerezni, tehát ne szaladjunk ennyire előre, vagy ne merészkedjünk ennyire előre. Először is kellene egy jó védekezés. A két csapat nem találkozott még korábban sohasem egymás ellen. Mind a két csapat nem feszültek egymásnak sohasem. Kis hiány labdát szerez, sőt nem csak kis hiány, hanem labdát szerez az Esztergom, ott az üres kapu, Faragó mellé! Faragó le a 9-ről, megpróbálta, kapu mellé ívelte sajnos a labdát. 1 perc még a dijoni kiállításból, szóval mindenki csapat az Európa Liga harmadik utolsó selejtező köréből indult. Ugye az Esztergom a Katrina Lundét foglalkoztató Szerbszön az Zvezda testén keresztül jutott be a főtáblára. A Dijon pedig a spanyol Berabera együttese ellen mindösszesen 7 méteresekkel tudta kiharcolni a főtáblára jutást. Na, ehhez képest mind a két csapat eljutott ide a 4-es döntőbe, a Final Four-ba. 10,5 perc játék után Dijon Esztergom 5-4 a női kézilabda Európa Liga elődöntőjében. A labda a hazai csapattál, kapus nélkül támadtak a hazaiak. Lönnborg betörése után megvan a labda, és megint Faragó gól! Üres kapura! Nagyon sokat várt Faragó le a kis híján. Vissza is ér Dosz Rájsz. Talán még hozzá is ér, miközben fut vissza a dijoni kapus, de nem tud labdát szerezni. 2-1 után lesz 5-5 a mérkőzés állása. 11 perc, 15 másodperc játék után 5-5, tehát döntetlen, jöhet a házigazda, a hazai csapat. Az esztergomi szurkolók itt közvetlen mögöttem fantasztikusan éltetik, biztatják az övéiket, de hát mondom, van 4700-800 francia, aki próbálja őket elnyomni, eladja most a labdát a hazai csapat. Lehet vezetni először a mérkőzésen. Vezessük először a meccsen, lányok! Majdnem! Eladja a labdát az Esztergom. Pinta volt az, aki kilépett a falból. Ilu Pinta, de nem tudott labdát szerezni. Szerencsére mondom én. Horváth, Faragó a balátlövő helyén. Horváth le a szélre, Sasszony Zitzer benne! Dosz Rájsz megint csak. Harmadik labda arra, hogy vezessünk, és a harmadik esély, ami egyelőre kimarad. Tehát nem a 13. perc elején kell vezetni, hanem majd az 59. végén. Az viszont még egyelőre nagyon-nagyon messze van. Hatos halas érkezés a miénknél, támadás érkezésben egycsere. Nálunk Majoros érkezik Ballai Borbála helyére. A blokkról megpattanó lövést próbálja Bukovszki a bal alsóból kitessékelni, végül a blokkról megy ki, tehát ez azt jelenti, hogy jöhet a Dijon. Kején végezte el a sarokdobást, és akkor most már középen Faragó mellett jön az átlövés. Adriana Halejova a második gólját szerzi. 6-5 a mérkőzés állása, Horváth benne nagy lendülettel, sikerül őt megállítani a... Jól láttam, pont Pinta volt az, aki az imént is főszereplő volt, illetve Botyi van ott mellette. Horváth Fanni haragolt, picit alacsony volt az a labda, Ballai megpróbálna végigmenni, nem sok esélye van Ballainak végigmenni, 13 perc telik el a mérkőzésből, egy góllal 6-5-re vezet a francia Dijon az Esztergom ellen, az Európa Liga elődöntőjében, női kézilabdáról van szó. Az Esztergom abszolút újonc, a Dijon ott volt már a legutóbbi négyes döntőben, akkor bronzérmesek lettek, Faragó passzívnál kellett jobb kézzel a jobb átlövő helyéről lőnie, nem volt jó ez a kísérlet. Szóval a Dijonnak van már múltja ebben a sorozatban, meg egy bronzérbe, az Esztergom első bálozóként tenne csodát. A román játékvezetőnél reklamálja Claire Wattier, hogy szerint ez 7 Péterest ért volna, nem ért 7 Péterest a játékvezetőknél, ez a legfontosabb, de szerintem sem, Faragó és Horváth együttes erővel még időben állította meg a jobbkezes francia jobb átlövőt. Lönnborg irányít a Dijonnál, ő kapja most a labdát. Wattier megpróbál a Faragó mellett, Lönnborg közbelő hozzáér, Bukowski mondom én, nem ér hozzá ezek szerint, hanem a blokkról megy ki a labda. 15. perc a mérkőzése, lassan föltehetjük a kezünket, passzívra, kedves sportársak, fönn is van a kéz, és akkor most egy jó védekezés kellene, Lönnborg megcsinálja a cselt, bemegy a darálóba, 2 perces kiállítás lesz. Kisfaludi kapja a kiállítást, úgy szép lett volna, hogy igaz legyen ezek szerint. 14 perc, 20 másodperc játék után jön az első magyar kiállítás, Smolek pedig már is rajtra készen, ahogy jön le majd Bukowski, akkor ő érkezik beállóba. Oda a passzív tehát, úgyhogy most úgy kell védekezni, hogy ember hátrányban, és nincs passzív ugye. Wattier nagy lendülettel megy és kiharcol egy 7 Péteres. Faragó és Horváth között keresi megint csak a területet, azt szeretné elérni, és Nilu Pintán is éri, hogy állítsák meg a román játékvezetők az órát, hogy minél tovább játszassanak ember előnyben. Jöhet tehát a hetes. Stine Lönnborg, egy gólja van eddig a meccsen. 3 méterre előre jön Bukowski. Ej, Lönnborg kapufa! A bal felső kapufa! Ez most velünk van. 15 perc telik el a mérkőzésből. 6-5-re vezet a Dijon együttese. És egyenlítési lehetőség ember hátrányban az Esztergom előtt. Szucsánszki is leveszi a melegítő felsőjét. Hamarosan jön majd a pályára. Faragó, Ballai, Smolek lép ki a falból. Horváth az irányító helyén, Ballai a jobb átlövő helyén. Horváth, Faragó megcsinálja a cselt. Csöj, belemenés. Akartam mondani, hogy csak szabad dobás lesz, és nem hetes, pedig annak is örültünk volna, így látva, hogy belemenés lett a történet vége, lemegy a labda a bal szélre, és a gólszerző pedig Nina Düri, a harmadik gólja, ő a mezőny legeredményesebbje. 15 és fél perc játék után a Dijon 2 góllal 7-5-re vezet az Esztergom ellen, de folytatódik a labdarúgó mérkőzés Kisvárdán, Csesszegi Balázs.
3: Köszönöm szépen, valóban elkezdődött a második félidő, és Tóth Rajmund teszi hátra a labdát Petráshoz, a szlovák kapus meg jó nagyot bikáz bele, de talán még Bembuali meg tudja csúsztatni, nem, Radmanovac volt az, de ő is végül Vitált választotta, a jobb oldalon pedig már Gini-nél a labda, rálép, egy kicsit visszafordul vele, 1-0-ra vezet az Eto'o Bembuali állatával továbbra is, és kiugratná Gavricsot G, ez azonban hosszú volt Gavricsnak, a szerb játékos nem is futott érte, Popovicsal pedig felszedetik a labdát, kirugással jön a Kisvárda, a 47. perc is lassan elkezdődik, az Eto'o 1-0-ra vezet továbbra is a Kisvárda ellen, természetesen amint kezdődik a többi mérkőzés, csatlakoztak be sorban, de most megyünk vissza Németh Kornélhoz Dijonba.
6: 16 perc telik el kereken a mérkőzésből, passzívnál támad az Esztergom, Ballai megpróbálna bemenni, csak szabad dobás. Ballai nagyon szeretett volna egy 7 Péteres kiharcolni, 16 perc, 12 másodperc telik el a meccsből, áll az óla törlés miatt, 11 másodperc múlva letelik Kisfaludi kiállítása, Bukowski jön vissza a kapuba, mert hogy passzívnál az Esztergom, 2 darab passz maradt, ezt még megvárjuk, aztán megyünk vissza a labdarúgó helyszínre. Faragó, egy megpattanó átlövés! Ramo Lea, jó ide, nagyon kellett! 7-6 tehát, 16 perc, 20 perc. másodperc játék után Cseszegi Balázs labdarúgás.
3: Nézhetünk egy Kisvárda lövést és egy Tóth Rajmund blokkot, elcsúsztak ugyanis a győriek, visszaszerezték a kisvárdaiak, jött a lövés, de Tóth Rajmund a 16-oson blokkolni tudta, és most egy győri kirúgás jön, majd Miángé lesz az, aki ezt a kirúgást elvégzi, még egyelőre passzolgatnak egymással Petrásnak, Petrás kapja Miángétól, és ő az, aki felzúdítja a labdát megint Bembali felé, de megint Klumecki nyerte ezt a párharcot, aztán megfordul Mesanovic a bal oldalon a labdával, kénytelenek visszafelé menni a kisvárdaiak, egészen Klumeckihez kerül, Radmanovac kéri tőle a labdát, de ez a kisvárdai térfélen most lép át Radmanovac az Eto tér felére, kiteszi a bal, jobb oldalra a Nagy Krisztiának, ő már íveli is középre, Kripics azonban el tudja fejelni, de csak Popoláig, Popola 30 méterre a kaputól, ő is inkább visszafelé fordul, és hátra teszi a labdát Klumeckihez, és már folytatódik a többi labdarúgó mérkőzés, megyünk ismét Old Bélához, a Grupa Arénába, a bajnoki döntő másik mérkőzésére, Ferencváros, Zalaegerszeg.
0: 2 perc telik el a második fél időből, egy zalaegerszegi indítás követett egy ferencvárosi indítást, egyik sem lett igazából gyümölcsöző. Egyetlen csere, Robikin Zakariasennek szavaz most bizalmat a második fél időben Rommens helyén, úgyhogy megpróbálja valamelyest a középpályát aktívabbá tenni az ír szakvezető. De a helyzet változatlan, Ferencváros ZTE 0-0, jelen pillanatban csupán tehát az ezüstéremmel kellene beérnie a címvédőnek. Elkezdődött a második félidő Debrecenben, Olasz Gergő válaszol.
1: Elkezdődött bizony a 48. percben DVSC Újpest 2-0, Mehiász a 11. Kocsis pedig a 46. minutumban volt eredményes, ezzel a két találattal vezet a hazai együttes. A félidőben 2-t változtatott az Újpest vezetőedzője Szélesi Zoltán, Fenyő és Brodics hagyta el a játékteret, és Ademi valamint Tucsics jött a pályára. A 49. percbe lépünk most már, DVSC Újpest 2-0 továbbra is, és akkor én most Miskolcra, Marosréti Ervinhez passzolom a labdát.
2: Köszönöm szépen, a 49. percben járunk, tehát itt is elkezdődött a második játékrész. Macsó és Vécsei fejelt össze, ezért zajlott tápolás a pályán. Továbbra is 3-0-ra vezet a Paks a DVTK ellen. A hazaiak két cserét hajtottak végre a szünetben, két fiatal jött le, Komlósi Bence helyett Szatmári érkezett a védelembe, Kis Bálint helyén pedig Bokros Szilárd ugyancsak a védelem szélén. De a Paks továbbra is magabiztosan 3-0-ra vezet, kézilabda német Kornél.
6: Szintén 3 gól a különbség a házigazda Dijon javára, a 20. percben járunk, Dijon Esztergom 9-6, Ele Gábor meg is unja és időt kér, az elmúlt percekben egy-két elrontott támadás és egy-két gyors hazai befejezés következtében tartunk itt, tehát a mezőny legeredményesebb jelenleg Düri a maga 3 góljával, az időkérés miatt viszont nálunk áll a játék, Kisvárdán azonban zajlik a meccs, Cseszegi Balázs folytatja.
3: Méghozzá Sőn volt az, aki labdát szerzett a saját alapvonalánál, de aztán eladják a győriek, és el is esik a 16-os vonalánál Popola, úgyhogy kisvárdai szabadrugás jön az alapvonaltól, nagyjából egy olyan 17-18 méterre a jobb oldalról, ezt egy ballábas akár kapura is tudja majd csavarni, hiszen hiába szerzett Sőn labdát, és passzolt jól végül ott Bíró Barnabásék, illetve Vitális valamint Kripics elügyetlenkedték közösen. Egyelőre a második félidőben még nem volt dolga Samuel Petrásnak, aki az első félidő elején 3-4 nagy védést is bemutatott. Ott van Soltész, illetve ott van Jordanova labdánál, ugye közülük Soltész az, aki ezt ballal akár kapura is tudja csavarni. Háromtakú sorfal a győrieknél. Soltész fut neki. Lő! Petrás! A rövid sarokra csavarta, és a felső sarok elől Petrás kiütötte. Soltész ezúttal egy szögletet tud elvégezni Petrásnak, ez már a sokadik nagy védése volt, és jöhet Soltész Dominik szöglet rúgása. Ezt még várjuk meg, és utána megyünk tovább, mert hogy ezekből a szögletekből az első fél időben is azért volt bőven baja a győrieknek. Nagy Krisztián kapja kis szögletben a labdát, majd leteszi. Ott egy lövés, az lepattan Bembuali fejéről. Nagy Krisztián, Bíró, Jordanov, és a középre rúgott labdát Bembuali tudja kifejelni, de Sőn nem veszi át, hanem megint Jordanov hátra Boknak, úgyhogy mi pedig menjünk, ha nem is hátra, hanem innen egy kicsit nyugatra, Budapestre, a Grupama Arénába.
0: Volt valami a levegőben abban a pillanatban, amikor Petrás érett, mert azzal egy időben Zakariasen találta magát helyzetben, próbálkozhatott tiszta helyzetből, tiszta lövőhelyzetből 13 méterről, viszont itt is a kapus járt túl a támadó eszén, úgyhogy véret gondolt Ács Bence. Marad a 0-0, 52. percen érkőzése, most az zalaegerszegi akció, Szendrét választ kell a labdától Gruber, és próbál már Korbu gyorsítani a jobb szélen, egy indítási kísérlet, József felé ez túl hosszú, és már Akpe Viktori veszi el tőle a labdát, úgyhogy ezt az újabb Ferencváros előretörést meghiúsítja az ETE védelme. Jelen pillanatban tehát az FTC annak ellenére áll ezüstérmes pozícióban, hogy hát, illetve pont azért áll ezüstérmes pozícióban, mert vezet az Eto Kisvárdán. És még egy hazagurított labda, Gundel Takács Bence lövi a lelátóra. És akkor a bronz párharcban pedig sorrendet változtatunk, mert minden debreceni éremesé a miskolciak kezében van, úgyhogy most Diósgyőrbe megyünk Ervinhez.
2: Pontosabban a Paks kezében, mert ők álltak ugye a fordulót megelőzően a harmadik helyen, és úgy néz ki, hogy ezt a lehetőséget nem is akarják kiengedni a kezükből. 3-0-ra vezet továbbra is a Paks a DVTK ellen, most pedig egy keresztbe ellőtt labda Tóth Barna részéről, de ez is kimarad az 53. percben, de a DVTK is éledezik, mert volt egy baloldali szöglet, ami után átcsúszott a labda a hosszú oldalra, Bárdos Bence pedig a keresztléc alá visszalőtte, Gyetvánnak kellett hatalmasat védenie, hogy 0-3 maradjon az eredményjelzőn, de védett, így 0-3 maradt az eredményjelzőn. Úgyhogy menjünk tovább Debrecenbe, Olasz Gergőhöz.
1: Az 53. percben Ademi kap sárgalapos figyelmeztetést, a csereként beszállt játékos 7,5 percet bírt ki büntetőlap nélkül. 2-0-ra vezet a DVSC továbbra is az Újpest ellen, Kocsis valamint Mehiász találatával. És hogyha Kisvárdáról Budapest egy kicsit nyugatra van, akkor Debrecentől Dijon nagyon nyugatra. Menjünk Németh Kornélhoz.
6: Dijoni 7 méteres és gól, méghozzá Szélin Szivercen a találat szerzője. 10 hét megint csak közte 3. 2 kihagyott Kovácsan egy zicser után fogtuk a fejünket, téptük a hajunkat, de nem tudott a lehetőségekkel érni a Dijon együttese. Most viszont ugyanúgy, mint ahogy 9-6-nál 10 hétnél is közte 3. A nagyobb baj, hogy Smolek kiállítása miatt ember hátrányban az Esztergom a labda Elek Gábor csapatánál. Szucsánszki horvátoz teszi, ő most a jobb átlövő. Szucsánszki próbálna egy 2 perces kiállítást kiharcolni. Kovácshoz viszont lemegy a labda a szélre, és most Rossz Rájsz lábai mellett gólt szerez Dijon Esztergom. 10-8, irány Kisvárda, Csesszegi Balázs.
3: Itt 1-0-ra vezet továbbra, és az Eto az 55. percen járunk. Tóth Rajmundnál a labda a kisvárdai térfél közepén, kiteszi balra Stefújnak. Stefúj elindul befelé, Gavrics kapja tőle a labdát, vissza Tóth Rajmundhoz. Tóth Rajmund szokásához híven rengeteget melózik, megindul a labdával, akár lőhet is, hanem inkább leteszi a labdát a 16-oson belül, ácsorgó Stefújnak, ő íveli át a túloldalra. Ez azonban hosszú volt és magas volt Bembuarinak, Popovics lépett ki a kapujából, és már rúgja is előre, és Miangénak bizony futnia kell, mert futott Melnyik is, aztán Miangé az egyszerűt választja, sallangmentesen kirúgta a lelátóra a labdát. 56. perc, Kisvárda Eto 0-1, Ferencváros ZTE, hogy mennyi, azt majd Tóth Bélától.
0: 0-0, 10 perc telt a második fél időből, az imént Kis Bence szólózott, engedték őt a ferencvárosi hátvédek a 16-os közelébe érni, viszont ott megtorpant Kis, és a kapu mellé emelt, úgyhogy marad a 0-0-ás állás. Az FTC mintha a második félidőben bátrabban játszana, hát nincs is más választása a ferencvárosiaknak. Mindenképpen gólt kellene lőniük és nyerniük ahhoz, hogy aztán szurkolhassanak a Kisvárdának most. Gomez feszül meg a labdáért, viszont nem tudja bent tartani a csapattár Skadu, de ezek szerint bent tartotta, megálltak a zalaegerszegiek, viszont a játékvezető egyértelműen mutatta, hogy a vonalon túl nem került a labda. Mindez abból a szempontból indiferens, hogy továbbra is 0-0, és nagyon messze a labda a kapuktól, éppen most zalaegerszegi lábakon. 56. perc a találkozón, Ferencváros Zalaegerszeg tehát 0-0, és miskolci feltámadás kellene a debreceni éremhez. Maros Réti Ervin.
2: És három gólos paksi vezetéssel zajlik a találkozó. Már az 57. percben tartunk, és a csendes eső mellett szépen csordogál a mérkőzés is. Most azonban Hinora betör a 16-oson belőre, Kovalenko vele szemben védekezik, aztán Bárdos Bence is besegít neki, laposan teszi ki a labdát, Papp Kristóf pedig ugyan belekap, de nem tudja megmenteni, bedobásra csúszik. Szóval az 57. percben járunk, és a Paksa félidei vezetését továbbra is őrzi. 3-0-ra vezetnek a tolnaiak a DVTK stadionban. Debrecen, Olasz Gergő.
1: Az 57. percben lépve arról tudok beszámolni, hogy a Debrecen már háromszor is eljuttatta az Újpest kapujába a labdát, de ebből csak kettőt szerzett érvényesen a Loki, hiszen Kocsis Dominik találta előtt már a játékvezető Bogár Gergő a sípjába fújt, szabálytalan volt az egyik újpesti játékos, de nem előny szabályt ítélt a bíró, hanem visszafújta szabadrugásnak azt a lehetőséget. Most pedig egy újpesti szabadrugás jön majd. Az 57. percben tehát DVSC Újpest 2-0, Sportágot váltunk, kézilabda, Németh Kornél.
6: Ugyanúgy, ahogy Debrecenben, Dijonban is 2 gól a különbség, a házigazda francia csapat 12-10-re vezet az Esztergom ellen a női kézilabda Európa Liga elődöntőjében. A címvédő Türinger a német csapat várja ellenfelét, az Esztergom most eladja a labdát, egy pici lépéssel, skével hátrébb kerül attól, vagy távolabb kerül attól, hogy döntőt játszhasson majd holnap. 4 perc van hátra az első félidőből, egy jó védekezés kellene, most viszont csereberélnek a hazaiak, szóval kereken 4 percen az első félidő vége előtt Dijon, Esztergom 12-10, labdarúgás, Kisvárda, Csesszegi Balázs.
3: Megpróbálja az Eto megzavarni már a kisvárdai térfélen a hazaiakat, ez azonban nem sikerül, Popovics pedig jól előre dugta a labdát, de ez Miángéig kerül, Miángé pedig Petrást választja, Petrás pedig egyből vissza azt, Schön felé, ez kicsit szélesnek, meg magasnak is tűnik, de Schön lefejeli a labdát Nagy Krisztián elől, azonban ez csak Radmanovácé lehet, aki megint eljutatja azt kapusáig Popovicshoz, aki egyébként egyelőre 9 kapott gól nélküli mérkőzéssel büszkélkedhet, és ugye ez nem is fog már nőni, hiszen 1-0-ra vezet az Eto az 59. percen a bajnokságban, de minden esetre ez egy nagyon szép teljesítmény, ugyanennyi van egyébként Samuel Petrásnak az Eto kapujában. Stefuj 25 méterre a kaputól, kiteszi a bal oldalra, már az alapvonalnál, Schön középre teszi, kirúgja azt az érkező Radmanovac, és erre a labdára Gavrics is sprinter, és Bíró Bence is sprinter, Bíró Bencéről ment ki a labda, győri bedobás a kisvárdai térférről, egészen pontosan az Eto kispadja elől érkezik majd Stefuj, mi meg megyünk tovább a Grupama Arénába Tóth Bélához.
0: Ahol megszerezte a vezetést a Ferencváros Viktori öngoljával, a bal oldalon Zakariasen lépett meg, az alapvonalhoz érve, az 5,5-es vonalához érve, próbált volna centerezni a norvég középpályás, aki csereként lépett pályára, és Viktoriról, aki becsúszva próbált megszerelni, olyan szerencsétlenül pattant fel a labda zalai szempontból, hogy a saját kapujába hullott, úgyhogy Gundel Takács Bence mindezzel szemben tehetetlen volt. Zakariasené tehát a fő érdem, mert hogy ő volt a legutolsó ferencvárosi, aki labdához ért a gólt megelőzően, de mindez Viktori öngóljaként kerül a jegyzőkönyvbe. Vezet tehát a Ferencváros, úgy tűnik, hogy a címvédő a kötelezőt hozza, 1-0 a Zalaegerszeggel szemben akkor, amikor negyed óra telik el a második félidőből. Innentől kezdve szurkolhatnak a ferencvárosiak a Kisvárdának. Szurkolnak-e mondjuk a miskolciak annak, hogy, illetve a debreceniek annak, hogy a Miskolc valamelyest fordítson az álláson. Maros Réti Ervin árulja el.
2: Egész biztos, hogy így van, de tartja stabilan a 3 gólos vezetését, amit az első félidőben szerzett meg a Paksi együttes, annak ellenére, hogy a DVTK már többet is cserélt, frissített, most például Galántai Tamás lépett pályára, fél óra játék lehetősége lesz ezen a mérkőzésen. Az egyébként jól mozgó Nazár Kovalenkót ugyancsak fiatal perces játékost váltotta a Galántai Tamás. Paksi szabadrúgás, de nem kapkodnak, nem sietnek Bognár György fiai, hiszen magabiztosan 3-0-ra vezetnek a DVTK stadionban. Debrecen, Olasz Gergő.
1: A 60. percben DVSC Újpest 2-0, most már a 61. minutumban járunk, egy óriási kakaskodás az újpesti térfél közepén, egy picit átment vagdalkozósba a játék, egyik csapat képviselői sem kímélik a másikéit, most éppen Szűcs Tamás hergeli a hazai publikumot is, úgy látszik ebből majd legalább egy, de lehet, hogy 2 sárga lap is kinéz. Flajter érkezett közben a pályára, Krajcsovicseire egy változtatás megint át Szélesi Zoltántól. A 61. percben DVSC Újpest 2-0, és esztergomi egyenlítés reményében kapcsoljunk Németh Kornélhoz Dijonba.
6: Sajnos nincs egyenlítés, mert ez Stine Lönnborg megszerzi a második gólját, ott egy Lönnborgnyi a különbség. Dijon Esztergom 14-12, mindig sikerül visszajönni, vagy legalábbis az elmúlt két alkalomból sikerült mínusz egyre visszajönni, de utána nem jön a jó védekezés. Kovács Anett, Varga bent most Faragó helyén támadásban, Varga kezéből kiesik a labda, és jöhetnek nagy lendülettel most a hazaiak, mi lesz a vége? Lönnborg a lerohanás végén, neki megy faltörő kosként, feljel előre Szucsánszkinak, csak szabad dobás, itt Szucsánszki kérdően néz a játékvezetőre, hogy ugyan már nehogy hetest ítéljen, nem ítélt 7 méteres, csak szabad dobást. 1 perc és 5 másodperc az első félidő végéig, adom is a szót, hát ha még visszaérünk, mielőtt itt véget ér az első félidő, Dijon Esztergom 14-12.
3: Jön az Eto'o, Gavrić indítja Bembualit, de lecsúszik egy picit a lábáról a labda, Nagy Krisztián azon odafelé Vitalisnak, 30 méter, 16-oson belül, G, akár lőhetne is, de visszaér, Jordanov és kirúgja G-től, aki hosszan vette át a labdát, a jobb oldalról jöhet majd egy Győri szöglet, de Vitalis nagyon lassan megy ki, úgyhogy megint Ferencváros, Zalaegerszeg és Tóth Béla.
0: Megtörtént az első sárgalap kiosztása a mérkőzésen, Mariano Gomez kapta Osvát, valamint Yusuf csereként pályára lépett az immáron vezető Ferencvárosban. 63. perc Viktori öngoljával, Ferencváros ZTE 1-0, Miskolc, Marosiréti Ervin.
2: Az egyik oldalon Tamás Márka, másik oldalon pedig Tóth Barna sárgult be. Ennyi történt az elmúlt 1-2 percben, amíg végigfutott a kör. Az eredmény azonban nem változott, Diósgyőr Paks továbbra is 0-3, ezzel pedig a Paks jelen pillanatban a bronzérmes. Olasz Gergő, Debrecen.
1: A 63. percben DVSC Újpest 2-0 továbbra is, Komáromi valamint Mehiász volt eredményes. Eredetileg úgy volt, hogy az első félidő utolsó percében Kocsis kapást lövéséből szerez még egy találatot a DVSC, de később kiderült, hogy Komáromi is beleért még abba a labdába, amelyiket Kocsis továbbította kapura, úgyhogy övé lett a találat Komáromi, és Mehiász góljával, tehát DVSC Újpest a 63. perc végén 2-0. Dijon, Németh Kornél.
6: Horváth Fanni góljával alakul ki a félidei eredmény. Dijon Esztergom 15-13, Holajova góljával a házigazda francia csapat került előnybe. Ezt követően Ballai Borbál egyenlített a 15. percben, 6-5-re vezetett a Dijon, a 20-ban pedig már 9-6-ra, de Horváth Fanni eredményes, bátor és jó játékának köszönhetően Horváth 4 góljával jelen pillanatban nem csak az Esztergom, hanem a mezőny legeredményesebbje. Szóval visszajött az Esztergom 2 gólra a szünetre. Dijon Esztergom 30 perc játék után 15-13, negyed óra múlva jön majd itt a folytatás, addig irány Kisvárda, Csesszegi Balázs.
3: 65. perc, 1 perc alatt 2 gólt is rúghatott volna az Eto'o. Egy G kapufa a felső lécről pattant ki, G 18 méteres emelése, majd egy első félidejéhez hasonló kísértetiesen hasonló szőnhelyzet, és 11 méterről lőtt már csak gyakorlatilag Popovics állta útját, de ő állta is, fölé ütötte a labdát, és most jön egy szöglet pont ebből a helyzetből. Vitalis íveli be, ott egy eleső Kisvárda játékos, ott kéz érintést reklamálnak a győriek, de közben már a jobb oldalon megindulhat Jordanov, aki a félpályáról megpróbálta ráívelni, úgy látta, hogy Petás kapus nagyon kínált, a lövés pedig nagyon fölé és mellé is ment. Közben pedig Csonka Bence mutatja, hogy nem történt semmi, Vitalis érdeklődött, hogy annál a helyzetéhol kezezést reklamáltak, volt-e valami, de nem. Úgyhogy győri kirúgás majd Petras elvégzi, de menjünk tovább a Grupama arénába.
0: 65. perc a mérkőzésen, Gundel Takácsot tornáztatta meg Zakariasen, aki nagyon jó cserének bizonyul egyelőre. Ezt a lövést végül is a ZTE kapusa Újbeggyel kitolta. Szöglet következik a jobb oldalról. Itt vezett tehát a Ferencváros 1-0 arányban az Zalaegerszeggel szemben Viktori öngoljával, viszont mindez hiába való, mert előnyben az Eto'o Kisvárdán jön a szöglet. Egy kanyarítás után, amit Kanikovszki eresztett meg, próbált volna fejelni Rámakers, elsurrant mellette a labda a feje mellett, aztán Yusuf visszaszerezné, de szabálytalanul teszi mindezt, Kist lökte el a labda felől, labda fölül, az a Yusuf, aki szintén csereként van ott a pályán, szabadrúgása zalaegerszegi csapatnak. 66. perc, tehát a második félidő derekán, Ferencváros ZTE 1-0 Viktori öngoljával, Miskolc, Marosi Réti Ervin.
2: továbbra is 3-0-ra vezet a Paks, de támad a DVTK, igaz, Pető Milán akciója megtorpan, és a paksiak vissza tudnak rendezni, visszazárnak. Bognár György egyébként a 3 gólos vezetés ellenére behozta a nehéz tüzérséget, érkezett Ádám Martin, Böde Dániel, és még Bévárdi is pályára léphetett, Hány János Vécsei és Tóth Barna helyett. A második félidő derekán Debrecen, Olasz Gergő.
1: A 66. perc végén DVSC Újpest 2-0, Komáromi és Mehiász volt eredményes az első játék részben, jöhet egy baloldali sarokrúgás, ezt villám gyorsan akkor megvárjuk, hiszen Mayer már ott is áll a labda mögött, és felemelte a bal kezét, úgyhogy jöhet középre a szöglet. Tekeredek is be, de jól jön a kapujából Demjén, lerántja, és egy kontratámadással már indul is Zsuzsák Balázs. Demi, ezt nem várjuk meg, hiszen a bajnoki csata ennél sokkal izgalmasabb, és német Kornél hiány, kapcsolunk akkor Cseszregi Balázshoz Kisvárdára.
3: 68. perc, továbbra is 1-0-ra vezet az Eto Bembu Ali találatával, amit még a 10. percben szerzett, kettőt cserélt a Kisvárda, jött Matanovic is, illetve ő Mesanovic helyére, illetve Biro Bence helyére Novotny Soma lépett pályára, és Radmanovac az, aki néző, hogy lehet-e ívelni, és íveli is fel a labdát, ami pontatlan volt, Stefuj fejeli, de nagyon rosszul Popolának, Popolát üldözik Vitális, Popola most már 20 méterre a kaputól visszafordul a labdával, leteszi Melnyiknek, Melnyik ki a jobb oldalra, ott már Matanovic elindul az alapvonal felé, és érkezik Kripic, illetve Stefujhoz, bocsánat, egészen parádés volt a szerelés, aztán már akár megszerezhette volna Bembu Ali, de végül megelőzte őt Klumecki. Megint építkezhetnek a kisvárdaiak, de mondjuk építkeznek-e a ferencvárosiak a Zalaegerszeg ellen, vagy esetleg fordítva, Tóth Béla.
0: Éppen, hogy a ferencvárosiak építkeznek, de tényleg még csak az alapoknál járnak, mert hogy Ramakers passzolja oda a labdát Gomezhez, saját tér felén adogat a két védő a házi gazdánál, amely továbbra is előnyben Viktori öngoljával 1-0-ra vezet az FTC a 68. percben a Zalaegerszeggel szemben, és a rugott gól, illetve az öngól óta egyetlen egy ZTE lehetőséget lehetett felvésni, akkor Skribek lőtt távolról, azt a labdát Dibusz Dénes lenyelte. Egyébként most ezt a viszonylag a fordulat számokat tekintve visszább kapcsoló két csapatot 13.157 néző figyeli az Üllői úton, és mindannyian azt látják, hogy Viktori leült a földre, és nem tudom, hogy kell leápolni, feltehetően nem, de áll a játék, bő 20 perc van még hátra, FTC ZTE 1-0, de ez az állás csupán ezüstérmet érne a címvédőnek. Mit ér egy győzelem a Paksnak? Maros Réti Ervin árulja el.
2: Természetesen bronzérmet, hiszen a Paks a fordulót megelőzően is a 3. helyen állt, és most már itt Diósgyőrben az első percben vezetés szerzett, majd újabb gólokat lőtt a paksi csapat, jelen pillanatban 3-nál járnak, a DVTK pedig azért küzd, azért harca, hogy legalább egy szépítő gólra fussa az erejéből. Erre nagyjából 20 perce van a diósgyőrieknek, akik mezőnyben szépen adogatnak, de igazából ez semmit nem ér, hiszen a Paks maga biztosan őrzi a vezetését, és ezzel együtt fogja a medálnak a szárát, a bronz medálnak a szárát. Éppen a Debrecen elő, de mit mond a debreceni meccsről Olasz Gergő, hiszen ott az Újpest vendég szerepel.
1: A Győrnek egy esetleges győzelem, aranyérmet, a Ferencvárosnak egy győzelem, ezüstérmet, a Paksnak bronzérmet, a Debrecennek pedig 3 pontot érhet egészen pontosan, hiszen ha minden így marad, akkor a Debrecen hiába nyer, kénytelen beérni a tabella 4. helyével, és a 70. percben arról tudok beszámolni a negyerdei stadionból, hogy DVSC Újpest továbbra is 2-0, most tercát ápolják, úgyhogy itt áll a játék Debrecenben, éppen hogy csak látjuk a pályát, hiszen a Loki szurkolói kitesznek magukért, hatalmas pirotechnikai showt mutattak be itt néhány perccel ezelőtt. A 70. percben, tehát DVSC Újpest 2-0, Kisvárda.
3: Nagy Krisztián kapott sárgalapot, a meglóduló Stefújt akadályozta, Stefúj nagy lendülettel ment a kisvárdai kapu felé, de itt még olyan helyzetben tudott vele szabálytalankodni, hogy azt nem lehet közvetlenül kapura lőni, az biztos, hogy kettőt cserélnek, majd a győriek érkezik, Piscsúr is és Vladojú is, de a szabadrugást nyilván még megvárja az Eto Borbély Balázs révén. 71. percben járunk, Vitális és Schön a labda mögött, és Vitális fogja majd valószínűleg azt középre ívelni, bár éppen Schön mutatja, és Schön fogja, vagy pedig lepasszolja. Nem, íveli méghozzá egész jól, azt az ívelést meg tudják csúsztatni a kisvárdaiak, és szöglettel folytatódik a játék, de mi rohanjunk szerintem egy kört, Tóth Béla.
0: Szöglethez bandukol ki Kanikovszki, a Ferencváros középpályása. 71. perc, tehát beléptünk a mérkőzés utolsó 20 percébe. Ferencvárosi szöglet a jobb oldalról. 1-0-ra vezet a házigazda Zalaegerszeggel szemben Viktori öngoljával. Kanikovszki egyelőre csak megigazította a labdát, most már azért beemelheti oda a ZTE kapuja elé. Az izraeli nekifut, ívelődik a labda, egyfejes Gomez, és lehúzza Gundel Takács a golvonalon, úgyhogy ez a helyzet kihasználatlanul marad. És egyelőre hiába vezet a Ferencváros 1-0-ra, az Zalaegerszeggel szemben csupán az ezüstéremmel kellene beérnie a zöld-fehér brigádnak, az Zalaegerszegnek pedig az 5. helyjel, mert hogy ugye a Debrecennel szemben a fordulót megelőzően még 2 pont hátrányban volt az ETE az 5. pozícióban, de úgy tűnik, hogy a nemzetközi kupaindulás jelentő pozíciókról is lemarad a Zalaegerszeg azzal, hogy itt nem szerez pontot. Van még hátra tehát 18 perc a rendes játékidőből, FTC ZTE 1-0, Marosréti Ervin következik Diós Győrből.
2: Szakos Bence indította volna meg Holdan Fodd, de Pap Kristóf lestoppolta a labdát, és már is kontrázik a Paks. Ádám Martin lövi el nem sokkal a jobb felső sarok mellé, illetve fölé. Remek kis támadás volt, hosszú percek után végre ismét futballt láthattunk.

0: Balázs.
1: Itt továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o, 74. percben járunk, és kettős csere után egyből helyzetbe került Piscsúra, fejesét védte Popovics, a kipattanott pedig Stefúj rúgta fölé balról körülbelül 12-13 méterről, aztán jött egy kettős csere a Kisvárdánál is, lement Nagy Krisztián és Bok, jött Balogun, illetve Szőr Levente. Ennyi történt az elmúlt percekben. 74. perc, Kisvárda Eto'o 0-1, Tóth Béla.
2: A labdával Gomez, de időközben Skribek került a földre, nem volt ott a labda, lehet, hogy begörcsöl Skribek, cserét mutatnak, úgyhogy változtatnia kell Nuno Camposnak. Van még hátra bő negyed óra mérkőzésből, de most abban a szakaszában tart ez a találkozó, amikor mintha egyik csapat sem tudna igazán mit kezdeni a labdával meg a másik csapattal, úgyhogy 74. perc, FTC ZTE 1-0, Skribek ápolása miatt áll a játék. Felteszem, hogy zajlik viszont Miskolcon. Marosréti Ervin.
3: Így van, és egyre erősebb nyomást gyakorol a Paks a DVTK-ra. Körbejátsszák a 16-ost a tiszta zöldben futballozó tolnaiak. Keresik a helyet, hogy hol juthatnának oda Bánhegyi Bogdán kapujának közelébe, Bévárdiat középre, Bárdos Bence kifejeli, Macsó Máté pedig igyekszik megtartani, valamint a csereként Bát Laminkolli indult volna el, de nem sikerül, mert hogy a paksiak nagyon hamar megállítják és lestoppolják a DVTK kontráját, úgyhogy 75. perc, DVTK Paks továbbra is 0-3, Debrecen Olasz Gergő.
0: A 75. percbe lépve DVC Újpest 2-0, megint csak be tudok számolni egy történésről, de ismételten nem találatról. Mucsányi Miron érkezett a pályára, és Mayer hagyta el a játékteret a középpályán, posztra cserélt, tehát a vezetőedző Szélesi Zoltán. Bati közben egy szenzációs cselt megcsinál, sőt Bermejo volt az, és ezzel kapura is törhet akár, de kicsit kisodródik, és így Stronati könnyedén szereli. A 75. percben marad az állás, a DVSC Újpest találkozón 2-0. Kisvárdán történt elváltozás az állás szempontjából?
1: Nem történt, 1-0-ra vezet továbbra is az Eto'o, picit csendesedik a mérkőzés, de az első fél időben is mondtam ilyet, és utána rögtön jöttek a helyzetek. Most például, hát majdnem kirúgta a lelátóra a labdát Piscsúr, a bedobás után pedig már Radmanovát hozza fel azt, és vezeti felfelé a labdát, megtámadja őt Bembuali, ez pedig lehetőséget ad arra, hogy megkérdezzük Bene Ferencet, hogy hogy látja eddig a második fél időt, hogy látja a bajnoki cím esélyeit.
4: Rendkívül érdekes a találkozó, és a Ferencváros mérkőzésről talán annyit, hogy Rommens helyett bejött Zakariasen, és Gruber helyett Yusuf, és ezzel a két cserével nem egyszerre, de egymás után Robikin gyakorlatilag helyre rakta a csapatát. Azóta kontrollat tartja a mérkőzést a Fradi, és újabb Ferencváros gól is akár levegőbe lóg. Viszont a Kisvárda Eto'o találkozó rendkívül érdekes. A Kisvárda játékosainak a testbeszéde, az arca mind-mind azt mutatja, hogy rendkívüli módon szeretnének gólt szerezni, tehát maximálisan motiváltak továbbra is. És az Eto'o pedig, amiről beszéltem még az első fél időben, illetve a szünetben, hogy Borbély Balázs úgy gondolkodik, hogy nem kibekkelni szeretné és számolni a perceket visszafelé, hogy mikor lesznek bajnokok, hanem újabb gólt szeretne. Itt ennek érdekében Piscsúrt is becserélte már, tehát egy rendkívül érdekes és izgalmas véghajrá várható.
1: Bár szerintem Piscsúrt azért is, amit most történt, egy szöglet után kifejelte a labdát, és ő indul el vele, le is futja Melnyiket, gyakorlatilag lebirkózza Piscsúr, jó adja a labdát, jól adja, nem adja jól a labdát Sönnek, de még így is Vitálishoz kerül a jobb oldalon. Vitális elindul az alapvonal felé, Popola majdnem tudja szerelni, de mégis Vitálishoz kerül, majd róla megy ki a labda, mondom én. A játékvezető azonban azt mutatja, hogy itt a szakadó esélyben szöglettel jöhet az Eto'o, méghozzá jobb oldali szöglettel a 78. percben. Ez akár Bembuálénak, akár Piscsúrnak is jó lehet. Vitális lesétál oda, úgyhogy egy gyors kör, Tóth Béla.
2: Hát miközben Kisvárdán elerett az eső, itt a második fél időben megszűnt az esőzés, és egyébként akkor, amikor van még hátra egy negyed óra a találkozóból, a Ferencváros Viktori öngoljával továbbra is 1-0-ra vezet a Zalaegerszeggel szemben, és érdekesség, hogy ugye ezzel kapcsolatban a Ferencváros most tehetetlen, mert hogy ahhoz mindenképpen kellene a címvédőnek egy kisvárdai gól, hogy tényleg aranyról lehessen beszélni. és hogy arról, hogy a május első itt valójában mit is ér, aranyat vagy ezüstöt. 78. perc, tehát Ferencváros ZTE 1-0, Akpe Viktori öngoljával lecserélték a vendégek Skribeket, aki megsérült, így befejeződött számára pályafutása eddigi legeredményesebb idénye, a helyén Lima, és Maxfeldt hozta még le Nuno Campos, a helyén pedig Alfonso, ez a két változtatás tehát.

0: a zalaegerszegieknél. Közelítünk az utolsó 10 perchez. Hol tart a találkozó Miskolcon? Marosréti Ervin.
1: A 79. percben járunk, és továbbra is 3-0-ás paksi vezetést mutat a stadion eredményjelző táblája. Hán János kétszer, Gyurkics egyszer volt eredményes, és ezt a mérkőzést 104 paksi szurkoló előtt rendezik meg. Ugye a DVTK drukkereket szurkolói bekiabálások miatt nem engedték be erre a találkozóra, így az ő részükről zárt kapus, de 104 paksi drukker láthatja azt, hogy vezet a csapatuk és közelednek, gőzerővel robognak a bronzérem felé. Debrecen, Olasz Gergő.
2: 104-nél több néző van itt azért a Nagyerdei stadionban, de ahhoz a 13.170-hez képest, ami a Groupama arénában helyet foglal, az ez kevés itt a Nagyerdeiben. Viszont 2-0-ra vezet a DVSC az Újpest ellen a 79. percben. Két csere a debreceni oldalon, Szuhodovszki, valamint Szécsi Márk érkezett a pályára, Dzsuzsák és Terca hagyta el a játékteret, és a 79. minutumban járunk, tehát amikor Komáromi próbálna támadást építeni. Most már elkezdődött minden bizonnyal a második játékrész is, a női kézilabda Európa Ligában. Dijonba megyünk, Németh Kornélhoz.
3: Bizony-bizony elkezdődött, és ha már a 104 szóba került, szerintem legalább ennyi esztergomi szurkoló biztos, hogy van itt. Az 5000 fős csarnok nagyobb részét viszont a franciák töltik meg. 1 perc és 3 másodperc telt el a második félidőből. Fél percig még ember hátrányban támadhat a Dijon együttese. Lönnborg passzívnál nem maradt több passzuk. Lönnborg kiviszi lehetetlen helyről, Bukowski vét, vissza lehet jönni egy gólra. Faragó talán lendületből végig lehet ezt vinni. Faragó 9 méteren, Faragó megáll. Szucsánszki a balátlövő helyén. Faragó, Horváth, Horváth benne be, gól! Horváth Fanni! Ott folytatja, ahol az első félidő végén abba hagyja. Hiába véd a Rice 38%-os hatékonysággal az első félidőben. A második játékrész első gólját az Esztergom szerzi. Dijon Esztergom 15-14, labdarúgás Cseszvegi Balázs.
4: 81. perc, Kisvárda Eto továbbra és 0-1 Bembuali góljával az elmúlt percek inkább mezőnyjátékot hoztak. Most pedig egy kisvárdai szabadrúgást Popovics végzi el a saját térfele közepéről. Már íveli is fel Soltész Dominik felé, Vladoju elől, aztán megszerzi a labdát Balogun, érkeznek ott a győriek, és kifelé szabadrúgást, mert hogy Balogun, ha jól láttam, ő kap egy sárgalapot, belerugott. Végül Vladojub ez a mérkőzés második sárgalapja, Csonka Bence nem dobálta a sárgalapokat, de egyébként kifejezetten hát sportszerű volt eddig a találkozó. Vladojub lent van a földön, ugye ő Bíró Barnabás helyett érkezett a pályára, és hát nagyon reméli, gondolom, Borbé Balázs, aki most vakargatja a fejét, hogy nem kell majd lecserélni, de ápolni, azt egészen biztos, hogy kell. Elkezdődik a 82. perc is, de hát itt áll a játék. Mi a helyzet a Groupama arénában? Ferencváros, Zalaegerszeg, Tóth Béla.
0: Beléptünk a mérkőzés utolsó 10 percébe. Szalai jön Nagy Barnabás helyére, cserélegett tehát Robikin. Nem tudom, hogy van-e még kakaó mondjuk a Ferencvárosban, és szeretne még gólt lőni az FTC. Áll a játék, mert Jusuf került a földre, szabadrugásra jön majd a házigazda, és továbbra is 1-0-ra vezet a Ferencváros az Zalaegerszeggel szemben, mert hogy a Rénszarvasok hazájából származó Zakariasen lódult meg a bal oldalon, centerezett, és a centerezése Akpe Viktori lábáról pattant a ZTE kapujába, tehát egy öngollal előnyben az FTC, mindez viszont csupán az ezüstéremre elég a címvédőnek. 82. perc, FTC ZTE 1-0, Miskolcon van-e változás?
1: Nincs változás, továbbra is 3-0-ra vezet a Paks a DVTK ellen, viszont volt mind a két oldalon egy-egy csere. Hinorát Szendrei váltotta a Paksi részről, Macsó Mátét pedig az ugyancsak fiatal, alig 19 éves Kis László a DVTK-nál. A Diós Győr megy előre a szépítésért, a Paks azonban továbbra is, mint az elmúlt percekben, talán az egész félidő során őrzi magabiztos 3-gólos vezetését, és közel került most már valóban a bronzéremhez. Ennek nyilván Debrecenben kevésbé örülnek. Olasz Gergő, DVSC Újpest.
2: Sok mindennek örülhetnek Debrecenben, például annak, hogy közel 10.000 néző látogatott el az idénybeli utolsó hazai találkozóra, valamint annak, hogy 2-0-ra vezet Aloki továbbra is az Újpest ellen. komáromi, valamint Mehiász találatával, de annak nem, hogy érmet szerez, hiszen ez már gyakorlatilag borítékolható, hogy negyedik lesz a DVSC a Fizdiga 25-26-os, 2025-2026-os idényében. Két változtatás, amiről még gyorsan beszámolok. Manzanára érkezett Kocsis helyére a Debrecenbe, valamint Mehiász hagyta el a pályát, és Szakál jött az ő helyére. A 83. percben DVSC Újpest 2-0, tehát Németh Kornél kézilabda.
3: Szivercen 7 métereséből gól születik, 17-16-ra vezet ezzel most a Dijon. Történt ugyanis, hogy Bukovszki zicsert védett a 33. percben, a megszerzett labdából pedig Horváth Fanni megszerezte saját maga. A 6. csapata a 16. gólját, azzal lett át a döntetlen. 4,5 perc telik el a második félidőből, egyel vezet a Dijon, amikor ember előnybe kerül a magyar csapat. Votyé kap 2 perces kiállítást, Szucsánszki minden rutinjával odament a franciához, megtáncoltatta, hiába fütyülnek, hiába fújjanak itt most 4500-an. Votyé kap egy 2 perces kiállítást, és akkor ebből lehet újra egyenlíteni. Remélem a labdarúgó barátoknak van egy pici türelme, ezt a támadást mindenképpen megvárnám, hogy lesz-e belőle egyenlítés, és utána megyünk tovább. Szucsánszki le a szérre, Ballai Anna! Lesz egyenlítés! 17-17! Akkor, amikor kereken 5 perc telik el a második félidőből. Na mi a helyzet Kisvárdán, Csesszegi Balázs?
4: 85. perc, továbbra is 1-0 az Etónak, kontrázott egy Etó szögletből a Kisvárda, és amiről már többször beszéltünk, Petrás megvalósította, úgy jött ki, hogy kirúgta a stadionból konkrétan a labdát, úgyhogy Kisvárda bedobással folytatódik. Mennyik jött Molnár Gábor egyébként most a Kisvárdába, méghozzá Jordanov fejére. Popola íveli föl a labdát, hát ugye mondjuk Balogun el is tudja azt fejelni, Vladojú elől lefejelik a kisvárdaiak, a bal oldalon a 16-os csücskénél Soltész futtatja pont Molnár Gábort, visszakapná Soltész tőle, de elhagyja a labdát, és kirúgja azt Piscsúr felé, Tóth Rajmund Piscsúr meg is szerzi, akár le is futhatná, nem futja le Radmanovacot, Radmanovac azonban becsúszik, és oldalra kimegy a labda, Győri bedobás, és Piscsúrnak tökéletesen megfelel a 86. percben. 1-0-ra vezet tehát az Eto'o Bembőli 10. percben szerzett góljával. Ugye ilyen eredmény már volt a két csapat között ebben a bajnokságban, méghozzá a legutóbbi találkozásukkor Győrben. Akkor 1-0-ra tudott nyerni az Eto'o Schön góljával, de hát az itteni mérkőzésen 2-0-ra vezetett a Győr, aztán 3-2-re nyert a Kisvárda. Tehát még mindig bármi lehet, 86. perc, Eto'o Kisvárda 0-1. Tóth Béla.
0: Szintén a 86. percben járunk, Ferencváros Zalaegerszeg 2-0, két perccel korábban Jusuf vágta egy káprázatos passzjáték végén Audouda passzából a jobb felső sarokba a labdát, azzal tehát 2 gólos előnyben most már a Ferencváros az Zalaegerszeggel szemben a Grupama arénában, és könnyen lehet, hogy itt a kérdőjelek helyére pont kerül az Üllői úton, és minden zöld-fehér szem lassan Kisvárdára szegeződik. 5 percnél is kevesebb van hátra a rendes játékidőből, 2 cserél Nuno Campos, könnyen lehet, hogy a portugál szakvezetőnek az utolsó mérkőzése ZTE kispadon, és ezt a két cserét már nem várjuk meg, mert hogy kapcsolunk Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
1: A 87. percben járunk, 3-0-ra vezet továbbra is a Paks. Kóli azonban még betör a 16-oson belőre, ott azonban leblokkolják a lövését, a kísérletét. 3-0 tehát a Paksnak, Debrecen Olasz Gergő.
2: Az Újpest 11-esből, amelyet Lang Ádám hozott össze, miután Tucsics barugott bele egyet a 16-oson belül. Matko értékesítette a büntetőt, így utolérte Lukács Dánielt a góllövőlista élén 17 találattal egyaránt. Ők vezetik a Fizdiga góllövő listáját. 2-1 most már a mérkőzés állása. 87. percben a Debrecen-Újpest találkozón. Németh Kornél, Dijon, kézilabda.
3: Csíp a dijoni mustár, de nem az esztergomiak szemét, vagy bármilyen testrészét. Dijon Esztergom 17-19, 8 perc telik el a második félidőből. A kapuban is, a védőmunkában is, meg a támadójátékban is jönnek az extrák, és most támadásban a magyar csapat hárommal el lehet lépni. Faragó! Csak szabad dobást ítélnek a játékvezetők. Kisfaludi Anett góljával sikerült megszerezni a vezetést, és az imént egy körülbelül fél perccel ezelőtt Kovács Anett a jobb szélről kilőtte a jobb alsó sarkot, és ezzel közte 2, de most már ide törlés miatt áll a játék, úgyhogy menjünk addig Kisvárdára, Csesszegi Balázshoz.
4: Itt a 88-ig, sőt már a 89. perc is elkezdődik, és Petrás kirúgása után Popola fejeli vissza a labdát, aztán Kripics is belefejel, Bembuali mögül elfejlik a kisvárdaiak, de még így is Vladojuhoz kerül, ő is jó nagyot rúg bele, valaki levehetné, srácok, már ezt a labdát, egyelőre még senki nem teszi meg, na most Szőr Levente a középpályán, de odaadja azt Miangénak, Miangé pedig nem kapkod, Tóth Rajmund kapja vissza, Miangé, Győri térféren a labda, és megnyújtja azt Piscsúr felé, vagy Bumba felé, Bumba jött be az imént, ugye Sőn Szabolcs helyett. Matanovic a visszafejelt labdával nem tudja megcsinálni a cselt, Vitális mellett, sőt, Vitális visszafelé üldözi Matanovicot, aki kénytelen középre beadni Klumeckinek, Klumecki egészen haza Popovicsnak, Popovics megint elég kacskán találja el a labdát, ez Borbély Balázsnak lehetett volna jó, de ő sem vette le. A 89. perc végén továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o Bembouli góljával itt Kisvárdán, a szó pedig Tóth Béláé.
0: 89. perc, Ferencváros Zalaegerszeg 2-0. Ebben a bajnokságban először verheti meg az ETE gárdáját a címvédő, de igazán fájhat az a zalaegerszegi siker a Ferencvárosnak, amit ugye ebben a stadionban aratott az Zalai együttes még tavaly októberben, mert könnyen lehet, hogy az ott elvesztegetett pontok hiányoznak itt a bajnoki versenyfutás végén, ahhoz, hogy címet végjen Robikén együttese. Utolsó percébe lépünk lassan a rendes játékidőnek, 2 gól tehát a különbség, a Ferencváros vezet, de hiába való mindez, mert hogy a bajnok jelen pillanatban az Eto'o FC. Mi a helyzet a bronz csatában, van-e bármilyen változás? Marosréti Ervin árulja el Diós Györből.
1: 3-0-ra vezet továbbra is a Paks, és a rendes játékidő utolsó percében járunk. Sőt, a paksiak ott tartják a labdát a Diósgyőri térfélen, úgyhogy itt azt gondolom eldőltek a vitás kérdések. Debrecen Olasz Gergő.
2: 90. perc, hiába nyer a Debrecen, jelenállás szerint 2-1-re az Újpest ellen nem lesz bronzérmes. Komáromi és Mehiasz volt eredményes a Lokiból, az Újpestből pedig Matko szépített a 86. percben, és még talán az újpestiek ünnepelhetnek majd a végén, legalábbis egy gólkirályt adhatnak a bajnokságban Matko révén. 90. perc, tehát DVSC Újpest 2-1. Németh Kornél.
3: Az Esztergom nyer, biztos, hogy nem hiába nyer, mert az Esztergom 2-vel vezet. Extázisban az esztergomi szurkolók itt közvetlen mögöttem egyébként, és időkérés miatt állt a játék az elmúlt másodpercekben. A hazaiak mesterek, Neman Alcacer kellett, hogy időt kérjen, és hozzá kellett, hogy szóljon. 9 perc 34 másodperccel a második fél idő kezdete után. Szeretném jelezni, hogy 15-13-mal fordultak a csapatok, tehát a második fél időben ez jelenleg egy 7-3-as esztergomi rohanás. A labda azonban most a hazaiaknál. Na de vajon mennyi lesz a ráadás Kisvárdán, ahol a bajnoki címhez nagyon-nagyon közel jár az Eto'o?
4: Az előrejelzett hosszabbítás az 3 perc, egy picit hosszabb lesz, mert sikerült bedobni a győri szurkolóknak. A 3205 szurkolóból nagyjából 2000 győri a petárdát, nem petárdát, bocsánat, ilyen füstfákját, és mutogatják is a győri kispadról, hogy nem kell ezt bedobálni, hiszen már zajlik a hosszabbítás, és Petrás az, aki próbálja a kirúgást majd elvégezni, ha Csonka Bence játékvezető ezt engedélyezi. Oda hívja magához Vitális Milánt elmondani, hogy mi a helyzet, és hogy legyen szíves, tegyen rendet. De ez tulajdonképpen már megtörtént, és mutatják, mondom, a kispadról is, hogy nem kell. Egyébként már több mint másfél perc eltelt volna ebből a 3 percből, de hát így nem. És aztán Tóth Béla, Ferencváros.
0: Megvan a harmadik ferencvárosi gól, Zakariasszen megérdemelte, mert nagyon jól szállt be, igazából ő a különbség a két csapat között a második félidőben. Jobb oldalról végzett el szabadrúgást, az FTC átívelték a hosszú oldalra, Yusuf nagyon szépen visszatette azt, és a második hullámban érkező Zakariasszen ballal emelte be a kapu bal oldalába. 3-0 a Ferencváros, tehát némiképp ezzel az állással bosszút áll az Zalaegerszegen a korábban elszenvedett két vereség. Ért a bajnokságban, és a Magyar Kupa győzelem után, ugye a döntőben legyőzve a Zalaegerszeget, ezúttal egy hét múlva szintén megveri az ETE együttesét az FTC. 3-0 tehát, de a végjáték Kisvárdán az izgalmasabb. Cseszregi Balázs.
4: Még vezető, hogy nincsen 11-es, sőt, Klumecki kapott sárgalapot reklamálásért. Nagyon határozott volt Csonka Bence, de Balogun is ott van a 16-oson belül, meg Tóth Rajmund is ott van. Tóth Rajmund már felkelt, gondolom ez jó, jó hír. Marco Rossi szövetségi kapitánynak, csak sikerült kimondanom a nevét a kapitánynak. Azt már nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, ahogy szoktuk ezt mondani, ezt már csak a játékvezető tudja megmondani, hogy mikor lesz vége ennek a találkozónak, hiszen most már a harmadik perc is a vége felé közeledik az előrejelzett hosszabbításnak, és Petrás az, aki el fogja végezni a szabadrugást, mindenkit előre küld, mindenki mutogatja már az óráját a győri kispadon is, mindenki mutogatja az óráját a kisvárdai kispadon is, hogy az bizony csak ellenkező előjellel mutatja Csonka, hogy jöhet a kirúgás, tehát a VAR vizsgálat is befejeződött, hiszen ez azt jelenti, hogy nincs 11-es ebből a helyzetből. Közel volt egyébként Csonka Bence, és jól látta, hogy mi történt. Tóth a mérkőzés egyik legjobbja, Petres felrúgja a labdát, és bajnok a Győr! Bajnok az Eto, miután 1-0-ra nyert Kisvárdán. Kisvárda Eto FC 0-1, az ötödik bajnoki címét szerezte meg 1963, 1982, 1983 és 2013 után, azaz 13 év elteltével az Eto FC csapata, méghozzá úgy, hogy az elején Petrásnak köszönhették, hogy mérkőzésben maradtak, hiszen Mesanovic zicsereinél, valamint Jordanov helyzeténél is óriásit védett, a tizedik percben azonban már megszerezte a vezetést az Eto, méghozzá úgy, hogy Bembuali egy baloldali beadás után 3 méterről az üres kapuba pofozta a labdát. Utána az Etónak voltak helyzetei, Bembuali fejesénél Popovics védett egy hatalmasat, ennél is nagyobbat védett akkor, amikor Schön kilépett a labdával, és Zitzerből kapura lőtte, ezúttal is védett. A Kisvárda nem adta fel, gólt akartak rúgni az első félidőben, de igazából helyzetig nem jutottak. A második félidőben talán kicsit nyugodtabb volt a játék, de a kisvárdai játékosokon látszott, hogy mindenáron helyzetbe akarnak kerülni, gólt akarnak rugni, de mégis elsősorban Piscsur és Bembuali, valamint Sörrévén a győrieknek volt helyzete, és két óriási Popovics védés kellett ahhoz, hogy ne dőljön el már a félidő közepén a mérkőzés. Nem dőlt el a mérkőzés, sőt a végén még Balogun belépett a 16-oson belülre, de óriásit védett Tóth Rajmund, óriásit szerelt Tóth Rajmund, így aztán innentől kezdve pedig már csak arra lehetett számítani, vagy arra várt mindenki itt Kisvárdán, körülbelül 2000 győri szurkoló, hogy lefújja a játékvezető a mérkőzést. Ez pedig megtörtént. Kisvárda Eto FC 0-1. Ez pedig azt jelenti, hogy ötödik bajnoki címét szerezte meg az Eto, és indulhat majd a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Hogy sikerül-e élőben interjút csinálni, azt most nehéz megmondani, hiszen a felszólítás ellenére az összes győri szurkoló ott van, a szó pedig Tóth Béláé.
0: A Groupama arénában pedig a májusi eső ezüstöt ér. Itt már gratulált a helyi műsor közlő a ferencvárosi játékosoknak a kupagyőzelemhez, a sikeres Európa Liga meneteléshez és a bajnokságban elért ezüstéremhez. Itt hamarabb véget ért a mérkőzés, mint Kisvárdán. Aztán a zöld-fehér játékosok gyülekeztek a kispadnál, várták a tájékoztatást, hogy mire jut az Eto a rétközi kisvárosban, és végül is miután megkapták azt az eredményt, hogy nyert az Eto, így aztán most már gyűjtik be a tapsot a lelátóról, itt körbe-körbe sétálva az Üllői úton. 3-0-ra nyert a Ferencváros az Alegerszeg ellen a Groupama arénában, de mindez csupán az ezüstérmet jelenti tehát a címvédőnek. A második fél időben esett mind a 3 gól, az 58. percben Zakariasen futott el a bal oldalon, a lapos centerezés az Akpe Viktori, tehát az ETL védőjének a lábáról perdült fel, zalai szempontból szerencsétlenül, mert a saját kapujába hullott, ezzel az öngóllal szerzett tehát vezetést az FTC. Aztán bő fél óra múlva a 83. percben Yusuf növelte a címvédő előnyét, gyönyörű passzjáték végén oda-oda találta meg, és a kaputól 5 méterre a jobb felső sarokba lőtte a labdát a nigériai játékos. 2-0 volt ezzel is, a hosszabbítás második percében Zakariasen állította be a 3-0-ás végeredményt, Yusuf gólpasszát követően emelte a labdát 7 méterről a kapu bal oldalába a norvég játékos, aki talán a mérkőzés legjobbja volt, csereként ért el gólt. és nagyon fontos szerepe volt az első találatban is. Az Alegerszeg az 5. helyen zár a bajnokságban, kupadöntőt játszhatott Nuno Campos együttese, ott is ott ezüstérmet értek el, itt pedig az 5. pozíció azt jelenti, hogy a nemzetközi kupaindulásról is lemaradnak a zalaiak. A Ferencváros sorozata pedig megszakad, mert hogy egymás után elért 7 bajnoki címet követően az összességében 37. bajnoki címre még várnia kell a zöld-fehér szurkolóknak, ugyanis 2018 után először nem Ferencvárosnak hívják a magyar bajnokság győztesét. Na de hogyan hívják a magyar bajnokság bronzérmesét, Maros Réti Ervin?
1: Paksi FC-nek hívják a bronzérmes csapatot, mert hogy a DVTK elleni szezonzárót Bognár György együttesen nagyon magabiztos teljesítménnyel 3-1-re nyerte meg, mert hogy a DVTK a ráadásban Galántai Tamás révén szépíteni tudott. De a mérkőzés már az első fél időben eldőlt, sőt az első percben gyakorlatilag, amikor Hán János fejelt Bánhegyi Bogdán kapujába egy baloldali beadást követően. A Paks azonban ezután sem állt le, Gyurkics a 18. Hán pedig túl az első fél órán a 31. percben is betalált. A Diós György nagyon sok fiatallal állt föl ezen a mérkőzésen, hiszen fontosak voltak a fiatal percek, de igazából így nem tudták megnehezíteni a Paks dolgát. A szépítésre azonban összejött a Diós Györgynek, mert Galántai közelről betalált, és így 3-1-es vendégsikerrel zárult a találkozó. A Paks tehát a bronzérmes. Debrecen, Olasz Gergő, Diós György ezzel búcsúzik.
2: Debrecen, Újpest 2-1 a Fizliga utolsó fordulójában. Az első fél időben Mehiász Almint Kocsis talált be, pontosabban Komáromi, hiszen utólag átírták a találatot, ezzel fél időben 2-0-ra vezetett a DVSC. Aztán a 86. percben még Matko büntetőből szépített, így alakult ki a 2-1-es debreceni siker az Újpest ellen. Matko lett a gólkirály, és akkor nem csak Debrecen, hanem a 2025-2026-os labdarúgó NB1-es idény is búcsúzik innen a negyerdei stadionból. Győr bajnoki címmel, ferencvárosi ezüsttel, paksi bronzzal a Debrecen csak negyedik lett. A Magyar Kupát a Ferencváros nyerte, a Debrecen pedig bár nem lett érmes, de ünnepel a publikum. Debrecenből még egyszer búcsúzik tehát az NB1-es idény. Menjünk át kézilabdára Németh Kornélhoz.
3: Én azt tudom mondani, hogy nem, hogy búcsúzni nem készülünk, hanem igazság szerint most kezdünk csak belejönni. Engedjék meg a királyi többest. 18-22 is állt már az eredmény jelzőre, 4-5 perccel ezelőtt. Most is jó az, amit látok, 22-24, tehát 2 góllal vezet az Esztergom, amely 40 másodpercig most ember hátrányban kell, hogy támadjon. Szucsánszki gól! Betörésből! A második Szucsánszki gól! 11,5 perccel a vége előtt, 3 az előny! Jönnek a hazaiak, szerintem Lönnborg lába közelében a labda, Bukowski zicsert véd, 7 méteres! Smoleket tolja be, Stine Lönnborg! 7 méteres volt már egy hetes, amit Herceg Nini védett, méghozzá a norvég Sivertsen hagyta ki, aki 4 gólos eddig a meccsen, 48-37-nél áll az óra, 25-22-re vezet az Esztergom, 7 méteres, Mina Düri 4 góljával az egyik legjobb hazai részről, na de Herceg Nini, nem tud most csodát tenni, Mina Düri 2-3 lóba utána jobb alsóba teszi a labdát, és ezzel 5 gólos, 23-25, elképesztő izgalmak jönnek itt az utolsó percekre. 25-23-ra vezett át az Esztergom, 11 perc van hátra a mérkőzésből. 11 perc választja el Elek Gábor csapatát attól, hogy kupadöntős legyen, hogy a második számú sorozatban ott legyen a fináléban. Szucsánszki, Ballai jobb átlövőből, Faragó benne az irányító helyén, passzív, Ballai Borbán elindul, Szucsánszki le a szélre, Kovács Anett, gól! Bravo Anett! Volt két kihagy a zicsere, de Nasrajst most nem tud védeni! Pont itt az orrom előtt jön ez a gól! 23-26, 10,5 perc a hátra, kapuscserél a hazai csapat, Gigerich jön a pályára! Nasrajst óriásit játszott az első fél időben, majdnem 40%-kal védett, sikerülőt lecseréltetni itt a második fél időben, de ez így van rendjén, mi ennek nagyon-nagyon örülünk. Lönnborg, ő az irányító most, Votyi, aki két kiállítással játszik, bemegy a darálóba és Smolek mellett megpróbálja eladni, Smolek lerántja, ez azért messze volt a leráltástól, a két román játékvezető nem is eszi meg. Belül az utolsó 10 percen, Majoros Néphő, Lönnborg, jön a bejátszás beállóba és jön a gól. Lilu Pintát találják meg, és Lilu Pintának ez a harmadik gólja a meccsen. 9,5 perccel a vége előtt. Nálunk az előny 2-vel veszett az Esztergom. Hát az mekkora sztori lenne, ha első válaszóként Elek Gábor csapata döntőt játszana. Nem is merek tovább álmodozni, mert szerintem ez már önmagában álomszerű. Szucsászki gól! Fölmegy átlövésben a bal felsőbe! A harmadik Szucsászki zita gól! Akkor, amikor a legjobban kell, akkor szedi össze minden rutinját! Szucsászki zita, Lönnborg tovább teszi, Wojtyé, ott a betörés, ebből is gól van. Elkezdtek most potyogni a gólok, rengeteg találat. Olejova a gólszerző 7 góljával, ezzel most fejlő a mezőny legeredményesebb, legyen ez az övé! Legyen ez az övé nálunk, horvátnak 6 és haragónak is 6 gólja van. Ez ezerszer többet ér, mint Olejova 7 gólja. Mennek előre a másodpercek, telik, múlik az idő, 51,5 perc telik el a meccsből, Szucsánszki, horvát, Faragó most a jobb átlövő helyén, Lönnborg megállítja, szabad dobás kap az Esztergom, Elek Gábornak még 2 időkérési lehetősége van, a hazaiaknak már csak egy passzívnál az esztergomi támadás, Szucsánszki, Szmolek beállóban, Szucsánszki, valakinek lőnie kell, horvát, kiharcol egy szabad dobást. Tüntet a hazai közönség, tüntetnek a hazai játékosok. Ez már az ő problémájuk. De gyerünk, Faragó, Faragó! Bele a blokkba! Hey, 8 perc van hátra. Jönnek, robognak előre a dizsoniak. Wojtyé tovább teszi. Holejova, beviszi gól. Nagyon gyorsan, túl gyorsan. A második félidőben az ötödik összességében a 8. Holejova gól. Elek Gábor pedig most kér időt, 26-27. A mérkőzés állása, Holejova a találat szerzője. Kérdezem Budapestet, hogy van-e bárkinek bármilyen hozzáfűzni valója, bármi, amit esetleg el kell mondani, vagy maradhat itt a szó Dizsonban, mondjátok kérlek a fülemre, mert hogy itt ugye időkérés miatt áll a játék. Elek Gábor nagyon-nagyon feszülten mondja a magáit az övéinek, és akkor jön a jelzés, köszönöm, hogy marad a szó itt Dizsonban. Hát elképesztő izgalmak jönnek, ezzel mondjuk nagy újdonságot nem mondtam, meg túl nagy kockázatot se vállaltam. De gyorsan összefoglalva, hogy mi is történt 15-13-ra, ugye a szünetben még a Dizson vezetett, de aztán Horváth góljával 16-16-án sikerült egyenlíteni. Kisharudi és Kovács, a két Anett betalált 17-18, 17-19, sőt, Varga Emília gólja azt jelentett, hogy először vezettünk 3-mal, aztán utána Faragó le a gólja azt, hogy először 4-jel, 18-22-nél. Azóta nyilván magára talált most a Dizson együttese, hiszen 8-5-ös rohanásban a hazaiak egy 3 gólos különbséget közé tesznek ebben a részidőben, vagy ebben az etapban, de ez még önmagában kevés a Jeanne d'Arc Dizson csapatától, hiszen még nálunk az előny 26-27, és elkezdi a helyi műsorközlő kicsit hergelni a hazai publikumot, közben az esztergomi szurkolók is rázendítenek. Horváth Fanni, az 7-es kell, hogy legyen! 7-es! Végre! Belülvédekezésért megfújják! Következetesek ebből a szempontból, legalábbis itt most ezt egyértelműen tudom mondani, az első fél időben pont annál a 6-as vonalnál ülök lenne a pálya szinten, ahova most az esztergom támad, és az első fél időben rengeteg dizsoni 7-es jött, amit befújtak. Marga Emilia 7-essel a kapufára pattam. A jobb oldali kapufára, és ezt most megadták, de sajnos Varga 7-essel a kapufán csattan. Egyenlítési lehetőség a hazai csapat előtt, akkor, amikor 7-es perc a hátralévő idő. Wojtyé, ő irányít most. Kilép a falból Pinta, Lönnborg elindul és kiharcol egy 7 méteres plusz lesz egy kiállítás. Kisfaludi vagy Faragó, ez a kérdés, csupán Faragót küldik ki. Ennek annyira nem örülünk. Faragó le, ugyanis 6 gólos a mérkőzésem. nem volt még kiállítása neve mellett. És Nina Düri jön a hetes, ez a hatodik gólja lehet ez hetesből. Vele szemben Bukovszki, hát Annácska, egy védés most nagyon sokat jelentene. Nina Düri, húj, de pivasz gól! Föl a bal felsőbe, jobb kézzel. Elolvadt az előny, a négy gólos előny, tova illan, tova száll. Van viszont hátra 6,5 perc, úgyhogy egy 6,5 perces meccsen dől el az Esztergom sorsa az elődöntőben. Varga bennmaradt faragó kiállítása miatt. Szucsánszki behozza középre a labdát. Kisfaludi, ő végzi el a szabad dobást. Szucsánszki, Horváth Fanni, Szucsánszki, Varga Emília kiválja magára a felelősséget. Passzínál az Esztergom. Szucsánszki az akkor! Az akkor lehetett volna egy 2 perc. Pinta volt az, aki cibálja Szucsánszkit, Szucsánszkit figyelmezteti a játékvezető, hőbörög a hazai publikum, nem teljesen értem, hogy miért Szucsánszki, na gyerünk Zizi, Gigerik! Gigerik védi az átlövést, a helyzet nem túl rózsás, ellenben kiábrándító most, azt kell mondjam, hiszen a 6 perccel a vége előtt visszaveheti a vezetést a Dijon együttese, és vissza is veszi a vezetést a hazai csapat. A gólszerző Urbán a második gólja a meccsen. 28-27. Az a helyzet, hogy nagyon-nagyon-nagyon megállt támadásban az Esztergom. És fél percig még ember hátrányban Ele Gábor csapat, a Kisfaludi jön ki a falból. Varga, Szucsánszki. Varga elindul, Horváth, nem lehet bemenni az egyes és a kettes védők között. Varga, Szucsánszki a balátlövő helyén, Szucsánszki egy óriási lökés után, Horváth, le a szélre, Kisfaludi, Gigerik szeme közé! Kovács, a hetedik gólja, ami amúgy a hatodik, bocsánat, de ennyi baj legyen. 28-28, ez biztos, jön a beállónak a labda, Pinta befordul. Atyaég, milyen gyors lett a játék. Potyognak a gólok, ömlenek a gólok, gól eső. 29-28, ők rohannak, nagyon-nagyon vivos próbáljuk lassítani a játékot. 5 perc sincs már hátra a mérkőzésből. Faragó visszajön Marga helyére, ő most a bal átlövő, Horváth az irányító, Szucsánszki a jobb átlövő, Horváth, Faragó, Faragó, az belül védekezés volt, ballal jön az ígyszerre, Fédi Gigerik a kipattanó, Faragó leállé. Hó, tonnás kövek gördülnek le a szívemről, ez most nagyon fontos volt, hogy Faragó összeszedte a kipattanót, gól, Faragó egy az egyben, bekígyózott a neki tényleg a hetedik. Most egy jó védekezés kellene, lányok, egy jó védekezés. Lesz a jó védekezés, hogy hét tenni beállóba? Ne! Ne! Ne! Horvátot kiállítják. Hát, azt mutatja, hogy megfogja a beállót Horvát, és emiatt jön a kiállítás. Ajjaj. Két ember hátrányt is el kell szenvedjen az Esztergom itt a hajrában. De hát az lett volna a meglepetés, a francia földön román bírókkal nem ez a helyzet. Egyébként 29-29 az állás. Votyié, Lönbor, kell egy jó védekezés, lányok. Votyié tovább teszi, nincs jó védekezés. Holejova a második félidőben a 6 összességében 9-nél jár. Hát most ez a 9 már értékes. Ez a 9 most már értékes. Bukovszki helyére pedig Hercegnili jön majd az utolsó pillanatokra. 1-26 a kiállításból. 3-30 a mérje, bocsánat, 3-20 a meccsből. Szucsánszki, Szucsánszki, a döktek egyet rajta! Löktek egyet rajta! És nem fújnak semmit. Kettővel elléphet a Dijon. Azt mutatja a játékvezető, hogy ugyan már nem történt semmi. Szucsánszki az orrunk előtt került a földre. Ej, de nagyon nehéz helyzetben vagyunk. 3 perc van hátra. Holejova. Óriási színészi alakítás Holejovától. Na, nehogy őt nem figyelmeztetik. 3 percen belül ember hátrányban kellene valahogy kivédekezni. Lönnborg a balátlövő helyén, Vatyi az irányító helyén, Halajov a kiséjel, labdát tudunk szerezni. Két tételes harcol ki a Dijon együttese. 57-26-nál megállítják a nagyórát. Dina Düri és vele szemben Herceg Lili. 30-29-re a Dijon vezet az Esztergom ellen. Düri tehát egy lövőcsel jobb kézzel bepattint a Herceg Lili lábai alatt, vagy lába alatt. 7 méteresből a 7. gólja Dürinek. Több gólt nem kaphat az Esztergom, és minimum 2-t kell lőni. A hátra 2 perc 15 másodperc a mérkőzésből. Kár ezért egyébként, mert hogy nagyon-nagyon jól nézett ki a második félidő első fele, a második félidő második fele kevésbé néz ki jól egyelőre. 2 perc a hátra a meccsből, Faragó indul el, Szucsánszki kapja a labdát, Szucsánszkit sikerül megállítani. A jó hír az az, hogy kiegészültünk, Elek Gábor meg időt kér, pontosan tudja ő is, hogy létfontosságú támadás ez. Gólt kell szerezni minden áron, és ha gólt szerzünk, az még mindig csak ahhoz elég, hogy utána kell egy jó védekezés minden áron, hogy utána újra lehessen gólt szerezni minden áron. Hú, de nehéz kimondani is, nem még végig csinálni. De ki az, aki magára vállalja majd a felelősséget? Szóval nagyon jól nézett ki a sztori, hiszen 13 perc alatt mindössze 3 gólt kapott az Esztergom a második félidőben. És onnan támad föl a Dijon együttese. Gondoljunk bele, hogy a 46. percben 22-20-ra még az Esztergom vezetett. És onnan 31-29. Tehát egy 11-7-es széria csak abban a részeredményben. De hát igazság szerint a probléma az onnan datálódik, hogy a 43. percben volt 22 lőtt gól az Esztergom neve mellett, és az 59-ben van 29. Megállítják újra a játékot. Nacsevszki mutatja a Marián Nacsevszki, hogy meg kell állni. Nem indult el a nagyóra az esztergomiak játékával. Nincs 7-6 elleni játék, hanem a horvát Fanni, Faragó, Lea, Ballai Borbál a belső hármasnak, vagy Ballai Annának az egyik, vagy Kovács Anettnak a másik szélen kell gólt szerezni. Telnek múlnak a másodpercek, Faragó beviszi, Gigerik védi az icet, 7 méteres kapunk, áll az óra. Azt reklamálja Pinta, hogy az ő mezét húzták, hát drágám, te ugyanúgy szoktad húzni az ellenfél mezét, ezt tudom mondani. Gólt kell szerezni, Varga Emília. Egy nagyon fontos hetest elpuskázott, elrontott, a kapufára lőtte. Fügykoncert a dijoni sportcsarnokban, 58-19 a nagyórán, 31-29-re a hazai csapat vezet. Varga egy lövőcsel, Varga belövi, Varga gólt szerez, a minimum cél megvan. És akkor másfél perc van hátra, ki kell védekezni, meg kell szerezni a labdát. De hogy kell ezt végrehajtani, vagy hogy lehet ezt végrehajtani? Ez itt a nagy kérdés. Bocsi, ő irányít, hol a jobb a jobb átlövő, Lönnborg a bal átlövő, így támadnak a hazaiak, Pinta kilép a falból. Nekik van még egy időkérésük egyébként, hol a jobb a gól. Közbelő Olajovával nem tudunk mit kezdeni, 7 gólt szerez a második félidőben, összességében 10-nél jár, 1 perc van hátra, gyors gól kell, és akkor még mindig ott van, hogy még mindig maradt valamennyi esély, de ehhez gyors gólt kell szerezni. Horváth Fanni, Faragó, Ballai Borbála, Faragó elindul egymaga nagy lendülettel, nem tud bemenni, 45 másodperc a hátralévő idő. A csoda határán az Esztergom, de ebben a pillanatban szerte fosztanak a remények. Gigerik ugyanis védi Faragó le a közbelövését. Hatalmasat küzd az Esztergom, de végül is holnap a bronzmérkőzésen lesz majd érintett. A Dijon pedig hazai pályán bejut a fináléba, és a címvédő Türingerrel találja majd magát szembe. 15 másodperc van hátra a mérkőzésből. Lönnborg még elindul, Holajova beteszi, le az icer a szélre, és még ebből is jön egy gól. Csak hogy igazán fájjon, csak hogy nagyon-nagyon fájjon. Ur- Csabán a harmadik találpát szerzés pont ezzel alakult ki a végeredmény. Nem jött össze a csoda az Esztergom számára a női kézilabda Európa Liga elődöntőjében. Dijon Mol Esztergom 33-30. Halejov a góljával indult a mérkőzés, Ballai Borbála gyorsan egyenlített. Fej-fej mellett haladtak a csapatok a 15. percben, egy góllal 6-5-re a házigazda vezetett, hiszen Halejova mellett egyébként lehetett dicsérni ekkor Lönnborg játékát. 9-6-nál egy picit izgultunk, hogy mi lesz az Esztergommal, hiszen 3-mal vezetnek a franciák, ám pályára került Horváth Fanni, aki az első félidőben szerzett 4, összességében pedig 6 góllal zárt. Szóval a horvát eredményes játékával visszajött az Esztergom a szünetre, mínusz 2-re 15-13 állt ekkor az eredményjelzőn. Bukowski zincertéret a 33. percben, Horváth góljával lett 16-16, majd álomszerű esztergomi percek jöttek, Kisfaludi Anett góljával 18-17, Kovács Anett góljával 19-17, Varga Emilia hetesével pedig 21-18 volt, ide 3-mal vezettünk, sőt, Herceg Divi hetesvédett, Faragó Lea betalált a 43. percben, 22-18-ra vezetett az Esztergom, 13 perc alatt a Dijon mindössze 3 gólra volt képes. Innen viszont egy óriási hajrát indított a házigazda, és elkezdett felzárkózni az 54. percben Holejova sokadik góljával, Holejova összességében 10-zel zárta a meccset, szóval 27-27-nél egyenlített a hazai csapat, 28-27-re Urbán góljával pedig már a Dijon vezetett. Innen csak kergette a házigazdát Ele Gábor csapata, amely végül is 3 gólos vereséget szenvedett. Dijon Esztergom 33-30, ez azt jelenti, hogy a magyar csapat, az Esztergom a bronzéremért, majd a dán Viborga csapat össze, a házigazda Dijon ellenfele pedig itt Franciaországban majd a 3 magyar játékost is foglalkoztató címvédő német Thüringer lesz majd. Én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet Franciaországból, sajnos nem tudok tehát igazán jó hírekkel szolgálni, tehát így is azért ez egy csoda, amit az esztergomi csapat elér, első bánozóként itt a legjobb 4 között, 4 közé jutva, hogy aztán ezt meg lehet majd koronázni holnap, vagy sem egy bronzéremmel, ez majd kiderül. Szurkolunk természetesen a Thüringernek, a magyar játékosok miatt, a döntőből is, meg természetesen a bronzmérkőzés teljes egészében majd közvetítjük. Most viszont adom vissza a szót a budapesti stúdióba.
5: Németh Kornélnak köszönjük szépen. A labdarúgással nem sokára foglalkozunk, hiszen egy picit beszélgetünk majd a Győr bajnoki címéről a stúdióban Bene Ferenccel. Most azonban következzenek a hírek.
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Vereséggel kezdte a világbajnokságot a magyar jégkorong válogatott. Megkezdődött a vitorlás szezon a Balatonon. Egyelőre marad a borongós, esős idő. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
6: Sporthírek.
7: Schäfer Andrással a kezdőcsapatban az Union Berlin 4-0-ra legyőzte hazai pályán az Augsburgot a német labdarúgó bajnokság utolsó fordulójában. A biztosan bronzérmes RB Leipzig 4-1-re kikapott a Freiburg otthonában. A vendégeknél Gulácsi Péter 3 hónap alatt ért sérülését követően visszakerült a kezdőcsapatba, amelyben Willi Orbán is benne volt. A Manchester City nyerte az angol labdarúgó FA kupát, miután 1-0-ra verte a Chelsea-t a döntőben. Hátrányból fordítva 30-29-re győzött a Ferencváros hazai pályán a Debrecen ellen a női kézilabda NB1 24. fordulójában. A játéknap másik mérkőzésén az Albafehérvár 29-23-ra nyert hazai pályán a Vasas ellen. Vereséggel kezdte a svájci jégkorong világbajnokságot a magyar válogatott, amelyeink 4-1-re kapta ki Finnországtól a zürichi csoportban. A svéd Jakob Söderqvist győzött a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny szombati királyetapján, melyen a magyarok közül a fehér trikós Walter Attila volt a legjobb.
6: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Újabb soproni utakon találtak aszbeszttartalmú kőzúzalékot. A város polgármesterének tájékoztatása szerint az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaznak. A polgármester szerint végleges megoldásként felületzárják az utakat, de ehhez a hatóságok állásfoglalása is szükséges. Megkezdődött a balatoni vitorlás szezon, a hagyományokhoz hűen idén is Balatonfüreden a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a tavat. Az évadnyitó nagydíjon 157 hajó indult, a leggyorsabbnak a 50-50 katamarán bizonyult. Elpusztult Timi a bálna, amelyet nemrégiben nagyszabású mentőakcióval juttattak vissza a nyílt tengerre a német partoktól. Tetemét egy dán sziget közelében találták meg, és a rajta lévő nyomkövető alapján azonosították.
6: Közlekedés.
7: Folytatódik a hídbontás Velencénél az M7-esen. A főváros felé vezető oldalon csak a belső sáv járható este 8 óráig. A velencei pihenő és az ott található üzemanyag töltőállomás sem lesz megközelíthető. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
6: Időjárás.
7: Országszerte borult az idő, sok helyen esik az eső, keleten heves zivatarok is kialakulhatnak. Holnap nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Éjszaka 7-13, majd napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: Ez a Körkapcsolás, és ígértem egy kis értékelést innen a stúdióból Bene Ferenccel, azok után, hogy a Győr megnyerte a labdarúgó Fizligát. Összességében, hogyha nem csak ezt az egy mérkőzést nézzük, hanem az egész idényben nyújtott teljesítményt, akkor megérdemelt a Győr bajnoki címe?
9: Nekem az a véleményem, hogy az Eto folyamatosan a bajnokság során, ahogy teltek a fordulók, egyre meggyőzőbb teljesítményt nyújtott, és egyre inkább csapattá érett, és én úgy gondolom, hogy főleg ennek a kiegyensúlyozott tavaszának köszönhetően a válaszom az, hogy igen, megérdemelte. Azért ne felejtsük el, hogy a Ferencváros 5 hazai vereséget szenvedett el, ami azért példátlan, nem csak az elmúlt évekhez képest, hanem a klub egész történelméhez képest. Én úgy gondolom, hogy a Fradi talán azt a fajta nemzetközi és bajnokságból lévő kettős terhelést nem jól kezelte. Bizonyos esetekben a magyar bajnokságot egy picit lebecsülte, és ennek köszönheti, hogy sok olyan elhullajtott pontja van, ami alapján az Eto pedig, hát egyfajta olyan evés közben jön meg az étvágy alapon, rendkívül komoly szakmai munkát folytatva Borbé Balázsi szakmai stábja által, egyértelműen, hogy a tavaszi, illetve hát most már lassan nyári utolsó fordulókra a legjobb csapattá érett.
5: Akkor itt egy pillanatra álljunk meg, mert hogy készült egy nagyon rövid interjú, hogyha már szakmai stábot említettél, akkor a Győr másodedzőjét, Lipták Zoltánt hallgassuk meg, mert a Cseszregi Balázs beszélgetett.
10: Lipták Zoltán, te vagy a 13-as csapat, illetve a mostani bajnok csapat között. Mennyiben más ez már edzőként?
11: Semennyire, ugyanaz a nagy öröm, ugyanaz a boldogság. Kicsit ugye, egy kicsikét másképpen érem meg, mint játékosként, de hatalmas boldogság, ugye aranyémet szerezni mindig.
10: Mikor volt az, amikor a szezon közben elkezdtetek azon gondolkodni, hogy ebből bajnoki cím is lehet?
11: Azért a vége fele utolsó 6-7 fordulóban azért kimondtuk, hogy itt vagyunk, akkor megpróbáljuk megnyerni, és hány istenek sikerült is.
10: Egészen hihetetlen, hogy ez a csapat bírta a nyomást, mert végül is a csapaton volt a nyomás. Hát a csapaton volt a nyomás, az Eton, nem pedig a Ferencvároson végig.
11: Nem volt új rajtunk nyomás, mi próbáltunk úgy hozzáállni, hogy mi csak próbáljuk évezni, meccsről meccsre előre lépni, és hál' Istennek ennek meg lett az eredménye.
10: Köszönöm szépen, gratulálok!
5: És akkor mindjárt reagálhatunk erre az interjúra, de először hallgassuk még meg Tóth Rajmundot is.
10: Egészen elképesztő a történetet, hiszen középpályán mutatkoztál be, aztán kikerültél a jobb oldalra védőként. És amikor középpályán játszottál, már Marco Rossi rád nézett. Te meg egy picit elkeseredtél a jobb oldali védő pozíciójával, aztán visszakerültél, és most válogatott vagy. Arról nem beszélve, hogy bajnok.
12: Hát igen, ez nagyon hosszú út volt számomra. Igazából egy nagyon, ilyen, hogy mondjam, kacipánt a szezonom volt, tényleg ez a jobboldali kitérőt, ezt nem nagyon úgy kezeltem, hogy kellett volna, nem voltam profi, de nehezen fogadtam el, utána pedig ott is elkezdtem szóval jól játszani, visszakerültem, szóval igen, kacipántos volt, nehéz volt, de hál' Isten sikerült.
10: Majdnem mindenkitől megkérdeztem, hogy hol hittétek el az idénynek melyik pontján, pillanatán, hogy itt most már nem az éremért harcoltok, hanem a bajnoki címért is meg is lehet.
12: Köszönöm ezek nekem, nem tudom, hogy melyik volt az a pont, nem tudok konkrét szakaszt kiemelni, amikor úgy voltam, hogy meg lehet. Minden meccset meg akartunk nyerni, és amikor már láttuk, hogy igen, azért a harmadik, negyedik hely szakad le, akkor ott már szóval mindenki egy vérszagot kapott, tudom, már egyértelmű volt a cél, hogy meg akarunk nyerni a bajnokságot.
10: Azt látom az arcotokon, meg a viselkedés, hogy eufória van, de megnyugvás is van.
12: Összeveszek azért, igen. Szerintem a meccs elejét is úgy kezdtük kicsit idegesen. Nehéz volt így érzelmileg stabil maradni egy ilyen mérkőzésen, főleg, hogy ennyi ember elutazott Kisvárdára, konkrét hazai pályát csináltak nekünk. Nagyon fontos volt ez is, de sikerült tényleg, és ott vagyunk, ahol kellene.
10: És az, hogy egy Győr melletti faluban, illetve Győrben felnőve játékosként lettél bajnok, ez egy plusz számodra?
12: Egyértelműen, hát én még álltam NB3-as meccsek lehetóval, amikor ugye volt ez a botrány, szóval nekem ezek külön ilyen pluszpont, és nagyon örülök ennek az egész.
10: A válogatottság meg a cseresznye a habon, nem a tortán?
12: Igen, ez most egy elképesztő hét számomra. Remélem, hogy meg tudom még koronázni a debütálásommal, és akkor azt mondom, hogy így kell lezárni a szezont.
5: Ott vagyunk, ahol lennünk kell, így fogalmazott Tóth Rajmund, és te is azt mondtad az előbb, hogy evés közben jön meg az étvágy. Az, hogy a Ferencváros több vereséget is elszenvedett hazai pályán, aztán majd beszélünk konkrétan erről a meccsről is, de előbb még általában a bajnokság megnyeréséről, tehát az hozhatta meg az étvágyát a Győrnek? Tehát nem is biztos, hogy csak a saját teljesítménye volt hatással arra, hogy majd milyen lesz a folytatás, hanem hogy felvillant egy remény, mert hogy a Ferencváros nem volt olyan, amilyennek talán saját magától is elvárta.
9: Igen, nagyon érdekes felvetés, ugyanis a győriektől függetlenül attól, hogy ugye nyilvánvalóan a bajnokság elén nem úgy indultak neki, hogy bajnoki cím a cél, és függetlenül attól, hogy hogyan álltak a tabellán, a saját szisztematikus építkezésükkel foglalkoztak. És külön azért szeretném kiemelni Borbély Balázst és a szakmai stábját, mert lehetett érezni, hogy milyen fázisokon megy keresztül az Eto. Gondolok itt például arra, hogy amikor egy picit még bizonytalan volt a csapat stabilitása, hátsó alakzata, akkor Borbély Balázs egy 3 belső védős, védekezésben 5 védős játékrendszert alkalmazott. Amikor érezte, hogy van megfelelő potenciál előrefelé, és egyre több jó formában lévő érett belső középpályása van, úgy rögtön visszaváltott 4 védős rendszerre, 3 belső középpályással, tehát nagyon jó érzékkel nyújt bele a csapatnak a magának a játékrendszerébe. A stílusában nem, de a játékrendszerben és a csapat játék kapcsolataiban nagyon jól nyúlt bele. És ezáltal folyamatosan érződött, hogy egyre jobb lesz az Eto, és szerintem a kulcsmomentum, ami egy nagyon komoly üzenet volt a játékosok felé, az a téli átigazolási időszak volt, amikor a kulcsjátékosokat megtartották. Tehát amikor egy Ferencváros közvetlen vetétárstól akar igazolni, és a közvetlen vetétárs azt mondja, hogy nem, és több millió eurós ajánlatokat is elutasítottak, akár Bembuelliért, akár Vitalisért, akkor érezni lehet, hogy na, ez egy üzenet a csapat számára, hogy megpróbáljuk a tavasszal megnyerni a bajnokságot.
5: És az milyen üzenet volt, hogy ugye többen is bemutatkoztak a válogatottban a Győrből, ez önbizalmat adhat nem csak konkrétan azoknak a játékosoknak, hanem mondjuk az egész csapatnak is akár?
9: Hát alapjában jó, a csapat számára azok a bajnoki győzelmek hozzák az önbizalmat, de azért ilyen tapasztalatom van ifi szintről, hogy a válogatottból visszatérő játékosok mindig plusz öntettel, egyfajta önbizalom öntettel lépnek pályára a saját csapatukban is. Tehát az mindenféleképpen jót tett az Eto válogatott kerettag, vagy akár pályára lépő játékosainak, hogy nagyobb önbizalommal léptek pályára a magyar bajnokságba, ez egyértelműen érezni lehetett. Most azért akár Tóth Rajmundon is, aki nagyon-nagyon megérdemli a válogatott keret, szerzett tagságot, de vitálisan is érezni lehetett, aki már jó pár mérkőzésen túl van, de gondolok itt Schön Szabira is, aki visszatért a válogatottba, szóval nagyon-nagyon sok jó teljesítményt láthattunk az Etónál, de hangsúlyozom, nem szeretnék egyénekre kitérni, hanem nagyon-nagyon jól működött ez a Győri Etó. Tehát a Stefuj baloldal, bárki akársor, akár Bumba játszott ott, Vladuj, amikor kényszer megoldásként jobb hátvéd volt, nagyon jól megoldott a Tóth Rajmund, amikor középpás volt, amikor szélsővédő, és hát a Kripis-Csinger páros, ma nem is játszott Csinger Márk, mert biztos vagyok benne, hogy valami sérülés gátolta, rendkívüli teljesítmény nyújtott az egész szezon, de főleg a tavaszi fordulók során.
5: És az is nagyon sok mindent elmond a csapatról, hogy ugye győzelmi kényszerben, hát nyilván a végeredmények tudatában gondolhatjuk, hogy győzelmi kényszerben, de azért mindenképpen úgy léptek pályára idegenben, hogy tudták, hogy valószínűséggel nyerni kell ahhoz, hogy meglegyen a bajnoki cím, és igazából ugye beszélgettünk itt talán a fél időben, hogy nem volt olyan nagyon meggyőző a játék, de azért ahhoz kell egy bizonyos mentális felkészültség és mentális erősség, hogy te tudd, hogy idegenben ahhoz, hogy bajnoki aranyérmes legyél, jól kell teljesítened az eredmény tekintve, és ez sikerült.
9: Igen, ez kétségtelenül így van. Az Eto nagyon-nagyon jó karaktert mutatott a teljes bajnokság során, és főleg tavasszal el tudta viselni azt a terhet, hogy gyakorlatilag kijelentették, hogy megpróbálják megnyerni a bajnokságot, tehát nem volt olyan nyomás, hogy vagy megnyerjük a bajnokságot, vagy semmi más nem fordulhat elő, de viszont ezt a terhet is azért nagyon fontos.

0: gödörben a csapat, ez mind-mind Borbély Balázs és a szakmai stáb munkáját dicséri.
1: Akkor maradjunk Borbély Balázsnál, és hallgassuk meg, hogy mit mondott a lefújás után.
2: Borbély Balázs, magyar bajnok edző. Összeállt már ez a fejedben?
3: Szerintem ez majd csak holnap fog, vagy valamikor később. Még most nem tudom igazából felfogni, hogy mi történt, de nem rossz érzés.
2: Elképesztő ünneplés volt rögtön a lefújás után. Valahogy így képzelted? Bár nyilván próbáltad kizárni előtte.
3: Hát ja, de ahogy közeledett a vége, éreztem, hogy ez már meg lesz, mert közel van, mert jól játszottak a fiúk, és teljesen nem 100-at, hanem 120%-ot adtak, és éreztem, hogy itt már komolyabb gond nem történhet, úgyhogy de próbáltam uralni az emóciaimat, kontrollálni, úgyhogy ura voltam a helyzetnek talán egész végig.
2: Most már megengeded magadnak, hogy felszabaduljanak ezek az érzelmek?
3: Hát nincs más választás. Hosszú az út hazafelé, úgyhogy muszáj.
2: Idáig is hosszú volt az út. Mi az az út, amit bejártatok ezzel a Győrrel?
3: Nem is tudom, honnan kezdjem. Most Satzper kb. 2 éve vagyok a klubnál. Visszaemlékszek, hogy 2 évvel ezelőtt Ajkán hasonlót ünnepeltünk, most meg itt Kisvárdán, és egy osztálya feljebb, azért ez a csodával határos dolog. Nem tudom, még kell egy kis idő, amíg ezt fölfogjam, kell egy kis idő, amíg ezt magamban meg tudom fogalmazni, hogy mi is történt igazából, de most ennyire nem is akarok vele foglalkozni, és köszönöm, meg szeretném élni a pillanatot, és ünnepelni, és átélni ezt az egészet.
2: Ezt meg tudod tenni? Tehát sikerül átélni ezt a pillanatot, sikerül teljesen belehelyezkedni. Nyilván ebben segít az, hogy rögtön előzönlötték a pályát a szurkolók, az öltözőben is nyilván zajlik az ünneplés. Sikerül megélni?
3: Próbálom, de még benne van az adrenalin, nyilván kell egy kis idő, amíg kimegy, de próbálom, és ez a május 16-a, ez fontos nap a számomra, ugye 3 évvel ezelőtt született ezen a napon a kislányom, ma éppen 3 éves, úgyhogy innen gratulálok neki, és csókolom, puszillag Bellácska, és nem akartam már tetováltatni magadon semmit, de valószínűleg, hogy ezt a május 16-át, ezt valahova még kivárhatom talán.
2: Milyen háttér van mögötted? Az a támogatás, ami eljutatott téged idáig, ami segít téged, amikor nyilván azt várod a legjobban, hogy hazamenj, és velük meghozd ezt az örömet.
3: Bizony, nyilván ott van a családom, a legközelebbi emberek, akik velem élik meg az összes gondomat, meg a bajomat, meg tudják milyenek, amikor hazamegyek egy vesztes meccs után, vagy egy rossz nap után, vagy egy rossz edzés után, ezt abszolút megélik. Biztos, hogy nem könnyű, tudom, hogy nem vagyok könnyű eset, főleg ilyenkor, mikor nem úgy alakulnak olyankor, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy én ezt elképzeltem, úgyhogy köszönöm nekik a támogatást, köszönöm, mögöttem állnak, köszönöm a klub tulajdonosának, hogy kiállt mellettem, és kiállt mögöttem, és az egész családnak, hogy megkaptam ezt a támogatást, amire szükségem volt, és nyilván köszönöm a játékosoknak, mert amit most ebben a szezonban műveltek, vagy futottak, az elképesztő, úgyhogy gratulálok nekik, és büszkék vagyok rájuk.
2: Mit jelent egy edzőpályafutásában az, hogy magyar bajnok lett, és innentől kezdve ezt senki nem veheti el tőled, a neved mellett ez mindig ott lesz?
3: Mondom, ezt még nem tudom felfogni, ezt majd az idő megmutatja, hogy ez mit jelent számomra, de nagyon kellemes érzés tényleg ez az egész eltöltött 2 év itt a Győrnél, ez fantasztikusra sikerült idáig, úgyhogy az, hogy most magyar bajnok, adj egy kis időt, hogy hadd tudjam ezt megélni, hadd tudjam ezt felfogni az egészet, aztán majd lehet egy-két hónap múlva tudok erről majd többet mondani neked.
2: Másoktól is kérdeztem, de érdekel a te válaszod is. Kevesen hitték el az elmúlt időszakban, hogy le lehet győzni a Ferencvárost, hogy lehet Magyarországon bajnoknak lenni, úgyhogy nem a Ferencváros címere szerepel a nevetek mellett. Ti mikor hittétek el? Honnan tudtátok, hogy ez teljesíthető, hogy ez megvalósulhat?
3: Megmondom őszintén, hogy az első meccset a tavaszi szezonban, amikor a Ferencváros legyőzte az idejembe 3-1-re, akkor éreztem, hogy mivel elvesztették a két kulcsjátékosokat, Varga Barnit és Tóth Alexot, hogy egy picit visszaesett minőségileg a Ferencváros játéka és a kerete. Én azt éreztem azután a meccs után, hogy odaértünk melléjük, és csak rajtunk múlik, hogy kitartson ez a lendület, vagy ez a minőség, amit mutattunk akkor az egész szezon végéig.
2: Mi volt a kulcsa ennek az egész szezonnak, meg a mai győzelemnek? Az, hogy ez a Győr tényleg bajnok csapat tudott lenni?
3: Talán az, hogy nem csak csapattársak vagyunk, hanem egy olyan közösség alakult ki, ami nem csapattársak, hanem inkább barátoknak nevezném őket, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy sok ember az világ minden tájáról új barátokat szerzett, és egy ilyen közös hatalmas sikert tudtunk elérni.
2: Most, amikor hazamész a születésnapos lányodhoz, egy milyen apa fog hazamenni?
3: Boldog.
1: Mahai Bence volt a riporter, és akkor beszéljünk egy picit még Bene Ferenccel a Ferencvárosról. A Magyar Kupát begyűjtötte a csapat, viszont nem sikerült Zsinórban a 8. bajnoki címet megszerezni. Összességében szerinted hogyan értékelik ezt a bajnoki szezont a Fradinál? Beszéltünk már itt hazai pályán elszenvedett vereségekről, az alapján biztosan nem jónak.
0: Nyilvánvalóan a kétarcúság jellemezte Ferencvárost idén, hiszen azért a Nemzetközi Kupában

0: úgyhogy még tavasszal is komoly tétmérkőzéseken állt a csapat, és tényleg bravúra halmozott nemzetközi porondon. Az alapján egy rendkívül sikeres szezonról beszélhetünk, de ugyanakkor elképesztően nagy, szerintem nagy blamaként élik át, és elképesztően sokat veszített a Ferencváros azáltal, hogy nem nyerte meg a magyar bajnokságot, hiszen pont ez a fajta stabilitás, ami az Etót jellemezte, ez nem volt jellemző a Ferencvárosra. Továbbra is állítom, hogy általában azok a csapatok nyerik meg a bajnokságot, akik nem feltétlenül a rangadókból jönnek ki jól, de azért ne felejtsük el, hogy Győrbe egy nagyon fontos rangadón elvesztette a mérkőzést a Ferencváros, ahol az Eto előzni tudott, tehát a legfontosabb mérkőzését elvesztette a Fradi a szezonba. De ennek ellenére, hogyha az úgynevezett idézőjelben téve kicsik ellen jobb teljesítményt nyújtott volna, hát gyakorlatilag egy pont kellett volna, akár egy Nyíregyháza ellen hazai döntetlen, ami azért nem a lehetetlen kategória, vagy oda-vissza kikaptak az Alegerszektől, az Etótól, azért azt se felejtsük el. Szóval azért megvolt ennek az oka, hogy a Ferencváros ezüstéremmel zárt. De továbbra is azt mondom, hogy túl sok volt a húzavona a magyar bajnokság és a nemzetközi mérkőzések között, túl sok volt az, hogy magyar játékosok, túl sok panaszkodás ment szerintem az MLS-re, hogy a magyar szabály, teljesen egyetértek, abból a szempontból, hogy edzői kalapba vagy edzői székbe beleülve Robikinnek ez nagy nehézségeket okozott, de azért elég széles kerettel rendelkeznek, és hát ilyenkor lehet azon elgondolkodni, hogy akár mekkora üzlet volt, ugye Tóth Alex és Varga Barna más értékesítése külföldre, biztos vagyok benne, ha ők vannak, akkor a Ferencváros bajnok lett volna. Nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert üzleti szempontból egy rendkívül sikeres év, én úgy gondolom, és nemzetközi UEFA koeficiensektől kezdve a magyar labdarúgás presztízsét emelték, de ugyanakkor azért ez egy nem várt kudarc, és biztos, hogy ezért a ferencvárosi szurkolóknak és a stábtagoknak, meg az egész klubnak azért vegyes a kép.
1: Nyilván kíváncsian várjuk már a következő idényt, ami a labdarúgó NB1-et illeti. Bene Ferencnek köszönjük szépen a szakértelmet most is, és az egész bajnoki idényben. Mi még egy picit maradunk a Ferencvárosnál, és meghallgatjuk a kapus Dibusz Dénest, akit Kossuth Kristóf kérdezett.
2: Dénes, kezdjük talán azzal, hogy a csapat ma megtette azt, ami tőle tellett, és a szezonban először 90 perc alatt legyűrte az Alaegerszeget. Mi kellett ez, mennyire volt ez egyértelmű?
3: Végeredmény alapján egyértelmű volt, de a meccset látva azt gondolom, hogy egyáltalán nem. Ugye főleg az első fél időben elég komoly problémáink voltak, nagyon sokszor meg tudtak minket bontani, és az egyáltalán nem úgy nézett ki, mondjuk, ahogy a kupadöntő, ugye, hogy ott is az első fél időben azért viszonylag sokat birtokolt a labdát az Ete, de nem tudott helyzeteket kialakítani. Hát most ez a mai napon azért máshogy volt, és jóval többször eljutottak a kapunkék, szerencsére nem tudtak betalálni, 0-0-val mentünk a fél időre, igyekeztünk kisebb változtatásokat eszközölni, hogy a második fél időben már a mi akaratunk érvényesüljön. Ugye azok után, hogy azért egy ilyen megpattanó beadásból sikerült megszerezni a vezetést, nyilván más lett a játék képe, és az azért egy kicsit nyugtatóan hatott. Szerencsére utána meg tudtuk duplázni az előnyt, és a végén még egy harmadikat is sikerült rúgnunk, de hát nyilvánvalóan a másik mérkőzés eredményét figyelembe véve ugye nem lehet nagy az örömünk.
2: Az jutott eszembe, és akkor rákanyarodva már a bajnoki versenyfutásra, hogy a válaszod első része az gyakorlatilag beilleszthető lett volna a szezon során rengeteg hazai bajnoki mérkőzés értékeléséhez, vagy legalábbis valami hasonló. Te hogy érzed, hol és mind ment el ez a bajnoki arany?
3: Hát főként talán ugye ősszel, ahol tényleg vereségeket szenvedtünk hazai pályán, amit mondjuk ugye semmi sem indokolt. Nem volt jó a játékunk, tehát én azt gondolom, hogy itt talán a szezon vége felé utolsó harmadában azért voltak jobb mérkőzéseink és olyan meccseink, amiken azért megmutattuk, hogy mondjuk nemzetközi szinten is miért tudott versenyképes lenni a csapat, de a szezon nagy részében viszont én azt éreztem, hogy a bajnokikon egyszerűen nem volt meg az a játék, az a minőség, az intenzitás, az a lendület, az a játék, ami ahhoz kellett volna, hogy egy kiegyensúlyozottan és jól szereplő Győrt magunk mögé tudjunk utasítani.
2: A korábbi években is rendre nagyon sportszerűen méltattad azt a bajnoki versenyfutást, amit élvezhettek a szurkolók. Annak ellenére is, hogy ez a Ferencvárosra nézve nem feltétlenül jelentette az, hogy egyre simább, hanem egyre szorosabb ez a versenyfutás. És idén a Győr tényleg végig tudta vinni ezt a projektet. Ezt most megélni sok-sok egyértelműnek tűnő év után, neked személy szerint milyen?
3: Nehéz, hát biztam benne, hogy nem kell már ezt megélnem, és így a karrierem végéig kitart az, hogy sorban nyerjük a bajnoki címeket, de ahogy az előbb is említettem, ha az egész szezon nézzük, akkor nem tudom azt mondani, hogy mi érdemeltük volna meg ezt a bajnoki címet. A Győr tényleg jó focit játszott, kiegyensúlyozott volt, gyakorlatilag nem nagyon tudnék rossz periódust mondani ugye a szezonukban, tényleg megérdemelten nyertek, és gratulálunk nekik. Nagyon igyekeztünk, hogy itt a végén esetlegesen forduljon a kocka, de nem volt elég erre már a hátra levő három forduló. Gratulálok a győrieknek, mert teljesen megérdemelten lettek bajnokok, és főleg így ugye, hogy azért próbáltunk rájuk végig nyomást tenni itt a végén. Elbírták, megbirkóztak vele, és végül meg tudták ezt nyerni.
1: Ami tehát a labdarúgó NB1-et illeti, a Győr lett a bajnok, második a Ferencváros, harmadik a Paks, negyedik a Debrecen, a Győr indulhat tehát a Bajnokok Ligája selejtezőben, a Fradi pedig az Európa Liga selejtezőben, a Paks és a Debrecen a Konferencia Ligába juthat majd. Ennyit átmenetileg a labdarúgásról, hamarosan kezdődik a férfi kosárlabda bajnoki döntő, addig zenélünk.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Kosárlabdával folytatjuk a körkapcsolást, hiszen hamarosan kezdődik a Szolnok-Falkó bajnoki döntő, férfiakról van szó. A helyszínen ott van Balogh Balázs, a stúdióban pedig Károly Andrea.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a Tiszaliget sárga feketébe öltözött írták ki a Falkó szurkolók, de hát a szolnokiak természetesen ezzel óriási hangzavarral feleltek, mert hogy nagyon jó hangulatú döntő vár itt a két csapatra, a bajnoki címvédő alapszakasz győztes és a tavalyi ezüstérmes, valamint alapszakasz második. Szolnok a Falkó együttesével mérkőzik meg ezúttal a bajnoki címért, a hazai pálya előnye tehát a Szolnoknál van, de mindenki az összes mérkőzésen nagy csatára számít a szereplők közül, és ebben a pillanatban el is kezdődött a mérkőzés, mégpedig a Szolnok indíthatja az első támadást, illetve indíthatta volna az első támadást, de a Falkó dobhat most egy három pontost, és meg is szerzi a vezetést Novákovics jóvoltából. A Falkó együttes, amely természetesen visszavágásra készül, ebben a szezonban háromszor találkozott egymással a két csapat. A bajnoki mérkőzéseken nyerte a Szolnok együttese, és a Magyar Kupában is megnyerte a finálét, és a Falkó szeretne már visszavágni mindenféleképpen. A hazai csapatban Darhard, Somogyi, Barnes, Kinsz és Krajnszki a kezdőben, még a másik oldalon Tanohdez, aztán Barnes, Toro, Novákovics, Bognár és Váradi alkotja a kezdő ötöst. A Falkóból is ugye három pontossal kezdték a mérkőzést, és most már Krajnszkinak el kell dobnia, ez a három pontos lejött, és a lepattanó pedig a vendégeké Toró jóvoltából. Per Zoltán ugye szokás szerint nincs a kezdőcsapatban, ő mindig egy kicsit később szokott beállni, legalábbis legtöbbször. Most a másik oldalon viszont a triplát dobó Novákovics ad egy jó labdát Torónak, az ígyszer kimarad, de Novákovics leszedi, ő is kihagyja azonban az ígyszer, és Krajnszki a kisebb ember szedi le ott a lepattanót. A másik oldalon pedig Váradi egy súlyos szabálytalanságot követel, nem hiszem, hogy szándékosan, de nagy baj nincs, mert már Darhard talpon is van. Eltalálta Darhardot, aki megpróbálta a cselt megcsinálni mellette, és ha már róla beszélünk, akkor azt is el kell mondani, hogy kérdés, hogy ő milyen napot fog ki, mert van, amikor képes nemzetközi meccsen is 30 pontot dobni, van, amikor eltűnik a mezőnyben, nem talál be szinte. Nos, hát legutóbb az elődöntőben a Paks ellen az utolsó mérkőzésen jól játszott, azzal jutott be söpréssel, ugye a Szolnok a Paks ellen, míg a Falkó a Kaposvár ellen tette ugyanezt. Most pedig megszerzi az első két pontosát a Szolnok is, mégpedig Darhard jóvoltából egy két pontos, tehát már szerzett a légiós, és jöhet a Falkó együttese, Váradi az irányító, ott van Bognár is most a csapatban, és éppen előle üti el a labdát a szolnoki védő Barnes, az alapvonalról jöhet, még 13 másodperce marad, nem 14 természetesen a Falkó együttesének, és eltelt már 1 perc 18 másodperc a találkozóból. Biztos, hogy óriási csata lesz itt, a Paks ellen is megküzdött azért a Szolnok a harmadik győzelmért, és hát a Falkó ellen talán még nehezebb dolga lesz. Földházi, Tamás Péter, Goda László és Söjtöri Tamás vezetik a mérkőzést, és azt látják, hogy Tanok, de ezt a három pontos kihagyta, és Skins pedig leszedi a lepattanót, ő ebben nagy mester, meg egyébként a pontgyártásban is, de majd erről később beszélünk még. Somogyi Ádám rajta sok múlik mindig a szolnoki csapatból, ő teszi most tovább a labdát, vissza is kapja most Barnes-tól, Barnes nem áll bele a három pontosba, tovább teszi Krajnszkinak, akinek a nyakán egyébként egy tép, de nem ettől, de kihagyja most ezt a zicsert, és már fut is vissza, mert Váradi már a másik oldalon próbálja meg ott Tóróval betolatni Skinst a palánkkal, aztán Tóró kiteszi megint Novákovicsnak három pontra, az előbb is bedobta, innen most is bedobja, két-három pontossal kezd a Falkó játékosa, 6-2-re vezet a Falkó együttese a szolnoki olajbányász ellen itt a Szicaligetben. Somogyi kijön a két pontos, pedig már-már azt mondtam, hogy bent van ez a kettes, egy tempót dobott, de ezúttal nem talált be, hogy jöhet megint a Szombathely. Tanohudez, jobban kezdtek egyelőre a fekete mezesek a fehérek ellen. Váradi, Tanohudeznek teszi, aki sokáig ugye sérüléssel bajlódott a magyar válogatott játékosa, most beviszi oda a magas emberek közé, nem tudja bedobni az ígyszert, és leszedik a lepattanót, indulhat a Szolnok. Darhard beleáll egy három pontosba, bedobja! Hát eddig Novákovics és Darhard párharcát láthatjuk, hiszen Novákovics két triplával 6 pontos, míg Darhard egy kettessel, valamint egy hármassal 5 pontot gyűjtött, és még más nem dobott pontot egyik csapatból sem. Hát persze nyilván ez nem megy így a végtelenségig, de azért érdekes figyelni ezt a párharcot. 3 perc telik el a mérkőzésből, amikor 6-5-re vezet a Falko és támadhat Torró. Ott van mellette Somogyi, természetesen ezt a párharcot ott a gyűrű alatt meg tudja nyerni, úgyhogy már 8 pontos ezzel a Falko együttes, és valaki beleszólt most itt ebbe a nagy pontgyártásba, a pontháborúba, amely Novakovics valamint Darhart között alakult ki itt a mérkőzés elején. Somogyinál a labda, már csak 7 másodperc a támadó időből, Torró jön ki védekezni rá, aztán odaadják Krajnszkinak, Krajnszki egy 3 pontos, ő is bedobja. Az előbb az ígyszer kimaradt, most azonban a 3 pontos remekül helyezte el ott a gyűrűben, 8-8 a negyedik percben. Hát belekezdtek alaposan a csapatok, nem nagyon taktikáztak, legutóbb a Paks ellen a Szolnok egy kicsit óvatosabban kezdett, most azonban nem, Torró kihagyja az ígyszert, aztán a lepattanó, kiről megy, kijöhet a Falko, mutatja a játékvezető. A szolnoki szurkolók persze egészen másképp látták ezt a dolgot, és ők vannak most ott az alatt a palánk alatt, ahol a játékvezetők ítéletet hoztak, és megváltoztatják a játékvezetők, megbeszélték egymással, úgyhogy 8-8-nál jöhet a Szolnok, és először vezethet a mérkőzésen. A találkozóból még 6 perc, 8 másodperc van hátra az első játékrészből. Somogyi, Tanok, de ez mellett ő védekezik vele szemben a labból. Persze megpróbálják majd becsapdázni, Novakovics pedig Krajnszkit követi, rá is figyelni kell. Ő legutóbb 0 pontos volt a Paks ellen, semmi nem jött be neki, hát most már azért egy triplát elhelyezett közben. A lepattanót megszerzik a pontatlan dobás után most a szombathelyiek, Tanokdez elcsúszik, még megvárják a többiek, amíg egy kicsit talpra áll, Novakovics, most már Tanokdez, majd nem elveszi tőle Darhart, aztán Tanokdez elindul egyedül, és szépen teszi föl ballal, ott a palánkra a 2 pontos, ezzel ismét vezet a Falko együttese 10-8-ra, 5,5 perc van még hátra az első játékrészből, és nem áll meg egy pillanatra sem a játék. Természetesen majd Károly Andrát is szólítom, de egyelőre azt látjuk, hogy Somogyi teszi tovább, Krajnszki, Somogyi, ott a 3 pontos lehetőség, itt bedobja! 11-10-re vezet a Szolnok együttese az 5. percben először a mérkőzésen, tehát a szolnoki előny, és hát szullanak a 3 pontosok, Novakovics dobott eddig 2-t, a másik oldalon Krajnszki és Somogyi, és most Tanokdez megint föltesz egy zicsert, ezúttal a jobb oldalról, jobb kézzel, elvitte ott most Skins mellett, aki nem tudott hárítani. Aztán ott próbál Skins zárni Somogyinak, Somogyi egy 3 pontos, ez most lejön, talán egy kicsit gyorsan befejezte most ezt a támadást, de jó volt ott a zárás, amit kapott, és egyedül maradt. A 3 pontos azonban ezúttal pontatlan volt, úgyhogy 1 pontos Falko előnynél jöhetnek a fekete mezesek. Természetesen egyik edző sem még eddig időt, mert nem volt miért. Novakovics most megint beláll egy 3 pontosba, ez most rövid volt, nem is volt olyan jó lehetősége. Váradi pedig megpróbált labdát szerezni, nem sikerült neki, így aztán Darhart egyedül vihette a labdát és bezsákolta. 13-12-re vezet a Szolnok. 4 perc 21 van még ebből a játékrészből. Óriási játékot látunk mindkét oldalon a férfi bajnoki döntőben, de hát ezt a két csapattól már megszokhattuk, hogy remek játékkal rukkolnak elő, akár a Magyar Kupa fináléban, akár a döntőben. Nézzük most Váradi Skinszel szemben. Váradi eldobja, lepattan. Ki lesz a lepattanó? Darhardról ide-oda pattogott a szolnoki játékosok és a Falko játékosok között. Végül is a hazaiak szerezték meg. Somogyitól kéri Skinsz, Tanokdez pedig visszahúzza, nem volt esélye, hogy ő megszerezett előtte a labdát, így aztán lefogta Skinsz tulajdonképpen, és akkor most két csere, először cserélnek a mérkőzésen a felek, a Falkónál jön Perl Zoltán, valamint Peterson, míg a másik oldalon érkezett Palai, aki remekül játszott a legutóbbi mérkőzésen a Paks ellen, amikor itt jártunk Károlyi Andreával. Az egyik fő letéteményese volt annak, hogy a nagy hajrával és nehéz küzdelemben a harmadik győzelmét az elődöntőben begyűjtötte a Szolnok együttese, de hát nem volt könnyebb dolga az utolsó mérkőzésen a Falkónak sem, amely a Kaposvár ellen fordított és a hajrában tudott egy ponttal nyerni, így lett 3-0 az a mérkőzés is. Na de nézzük most már, a cserék után Somogyi teszi tovább a labdát Darthardnak, Somogyi visszakéri, vezeti a jobb keze felé, ott megpróbálták becsapdázni, Skinsz egyedül maradt, kiesett a kezéből labda, aztán Palai egy 3 pontosra kapta, de nem lett belőle 3 pontos, mert kihagyta. Perl Zoltán irányítja most már a Falko együttesét, megpróbált ott Torró zárni, nem sikerült, Bognár is ott van a pályán, aki egyébként aláírta új szerződését a következő szezonra, már a harmadik idényét kezdi majd meg a Falko együttesében. Novakovics teszi tovább, Peterson elindul befele, Somogyival ütközik. A játékvezetők pedig azt mutatják, hogy ez egy belemenés volt, Somogyi megállt előtte, és Peterson pedig belefutott, közben pedig egy újabb csere a Falkónál, és akkor lejön a pályáról Bognár, helyette pedig érkezik a korábbi válogatott Keller Ákos, és jöhet természetesen így a törlés után majd a Szolnok együttese 13-12-nél, amikor 3-23 van még hátra. Egy rövid információ Károlyanditól, hát őrületesen bekezdtek a csapatok, Andi.
4: Őrületesen bekezdtek, igen. Azt gondoltam volna így a mérkőzés eddig eltelt 7 percéből, mondjuk az első háromban, hogy a védekezésé lesz a fő hangsúly, de ilyen nagyjából 3-4 perc telhetett el, amikor nagyon, nekem olyan volt, mintha a Falkó így hirtelen elfáradt volna, és elkezdtek hibákat véteni a védekezésből, ezt nagyon kíméletlenül kihasználta a Szolnok. Egyelőre azért nem tudja a Szolnok érvényesíteni azt a játékát, amit szeretne, de szerintem nekünk szurkolóknak és a Tiszaligetbe kilátogató szurkolóknak ez így jobb.
3: A Szolnok pedig ugye 10. bajnoki címére hart, míg a Falkó a 7. alkalommal érhet fel a magyar kosárlabda csúcsára, ha megnyeri ezt a mérkőzést. Tehát ki tudja, hol ennek a vége, hiszen 3 nyert mérkőzésig tart a párharc, lehet ez akár 3-2 is, nem biztos, hogy sima lesz a döntő, mert mindkét csapat nagyon jó játékerőt képvisel. Somogyi most kihagyja a büntetőt, úgyhogy jöhet megint előre a Szolnok együttese 13-12-nél. Peterson teszi tovább Novakovicsnak, Perl fut felé, Perl kapja a labdát, Toró próbál zárni, de Skins kibújtott a szorításából, az árásból, Perl pedig elengedi a 3 pontost, az lejön, Toró leszedi, és volt ott egy szabálytalanság, mutatja a játékvezető, mert hogy Toró kiejti a kezéből a labdát, ha nem muszáj, ne, uram, legyen szíves, mert itt a hátamat ütögeti, itt már a széknél egy úriember, aztán így nem tudok közvetíteni, de megbeszéltük, megpacsisztuk egymással a dolgot természetesen, úgyhogy folytatjuk itt Perl Zoltánnal majd ezzel a büntetővel, mert hogy még a törlés után arra van idő, hogy ezt is megbeszéljük itt a szurkolókkal, természetesen óriási a hangulat, a már réges-régen kiírták, hogy nem is nyitnak ki ma a pénztárak, mert az összes jegy elkelt, úgyhogy már aki ma jött és ma akart jegyet venni, az hoppon maradt, az csak hallgathatja a rádióban például nálunk a közvetítést. Nézzük Torrót, aki megkapta az alapvonali bedobás után, Peterson Skinszel ütközik, és most ezúttal Skinszet fújják szabálytalannak. Megálltott Peterson előtt, az előbb hasonlóért egy belemenés volt, és közben azért a játékvezetők kérik a padot is, hogy úgy álljanak ezzel a dologhoz, pontosan a szolnokiak, hogy ők látták, hogy mi történt, higgyék el, hogy így volt. Egyébként a Falkó honlapján is olvasható volt, hogy a két legjobb játékosa a Szolnoknak, ugye Somogyi Ádám, aki 25,2-es átlagot tudhat magáénak, és Skins, aki pedig 31,4-es mutatóval büszkélkedhet, már az indexet illeti. Viszont ez nem számít semmit, hanem az számít, hogy egy újabb remek találat, mégpedig Novakovicstól, és Novakovics nagyon belehúzott, tényleg már 9 pontos 3 triplát dobott ezen a mérkőzésen, tudja ő ezt, láttuk ezt már tőle, de nem az utóbbi időben, úgy látszik, hogy most a fináléra szívta föl magát. Ezzel 13-15 az állás, amikor a 8. percben járunk az első játékrészben, és jöhet majd a Szolnok együttese büntetőkkel. Őrületes a hangulat, tényleg ezen a találkozón, de nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is, már jóval a mérkőzés előtt egy órával, sőt egy és negyed órával sorban álltak az emberek, mert csak 7-től engedték be őket a csarnokba. Mindenki be akart jutni, nem akart senki kint maradni. És most azt láthatják, hogy Somogyi kihagyja az első büntetőt, pont ott a Falkó tábor előtt. Természetesen ennek örülnek a sárga-feketék, akik csak limitált számba érkezhettek nyilvánvalóan erre a mérkőzésre. 13-15 továbbra is az állás, 2 perc 19 másodperc van hátra az első negyedből, amikor Somogyi dobja be a második büntetőjét, egy pontra csökkenti ezzel a Szolnok hátrányát. 29 pont ebben a játékrészben egyelőre. Peterson átrobog a pályán, aztán teszi a labdát Novakovicsnak, ő pedig már nem csak 3 pontosból, hanem 2 pontosból is eredményes tudott lenni egy zicsert követően. 11 pontos, elképesztően jó teljesítményt nyújt, a mezőny legjobbja eddig támadásban, és Darhár pedig 7 pontig jutott eddig a találkozón. Somogyi tovább teszi most Barnesnak, aztán kapja a labdát ott Darhár, belép fel a 2 pontos területre, és elhelyezi a 9. pontját immáron. 16-17 az állás, de még mindig a Falkó vezetés. 1.44 van még hátra az első 10-ből, amikor Peterson belevezeti ott 2 emberben, Barnes beleüt, elhozza a labdát, ő viszi végig, Keller mellett fölteszi, nem fújnak ugyan a bírók, de a 2 pontos az jó, 18-17-re, megint a Szolnok együttese vezet. Parád, és ez a mérkőzés az igazi bajnoki döntőhöz méltó, Per Zoltán, aki egyelőre még nem dobott pontot ezen a találkozón, volt egy három pontos kísérlete, az kimaradt. Tovább teszi már Keller Novakovicsnak, Novakovics Kellernek oda be Somogyi mellé, ő pedig Petersonnak. Szépen megjátszották most ezt a szombathelyiek, üresen maradt Peterson, belépett a gyűrű alá, aztán föltette a két pontost, ismét a Falkó vezet, és közelítünk az utolsó perchez itt az első játékrészben. Hallatlan izgalma közepette, Palai beviszi ballal, fölteszi, és a hazai gyűrű most bele van, addig-addig pattog a labda, míg oda megy, ahova szánták be a gyűrűbe. 20-19-re vezet Palai Tamás, első két pontosa volt, és akkor most egy újabb csere, Vojcsik érkezik a Szolnokba, és visszajön Krajnszki, aztán csere a másik oldalon, és Novakovics is kap egy kis pihenőt. Hát azt hiszem, hogy rá is ráfér ezen a mérkőzésen. Nagyon-nagyon jól teljesített, és Filipovics érkezik például a Falko együttesébe, és az alapvonalról pedig jöhet a vendéggárda. 20-19-es szolnoki vezetésnél, amikor már tényleg az utolsó percen belül járunk. Hogy rohan az idő, ha jó egy mérkőzés? Perl Zoltán kapja, Petersonnak adja, aki most itt irányító poszton teszi tovább ezt Torrónak. Ő biztos nem fogja elválni a három pontos. Peterson viszont beviszi két ember mellett. Az Itzert azonban megint kihagyja bal kézzel, nem először a mérkőzés folyamán. Palai már a másik oldalon. Most megállította Filipovics, nem tudott betörni, aztán Vojcsik kapja. Ott van mögötte Perl, megpróbál be sasszézni ott mellette, de nem sikerült. És azt mutatják, hogy ez Skins kezéről ment ki. Kellernek volt most igaza, persze mindkét játékos szerette volna megkapni a labdát. 25,3 másodperc van hátra, amikor jöhet a Falko együttese az alapvonalról. Hát most egy elég csúnya szurkolás volt itt most a Falko együttese részéről. Természetesen a szolnokiak is reagáltak erre. Hát erre nincs szükséged, itt nagyon jó volt a hangulat, jó a mérkőzés. Szurkoljanak inkább, én azt javaslom mindkét tábornak. Persze hát ők nem hallanak engem, de hát ha mégis. Nézzük Petersont. Talán az utolsó Falko támadás lenne, de Filipovics lábára pattan a labda, onnan pedig az alap, illetve a felezővonalon túlra pattan vissza, azaz visszajátszás klasszikus esete. Hát azért van itt idegeskedés ezen a mérkőzésen. Jól látható, hogy mekkora a tét, hiszen a Szolnok a hazai pálya előnyét nem szeretné elpackázni, és ha hiszik, hanem nem volt még időkérés ezen a mérkőzésen egyik oldalon sem, ez is azért azt gondolom egy ritka dolog. Úgy érezte mindkét szakvezető, hogy nem kell beleszólni most ebbe a mérkőzésbe. 10 másodpercnél alig van több, amikor 20-19-nél a Szolnok támadhat. Krajnszki veszi kezébe a labdát, ugye, és megpróbálja két ember mellett elvinni. Aztán Palainak teszi inkább. Palai beleáll egy hárompontosba, és kimarad a hárompontos. A lepattanó ugyan Kelleré, aki elcsúszik ott, nem volt senki a közelében, hogy biztos kell majd oda egy törlés. 20-19-re vezet egy negyednyi játék utána a Szolnok együttese, és tényleg egy parádés mérkőzést láthatnak eddig azok, akik kilátogattak, meg hallhatnak itt a rádióban. Jobbnál jobb teljesítményekkel, stúdió.
2: Köszönjük szépen Balogh Balázsnak. Itt a szünetben egy picit visszatérünk a labdarúgáshoz, mert hogy hallhatták, hogy a Győr nyerte a labdarúgó fizligát, miután Egynóra nyerte a Kisvárda otthonában. Most egy korábbi győri játékost, Priskin Tamást hallhatjuk, akivel Szabó Bence beszélgetett.
5: 13 év után bajnok a Győr csapata a magyar labdarúgó első osztályban, mint egykori győri játékos, mint egykori ferencvárosi játékos, hogyan érzel most? Nyilván most gondolom azért örülsz az Eto győzelmének.
6: Nyilván persze, hogy örülök, ugye említettem korábbiakban több interjúmban is, hogy nyilván mind a két csapat közel áll hozzám, de nyilván a Győrben kezdtem a profi pályafutásomat, ott fejeztem be a profi pályafutásomat, mondhatjuk, hogy nekem a második otthonom. Úgyhogy nyilván nagyon örülök a sikernek, és tényleg büszke vagyok arra, hogy egy nagyszerű kihívója volt az idei szezonban a Ferencvárosnak, és ezt végig is tudta vinni, és meg tudta nyerni a bajnokságot. Nyilván abból a szempontból is, ugye, hogy ő megnyerte a bajnokságot, a Ferencváros pedig a kupát, úgyhogy igazából mind a két csapat nyert serleget.
5: Szerinted hol fordult át ez a bajnokság? Mert ugye itt az egész végig azt gondolom lehetett érezni azt, hogy ez az Eto az egy eléggé stabil csapat. Jól mentek a nemzetközi kupában az idén elejétől kezdve, és azokat a fontos mérkőzéseket is meg tudták nyerni. Nem remegett meg a láb sehol sem. Te hol hitted el, hogy ez a Győr bajnok lehet?
6: Nem, egyáltalán nem, és én ezt már említettem korábban is, hogy az Eto már az elmúlt szezonban elkezdte ezt a menetelést, mert ott a tavaszi szezonban nagyszerű teljesítmény nyújtva feljöttek egészen a negyedik helyén, ugye az a kupa szereplés is nagyszerűen sikerült, és tényleg lehetett látni, hogy egy nagyon jó csapat van kialakulóban. Nyilván nagyon jó csapatot láttunk az egész szezonban, aki stabilan hozta a mérkőzéseket. Én úgy gondolom, hogy senki sem gondolta azt, hogy a bajnokság végéig kitart ez a menetelés, és ez a nagyszerű játék, úgyhogy nyilván számomra ez nem meglepetés, ahogy említettem, én láttam, hogy tényleg nagyszerű játékot nyújt a csapat, és tényleg, hogy reális esélye megvan a bajnokság megnyerésére, és ezt ma is be is bizonyította ezzel, hogy sikerült megnyerni a bajnokságot.
5: Azt gondolom, hogy ugye 2013-ban, amikor az Eto bajnok lett, akkor a Ferencváros ellen ünnepelhetett, és ott azt a mérkőzés hazai pályán meg tudta nyerni. Nagyon hasonló volt ez a találkozó is, hogyha ugye visszaemlékszünk rá, amikor a Győr 1-0-ra tudott győzni most a Ferencváros ellen. Ott éreztél abban a találkozóban valami pluszt, hogy akkor innen most már az Eto kezéből nem lehet kihúzni a bajnoki címet?
6: Igen, én azt mondom, hogy ez egy nagyon fontos mérkőzés volt, mint az Etónak, mint a Ferencvárosnak, és így visszaemlékezve egy nagyszerű mérkőzés volt, tényleg kiemelkedő mérkőzés volt az NB1-hez képest. Nyilván az egy nagyon fontos mérkőzés volt abból a szempontból, hogy ott lépésenyőbe került az Etó, és hogy ugye említettem, az idei szezonban nagyszerű teljesítményt nyújtottak, és tényleg stabilan játszottak az egész szezonban, úgyhogy ezt bizonyították, hogy a Ferencvárosi mérkőzés óta is sikerült stabilan játszaniuk és megtartaniuk az előnyt.
5: Edzőként Borbély Balázs oda kerül a legnagyobbak közé?
6: Én azt mondom, hogy igen, nyilván bekerül a történelembe. Én azt mondom tényleg, hogy nagyszerű, amit elért a csapattal. Tényleg nagyszerű munkát végez, úgyhogy mindenféleképpen ott a helye a legnagyobbak között.
5: És viszont jó kérdés az, hogy milyen lesz a Győrnek a jövője, mert ugye ezzel bajnokok ligájában indulhat, illetve azért nyilván a játékos keretben is némi mozgás azért számítható. Az elképzelhető számodra, hogy a Győr hosszú éveken keresztül meghatározó bajnok esélyese lehet majd ennek a magyar ligának?
6: Hát elképzelhető, nagyon örülnék is neki, megmondom őszintén. Nyilván kíváncsian várom is én, hogy miként alakul majd az elkövetkezendő időszak. Biztos vagyok benne, hogy tényleg mindent bele fognak adni, hogy a bajnokok ligájában selejtezőben minél jobb eredményt érjenek el, és tényleg méltóképpen képviselik hazánkat. Úgyhogy nyilván, hogy említettem elsősorban, nagyon örülök és gratulálok a csapatnak a bajnoki címhez, és nyilván szurkolok a jövőben is.
5: Te személyesen hogyan készülsz? Lesz valami ünneplés, vagy kimész fogadni majd a csapatot?
6: Hát nagyon messze játszottak most Győrtől, úgyhogy biztos, hogy nagyon későn érnek vissza, de a hónapi nap folyamán, hogyha jól tudom, akkor lesz a csapatnak az ünneplése és az ünnepeltetése, úgyhogy természetesen szeretnék rajta részt venni, úgyhogy biztosan valószínűleg ott leszek.
2: Riskin Tamást hallottuk, labdarúgás után pedig vissza a kosárlabdához, Balogh Balázshoz.
3: Itt pedig 24-21-re vezet a Szolnok együttese, Dárhárt szerzett éppen egy-két pontost egy betörést követően, és még ráadásul fújtak is a játékvezetők, úgyhogy dobhat majd egy büntetőt, egyébként Molnár dobott pontot a második negyed elején egy-két pontost, ugye 20-19-re vezetett a Szolnok az első negyed végét követően, és itt a másik oldalon pedig Per Zoltán válaszolt egy két pontossal. Az első két pontosa volt Pernek, egyébként a nézőtéren is kialakult egyfajta szópárbaj, drapériákat mutatnak egymásnak, stb. A lényeg azonban az, hogy Dárhárt bedobja ezt a büntetőjét is, és ő is egy remek mérleget tudhat magáinak, de most éppen kap egy kis pihenőt, és Rudner érkezik helyette a pályára, tehát próbál változtatni a hazaiak mestere is a csapat összeállításon, és a padról is hozni be embereket. 25-21 az állás, amikor Váradi Perl mellett ott most irányító poszton. Perl azonban inkább egyedül próbálkozik, éppen Rudner mellett be is fordul, azonban ez kimarad. Az ilyeneket szokták mondani, hogy általában bedobja, de a lepattanó labdáért addig harcoltak itt a centerek, amíg végül is marad a Falco együttesénél, úgyhogy 8 perc 39 másodperc van hátra a félidőből, Váradi pedig eljön ide hátra a másik oldalra, hogy megmutassa, hogy hol csúszik nagyon a talaj, úgyhogy valószínűleg oda kérni fognak még egy törlést is, de a játékvezető nem látja indokoltnak, megvizsgálták most már, és akkor visszamennek oda, ahol folytatódik a játék alapvonali bedobással. Tehát egyébként három személyi hibát már összeszedett a Falco együtteseit gyorsan másfél perc alatt, alig másfél perc alatt, és a Szolnoknak pedig nincs egy sem, úgyhogy lehet, hogy itt a második negyedet ez nagyban befolyásolja. Per Zoltán indul befele, jobbal teszi föl, ez is kimarad, de volt egy szabálytalanság, megint csak a játékvezetők fújtak. Egyébként volt egy hatalmas nagy blokja Krajnszkinak, amikor Willen próbálta meg a három pontost innen a jobb sarokból, remek tempóban érkezett, aztán Villen egy kicsit el is bizonytalanodott, úgy kellett Petersonnak facsizni vele, hogy figyelj, van ilyen, hát majd a legközelebbi bemegy. Egyelőre azonban törlés, Károly Jandi, hogy tetszik eddig a finálé?
4: Hát fináléhoz méltó a mérkőzés, mind a két csapat oda teszi magát, bár azért kellett védekezést váltania a Falkónak, mert az első negyedben, amit kitaláltak, hogy Somogyit egy ilyen hármas rotációval próbálták védeni, az nem annyira működött, azon változtattak. Most egyébként Perzoli úgy döntött szerintem, hogy egy kicsit magára vállalja a meccset, hogy ne szakadjanak le nagyon az olajtól. Ez is egyelőre jól működik, úgyhogy elégedettek lehetünk ezzel a mérkőzéssel.
3: Perzoli pedig bedobta az első büntetőjét, most jön a második, ez is bent van, és akkor ezzel 4 pontos egyébként a bal térde, neki is be van tépelve, hát azért hosszú ez a szezon, sok meccset játszott mindkét csapat a nemzetközi kupában is, ugye remek teljesítményt nyújtott a Szolnok is, épp hogy kiesett egy vitatható ítélettel, míg a Falkó története legjobb eredményét ért el a nemzetközi kupában. Nézzük most azonban, hogy próbálott varázsolni a gyűrű alatt a Szolnok játékosa, kicsúszik a kezéből a labda, a játékvezetők nem fújtak, kemény védekezés volt, Barnes nem tudta föltenni. Hát furcsán néz a többiekre, a társaira, hogy ezt miért nem fújták be, de 25-23-nál jöhet a Falkó együttese, és megpróbál teljes egész pályás letámadást indítani a Szolnok. Krajnszki maradott végül is, még Váradi valaki visszakapta a bedobott labdát, Váradi, érkezik mellé Keller, aztán nem zár, hanem inkább befut középre, ott pedig Villen jól válik Lemberő, Váradi kapja most a 3 pontos dobóhelyen középen, de kimarad, Pell Zoltán pedig megszerezné, de nem sikerült ugyan, de Rudner Rábáról került ki a labda az oldalvonalon túlra, ez jól látható volt, persze hát nem mindenki így látja, de valóban az ő lábáról került ki, és marad a labda így a Falkó együttesénél, amikor majd 25-23-nál még 14 másodpercig támadhat a Falkó, és érkezik vissza a Skins a pályára, Molnár csak addig jött be, amíg Skins egy kicsit fújni tudott, 7 perc 52 másodperc van hátra. Nagyon fontos szereplője, meghatározó játékosa a Szolnoknak, Skins, akit már említettem. Nézzük most azonban Pell Zoltántől, legalább ilyen fontos a másik oldalon. Krajnszki mellett beviszi és bedobja. Krajnszki nem bántotta, és Pell Zoltán tényleg, ahogy mondta Károly Andi, most megpróbálja magára vonni itt a terhet, és a teher alatt nő a pálma, ahogy szokták mondani, és Pell Zoltán sok ilyet megélt már, 6 pontos már a mérkőzésen. 25-25 az állás, döntetlen ismét. Krajnszki tenné be oda Skinsnek, elég rossz labdát kapott, de valahogy még kikaparja ott az alapvonalról, Palainak el kell dobni a 3 pontost, hosszú le sikeredik, és a lepattanót pedig leszedi Filipovic, és jöhet megint, és vezethet akár a Falkó együttese. Ugye a szünetben 1 pontos volt a szolnoki előny, aztán 4 pontra növelték ezt, most pedig Perl egy 3 pontossal ismét átveszi a vezetést a Falkó együttese, 25-28, és Perl Zoltán 9 pontos, már Novakovic 11-et termelt egyébként a vendégcsapatból, ők a legeredményesebbek, míg a másik oldalon Dárhárd, aki most talán egy kicsit érthetetlenül elég sok időt töltött a padon, pedig 12 pontot szerzett ezen a mérkőzésen. 25-28 az állás, 7 perc, 6 másodperc van hátra az első félidőből, időkérés, Károly Andi.
4: Meglepő egyébként, hogy még csak a 13. percben kérték ki az első időt, az első negyed. Ehhez méltóan elég rövidre sikeredett. Ugye a női bajnoki döntőben is azt láttuk, hogy nagyon hosszú mérkőzéseket játszanak, de alapvetően tényleg egy gyors meccs kevés falttal, ami megállítja a meccset az, hogy szerintem iszonyatosan nagy lehet a páratartalom a csarnokban, mert mindenki csúszkál a pályán össze-vissza, úgyhogy ez lecsapódik a pályára. Ebből szerintem fogunk még többet látni a mérkőzésen. A Falkó egyébként nagyon szépen védekezik a szolnoki centereken, Skinsen és Barneson. Az ő játékuk nagyon hiányzik szolnoki oldalról, és egyébként az utóbbi percekben Somogyi Ádám játékát is szépen limitálták. Ugye most mondjuk nincs pályán, de az előtte levő időszakban is szépen kivették a játékból.
3: Somogyi Ádám már pályán van, mert az időkérés után érkezik a pályára, oda Krajnszki mellé, és Rudner dobja be az alapvonalról a labdát, aztán ott van még a Szolnok együttesében Vojcsik centerposzton, és Kínz, ez tehát a Szolnok ötöse, és velük szemben ott van Villen, Váradi, Bognár Kristóf, Keller és Pell Zoltán. Krajnszki teszik-e jobb oldalra Vojcsiknak, eldobja a 3 pontost, és bedobja! Bolcsik nagyon fontos, 3 pontos szerez onnan a vonal mellől. 28-28 az állás, tehát nem engedi el egyik csapat sem a másikat. Ha jól számoltam, a legnagyobb különbség talán 4 pont volt ezen a mérkőzésen. Éppen a Szolnok vezetett akkor 25-21-re. De Perla Zoltán is próbált egy triplával most válaszolni. Tovább üti a labdát ott Vilen. Nem volt szabálytalanság, Bognár pedig köszönte szépen, és egyedül maradt ott, így be is pöciszte. 30-28-ra ismét vezet a Falkó. Nézzük most megint egy Rudner kísérlet, 3 pontos, ez is jó! Elképesztő tripla eső kezd itt kialakulni Szolnoki oldalról, legalábbis az utóbbi percekben. 31-30-ra vezet a Szolnok, 6 perc, 7 másodperccel a félidő vége előtt. És tényleg gyorsan pörög a mérkőzés, mindössze egy személyi hiba még Szolnoki oldalon, 3 a másik oldalon, és Bognár is megint elesik, ahogy említette Károly Andrea is. Igen, nagy itt a páratartalom, hát tanúsíthatom, azt sem lehet mondani, túlságosan hideg lenne, és az ember szereti pótolni a folyadékot, de hát nyilván a játékosok főképpen, de most éppen föl kell törölni megint ott, ahol Bognár eresett. Egyébként egy fautot fújtak most Keller Ákossal szemben, úgyhogy jöhet a Falko együttese, megvan tehát a második személyi hiba is hazai oldalon, és a játékvezetők pedig engedélyezték még természetesen a cserét is. Több helyen is kell törölni, Rudner végig kísérte ott tulajdonképpen a feltörlő fiút, aki itt is ott is törölt, Rudner meg is simogatta a buksiját, hogy jó volt, és akkor most a másik palánkhoz is most már elküldi a játékvezető, ha már megállította a játékot, hogy ott is töröljenek, mert ott is ugye ezelőtt kiesett egy játékos, minden esetre most már végre majd folytatódhat a játék. 5 perc, 57 másodperc van hátra a félidőből, amikor Váradi kapja az alapvonalon bedobáshoz a labdát, és teszi tovább ezt, de Váradi már kéri is vissza, Torró próbál meg ott neki zárni. Váradi Skinst bűvöli, de már alig van ideje, 3,2 másodperc, nagyon messziről kell eldobni, a lepattanó pedig Krajnszki, jöhet a Szolnok, jól védekezett most a tiszaparti együttes, Krajnszki is elcsúszik, aztán talpon terem a Sobogyinak adja, ő pedig egy pontost ad az társának, Skinstnek, aki bezsákolja ezt a labdát. 33-30-ra vezet a Szolnok együttese. És akkor Váradi megint, Perl Zoltán, Somogyi Ádám kínozza az életét. Perl azonban most el tud menni, mert hogy Tóró zárta előtte a területet, ugyan Somogyi reklamál, hogy szabálytalan volt. Perl azonban nem zavarja, beviszi és jobb kézzel fölteszi. 11. pontját szerzi a mérkőzésen, ezzel utolérte Novákovicsot, mármint a Falko oldaláról. 33-32, Skins Torróval szemben, ballal teszi föl, pontatlan volt a dobás, kiperdül a gyűrűből, és Váradi már robog a másik oldalon, és nagyon jó labdát ad Bognárnak, aki úgy bokatájékáról szedte össze, de nem volt senki mellette, aztán pedig egy látványos mozdulattal tette föl a zicsert, 4 pontos már hirtelen szerzett 2 zicsert, megint vezet a Falko 34-33-ra, 4-44-jel az első játékrész végelőtt. Rudner most nem tudja eldobni Per mellett, visszajátszaná, és beleütött a labdába a Torró, de nem tudta megszerezni. Perl már ott az alapvonalnál, még talán egy picit a játékvezető is útban volt, ugyan elugrott az utolsó pillanatban, de Perl már nem tudta visszaütni a labdát, úgyhogy jöhet a Szolnok együttese. 5 másodperce marad a támadó időből, és Somogyi Ádám lesz az, aki majd elvégzi ezt az alapvonalról kapott labdát, ha majd megkapja, mert egyelőre még nem, a játékvezetőnél van még a labda, nagy a helyezés, természetesen megy a zárás, Darhard lép ki a labda felé, de Tanok Dezot zárja a területet, közben a játékosok hajszik, hanem a talpukkal próbálják meg az izzadságfoltokat eltávolítani, Somogyi azonban nem tudja bedobni ezt a duplát, és a lepattanó pedig a vendégeké, Tóró szerezte meg. Jöhet Váradi, 33-34 az állás, tényleg nagyon sokat csúszkálnak a játékosok, extra sokat, de hát rengeteg néző zsúfolódott be ide a tiszaligeti csarnokba. Tanok Dezt teszi tovább, Tóró jön lendületből ott, Skins mellett, nincs szabálytalanság, elsőre, aztán másodikra, hogy visszatenné, igen, a 2-22-es csatája. Ez pedig azt jelenti, hogy a hazai csapatból Torró ellen fújnak, és ha minden igaz, az a második személyi hibája lesz már a mérkőzésen, bár egyelőre még nem írták, most már beírják neki valóban második hibája. A másik oldalon Filipovicsnak van 2, valamint Petersonnak. A hazai csapatból pedig még 2 személy gyűjtött be, Rudner, Gábor is, majd ez a végelszámolásnál lehet esetlegesen fontos, ugye Rudner is ott van a pályán, az előbb dobott egy nagyon fontos triplát. Most azonban megint fordíthat a Falko együttese, 33-34 az állás, illetve nem fordíthat, hanem tovább növelheti az előnyét, és akár 3 pont is lehet ez, első büntetője Torrónak, jó egy kézzel, ahogy szokta ő ezt általában elvégezni, ezúttal nagyon pontosan. Somogy is ugott ott valamit Vojcsiknak, hogy hogy próbálja meg kizárni majd Novakovicsot, és aki megint ott van a pályán, összepacsizik éppen Novakovics Vojcsikkal, tudják, hogy neki kellene valahogy ott lepattanót szedni, már ha lesz, de hát Torró meg azt szeretné, hogy ne legyen lepattanó, igaz, a szolnoki közönség zavarja, kipattan a labda, és Vojcsik kezében. 33-35, 2 ponttal vezet tehát a Falco együttese, amikor még 4 perc van hátra az első félidőből. Hát azt gondolom, hogy szokták mondani, és nagyon korán van ehhez még, de lehet, hogy ez egy ilyen egylabdás meccs lesz. De Rudner próbál róla tenni, hogy ne legyen egy 3 pontos engedel, viszonylag tisztán, de ez a 3 pontosa nem jó. Hát Vojcsik pedig itt a felező vonalnál csúszik el, úgy mint ezt tette korábban például Bognár. Hát azért ezek a játékosok igen magasak, és amikor így hirtelen kimegy aluluk a lábuk, hát érdekes mozdulatoknak lehetünk tanúi, meg hát veszélyes, nagyon veszélyes a sportsérülés szempontjából. Minden esetre 33-35-nél jöhet a Falco együttese, Váradi teszi Tanogdeznek a labdát, aki kezdőként lépett ma pályára. Említettem, már sokáig volt sérült. Novakovics kétszer is, hát ez hihetetlen, mintha a korcsolya pályán lent volna. Előbb a bal lábával csúszott meg, aztán a jobb lábával, aztán most Váradi elenged egy 3 pontost, mert telt az idő már nagyon. Ez viszont nem jó. Aztán Somogyi indít, Darhart megy után Novakovicsal szembe, és azt mutatják, hogy két dobás következik. Novakovics későn vette már fel a védekező pozíciót. Persze ettől még nem volt kellemes, végig csúszott ott, úgyhogy ott alaposan törölni kell megint, mert hogy biztos, hogy alkalmatlan ott egyenlőre a játéktér, és Váradi pont ezt reklamálja, hogy kétszer is elcsúszott itt az ember az ellenfél tér felén, ezért telt borzasztóan a támadó idő, mert ugye addig vártak, hogy mi lesz a társ sorsa, elcsúszik, nem csúszik, tovább tudja tenni. Szóval Károly Andi, voltál ilyen mérkőzésen, amikor ennyire csúszott a talaj?
4: Fú, szerintem voltam, de tavaly, amikor ugyanígy közvetítettük a bajnoki döntőt, szerintem ott is volt egy mérkőzés, de lehet, hogy elődöntő volt a Paks ellen, amikor ennyit csúszkáltak a játékosok. Hát igen, az a tiszaligeti csarnok ennyi nézőhöz lehet, hogy egy picit úgy kicsi a belterülete, hogy nagyon gyorsan lecsapódik a pára, és ez ennek köszönhető. Nagyon bízom benne, hogy senki nem fog megsérülni, mert ahogy mondtad, azért, amikor ezek a fiúk elesnek, és így szétcsúszik a lábuk, akkor egy-egy izomhúzódás, az benne van a pakliban, de szerencsére le is kopogom, eddig nem történt ilyen.
3: Lassan folytatódik majd a játék, és Darhart fog két büntetőt dobni, aki egyébként már 12 pontos a mérkőzésen, 4-ként pontosát értékesítette, dobott egy 3 pontos, és eddig 1 pontot dobott büntetőből, azt ugye egy 2-es után ítélték, tehát abban is 100%-os volt eddig, most bedobja a 2-ből az elsőt, és 34-35, 1 pontra csökkenti a Szolnok hátrányát, sőt most már kiegyenlíti, 35-35 az állás, még 3-25 van hátra a fél időből, és akkor jöhet a Falco együttese, Tanohudesz kezébe adták most a labdát, mert hogy lement Perl Zoltán, Novakovics kapja, aztán Váradi fut elé, Váradi Ockinsz mellett tovább teszi, Tanohudesznek mutatja, hogy hova tegye, de inkább Váradinak adja vissza, Váradi eldobja a kettest, és bedobja. 35-37, ismét vezet a Falco együttese. Ugye láttuk a legutóbbi meccsen, a Paks is vezetett viszonylag sokáig, a végén nem bírta a hajrát a Paks csapata. Kérdés, hogy a Falco majd itt hogy bírja egyenlőre, úgy tűnik, hogy jól bírja. Igaz, most a másik oldalon egy szabálytalanság, úgyhogy jöhet a Szolnok együttese, mégpedig Skins jó voltából majd büntetőkkel. Skins most azt nem mondanám, hogy olyan túl sok pontot szerzett eddig még, de hát ő nagyon fontos eleme a csapatnak olyan szempontból is, hogy nagyon jól védekezik. És akkor 2 pontot szerzett ugye eddig, az első büntetője most kimarad. Nézzük a másodikat, tehát az biztos, hogy nem fog már egyenlíteni ebből a támadásból a Szolnok csapata. Pont ott dobja a büntetőt ugye a Falco tábora előtt, nyilván ez nem könnyíti meg a dolgát, mert a falkósok zászlókkal minden módon próbálják zavarni. A másodikat azonban bedobja, 36-37, 3 pontos Kinsz teát. Jöhet Váradi, Palai védekezik most vele szemben, váltogatják a védekezéseket, most Tanohudesz Andrást fogja, Somogyi kísérte ki ide a pálya a jobb oldalára. Váradi teszi vissza a Tanohudesz, Somogyi messze van, de Tanohudesz nem vállalja el, pedig nagyon sok helye volt, inkább megpróbál betörni, aztán Somogyin talán még lökött is az egyik kezével egy kicsit, igen, így van, a játékvezető is ezt látta, úgyhogy jöhet a Szolnok együttese, hát jobban járt volna, eldobja azt a triplát, és Tanohudesznek most ennyi jutott, mert hibázott itt támadásban, Per Zoltán érkezik vissza, hát elég csalódottan jött le a magyar válogatott játékosa. 36-37 az állás, amikor jöhet a Szolnok együttese, tehát ezután a belemenés után. Somogyi teszi Darhártnak, aki most itt van a pályán természetesen. Somogyi, Skins próbált meg zárni, nem sikerült. Váradi ott vele szemben, megint jön Skins. Somogyi, már csak 10 másodperc támadóidő, Skinsnek játszaná vissza a labdát, de Váradi kiütötte a kezéből, nem tudta azt birtokba venni. Az alaponalról jöhet a Szolnok együttese, amikor még 10 másodperc van a támadóidőből, 2:23 a félidőből. Somogyi Ádám keres egy társat, Palai mozdult ugyan, de nem kapta, aztán viszont Skinsről elfeledkeznek, és egy óriási zsákolással átveszi a vezetést a Szolnok együttese. De már a másik oldalon Novakovics, nincs sok idő itt az ábrándozásra. Hú, mit verekszenek ott a labdáért a játékosok, Skins vetődött rá Novakovicsra, meg a labdára, a játékvezetők pedig mutatják, hogy most a kedvezményezett, ha jól látom, akkor a Falco együttese lesz ennél az esetnél, és Peterson érkezik majd vissza a pályára, de időkérés a Falkónál, 38-37-re vezet a Szolnok, 2:11 a félidő vége előtt, Károly Andi.
4: Egyébként most lehet a mérkőzésben egy fordulópont, hogyha ezt a Szolnok jól kihasználja most ezt az időkérést, mert itt ebben a védekezésben is egy rossz kommunikáció volt Falco oldalról, majd a másik oldalon Novakovics teljesen egyedül, vagy teljesen fölöslegesen elkezdett hátat fordítani a pályának és pozíciózni, nem is igazából pozíció helyen, hanem kintebbről, és ezt nagyon okosan észrevette az odasegítő szolnoki védő, és be tudták csapdázni, majd aztán elesett, és nem lett a támadásból semmi. Úgyhogy ezt meg Milos Konakov meg is érezte, és azért kérte az időt, mert erre most szerintem nagyon nagy szükségük volt. Viszont észnél kell lenniük, mert ha ezt megragadja a Szolnok, akkor kialakulhat egy nagyobb különbség akár a fél időre is.
3: És a szolnoki publikum is érzi ezt, amit Károly Andi mondott, és a szolnoki publikum talpon, és megpróbálják elnyomni a Falco szurkolókat. Hát nyilván azért emberfölényben vannak, de hát majd a második mérkőzésen ez fordítva lesz, és érkeznek most már vissza a szolnokiak is, Skins, Palai, Somogyi, Darhárd és Barnes a Szolnok csapatában, még a másik oldalon Bognár, Torró, Perl, Novakovics, valamint Peterson, ő dobja majd éppen be a labdát az alapvonalról. Hát az ő pontjai még egyelőre hiányoznak a Falco együtteséből, és most a bedobása is majd, hogy nem későn kerekedett. Torró kapta végül is, Torró megpróbálja Skins mellett egyedül, már menne ott Palai segíteni, aztán Torró befordul, Skins beleüt, Somogyi pedig összeszedi ezt a lepattanót, Palait indítja, Palai pedig arra is figyel, mert Novakovics is megállt előtte, hogy nehogy egy támadó szabálytalanságot kövessen itt a félpályánál, meg is tudott állni, és jöhet a Szolnok együttese, 38-37, tehát az állás. Somogyi Torró mellett kiteszi a szélére Palainak, Palai jobb oldalra, és bedobja! Óriási triplát dob Palai Tamás, és ezzel 41-37-re vezet a Szolnok együttese, másfél percnél alig van több az első fél időből. 4 pontos tehát a szolnoki előny, amikor Peterson megpróbálott Somogyi mellett elmenni, bedobja a kettest, és Somogyira még ráfújnak egy faultot is. Tanos András különben azért is ment le, mert már 3 személyi hibája van a Falco együttesénél, és hát azért hosszú lesz még ez a mérkőzés, és látható, hogy vannak itt a csapaton belül is a játékosoknak hullámzó teljesítményei. A 2 11 pontos viszi a prímet a Falkónál támadásban, Novakovics és Perl 11-11 pontot szerzett, míg Darhárd a másik oldalon 12 pontig jutott a mérkőzésen, és a többiek tőle messze elmaradva követik, de nem is ez a lényeg. Perl, illetve Peterson büntetője nem jó, úgyhogy 41-39, 2 pontos marad a különbség a Szolnok csapatának javára. Kimaradt tehát ez a büntető, előtte azonban jó volt az a kettes. Most Peterson védekezik ott Somogyival szemben, aztán Barnes teszi tovább a labdát, Palai egy újabb 3 pontos kísérlet most a bal oldalról, ez azonban nem volt jó, 41-39, akár át is veheti a vezetést a Falco együttese. Peterson teszi tovább Torrónak, ő biztos nem fogja onnan eldobni, Per Zoltán viszont Skinszel szemben, Palai is jön segíteni, nem nagyon talál társat, kiesik a kezéből a labda, és azt mutatják, igen, hogy lépés hiba, mert ráborított a labdára, elmagyarázza neki a játékvezető, hogy itt álltam, pontosan láttam, hát van ebben valami, az az igazság, én is láttam, hogy volt valami ilyen, de Károly Andra meg tudja mondani, mert hogy megint időkérés következik Szolnoki oldalon 41-39-nél, 54,7 másodperccel a félidő vége előtt. Szóval Andi, ez lépés volt?
4: Hát megmondom őszintén, így a visszajátszásból, amikor a játékvezető lefújta az eseményt, akkor nem volt lépéshiba. Előtte én éreztem egy kicsi totyorgás, de utána még várt a játékvezető, és amikor a sípjába fújt, szerintem ott az már nem volt lépéshiba.
3: Minden esetre azért nagyon egyedül hagyták ott Perzolit, nem nagyon volt, aki kérje tőle a labdát. Na hát nézzük akkor, 41-39, és lassan véget ér az időkérés. A szolnoki csapat kérte ki második idejét, a Falco együttese egyet kért még eddig az első félidőben, és most már majd lassan jönnek vissza a mérkőző felek, nekünk pedig van időnk arra, hogy elmondjam, hogy a szolnok együtteséből a kétpontos kísérleteknél 15-ből 9 az, amelyik utat talált a gyűrűbe, a három pontosoknál pedig 13 kísérletből 6 érkezett célba, és 7-ből 5 büntetőt dobtak be a hazai csapatból, míg a másik oldalon a Falco együttesében ott 21-ből 12 kétpontos, itt nagy a különbség, igaz több a kísérlet, de nem olyan jó a mérleg, aztán a három pontosokból, hát ott még nagyobb a különbség, mert 12-ből 4-et tudtak bedobni, és ebből 3-at ugye Novakovics szerzett, és 5-ből 3 büntetőt értékesítettek. Na akkor a Szolnok elkezdte oda a bedobással, Somogyi hozzáállt a felezővonalon, aztán Torrora vinné rá, Skins próbálott meg zárni, de Somogyi nem tudott elmenni, most ott Peterson is besegített. Darhard, Bognár támadja keményen, már csak 7 másodperc a támadó időből, Darhard egyre nincs dobóhelyzetben, aztán mégis eldobja a kettes, de hát ez nem volt igazi dobóhelyzet, nem is ment be. Perl Zoltánhoz pattan a gyűrűről a labda, Peterson irányíthat, 41-39, még van hátra 25 másodperc ebből a játékrészből. A Falco mindenképpen pontot szeretne szerezni, hogy újra náluk legyen a vezetés, vagy legalább döntetlen legyen. Peterson pedig Somogyi megáll előtte, kiteszi a jobb könyökét, és Somogyi pedig csúszik be egészen oda a palánkig, ez pedig azt jelenti, hogy támadó szabálytalanság. Hát már ez a sokadik a Falco részéről, majd erre is biztos fog mondani valamit később Károlyi Andrea, minden esetre.

0: Ő nevét emlegették, nem nagyon szeretik ugye itt Szolnokon, de hát szokott ez így lenni az ellenfél játékosával szemben, főleg ha esetleg már sok borsot tört a csapat orra alá. 42-39-re vezet a Szolnok, és akkor most támadhat még a büntető után. 3 pontos különbség, már csak 10 másodperc, azért nincs túl sok idejük. Somogyi kibújik a szorításból, nem volt ott szabálytalanság, azt mutatják a játékvezetők. Barnes teszi tovább, Darhart még Tórót mellett tovább teszi, és Bognár pedig Vojcsik kezéből kivarázsolja a labdát, igaz Vojcsik mutatja, hogy megrántották a könyökét. Minden esetre az első félidőt követően 42-39-re vezet a Szolnok együttese, ugye 20-19 volt az első negyedet követően, és 42-39 most a félidőben. Hát Andi, azért erre mondj valamit például, hogy ugye elég sok a támadó szabálytalanság a Falkónál.
1: Igen, amikor megvan az ütközés, akkor mindegyik játékos kézzel egy picit rátol az emberére, hát jelen esetben Somogyi Ádámra, mert szerintem ő harcolta ki szinte az összes támadófaltot. Egyébként nagyon jó helyen van az ütközés pillanatában Somogyi Ádám. Nagyon szépen megérzi a pillanatot, és hát a merít egy kis lendületet abból a karmozdulatból, és ugye hátra esik, de mindenképpen fújhatóak voltak szerintem ezek a támadófaltok.
0: Itt pedig akkor a szünetben 42-39-re vezet a Szolnok a Falkó ellen, és a zöldfehérek a fehér-zöldek ellen játszanak utánpótláskorú játékosok itt a szünetben mérkőzés a Szóval stúdiói.
2: Köszönjük szépen Balogh Balázsnak, a hírek előtt pedig emlékeztetőül még egy végeredmény a férfi jégkorong A csoportos világbajnokságról. A nyitó mérkőzésen, számunkra nyitó mérkőzésen Magyarország-Finnország 1-4. Következzenek a hírek.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: A Győr a magyar bajnok labdarúgó NB1-ben megnyílt a nagy közönség előtt a Karmelita Kolostor, egyelőre marad a borongós esős idő. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
3: Sporthírek.
4: A Győr nyerte az aranyérmet a labdarúgó NB1-ben, miután az utolsó fordulóban 1-0-ra győzött a Kisvárda vendégeként. Az Eto így a bajnokok ligája selejtezőjében indulhat majd. A mai játéknapon a Ferencváros 3-0-ra verte otthon a Zalaegerszeget, és ezüstérmes lett. Az FTC kupagyőztesként az Európa Ligában szerepelhet. A bronzérmet a Pax szerezte meg, miután 3-1-re nyert a Diósgyőr otthonában, és a Konferencia Liga selejtezőjében kezdhet nyáron. A házigazda Debrecen 2-1-re nyert az Újpest ellen, ezzel a negyedik helyen zárta a bajnokságot. A debreceniek ezt követően a hivatalos oldalukon bejelentették, hogy az eddigi spanyol vezetőedző Sergio Navarro szerződése lejártával távozik. A bronzéremért játszott az Esztergom a női kézilabda Európa Ligában, mivel 33-30-ra kikapott a házigazda francia Dijontól a négyes döntő elődöntőjében. A magyar csapat ellenfele holnap a dán Viborg lesz a helyosztón. Négyes döntőbe jutott a Ferencváros a női vízilabda bajnokok ligájában. Az FTC 18-16-ra nyert az UVS-e vendégeként, így kettős győzelemmel biztosította helyét a legjobb 4 között. Az elődöntőben búcsúzott a BVSC a női vízilabda Eurókupától. A budapesti csapat az idegenbeli döntetlent követően 11-4-re kikapott a spanyol Katalónia együttesétől odahaza a párharc visszavágóján.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Megnyílt a nagy közönség előtt a Karmelita Kolostor és Budai Várban. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be, és a résztvevők egyebek mellett megnézhették, hogy az elmúlt 7 évben hol tartotta a kormányüléseket és a kormányinfókat az Orbán kabinet. Felmentette Havasi Bertalant a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát Magyar Péter miniszterelnök. Havasi Bertalan korábban hosszú éveken át Orbán Viktor sajtófőnöke volt, majd tavaly nyáron került a kabinetirodához. A felmentéséről szóló döntés ma jelent meg a magyar közlönyben. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban, a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban holnap délutánig zajlanak a programok.
3: Közlekedés.
4: A 31-es főúton Nagykeltánál a 67-es kilométernél árokba hajtott egy autó, a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívül itt lehet az utakon, írja meg

0: üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a borult esős idő, holnap nyugat-délnyugat felől azonban felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Éjszaka 7-13, majd napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: Ez a körkapcsolás a mikrofonnál továbbra is Bera Emese. Közgyűlést tartott ma a Magyar Olimpiai Bizottság, amelyen a Nemzeti Sportrádió riportere Somogyi Zsófia is részt vett. Az ott készült interjúkat is a közgyűlés egyéb részleteit Cserjés Bendegúz foglalja össze.
4: A MOB mai közgyűlésén értékelték a 2026-os milánói cortinai téli olimpiát, valamint a teljes mögöttünk álló évet. A bizottság emellett a jövőbe is tekintett a Los Angeles-i nyári olimpia kapcsán, ezek mellett kilátásba került egy jövőbeli budapesti olimpia is. A közgyűlésen ugyanis részt vett Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, aki arról beszélt, hogy van rá esély, hogy a főváros képes lehet megszervezni a játékokat. Azt is kiemelte, hogy politikai oldaltól függetlenül az olimpia megszervezése közös ügy lehet. Hamarosan ezekről is szó lesz, most viszont Somogyi Zsófia interjúja következik Gyulai Zsolttal, a MOB elnökével, aki a téli olimpiáról beszélt először.
5: Vegyük külön a havas és a jeges sportágakat szerintem, mert Magyarországon azért, ha őszinték akarunk lenni, akkor a jeges sportágakban van esélyünk. A jeges sportágak fejlődése az pedig attól függ, hogy a jégfelületek arányát tudjuk-e növelni Magyarországon. A jégkorong az egy nagyon népszerű és nagyon fontos sportág, mint csapatsportág, és szerintem rendkívül jól fejlődik Magyarországon, még több csapat kellene, és természetesen jégcsarnok. A short track pedig ugye azért a Liu testvérek távozásával nyilván ahhoz képest meggyengült, de azért az utánpótlás nagyon jól halad. A havasportágakban meg egy-egy versenyzőnk van, akiknek a szülei mondjuk megengedhetik azt, hogy külföldön tanuljanak, vagy abba az iskolába járjanak, ahol például ilyen oktatás van, vagy ilyen képzés. Úgyhogy ez központi segítséggel a havasportágokban nagyon nehéz előre jutni. Ezt reálisan kell látnunk.
4: A múltról már volt szó a téli olimpia kapcsán, és hamarosan a jövőről is szó lesz a Los Angeles-i nyári olimpiai játékokról. Most viszont térjünk át a jelenbe, hiszen díjazottjai is vannak a közgyűlésnek. A MOB tiszteletbeli tagjává választották Altorjai Sándort, a Magyar Torna Szövetség főtitkárát. Életmű díjat vehetett át Patakfalvi Miklós, a magyar tekvándó ikonikus alakja. MOB érdemrendben részesült Hargitai András, olimpiai bronzérmes, világ és Európa bajnok úszó, Nagy Róbert EB ezüst és bronzérmes súlyemelő, illetve Téglesi György, a sportkórház vezető főorvosa. A Magyar Olimpiai Bizottság média díját pedig munkatársunk, a Kossuth Rádióban és Nemzeti Sportrádióban szerkesztő műsorvezető Bera Emese kapta. Somogyi Zsófia kérdezte.
6: Emese, szívből gratulálok a MOB média díjhoz, ez nem az első. Neked mit jelentenek ezek a díjak?
7: Köszönöm szépen először is. Mondhatnám, hogy sokat, de szerintem te sem nagyon ismersz olyan sportújságírót, aki azért csinálja, hogy díjakat kapjon. Nyilván nagyon jó, amikor ilyen fajta visszaigazolást kap az ember, és megerősíti a folytatást illetően. Jól esett, hogy a MOB közgyűlésen vehettem át, de raktározom, szeretettel gondolok rá, és megyünk tovább.
6: Ilyenkor azért összegzel, vagy visszatekintesz, vagy úgy számot vetsz egy-két dologról, amit mégiscsak azért a nagyon szép példaértékű sportújságírói pályafutásodban eddig végeztél?
7: Az azért talán túlzás, hogy összegzek. Inkább azt mondanám, hogy amikor ugye elhangzik egy beszéd, akkor azt nyilván előtte magával az érintettel egyeztetik, és akkor utána kellett gondolnom egy-két évszámnak, hogy már milyen régóta vagyok itt, és hogy mik történtek, de azért remélem attól még messze vagyok, hogy a pályafutásomat kelljen összegeznem.
6: Hát nem is feltétlenül összegzés, de akár mondjuk az eddigi két olimpia is, amit elhangzott, amin ott lehettél azért. Volt egy Európa játékok, és akkor még amúgy nem is beszéltünk, hogy mennyi minden élmény is fűz téged egyébként ahhoz, amit csinálsz, és talán ez az egyik legszebb része a mi szakmánknak, hogy ezt szeretetből csináljuk. Mi az, amit azért így szívesen kiemelsz, vagy mire szívesen visszagondolsz?
7: Nyilván ez a legfontosabb ebben, amit te is mondtál, hogy mi ezt szeretjük csinálni. És ezért nem csak az ilyen alkalmakkor, hanem általában egy-egy munkanap előtt is azért úgy belegondol az ember, hogy amit mi csinálunk, azt lehet, hogy egy másfajta munka mellett hobbiként csinálnánk, és mennyire szerencsések vagyunk, hogy mondjuk beszélgetni kell sportolókkal, vagy el kell menni egy-egy meccsre, és mennyire jó, hogy most nem azt mondom, hogy ezért még fizetnek is, hanem hogy valóban ezzel kell törődnöd, és ezzel törődhetsz. Nyilván az itt elhangzott, hogy ugye volt szerencsém, de ezt te is tudod, hogy ez milyen jó olimpiai aranyérmet közvetíteni a rádióban. Gulyás Michelnél volt szerencsém ott lenni, Nyágúj Gergellyel együtt közvetítettük a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban. Nyilván az egy nagyon kiemelkedő, mert hogy ez eddig nem adatott meg, remélem, hogy nem ez volt az utolsó, de nekem egy bármilyen kézilabda meccs, egy sportlövő esemény, egy bármilyen hosszabb beszélgetés egy sportolóval, az mind-mind olyan, amire úgy szívesen emlékszik vissza az ember, és emlékezteti magát, hogy milyen jó, hogy ezt csinálhatja.
6: Mik azok az elvek, amik mentén egyébként te dolgozol egyrészt a rádióban, meg egyáltalán hogyan te erre a szakmára tekintesz?
7: Szerintem egyébként ez ugye elhangzott, hogy mikor kerültem ebbe a körbe, hát az nem ma volt. Tehát azt azért mondhatom, hogy rutinosnak számítok. Itt elhangzott Antal Ildikó neve, aki először adott nekem munkát egy hírügynökségnél, a Veszteltvesz hírügynökségnél. Tőle nagyon sokat tanultam, és rengeteget tanultam Lantos Gábortól, aki annak idején a Magyar Rádióhoz hozott. Tehát olyan alapokat tett le, vagy tetetett le velünk a rádiózással kapcsolatban, hogy szerintem én azóta is abból élek, és azt tekintem kiindulópontnak, és hát akkor erre jönnek az évek, amikor nyilván, hogyha rosszul csinálsz meg egy interjút, vagy nem úgy készülsz fel, akkor az első pár évben azt mind meg kell tanulnod, hogy milyen hibákat kerülj el, vagy aztán majd legközelebb ez ne forduljon elő, és szerintem hát ezen sajnos már túl vagyok azokon az éveken, amikor tapasztalatot kellett szereznem, úgyhogy hát sajnos az idő az, amit ebben a munkakörben már eltöltöttem.
6: Szerinted mitől jó sportújságíró, egy sportújságíró?
7: Ezt talán mindig Novotny Zoli bácsi szokta mondani, hogy szeretni kell a sportolókat. Többször fordult már elő, hogy a gyerekekkel vagy fiatalokkal kellett beszélgetni, akikkel azért nem olyan könnyű, nyilván ezt te is tudod, mert nem szeretnek nyilatkozni, nincs tapasztalatuk ebben, nem tudják, hogy kell, és akkor, amikor egy ifjú sportolóval elkezdesz beszélgetni, és először csak egy-két szavas válaszokat kapsz, és utána minél tovább beszélsz, és látod rajta, hogy kezd feloldódni, és mondjuk már legalább egy bővített mondatban válaszol, az legalább annyira jó érzés, mint mondjuk, nem mondom, hogy mint egy olimpiai aranyat közvetíteni, de egyébként, mert hogy ez egy másfajta munka, és ugyanúgy érzed magadban, hogy ez is fontos, hogy kihozd mondjuk a gyerekekből, vagy a fiatalokból azt, hogy megbízom benned, hogy úgy válaszol, ahogy te szeretnéd, hogy válaszoljon. Tehát igen, alapvetően én interjúzni szeretek a legjobban.
6: Mi az, ami amúgy téged a jövőre tekintve a leginkább visz előre, amiket mondjuk még úgy szeretnél ebben a szakmában akár megtapasztalni, újra átélni, vagy akár mondhatni még nagyobbakat álmodni?
7: Az egy nagyon fontos szó volt, amit mondtál, hogy újraélni. Mert hogy akár ugye nézőként, hogyha látsz egy olyan mérkőzést, ahol szurkolsz az egyik csapatnak, és egy nagyon izgalmas végjátékban nyer az a csapat, akkor milyen boldog lehetsz. Újságíróként is nyilván nem szurkolunk csapatnak, de amikor mondjuk egy magyar válogatott játszik bárkivel, akkor szurkolhatsz úgy, mint egy szurkoló, és tudjuk, hogy mindenki szurkol is, mert hogy nem is akarjuk magunkat egyébként távol tartani a sportolóktól, és hogy ezt újra és újra átélheted, az szerintem sokkal fontosabb, mint hogyha most kitűznék egy olyan célt, hogy remélem egyszer majd egy sportlövő olimpiai aranyérmet közvetíthessek. Tehát nem, ilyenféle céljaim nincsenek. Azt, hogy ezt csinálhassam még nagyon sokáig, hogy beszélgethessek, hogy legyek kíváncsi, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit hoz majd a jövő, de én nem tervezek.
4: Bera Emesét hallották, akinek innen is gratulálunk a MOB Média díjához. Összeállításunk elején megígértem, hogy nem csak a múlttal és a jelennel, hanem a jövővel is foglalkozunk. A Los Angeles-i olimpiáról Somogyi Zsófia Gyulai Zsoltot, a MOB elnökét, és Fábián Lászlót, a MOB főtitkárát kérdezte.
5: Gyakorlatilag az olimpia utáni évben is születtek jó eredmények. Párizsban azért, ha az átlag életkort megnézzük, az érmesek átlag életkorát, fiatal csapatról beszélhetünk, ez Los Angelesre még inkább beérhet, és mellé jöhetnek olyan fiatalok, akik jók.
6: Vannak olyan a sportprogramban változások az olimpiai programban, ugye 5 új sportág lesz majd ott, akárcsak ugye a fallabda vagy a krikket. Most melyek azok a sportágok, ahol a magyar szempontból most az újakra koncentrálva jól állunk, mennyire kell ismerkednünk ezekkel?
8: Valóban 5 új sportág van, és a fallabdát említette ön is, gondolom nem véletlenül. Ott vannak olyan nemzetközi eredményeink az elmúlt 10 évből, ami reménnyel tölt el minket, hogy a kvalifikáción úgy szereplünk, hogy lesz fallabdázó. Éppen az ön előtt beszéltem a krikket magyarországi elnökével, a krikket szövetséggel. Őket is próbáljuk segíteni, próbáljuk őket is olyan helyzetbe hozni, hogy egyáltalán a működése, az a működésük is megfelel legyen. Mi már Brisbane-ben is gondolkozunk, már a Brisbane-i részvétel, az arra történő felkészülés is napirenden van nap, mint nap a Magyar Olimpiai Bizottságon.
4: Volt szó Milánóról és Cortináról, Los Angelesről, most Fábián László egy pár szóban megemlítette már Brisbane-t is, de a közgyűlésen beszéltek még egy nagyon fontos helyszínről, Budapestről. Összeállításunkat pedig Gyulai Zsolt mobelnök gondolataival zárjuk a lehetséges budapesti olimpia rendezés kapcsán.
5: A budapesti olimpia egy olyan nemzetű ügy lehet, amely óriásit lendíthet. Nem csak egy infrastruktúrális fejlesztés, hanem az emberek lelkében való nemesebb cél érdekében az összefogás alapja lehet. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, ahogy a főpolgármester úr is mondta, azért most már több mint egy éve, másfél éve dolgozunk ezen az ügyön közösen, és van esélye arra, hogy akár a 36-os vagy a 40-es olimpiára esélyesként pályázzunk. Budapestnek égetően szüksége van egy nagy célra, ami alapján a rég elhalasztott fejlesztések beinduljanak. Szerintem Budapestnek ez egy óriási esély, és az országnak is egy óriási esély, és lenne egy olyan nemzeti ügy, ami kártoktól, mindenféle véleménytől függetlenül összetartja a magyarokat, és egy célért küzdenénk.
3: Visszatérünk a labdarúgáshoz, legalábbis egy interjú erejéig. Hallhatták, hogy a labdarúgó fizligát a Győr nyerte, most a csapat menedzserét, Világi Bálintot halljuk, akivel Cseszegi Balázs beszélgetett.
9: Világi Bálint, amikor átvettétek az Etót, akkor a 12. helyen volt az NB2-ben. Nem tudom, 4 éve, 3 év kellett hozzá, hogy idáig jusson el, és bajnoki címet ünnepeljetek. Ez milyen érzés?
10: Milyen érzés egy bajnoki címet? Csodálatos! Kifizetődik minden, amiért dolgoztál, és meg egy picit több is. Ez egy álom, és ez ad motivációt, hogy dolgozzunk tovább. És egy viszonylag egy eredmény ahhoz, tudjuk, hogy jó úton járunk, és amit csinálunk, azt jól csináljuk.
9: Az elmúlt hetekben már se hallottunk, hogy az a kérdés, hogy Eto'o lesz a bajnok, vagy folytatja a bajnoki sorozatát a Ferencváros. Ti hol hittétek el, akár ti vezetők, hogy ez most már meg lehet?
10: Mindig, az elejétől mindig úgy dolgozunk, hogy a lehető legjobbat akarjuk elérni. És úgy nem tudunk kimenni a pályára, hogy döntetlen, vagy talán második hely, talán harmadik hely. Mindig a legjobbat nyújtsuk, és sikerült, összejött.
9: És más utat választottatok, mint mondjuk a Ferencváros, hiszen rengeteg fiatal, saját nevelésű játékossal, rengeteg magyar játékossal értetek fel a csúcsra.
10: Igen, hát hittünk ebben, ez egy jó út, a fiatalokat motiválni kell, és megmutattuk, hogy így is lehet, és el lehet írni sikereket. Magyar szabállyal, fiatal szabállyal, akademistákkal, mindennel.
9: 4 válogatott játékosa van a csapatnak, ez is legalább akkora siker, vagy mondjuk, hogy majdnem akkora siker, mint a bajnoki cím.
10: Igen, nagyon örülök neki, és szurkolunk neki.
9: Hogyan tovább, most a szurkolókat nyilván az ünnep mellett, az is érdekli, de beszéljük az ünnepről. Hol lesz az ünnep Győrben, meg mikor?
10: Holnap lesz az érem átadás a stadionban, 3 órától mindenkit várunk szeretettel, remélem, hogy egy nagyot tudunk együtt ünnepelni, és a Bajnokok Ligája a következő lépés.
3: Labdarúgás után ismét kosárlabda, vissza a bajnoki döntőhöz és vissza Balogh Balázshoz.
11: 2 perc 15 másodperc telt el a harmadik negyedből, és vezet 47-43-ra a Szolnok a Falkó ellen, és most éppen Torróval szemben szabálytalankodtak itt a szombathelyiek közül, úgyhogy majd jöhet a Falkó együttes, és már 3 személyi hibát összeszedett itt a Szolnok rögtön a harmadik negyed elején, nem is Torróval, hanem Peterson ellen fújtak végül is, mármint hogy vele szemben szabálytalankodtak, és akkor dobhat büntetőket. Egyébként ezen a mérkőzésen eddig mindössze 2 pontig jutott, most már 3 pont ez a 2. Nyilván nem is Peterson, bocsánat, Váradi Benedek volt az, aki ellen fújtak. 47-44 az állás, tehát ezzel a büntetővel, de hát Váradinak a pontjára is nagy szükség lenne, ha Falkó idegenben szeretné elvenni a Szolnok pálya előnyét. Most egy kicsit közelebb került ehhez a Falkó, hiszen 47-45 az állás, pedig itt a harmadik negyedet a Szolnok kezdte jobban. Aztán Krajnszki már a másik oldalon, Somogyi most jön ki onnan a palánk alól, Váradi kísérte ki. Somogyi elviszi Toromelt, visszateszi Krajnszkinek egy három pontosra, az pedig nem jó. És ott eltalálta Váradi, ha jól láttam, Somogyi Ádám arcát, aztán összebarátkoznak már, de Somogyi először nagyon reklamált, hogy volt ott egy könyökös, talán Bognárra mutatott, nem, Váradival összepacsiznak. 7 perc, 22 másodperc van hátra a harmadik negyedből, az alapvonalról jön majd a Szolnok együttese, és a játékvezetők még ott beszélgetnek, Per Zoltán sem érti, hogy mi történt, hogy most miért fújtak, de folytatódik most már a játék. Dárhát levált most ott Perlől, akit eltakarítottak előle, és Dárhát pedig kihasználja, mert tisztán dobhatott, és már 17 pontos a mérkőzésen, eléri az 50 pontot a Szolnok, 50-45-re vezet, amikor 7 perc, 11 másodperc van még hátra ebből a játék részből. Nagyon sok tehát még ebből a meccsből, és talán most egy kicsit lassabban is folyik a játék, mint az első negyedben, ami nagyon gyors volt, és akkor is a Szolnok vezetett. Most pedig Bognár megugrasztja emberét, 1-3 pontos, és betalál egy triplával a center. Ez mindig nagyon jól jön egy csapatnál, hogyha a center 3 pontos tud dobni, és Bognár most maga biztosan dobta be, hogy elugrasztotta emberét, az nagyon szép volt, és most már akkor, ha jól számolom, akkor 9 pontos a mezőnyből. Nézzük, most megszerzik a lepattanót, és éppen Bognár az, aki Barnes elől még összeszedi. 50-48-nál jöhet tehát megint a Falko együttese. Most jobb szériában van egyelőre a fekete vezetes csapat, Bognár pedig újra triplát dob, és bedobja ezt is most a bal oldalról. Megjött az önbizalma az első triplától, és átveszi a vezetést a Falko együttese. 51-50, Bognár nagy pillanatai ezek. Bognár, említettem, aláírta az új szerződését, talán ez is feldobja. Minden esetre már 12 pontos és két triplát dobott. Somogyi pedig válaszol rá, ráadásul Toró ráesett, egy három pontost elhelyezett, hogy Somogyi eddig azért nem annyira szaporázta a pontgyártást, mert nagyon jól védekeztek vele szemben, de 7 pontos ezzel immár, és még dobhat majd egy büntetőt is. És akkor most azt nézem, hogy a szolnoki csapatból odahívják a játékosokat, amíg Somogyi az első büntetőjét dobja, nem állnak fel addig ott. Meg van egy törlés is egyébként, kihasználják a szolnok ezt az időt, hogy egy kicsit elmagyarázzák, hogy mi kellene változtatni a védekezésen, mert az nem tetszett a szolnoki kispadnak. 53-51, tehát láttunk két Bognár triplát, aztán Somogyi is triplázott, és 6-0-50 hátra a harmadik játékrészből, amikor Somogyi még egy plusz büntetőt is dobhat, és mint említettem, eddig ő 7 pontot szerzett, 3-ból 2, 3 pontos, hát a két pontosai eddig nem túl jók, mert hogy 5-ből egyet sem dobott be. Nézzük most a büntetőzése, hogy hogy alakul. Kiperdül a gyűrűből, úgyhogy marad ez a 2 pontos különbség a szolnoki csapat javára. Visszafordították ugye most az imént Perl Zoltán, Dárhárd egy pillanatra oldalra nézett, Perl pedig ezt kihasználta, ahogy elnézett Dárhárd balra, ezt látta és elindult a jobb keze felé, végigvitte és be is dobta. 53-53, elképesztő izgalmak ezen a mérkőzésen, és hát nem lehet tudni, hogy majd ki jön ki jobban belőle. Voltak jó szakaszai a Szolnoknak, voltak jó szakaszai a Falkónak. Most egy bejátszásod a centerposztra, Barnes tudja tovább tenni, és Dárhárd kilépett az oldalvonalon, itt ahogy megkapta a labdát, próbált meg Bognár mellett indulni a gyűrű felé, és a játékvezető azt mutatja, hogy kilépett a vonalon. 53-53-nál, tehát a saját tér feléről jöhet ugye a Falko együttese Várad irányításával. Novakovics is ott van a pályán, aki nagyon jól kezdte a mérkőzést, 3 triplát dobott már különben a meccsen. Aztán most Toró kapja, Pernek nem tudta oda tenni, mert arra figyeltek, de a másik oldalon tisztán Novakovics, és bedobja. Ugye említettem, hogy hol tart, annyira elvédekezte magát a Szolnok, hogy Novakovics köszönte szépen, szinte még integetett is, hogy köszi, és bedobta 14 pontos ezzel, és Novakovicsnak nagyon jó a tripla mutatója, hiszen 5-ből 4-et beszólt. Krajnszki, ő azért egyelőre adós még a pontokkal ezen a mérkőzésen. Krajnszki most egy 3 pontost eldob, rövid, ide-oda pattog a labda, végül is ott a 3 pontos vonalon kívül szerzi meg Toró, mert odáig került egy-két kézről. 53-56-nál tehát most jöhet megint a Falkó, és vezethet akár több ponttal is, akár 5-tel, akár 6-tal. Perl pedig elviszi, kimarad az ígyszer, megpróbálta Tóró pöcizni, nem ment be, Novakovicshoz kerül egy hárompontos, és kiperdül a gyűrűből. Már-már bent volt, de kidobta a hazai gyűrű. Nagyon kellett ez most a Szolnoknak. Per Zoltán pedig szabálytalankodik. Krajnszkival szembe, ott Skins mögül kibújt, és odaütött, és kettőt dobhat majd a Szolnok együttese, de úgy látom, talán még egy technikait is fújtak. Hát nagyon érdekesen alakul eddig ez a harmadik játékrész. Ugye, Károly Andi?
12: Fú, nagyon, nagyon érdekesen, amikor ellépett a Szolnok 47-41-re, akkor azt hittem, hogy itt nagyobb változás áll be. Aztán gyorsan úgy gondolta Bognár Kristóf, hogy visszaállítja az eredményt a szorosra. Aztán azóta ide-oda mennek a kosarak, és igazi döntő hangulat van.
11: Per Zoltán ellen pedig nem fújtak, hanem Per Zoltánnal szemben volt szabálytalan ott az árásnál. Skins, úgyhogy megkapta a Falkó a labdát, de Torró kihagyta az ígyszer, és Per Zoltán most szabálytalankodik Somogyi Ádámmal szemben itt a Falkó kispadja előtt, a felezővonal környékén. Úgyhogy már megszerzi a negyedik személyi hibáját a Falkó, azaz a piros zónába kerül. Nem, még csak a másodikat, bocsánat, a Szolnoknak van 4, 53-56. Somogyi vele szemben most ott Novakovics védekezik. Megpróbálnak labdát szerezni, Darhard ellé Perl mellett, visszateszik Somogyi, Palai kapja aztán tisztán, és ezt a tiszta dobást Palai nem is szokta kihagyni. 56-56 az állás. Palai három pontosa is jókor jött megint, csak úgy, mint korábban, mert hogy dobott már egy három pontost, és 8 pontos a mérkőzésen. Darhard 17 ponttal messze a Szolnok legeredményesebbje. Bognár Kristóf, most már figyeltek rá, nem tudta eldobni, ott volt mellette Barnes, ott a bal oldalról próbálkozott volna, de Perl próbálkozhat egy tempóval, befordul, és ezt ő szépen helyezte most ett alá a gyűrűben, és Perl már 17 pontos a mérkőzésen, csak úgy, mint Darhard, de 14 pontot dobott Novakovics, és Bognár is 12-ig jutott a Falkóból, tehát hárman viszik igazán a Falkó csapatát, a többiek nem nagyon szólnak hozzá a pontgyártáshoz, most pedig Váradi, aki Skins mellé került ott védekezésben, megfogja Skins kezét, úgyhogy rá is fújnak egy szabálytalanságot, és érkezik Tanov, de ez Perl Zoltán helyett, Keller pedig Bognár Kristóf fejét foglalja el a pályán. Hát Perl Zoltán is nagyokat fújtatott, hát természetesen óriási teher, nyomás és fizikai erőkifejtés az, amit meg kell élni a mérkőzésen, és ezt látva, ahogy bejött Keller, most beküldik Skins helyett Molnárt. Ezt korábban is láttuk már, úgy látszik, hogy csere válasz van rögtön, és akkor így most Skins is tudja egy kicsit fújni. Az alapvonalról Somogyi dobhatja be a labdát, 3-18-al a negyed vége előtt. Somogyi most egy három pontos kísérlet, túldugja a gyűrűn. Barnes eltalálja ezzel a visszajátszott labdával, az alapvonalról visszajátszott labdával a gyűrű alját, és a játékvezető mutatja, hogy jöhet a Falkó együttese 56-58-nál, tehát 2 ponttal még vezet a Falkó, és támadhat. Palai Váradinak próbált meg ott zavart okozni, de hát nem sok sikerrel, nyilván nem is az volt a cél, csak hogy egy kicsit mégis úgy fölvegye a tempót. Tanok, de ez Somogyi védekezik vele szemben, aztán Palai felé vezeti, majd Barnes, és ott hagyja. Elindult Tanok, de ez és kiperdül a labda a gyűrűből, nem láttak szabálytalanságot, Molnár megszerzi a lepattanót, Palai pedig Somogyit hozza a játékba. Visszazárt azonban a Falkó, nem tudott gyors támadást vezetni a Szolnok. Most Torró maradt ott Somogyi mellett, kíváncsi vagyok rá, hogy Molnár mikor kapja. Most Novakovicsnál, aztán visszateszi Somogyinak, Somogyi belép oda a két pontos területre, egészen a közelről a trapéztól engedte el, de kimaradt ez a dobása is. Ezek a két pontosok, említettem már, hogy Somogyinak nem mennek ezen a mérkőzésen, hát most tovább rontotta a statisztikáját. Egy kicsit most beállt az eredmény, Váradi dobel egy három pontos, de a gyűrűt épp, hogy elérte Váradi Benedek próbálkozása, a lepattanót pedig megszerezte már a Szolnok. Palai a másik oldalon, ő is onnan dobott az előbb egy hármas, ezúttal is bedobja Palai, teljes extázisba borítva ezzel a hazai publikumot, 59-58-ra ismét a Szolnok vezet, 2-0-5-tel a játékrész vége előtt. Palai most az, aki húzza a Szolnok csapatát, már 11 pontos, és 6-ból 3-3 pontos bedobott Tanok, de ez pedig kapott egy remek légpassz, de nem tudta azt átvenni. Keller dobja, aztán Tanok, de ez pattan a lepattanó, ezt már fölteszi a Falkó játékosa. 59-60, most megint a Falkó vezet. tényleg úgy van, ahogy Károly Andrea mondta, hogy felváltva vezetnek a csapatok, és Bognár Kristófot pedig már ide küldi cseréhez, Konakov mester Somogyi tanok, de ez mellett elviszi, aztán egy kicsit belefordult Molnárba is, nem is tudta föltenni, megszerzi a labdát a Falkó, Váradi, lemaradt-e valaki ott a hosszú oldalon, Men Novakovics kapja is most a labdát. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a férfi kosárlabda bajnoki döntő nagy izmokat tartogat, 59-60 az állás, azaz a Falkó vezet a Tiszaligetben a Szolnok ellen, a bajnoki címvédő ellen, a tavalyi ezüstérmes, hiszen a döntő visszavágója, azonban most Novakovics kihagyja ezt a duplát, pedig remekül játszik, 4-3 pontos dobott már a Falkó együtteséből, jöhet a Darhard, egy két pontossal ez kimarad, kié lesz a lepattanó, hát egyelőre marad a Szolnoknál, Pallainál, de már teszik is Darhardnak, aki egy három pontossal próbálkozik, és ez bedobja. Darhard ezzel eléri a mérkőzésen a 20. pontját, 62-60-ra ismét a Szolnok vezet, belül vagyunk már az utolsó percen itt a harmadik játék részben. Egyébként, hogy is alakult, 20-19-re vezetett az első 10 perc után a Szolnok csapata, és nagyon jó teljesítményt nyújtott mindkét gárda, főleg Novakovics remekelt, 11-9-et dobott az első 10 percet követően. Aztán a szünetben a hazaiaknál volt 3 pontos az előny, 42-39, Darhard 14 pontig jutott, míg a másik oldalon Perl, valamint Novakovics 11-11-et termelt a félidőben. Aztán 47-42-nél úgy tűnt, hogy a Szolnok átveszi a játék irányítását, de visszajött ebből a Falkó, és átvette a vezetést 58-56-nál, most pedig 39,4 másodperccel a negyed vége előtt, a harmadik negyed vége előtt 62-60-ra vezet a Szolnok, és büntetőkkel jön majd a Falkó. Nézzük Tanohdez Andrást, ő végzi el ugyanis a büntetőket, egyébként remek teljesítményeket láthatunk a Falkó oldaláról is, de a szolnokiaktól is, az utóbbi időben Palai vette a vállára a szolnoki csapatot két triplával, előtte pedig Bognár Kristóf, amikor 58-56-ra átvette a vezetést, ugye a Falkó együttes akkor két olyan triplát helyezett el, amit egy centertől nem nagyon vár az ember. Most Tanohdez bedobta az első büntetőjét, ő is próbálja magát összekaparni, sokat volt sérült az utóbbi időben, nem is tudott a válogatott rendelkezésére állni, ennek ellenére azért legalább a gyűrűt illet volna eltalálni ezzel a büntetővel, de csak a hálót sikeredett neki. Az elsőt bedobta, a másodikat kihagyta, tehát az azt jelenti, hogy 37 másodperccel a harmadik negyed vége előtt 62-61-re vezet a Szolnok a Falkó ellen, és támadhat, jöhet majd oldalról, hiszen nem ért gyűrűt a labda. Palai fogja majd elvégezni, Somogyi kéri a labdát, de előtte még egy csere, Novakovics le, Vilen be a Falkó oldaláról. Nézzük akkor, biztosan tud még támadni természetesen majd a Falkó együttese is, de nem mindegy, hogy ponttal fejezi be ezt az akciót esetleg a Szolnok, vagy netalántán egy triplával, mert hogy akkor megint egy viszonylag jelentős előny alakulhatna ki, mert hogy 4-5 pontnál többen még egyik csapat sem vezetett. Palaival szemben szabálytalankodnak, megpróbált betörni, Krajnszki megtapsolja, hogy jó gondolat volt ez, mert hogy így büntetők következnek, de marad 29,5 másodperc, nem büntetők, még csak oldalbedobás, hiszen még csak ez a negyedik személyi hibája a Falkó együttesének. A szolnokiak már korábban elérték azt, piros zónába kerültek tehát, de hát nem sok idő marad arra, hogy büntetőt dobjanak a szolnokiak. Nézzük most Somogyit, ő megy be ott Keller mellől, kipasszolja, Vojcsik dobja a triplát és bedobja! Dobott már egy három pontos ezen a mérkőzésen, és most is bedobja, a 65-61-re vezet a Szolnok a bajnoki döntő első mérkőzésén, amikor közeledünk a harmadik negyed végéhez, és akkor most Peterson indul el, bedobja az ígyszert ezúttal, neki se sok pontja van még, még Molnár 2,2 másodperccel a vége előtt gyorsan bedobja a labdát, de ezt már hiába, a harmadik negyedet követően 65-63-ra vezet a Szolnok a bajnoki döntő első találkozóján, egy nagyon kiélezett jó mérkőzésen a Falkó ellen. Innen jön majd a folytatás, stúdió.
3: Ismét kihasználjuk a szünetet, és a Győr labdarúgó NB1-ben szerzett bajnoki címével foglalkozunk, mégpedig egy interjú formájában a győri Csinger Márkot Cseszregi Balázs kérdezte.
13: Nyilván furcsa az első kérdésem, de hogy vagy?
14: Köszönöm, jó vagyok, sajnos. Pont úgy jött ki, hogy ezen a hétvégén nem tudtam volna részt venni a csapattal, de a csapat megtette helyettem is a munkát, és sikerült nyerni.
13: Na, válogatottban mész?
14: Persze, mindenképp. Én kisebb sérülés csak, de ezen túl leszek gyorsan.
13: Amikor visszatértél a Dunaszerdahelytől az Etóhoz, gondoltad volna-e, hogy ennek ez lesz a vége?
15: Őszintén sosem gondoltam volna, de ennél jobban nem is alakulhatott volna.
9: Egészen elképesztően fiatal a csapatotok, rengeteg saját nevelésű, rengeteg magyar játékossal, és mégis sikerült megszerezni a bajnoki címet, és azt gondolom, hogy úgy, hogy végig rajtatok volt a nyomás.
15: Azt tudom mondani, hogy a csapat összhang, az egész csapat, az edzői stáb tökéletesen összeteszi egymást, és ez lett az eredmény, a bajnokon tudtunk lenni.
9: Nyomásról beszélünk, de volt a nyomás valójában.
15: Senki se gondolta volna őszintén, hogy mi bajnokok leszünk. Szerintem nyomás nélkül játszottunk. Most se lehet mondani ezen a mérkőzésen, de ez is meglett.
3: Vissza a kosárlabdához ismét, Balogh Balázs.
11: Tart még itt ez a kis szünet, úgyhogy Károlyi Andrinak mondok csak annyit, hogy hát most ugye Andi bentről szakért, és gondolom, Andi, most egy kicsit irigy vagy, mert nagyon jó ez a mérkőzés.
12: Igen, jó lenne ott lenni a helyszínen, de hát ugye annyi közvetítésünk volt itt a nap folyamán, hogy nem volt megoldott, de bízom benne, és itt igazából most a szolnok ellen beszélek egy kicsit, hogy minél több mérkőzésre fogunk tudni eljutni, bízom benne, hogy 5-re, vagy hát még 4-re, és akkor 3-2-es végeredménnyel fog nyerni valamelyik csoport.
11: Hát a proféta szóljon belőletek, hosszú legyen ez a sorozat, és sok jó mérkőzést lássanak a nézők, mert ez mindenképpen egy nagyon jó ajánlás a magyar kosárlabdának és a kosárlabda szurkolóknak, hogy ilyen meccseket láthatnak, és én azért most az első meccs alapján úgy gondolom, hogy a Falkó most keményebb ellenfele lesz a Szolnoknak, mint volt esetleg tavaly, és hát biztos nem lesz olyan, mint a női döntőben, amikor a Pécs együttese egy 3-0-ás söpréssel győzött a Diósgyőr gárdája ellen. De nézzük, mert elkezdődött már az utolsó játékrész, és hát senki nem tudná megmondani, hogy mi lesz majd itt a végén. Most például egy 3-pontos kísérlet, hát ez nem Bognár Kristóf részéről jött, hanem Vilentől. Neki volt már egy, amikor betakarták, most pedig hát túldobta a gyűrűt. Marad a 65-63-as szolnoki vezetés, és jöhet a Szolnok együttese. Nézem itt a fautokat, Tanokdeznek van 4, valamint Peterssonnak a Falkóból, hát ők a mai meccsen nem játszottak olyan sokat. Több gond nincs egyik oldalon sem igazán egyelőre a személyi hibákkal, tehát ez nem fog dönteni. Krajnszki viszont egy 3-pontossal Vilen mellett, aki az előbb nem dobta be, most ráadásul nem jól védekezett. 68-63-ra vezet tehát a hazai csapat, akkor, amikor ráadásul kipattan a labda az oldalvonalon túlra, és Somogyi már-már azt hitt, hogy az övé lesz, de a játékvezetők kutatják, hogy az ő lábáról pattant ki, Per Zoltánnal szemben védekezett, és hát Krajnszki is az, aki legutóbb nem nagyon tudott hozzátenni a Szolnok teljesítményéhez pont erőben, ezen a meccsen is küszködik, de hát ilyen 3 pontosokkal mindig megmutatja a klasszisát, hogy mire képes ő, és itt a folyamatban már, mint hogy a döntő folyamán biztosan be fog még jó sokszor találni. Nézzük most Kellert, ő egy 2 pontossal bedobja. Molnár elég távol volt tőle, volt helye, így aztán a 2 pontos bedobta. 68-65, 3 pont a különbség, de mondom, 5-nél több még nem volt ezen a mérkőzésen. Egyik csapat javára se, ha ma jól számolok. Közben Bognár lábáról vagy testéről került ki a labda, megpróbálták ott bejátszani, de nem jutott el a címzethez, mégpedig Vojcsikhoz. Nézzük akkor az oldal, vagy illetve az alapvonali bedobást követően. Molnár kérdezi meg a többieket, hogy milyen figurát játszanának. Somogyi dobja be a labdát, indul Palai. Palai kapja itt a 3 pontos vonalon kívül, betesz inkább Somogyinak, de hát Keller mellettől nem tudunk ráfordulni. Viszont kiteszi a labdát 3 pontosra, és egy újabb 3 pontos hazai csapatból, egy hatalmas tripla Vojcsiktól. Ez már a 3. triplája a mérkőzésen, ha jól számolom. Figyelem itt a statisztikákat is, és ő most tényleg nagyon sokat vesz hozzá, olyan, akire talán kevésbé számítottunk, most pedig leszedi a lepattanót. 71-65 pontatlan volt a Falkó dobása, és nem tudták megszerezni a labdát a feketemezesek. Így aztán jöhet a Szolnok. Krajnszki megpróbálja ott Willem mellett megint a 3 pontos, és megint bedobja! Hát ezért nem fogják megdicsérni a Falkó játékosát, mert 2-t is dobott most róla Krajnszki, és a legnagyobb különbség a mérkőzésen 74-65, 9 ponttal vezet a Szolnok. Természetesen azonnal időt kér a Falkó a Szó Károlyi Andreáé.
12: Hát most az olaj azért nagyon gyorsan pontot akar tenni erre a mérkőzésre, és azért az, hogy 27 kísérletből 16-szor betaláltak a 3-as vonalról, ez mindenképpen óriási segítség, még hogyha lepattanóban jelentősen el is vannak maradva. És hát ugye az, hogy Somogyi Ádám 16 asszisztot kiosztott, egészen varázslatos teljesítmény.
11: Ugye említettem Vojcsikot, 3-ból 3 triplát helyezett el a Falkó gyűrűjében. Egy-két pontos kihagyott egyébként, tehát ennyit hibázott a dobások közepette. Palai 11 pontos a Szolnokból, Somogyi 7 pontot szerzett. Aztán Molnár is hozzátett kettőt, Krajnszki most már 9 pontos, 3 darab triplát helyezett el, és most ennek a mérkőzésnek ebben a szakaszában, ami nagyon fontos volt, hogy el tudjon lépni a Szolnok együttese, míg Darhár 20 pontig jutott eddig a találkozón, és ő is bedobott 3-ból 3-3 pontos többek között, de most ő éppen ugye pihent, tehát még erre is van lehetőség a Szolnoknak, hogy a mezőny legeredményesebb játékosát pihentesse. Míg a másik oldalon Perzoli 17 pontot szerzett, és most ő érkezett is vissza a pályára. 12 pontos Bognár, 14 pontos Novakovics, de hát ne vitassuk el, hogy 4 triplát dobott be Novakovics, és 2-t pedig 2-ből Bognár Kristóf, amellett, hogy hasznosan játszik a Falkó csapatában. Ennek ellenére ugye a Szolnok vezet 74-65-re, és 8 perc van még hátra az első döntő mérkőzésből. Itt a Tiszaligetben Perl Zoltántól kapja vissza Bognártól a labdát, Keller is kijön. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit ismételten, hát nagyot változott itt a mérkőzés képe. 74-65-re ugyanis vezet a Szolnok a Falkó gárdája ellen, és már csak 7 perc 52 másodperc van hátra a döntő első mérkőzéséből. Köszönhetően elsősorban annak, hogy Krajnszki, valamint Vojcsik triplákkal szórta meg a Falkó együttesét. Ez a legnagyobb különbség, ez a 9 pont, ami eddig volt a mérkőzésen, és a Szolnok szeretné ezt az első meccset behúzni, hogy megmaradjon a pálya előnye. Novakovics kapja most egy 3 pontosra, azonban ezúttal hibázik, bár ő is 4 triplát már bedobott, és közben egy szabálytalanság Bognártól, nem akart, hogy gyorsan induljon a Szolnok, Molnárral szemben szabálytalankodott ott a szolnoki gyűrű alatt, de jöhet azért a Szolnok együttese, hogy 10 pontok fölé tegye a különbséget, ami még nem volt ezen a mérkőzésen, és azért kosárlabdában nem mondom, hogy az mindent eldönt, de azért a 10 pont az 10 pont, főleg így az utolsó negyedben. Cserét követően pedig már Krajnszki dobja be a labdát, aki a nyakán egy ilyen téppel játszik, ennek ellenére most két nagyon fontos 3 pontos dobot, csak úgy, mint Palai, aki szintén 3 pontosokkal terhelte meg a Falkó gyűrűjét. Somogyi, ő is dobott már 3-as. Most éppen Palai egy 3 pontos kísérlet, ez most hosszú volt. A lepattanót azonban megszerzi Vojcsik, úgyhogy marad a labda a Szolnok együttesénél. Kivezeti egészen a félpályáig Somogyiig, oda adja a kezébe a labdát, nála jó helyen van, úgy van vele. Somogyi pedig elindul befele, aztán Molnárnak teszi, aki egyedül maradt ott, Keller beváltott ugye Somogyira, hogy ne tudja végigvinni. Molnár pedig kihasználta a lehetőséget. Először vezet 10 pontnál nagyobb különbséggel, 11-jel a Szolnok, 76-65, és ha most a Falkó nem tud hirtelen pontokat szerezni, akkor elveszítheti ezt a mérkőzést. Bár mondom, még nagyon sok van hátra. Per Zoltánnal szemben egy szabálytalanság, dobhat majd 2-t. Per Zoltán megint az egyik legjobbja természetesen a szombathelyi csapatnak, 17 pontot gyűjtött eddig össze. 3 pontos, igaz, csak egyet dobott eddig, de 9-ből 6 2 pontost értékesített, és a büntetőkből pedig 2-ből 2-t. Úgyhogy most jöhet újabb büntetőkkel, hogy megint 10 pont alá hozza a Falkó csapatát, és hát a szolnoki publikum pedig extázisban szurkol, és most éppen ott a Falkó publikummal szemben dobhat Per Zoltán, nyilván őt nem zavarják, nem úgy, mint az első játékrészben a szolnokiakat. Per bedobja az elsőt, így aztán 10 pont a különbség a két csapat között, 6-54 van még hátra a mérkőzésből, de hát azért mondom, most a Szolnok az utóbbi percekben óriási erővel támadott, és nagyon pontosan fejezte be a támadásokat, és triplákat is dobott itt, mondom, Vojcsik 2-t, Krajnszki 2-t, azért ez sokat jelentett a hazai gárdának. Perl pedig bedobja a másodikat is biztos kézzel, 76-67, tehát 9 pontra csökkentette a különbséget. De hát a Szolnok jöhet előre, Somogyi jó voltából, Krajnszki, Palai, Vojcsik, valamint Molnár a pályán ezúttal, és Palai bemegy ezúttal, megveri ott Torót, és szépen fölteszi a zicsert. Hát mint késő, olyan úgy ment át a Falkó védekezését, amely most az utóbbi időben szétesett. Ez látható itt Konakov mesteren is, aki csípőre tett kézzel, egyszerűen nem érti, hogy mi történik. Érdekessége a mérkőzésnek, hogy a második negyed közepén kérték ki talán a 13. percben az első időt a falkósok. De közben Váradi, akinek eddig azért nem ment annyira a ponttermelés, egy 3 pontost most bedob, úgyhogy 78-78 pontra csökkenti a különbséget. Azért ne írjuk még le a Falkó együttesét, főleg így, hogy Váradi kis hián labdát szerez, nem volt szabálytalanság, így viszont elesik és lemarad. A másik oldalon Molnár tenné föl, beleütnek a labdába, de a visszapattanó pontot volt a kezében, megint fölteszi a zicsert, és egy újabb 2 pontos szerez, 10 pont a különbség. 80-70 az állás, és 5 perc 56 másodperc van hátra a meccsből. Hát tényleg igazán kiszolgálják a játékosok, a szurkolókat mindkét oldalon, persze mindenki a sajátjának örül a legjobban, és Molnár nagyon fontos pontokat szerzett itt egy kis apró kis köcizésekkel, és ezek milyen jól jönnek egy csapatnál, ugye Károly Andi?
12: Nagyon-nagyon jól jönnek, igen, és ugye a mérkőzés előtt még délelőtt igazából beszéltük az adásban, vagy hát reggel, hogy fontos lenne a Falkónak a somogyi skins játék kapcsolatot limitálni. Hát azt egyébként majdnem, hogy sikerült, de a somogyi mindenki más játék kapcsolatot nem feltétlenül, mert az, hogy 17 asszisztot tudott adni egy ilyen mérkőzésen, egy döntő mérkőzésen, az egészen elképesztő, és hát az, hogy milyen százalékkal dobnak, az meg a másik.
11: Ha azt nézzük, hogy Váradi a másik irányító a Falkónál, ugye 7 asszisztot osztott ki, hát akkor ott egy 10-es különbség van, ami nagyon sokat jelent. 80-70-re vezet tehát a Szolnok együttese a Falkó ellen, és egy újabb hosszas törlést láthattunk, mert talán nem csúszik úgy a pálya, mint az első fél időben, főleg ott a második negyedben kiszellőztettek, ugye itt a szünetben kimentek a szurkolók is, és most kevesebb törlés van, mint akkor. Váradi egy újabb 3 pontos kísérlet, az lejön, aztán megszerzi valahogy nagy nehezen a labdát, Torró mutatja, hogy ez még szabálytalan is volt, de azért föltette az ígyszert, bedobta. 80-72-re vezet a Szolnok, Torró 5 pontos ezen a mérkőzésen, és nézzük most Palait. Palai vele szemben éppen az iménti pontszerző, tovább tesz inkább Krajnszkinak, aki Novákovicsról válik le, és Novákovics pedig mutatja, hogy befogta a kezét Krajnszki, de a játékvezetők ezt másképpen ítélik meg. Fölteszi a kezét végül is Novákovics, a játékvezető kicsit rendre inti, mondta, hogy látjuk, hogy mi történt, ez szabálytalan volt Novákovicsnak, tehát elkönyveltünk egy személyi hibát. Ez a harmadik hibája egyébként a mérkőzésen, 14 pontos a találkozón, de hát egyenlőre milyen érdekes, Skins most visszajött ugyan a pályára, de már Darhardot mióta nem láttuk a pályán, tehát most egyelőre ennek a csapatnak, ennek az ötösnek szavazott bizalmat vinni mester. Nézzük, Perl rápattintott a Somogyira, mutatja a játékvezető, pont ott állt, úgyhogy ő jól látta, mert hogy majdnem földöntötték, mikor a labdáért harcoltak a vonal mellett. Váradi pedig megtörölteti egy kicsit a játékvezetővel a labdát. Konakov mesterre figyel, aztán Novakovics mutatja, hogy gyere ide, mert valakinek passzolnom is kellene. És egy törülközőt kérnek talán most a játékosok. Nem lesz törülköző, mert közben bedobják a falkósok, és Váradi már Novakovicsot hozza a játékba. Novakovics fut vele szemben, ott Perl Zoltán, Skins mellett teszi tovább, aztán Perl visszakapja, Krajnszkival szemben eldobja a 3 pontos, és Krajnszki odaütött, azt mutatja a játékvezető, ugyan a tripla nem ment be, de Perl Zoltán így büntetőket dobhat, és hát ő azért ezeket beszokta dobni, 3 büntetőt dobhat, dobás közben ütötték meg a kezét, 80-72-nél 5-0-90 hátra a mérkőzésben. Andi, ezek a büntetők, ezek most létfontosságúak a Falkó számára.
12: Hát főleg úgy létfontosságúak, hogy nem dobják azért olyan nagyon jó százalékkal, egyik csapat sem dobja jó százalékkal a büntetőket, de ez most mindenképpen nagy esély, hogyha ezt a 3-at be tudja dobni Perzoli, hogy visszajöjjenek a mérkőzésbe.
11: 80-72 tehát, és akkor most már megint újabb cserék és törlés után, most Keller érkezett egyébként a pályára, ott van ugye Perl, aki dobja a büntetőket, Novakovics, Toró és Váradi a Falkó együtteséből. De hát most Perl Zoltánon a falkósok szeme, és az első büntetőjét értékesíti is. Darhard érkezett közben vissza a Szolnokhoz, ott van Vojcsik, akit már dicsértem az imént, Skins, Somogyi, valamint Palai. Nézzük, hogy Perl nagy nyugalommal nem lehet kizökkenteni a ritmusából, egy megzögzött, begyakorolt mozgása van a büntetők előtt, ezt mindig végigjátsza, és a másodikat is bedobja, hát sok nagy csatát élt ő már meg. Perl Zoltán szépen lassan 20 pont fölé küzdi magát, ahogy Károly Andrá is mondta, volt a mérkőzésnek olyan szakasz, amikor úgy érezte, hogy mindenképpen válára kell venni a Falkó együttesét, mert különben itt nem tudnak nyerni ezen a mérkőzésen, és ez be is jött eddig ki. Nézzük, a 6. büntetőjét is bedobja, 6 a mérlege. Egyébként ő is nagyon-nagyon jó teljesítményt nyújt ezen a mérkőzésen, csak úgy, mint jó néhányan mindkét oldalon. Nézzük Somogyit 80-75-nél. Most a Szolnoknak mindenképpen pontot kellene szereznie, hogy ne tudjon nagyon közel jönni a Falko itt a hajrára, mert hát még nagyon sok átra ebből a meccsből, de Palai nem értette meg magát Skinszel, és túlságosan erős volt ez a bejátszása, a labda pedig az alapvonalon kívülre került. Skinsz talán nem is számított rá, hogy most ő jön a játékban. Bosszankodik, csóválja a fejét, és Barnes érkezik, még pedig Vojcik helyére, aki most elég sokat volt pályán, dobott két triplát, de most az összjátékból nem nagyon vette ki a részét. Novakovicsnak dobja Váradi, az alapvonalról bedobott labdát Palai védekezik Váradival szemben, aztán most már Váradi át tudja hozni a felezővonalon, Kellernek adja, Perl Zoltán fut Keller felé, ő Csomogyi őrzi egyébként, Váradi, Palait megpróbálják elzárni, Váradi kiteszi most Novakovicsnak, el kell dobni, eldobja, de honnan? Óriási triplát dobott most Novakovics, volt két rossz kísérlete, de a jó játékost azt jellemzi, hogy megpróbálja harmadszor is, a kétszer nem ment be, és kettő pontra csökken a különbség, 11-ről 2 pont, tehát 80-78, 76-65 volt az állás, amikor 11 ponttal vezetett a Szolnok, és hát most majd, hogy nem megint kezdődik egy új mérkőzés, Andi.
12: Hát mondhatni, hogy kezdődik egy új mérkőzés, igen, és le a kalappal a Szombathely előtt, hogy ebben a hangulatban vissza tudtak jönni a mérkőzésbe. Hát ahogy említetted, nagyon-nagyon kellett Per Zolinak az a három büntetője, amit bedobott, és hát ugye Novakovicsnak a hatodik triplája.
11: Igen, 8-ból 5.
12: Igen, hát egy új meccset kezdenek a fiúk, vagy hát végig visszatérnek ahhoz, amit mondjuk egy leszámítva ezt az elmúlt 5 percet játszottak. Úgyhogy jó, izgalmas találkozó lesz ez még.
11: Per Zoli 22 pontos a mérkőzésen, Novakovics 17 pontos és 5 triplát helyezett el a Szolnok gyűrűjébe, de 12 pontig jutott Bognár Kristóf is, aki 2-3 pontossal szomorította itt a szolnoki szurkolókat, aki persze nem szomorúak, hanem nagyon-nagyon szurkolnak csapatuknak, amely 2 ponttal 80-78-ra vezet, 4 perc 35 másodperccel a vége előtt, míg a hazaiaknál Darhart most úgy megakadt 20 pontnál, bár nem is sokat volt pályán. Palai 13 pontos, ő 3 triplát dobott be a mérkőzésen, Darhart egyébként szintén 3-at, és aztán következnek a meglepetés emberek, Vojcik, aki 9 pontot, és ő 3 darab 3 pontost szórt, de ott van Krajnszki is, aki 6-ból 3-szor betalált triplából, ő is 9 pontot gyűjtött. Na nézzük akkor a statisztikák után, hogy mi lesz ebből a támadásból. Somogyi Darhardnak adja, Darhard egy 2 pontossal próbálkozik, ez a dobása azonban nem jó, viszont a játékvezetők, miután nem ment be a dobás, akkor fújtak, és azt mutatják, hogy Novakovicsot ráesett talán Darhardra, mindkét játékos nagyot csúszik a pályán, mondanom sem kell, hogy jön egy törlés, meg jönnek ide a szolnoki játékosok a pad mellé, hogy valami taktikai tanácsot kapjanak. Barnes, Somogyi és Palai jött ki ide, hogy megbeszéljék a mesterrel, de azért Konakov mester is osztja innen, de közelebb van ugye a kispadja most jelenleg a Falko játékosaihoz. Váradival beszélt meg valamit, aztán Toróval, most neki még külön utasításokat is ad. Hát a védekezésben nagyon oda kell figyelni, hogy a Skinsz és Barnes mellett Kellernek, valamint Torónak, és természetesen támadásban is várják tőle, hogy a lepattanókat mindenképpen leszedje, aztán ha tudja, akkor tegye vissza, vagy ossza ki, például Novakovicsnak, aki az előbb hát legalább egy méterrel a három pontos vonalon kívülről, de lehet, hogy volt az 1-30 is, ahonnan eldobta. 80-78-nál hosszas törlés után azért ilyenkor van egy kis ide a játékosoknak is arra, hogy fújjanak, és akkor most már 20 pont fölé kerülhet Darhard, a nullás számú szolnoki játékos, az elsőt be is dobja, 21 pontos, és ha bedobja a következőt is, akkor utoléri a góllövő listán, hogy így fogalmazzak, Per Zoltánt, aki szintén 22 pontos a mai mérkőzésen eddig, de hát van még 4-12 a találkozóból, igen, most már Darhard is bedobta ezt a büntetőjét is, ő is remekül játszik ezen a mérkőzésen, és jól értékesíti az egypontosokat is, mert 5-ből 5-öt dobott be, ha jól számolom eddig, nem 4-ből 4-et. Nézzük, Váradi az ellentámadásnál, most Perlnek teszi, Somogyi vele szemben, Toró ott Pallai védekezik, próbálja meg lopni befele a távolságot, Váradinak teszi, aki eldobja, mert el kell a triplát, lepattan, és Keller kezébe perdül Toróról, meg egy szolnoki játékosról, Barnesról, úgyhogy támadhat még a Falko együttese. Váradi, Keller, Novakovics megint nagyon messziről, ez most nem jó, és a lepattanót Skinsz összeszedi, letépi szinte ott Perl elől, fontos labdaszerzés volt ez. 3:30-al a vége előtt jöhet a Szolnok együttese. Novakovicsnak el kellett dobni, ugye, mert csak 10 másodpercet kaptak támadásra a visszaszerzett labda után a falkósok. Skinsnek teszik föl, azonban nem tudja a gyűrűbe dobni, de azt mutatják, hogy mégis jó ez a 2 pontos. Hát, Andi, ez az, amikor szoktad mondani, hogy a játékosok már reflexből elengedik akkor is, amikor már talán nem is dobás közben szabálytalankodtak.
12: Hát, igen. Igen, szerintem nem ezen a mérkőzésen ezt hagyta volna, csak simán egy faltnak, de megpróbálta, és bejött. Hát, dobásból lesz a gól, csak ezt tudom rá mondani.
11: Ugye a Szolnok együttese kért most időt, és hát azért, ha figyeltük az átlagokat, akkor ilyen 90 pont fölötti a Szolnok átlaga, és most 84-nél tart. A sok pont az általában ugye ilyenkor akkor a szolnokiaknak kedvez.
12: Na igen, azt gondolnám, hogy ezen a mérkőzésen mindenképpen a sok pont a Szolnoknak kedvez. És hát, ha azt nézzük, hogy azért egy fiatalabb gárdáról van szó, mint a Falkó, az összes meccsen a sok pont szintén a Szolnoknak fog kedvezni szerintem, mert az azt jelenti, hogy sokkal többet váltakozik a támadás védekezés, amiben sokkal többet kell futni. A mérkőzések között nagyon kevés a pihenőidő, úgyhogy a gyorsabb regeneráció az mindenképp a Szolnok felé billenti a mérleg nyelvét.
11: Én azt gondolom azért, hogy nehéz dolga van Konakov mesternek, mert ugye hát elég gyenge teljesítményt nyújtott ezen a mai mérkőzésen. Peterson sok volt a kihagyott lehetősége, azért Tanov sem volt egy húzó ember, de mondhatjuk még ezt esetleg Filipovicra is, aki kevés lehetőséget kapott ugyan, de nem is nagyon tudott vele élni. Tehát azért neki most úgy tűnik, hogy a mai meccsre legalábbis rövidebb a kispadja.
12: Mindenképpen igen, úgy érződik, hogy rövidebb a kispadja, és hát igen, nem nagyon tudnak hozzátenni érdemben. Például Kellernek nagyon hiányoznak a pontjai, szinte Novakovicson és Perzolin, azt mondom, hogy Bodnár, Perzoli és Novakovics, ők hárman, akik támadásban hozzá tudtak tenni.
11: Skins kihagyta a büntetőt, de a legjobban járt a Szolnok, mert a lepattanót megszerezte, úgyhogy még támadhat, igaz, már csak 7 másodperc, amikor Somogyi elengedi a triplát, az lejön, Novakovics megszerzi, és meg is tartja ott Palai mellett, nem volt könnyű dolga, hogy ezt a labdát letépje ott, Toro is beleütött egyébként 84-78-nál, 6 pontos hazai előnynél támadhat a Falko együttese. Keller ott a pályán, Toro, Novakovics, Váradi és Per Zoltán. Most éppen Palai mellett próbál meg Toró, a ballal fölteszi a labdát, aztán leszedné, de Skins kiüti a kezéből az alapvonalon túlra, úgyhogy jöhet 14 másodpercig még támadással a Falko együttese, de az alapvonalról Váradi Benedek megy oda, hogy elvégezze, még mindig 84-78, ugye 2 perc, 46 másodperc van. Ha nem dob pontot a Falko most, akkor bajban lehet. Per Zoltán hármasa lejön, Somogyi pedig indít, ahogy leszedi a labdát, mert Dárhár megúszott, és bedobja könnyedén, mert nem érik utol természetesen. Kilépte szépen, és bedobta az ittszert, nem zsákolt, 86-78. Ismét 8 ponttal vezet a hazai csapat 2:26-tal a vége előtt, amikor a játékvezetők azt mutatják, hogy volt ott egy szabálytalanság. Skins ugyan nem érti, 86-78. Bognár érkezik vissza majd a pályára, Toró helyére. Bognár Kristóf, lehet, hogy szükség lesz még arra, hogy próbálkozzon 3 pontosan ezen a mérkőzésen, ha a Falkó szeretne itt még valami olyan eredményt elérni. Per Zoltánnal szemben volt ez a szabálytalanság, és most már 4 fauta játszik 2 szolnoki játékos is, de hát ez már azt hiszem, hogy nem nagyon érdekel senkit, mert hogy azt szeretnék ők már csak, hogy valahogy ezt a meccset megnyerjék, mert nagy küzdelemre készteti őket a Falko együttese, de vezet a Szolnok 8 ponttal. A Per Zoltán kihagyja az első büntetőt, ugye lehet hallani ezt a hangrobbanást, hát legszebb öröm a kár öröm, szokták sokan mondani, amivel én nem értek persze egyet, mert Per Zoltán kihagyta az egyetlen büntetőjét, mármint egy egyet hagyott ki a mérkőzésen, 7-ből 7-et eddig bedobott, most a 8-at kihagyta, és nézzük, a 9-et sikerül-e bedobnia, ezt igen, 86-79. Micsoda indulatok vannak itt a mérkőzésen, a játékosok körében is, de talán ott kevesebb, mint a szurkolók között. Nagy a tét, ugye tavaly a Szolnok megnyerte a bajnoki címet, most szeretne megint nyerni. Darhard egy hárompontos kísérlet, bedobja! Novakovic nagyon messze volt tőle, és egy ilyen napot kifogó Darhardot nem szabad így ott hagyni. Bedobja ezt a tripláját is, 4-ből 4-et értékesített Keller kezéből, kiesik a labda ráadásul. Pala indul előre, ott van Perl, védekezik csak, és Perl egy szép szerelés, de Skinshez pattan a labda, ő is bedobja. Újra 10 pontnál nagyobb a különbség a mérkőzésen. Vezet a Szolnok együttese, 1 perc 55 másodperc van hátra. Persze jön a Falkótól az időkérés, Andi. Hát itt most a Falkó 1 perc alatt tönkretette azt, amit fölépített, de tegyük hozzá, hogy a Szolnok nagyon jó szakaszában van, és vezet 91-79-re a döntő első meccsén, Andi.
12: Igen, hát amit nem olyan rég beszéltünk, hogy izgalmas mérkőzés vár ránk, ez most megint nem abban a periódusában van, és megint ki tudott alakítani egy nagyobb különbséget az olaj. Ilyen szempontból ez a második fél idő rettentő hullámzó, mert talán a harmadik ilyen, ennyire nagy különbség talán még nem

0: Szolnok 76-65-re, ám innen még volt visszaút valamennyire a Falco együttesének, azonban a Szolnok 80-78-nál úgy döntött, hogy ezt a meccset behúzza, és olyan ellenállhatatlan játékot nyújtott eddig, ami azt predesztinálja, hogy valószínűleg ezt a meccset behúzza. Novakovics bejátsza Kellernek, de pontatlan volt a bejátszás, de beleért ott még egy szolnoki Skins, megpróbálta megmenteni, nem tudta már az alapvonal előtt. 1.42 van, még 11 másodperc támadóidő a Falco együttesénél, és 91-79 hangsúlyozom még egyszer az állás, és ha azt nézzük, hogy a második félidőben ugye a 42 után most már 91-nél tart a hazai csapat, akkor majdnem 50 pontot termeltek, annak még egy híja van, még a vendégcsapat 40-et, és most ez a Novakovics Zitzer is kimarad, hát lehet, hogy ez jelenti a végét, a szolnoki publikum már érzi, hogy ez a meccs már meg lesz, sok nagy csatát éltek már meg itt a csapatukkal, és most úgy látják, hogy ezt a meccset már nem fogják elveszíteni, és ezt valószínűleg jól is látják. 91-79-nél Palai beleáll egy triplába, és bedobja! Palai ezúttal is remek teljesítményt nyújt, csak úgy, mint az elődöntőben. Sokáig volt, említettem, sérül, de most már látható, hogy visszanyeri a formáját, ez a magyar válogatott szempontjából is jó lesz, hiszen a magyar válogatottra is fontos meccsek várnak, de hát most a szolnoki publikumot az érdekli, hogy 15 ponttal vezet a Szolnok csapata 94-79-re. Hát az nem biztos, hogy már a százat elérik, mert hogy már csak 54 másodperc van hátra. Somogyi eldobja azért ezt a triplát, nem jó, így már szinte biztos, hogy nem. Bognár Kristóf szerezte meg a lepattanót, aztán ő vezetgeti a labdát, majdnem eladja Váradinak, kellett érte harcolni, hogy ne menjen ki. Váradi Bognárnak teszi, Bognár pedig bele akart állni egy hármasba, de elveszíti a labdát. Dárhárd, ő beleáll a hármasba, egyedül is rövid. Váradi leszedi, elnézést kér a többiektől. Perl a másik oldalon is elvállal, ő is egy hármast. Ez is rossz, ez már egy kicsit ilyen flúgos futalma, Szolnok szerette volna elérni a százat, a Falco pedig csökkentene a különbséget. 20 másodpercen belül vagyunk már, Palai már nem akar semmit csinálni ezen a mérkőzésen. Úgy gondolja, hogy már megtette a magáét, 16 pontot szerzett, bedobott 9-ből 4 triplát, 3-ból 2 duplát. Ő lett a második legeredményesebb a Szolnokból, de Dárhárd 27 pontos, és alig-alig hibázott tényleg ezen a mérkőzésen, a Falco játékosai pedig már gratulálnak. Egyébként Skins is 10 pont fölé került, 11-et szerzett. Perl 23 pontot dobott ugyan a Falcóban, de ez most csak arra volt elegendő, hogy 94-79-re veszítsen a csapata. A legnagyobb különbség alakult ki itt a mérkőzés végére. Nézzük akkor a mérkőzés összefoglalóját. Kihasználta a hazai pálya előnyét a Szolnok, és a hajrában behúzta az első győzelmet a három győzelemig tartó bajnoki döntőben. Szolnok, Falco 94-79. Szoros volt az első negyed, és felváltva vezettek a csapatok. Az első 10 percet követően 20-19-re a Szolnok. Az ellenfélből pedig Novakovics tündökölt, aki 11 pontot dobott, közte 3-3 pontos. Aztán a második játékrész jobban sikerült a Szolnoknak, legalábbis annak a hajrája, mert a hetedik percben még 35-35 volt a második negyedben, de a félidőben már 42-39-nél elsősorban a 14 pontot szerző Dárhárd jó voltából a Szolnok vezetett, a másik oldalon Perl és Novakovics is 11-11-ig jutott. Aztán úgy tűnt, hogy a harmadik negyedben majd megint egy ilyen szoros állás lesz, azonban 4 ponttal elhúzott a Szolnok, amelyből 3-at megtartott a harmadik negyed végére, akkor 65-63 volt az állás. Negyedik negyed elején robbantott a hazai csapat, előbb 9, majd 11 ponttal vezetett, ekkor már 76-65 volt. Innen azonban még 80-78-ra visszajött a Szombathely gárdája, elsősorban meglepetés emberek jó voltából, Bognár Kristóf is jól játszott ezen a mérkőzésen, fontos triplákat dobott, Per Zoltán húzta a vendégcsapatot, ő 23 pontig jutott a mérkőzésen, utána azonban megint robbantott a Szolnok, és többen olyan teljesítményt nyújtottak az utolsó szakaszban, amely azt eredményezte, hogy 94-79-re, azaz 15 ponttal megnyerte a bajnoki döntő első mérkőzését a Szolnok a Falco ellen. Folytatás majd a következő találkozón Szombathelyen, a végeredménnyel búcsúzom Szolnokról, amely még egyszer Szolnok, Falco 94-79 stúdió.
1: Köszönjük szépen Balogh Balázsnak, lezárásként két mondat innen a stúdióban Károly Andrától. Az, hogy egyre nagyobb lett a különbség, és a végén lett a legnagyobb, abból milyen következtetéseket vonhatunk le?
2: Hát ugye egy ilyen bajnoki sorozatban az, hogy valaki egy ponttal nyeri meg a mérkőzést, vagy 15-tel, az lényegében nem számít, de hogyha

0: Ha egy folyamatában szoros találkozó végére alakul ki ez a nagyobb különbség, ez azért olyanról árulkodhat szerintem, hogy egy hét pihenő után az első mérkőzésnél vannak a csapatok, és elfárad esetleg a Falkó, nem feltétlenül fizikailag, hanem fejben. Az nem jó jel a következőkre nézve, a következő mérkőzésekre nézve. És én azt gondolom, hogy fel is adták már itt a végét, de hogyha érzik magukon azt, hogy bármit csinálnak, nem tudnak közelebb jönni, akkor viszont teljesen fölösleges még kihajtani magukat a mérkőzés végén.
1: Meglátjuk, hogy megy majd a folytatás, Károly Andreának köszönjük szépen. Nagyon sok mindennel foglalkoztunk itt a körkapcsolásban, és nagyon sok mindennel foglalkozik a holnapi nemzeti sport is. Hogy egészen pontosan mi lesz alapban, azt a vezetőszerkesztő Szűcs Miklós mondja el.
2: A nemzeti sport vasárnapi számában a szombat legfontosabb eseményeit foglaljuk össze, és ez egyből jócskának ad, hiszen nagyon fontos eseményekre került sor ezen a napon. Természetesen a labdarúgó NBA egy utolsó fordulójának záralapja volt a legnagyobb érdeklődést kiváltó hazai esemény. Itt ugye a Győri Eto és a Ferencváros futott versenyt a bajnoki címért. Az Eto végül győzött Kisvárdán, és ezzel története 5. bajnoki címét szerezte meg. Erről a mérkőzésről, illetve a Ferencváros ZTE összecsapásról is kiemelt nagy terjedemmel foglalkoztunk, mind a két helyszínen nagy erőkkel ott voltak kollégáink, de természetesen figyeltünk a bronzéremért zajlott küzdelemre is, hiszen itt még 3 csapat is versenyben volt a 3. helyért, végül a Pas lett a befutó. Ezekről a mérkőzésről is részletesen beszámolunk, itt ugye a Diósgyőr Pas és a Debrecen Újpest találkozóról van szó. Emellett más sportágokban is jelentős, fontos események zajlanak itthon és külföldön. A svájci jégkorong világbajnokságon túl van a bemutatkozáson a magyar válogatott. Finnekről szenvedtünk 4-1-es vereséget, a helyszínről Kapolcsi Szabó Bence kollégánk jelentkezett, és küldött elemzésekkel, nyilatkozatokkal, statisztikákkal kiegészített beszámolót finnek jelenni összecsapásról, illetve természetesen az Esztergom női kézilabda csapatának Európa Liga 4-es döntőjéről is beszámolunk. Itt is ott vagyunk a helyszínen Dijonban. A helyszíni beszámolóban hasonlóan a jégkoronghoz elemzések, értékelések, statisztikák szerepelnek Papp Bálint tudósításában, mindamellett, hogy természetesen a történeteket is összefoglaljuk, miként összefoglaljuk a férfi kosárlabda bajnoki döntő első mérkőzését, az Alba és a Falkó vívja, miként azt már az elmúlt években megszokhattuk az aranycsatát, az első találkozóról a holnapi lapszámunkban ugyancsak olvashatnak. És még ajánlanám a hazai események közül a Tour de Hongrie-t, a nagy izgalommal várt eseménynek nem volt túl kedvező időjárás, majd ennek ellenére számos érdekesség történt, ez is megtalálható a holnapi nemzeti sportban.
1: Visszatérünk a labdarúgáshoz, hallhatták, hogy a Győr lett a bajnok, Winkler Lászlót még nem hallhatták, most megtehetjük, Csesszegi Balázs kérdezte.
3: Winkler László, milyen érzés, hogy abban a csapattal bajnok lettél, ahol elkezdted a labdarúgás gyakorlatilag.
4: Hú, hát tényleg nagyon, nagyon jó érzés, és ugye, ahogy mondod, itt voltam egész gyerekkorom óta, pályára léptem az NB3-as csapatba, az NB2-esbe, följutottunk, aztán utána most az NB1-el bajnok lettem, ez egyszerűen elképesztő, még akkor is, hogyha sajnos megsérültem elég súlyosan, de ez valamennyire kárpótol most.
3: Mennyire volt nehéz a lelátóról nézni ezt, hiszen a videóton elleni mérkőzésen, kupamérkőzésen sérültél meg?
4: Hú, igen, hát ahogy mondod már, ez 3 hónapja volt, 3 hónapig folyamatosan kívülről nézni, nagyon nehéz volt, tehetetlen érzés volt, de nagyon jó csapatunk van, és tényleg csak körbe kell nézni.
3: Ez a mostani bajnoki cím, azt gondolom, hogy te sérülésed is gyors, hogy a te rehabilitációdat is gyorsítja.
4: Hát reméljük, igen, de nem kapkodom el.
1: Hallgassunk meg egy korábbi győri játékost, nevezetesen Hajszán Gyulát, vele Szabó Bence beszélgetett.
5: Miképpen éled meg ezeket a perceket?
6: Nem tudom, mikor voltam ilyen idegben, és utoljára mentem le a nappaliba leföl, Hát az elején azt ott nem tudtam megszólalni, ha volt az a 5-6-7 perc, azt akkor a csapat úgy valahogy összeállt, szépen lenyugodtak, tényleg a Balázsnak igaza lett, a vezetőedzőnek, hogy nyugodtan kéne kezdeni, hát ez most éppen nem jött be, megtartott is tőle, ugye, hogy a csapat az valahogy majd az elejét elég idegeskedik, de aztán összeszedtünk, amikor Frankó volt, megrúgtuk a gólt úgy, ahogy kellett, és utána volt két olyan sanszunk, ami le lehetett volna zárni a meccset, de nem jött. Egy az, hogy ez a kisrác ez nagyon jól védett, tehát rengeteg zicsert fogott meg. Ment a meccs folyamatában, nem lehetett érezni azt, hogy bármi olyasmi lehetne, ami nekünk rossz lenne, de mégis benn volt az izgalom az, hogy most nem tudtuk az ére föltenni a pontot, és azért a Kisvárda a második félben azért kijött, úgy, ahogy szerintem úgy el is képzeltük. Sokan veszélyes dolog nem volt, egy-két kapura lövés, egy-két veszélyes megmozdulás, de a nagyon nagy helyzetük nem volt végül is. A végén nyilvánvaló, tehát beszorítottak bennünket, ott már ment a kapkodás, ment a rugdosódás, már úgy, hogy nem egymást, hanem a labdát rúgtuk össze-vissza, mit tudom én, ott az volt a lényeg, hogy valaki fújja már le ezt a meccset. De én úgy gondolom, hogy ezt így, ahogy van, megérdemeltük, mármint a csapat megérdemelte, mert én véleményem szerint egész szezonban egy nagyon jó focit játszottak, egy látványos, egy nézhető focit játszottak, és úgy gondolom, hogy nem csak Győrben, hanem máshol is, tehát az országban nagyon sok helyen én kaptam visszajelzést, csak így megjegyzem halkan, hogy megérdemelnétek, hogy megnyernétek, mert nagyon jó focit játszotok. Nem szimpatizálunk veletek, de le a kalappal a csapat előtt, meg a, tehát ez volt a reakció, tudod? És ezt így jó volt hallani, én szerintem ez így tök jó volt. Aztán, hogy mi lesz belőle majd a következő szezonra, hogy a csapat egybe marad, vagy hát ez egy más kérdés. Gratulálok a fiúknak, szenzációs volt, kicsit lehozhatták volna, hogy mondjam, kevesebb idegességgel, úgyhogy...
5: De hát ugye nézzük az összképet, ugye, hogy ezt akármi is történik, ez a történelemkönyvben ez a szezon már úgy fog bekerülni, hogy ezt a Győr, az Eto együttese nyerte meg, és hát ugye ez az 5. bajnoki címe ennek a klubnak. Igen. Te is voltál ugye tagja a bajnokcsapatnak Győrben, ezt így ennyi év távlatából hogyan látod tényleg a te oldaladról, hogy vetődik ez ki benned? Ugye mondtad itt az idegességet, de gondolom emellett van egy nagyon nagy öröm is most már.
6: Persze, természetesen hisz, hogyha belegondolunk abba, hogy ez az egyesület az elmúlt 12-13 évben minden keresztül, akkor húha. Tehát az életben nem gondoltam volna, hogy az ilyen gyorsan be fog következni, hogy NB1-es bajnokságot fog a csapat nyerni. Nem találok szavakat egyébként azt, hogy a Borbé Balázs átvette a csapatot, az NB2 utolsó 5 fordulóját behozta, följutottunk, és onnantól fogva a következő éven már olyan eredményeket rakott le, ami egyszerűen csak néztünk, hogy ez most akkor hogyan van, miként van. Hát a feljutástól elkezdve, sőt ott ugye az utolsó 2-3-4-5-7 meccsen, jó számolom, mi a 7 meccsen, ott már csodát alkotott. És a következő, pontosabban a mostani szezonban pedig ott meg bajnoki címet nyert. Tehát ez ilyen mesebeli valami, vagy nem tudom, hogy most minek tudnám nevezni, egyszerűen szuper.
5: És egyébként ugye, hogyha kicsit nagyobb történelmi kontextust veszünk, ugye a ti időszakotokban, amikor játszottatok, akkor is a Fradi volt ugye az Etónak a rivális a bajnoki címért volt csatákban. Ez most mennyire vetődik fel benned a régi történetek, ahogy ti nyertétek a bajnokságokat a Fradival versenyező?
6: Nagyon jót kérdeztél, mert nagyon jól fog neked válaszolni. Azt veszem észre a mostani szakkommentátoroknak a szájából is, hogy azért most is megmaradt ez a főváros centrikusság független attól, hogy mi, hogy merre, meddig történt. Azért itt egy-két ember kinyilatkozta, hogy nem nagyon örülnek annak, hogy most pont mi nyertünk. De nem baj, semmi gond nincsen. Régen is megvolt ez a, sőt, régen volt meg Piskosul az a Ugye ott nem csak a Fradiról beszélgetünk, hanem a Honvédről is, mert ugye később a Komora Imre által vezetett Honvéd volt az, aki nekünk ellenfelünk is volt. Meg hát a harmadik bajnokságot nyugodtan el lehet mondani most már azt, hogy azt ugye egy kicsit elvették tőlünk, hogy ne legyen fővároscentrikus. Szerintem most is van egy ilyen, néztem a televíziót, nem kell tapsolni egyébként, nem várjuk el, senki nem várja el azt, hogy majd mi vidékiek nem várjuk el, hogy tapsoljanak nekünk, de legalább bólincsanak rá, hogy megérdemeltük. Tudod, ez most a szakkommentátor, bármelyiket nézem, bármelyiket.
5: Esetleg abba még belemehetünk, hogyha ezt az idei bajnokságot néztük, akkor neked hol volt az az érzésed, hogy elhitted, hogy ezt a bajnokságot a csapat már meg fogja nyerni? Mikor volt az a meccs?
6: Volt egy hullámvölgyünk a második szezonban, amikor itthon kikaptunk a Zalaegerszektől, aztán játszottunk két olyan X-et, amit nem kellett volna itthon. Tehát épp azt most nézegettük egyébként, nem most, hanem két-három fordulóval ezelőtt, hogy ez milyen rosszul jött. Hú, nem is tudom, talán Újpest és meg az MTK? Nem emlékszem rá, melyik volt ez a két X meccs. Ott, ha megvan mind a kettő, és ugye 2-2 ponttal többünk van, akkor ennek a mai meccsek, sőt az előzőnek sincs már tétje. Igen, de hát ezért ilyen a foci, hogy hú, idegeskedjünk az utolsó pillanatig, aztán utána felrobbanjunk az örömtől. Ott is úgy működött a csapat, hogy mentünk, meg volt a gól, aztán kaptunk egy másikat, amit mi kaptunk egy másikat, és akkor valahogy ott látszott az, hogy nem érzi a csapat, nem kapta el a csapat a ritmust, rossz volt a pálya, patogott össze-vissza a labda, nem mertünk direktből játszani, tehát azt a gyors passzos játékot nem mertünk fölvállalni, ritmust veszítettünk, és így nem jött az eredménye, az egy az egyben harcok nem jöttek be, mert lefartottak bennünket, és akkor amikor kijöttünk ebből a, hát ez volt egy négy meccs biztos, kijöttünk ebből a négy meccsből, akkor azt mondtuk, hogy, vagy hát én azt mondtam személy szerint, hogy na oké, rendben van, elkaptuk a fonalat, ha ezt tudjuk végigtartani, akkor nincsen probléma. Meghittem a Balázsból, aki azt mondta, hogy soha nem beszélt, egyébként bocsánat, hogy betegedem meg minden, de életemben nem beszéltem vele soha, ő azt mondta, hogy hát ugyanaz, mint az MV2, be kell húzni az utolsó öt meccset. Behúzták. Úgy, ahogy kellett.
5: Igen, ez megtörtént. Igen. És hát ötödik alkalommal bajnok a Győr tehát, és akkor egy utolsó gondolat. Ugye most a csapat eléggé messze játszott Győrtől, nem tudom, hogy ma este lesz ünneplés, vagy holnapra készültök rá?
6: Nem, ugye itt voltak előrejelzések, egyébként itt most Győrben, nem tudom, nálatok Pesten milyen idő van, nálunk szakad az eső és szél van, és ezért a katasztrófavédelem, ugye arról volt szó, hogy a Dunakopu téren hatalmas kivetítő, és akkor ott lehet követni a meccset, azt lefújták. A katasztrófavédelem lefújta, az ETO meg innentől fogva kérte, arról volt, hogy a csapat hazajön most, egyébként haza is jönnek, én úgy tudom, hazajön Kisvárdáról a meccs után, és akkor lett volna egy óriási buli, hogyha normális jó idő van. Viszont el lett tolva, pont azért, mert a katasztrófavédelem lefújta, és én úgy tudom, hogy holnap lesz. Akkor lehet, hogy beviszik az Audio Arénában, nem tudom, hogy ott van-e valamilyen program, hivatalos program. Ha rossz idő van, akkor beviszik zárt helyre.
1: Mondhatjuk, hogy a mai vesztes a Ferencváros, hiszen csak ezüstérmes lett a zöld-fehér együttes. Christopher Zakariasen Kossuth Kristófnak nyilatkozott.
7: Te már az öltözőből jöttél vissza hozzánk, elárulod, hogy milyen a hangulat, miről van szó bent, mennyire keserédes most az öröm a szezonzáró győzelem után.
8: Nem túl jók az érzésekben az öltözőben, mindenki csalódott, de szeretnék gratulálni a Győrnek, hiszen nagyon jó szezon futottak, ebben a szezonban kétszer is megvertek minket, és csak a vezetőedzőt tudom idézni, aki azt mondta nekünk, hogy muszáj megízlenünk ezt az érzést, hogy tudjuk jól, hogy mi az, amit mennyire borzalmas ez, mennyire nem szeretnénk ezt újra átélni.
7: Ugye ma is, mint sokszor a bajnokságban korábban, reagálni kellett az első félidő után. Sikerült megtenni, többek között neked köszönhetően, bár az elsőt öngólnak írták, de a második egyértelműen már a tiéd. Min kellett változtatni ma, és mennyire volt ez párhuzamba állítható a korábbiakkal?
8: A kupadöntőből kiindulva is tudtuk, hogy nem lesz ez egy egyszerű mérkőzés, főleg a középpályán lesz nehéz dolgunk, illetve próbáltunk amennyire lehet magasan pressingelni, illetve befutni a védelem mögé. Nyilván akkor mindig más a helyzet, hogyha mi szerezzük az első gólt, és összességében úgy gondolom, hogy ennek a 3-0-nak örülhetünk. A második fél időben úgy gondolom, hogy megfelelően tudtuk kontrollálni a meccset, nem nagyon tudtak helyzetet kialakítani az ellenfél részéről.
7: Esetben a magyar állampolgárság kérdése is témát szolgáltatott a szezon közben, és nyilván azért voltak sikerek Európában, a kupában. Neked miről szólt ez a szezon?
8: Nagyon hosszú szezon volt, nagyon sok mérkőzéssel, benne nemzetközi kupameneteléssel is. Úgy gondolom, hogy a szezonban voltak pozitív dolgok. Úgy gondolom, hogy az, hogy túl sok mérkőzést veszítettünk el, főleg itthon, az nyilván egy negatív dolog. A Győrnek is nagyon jó szezonja volt, viszont mi ilyen szempontból nem teljesítettünk úgy, ahogy szerettünk volna. Viszont hogyha pedig a másik oldalát nézzük, akkor a nemzetközi teljesítményünk az nagyon is örömteli volt. Úgy gondolom, hogy a kupagyőzelem is nagyon-nagyon sokat jelent nekünk, és ha sikerült volna megnyerni a bajnokságot, akkor egy tökéletes szezonról beszélhetnénk, így egy kicsit keserédes ez az egész.
1: A bronzérmet a Paks szerezte meg a labdarúgó NB1-ben, most hallgassuk meg Hán Jánost, a riporter Bobák Róbert.
9: Nagyon gyorsan nyomatékosítottátok, hogy meg akarjátok nyerni ezt a mérkőzést. Dupláztál, kérlek mesélj a találatokról, és hát majd később a kihagyott 11-esről is.
10: Hát igen, így szerettünk volna belemenni a mérkőzésbe, hogy nyomást gyakoroljunk az ellenfélre. Tudtuk, hogy a Diós Győr milyen helyzetben van, de nem úgy jöttünk ide, hogy lenézzük őket, hanem 100%-osan a győzelmért mentünk. Ez sikerült, mondhatom azt így utólag, hogy hamar lerendeztük. Nyilván bosszant a kihagyott 11-es, kicsit öző voltam, 2 rugott gól után szerettem volna egy harmadikat is. Hogy át kellett volna engedni, de összességében a lényeg a bronzérem.
9: Újabb érem a bajnokságban. Mit jelent az idei a számotok részén? Nem volt teljesen egyértelmű, hogy az utolsó körben meg lehet a bronzérem. Nagyot kellett hajrázni. Évközben azért volt egy kis hullámvasút, de összességében milyen volt ez az idény?
10: Hát igen, egy hullámvasút volt, főleg itt a tavasz. Azt gondolom összességében ez egy nagyon szép eredmény annak fényében, hogy milyen szezon közben milyen állapotban voltunk. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt így egyenesbe jöttünk a végére.
9: És jöttek idén is a Hán János gólok, 11 született ebben az idényben. Hogyan összegeznéd a saját teljesítményed?
10: Hát ahogy a csapatét, fele más, volt benne sérülés is, volt, amikor nem úgy ment a játék, de ahogy a csapatét is, az én egyéni teljesítményem is, örülök, hogy a végére kiegyenesedett.
9: A kommentátori állásban elhangzott, hogy valószínűleg nagyon jó hangulatú lesz a hazafelé út, majd az M3-oson és az M6-oson. Milyen lehet ez az út, mennyire lehet elengedni most már magatokat?
10: Hát most már nyilván el lehet, tehát vége a bajnokságnak, megszereztük a bronzérmet, úgyhogy igazából minden megvan.
1: Labdarúgásnál maradunk, de előre nézünk, mert hogy holnap dől el a Vasas és a Honvéd között az aranycsata a magyar labdarúgó másodosztályban. A záróforduló felvezetéseként Balogh Bence készített összeállítást.
11: Vasárnap délután zárul a labdarúgó NB2-es bajnokság. Az Éllovas Vasas és a második Budapest Honvéd már biztosan feljutott az első osztályba, de a bajnoki aranyérem sorsa még nem dőlt el. A 61 pontos Vasas az Ajkát fogadja 16 óra 30 perckor az Ilovszky Rudolf stadionban, míg az 59 pontos Honvéd a BVSC Zugló vendégeként lép pályára, szintén 16 óra 30 perckor. Simon Zoltán, az NB1.hu szakújságírója szerint izgalmas szezon volt az NB2-ben, és a bajnoki címet illetően még bármi megtörténhet.
12: Összetett volt már maga a kiindulási alap is, de nem mennyiségi, hanem inkább minőségi értelemben. Ugye a két feljutásra egyértelműen elsőes nagy csapatot talán nyugodtan kijelentettem, mindenki a Vasast és a Honvédot gondolta, de a Kecskemét is ugye joggal volt megemlítve minden egyes előzetes értékelésben, annak ellenére is, hogy ugye egy picit beragadt a Kecskemét utána a rajtnál, amiatt ugye edzőváltás is történt, de a Honvédnak azért volt nagy esélye a feljutása, mert Feckó Tamás, aki kiváló közösségépítő, és már ugye többször bebizonyította, hogy képes csapatot az NB1-be vinni, megtett ezt a Balma az Újvárossal és az MTK-val is. Már fél éve ott dolgozott Kispesten, ugye megmentette a Honvédot a kieséstől, stabil középcsapatot csinált azon a tavasszal a majdnem kiesésre ítélt kispestiekből. Megszerették a játékosai és a szurkolók is, és ez egy nagyon jó alap volt. A Vasas abból a szempontból volt egy picit hátrányban, hogy ugye 3 éve együtt esett ki a két csapat, de mindig az utolsó pillanatban bukta el a feljutást, ezért már el kellett kezdeni egy új csapatot építeni, és az új bajnokság elején az új vezetőedző Erős Gábor irányításával ebben még több energiát kellett fektetni. És ugye ijesztő volt a Vasas számára a rajt, mert otthon 4-1-re kikapott a Csákvártól, de utána egyből rendezték a sorokat, és a Vasas azokat a mérkőzéseket tudta hozni, amelyeket az előző két bajnokságban nem. Értem ez alatt, hogy most nem kapott ki rendre az utolsótól, és nem roppantak össze a játékosok akkor, amikor hátrányba kerültek. Kecskeméten meg szerintem egy picit később jött a váltás, azért nem volt az én megítélésem szerint valós esélyük a Lilafehéreknek a feljutásra, de hogy a rajt előtt joggal álmodoztak erről, az teljes mértékben helytálló az én véleményem szerint. Ugye érdekesség, hogy egymás mellett fog játszani a Vasas és a Kispest, mert nagyjából egy vasúti átjáró és egy-két utca választja ugye az Udovsky-Rudolf stadiont a BVSC zuglói telephelyétől. Ugye a Vasas az Ajkát fogadja, a BVSC vendége lesz a Honvéd. Na most ugye mind a két csapatnak győznie kell, ugye itt a két élővasról beszélek. A Vasasnak annyiban könnyebb a helyzete, amellett, hogy hazai pályán játszik, hogyha ugyanannyi pontot szerez, mint a Honvéd a fordulóban, ugye akkor az első helyen végez. A feljutás szempontjából mindegy, hogy első vagy második helyen jutsz fel az NB1-be, mert ez nem jár semmiféle kiváltsággal, vagy előnnyel az NB1-es bajnokság előtt. Viszont a presztízs egyáltalán nem mindegy, főleg, hogy a Vasas és a Kispest ugye hosszú évtizedek óta nagy riválisa egymásnak, a szurkolóik között is megvan ez a szenvedélyes fanatikus verseny, meg egyáltalán nem mindegy, hogy hogy mész el a nyári felkészülésre, tudván, hogy ugye az NB1-es bajnokságra készülsz. Itt az a nagy kérdés, hogy a BVST és az Alka milyen mentális és fizikális állapotban lesz. Ugye mindkét csapat biztosította a bennmaradását, a BVST ugye sok galibát okozott kiesett csapatoknak, úgyhogy ez egy két éli helyzet lesz, mert ha egy picit visszább vettek, lazább edzések voltak, ugye ez elsülhet úgy is, hogy a Vasas meg a Honvéd képes lehet arra, hogy az elején lerohanja az ellenfelét, gólt szerezzen, és utána döntően dominálni tudjanak, de hát emlékezhetünk arra, hogy Dánia, hogy nyert Európa-bajnokságot egyszer, ugye a strandról érkeztek meg a játékosok.
11: Múlt vasárnap a Honvéd otthonában elszenvedett 3-1-es vereség miatt a Vasas még nem mondhatja magát bajnoknak. A korábbi 25-szörös magyar válogatott Hamar István, aki játszott pályafutása során a Honvédban és a Vasasban, azt gondolja, hogy bármelyik fővárosi csapat bajnoki címet ünnepelhet vasárnap. Hamar István kiemelte, hogy a kispesti klub fiataljai bizonyítottak az idényben, és közülük sokan az első osztályban is megállhatják majd a helyüket.
13: Ugyanúgy kétesélyes, mint a bajnokság elején is volt, én úgy érzem, mivel ez a két csapat azért a Vasas, illetve a Honvéd kiemelkedett a bajnokságból, és bár a legutóbbi a hazai Honvéd-Vasas mérkőzésen meggyőző Honvéd győzelem született, de összességében azt kell, hogy mondjuk, hogy a Vasas is nagyon jól szerepel. A két csapat megérdemelten fog feljutni az NB1-be. Hát én úgy érzem, hogy az összességében nem lehet panaszunk a csapatra. Fiatal csapatunk van, javarészt ugye saját nevelési játékosokból önálló együttesünk van, tehát én azt mondom, hogy ezek a fiatalok nagyon jól összeértek erre a szezonra, és az egész idény alapján azt mondja, teljesen megérdemelten jutottunk fel az első osztályba. De azért a játékosokon kívül említsük meg a trénerünket is, a Feszkot, aki nagyon jó csapatot takott össze, és nagyon jó taktikai részeket választott a fiatal játékosok közreműködésével. Tehát elismerésem mind a csapat, mind pedig a szakvezetőség irányába is, mert három év sikertelen időszak után most meggyőzően sikerült visszajutnunk az NB1-be. Mondhatnám, hogy én Szamosi Ádámot nagyra tartom, nagyon tehetséges játékosnak tartom, de Szabó Attilát, a Pekát, most ugye a nyers Ádám, aki ugye két góljával meghatározó szereplője volt ennek a hétvégi Honvéd győzelemnek. Én nagyon örülök, hogy a saját utánpótlásból mertünk így merítkezni, és végre tényleg büszkén mondhatjuk, hogy valódi kispesti csapatunk van, és ezek a fiatalok meghálálták a bizalmat és jó játékkal. Nem megilletődve sok esetben, hanem önmagukból kiadva a maximumot, meg akarták mutatni magukat. és ez sikerült is nekik, úgy érzem, mert meggyőzően sikerült abszolválni ezt az évet, és magabiztosan jutottunk fel az első osztályba.
11: Az MB2 harmadik helyén a Kecskemét fog végezni, míg a negyedik helyre a Mezőkövesd érhet be. Az elmúlt években mindkét együttes szerepelt az NB1-ben, de Simon Zoltán szerint egyik csapatnak sem volt igazán esélye, hogy ebben az idényben beérje a két fővárosi csapatot.
12: Kecskeméten ez a bajnokság rajtja előtt karakán kijelentés volt, ugye a tulajdonos úr már a kiesést követő napokban tett egy hosszú és őszinte interjút, amiben előrevetítette, hogy az lesz a legfontosabb, hogy visszakerüljenek az élvonalba. Akkor úgy döntöttek, hogy megbíznak ugye Gera Zoltán vezetőedzőben. A rajtnál beragadt a Kecskemét, utána a váltás jól sikerült, de jött egy hasonló hullámvölgy a tavaszi szezon első harmadának a végén, amiben már az is szerepet játszott, hogy a második tavaszi fordulóban a Vasas ugye 2-0-ra győzött a Kecskemét ellen otthon, azok után, hogy Csákváron az utolsó percben egyenlítettek a hazaiak az angyalföldiek ellen, ott Igba Kenneth, Hely Viktor besárgult, nem játszhattak a Kecskemét ellen Erős Gábor vezetőedző és később Gábor videóelemző és piros lapot kapott 3-3 meccses eltiltásban részesültek. A Vasas ettől flóba került, a Kecskemét meg ezen a mérkőzésen elszenvedett vereség miatt hullámvölgybe került. Meg tudott lépni az őt üldöző csapatoktól, de nem tudta tartani a lépést a Kispesttel és a Vasassal, pont azért, mert volt 2-3 olyan mérkőzés, amit hoznia kellett volna. Tímár Krisztián is elismerte ugye a vezetőedző, hogy nem voltak olyan harcosak a játékosai az említett találkozókon. Mezőkövesben nem volt ilyen karakánt kitűzés emlékeink szerint a bajnokság rajta előtt. Természetesen nem zárkóztak volna az NB1-es lehetőségtől. 13-14 jó játékosa van a Kövesnek az NB2-ben, ugye a Vasas ellen ez nagyon látszódott, amikor legyőzték az angyalföldieket, de hosszabb távon ez kevésnek bizonyult, mert sérülések, eltiltások, formai igazolások mindig vannak, és ha nem olyan minőség érkezik a kispadról a pótlásra, vagy kezdőként, vagy szeretnénk, hanem mondjuk 30-40%-nyi kvalitásbeli különbség van, és nem is egy játékossal kapcsolatban, akkor annak, mivel ez egy versenysorozat, és nem egy kupamérkőzés, vagy egy két kupamérkőzés, azért hosszabb távon kiütközik a hatása. Én úgy tudom, hogy több szakmai egyeztetést is kellett tartani a sportigazgató és a szakmai stáb között. Itt a nagy kérdés, hogy az elmaradó feljutás miatt és a televíziós jogdíjak ide is hatással lesznek meg az MLS támogatások, hogy milyen célok szerint majd a két csapat. Én azt gondolom, hogy tetszettem a következő bajnokságban is a feljutás lesz a kérdés, és szerintem jobban.
11: Székesfehérváron szezon közben tért vissza a klublegenda Nikolics Nemanja, aki sportigazgatóként újra kinevezte vezetőedzőnek Pető Tamást. Simon Zoltán nagyra tartja mindkét szakembert, de a székesfehérvári bajnoki szereplésnél sokkal fontosabbnak gondolja, hogy rendeződjön a klub tulajdonosi viszonya.
12: Pető Tamás szerepe vezetőedzőként is nagyon fontos, nagyon jó edzőnek tartom, szenvedélyesnek, nem mondani Nikolicsot, pedig az egyik legkorrektebb embernek a magyar labdarúgásban. Én őszintén mondom, hogy tiszta színből kívánom neki, hogy ugyanolyan szép pályafutást érjen el, mint amilyet játékosként elért. Viszont itt nem az a legfontosabb, hogy hogyan szerepelt a videóton, hogy a szerepelt ősszel és hogy lett jobb tavasszal, hanem a tulajdonos keresés a legfontosabb tényező, mert azzal, hogy csak egy csapat juthat fel automatikusan a következő bajnokságtól az NB1-ben, a másodiknak osztályozott kell játszani az NB1 11. helyezettjével, úgyhogy adott esetben ugye nála nem lehetnek légiósok, a bennmaradási harcolónál meg igen, nagyjából 30%-kal vetették vissza a videóton értékét, és ez így sokkal nehezebb helyzetet eredményezett. Egy nagyon jó közösség van a Vidinél, nagyon jó focit játszanak, a Vasas ugye pont Fehérvár ellen jutott fel idegenben, úgyhogy győzött 2-0-ra, de a Vasas a jobb helyzet kihasználásának köszönhetően szereztem az a 3 pontot, a 75. percig a videóton átkezelem a győzelemhez, és még 2-0-as hátrányban a hosszabbítás utolsó pillanataiban is a 16-osán belülre szegezte a Vasas. Jó szurkoló tábora van a videótonnak, több ezer ember képes megmozgatni, a Vidi a Vasas ellen is majdnem teltház volt, de ez így, hogy csak ez feljutó lesz, nagyon nehéz. Ha együtt tudják tartani a csapatot, és valóban meg lesz az új tulajdonos, amihez nagyon sok sikert kívánok, és remélem, hogy így lesz, akkor a Vidi a szakmai stáb erőssége miatt
14: mindenképpen veszélyes lesz mindenkire.
11: Az utolsó forduló előtt a Budafok és a Békés Csaba már biztosan kiesett az MB2-ből.
14: Nagyon nagy a különbség az MB2 élmezőnye és a bennmaradásért harcoló csapatok között. Itt egyforma alapképességi és tudású gárdától beszélgetünk. A pillanatnyi helyzet döntött sok mérkőzésen, ideg állapot, egy lepattanó lövés. A Budafok és a Békés Csaba nagy bajban lesz, mert teljesen más az MB2-ben futballozni, mint az MB3-ban, most ennek a részleteiben én nem mennék bele. Ez egy nagyon nehéz és szomorú helyzet, viszont meg kell küzdenie mindenkinek az új szituációval. Férfiasabb küldetés lesz ez mindenhol, bele kell állni a történetbe. A Békés Csaba és a Budafok két olyan csapat, amelynek évtizedes hagyománya, identitása van, természetesen azoknak a gárdáknak is melyekben maradtak, de azért voltak már előjelei ennek a szereplésnek, mert az elmúlt évek már nem úgy sikerültek az egyik helyen sem, ahol az várható volt. Ugye a Budafok pár éve szorított az NB1-be, amikor először állt le a Covid miatt a bajnoki rendszer üzemeltetése, egyből kiesett, viszont onnantól kezdve egyre gyengébben szerepel. Tehát hiába volt még egy vesztes kupa döntője az a Legerszeg ellen. Békés Csabán pedig nagyobb gond lesz, hogy így a belengetett fejlesztésekkel mi lesz a helyzet, mert a Csaba stadionja nagyon nincs kész, az egyik oldalára ugyanis engednek nézőket, ott vannak az edzőpályák is. Én nagyon remélem, hogy a viharsarokban megmarad a foci. Gyulán is, Borosházán, bárhol a környező településeken, de Békés Csaba egy zászlós hajó, és egy legendás létesítményről beszélünk, tehát nagyon bízom benne, hogy lesz megoldás.
11: Vasárnap tehát 16 óra 30 perckor Vasas Ajka és BVSC Zugló Budapest Honvéd bajnoki címről döntő mérkőzéseket rendeznek az MB2 zárófordulóban. A két találkozót élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ez volt a Körkapcsolás. Én a szerkesztő Szabó Bence és a hangmérnök Jánbor Tamás nevében is köszönöm figyelmüket. Bera Emesét hallották. Viszont hallásra.
15: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: jobban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Férfi kosárlabda.
3: A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: ez a Sportvilág.
1: A Győr a magyar bajnok a labdarúgó NB1-ben. A bronzéremért játszhat az Esztergom a női kézilabda Európa Ligában. Szolnoki sikerrel kezdődött a döntő a férfi kosárlabda NB1-ben. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Sportvilág.
1: 1-0-ra győzött Kisvárdán az utolsó fordulóban a Győr és megnyerte a bajnoki címet a labdarúgó NB1-ben. Az Eto így a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat majd. A magyar bajnok Tóth Rajmund Cseszregi Balázsnak nyilatkozott a mérkőzés után.
2: Egészen elképesztő a történetet, hiszen középpályán mutatkoztál be, aztán kikerültél a jobb oldalra védőként. És amikor középpályán játszottál, már Marko Rossi rád nézett. Te meg egy picit elkeseredtél a jobb oldali védő pozíciójába, aztán visszakerültél, és most válogatott vagy. Arról nem beszélve, hogy bajnok.
3: Hát igen, ez nagyon hosszú út volt számomra. Igazából egy nagyon, kacipántos szezonom volt tényleg ez a jobb oldali kitérőt. Ezt nem nagyon úgy kezeltem, hogy kellett volna, nem voltam profi, de nehezen fogadtam el, utána pedig ott is elkezdtem szülem jól játszani, visszakerültem, szóval igen, kacipántos volt, nehéz volt, de hál' Isten sikerült.
2: Majdnem mindenkitől megkérdeztem, hogy hol hittétek el az idénynek melyik pontján, pillanatán, hogy itt most már nem az éremért harcoltok, hanem a bajnoki címért, és meg is lehet.
3: Köszönöm, nekem nem tudom, hogy melyik volt ez a pont, nem tudok konkrét szakaszt kiemelni, amikor úgy voltam, hogy meg lehet. Minden meccset meg akartunk nyerni, és amikor már láttuk, hogy igen, azért a harmadik, negyedik hely szakadt le, akkor ott már mindenki így vérszagot kapott, tudom, egyértelmű volt a cél, hogy meg akarjuk nyerni a bajnokságot.
2: Azt látom az arcotokon, meg a viselkedés, hogy eufória van, de megnyugvás is van.
3: Összülveszek azért, igen. Szerintem a meccs elejét is úgy kezdtük kicsit idegesen. Nehéz volt így érzelmileg stabil maradni egy ilyen mérkőzésen, főleg, hogy ennyi ember elutazott Kisvárdára, konkrét hazai pályát csináltak nekünk. Nagyon fontos volt ez is, de sikerült tényleg, és ott vagyunk, ahol kellene.
2: És az, hogy egy Győr melletti faluban születve, Győrben felnőve játékosként lettél bajnok, ez egy plusz számodra?
3: Egyértelműen, hát én még jártam NB3-as meccsekre, amikor ugye volt ez a botrány, szóval nekem ezek külön ilyen pluszpont, és nagyon örülök ennek az egész.
2: A válogatottság meg a cseresznye a habon, nem a tortán?
3: Igen, ez most egy elképesztő hét számomra. Remélem, hogy meg tudom még koronázni a debütálásommal, és akkor azt mondom, hogy így kell lezárni a szezont.
1: Az Eto másik játékosa, Csinger Márk ma a pályán nem tudott segíteni csapatának, de erről is beszélt Cseszregi Balázsnak a bajnoki cím megszerzése után.
2: Nyilván furcsa az első kérdésem, de hogy vagy?
4: Köszönöm, jó vagyok sajnos. Pont úgy jött ki, hogy ezen a hétvégén nem tudtam volna részt venni a csapattal, de a csapat megtette helyettem is a munkát, és sikerült nyerni.
2: De válogatottban mész?
4: Persze, mindenképp. Kisebb sérülés csak, de ezen túl leszek gyorsan.
2: Amikor visszatértél a Dunaszerdahelytől az Etóhoz, gondoltad volna-e, hogy ennek ez lesz a vége?
4: Őszintén sosem gondoltam volna, de ennél jobban nem is alakulhatott volna.
2: Egészen elképesztően fiatal a csapatotok, rengeteg saját nevelésű, rengeteg magyar játékossal, és mégis sikerült megszerezni a bajnoki címet, és azt gondolom, hogy úgy, hogy végig rajtatok volt a nyomás.
4: Azt tudom mondani, hogy a csapat összhang, az egész csapat, az edzői stáb tökéletesen összeteszi egymást, és ez lett az eredmény, a bajnokot tudtunk lenni.
2: Nyomásról beszélünk, de volt a nyomás valójában.
4: Senki se gondolta volna őszintén, hogy mi bajnokok leszünk. Szerintem nyomás nélkül játszottunk. Most se lehet mondani ezen a mérkőzésen, de ez is meglett.
1: Világi Bálint az Eto FC csapatmenedzsere következik. A riporter Cseszregi Balázs.
2: Amikor átvettétek az Etót, akkor 12. helyen volt az NB2-ben. Nem tudom, 4 éve, 3 év kellett hozzá, hogy idáig jusson el, és bajnoki címet ünnepeljetek. Ez milyen érzés?
5: Milyen érzés egy bajnoki címet? Csodálatos! Kifizetődik minden, amiért dolgoztál, és meg egy picit több is. Ez egy álom, és ez ad motivációt, hogy dolgozzunk tovább. És egy viszonylag egy eredmény ahhoz, tudjuk, hogy jó úton járunk, és amit csinálunk, azt jól csináljuk.
2: Az elmúlt hetekben már se hallottunk, hogy az a kérdés, hogy Eto lesz a bajnok, vagy folytatja a bajnoki sorozatát a Ferencváros. Ti hol hittétek el, akár ti vezetők, hogy ez most már meg lehet?
5: Mindig, az elejétől mindig úgy dolgozunk, hogy a lehető legjobbat akarjuk elérni. És úgy nem tudunk kimenni a pályára, hogy döntetlen, vagy talán második hely, talán harmadik hely. Mindig a legjobbat nyújtsuk, és sikerült, összejött.
2: És más utat választottatok, mint mondjuk a Ferencváros, hiszen rengeteg fiatal, saját nevelésű játékossal, rengeteg magyar játékossal értetek fel a csúcsra.
5: Igen, hát hittünk ebben, ez egy jó út, a fiatal fiatalokat motiválni kell, és megmutattuk, hogy így is lehet, és el lehet írni sikereket. Magyar szabállyal, fiatal szabállyal, akademistákkal, mindennel.
2: Négy válogatott játékosa van a csapatnak, ez is legalább akkora siker, vagy mondjuk, hogy majdnem akkora siker, mint a bajnoki cím.
5: Igen, nagyon örülök neki, és szurkolunk neki.
2: Hogyan tovább? Most a szurkolókat nyilván az ünnep mellett, az is érdekli, de beszéljük az ünnepről. Hol lesz az ünnep Győrben, meg mikor?
5: Holnap lesz az érem átadás a stadionban, 3 órától mindenkit várunk szeretettel, remélem, hogy egy nagyot tudunk együtt ünnepelni, és a Bajnokok Ligája a következő lépés.
1: A Ferencváros 3-0-ra nyert hazai pályán a Zalaegerszeg ellen a labdarúgó NB1 utolsó fordulójában, de ezüstérmes a bajnokságban. Az FTC kupa győztesként az Európa Ligában szerepelhet majd a következő idényben. A Fradi magyar kapusa Dibusz Dénes Korsós Krisztófnak adott interjút.
0: Dénes, kezdjük talán azzal, hogy a csapat ma megtette azt, ami tőle tellett, és a szezonban először 90 perc alatt legyűrte a Zalaegerszeget. Mi kellett ez, mennyire volt ez egyértelmű?
6: Végeredmény alapján egyértelmű volt, de a meccset látva azt gondolom, hogy egyáltalán nem. Ugye főleg az első fél időben elég komoly problémáink voltak, nagyon sokszor meg tudtak minket bontani, és az egyáltalán nem úgy nézett ki, mondjuk, ahogy a kupa döntő, ugye, hogy ott is az első fél időben azért viszonylag sokat birtokolt a labdát az Ete, de nem tud helyzeteket kialakítani. Hát most ez a mai napon azért máshogy volt, és jóval többször eljutottak a kapunkék, szerencsére nem tudtak betalálni, 0-0-val mentünk a fél időre, igyekeztünk kisebb változtatásokat eszközölni, hogy a második fél időben már a mi akaratunk érvényesüljön. Ugye azok után, hogy azért egy ilyen megpattanó beadásból sikerült megszerezni a vezetést, nyilván más lett a játék képe, és az azért egy kicsit nyugtatóan hatott. Szerencsére utána meg tudtuk duplázni az előnyt, és a végén még egy harmadikat is sikerült rúgnunk, de hát nyilvánvalóan a másik mérkőzés eredményét figyelembe véve ugye nem lehet nagy az örömünk.
0: Az jutott eszembe, és akkor rákanyarodva már a bajnoki versenyfutásra, hogy a válaszod első része az gyakorlatilag beilleszthető lett volna a szezon során rengeteg hazai bajnoki mérkőzés értékeléséhez, vagy legalábbis valami hasonló. Te hogy érzed, hol és mind ment el ez a bajnoki arany?
6: Hát főként talán ugye ősszel, ahol tényleg vereségeket szenvedtünk hazai pályán, amit mondjuk ugye semmi sem indokolt. Nem volt jó a játékunk, tehát én azt gondolom, hogy itt talán a szezon vége felé utolsó harmadában azért voltak jobb mérkőzéseink és olyan meccseink, amiken azért megmutattuk, hogy mondjuk nemzetközi szinten is miért tudott versenyképes lenni a csapat, de a szezon nagy részében viszont én azt éreztem, hogy a bajnokikon egyszerűen nem volt meg az a játék, az a minőség, az intenzitás, az a lendület, az a játék, ami ahhoz kellett volna, hogy egy kiegyensúlyozottan és jól szereplő Győrt magunk mögé tudjunk utasítani.
1: A labdarúgó NB1-ben a bronzérmet a Paks szerezte meg, miután 3-1-re nyert a Diós Győr otthonában, és majd a Konferencia Liga selejtezőjében kezdhet nyáron. A győztes csapatban Hán János 2 gólt szerzett, és Bobák Róbertnek értékelt.
7: Nagyon gyorsan nyomatékosítottátok, hogy meg akarjátok nyerni ezt a mérkőzést. Dupláztál, kérlek mesélj a találatokról, és hát majd később a kihagyott 11-esről is.
8: Hát igen, így szerettünk volna belemenni a mérkőzésbe, hogy nyomást gyakoroljunk az ellenfélre. Tudtuk, hogy a Diós Győr milyen helyzetben van, de nem úgy jöttünk ide, hogy lenézzük őket, hanem 100%-osan a győzelemért mentünk. Ez sikerült, mondhatom azt így utólag, hogy hamar lerendeztük. Nyilván bosszant a kihagyott 11-es, kicsit öző voltam, 2 rugott gól után szerettem volna egy harmadik. Is, lehet, hogy át kellett volna engedni, de összességében a lényeg a bronzérem.
7: Újabb érem a bajnokságban. Mit jelent az idei a számotok részén? Nem volt teljesen egyértelmű, hogy az utolsó körben meg lehet a bronzérem. Nagyot kellett hajrázni. Évközben azért volt egy kis hullámvasút, de összességében milyen volt ez az idény?
8: Hát igen, egy hullámvasút volt, főleg itt a tavasz. Azt gondolom összességében ez egy nagyon szép eredmény annak fényében, hogy milyen szezon közben milyen állapotban voltunk. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt így egyenesbe jöttünk a végére.
7: És jöttek idén is a Hán János gólok, 11 született ebben az idényben. Hogyan összegeznéd a saját teljesítményed?
8: Hát ahogy a csapatét, fele más, volt benne sérülés is, volt, amikor nem úgy ment a játék, de ahogy a csapatét is, az én egyéni teljesítményem is, örülök, hogy a végére kiegyenesedett.
7: A kommentátori állásban elhangzott, hogy valószínűleg nagyon jó hangulatú lesz a hazafelé út, majd az M3-oson és az M6-oson. Milyen lehet ez az út, mennyire lehet elengedni most már magatokat?
8: Hát most már nyilván el lehet. Tehát vége a bajnokságnak, megszereztük a bronzérmet, úgyhogy igazából minden megvan.
1: A labdarúgó NB1 utolsó fordulójában a házigazda Debrecen 2-1-re nyert az Újpest ellen, ezzel a negyedik helyen zárta a bajnokságot, és a következő idényt a konferencia ligában kezdheti. A debreceniek ezt követően a hivatalos oldalokon bejelentették, hogy az eddigi spanyol vezetőedző Sergio Navarro szerződése lejártával távozik. Schäfer Andrással a kezdő csapatban az Union Berlin 4-0-ra legyőzte hazai pályán az Augsburgot a német labdarúgó bajnokság 34. utolsó fordulójában, amely után a Heidenheim és a St. Pauli esett ki az élvonalból. A biztosan bronzérmes RB Leipzig 4-1-re kikapott a Freiburg otthonában. A vendégeknél Gulácsi Péter 3 hónappal a térsérülését követően visszakerült a kezdő csapatban, amelyben Willi Orbán is benne volt. A Bayern München, amely 35. bajnoki címét szerezte meg, 5-1-re verte a Kölnt hazai pályán. A Manchester City nyerte az angol labdarúgó FA kupát, miután 1-0-ra verte a Chelsea-t a döntőben.
9: Sportvilág.
1: A bronzéremért játszhat az Esztergom a női kézilabda Európa Ligában, mivel 33-30-ra kikapott a házigazda francia Dijontól a 4-es döntő elődöntőjében. 6 gólt lőtt Horváth Fanni, az Esztergom játékosa a német Kornélnak értékelt.
10: Horváth Fanni érkezik egykedvűen, harci sérülésekkel az arcán, nagyon-nagyon picin múlott. Óriási játszottál, ehhez viszont gratulálok, mert az első félidő végén, a második elején is ilyen egymaga tartotta a lelket a csapatban. Milyen volt az elődöntő?
11: Hát köszönöm, de sajnos nem tudok úgy örülni ilyenkor ennek, hogy nem győzelemmel zártuk a mérkőzést. Úgy gondolom, hogy nem teljesen a megbeszéltek szerint kezdtük a félidőt, az elsőt, hiszen egyszerűen nem éreztem, hogyha fel tudtunk rendesen gyorsulni.
10: Ellenben a második félidő elejére viszont igen.
11: Igen, az a mi játékunk, én úgy gondolom, ott tudtuk játszani a második félidő elején a gyors játékunkat. Az volt teljes mértékben a mi játékunk, védekezésben, támadásban, de sajnos a vége az nem úgy alakult, ahogy elterveztük, ezt nagyon sajnálom, de azon leszünk, hogy holnap ezt javítsuk.
10: Minden is vezettetek, amikor elkezdtek fejlődni, nekem az volt érzés, hogy nagyon gyorsan, túl gyorsan lövöldözték a gólokat, gólogatszik velem szemben, akkor gondolom, te is így éreztem belülről.
11: Voltak eladott labdáink sajnos, amiből tudtak gyors gólokat lőni, védekezésben hibáink is voltak, ezt ők ki tudták használni. Hát nem szabad ezt megengednünk magunknak, ez egyértelmű. Úgyhogy ezen leszünk, hogy ezt mindenképp kijavítsuk, mert ezt nem engedhetjük meg magunknak, hogy ilyet.
1: Következzen az Esztergom vezetőedzője Elek Gábor, a riporter Németh Kornél.
10: Az első szó a vereség ellenére mindenképpen a gratulációi kell, hogy legyen. Eljutottad a felső bározók, és itt voltad, hogy hát ennél rosszabb érzés, amikor közel volt, ráadásul vezeted egy téged is. Gondolom, alig ha lehet, mi múlott ez itt a második félidő, második felében mi volt a különbség?
12: Nagyon mutatott a védekezésen, tényleg egy kapus teljesítményünk kellett váltani a védekezésben, muszáj volt pihentetni, és sajnos ott nagyon gyorsan kaptuk el az előnyünket. Én azt gondolom, hogy ilyen figyelmetlenségekből tudok megjönni a Dijon fölösleges 2 percek, fölösleges dolgok miatt. Hát ez nyilván a bizonytalanságunk, de akkor is nagyon borsan föl, de kilehetjük a belünket itt a pályán, tehát ezzel nincs nekem problémám. Itt inkább nagy kérdés lesz, hogy holnap hogy tákoljuk össze ezt a csapatot, hogy valami elfogadhatót gyűjtsön. De mondom, nagyon sajnálom, de hát is pillanatjog azért azonnal, hogy a rutin eldöntöttem, mert sajnos a baj a rutinosabb játékosai meg csapágyos lettek ma játszatva, úgyhogy holnap ez egy érdekes nap lesz.
1: Hátrányból fordítva 30-29-re győzött a Ferencváros hazai pályán a Debrecen ellen a női kézilabda NB1 24. fordulójában. Az FTC magyar válogatott játékosát, Márton Grétát Jó András kérdezte a mérkőzés után.
13: Talán azt nem gondoltátok ti sem a mérkőzés elén, hogy ennyire szoros lehet ez a találkozó. Talán bíztatok benne, hogy nem lesz ilyen szoros. Tudtátok, hogy mennyi sérült van ott is, nálatok is azért tűzdelt a csapat, de nagyon meleg volt az első félidő.
14: Igen, ebben csak bizakodtunk, hogy talán hazai pályán nem fogunk annyira szenvedni, mint egyébként a Debrecen ellen szinte minden csapat szokott, de a mérkőzés előtti interjúban is kiemeltem, hogy ellenük mindig nagyon nehéz, és borzasztóan jól játszottak az első félidőben. Ezt az eredmény is mutatta, hogy 4 gólos hátrányból várhattuk a második játékrészt, és azt gondolom, hogy a szerencse is is kellett a második fél időben ahhoz, hogy ma nyerni tudjunk.
9: Ez ilyen évvégi forma volt?
14: Azt gondolom, hogy igen. Talán mindkét csapatnál sokkal több volt a hiba, mint úgy egyébként megengedhető lett volna. Az én saját nevemben is beszélhetek, hogy nagyon sok helyzetet hibáztunk, és erre mindig azt mondják az edzők, hogy ez a koncentráció hiánya, hiába próbáltunk odafigyelni. Ez most egy nagyon nehéz mérkőzés volt, és belülről nagyon nehezen éltük meg.
9: Nem szeretnék bírózni, de muszáj megkérdeznem, hogy jó néhány mérkőzés, mert te is játszottál a pályafutása során. Elég érdekes ítéletek voltak a mai mérkőzésen. Ezt hogy tudjátok kiszelni? Nyilván profik vagytok, muszáj, de mennyire nehéz az ilyenkor?
14: Érdekes ítéletek mindig vannak, és megtanultuk azt, hogy alkalmazkodni kell a helyzethez. Próbáltuk a lehető legtöbbet kihozni belőle, és magunkra koncentrálni. Nyilvánvalóan, amikor a saját csapattársunk ellen történik egy olyan ítélet, ami esetleg nem kedvez nekünk, akkor fel tudunk paprikázódni, de ilyenkor kell megtanulni igaznak maradni.
1: A Debrecen vezetőedzője Szilágyi Zoltán is értékelt Jó Andrásnak.
9: Nagyon nagy magasságon megyek azzal a kijelentéssel, hogyha azt mondom, hogy földön túli teljesítmény volt ezen a mai csapattal, ezen a mérkőzésen, ezzel a kerettel?
15: Igazából annyit tudok mondani, hogy földön túli talán nem, de nagyon nagy dicséret illeti a lányokat, hogy ennyire komoly tartásunk volt végig 60 percen keresztül. Az első fél idő az ragyogó volt, kihasználtuk azt a lehetőséget, ami jött a meccs során. A második fél idő azért egy nagyon komoly teljesítmény nyújtott, viszont amikor jöttek ránk, akkor sem rogytunk össze, és mindig volt kiút, és mindig ki tudtunk jönni a hullámvölgyökből. A végén meg, hát akkor mondtam volna, hogy földön túli teljesítmény, hogyha élünk a végén is a lehetőségeinkkel. Hiszen ott volt hetest, ez ígyszereket hagytunk ki a végjátékban, Bíró Blankát kell dicsérni egyértelműen ezek a szituációban, nem véletlenül egy klasszis kapusról beszélünk. Ilyenkor mi meg nem tudtunk azzal a lehetőséggel élni, ami adódott, ettől függetlenül pedig büszke vagyok a lányokra.
9: Ugye a mérkőzés előtt azt hallottam, hogy azt mondtad, hogy a Ferencváros 30 gólon kell tartani, máskülönben ugye élettani lehetőség nincsen. Mennyire fájó, hogy 30-29 lett a végepont?
15: Hát igen, ez egy nehéz szituáció. Megmondom őszintén, már a döntetlen annyira nem is érdekelt ott a végén, nekünk mindenképpen féleképpen győzni kellett volna, és annyi, hogy azért 19-re lapot húztunk, és abból próbáltunk ott bármit is kihozni belőle, nagy szerencse kellett volna ahhoz, hogy mi a tapondi meg tudjuk fordítani. Nyilván jobban nézett volna ki, tehát ki tudtuk volna menedzselni az X-et, jobban nézett volna ki az eredmény, de alapvetően nem sokat értünk volna vele.
9: Cserjenszki eddig epizód szereplő volt többségében, most már bejátszott a magát a teljes mértékben a kezdőben?
15: Jó lépéseket tesz ezzel, illetve most nem nagyon van kérdés a kezdőt tekintve, hiszen ő van egyedül ebben a pozícióban, ezért is indultunk három irányítóval neki ennek az évnek, hiszen benne van sajnos.

0: Ligában 15 órától a dán Viborg ellen játszik, majd este a döntőben Thüringer-Dijon mérkőzést rendeznek majd, ezeket természetesen élőben lehet követni a Nemzeti Sport Rádióban is.
1: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
0: Szolnoki sikerrel indult a férfi kosárlabda NB1 döntős párharca. A címvédő Olajbányász 94-79-re legyőzte a Falkót az első meccsen. A finálé 3 nyert mérkőzésig tart. Négyes döntőbe jutott a Ferencváros a női vízilabda bajnokok ligájában. Az FTC 18-16-ra nyert az UVS-e vendégeként, így kettős győzelemmel biztosította helyét a legjobb négy között. Az elődöntőben búcsúzott a BVSC a női vízilabda Eurókupától. A budapesti csapat az idegenbeli döntetlent követően 11-4-re kikapott a spanyol Catalunya együttesétől odahaza a párharc visszavágóján. Vereséggel kezdte a svájci jégkorong világbajnokságot a magyar válogatott. A mieink 4-1-re kaptak ki Finnországtól a zürichi csoportban. A mérkőzés után a magyarok Svájcban légióskodó játékosa Ortenszky Tamás Virányi Zsoltnak adott interjút.
2: Mindenképp ezen a mérkőzésen az feltűnő volt, hogy a bemelegítésnél, hát ugye a hangos bemondó, mivel te Svájcban játszol, téged szúrt ki, hogy élted meg ezt az egész meccset, akár ezzel a pillanattal, amikor észrevetted, hogy a te nevedet mondják.
3: Nekem ez nagyon extra volt ez a pillanat, mert nem számítottam rá egyáltalán, és ezt csak felkukkantottam a kivetítőre, és ott vagyok, és igazából csak akkor hallottam, hogy rólam beszélnek, mert amúgy megkoncentrálok a bemelegítésre, és ez engem meghatott, hogy így bemondtak, és akkor tapsoltak, hogy én itt játszom, és ez nekem nagyon nagy erőt adott a meccsre is, a meccset is nagyon élveztem, nagyon jó itt az atmoszféra, nagyon sok magyar is jött ki, ami nagyon nagy erőt ad nekünk, és
2: több százan, lehet, hogy ezren is vannak, 9000 néző volt ezen a meccsen.
3: Biztos többen vannak, mint ezen a magyarok. Nagyon köszönjük nekik, hogy kijöttek és szurkoltak, és igenis érezzük, és nagyon sok erőt adnak nekünk.
2: Mi fenn a 7. emeleten a sajtó olyan helyen ülünk, ahol nem is látjuk, csak halljuk azt, hogy kiabálnak, és ott a második harmad elején is. Ugye 0-0 volt az első 20 perc, szóval utána a hajrá magyarok jött, és akkor ez nektek is segítség, de hát ez már nem újdonság az alcsoportos VB-n. Mit lehetett tanulni ebből a meccsből? Mert ugye 4 perc alatt kaptunk 2-t, a második harmadban, a 8. percben egy nagyon szép egy zicserig játszott. Én azt mondom, hogy a meccs legszebb gólja volt, de hát azért a finnek mégis olimpiai bronzérmesek 6-an itt voltak a milánói csapatból, 12 NHL játékos. Mit lehet majd akár Ausztria ellen, akár a nagyon fontos keddi brit meccsen ebből hasznosítani?
3: Hát igazából nagyon sok mindent. Látjuk, hogy milyen szinten erősek az ilyen egy-az-egyi párharcokban, milyen jól le tudják szedni a korongokat a palánkról. Ebben nekünk is fejlődni kell, de taktikailag szerintem tök jól néztünk ki, és ahogy a Terbi is mondta, így meghallottam, hogy voltak nagyon jó szakaszai a meccsnek, ahol rendesen jól néztünk ki, és biztos ki fogjuk elemezni, az edzők mutatnak nekünk videókat, de szerintem taktikailag nagyon jól ment a csapat.
2: Ezen a mérkőzésen ez a hatalmas különbség döntött, amit előbb itt felsoroltam, hogy olimpiai bronzérmesek, NHL játékosok, ugye a finn első osztályban nekünk volt játékosunk, a finnek megtehetik, hogy nem is kell, hogy a keretben legyenek.
3: Igen, hát azért papíron ők sokkal jobb játékosok, ők lehet mondani, hogy az egész szezonban ilyen szintű meccseket játszanak. Nekünk ez egy nagyobb kihívás, hogy ilyen sebességben játszódjunk, ők hozzá vannak szokva. Mondom, szerintem az ütővel az ilyen párharcokban kicsit erősebbek nálunk, ez szerintem meglátszik. De szerintem jól nézett ki, és tényleg, hogyha így fejlődik a magyar válogatott, akkor szerintem pár éven belül lehet rá esély, hogy pontot szerezzünk ellenük.
0: A svájci férfi jégkorong világbajnokságon a magyarok csoportjában Ausztria 5-2-re legyőzte a brit csapatot, és Svájc pedig 4-2-re nyert Lettország ellen. Mohácson kezdődött a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny 4. szakasza. A nap összefoglalóját Kreisz Bálinttól hallják.
4: Mohácson és Pécsen is végül az időjárás nyerte a csatát, a káosz után Jakob Söderqvist nyerte a hegyi befutót. Előzetesen is a 47. Tour de Hongrie legizgalmasabb szakaszának tűnt a mai királyetap, és hát drámából tényleg nem volt hiány. A nap elején a szervezőknek már meg kellett hozni egy komoly döntést, a heves esőzések és a csapatok kérése miatt 41 kilométert kivettek a szakasz távjából, 188 kilométerből így 147 maradt. Ez a módosítás nem érintette a szurkolók által leginkább várt részt, a pécsi Bárányúti emelkedőt, amelynek bizonyos részei 15%-nál is meredekebbek, amit még gyalog sem volt könnyű megmászni. Az előzetes tervek alapján 4-szer tekert volna fel ide a mezőny. A szakadó esőben viszonylag hamar kialakult a napszökése, amelyben eleinte 8-an voltak, ám szép lassan szakadtak le néhányan, ahogy jöttek az első kaptatók. számuk. A harmadik pécsi körre már csak Jakob Söderqvist és Adrián Benito maradt, nagyjából egy perces előnnyel. Itt azonban a körülmények ismét közbeszóltak.

0: Korábban ugyanis több bukás volt, így nem maradt elég mentőautó a mezőny mögött. A zsűri emiatt hirtelen úgy döntött, törlik az utolsó kört, ez a 24 km helyett hirtelen már csak 4 volt hátra a napból. Ez mindenkit váratlanul ért, óriási sietségben kellett a szervezőknek átrendezni a kordonokat, hogy a befutó felé tereljék a kerékpárosokat. A Hír Söderquistnek jött a legjobban, aki így megindította utolsó támadását, és hazaért 32 másodperccel Adrián Benito előtt és 40 másodperccel Luke Lepp előtt. Legjobb magyarként Walter Attila futott be, aki 11-ként zárt, és 1 perc 19 másodpercet kapott. Sokáig nem hirdették ki a végeredményt, az is benne volt, hogy neutralizálják a szakaszt, de végül a csapatok és a bírák úgy döntöttek, a hirtelen változtatás ellenére is minden érvényben marad, így Söderquist lett a sárga trikós. Hallgassák meg a vele készült beszélgetést, amely még a hivatalos döntés megszületése előtt készült.
1: He was the only option for me.
2: Számomra a szökés volt az egyetlen opció. 100%-ig biztos voltam benne, hogy ott leszek a szökevény csoportban, mert ilyen körülmények között ebben a káoszban szóba sem jöhetett, hogy a népes mezőnyben tekerjen végig a szakaszt. Mindent egy lapra tettem fel, és végül számomra minden fantasztikusan alakult.
0: Az biztos volt, hogy bármilyen döntés is születik, Walter Attila marad a legjobb magyarnak járó fehér trikó viselője, de őt is megkérdeztük erről az egész helyzetről, illetve hogy mikor tudta meg, hogy az utolsó kört törölték.
3: Azt, hogy az utolsó kört kivették, én azt az 1 kilométeres kapunál tudtam meg gyakorlatilag. Annak örülök, hogy kivették azt a sík részt, mert tényleg nem osztott, nem szorzott volna, csak még tovább fáztunk volna. Tényleg semmi értelme nem lett volna annak a körnek, úgyhogy innen is látszik, meg a direktorom is megjegyezte a buszba, hogy milyen érdekes, hogy ennyire jó fejek a rendezők, hogy külföldön ilyet nem nagyon csinálnak. Tehát ez a Giro d'Italia, akkor beraknak még 40 kilométert, hogy még többet szenvedjünk. Úgyhogy innen is köszönet a rendezőknek, mert nyilvánvalóan várták azok a városok is a szakaszt, viszont a saját épségünk miatt, meg amiatt, mert tényleg felesleges még 40 kilométert ebbe az esőbe menni, itt tök jó döntés volt. Az meglepett engem itt a legvégén nagyon, hogy az utolsó kört kivesszük. Nyilván volt az a két nagyobb bukás, nem tudom, hogy volt-e még. Én kettőt láttam, mert azok voltak ott előttem, így a legelejében, gyakorlatilag a második helyen, vagy első helyen, ugye Lampard kicsúszásával. De hát ezt tudtuk, hogy ez ilyen veszélyes, úgyhogy ott meglepett engem a legvégén itt, tényleg itt tudtam, meg Dina Marci szólt, hogy ez az utolsó fölmenet, úgyhogy ez eléggé meglepett, de nyilvánvalóan benne volt a pakliban még több bukás itt a legvégén, úgyhogy lehet ez volt a jó döntés, onnantól improvizálni kellett, és most meg, ha jól hallom, akkor a rendezőknek kell improvizálni, hogy akkor ki is nyerje a versenyt.
4: Mit gondolsz, mi lenne a helyes döntés ebben az esetben?
3: Hát én Söderquistnek adnám, őszintén szóval igazából most nyilvánvalóan utolértük volna a szökést, ha van még egy kör, és valószínűleg Koznefra megóvta volna a trikóját, szóval a helyikben nyilván nagyon mérges lennék, ha most így veszik el, de hát most még kapjon, nem tudom, 20 másodperc büntetést a Söderquist, tehát hogy ez ilyen versenyhelyzet, néha történnek ilyenek, úgyhogy hát nincsenek egyszerű helyzetben, az egészen biztos.
4: Saját lábaidat egyébként hogy érezted, mire lettél volna képes az utolsó körben?
3: Hát egy picit még talán volt benne, én körökörre jobban éreztem magam, de nincs mi lett volna, ha kihoztam magamból a maximumot. Én engem nagyon meglep, hogy ennyire jól éreztem magam. Biztos az a rengeteg energia a szurkolóktól az elmúlt napok folyamán, az beépült a lábaimba, és nagyon rég mentem ilyen intenzívet, mint ez a Bárány utcai, egy elég hosszú hetet abszolváltam a múlt héten, inkább építkezek, mert azt érzem, hogy nagy szükségem lesz rá még a szezon második felébe, úgyhogy most jönnek majd nekem az intenzív VO2-ös edzések, meg hetek majd a Tejdén, úgyhogy ahhoz képest nagyon-nagyon örülök, hogy ennyire jól ment, és szerintem 10 közelből vagyok összetettbe, ez engem nagyon-nagyon meglep, tényleg nem számítottam erre.
0: Az összetett pontverseny vezetőjének járó zöld trikó továbbra is Tim Merlien lesz, a hegyi pontversenyt vezető Adrián Benito pedig piros mezben lesz majd holnap. A jelenlegi tervek szerint a 47. Tour d'Hongrie utolsó szakaszán Balatonalmed és Veszprém között 147 km tesz majd meg a mezőny, rajt 13 órakor. Reméljük, a holnapi nap nem olyan lesz, mint a mai, amely kis túlzással a zöld asztalnál kezdődött, és ott is ért véget.
5: És természetesen holnap is beszámol meg Kressz Bálint a történtekről. 3 arany és 1 bronzérmet szereztek a magyarok a brandenburgi kajakkenu világkupa délutáni döntőiben. Kis Ágnes kenu 1-es 500 méteren ért be elsőként a célba, kajakosoknál pedig Kopasz Bálint 1000 méteren, Tótka Sándor 200-on győzött. Para szakákban Varga Katalin bronzérmet nyert. Mindent beleadott a kombinált számba Tárkányi Zsombor, aki nagy hajrával csípte meg a 9. utolsó döntőtérő helyet a Paradzsiki Világkupa verseny férfi elődöntőjének B csoportjában. A Magyar Olimpiai Bizottság mai közgyűlésén médiai díjat kapott a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió munkatársa Bera Emese, aki így nyilatkozott, miután átvette az elismerést.
6: Ezt talán mindig Novotny Zoli bácsi szokta mondani, hogy szeretni kell a sportolókat. És ez akár egy interjúban, akár egy meccs közvetítésben, de akár még a műsorvezetésben vissza kell, hogy köszönjön. És hogyha te úgy állsz hozzájuk, hogy egyrészt a legjobbat szeretnéd kihozni belőlük, másrészt reálisan látod, de sosem bántod őket, akkor szerintem az már egy jó alap arra, hogy te jól végezd a munkádat. Ugye alázat, tisztelet, ez nyilván minden munkakörben megvan, de én azt gondolom, hogy a rutinnal, ezt már sokszor hangoztattam, és a kíváncsisággal kell hozzáállni mindenhez és mindenkihez, és aztán az elkövetett hibákat meg mindig próbálni kijavítani. Nyilván kell egyfajta személyiség ahhoz, hogyha mondjuk csinálsz egy interjút, akkor mondjuk meg tud nyitni az interjú alatt. Ez valakiben vagy megvan, vagy nincs, de ez is azért a tapasztalattal változhat, de szerintem a mi szakmánk az pont olyan, amit nem lehet iskolában tanulni. Nyilván az alapokat, azokat tudod, meg a műfaji korlátokat, azokat megtanulhatod, de az, hogy kiből lesz jó újságíró, azt szerintem az iskolában nem derülhet ki, hanem aztán utána, amikor ebben benne vagy, és az évek során dolgozol, akkor szerencsés vagy, hogy valaki azt mondja rá, hogy te jó újságíró vagy.
5: Bera Emesét, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió munkatársát hallották. Mi pedig összegezzünk, hiszen a mai nap legfontosabb sporthíre, hogy a Győr lett a magyar bajnok a labdarúgó NB1-ben. Mellett az ezüstérmes a Ferencváros és a bronzérmes a Paks. Az Esztergom pedig a bronzéremért játszott majd holnap a női kézilabda Európa Ligában. Én köszönöm szépen a figyelmet, viszont hallásra!
7: Ez volt a Sportvilág. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Miután nagy szeretettel üdvözöljük a Vasast és a Budapest Honvédot a labdarúgó első osztályban, innentől elvi akadálya már nincs annak, hogy... Illetve gyakorlati akadálya nincs annak, hogy a Vasas, a Honvéd, az Újpest és a Ferencváros részvételével akár újraélesszük a kettős rangadókat például a Puskás Arénában, hiszen ennek hihetetlen hagyományai vannak, még akkor is, hogyha deklaráltan az utolsó kettős rangadót már több mint 40 éve játszották 1987-ben. Balai Attilát és Turi Gábort köszöntöm nagy szeretettel, tele emlékekkel és tele szuper emlékekkel az egyszer volt kettős rangadókról, ahol ugye, mint tudjuk, a második mérkőzést mindig a Ferencváros játszotta, és 73-tól indult el hivatalosan, de hát ennek még bőven van előzmény története, egészen az 50-es évekig visszamenőleg, nem ritkán 70-75 ezer néző előtt, ami magyar bajnokiról lévén szó, egy egészen elképesztő nézőszám. Mi az első emléketek kettős rangadó ügyben?
2: Sokat gondolkodtam, mielőtt bejöttem, tehát én már gimnazistaként ezen szocializálódtam, most bármilyen furcsa hangzik, tényleg így van. A szocializmusban, tehát a szocializmust építő Magyarországon fiatalként ezen szocializálódtam, tehát amikor én most az előbb említettem a 72-t, akkor én már nagyon öreg voltam. Nem emlékszem pontosan, melyik kettős rangadón voltam, kint a 70-es évek közepétől jártam, és amit az Attila mond, ennek egy iszonyatos húzóereje van, és egyébként nem csak a Fradi tábornak, persze a Fradi tábor volt a legnagyobb, hanem ugye átellenben ültek. Először a Fradi tábor lennült a P szektorba, utána, mivel akkora lett, fölköltözött a szerintem fölötte lévő a számozott szektorokba. Így van. És a másik oldalon ültek az újpesti és a honvéd drukkerek. És ez nem az elején volt, tehát ez nem a 70-es évek.
1: És a hosszú, karé hosszú részén a Vasas.
2: Így van. De hát ugye ezt el kell, hogy mondjuk, hogy a teljes teltház ugye 76-80 ezer ember volt. De olyan 50-60 ezer ember rendszeres senkin volt a kettős rangadókon. Ugye főleg a Fradi játszotta a második meccset, de a lényeg az, hogy tehát mondják, említik, hogy milyen béke volt a szurkolók között, mert átmentek szünetbe a másik oldalra.
1: És oldatlanul találkozniuk kellett,
2: de ez már akkor volt, amikor nem volt annyira telt ház, mert ugye hogy vándorolott tulajdonképpen ezrek vándorolnak, de egyébként nem volt matek, és teljesen más világ volt, de majd beszéljünk erről is, mert ezt én nagyon érdekesnek tartom. Mondom, tehát hétköznapon is voltak kettős rangadók, hát az egyik az már nekem egy nagyon tehát szomorú emlék, a 8-3, ugye a 76 akkor a, igen,
1: az 76, a Fradi akkor lett bajnok.
2: Így van, és előtte Vasas Honvéd meccsöt, és akkor utána a Fradi kapott egy, és a Fazekas 10-est kapott, ugye?
1: 5 góra.
2: Így van, és akkor...
3: És Vickó fogta, aki a következő szezonban az Újpest játékosa lett, ez a fradistáknak különféle összeesküvés elméleteket generált.
1: Igen. Erről a meccsről mesélte utólag, talán Nyilasi, hogy... Előző este elvitték a törőt.
2: Igen.
1: A saját baráti körük, Szabó
2: Feri,
1: és ami ennél is fontosabb, néhány Fradi szurkoló,
2: igen,
1: akik a Nyíléktől kaptak arra pénzt, hogy ők lelépnek valamikor 11 felé, és itassák keményen a törőcsiket, amíg mozog. És akkor reggel jött a telefon, hogy minden a legnagyobb rendben. Kis túlzással mentő vitte haza.
3: A kód, amit mondtak, alszik a baba.
1: Tessék, másnap kiballagott törő, akinek teljesen mindegy volt, hogy hány órakor került ágyba, és 8-as osztályzatot kapott, a mezőny egyik legjobbja volt, úgyhogy a Fazekas rúgta az 5 gólt egy 10-es osztályzatért.
2: Kapaszenzációsan
1: játszott egyébként. Az Újpest.
2: De a másik, ha már itt a 10-est említjük, a Kakasnak volt egy 10-es, ezt megnéztem, 85 tavaszán Fradi Vasas 1-0, és a másik meccs a Honvéd Újpest volt, és most nem akarom így mondani, hogy a törő utódnak kikiáltott Kis Sándor, mert azért ugye nem utód, mert
1: korp,
2: persze. Hogy ő is kapott 10-est 3 góra és gólpasszra a Dózsa Vasas 4-1-es meccsen, ez 84-ben volt, és a másik, amikor a dömegójával a Fradi 1-0-ra vesztett a Honvéddal szemben. Ezeket csak azért néztem meg, mert a 10-es osztályzatokat fontosnak tartom, már csak azért is, mert
1: nem volt olyan oda, sok belőlük.
2: Erről van szó. És kimész oda, mint játékos, hát ez piszkosul feldob. Fölnézel, tehát a felső karé teltház van, kész. Itt nem lehet más csinálni, csak jó futballozni, most a Vickót leszámít.
1: Azt hiszem Garaba Imrétől, aki szintén az egy enyhén szóval is fajsúlyos figurája volt a magyar futballnak, és ugye hát a vastagon a 80-as évekből még bőséggel játszott kettős rangadókat, mint Honvéd válogatott védője. Garabától olvastam egyszer azt, hogy még, hát talán gyerek már nem volt, de mondjuk középiskolás lehetett, vagy annak a teteje, amikor az akkori barátnőjével, aki később a felesége lett, kinültek egy kettős rangadón a lelátón, és és ott megfogalmazta azt a vágyát, hogy neki körülbelül az a non plus ultra futball pályafutásába egyszer itt így ilyen körülmények között pályára léphetne. Hát egyrészt nem egyszer lépett pályára, másrészt válogatottban is néhány teltházas meccset játszott azért a Népstadionban, szóval ez maximálisan megadatott neki, de hogy egy fiatal futballistának, mert innen közelítsük innen a kérdést, milyen motivációt jelenthetett, hogy ilyen kulisszák előtt futballozhasson.
3: Hát ha már Garabát említed, egyébként a kettős rangadók legszürkébb csapata összességében a Honvéd volt, de pont a Garaba időszakában a 80-as évek közepén néhány elképesztő meccset produkált a Honvéd. Volt egy Honvéd Újpest 5-0, az elmondhatatlan, hogy a Honvéd akkor futballozott. És
1: hát ha már... sorozatban nyertek három bajnokságot, akkor kiemelkedően a legjobb csapata volt a Magyar NB1-nek a Honvéd.
3: Igen, és ugye
1: de a bocsánat, annak a Magyar NB1-nek, amelyben egyébként játszott az a videóton, amelyik akkor éppen UEFA kupa döntőzött.
3: Meg a Verebesféle Győrt fosztották meg a bajnoki címtől, ahogy Komora Imre akkor nyilatkozott, amikor a Honvéd megnyerte a bajnokságot, a szerénység és a tudás diadala a jegenyék Győrben sem nőnek az égig. De akkor elég sok magyar pályán az égig nőttek a jegenyék egyébként. És ha már ezt említetted, hogy Garab, amikor először volt kettős rangadó, azt viszont soha nem felejtem el, hogy első barátnőmet az első mérkőzésére, amikor kiengedték a szülei velem, az a 7-1 volt, amikor a Fradi 7-1-re verte az Újpestet. A
1: barátnőm... Az rögtön a 8-3 utáni évben volt.
3: Nem, ez kicsit később
4: kicsit
3: volt.
4: Kicsit később.
1: De akkor nem szerintem a következő bajnokság nem, tavasszán, nem? Nem. Vagy 79? Nem. Lehet. 78-79.
3: 79-ben volt ez. Ez 79 szeptemberében volt, és a barátnőm anyukája volt az énektanárnőnk, és úgy engedte el a meccsre, hogyha én be fogok lépni az énekkarba, és akkor azt mondtam, hogy be fogok lépni, aztán nem léptem be, de kiengedte a lányt élet első meccsére.
1: Ebből is láttam, hogy milyen megbízható
3: családból,
1: fiú vagy.
3: Így van, zenész családból, és annyira a hatása alá került ennek a mérkőzésnek, ami egyébként sokkal inkább egyirányú utcába zajlott, mint a 8-3, mert a 8-3-nál 4-3 volt a félidő, és nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Itt a 7-1-nél az első félidő végén 4-0-nál rúgott az Újpest egy 11-est, ezzel szépített 4-1-re, és a barátnőm a Fradi 4-0-ás vezetésénél, mikor az Újpest 11-es kapott, már a környékbeli fradistákkal arra fogadott, hogy ki fogja hagyni. Hát végül is nem hagyta ki, 4-1 lett, de 7-1 lett a vége.
1: Szakértővé vált 45 perc
3: alatt. Párja 42 perc alatt szakértővé vált.
1: Mondtad, hogy apád vitt először meccsen, fordítva volt, én vittem apámat először, de ennek az egy magyarázata volt, hogy én veletek ellentétben nem budapesti vagy budapesti vonzáskörzeti gyerek voltam, hanem Szombathely, tehát nekem egy kettős rangadó az olyan volt, mintha felajánlották volna, hogy elmehetek a Holdra körülbelül, és egyszerűen egy véletlenszerű budapesti látogatásról sikerült apámat kicsalnom a kettős rangadó második meccsének a második fél idejére, amikor már belépőt se szedtek. De az egy meghatározó, egy gyereknek voltam 10 éves, ez egy gyereknek egy meghatározó élmény. Az első snitt, amit élőben láttam a Népstadionban, életem első villanyfényes meccsén, az, hogy bizonyos Váradi Béla olyan 18-ról rárugja, és bizonyos Zsiborás Gábor a pipából kiszedi, és egyszer csak 40 ezer emberek kezd ordítani, hogy hajrá Fradi. Tehát ehhez fogható futballélmény hol ért volna addig?
4: Nekem volt egy nagyon negatív élményem, és az első élmények között lehet, ez még nagyon, úgyhogy én itt köztetek idősebb vagyok, 63-ban, amikor egyébként a Fradi elvesztette az őszi bajnokságot, ugye címvédőként vágott neki, és kikapott 7-2-re egy zuhogó esőben a Népstadionban, és a mai napig emlék a Honvédtől, igen, mert mondtad, hogy a Honvéd volt a legszürkébb, csak így írtál egy kontra ellenpont.
1: Hát a 60-as években mindenképpen.
4: Tiéke, hát az komoly csapat volt. És emlékszem valami névnapra mentünk nagybátyámhoz, és úgy ment, tehát bonyolultan ment a család, és apámmal mentünk. És az a lényeg, most nem mondom meg, hogy megáztunk, mert ezt nem lehet kimondani rádióba, ezért maradt meg bennem az egész.
1: Bőrig.
4: Igen, maradjunk ebbe, hogy bőrig.
3: Hát egyébként, amikor kérdezték tőlem, hogy mikor kezdtem kopaszodni, akkor az az emlék megvan bennem.
1: Egy kettős rangod jutott eszedbe.
3: Volt egy olyan kettős rangod, amikor végig szakadt az eső.
1: 87-ben már kopaszott.
3: A katonaság alatt is már tulajdonképpen, de még csak egy kicsi kopaszodás volt, de fel nem vetődött bennünk, hogy attól még, hogy szakad az eső, úgy akkor nem volt semmi fedett lelátó, vagy ilyesmi, hogy be kéne menni, vagy be lehetne menni. És mivel napközben normális idő volt, se sapka nem volt, nem semmi, tehát rommá áztunk, a szünetekben néha egy kicsit bemenekültünk, aztán Szigetszer Miklósi gyerekként felültem a Hévre, hát nem tudom elmondani, mint egy árvízkáros út hazaegni gyerektem, otthon egyből befeküdtem egy forrókád vízbe, és mikor kiszálltam, a fele hajam benne volt a vízbe. De azt mondtam, hogy hát egy kettős rangadó mindenképpen megérte, mert az tényleg a magyar futball legzsernyelésabb találmánya, ez meggyőződésem.
4: Így van, így van. Bocsánat, jó, mondjad, Pista,
1: csak annyi, hogy ugye az 50-es években, tehát addig nem volt Népstadion, tehát 53-ban lett Népstadion, utána nyilván próbálták, amennyire lehet kihasználni, és ott már rendszeresen rendeztek kettős meccseket, de nem ebben a klasszikus
4: Fradi-Vasas
1: Honvéd Újpest felállásban, hanem általában egy fővárosi
4: így
1: és
4: van,
1: egy vidéki csapatmeccsét, tehát ne is nevezzük a szó klasszikus értelemben kettős rangadónak. Utána rendeztek már kettős rangadókat, de random a 60-as években, és 73-tól intézményesítette az MLS, és miután az első kettős rangadó mindjárt 75 ezer néző volt, ami a néző csúcsa az azóta eltelt időszaknak, erre azt mondták, hogy hát ez így elég ötletnek tűnik, és onnantól 87-ig gyakorlatilag talán egy idény volt, hogy nem voltak kettős rangadók, már a sorsolásnál is úgy intézték, hogy ez a négy csapat így mindig van. Ugyanazon a meccsnapon játszom páros meccseket.
4: Mondok egy érdekes dolgot ezzel kapcsolatban, nem akarok feltétlenül politizálni, de ugye a Kádár rendszernek sok mindent, tehát ugye a késő kádári rendszernek sok mindent lehet a nyakába varni, hogy hagyta lepusztulni a futballt, de mondok azért valamit. Ugye 56 után kellett az embereknek egy kis cirkuszt adni, és ugye 63-ban volt az amnestia, rá 10 évre, hát még akut, a 73-ban voltunk, nem voltunk 20 évre a forradalomtól, tehát tulajdonképpen azt is mondhatták volna, mert látták, hogy ezt szeretik az emberek. És ugye a Kádár rendszer azért az irtózott attól a sok ember egy ilyen összeget.
1: Sokan együtt az nem
4: így
1: jó.
4: Van. Tehát ezért volt az, hogy a Verseny utcában hazafelé azért megzupáltak a rendőrök egy-egy fradi vagy válogatott meccs után, de azért fönt úgy döntöttek, kaptál hogy hagy menjen, válogatott meccs után igen. A MK-be be kellett menekülnöm, de ez nem tudom hányba volt a aluljáróban. Most azt képzeld el, hogy onnan hogy mentem oda, hát a gyalog, hát a jó messze, na mindegy, nem ez a lényeg. Tehát meghagyták, mert érezték, hogy ez kell, kell az embereknek. Tehát ezzel tulajdonképpen azért egy boldogságfaktort adtak. Tehát minden, szinte minden ilyen hülyeségekre emlékszem, hogy felszálltam a 68-as villamosra, a Móricz Zsigmond Körtéren, és az átvitt az Erzsébet hídon, vagy ha nem, akkor ne, akkor mentem a 7-es busszal a akkori Népstadion útig, ma ugye Stefánia, vagy ha nem, akkor valahogy a 44-es villamos, és nem viccelek, tehát lógtak az emberek a villamosokon, tehát ott a templom előtt a Tököli úton elmentem, ma utána jött a Stefánia meg, a Népstadionti megálló, és onnan mentem be a Föltani intézetre, az ember bizserget, vagy jöttél, de mondom a másikat, ami fontosabb, akkor már volt, ha 70-es évekről beszélünk, volt már metró, ugye 71 vagy 72-ben, és elment, ott volt a Népstadion megálló, és onnan mentél be a Dromoszon keresztül, és ott volt ugye az edzőpálya. Ott, ha nem voltál ott teljesen az első meccsen,
1: a
4: akkor már a másik...
1: Dromosz az a szobor. A szobor, igen.
4: És ott van az edzőpálya, és ott melegítettek a játékosok.
1: A második meccs.
4: Így van, és ez megcsapta a Pázsitnak az illata, és a, tehát nem Gerozán Kenőcs volt meg Nico Flex, hanem egy egész más, szóval mondtam is magam, hogy ezek profik, mert ugye mi ezt a Gerozánt kentük, vagy a Nico Flex. És érdekes, nagyon sok szurkoló, százak állták körül, és nem volt beszólás. Tehát nem volt beszólás se a Mészőnek, se az Albertnek, hogy múltkor rosszul játszottál, embereld meg magad. Egyébként maximum ez volt a, tehát az embereknek.
1: Ez még nem is beszólás.
4: Tehát ott látni lehet, hogy a Szőke Pista hogy tud fotballozni, tehát ott 40 méter, vagy az Ebedli, tehát félelmetes dolog, hogy a Mésző fölugrik fejelni, és akkor látod, hogy a cipő ott van a válladnál.
3: Nem volt beszólás, mert áhítat övezte azokat a futballistákat. És ezt akkor ér, mert amikor fenn volt a tribünön, akkor esetleg könnyű volt kiabálni, de amikor ott álltál lent pont, és melegített tőled 2 méterre egy olyan bávány, hogy nehezen hitted el gyerekként, hogy ezt valóban megéled, hogy itt van tőled 2 méterre ő, és most be fogja passzolni a labdát, akkor az fel nem vetődött, hogy te neki valami csúnyát mondjál. Még csak az se, hogy egy aláírást kérjél tőle, persze melegítettek, hanem csak az, hogy bámultad, és próbáltad értelmezni a helyzetet, hogy itt ő, itt ez a tünemény, ez itt van tőlem 2 méterre.
4: Egy ember közeli viszony volt, bármilyen furcsa, igen, annak ellenére, hogy istenekként lehetett földnézni ezekre a játékosokra, a kluboktól függetlenül.
1: Na de ezt fordítsuk meg, a játékosok visszaemlékezésében is az van, hogy a bemelegítést majdnem annyira szerették, mint a meccset, mert ott a nekik meg a szurkoló volt ember közelben.
3: Pontosan.
1: Tehát, hogy pár méterre, és az a több száz, az volt alkalomattán több ezer is szurkoló előtt, tőlük néhány 5-10-20 méterre melegítettek a következő meccsre.
3: A császár Albert Flóri mesélte egyszer, hogy a játékos kiára volt, szólt hozzá Mészői Kálmán, és mondta, hogy Flóri, elrontottunk valamit? És mondja, miért? Azt mondja, hát 55 ezeren vannak. Hát keveselte.
1: Biztos megszámolta.
3: Hát jó, de
4: nem, fölnézte, aki járt a stadionba, ezt akarom mondani, az rögtön tudta, meg tudta satszolni. Alsó karé tere van olyan 30, ott fönn gyülekeznek 40-45, és ha csak a két szélén van üresség, akkor az már 55-60 körül volt. Ez sima ügy.
1: Egyébként az előbb mondtad, hogy a rendőr megzupált, én meg arra emlékszem, amikor a lovasrendőr forgolódott a meccs után, de úgyhogy őt hermetikusan körbezárta a távozó tömeg, és egy Boris Huang beszólt, hogy Huszár lép F4.
3: Gyerekként átéltem olyat, hogy jöttünk kifelé, jó, tiltakoztunk, de jött egy lovasroham, hát most azt mondom, hogy kis kardlap, de semmi. Viszont fújkáltak valamivel, amitől azt hittük, hogy könnygáz, megértünk, de csodálkoztam, hogy hát semmi baj nincs, hát nem pislogok, ez biztos nem könnygáz. De a nagy értségre úgy döntöttem, hogy a környéken gyorsan valahogy egy fél grill csirkét meg fogok enni, és hogy beléptem abba a talponállóba, döbben tekintetek rám, megyek oda a pulthoz, egy fél grill csirkét kérek, jaj, de mondom, tiszta fekete, a kezem, be kell mennem a mosdóba, mire a pincér, hogy az arca is tiszta fekete, tehát valami olyasmivel vonta vagy fújtam be minket.
1: Utána azonosítható legyen
3: a
1: grill csirkésnél.
3: Szóval ilyenek is voltak. De a kedvenc történetem az, amikor katona voltam, és hazaengedtek a kettős rangodóra, hogy mennyi mindent jelentett akkor az egész országnak a kettős meccs. 1983 tavaszán jártunk, amikor a Győr meg a Fradi ment a bajnoki címér, illetve a Fradi akkor kezdett el a dicsőséges tavaszi hadjáratba, és kettős meccs volt méghozzá, Fradi-Vasas. A Fradi-Vasasok is mindig óriási meccsek voltak egyébként. És egy héttel ezelőtt voltam itthon eltávozásom, ami péntek déltől hétfő reggelig volt, vagy vasárnap éjfélig, és következő héten csütörtökön lementem a századparancsnokhoz, és még ott volt két tiszthelyettes, hogy szeretnék hazamenni. És mondta, hogy a Balaj nem normál, és múlt héten volt ott, amit képzel. De mondom, nekem elég, hogy a szombat reggeltől megírják a vasárnap reggelig a könyvemet. Ha mondtuk, hogy nem normál, és ha haza se tud menni, haza vagy, aztán fordulhat vissza. De mondom, haza se akarok menni. Hát, hova akar menni? Mondom, kettős rangodor a Népstadionba. És ezek három győri ember, akik nyilván jártak a Győr meccsére, egymásra nézték, és azok, oda haza mehet. És megírták a könyvemet, hazajöttem, és ez volt az a meccs, amikor a Vasas vezetett 2-0 és 3-2-re, a Fradi egyenlített, és a 90. percben Nyilasi kilépett, Kakas, aki akkor már Vasas kapusa volt, kifutott elé körülbelül 16 méterre, és Nyíl úgy 25-ről átemelte Kakast, és felállt 40 ezer ember, és visszafogott lélegzettel figyelt, hogy valójában a háló fölött, vagy a hálóba landol a labda, és amikor a hálóba landolt, akkor Nyírasi letérdelt, elkezdte verni a földet, és az elmondhatatlan, mi volt a leláton.
1: Én ezt rádióban hallgattam, én emlékszem erre, mert a rádióban is volt egy jó feelingje a kettős rangadóknak, tudnék. A kettős rangadó jellemzően nem esett bele a körkapcsolásban, mert körkapcsolás a meccseket mondjuk 13 órakor rendezték, kettős rangadókat mondjuk 18
3: 17, és 17, 15 és 19 óra volt a fix.
1: Tehát ott este, és vagy mindkét meccs második fél idejét, vagy a második meccs második fél idejét közvetítette a rádió. Ugye mondjuk az ifjabbaknak annyit, hogy addig a pillanatig természetesen semmilyen információja nem volt az embernek. Persze. Hát honnan lett volna?
5: Más világ volt.
1: Hiszen mondjuk nem volt eredmények.com, amin az ember megnézte az állást. Tehát az első információ az mondjuk Vas István Zoltán vagy Novotny Zoltán első mondata volt. De ez persze Vas és Novotny is pontosan tudták, mert olyan pátosszal tudták az első mondatot kiejteni, miután pontosan tudták, hogy százezrek vagy milliók hallgatják. Ők voltak a köldögzsinóra a pályán törte. Hát, persze ez nem csak egy kettős rangadó volt így, hanem adott esetben válogatott meccsen is, de szóval volt egy jó...
4: Hogy a Szokor rádió, ugye ez a szovjet gyártmányú Szokor rádió, meg a lengyel Unitra. És ugye nagyon jól lehetett látni, mert ugye tudni kell, hogy ott a WC-k, ott az alsó karéna, hát nem az, hogy higién nem volt, hát ezt hagyjuk. És föltalálta magát persze az Isten adta nép, ugye a férfiak így a vállukhoz és a fülükhöz beszorították a táskarádiót, és ott ugye a rézsűre oda mentek, és oda a kis dolgokat oda szépen elvégezték.
1: És közben, hogy le nem maradjanak semmiről, ami a pályán történik.
4: Félelmetes.
3: Nem kettős rangadó, legfeljebb meg kivágjuk, de hogy a rádió mennyit jelentett meg a körkapcsolás. Az egyik áldott jó barátom nem él már, együtt hallgattuk, elmentem hozzájuk, hogy Ózd Fradi lesz, Ózdra nem mentünk el, és a kisöcsétő a széltől is óvta, vigyázott rá, mindig mindenbe segített neki. Ketten ültünk a rádió előtt, fél időbe kezdődött a körkapcsolás, és mondtak, kapcsolunk Ózdra, ahol meglepetés érlelődik. Hát ettől már összerezzentünk, és mondja a riporter, hogy 4-2-re vezet az Ózd fél időben a Ferencváros ellen. A barátom öccse megérkezett éppen akkor, hogy Zsolti, a kis vonatom elromlott, barátom, mint egy vadállat, vidd innen a kis vonatodat azonnal, és nem lehet idézni, hogy miket mondott, és aztán ment a körkapcsolás, és a meccs vége felé, mikor ismét Ózdra kapcsoltak, akkor mondja a riporter, hogy Szokolai és Pöröskei góljaival a Ferencváros 4-4-re egyenlített, mire Zsolti, Csabi, hozd a kis vonatodat, megnézzük.
1: Ennyi múlik, na innen folytatjuk mindjárt.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Kettős rangadók lehet, hogy lesznek újra, nem rajtunk múlik. Ha rajtunk múlik, szerintem már most mondhatjuk, hogy legyenek, mert aki még nem látott ilyet, az annak nagyon tetszeni fog. Még akkor is, hogyha nyilvánvaló jelen állás szerint tömegével olyan egyéniségek nem fognak szaladgálni a gyepen, mint mondjuk a 70-es, 80-as években, vagy mielőtt rendszeresítették volna a kettős rangadókat, a 60-as években tették. Volt néhány év, amikor az MTK, sőt a Csepel is feltűnt a kettős rangadókon, tehát próbálkoztak azzal, hogy ugyan négy fővárosi csapat, de az nem a négy nagy idézőjelbe, vagy nem is annyira idézőjelbe, de hát azért az nem volt az igazi.
3: Igen, én is azt mondom, a klasszikus kettős rangad az, amikor a négy nagy játszik egymással, és egy bajnoki szezonban hat ilyen nap tud lenni, tehát ezért mérem én úgy, hogy 74-75-ös szezontól 86-87-ig voltak ezek. Voltak vidéki csapatok, volt a Csepel, a BVSC, az
1: BVSC MTK. Akkor még nem volt.
3: Hát akkor még nem volt, később az MTK, és hogy mennyire így van, hogy egészen más szféra volt. Szerintem, amit én láttam, minden idők legjobb, legfordulatosabb mérkőzés a stadionban egy olyan Újpest Vasas 5-4 volt, amikor a Vasas 4-2-re vezetett, Váradi 3 gólt lőtt.
1: Az egyiket majdnem a fél pályáról.
3: Így van, ahogy mondod innen, tehát emlékeztek rá, óriási.
1: De nem fél pályáról bomba, amit Váradi bármikor megcsinált, hanem kifutó kapust megelőzve tette be a labdát, vagy 45 méterről a kapuba.
3: És onnan fordított aztán 5-4-re az Újpest. Persze jóval később jöttek a kombinációk, hogy minden meccs le volt dumálva, és nem sokkal korábban egyszer egyébként a Vasas verte 5-4-re az Újpestet, hogy biztos, hát ha így csináltak, akkor Kossuth-Díja
4: színész volt. Ezt akarom mondani, mert én is volt egy Fradi Vasason, és utólag azt mondták, hogy ez bunda volt, de évtizedekkel később tudtam, és akkor azt mondtam magamban, hát lehet, hogy bunda volt, de ezek marha jó futballoztak.
3: Mert azt láttuk, hogy a 70. percig a Vasas 4-2-re vezet és dominálja a meccset, és onnan rúgott 3-at az Újpest, és ez most arra a felvetésedre reakció, hogy és ezt a kettős meccset nagyon kevesen látták élőbe, mert az első meccs egy Honvéd Csepel 1-0 volt, azt hiszem, hogy 6000 néző előtt. Mert a Honvéd Csepel nem volt az az inger, amiért pláne a Fradi pont nem volt benne ebbe a négyes körbe, és ezután a Honvéd Csepel után már persze lényegesen több néző előtt, de az igazi kettős rangadókhoz képest méltatlanul kevés néző előtt jött ez a döbbenetes nagy mérkőzés.
4: Igen, aztán a Fradi is sokat játszott ugye a stadionban, mert 74-ben adták át az Ülőjúti új pályát, és amikor előtte a stadion volt, a hazai meccs, tehát ugye még a Flóri 74-ben az Zalaegerszegen ott búcsúzott, egyébként az nem kell. Tehát magyarul a Fradi, mert amikor beszorult a stadionból, akkor rászerveztek még egy meccset elé, akkor az kettős, úgynevezett kettős meccs volt, de nem a klasszikus értelemben.
1: Mennyivel járult hozzá a kettős rangadók megszüntéhez az, hogy amíg a 70-es években teljesen egyértelmű volt, hogy a négy legjobb magyar csapat az Újpest, a Fradi, a Honvéd és a Vasas, kezdett följönni a videót, aztán feljött a Győr, és ez a fajta hegemóniája a Budapestnek a magyar futballba mondjuk megszűnt, és egyébként azóta se jött vissza.
3: Lehet, hogy benne volt, de sokkal inkább benne volt Irapuato. Mert onnantól kezdve jött egy ilyen völgyszakadás a magyar futballba, tehát akikért még úgy rajongtunk 86 tavaszán is, azok mint hogy egészen más emberré váltak volna 86 őszére, és a 86-87-es szezon az utolsó máig, ahol a klasszikus értelemben 6-2-s rangadót rendeznek, a korábbinál lényegesen kisebb érdeklődés előtt, és szerintem akkor fogalmazódott meg a labdarúgó szövetség vezetőjében, meg az illetékesekben, hogy ne erőtessük ezt most már.
4: Amit említettem, bocsánat, a 84 áprilisában, amikor ugye a Kisany 10-est kapott, akkor itt a 25, illetve 35 ezer néző volt, tehát a második meccsre is csak 35 ezeren jöttek össze, csak. Ami egyébként azért mondom, hogy csak, mert régen a kettős rangadó első meccsre ennyien jöttek ki, akkor mindenki húzta a száját, hogy hát ez kevés még, ha első meccs van akkor is.
1: Egyébként, ha már nézőszám, a magyar futballnak egy lényegesen gazdagabb, nagyobb korszakába, Marseille után, amikor ugye először nem jutottunk egy olyan világbajnokságra, amire egyébként neveztünk, tehát a Csehszlovákoktól elszenvedett pótmérkőzésen elszenvedett 4-1-es vereség után szakadt be úgy a nézőszám az NB1-be, tehát ott konkrétan tüntettek az emberek, 3-4-5 ezres a nézőszámok voltak ott, ahol addig 10-15.
3: Sőt. Ezt a meccset 1969. december 3-án játszották Marseille-be, és akkor az még tavaszi őszi rendszerű bajnokság volt, és az utolsó bajnoki fordulóban, négy napra rá, december 7-én a Népstadionban Fradi Honvéd mérkőzés volt, a második, a harmadik helyzete játszott Fradi Honvéd a Népstadionban, 1000 néző.
4: Jó, de rossz idő volt egyébként, de igazad van.
1: Okay. Ez, jó. De 70 tavasz, tehát most nem közvetlenül utána, mert, hanem hogy ennek hosszabb távon is olyan kihatása volt. Aztán szépen visszaépültek persze a nézőszámok, és pont a kettős rangadókon mai szemmel, vagy mai fejjel teljesen hihetetlen, a 60 ezer előtt teljesen áll, 60-65 ezer előtt teljesen általános nézőszám volt. Mondjuk egy Fradi Vasas bajnoki meccsen. Ma meg a Grupa Maréna adott esetben nem telik meg akkor, amikor az aranyéremért küzd a, bajnok, most, a bajnokságban. A
4: felvetődik azért, és említetted a mostot, ugye? Tehát mert most akkor azért, tehát mindig a jelen bérünk, vagy próbálunk a közeljövőre tekinteni. Ugye felvetődik, hogy lehet, ugye most bejut a Honvéd meg a Vasas az élvonalba, és akkor lehetne rendezni. Ugye a létesítmény adott, ez nagyon fontos. Engem egyébként sose érdekelt, hogy mennyire van lepusztulva a Népstadion, mert olyan, amilyen kész, engem nem érdekelt, kimentem, megnéztem, hát nem érdekel.
1: De más világ az adatokat, hogy akár le is szakadhat, azt érdekelte.
4: Igen, de most már azt mondom, más világ van. Tehát, és ugye láttuk itt kupadöntőket, amikor nem a Fradi, tehát magyar kupadöntő, nem a Fradi játszott.
1: Volt, az ETL Budafok erről van szó,
4: 30-40 ezer ember persze. Volt, tehát erre azt mondom,
1: tehát a hely szelleme átalakult, is nagyon sokat számít.
4: Erről van szó, ezt akartam, a hely szelleme, és azért hiába alakult át a társadalom, azért még jól rászervezni, meg lehetne ezt oldani, azt gondolom, tehát ki lehetne próbálni.
1: Hát a Puskás Arénában a váltott meccseket ne is hozzuk ide, mert ott
4: nem az 50, teljesen, az mert más 50 tészta, ezer, más
1: nem
4: tészta,
1: tud kevesebb néző lenni, más. Akkor se, hogyha semmi tét nincs. De a Magyar Kupa döntő az valóban egy jó példa. Egy Magyar Kupa döntőn most
4: ezért
1: is.
4: Ezért mondom,
1: most
4: hogy esetleg vissza, benne, esetleg vissza lehetne hozni.
1: Garantáltan 40-50 ezer néző lesz. Meglátjuk.
4: Jó is lenne egyébként. Én megmondom, de jót tenne a futballnak.
3: Én óvatos duhajként azt mondom, hogy legalább egyszer kipróbálnám. Ez a két csapat feljön, most nem vindikálhatja magának az újonc azt a jogot, de az alapvetően szeret az első meccsét otthon játszani, játsza otthon, aztán amíg még nagyon jó idő van, a második-harmadik fordulóról készítenek olyan irányított sorsolást, hogy a négy, ha úgy tetszik, pesti nagycsapat egymással játszani, és nyilván nem azt gondolom, hogy Fradi Újpestnek kéne lenni, hogy mindjárt lebontsák a Puskást, és Honvéd Vasasnak, hogy a két újonc játszon egymás ellen.
1: Ennyi irányítás belefér.
3: Én azt gondolom, hogy egy Újpest, Honvéd, Fradi, Vasas kettős rangadó valamikor mondjuk a második, harmadik fordulóba úgy, hogy a pályaválasztó lenne az Újpest meg a Fradi, tehát a két kicsi nem mondhatna azt, hogy lehet, hogy otthon meg tudnánk verni, vagy szorongatni az Újpestet meg a Fradit, miért adjuk fel a pályaelőnyünket, hanem mind a kettő bemehetne a Népstadionba, a Puskás Arénába. Ez olyan erődemonstráció lenne még mindig a magyar futball mellett, ami ráférne azután, hogy a válogatottunk nem lesz ott a világbajnokságon, hogy szerintem akik a mostani döntéshozók, meg a klubok vezetői alkalmazottai, akik fiatalabbak nálunk, és nem éltek át kettős rangadókat, nem is tudják, hogy miről mondanak le, hogyha el se játszanak a gondolattal.
1: Na de azt se felejtsük el, hogy oké, hogy nincs direktbe hazai pálya, de azért... Ha ez okosan le van zongorázva, akkor a jegybevételből viszont mind a Honvéd, mind a Vasas úgy tud részesülni, amiről nem is álmodhat akkor, hogyha a saját pályáján fogadja a Fradit.
4: Ez egy másik szakma, ez marketing, ezt meg lehet ezt oldani.
3: És különösen ebbe a kiírásba, ugye, hogy minden csapat a háromszor játszik, még ahogy tetszik, akkor az esélykiegyenlítődés felé megy a történet, hogy egyet játszol otthon, egyet idegenben, egyet semleges pályán.
1: És a többi, a másik 8 csapat, mert a 33 forduló az mindenképpen esély egyenlőtlenséget okoz. Ebben az esetben pont nem.
4: Ennek a négy csapat.
3: Hát azonnal nem törekedhetnék teljes megoldásra, én beérném ennyivel, ha lenne egy kettős rangadó.
4: Még egy gondolat erejéig, tehát annyira erős volt a magyar futball régebben, hogy nem csak kettős rangadók voltak, hanem kupameccset vittek be a Névstadionba egymás után. Tehát én konkrétan emlékszem arra, hát ez még a Nagy Fradi volt, a Fradi a Ljubljanával játszott VVK első forduló, és akkor volt a 66-os évben, amikor mi a válogatottba kikaptunk a portugáloktól, jó, azok a sztárok, benfikások voltak, az Eusébio, a Simões meg az Augusto, de a Sportinggal játszott a Vasas, és 5-5 berámolt. Az volt az a meccs, amikor cimbalomszögből a Bakos berúgta az első gólt. Csak azért mondom, hogy az első meccs volt, az első meccs volt a Fradi Ljubljana, és a második meccs az, hogy a portugál bajnokkal játszott a Vasas.
1: Tehát ott nem a Fradi minősítette a sorrendet, hanem az ellenfél.
4: Igen, úgy emlékszem, ezt most vissza kéne nézni, de biztos vagyok benne, mert az erős nyomot hagyott bennem ez a Vasas győzelem. Hát említsük már meg a Puskás Lajos, meg a Farkas János nevét, ha már Bakosét megemlítettem. Fantasztikus futballisták voltak, de igen, te annyit mondtad, tehát az ki volt akkor találva, és egyébként nem csak ez a két nemzetközi meccs volt kupa meccs, hanem volt több is később. A Vasas is játszott még, meg a Fradi is.
1: Egyébként, ha már marketing, 2011-ben hirdették úgy amikor egyébként a Fradi megint a régi Népstadionba, akkor már Puskás stadion, ott játszott a Fradi Vasas meccset, hogy az utolsó kettős rangadó, mert ott a két klub öreg fiúk csapata játszott egy ilyen előmeccset, és akkor így volt két meccs, aztán utána már bontották ugye a Puskás stadion is, tehát ott rendeztek egy ilyet, meg nem mondom mennyi néző előtt, mert azt őszintén nem néztem meg, de még ennek is volt értelme a jelek szerint, hát annak pedig végképp lenne, hogyha újra NB1-es ez a két csapat, akkor találkozzanak.
4: A másik, ugye itt az Attila említette, ugye az Újpest, tehát akkor most megint a jelenbe ugranék. Itt tényleg úgy néz ki, hogy bejön az, amit az újpesti vezetők mondanak, tehát most megkapaszkodnak az élvonalba jövőre 3-tól 6. helyig és utána, és tényleg akkor visszajöhet az Újpestnek, visszajön a nimbusza, mert én vallom azért, hogy az úgy nem megy, hogy egy jó csapatod van a magyar élvonalba, tehát akkor lennének presztízs meccsek, és ez...
1: Ami mindjárt kettő, csak az egyik nem játszik kettős rangadó.
4: Így van, de generál egyébként a fejlődés. Nekem ez a véleménye. Ki kell próbálni? Ez a lényege az egésznek.
1: Hát mit veszthetünk vele? Semmit. Ellenben viszont sokat nyerhetünk, hogyha bejön.
3: Én biztos, mert a sportbakancs listámon már nagyon kevés kipipálatlan tétel van. Az egyik az, hogy futballválogatottunk jusson ki a világbajnokságra, és legyek ott. Hát ez most messzebb került. A másik az, hogy kettős rangadon még egyszer üljek úgy a lelátón, legalább egyszer, hogy a soha nem felejtem, amikor ott ülsz a két csapat a játékos kiáróba, és hogy elindulnak befelé ugyanazon a fahangon, kisebb nyelvtani hibával a felkonferálás. Bajnoki labdarúgó mérkőzés következik a Ferencváros és az újpesti Dózsa csapatai között.
4: És a sportinduló pattogó.
3: És a sportinduló pattog. És igen,
1: az
3: igen.
1: Nem ragaszkodom, hogy a sportinduló pattogjon.
3: És a villanyújság, amit akkor még, hogy scoreboard nem tudtunk kimondani, csak igen. Ami scorebardo, vagy nem tudom mi. Egy-két betű úgy alig volt olvasható, de természetesen mindig silabizáltat, hogy neki
1: jól. Ami kiégett, az soha többet nem javították meg.
5: Igen, óriási, így volt.
1: Korszínvonalán. Ha már kettős rangadó, beszéljünk Kalapról, aki már nincsen köztünk, de ha volt állandó eleme a kettős rangadónak, az egyébként vállaltan Fradi szurkoló Zölei János alias Kalap, aki járta a szektorokat, de nem a Fradi szektort, hanem az összes szektort.
4: Így van, és semmi bántódása.
1: A Dózsa szektorba is vidáman szurkolt a Fradinak, és
4: semmi bántódása nem esett.
1: Halára kereste magát nyilvánvaló minden kettős rangadó.
4: Itt topálta két kézzel a Frutit, amikor a Fradi gólt rúgott.
1: Újpestiek alig várták. Frutira szomja az újpestiek, alig várták, hogy akkor rúgjon gólt a Fradi, amikor Kalap köztük jár.
3: A Szotyi, a Frutti, a rágógumi, Kalapnak a fia egyébként a kis Zülei, ugye válogatott jégkorongozó, csodát a Ferencváros színeibe. És még az egyik barátom, aki ott lakott mellettük, az mesélte is, hogy annak idén az egyik Fradi újpesti jégkorong, ha úgy tetszik, bajnoki döntő előtt Boróczi Gábor, az Újpest kiváló edzője, későbbi szövetségi kapitány nyilatkozta, hogy még a karácsonyi kalácsot is az öltözőben szektük meg. A barátom azt mondta, hogy Zöléjék lakásából úgy hallatszott, hogy egészen más módon készül a Ferencváros erre a mérkőzésre, valami eszelős bulival, és ez egyébként Kalapot is tökéletesen jellemezte, hogy az ember, mintha mindig buli ott volna, mintha mindig szabadságon lett volna. Tehát az örök, állandó jókedv, ami egyébként még a nézőre is átragadt akkor is, hogyha vesztes helyzetben volt a csapat, és ahogy mondjátok, tehát egy rossz ízű beszólást nem kapott.
4: Egyébként a jégkorong meccsen, amikor a Zöleinél volt, akkor nem azt hívták, hogy a Zölei, hanem hogy a Kiskalap.
3: A Kiskalap.
1: Hát természetesen sztár volt Kalap. Tehát egy Frutti Árus, aki sztár, azért ezt ma a mai, nyugodtan mondhatjuk, hogy celeb. A kor celebje egy Frutti Árus volt a kettős rangadókon. MTK-t odaengedjük-e? Ha már budapesti csapat, abból éppen 5 lesz a következő idényben az NB1-ben, ugye a 12-ből 5 volt, már 16-ból 7, 12-ből 5.
4: Lehet, hogy MTK igen, de az egyetértés már nem lesz. Tehát
1: hát már nem MTK-VM a VM.
4: Igen.
1: Tehát, hogy ennyire bővíthető-e, vagy ragaszkodjunk szigorúan a tradicionális 4-hez?
3: Én most egy meccsel kalkulálok, és erre az egy meccsre mindenképpen ezt a 4-et vinném be. Aztán, ha olyan jó sikerül, hogy bővíteni kell, akkor nyilván előáll ez a dilemma, mert a maiak számára már értelmezhetetlen, hogy akkor mi pont az N4 és az MTK miért nem, mint hogy gyerekként, amikor
1: hiszen az MTK eddig is NB1-es volt, igen, a Vasas meg a Honvéd meg most jutott fel.
3: De én gyerek voltam, és mondtak, hogy a Fradi MTK az örökrangadó, és mondtam, miért lenne ez örökrangadó? Hát miközben az MTK-nak ez az egészhez, úgyhogy tehát tekintetben mindig ma van, és a jelenből kiindulva, ha sikeres lenne ez a kezdeményezés, akkor semmi racionális ok nem lenne, mert hogy pont az MTK-t lök ki belőle.
4: Maradjon az eredeti 4.
1: Jó van, hát megnézzük, én egyébként részemre alig várom, tehát tényleg ki kell próbálni, tehát legyen egy alkalom, úgyis bejön, tehát nincsenek kétségeim, ez tádalás kérdése.
4: Persze, a 21. században
1: bármi, én szerintem már az MLS-ben is gondolkodnak rajta, vagy törik a fejüket, hiszen mibe van, hát a klubokkal mondjuk nyilván meg kell egyezni, mert olyan Magyarországon még nem volt, hogy ez mindenkinek tessen,
4: sokat gondolkodtam rajta otthon, mikor tegnap beszélt, hogy jövök ide, és eszembe jutott valami. Hát én a Skardeli Györgyöt, a jelenlegi Puskás Aréna tervezőit elég jól ismerem. Mi ellenfelek voltunk, ő Móriczos volt, én József Attila kosárlabdacsapat, de nem ez a lényeg.
1: És Dózsás.
4: És gyakorlatilag ő ugye az építészmérnök, Pista, tehát építészet, tudod, én a építőmérnök voltam, de hallottam Pogány Frigyesnek az előadását. Lehet, hogy arra te már nem jártam, mert te nem fiatal.
1: Nem.
4: Szenzációs volt. Tehát az ember, a környezet és a funkció. És itt, hát ugye a Gyuri, a Skardeli nyilván hallotta, mert én egyébként átjártam az építészek, én aki kerültem a műjegyetemet, ahogy csak tudtam, mindegy, bejártam a Pogány Frigyes előadásaira, mert annyira szerettem, és annyira jó volt. Na most itt van a Skardeli, aki tervezte ezt a Puskás Arénát. Na most képzeld el, ő járt a kettős rangadókra, ő igen Újpest szurkoló, ő felvállaltan Újpest szurkoló, mi elvileg nem vállalhatjuk fel.
1: Tehát ő a Földtani Intézet felüli karéiban nagyon jót mondott, ezeket a meccseket.
4: De ugye ő az ember, ő a mérnök. Mi a környezet? A környezet a Dávid úr által tervezett régi Népstadion, de megmaradtak a pilonok, amire ugye kiderítette a Gyuri, hogy azok már nem, a Skardeli, hogy azok már nem teherbírók, de mégis meg akart hagyni.
1: Hát most látványelemként vannak jelen.
4: És látványelemként ott van, mint hogy a Puskás Múzeumnak is a középső öltöző főépület.
1: Ott viszont az eredeti épület.
4: Ezt akarom mondani.
1: Kipofúzva.
4: Tehát magyarul menne van a hagyomány.
1: A torony épület, egy pár emeletes kis.
4: Tehát megmaradt a hagyomány, kubus. Ugye a funkció mondjuk ki a futball, mert most már nincs atlétikai pálya. Tehát tökéletesen élik a Pogány Frigyesnek az ember, a hagyomány, környezet, funkció. Tehát ez ennyi. Tehát, és egyébként én azért vagyok a Gyurinak hálás, mert ő is, amikor megy ebbe a stadionba, persze egy mostani válogatottra megy Szoboszlait nézni, és nem Bene Ferencet, vagy Albert Floriánt, mint vagy egy Farkas Jancsit, mint mi régen, de mégis ugyanabba a stadionba megy be, ami 53-ba épült meg, és a saját gyerekkor, tehát szerintem ez egy zseniális dolog.
1: Azért elképzelem, amit Skardeli elindul a Puskás Arénába, hogy kimegyek a stadionomba.
4: Persze.
1: Na
4: persze.
1: Hát remélhetőleg akkor ezt kettős rangadón, vagy kettős rangadókon is majd megteheti, meglátjuk a labda, ahogy szokták mondani, az MLS, vagy a klubok tér felén pattog. Kettős rangadók, Újpest, Ferencváros, illetve a frissen feljutó Vasas és Honvéd. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle Balai Attilának és Turi Gábornak. Köszönöm, hogy itt voltak velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Szoboszlai előtte Nikolics ment középüt könyves. Szoboszlai, könyves szél.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szettületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Idegenben, de mégis otthon, hiszen legalább 1500-2000 győri szurkoló jött el ide a kisvárdai stadionba, hogy segítse csapatát a bajnoki cím megszerzésében 1963, 1982, 83 és 2013 után, és a 13 mint szám, mint szerencseszám most is él, hiszen 13 év után lehet újra bajnok a győri együttes itt 2026-ban. A kezdőknél mindössze annyi változás van, hogy Csinger ugye nem került a csapatba, ott van viszont milyen a győriek tulajdonképpen a legjobb összeállításukban lépnek pályára, is el is kezdődött a találkozó, de mi rohanjunk tovább a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzése Tóth Bélához.
3: A Ferencváros a 37. alkalommal lehetne magyar bajnok. Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, de nincsen a saját kezében a sorsa az FTC-nek, mert ahhoz, hogy bajnok legyen a zöld-fehér gárda, ahhoz ma több pontot kell gyűjtenie, mint amennyit az Eto szerez Kisvárdán. Röviden összefoglalva ez tehát a helyzet. Itt a csapatok már ott vannak a pályán, de felálltak egy gyász megemlékezéshez. Fazekas Lászlóra, aki nagyjából másfél hete hunyt el, őre emlékezünk tehát itt a Grupa Marinában. Ehhez álltak fel a játékosok a kezdőkör vonalához. Hát ha Debrecenben más a helyzet, Olasz Gergő.
4: Ha valahol, akkor Debrecenben biztosan nem más, hiszen Fazekas László az Újpest legendás játékosa is volt, rá emlékezünk ezekben a másodpercekben. Egyből adom is tovább a szót Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
5: Köszönöm szépen. A DVTK stadionban ebben a pillanatban ért véget a megemlékezés, és hogyha Cseszregi Balázs azt mondta, hogy otthon, de idegenben, vagyis idegenben, de otthon, akkor ugyanez igaz a DVTK-ra is, vagyis hogy itthon játszik a Diósgyőr, de mint hogyha idegenben szerepelne, hiszen zárt kapus mérkőzéssel zárul az összecsapás, és 7 olyan fiatallal áll fel a DVTK, aki a magyar ajánlásnak megfelel. A Paksnak nagyon egyszerű a dolga, hogyha bronzérmes szeretne lenni, akkor ezt a mérkőzést meg kell nyernie, és akkor nem kell a többi pályára figyelnie és nézegetni a többi eredményt. A mérkőzés rövidesen, pillanatokon belül kezdődik. A szó Kisvárdáé.
2: Itt pedig egyelőre azt látjuk, hogy a második percben a Kisvárdánál van többet a labda, ők próbálják beívelni középre azt, megpróbálja kifejelni, ott Kripics, ez sikerül is, de nem sokáig, hiszen a kisvárdai játékos már a 16-osnál megszerzi, és gyönyörűen cselezget, akár lőhet is 16 méterre, nagy helyzet, és Petrásnak kellett védenie, de kipattanott megint Petrás! Két óriási zicserrel kezdett a Kisvárda, egyelőre úgy tűnik, mintha a várdaiak lennének motiváltában, aztán Nagy Krisztián lövése is lepattan a győri védőkről, és visszapattan az Radmanovachoz, és most már a győriek megnyugtatják a labdát, úgyhogy Tóth Béla, Grupa Arena.
3: Itt pedig csak most állnak fel a csapatok a kezdéshez, itt a legelején hadd fűzzem hozzá, hogy nekem egy picit furcsa, hogy a még mérkőzésnek a kezdését nem sikerült összehangolni, mert itt nagyjából most fog megtörténni a kezdőrúgás, ebben a pillanatban az Zalaegerszeg indította útjára a labdát, a vendégegyüttes építheti tehát az első támadását, Skribek passza után már Szendrei a 16-oson belül, 0-0-ás állásnál akkor, amikor 15 másodperc telt el a mérkőzésből. A helyzet tehát az, hogy a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzése még nem történt semmi érdemleges. Debrecenben már megtörtént a kezdés.
4: A kezdés megtörtént egy perce, és most jön ki a kapujából remekül Demjén, úgyhogy elhárítja az újpesti támadást. Az első perc végén megszerezhette volna a vezetést a Lila-Fehér együttes. Erről a találkozóról még nem mondtuk el, hogy a Debrecennek nem saját kezében a sorsa, de mindenképpen nyernie kell, ha egyáltalán esélyt szeretne arra, hogy ott legyen a harmadik helyen, kivéve természetesen, ha a Paks vereséget szenved. De hogy áll a Paks mérkőzése Miskolcon? Marosréti Ervin.
5: Az első percben vezetést szerzett a Paksi együttes, gyakorlatilag az első támadásból betaláltak. Kikerült a labda a 16-oson belülről a bal oldalra, honnan Zeke Mário egyből középre tekert, és a 11-es pont környékén pedig érkezett Hán János, aki a diósgyőri kapu bal sarkába továbbított. Tehát gyakorlatilag a Paks valóban a saját kezében akarja tartani a bronzérem sorsát, mert a mérkőzés első percében vezetést szerzett a DVTK otthonában. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Hát itt pedig akár már 3 gólt is szerezhetett volna a Kisvárda. Az 5. percben járunk, és bizony azt hallották, hogy Soltész és Mesanovics lövése után óriásit kellett védenie Petrásnak, de a negyedik percben megint Petrás volt a főszereplő, és megint Mesanovics lövésénél kellett nagyot hárítania, aztán pedig megint jött egy szöglet a csúsztatás mellében. Most pedig a jobb oldalon G az, aki megíromadik Popola mellett. Popola fedezi a labdát és hátraadja azt Popovicsnak, majd pedig Popovics átfordítja a jobb oldalra. Nagy Krisztián. Nagy Krisztián az, aki nézeget, és már hosszan megrúgja a labdát a kisvárdai játékos felé, de az hosszú oldalt kimegy a labda, így aztán győri bedobásra folytatódhat a játék, és mivel nem sokára bekapcsolódik a Kossuth Rádió és egy gyors kört az eredményekért, itt egyelőre nincs gól a Kisvárda Eton mérkőzésen. Tóth Béla.
3: Harmadik perc a Groupama arénában, FTC Zalaegerszeg egyelőre helyzet nélkül 0-0, Debrecen.
4: Harmadik perc állajáték a pirotechnikai eszközök miatt, 0-0 az állás a Loki Újpest mérkőzésen. Miskolc.
5: A negyedik percben járunk, a DVTK a Paks együttesét fogadja, és az első percben Hán János fejjel betalált a hazaiak hálójába, így a Paks 1-0-ra vezet a DVTK stadionban. Kisvárda.
2: Itt most már az Eto kicsit talán magához tért a rossz kezdés után, így aztán most többet birtokolja az elmúlt másodpercekben, percekben a labdát, de ugye Petrásnak már 3 nagy védése is volt ezen a találkozón, ráadásul volt egy nagyon szép fejes Bíró Bencétel, ami mellé ment. Tóth Rajmund, ugye ő az, aki bekerült a magyar labdarúgó válogatott legújabb keretében, negyedik győriként, Schön Vitális, illetve Csinger Márk mellé, utóbbi egyelőre nincs a kezdőben, valószínű betegség vagy egy kisebb sérülés miatt, de a kispadon helyet foglal. Gavrics teszi vissza a labdát Stefújnak. Szeretettel köszönjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Az arany, az ezüst és a bronzérem dől el a 17 óra 15 perckor kezdődött 4 Fizliga mérkőzésen. Itt Kisvárdán egyelőre 6 perc elteltével Kisvárda Eto FC 0-0, és akkor most gyorsan fussunk körbe az eredményekért. Ferencváros ZTE, Tóth Béla.
3: Negyedik perc a mérkőzésen, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, Debrecen.
4: Debrecen Újpest az 5. percben gól nélküli döntetlen, 0-0 az állás. Miskolc, Marosréti Ervin.
5: Az 5. percben járunk, és az első támadásából betalált a Paks, Hán János fejjel volt eredményes, így a DVTK vendégeként a Paks 1-0-ra vezet jelen pillanatban itt a mérkőzés elején. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: 6,5 perc telt el a mérkőzésből. Gyakorlatilag hazai pályán játszik az Eto, 1500-2000 győri van itt a kisvárdai stadionban. Ennek ellenére a hazaiak kezdtek jobban, a valódi hazaiak, hiszen Mesanovics kétszer is veszélyeztette Petrás kapuját, sőt volt egy fejes is Bíró Bencétől, ami éppen elment Petrás kapuja mellett. Petrás egyelőre 3 nagy védéssel jelentkezett, és az Eto talán most kezd magához térni, és egy bedobással jönnek majd a győriek a baloldalról, Bíró azt hátra dobhatná, de nem teszi meg, és kevés a mozgás a győrieknél, végül keresi, talán G-ben találja meg a társát. 7 perc elteltével Kisvárda Eto 0-0, Tóth Béla, Groupama Arena.
3: Támad a Zalaegerszeg csonka, 16-oson belül egy nagy védés Dibusztól. A Zalaegerszeg első valamire való helyzete a mérkőzés 5. percében. Dibusz Dénes gyűjti be egyébként a gratulációt a védőtársától, aztán megfeddi egész pontosan Nagy Barnabást, mert mellette ment el, és szögdel be a 16-oson belülre teljesen zavartalanul az a Csonka András, akit egy löbbölt labdával próbáltak indítani. Az első védés tehát a Ferencváros kapusáé, most pedig a másik hálóörnél, Gundel Takács Bencénél a labda, ő ível előre. Egyébként az Zalaegerszegnél ugyanaz a kezdő 11, mint a Magyar Kupa döntőjében, a Ferencvárosnál 2 változtatás, bekerült a csapatba Korbu és Nagy Barnabás. De egyelőre 5,5 perc után Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, Debrecen Olasz Gergő.
4: A Debrecen Újpest mérkőzésen gól nélküli döntetlenre áll még mindig a találkozó, 0-0, tehát az állás. Krajcsovics most befele cselesz, próbál lőni, de nem jut el lövéshez, úgyhogy csak hátrafele tudja forgatni a labdát. Az elmúlt 5 percből nagyjából másfelet állt a játék a pirotechnika miatt, mert nem látott a pályán rendesen. A két együttes, Bogár Gergő ezért állította meg. A 6. perc, most már a 7. perc közepén, az állás tehát DVSC Újpest 0-0, Miskolc, Marosréti Ervin.
5: A 7. percben járunk a mérkőzésen, és továbbra is 1-0-ra vezet a vendég. Paksi együttes, a gól még az első percben esett, és azóta a DVTK rendkívül fiatal hazai csapat igyekszik stabilizálni a teljesítményét. Most egy jobboldali paksi támadást láttunk, mely végén Bánhegyi Bogdánnál, a diósgyőriek fiatal kapusánál köt ki a labda, de a Paks gyors korai góllal megszerezte a vezetést, és egyelőre bronzérmesnek tekintheti magát. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Kripics adja haza a labdát Petr hátráshoz nem változott, egyelőre nincsen gól, tehát 0-0 a mérkőzés állása. Gavri csúsztatására viszont G futhat, de egyelőre Soltész Dominik gyorsabbnak tűnik, és haza is tette Popovics kapusnak a labdát, aki egyből kapásból felrúgta azt. Tóth Brajmund mellett tenné le Vitálisnak, Vitális kénytelen becsúszni, hogy ezt megszerezze, meg is szerezte, oda tette végül Tóth Brajmundnak, Kripics pedig oldalt vált, hiszen átívelje Stefújhoz, illetve Schönhöz a labdát. Stön a várdai térfél közepén elindulna befelé, aztán inkább kiteszi a labdát, majd kéri vissza, azt Csefújtól a 16-oson belül beteszi középre, és Bembouali góljával a 10. perc legelején az Eto megszerzi a vezetést Kisvárdán. Egy gyönyörű támadás végén Schön az alapvonalról középre tette a labdát, Popovics nem jól vetődött ki, lemaradt a labdáról, és Bembouali-nak 3 méterről már nem okozott gondot a kapu közepébe tenni a labdát. 10 perc játék után, tehát Kisvárda Eto Bembouali góljával 0-1, Tóth Béla Grupa Maréna.
3: Támad a Ferencváros egy szöktetés Gruber irányába, Kadutól ez túl hosszú, úgyhogy jöhet majd egy kirúgással az Alegerszeg. Itt a ferencvárosi szurkolók még nem értesültek arról, hogy a Kisvárda otthonában vezetés szerzett az Eto. Minden esetre jelenállás szerint bármit tesz itt a Ferencváros a Grupa Arénában, a bajnok az Eto FC Győr lesz. 8 perc telik el a mérkőzésből, egyelőre csupán egyetlen helyzet a találkozón az alegerszegi Csonk András előtt adódott. Dibusz nagyot hárított, egyébként pedig a Ferencváros egyelőre nem tudja átvenni a kezdeményező fél szerepét ezen a találkozón. 9. perc, tehát FTC ZTN 0-0. Mi a helyzet Debrecenben?
4: Több aspektusból is hasonlít a találkozó a Ferencvároséhoz. 0-0 ugyanúgy az állás, valamint teljesen tehetetlen. A Loki jelenleg hiába szerezné meg a vezetést, hiába nyerde több góllal is, mivel a Paks jelenleg, ahogyan majd Marosi Ervin is beszámol róla, vezet. Ezért bármit tesz a Debrecen a bronzcsatában, vesztésre áll. Az kellene a Lokinak, hogy pontot veszítsen a Paks. 0-0 az állás, tehát a 10. percben a Debrecen-Újpest mérkőzésen. Marosréti Ervin, Miskolc.
5: Továbbra is 1-0-ra vezet a DVTK stadionban a Paks, de a diósgyőriek egy veszélyes formás kontrát vezettek a bal oldalon, ami után Kis Bálint tört be a 16-oson belőre. Ott azonban a lövés helyett egy plusz cselt akart megcsinálni, ebbe belebonyolódott, így az ígéretes lehetőségből nem lett kaput eltalált lövés. Minden esetre a diósgyőr most kezdi stabilizálni a játékát, a Paks azonban a gyors góljával ennek köszönhetően vezet a DVTK otthonában. Méghozzá akkor, amikor a 10. perc is letelik. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Itt 1-0-ra vezet az Eto a 10. percben szerzett Bembouali góllal, és hiába kezdett jól a Kisvárda az első valamire való győri támadás végén a gólkirályi cím. Hát nem mondom, hogy várományos, hiszen Lukács 17 találattal vezeti az NB1 a Fizliga góllövő listáját, és ez csak a 15. gólja volt Bembouali-nak, de minden esetre a házi góllövő listát Győrben vezeti, az ő találatával vezet az Eto, és egyelőre ez egy picit talán megfogta a kisvárdaiakat, és még nagyobb erőbedobásra kényszeríti a győrieket. Most a bal oldalon Soltész passzolja el a labdát Bíró Bence felé, és Bíró Barnabás az, aki nem tudja kiengedni a labdát, Bíró Bence azt megszerezte, és aztán végül Soltész Dominikról pattan ki a labda, mondom én, de Csonka Bence játékvezető, hogy az ő neve is hangozon el, azt mutatja, hogy nem Soltészról, hanem Gavricsról ment ki. Jön egy nagy bedobás Soltész Dominiktól, ő az, aki nekifut, és nagyjából a 11-es ponttal egy magasságban az középre repíti, tovább csúszhatott labda, és egy lövés Boktól, aztán Miangé fejjel tolja meg. Hát a lövés az azért túlzás volt, és végül a bal oldalon Schön szerzi meg, de Schöntől egyből visszaszedi Nagy Krisztián. Az biztos, hogy a kisvárdaiak tartják magukat ahhoz, amit Révész Attila ígért, miszerint kifejezetten, hát hogy mondjam, kifejezetten motiváltan fognak és a legjobb csapattal pályára lépni az Eto ellen. Ez egyelőre sikerült is, nagyon jól kezdték a találkozót. Nagy Krisztián kezében van a jobb oldalon most a labda, a bedobás után pedig Soltész kapja, visszateszi Nagy Krisztiánnak. Hátrafelé kénytelen focizni most a Kisvárda, Nagy Krisztián ballal középre íveli a labdát. Szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. A 14. percben az Eto Kisvárdán 1-0-ra vezet a 10. percben szerzett Bembouali góllal. Úgyhogy megint rohanjunk körbe, mi a helyzet a Grupama Arénában a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzésen.
3: 12. perc, FTC támadás, Nagy Barnabás beadása, rossz helyre fejlik a védők, de aztán Skribek menteni tud. 12. perc, tehát a mérkőzésen Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, változatlanul, csupán egy zalaegerszegi helyzet, azt Dibusz hárította. Debrecen, Olasz Gergő.
4: A 13. percben a Debrecen 1-0-ra vezet az Újpest ellen, a 11. percben Mehiás Zsuzsák Balázs szögletéből szerezte meg a Loki vezető találatát. A 13. percben tehát Debrecen Újpest 1-0, Miskolc Marosréti Ervin.
5: Ahol ugyancsak a 13. percben járunk, és az első támadását gólra váltotta a Paks, Hán János fejelt a diósgyőri kapuba, ezzel vezet a táblázat harmadik helyen álló Tolnai együttes a DVTK stadionban. Kisvárda Cseszregi Balázs.
2: Egyelőre áll a játék, egy győri néző rohan be valamit mutogatva, hát ha jól láttuk, akkor az, hogy egy társa rosszul lett, és a mentők vitték ki a stadionból, és így aztán Csonka Bence labdaejtéssel folytatja majd a játékot. 15 perc telt el, 1-0-ra vezet az Eto'o Bembouali góljával. Tóth Béla.
3: Az Zalaegerszegnél a labda, Calderón passzolja vissza Szendrének, a csapatkapitány felnéz, nincs elől társ, akit megjátszhatna, úgyhogy Viktorihoz vissza a védelembe, 13. perc a találkozón. Nem tudom, hogy értesültek-e már arról a ferencvárosi játékosok, hogy hátrányban a Kisvárra, minden esetre nem látszik a teljesítményükön az, hogy hát bármit tesz itt a Grupama Arénában jelen állás szerint az FTC, akkor ha megveri az Zalaegerszeget, akkor is az Eto'o a bajnok. Minden esetre a minimum célkitűzés az lehet a címvédő zöldfehérek számára, hogy megverjék az Zalaegerszeget és hozzák a kötelezőt. Most éppen egy Zsozsef labdaindítás, de ez Várkonyi részéről egy remek szerelés, úgyhogy ezt meghiúsította most az ETE védelme. 14. perc a találkozón, gól nélküli állás az FTC otthonában, ahol az ETE a vendég, Debrecen.
4: Szintén a 14. percben Debrecen Újpest 1-0, Mehiász a 11. percben szerezte meg a civisvárosiak vezetését. Jobb oldalról érkezett Zsuzsák Balázs, szöglette a hosszú oldalon, pedig teljesen egyedül volt Mehiász. Hiába volt ott a közelében, legalábbis egy újpesti védő nem fogta őt elég szorosan. Ezzel a góllal tehát vezet a DVSC az Újpest ellen 1-0-ra. A 15. percben Miskolc.
5: Zeke beadása után jön ki a kapujából Bánhegyi Bogdán, és Tóth Barna elől lehúzza a labdát. Negyed óra telik el lassan a mérkőzésből, továbbra is 1-0 Paksnak, és a Tolnaiak előtt további helyzetek is adódtak. Hán János kontrázhatott, a jobbján érkezett Gyurkics, de nem adta, hanem egy csellel tisztára játszotta magát, 16-ról lőtt, de a diósgyőriek blokkolni tudtak, így szögletre mentettek a hazaiak. Legutóbb pedig Tóth Barna centerezését követően háttal a kapunak a csatár megtartotta a labdát, jól készített vissza Pap Kristófnak, aki érkezett, de a keresztléc fölé durrantott, így a 16. perc legelején a veszélyesebben futballozó Paks továbbra is 1-0-ra vezet Diósgyőrben. Kisvárda Cseszregi Balázs.
2: Itt pedig akár 2-0 is lehetne. Egyrészt most Tóth Rajmund került helyzetbe egy szép jobboldali győri támadás után, és Popovics védett nagyot a rövid saroknál. Másrészt a 16. percben Sőn szerzett labdát, és gyakorlatilag végig viharzott a fél kisvárdai térfélen. Belépett a 16-oson belülre, és óriási zicserben Popovics megint hatalmasat védett. Most viszont majd egy győri szöglethez készülődnek a vendégek. Gavrics, illetve a szokásos Vitális páros van ott a szögletnél, és Vitális íveli majd középre a labdát. Egyelőre azonban még csak mutatja, hogy mi történik, aztán most fut neki a válogatott középpályás. Rövidnél Bembouali tovább csúsztatja, és fel tudnak szabadítani Mesánovics révén a hazaiak. Így aztán eltelt 18 perc a találkozóból Kisvárda Eto'o FC 0-1, Grupama Aréna, Tóth Béla.
3: 16. perc, ZTE akció, Zsó Viktor kap egy szöktetést, a 16-oson belül Viktor mellé lövi. Dibusz zárta a szöget, a bal oldalról volt kénytelen ballal emelni Viktor a kapu irányába, és az oldalhálót találta telibe. 3-3 ellen támadott az ZTE egy gyors akció végén. Egyébként Viktor a 16-oson belülre érve nagyjából 8-9 méterről próbálkozhatott, ezúttal Dibusznak nem kellett hárítania. A másik brazilnak, Maxwellnek is volt volt már egy helyzete, akkor finom mozdulattal jobbal pörgetett a kapufa mellé. Egyelőre tehát a helyzetek aránya 3-0 a vendég ZTE javára, de most a Ferencváros akcióban Nagy Barnabás lép be a támadásba, egy az egyben nem tudja megverni Csonkát, Csonka szereli szabályos körülmények között, megint fordulhat az Alegerszeg, fellazult a ferencvárosi védekezés, Kisbence tartja magánál a labdát, átkeveredik a bal oldalra a labda, Zsoa Viktor mellett ott van Kálder, aki mindkét mérkőzésen betalált a korábbi párharcban egy-két csapat között, most egy beadással próbálkozott a spanyol bal hátvéd, szereltek a védők, jöhet majd egy ZTE szöglet. 17. perc a mérkőzésen, tehát továbbra is gól nélkül a Groupama Arénában. FTC ZTE 0-0, Debrecen Olasz Gergő.
4: A 18. percben a DVSC Újpest 1-0, Mehiasz a 11. percben volt eredményes egy szögletből, aztán a 15. percben sárga lapot kapott a gólt szerző játékos, nagyjából 21 méterre szabálytalankodott a saját kapujától, a szabadrúgást, amelyet az Újpest kapott, az pedig Mayer éppen hogy csak a felső léc fölé bombázta, így nem született meg egyelőre az első újpesti talált egyben az egyenlítő gól, így a 18. perc közepén DVSC Újpest továbbra is 1-0. Marosréti Ervin, Miskolc.
5: Ahol már 2-0-ra vezet a vendég Paksi együttes, Kovalenko indult meg, tehát úgy nézett ki, hogy a Diósgyőr vezethet egy kontratámadást, de még a Paksi térfél közepén Gyurkics szerelte, visszafordult, és mivel Holdanf Gergő nem támadta meg, csak hátrált előtte, jó 22-23 méterű Gyurkics lövésre szánta rá magát. Na most ez a lövés megpattant Holdanfon, ami védhetetlenül vágódott Bánhegyi Bogdán kapujába. Ezzel most már a Paks 2-0-ra vezet a DVTK ellen, és újabb szöglet a tolnaiak részéről, amit Pető Milán húz ki a mezőnybe. Tehát úgy néz ki, hogy az első félidő első 20 perce után a Paks nagyon biztosan tartja a kezében a bronzérmet, hogyha lehet így fogalmazni. Diósgyőr Paks tehát 2-0, illetve bocsánat 0-2, Kisvárda Cseszregi Balázs.
2: 21. perc egyenlíthetett volna a Kisvárda, de megint Petrás volt az, aki túljárt ezúttal Jordanov eszén, hiszen a rövid saroknál nagyot védett egy szép jobboldali kisvárdai támadás végén, majd Gavrics lőtt a túloldalon 17-18 méterről, ezért csúnyán fölé, úgyhogy 21 perc elteltével továbbra is Bemboli góljával Kisvárda Eto 0-1, Tóth Béla Groupama Arena.
3: Zalaegerszegi labdajáratás ismételten, sokkal többet van a labda a vendégeknél, és veszélyesebbek a zalaiak. Most Amato forgatját a jobb oldalra, Kisbence pedig lelassítja ezt az akciót. 19. perc a mérkőzésen, az állás továbbra is 0-0. Egy dolog változott a kezdés óta, elkezdett esni az eső. Egyébként száraz körülmények között kezdődött a találkozó. Kisbence lő távolról fölé. Nagyjából 25 méterről próbálkozhatott a zalaegerszegi középpályás. Tibusz Dénesnek a pulzus száma nem emelkedett. Közelítve tehát a 20. perchez egyelőre zalaegerszegi helyzetek. A Ferencváros pedig jelenállás szerint ezüstéremmel fejezi be a bajnokságot, mert hogy FTC ZTE 0-0, mi a helyzet Debrecenben?
4: A 20. percben tekeredik középre Dzsuzsák Balázs szöglete, Batik fejeli éppen, hogy csak a léc fölé, kirúgással jöhet majd az Újpestit. Kettő dolog változott a kezdés óta, Mehiasz a 11. percben megszerezte a Debrecen vezető találatát, valamint elállt az eső, így 20 percnyi játék után DVSC Újpest 1-0, Miskolc, Marosréti Ervin.
5: A 21. percben járunk a mérkőzésen, és baloldali szabadrugáshoz készülődhet a Paks együttese, amely jobban fotizik, mint a rendkívül fiatal átlag életkorú DVTK, és nagyon úgy néz ki, hogy Bognár György együttese már szeretné minél hamarabb, ha lehet, az első félidőben rendezni a vitás kérdéseket. Gyurkics most megjáratják a szabadrugás után a labdát, aztán beívelik középre, ott azonban egy diósgyőri fejről kicsúszik a labda az oldalvonalon túlra. A 21. percben tehát az első félidő feléhez közeledve marad a 0-2, vagyis Diósgyőrben vezet a Paks. Kisvárda.
2: Bíró Barnabás kezében a labda, a félpályánál jön bedobással az Eto, és G-t játszotta meg, G pedig megpróbálja merre venni, Popola érkezik, bocsánat, Bok érkezett és szerelte, újabb bedobás, és ugyanonnan, ahonnan előbb Bíró Barnabás elvégezte, talán egy-két méterrel előbbre. A 23. percben járunk továbbra is, Kisvárda, Eto, Bembuali 10. percben szerzett góljával 0-1, egy lépéssel vagy egy fél lépéssel közelebb a bajnoki címhez a győriek, de mi a helyzet a Groupama Arénában, Tóth Béla?
3: Megvolt az első kaput eltalált próbálkozása Ferencvárosnak, egy szabadrúgás után Gruber Zsombor kiszorított helyzetből tudott fejelni, Gundel Takács Bence húzta magához a labdát. Most a Ferencvárosnál a labda, viszont Kadu haza kénytelen gurítani Dibuszhoz, változatlanul tehát gól nélkül az Üllői úton, már a 22. perc kezdődik meg FTC ZTN 0-0, de mintha már kezdene magára találni a sokkal veszélyesebben játszó ellenfelével szemben a Ferencváros. Egy indítás Josefnak a 16-oson belül, már Korbunak visszapasszolja, Korbu lőhet, ellövi fölé. Ballal próbálkozott 20 méterről, voltak előtte védők, megpróbálta a felső sarok irányába tekerni, viszont a román válogatottba meghívott kapó középpályás nem találta a kaput, maradt tehát a gól nélküli állás. Változott-e a helyzet Debrecenben?
4: Nem változott semmi az előző kapcsolás óta. A 23. percben Debrecen Újpest 1-0, Mehiasz a 11. percben szerezte meg a debreceni vezető találatot. Most a jobb oldalon kap egy labdát, és veszi le remekül sarkat, ide jött a debreceni erősítés, úgyhogy ebből sem lesz újpesti egyenlítési lehetőség. 23. perc, tehát DVSC Újpest 1-0, Marosréti Ervin Miskolc.
5: Pap Kristóf rúgott oda Holdanf Gergőnek, Diósgyőri szabadrúgás következik, de a saját 16-osán belül a miskolciak az eredmény nem változott. 23. perc, tehát az első félidő közepénél járunk. DVTK Paks 0-2 Kisvárda.
2: 25. perc, továbbra is 1-0-ra vezet az Eto Bembo elé 10. percben szerzett góljával. Egy győri szöglet után próbált kontrázni a jobb oldalon a Kisvárda, de Bíró Barnabás áttélt a túloldalról és róla pattant ki oldalra. A bedobás után pedig megint odaívelik arra a része a labdát, és Sőn ráadásul elég rosszul esik és fogja a bokáját, úgyhogy 25 perc játék után Kisvárda Eto 0-1, Tóth Béla Grupa Maréna.
3: Ferencvárosi szöglet, Gruber gurítja be a jobb oldalról Korbot, aztán az ismétlés már magasan száll a kapu elé, Remekers elől csúsztatják ki a védők. Ferencváros oldalán pedig valamit jelez a játékvezető Bognár Tamás, hogy Remekers vérzik, úgyhogy neki le kell jönni a pályáról. Vérző játékos ugyanis nem lehet a gyepen. 23. perc áll a játék, FTC ZTN 0-0. Azt hiszem, hogy Debrecenben viszont zajlik a labdarúgás.
4: Zajlik, de nem a legmagasabb szinten, legalábbis az elmúlt percek alapján. Inkább vagdalkozó a játék, mint hogy a klasszikus értelemben, nagybetűs értelemben vett labdarúgásról legyen szó. Szóval a jobb oldalon Kocsis kap egy labdát, a 24. percben járunk. Debrecen Újpest 1-0. Kocsis egy szép csat megcsinál most, de aztán hosszantól nem lesz ebből sem újabb találat. Marad az 1-0-ás állás. Mi a helyzet Miskolcon?
5: 0-2 továbbra is vezet a Paks, most azonban Macsó Máté húzza meg a bal oldalon, tehát a DVTK próbál kezdeményezni. Kapná vissza egy kényszerítő után a labdát, de ez is hosszú, úgyhogy kirúgással, paksi kirúgással folytatódik a találkozó. A 25. percben 2-0-es vendégvezetésnél Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Hát itt mindenki azt figyeli, hogy vissza tud-e jönni Sőn Szabolcs, most már lábra áll, de hát majd kiderül, hogy kell-e cserélni, hiszen Borbély Balázs elküldte az összes cserejátékosát az Eto kapu környékére mögé melegíteni. Bedobással folytathatja majd a Kisvárda, menjünk tovább Tóth Bélához a Grupa Marénába.
3: 0-0-ás állásnál megvolt a Ferencváros eddig legnagyobb lehetősége, viszont Gruber nem tudta kellőképpen sarokkal a kapu irányába terelni ezt a centerezést, miközben azért a bal oldalon gyorsít a hazai gárda, Kanikowski már a 16-oson belülre, Gruber elől a mentés, nagyon szépen visszazár egyelőre az ETE védelme, most Gomez tör előre a ferencvárosi hátvédsorból, Korbu begurítja laposan, Grubert kereste volna a büntető területen belül, maradt támadásban az FTC Kadu, egyelőre nincsen centerezés, kicsiben az összjáték. Kanikowski mintha egy kézről pattant volna le, de Szendrei, teszem hozzá, hogy a testéhez szorította mind a két karját, úgyhogy hiába reklamál, illetve hát tüntet itt az egyébként több mint 10 000-es publikum. A játékvezető mutatja, hogy nincsen 11-es. 25. perc, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Jelen helyzetben tehát az Eto van jobb pozícióban a bajnoki aranyéremért folytatott verseny. Na, mi a véleménye erről az eddig elhangzottakról állandó szakértőnknek, Bene Ferencnek?
6: Nem tudok a megállapításoddal vitatkozni, ugyanakkor érdekes, mert mindkét fontos helyszínünkön, Kisvárdán is és az Üllői úton is a vendégcsapat kezdett jobban érdekes módon, de mintha hiányozna az élesség, hiszen az igazi komoly célja vagy veszíteni valója mind a Ferencvárosnak, mind az Etónak van csak, és gyakorlatilag az Eto a második helyzetét rögtön kihasználta, és ezzel vezet 1-0-ra. Az a Zalaegerszeg ezzel szemben három nagy nagyon-nagyon komoly gólhelyzetet hagyott ki, és azt látom, hogy nem is jó döntéseket hoznak a támadók. Ugye Csonka volt, aki nem támadóként került oda a gólhelyzetbe, de Maxwell is nagyon-nagyon rossz megoldást választott, viszont az elmúlt 5-6 percben jelentősen feljavult a Ferencváros, főleg a középpályán, ennek köszönhető, hogy most a Fradi nyom, és most már olyan tempomban futballozik, ahogy hazai pályán kellene, de egyelőre a középpás védekezése az nagyon nem működik. Lehet, hogy megint bele kell nyúlni a Robikinnek, hogy a kupa döntőn.
3: 26. perc a találkozón, tehát FTC ZTN 0-0. Mi a helyzet a bronzért folyó párharcban? Először Debrecen, Olasz Gergő.
4: A 27. percben nem áll jól a Debrecen szénája, ugyan vezet 1-0-ra, de ez egyelőre nem tűnik elégnek, hogy miért, arról majd beszámol Marosi Ervin. Mehiasz egyébként a 11. percben volt eredményes, ezzel 1-0-ra vezet a DVSC. Most egy ápolás zajlik, de az előbb Krajcsovics 20 méterről egy óriási löketet eresztett meg a hazaiak kapusának, Demjénnek a kapujára. Demjén nagyot tornázva hárította, úgyhogy nem született újpesti találat. DVSC Újpest a 28. percben 1-0, Marosréti, Ervin Miskolc.
5: Hasonló időpontban járunk, vagyis itt is a 28. percben Hán János és Gyurkics Gergő góljaival DVTK Paks 0-2, az elmúlt percekben pedig jobbára a mezőnyben zajlott a játék, úgyhogy a Paks maga biztosan őrzi két gólos vezetését. Kisvárda.
2: Itt továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o, a 30. perc közepén járunk, Bembo elé a 10. percben szerezte a gólt, és amilyen jól kezdődött a találkozó, az első 20-25 percen kifejezetten élvezetes focit láthattunk sok helyzettel mindkét oldalon. Most egy kicsit elcsendesedett a mérkőzés. Miengé az, aki átlép a kisvárdai térfélre, aztán röviden választja a Gavricsot kicsiben. A bal oldalon fejlődik fel az Eto'o támadás, a Stefuj teszi vissza a labdát Schönnek, ez egy picit hosszú volt, de Schön azért megjátszotta. Tóth Rajmund, Bíró Barnabás, Bíró is inkább visszafordul, megint Tóth Rajmundot választja, egyelőre passzolgat az Eto'o a kisvárdai térfél közepén, úgyhogy menjünk megint Tóth Bélához a Groupama arénába.
3: João Viktor kezében a csukája, azért, mert hogy a korábbi támadásnál leesett a cipő a lábáról, és bár sokáig mutatta a ferencvárosiaknak, akik járatták a labdát, hogy illene kirúgni azt, egyelőre még ott játék közben próbálja valahogy visszavarázsolni a lábára a brazil támadó a cipőjét. Tehát időközben pedig az Alegerszegnél a labda Szendrei veszi át, Skribek forgatja át Kishez, és nincsen ferencvárosi szerelés, oda-oda egy pillanatra azért közben tudott piszkálni. Zsóó Viktor pedig most már fél térdre ereszkedve összekötötte a fűzőit a cipőjének, és most már minden rendben, tudja folytatni a játékot annak rendje és módja szerint. Közelítünk a fél órához, továbbra sincsen gól a Groupama arénában. Megint az Zalaegerszegnél egy lehetőség, hogyha itt a bal oldalon Calderón centerezik, de egyelőre kivár, és nincsen ebből beadás második szándékból sem. Skribek hiába mutatja a társaknak, hogy merre kellene mozogni, úgyhogy ZTL támadás, de gól továbbra sincs a mérkőzésen. Ferencváros, Zalaegerszeg 0-0, Debrecen.
4: Debrecen, Újpest a 30. percben 1-0, Mehiasz a 11. percben volt eredményes, azóta nem történt jelentősebb esemény a mérkőzésen, sem egyenlítési lehetőség, bár egy Krajcsovics lövést azért fel lehetett jegyezni, de a Debrecen egyelőre nem jutott el addig, hogy egyáltalán megduplázhassa az előnyét. A 30. percben tehát DVSC Újpest 1-0, Miskolc.
5: Túl az első fél órán a Paks továbbra is 2-0-ra vezet a DVTK ellen, és ezzel bronzérmesnek érezheti magát. Az elmúlt percben pedig Holdanf Gergő kapott sárgalapos figyelmeztetés, most Bánhegyinek kell védenie, a kipattanót azonban Hán János gurítja be. Ezzel most már 3-0 a Paksnak, a rendkívül fiatal DVTK-t úgy néz ki tehát, hogy fél óra alatt szétzilálja a tolnai együttes. Egy távoli lövés érkezett Bánhegyiről, Bánhegyihez a bal alsó sarok irányába. Talán egy kicsit meglepte a Diósgyőr fiatal kapusát ez a labda, ezért nem tudta fogni, hanem kiütötte, de szerencsétlen módon pontosan előre érkezett Hán János, és nem volt nehéz dolga az üres kapuba gurítani. Ezzel most már Diósgyőr Paks 0-3. Itt azt gondolom, hogy fél óra alatt nagyon sok nyitott kérdésre választ kaphattunk a bronzérem szempontjából. De mi a helyzet az arannyal? Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Továbbra is az Eto'o vezet 1-0-ra a 33. percben, de akár lehetne kettő is. Panaszkodtam az imént, hogy kicsit leült a játék. Na most ehhez képest egy olyan támadást láttunk a jobb oldalon a győriektől, ami mindenkit meglepett, talán még őket is. Kripicset sokszor szoktuk dicsérni az előre való labdavezetéséért. Na most itt elfutott gyakorlatilag a jobb oldalon, beadta a középre érkező labdát, Bembuali megfejelte, Popovics pedig egészen elképesztő bravúrral kiütötte a létszalót, de most egy újabb győri szöglet, Vitali szöglete, ez pedig az érkező Kripics lövi felé, fölé olyan 7-8 méterrel, úgyhogy továbbra is 1-0-ra vezet az Eto, és akkor csak egy nagyon gyors pillantás Bene Ferencre. Azért az, hogy Kripics így előre tudott menni, így adta be, az meglepte a kisvárdaiakat, de ugye sokszor dicsértük Kripicset pontosan a támadó játéka miatt is.
6: Igen, kétségtelenül így van, annak ellenére, hogy most inkább Stefújt kellene megdicsérni, hiszen nagyon-nagyon jól működik az Eto bal oldala, és a gól is onnan jött, meg különböző további gólhelyzetek is, de Kripics főleg a pontrugásoknál, illetve a labdakihozataloknál kult szerepet játszik az Etónak a támadó játékában. Nagyon úgy néz ki, hogy uralja a mérkőzést az Eto, és kontroll alatt tartja a találkozót, levegőbe lógott a második góljuk is, igazából egyelőre az első 5 percen nem tudnak elszámolni, de ott Petrás segített rajtuk, úgyhogy ezért most igazából körvonalazódik az Eto arany.
2: Borbé Balázs nyugtatgatta Csonka Bence, 35. percen járunk, Kisvárda Eto 0-1, és a szó megint Tóth Béláé.
3: Budapesten pedig egyre jobban zuhog az eső, de a helyzet továbbra is változatlan, ami az eredményt illeti. 0-0, megkezdődik a 33. perc a Ferencváros és a Zalaegerszeg összecsapásán, és a Zalaegerszegnek volt egy újabb lehetősége, a védelem mögé ívelték be a labdát a vendégek, Csonka nem tudta átvenni, túl hosszan elpattant tőle a labda, egyébként zicserben lépett volna ki. Fel kellett segíteni a földről Szendrei Norbertet, a magyar válogatott keretében meghívott zalaegerszegi csapatkapitányt egy ütközés után. Áll a játék, mert hogy szabadrúgásra várunk. A Ferencváros egyelőre tehát a vezetést sem tudta megszerezni, és az aranyért folytatott versenyfutásban sem áll jól a szénája a zöld-fehér címvédőnek. 33. perc, Ferencváros ZTE 0-0. A bronzharc is kezd eldőlni, de Debrecenben mi a helyzet?
4: A 34. percben 1-0-ra vezet a DVSC az Újpest ellen, a bal oldalról jöhetne egy beadás Krajcsovicstól, de bele tudott még csúszni az utolsó pillanatban Terca, úgyhogy egy szöglettel jöhet majd az Újpest. Mehiás a 11. percben volt eredményes egy szögletből, ezzel a góllal vezet továbbra is. A Loki de nem áll túl jól, a színája a bronzcsatát illetően, és hogy miért, arról beszámol Marosréti Ervin Miskolcról.
5: Mert hogy 34 perc játék után a Paks már 3-0-ra vezet a DVTK ellen, itt a bajnokság utolsó fordulójában. Hán János kétszer volt eredményes, rajta kívül pedig Gyurkics Gergő talált be Bánhegyi Bogdán és a DVTK kapujába. Így alakul ki a jelenlegi állás. Diósgyőr Paks tehát 0-3, Kisvárda Cseszregi Balázs.
2: 37. perc, nem változott az eredmény, vezet az Eto Bembuali góljával, ami feltűnő, nagyon sokat csúszkálnak a játékosok, elsősorban a győriek. Egy előre ívelt labdát fejel el, ott Klumecki volt, aki elfejelte a Bembuali elől, de győri bedobást már el is végezték Stefújnál. Sőn kapja, kapná vissza, de pontatlan volt Stefúj labdája. Ugye a 37. perc közepén Kisvárda Eto FC 0-1, Tóth Béla Grupama.
3: A labda Rámakersznél, 35. perc a találkozón, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Egyelőre kevés szó esett arról, hogy a Zalaegerszegnek a színája sem áll jól, mert hogy ugye a bronzért, ha nem is feltétlen harcolhat a Zalaegerszeg, de a nemzetközi kupaindulás jelentő pozícióért igen, és ez jelen pillanatban a negyedik helyezés lenne a tabellán, de azzal, hogy a Debrecen vezet az Újpesttel szemben, azzal szemben most a Zalaegerszeg is tehetetlen, mert hogy ahhoz, hogy a Zalaegerszeg odaérjen a nemzetközi kupába, ahhoz a Debrecennek ki kellene kapnia az Újpest ellen, a Zalaegerszegnek pedig győznie kellene a Grupama Arénában. Hát ahhoz még nagyon, nagyon sok tényezőnek kellene megvalósulni a zalai szempontból. A labda a Ferencvárosnál, de a félpályán, távol a kaputól tehát a hazai csapat. 35. perc, Ferencváros ZTE 0-0, Olasz Gergő.
4: A 36. percben Debrecen Újpest 1-0, továbbra is Sarkadi jól tart meg most egy labdát az újpestiektől a szögletzászlónál, az ellenfél szögletzászlajánál, ráadásul egy cselt próbál meg Gereiroval szemben, nem sikerül neki, de egy szögletet azért kiharcol. Jöhet egy újpesti sarokrúgás majd tehát. A 36. percben DVSC Újpest 1-0, Miskolc.
5: Jobboldali szögletből Pető Milán veszélyeztetett, a kipattanót pedig Macsó Milán tenné vissza, de újabb szöglet következik a DVTK, tehát éledezik valamennyire. Pető Milán húzott el a jobb oldalon, Sajbán lövését blokkolták a paksiak, tehát a Diósgyőr is eljut a kapu közelébe, viszont a gólokat a Paks szerezte, így 37 perc játék után DVTK Paks 0-3, Kisvárda Cseszregi Balázs.
2: 39. perc közepe, Kisvárda Eto továbbra is 1-0, Klumecki íveri fel a labdát, Mesánovics felé a bal oldalon vele, Biro Barnabás fut, de kint van a labda, nem tudta Mesánovics levenni. Győri bedobása, Győri 16-ossal, illetve inkább az 5-össel egy magasságban, Biro Barnabás kezében a labda. Egyelőre ő ezt nem fogja elkapkodni, úgyhogy nyugodtan menjünk tovább a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzésre, Tóth Bélához.
3: Várkonyi Bencénél a labda, a zalaegerszegiek közép hátvégénél, Gundel Takács Bence a saját büntető területén belül ível előre, mellé leveszi Maxwell, mintha kézzel csapott volna bele. Jött egy sípszó, szabadrúgás az ETL javára, mert hogy Rámekers látta szabálytalannak Bognár Tamás játékvezető, és még egy gondolat a Zalaegerszeg nemzetközi kupaindulást jelentő reményeihez fűzve, ugye, hogyha Debrecen esetleg döntetlent játszik az Újpesten, a Zalaegerszeg pedig nyer, az is üdvözítő lehet a Nuno Campos féle együttes számára, mert győzelemben akkor felülmúlnák a Debrecent, és egy pontozonosság alakulna ki, ez pedig ugye a Zalaegerszeg számára lenne tehát kedvező. De hát tényleg nagyon messze állunk attól, hogy ez így alakuljon. 8 perc van még hátra az első félidőből. Ferencváros ZTE 0-0. A szó Olasz Gergőjé.
4: Itt most egy nagyobb csetepaté, Fenyő Noa kap sárgalapot. Ugyanúgy a 38. percében jár a mérkőzés, mint ahogy lassan a Grupama arénában is jár majd. Továbbra is 1-0-ra vezet a DVSC az Újpest ellen Mehiász találatával, és éppen egy ápolás zajlik, úgyhogy ez tökéletes alkalom arra, hogy menjünk át Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
5: Ahol pedig a Paks készülődik egy bedobása, úgyhogy éppen itt is áll a játék. 3-0-ra vezet Bognár György együttese, és jelenállás szerint bronzérmes a paksi gárda, de jön egy beadás középre, élesen belőtt labda, amiben Bánhegyi Bogdánnak kell beleütnie, majd Szakos továbbítja szögletre. Szóval ettől függetlenül, hogy 3 góllal vezet, továbbra is nyom a Paks, és újabb gólokat igyekszik szerezni. De menjünk át, menjünk tovább Kisvárdára, Cseszregi Balázshoz.
2: 41. perc közepén 1-0-ra vezet az Eto Bembuali góljával, amelyet a 10. percben szerzett, és hát nem kapkodnak a győriek, hátul passzolgatnak, egészen Petrásig visszament a labda a bal oldalon. Miangé kapja meg, és ő az, aki megnyújtja Bembuali felé. Bembualival Klumecki ment felfejelni, végül el is tudta azt fejelni. Mesánovics próbálná tovább tenni, de már megszerzi azt Vitális, és a jobb oldalon elindulna Popola mellett. Biro Popola azonban nagyon szépen lépett be, és szerezte meg tőle a labdát, és megint Mesánovics a bal oldalon. Biro visszaért, és kiért már szerelni. Tóth Rajmund is róla pattan ki, így aztán a Győri térfélen a felező vonaltól mintegy 6-7 méterre Kisvárda bedobással folytatódik a játék. 1-0-ra vezet az Eto, a 42. perc is elkezdődött már. De mi a helyzet a Grupama arénában a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzésen? Tóth Béla.
3: 6 perc van még hátra a szünetig, változatlanul 0-0, egyre inkább vigasztalanul ömlik alá az eső, a ferencvárosi szurkolók pedig szakadatlanul buzdítják a csapatukat, hogy a zalaegerszegiekkel jó kapcsolatot ápolnak a ferencvárosi szurkolók. Egyébként villongás a két szurkolótábor között, nincsen békés a hangulat, és békés most a hangulat a Gyepen is, mert hogy hát úgy járatja a labdát a házigazda, hogy nincsen zalaegerszegi nyomás. Na most Rommens megtalálta Josefet, Josef van előtte terület, zárkózik a ZTE 16-osához, a jobb oldalon Kadu megcsinálja a cselt Calderonnal szemben, aztán Skribek besegítés szerel. 40. perc, Ferencváros ZTE 0-0. A helyzet tehát az, hogy a Ferencváros csupán ezüstérmes lenne. Debrecen.
4: A 41. percben DVSC Újpest 1-0, és jelenleg bármennyire is vezet, és győzelemre áll, a DVSC nem bronzérmes a tabellán, hiszen a másik mérkőzésen úgy áll a találkozó sorsa, de erről beszámol Marosréti Ervin Miskolcról.
5: 3-0-ra vezet a Paks, és úgy néz ki, hogy Hán János pedig egy büntetőt is elvégezhet, mert hogy egy szöglet utáni kavarodásnál a mérkőzés játék vezetője látott valamit, de hát a varvizsgálat mire ezt leellenőrzi, visszanézi, megerősíti vagy megcáfolja, addig percek telhetnek el, úgyhogy jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy 3-0-ra vezet a Paks, és könnyen lehet, hogy 11-est rúghat, de addig még lemegy szerintem egy kör itt a körkapcsolásban. Cseszregi Balázs, Kisvárda.
2: Akkor egy kicsit pörgessük meg. 44. perc is elkezdődött, és Bíró Barnabás próbált labdát szerezni Soltész Dominiktól, utóbbi kénytelen volt hazatenni a labdát Popovicsnak, aztán átforgatja azt Radmanovácshoz, Radmanovács pedig Popolát választja. Egy minden a kisvárdai térfél közepén történik, aztán Soltész megint visszateszi inkább a labdát Hlumeckinek. Hlumecki most hosszabb megnyújtja, méghozzá Bíró felé, Bíró elől azonban Stefuj elfejeli, de rossz helyre, mennyik szeri össze a győri térfél közepén. Cselezget egy picit, aztán kénytelen megfordulni, mert visszaért Tóth Rajmund. Popola kapja a labdát Bok közbenjárásával. Megindul a bal oldalon Soltész, de nem kapja megint Bok. Aztán Melnyik, 30 méter, a középre ívert labda lepattan Tóth Rajmundról, tovább teszi fejjel Mesanovics, majd Miangé tolja meg, és ez már Sőné, azonban Söntő Nagy Krisztián elválasztja a labdától. 45. perc kezdődik Kisvárdától, 0-1 Tóth Béla, Grupama Arena.
3: 42. perc a mérkőzésen, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Most az elmúlt percekben inkább a Ferencvárosnál a labda, de nem mutatkozik meg mindez a fölény helyzetekben. Mérkőzés eddigi összképét tekintve azt lehet elárulni, hogy a Zalaegerszeg játszik veszélyesebben, főleg a találkozó első fél órájában több helyzetet kidolgoztak a vendégek. A Ferencváros játékából pedig az igazán az élesség hiányzik, méghozzá a vendégek kapuja előtt. Gruber egyetlen fejesét leszámítva nem igazán adódott dolga Gundel Takács kapusnak. 43. perc már a találkozó 0-0, tehát Debrecen.
4: Szintén a 43. percben Debrecen Újpest 1-0 született, 11-es ítéltek a büntetőt Miskolcon. Marosejti Ervin.
5: Ítéltek bizony, sőt Hán János már ki is hagyta, úgyhogy Bánhegyi Bogdán a balra tartó lövést hárítani tudta, a Diósgyőr kapusa eltalálta az oldalt, le is ért az alsó sarokra, így Hán János nem tudott mesterhármast lőni, legalábbis eddig a mérkőzésen. DVTK Paks továbbra is 0-3, és egy kihagyott 11-est feljegyezhetünk a paksi csapat neve mellé. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Dári szerzett labdát a kisvárdai térfél közepén, Popola volt az, aki szabálytalankodott vele. Itt már a hosszabbításban járunk, 2 percet jelzett a játékvezető, a 45+1 percen pedig győri szabadrúgás a kisvárdai térfél közepéről, de egyelőre dr. Csonka Bence nagyon türelmesen elmagyarázza Mesanovicsnak is, meg Melnyéknek is, hogy miért jár vitálisnak ez a szabadrúgás, úgyhogy nyugodtan menjünk megint a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzésre. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a két meccses bajnoki döntő második

0: 11. percben szerzett találatával a 45. minutumban, továbbra sem túl fényes a helyzete. Arról, hogy miért, megint beszámol Marosréti Ervin Miskolcról.
1: Mert hogy a Paksa DVTK stadionban 3-0-ra vezet, és ezúttal Tóth Barna volt az, aki fejjel veszélyeztette a Diósgyőr kapuját. Futószalagon jönnek tehát a paksi helyzetek a rendkívül fiatal átlag életkorú DVTK ellen. Ugye a Diósgyőr számára már tét nélküli ez a mérkőzés, hiszen a csapat búcsúzott, és le is fújják az első félidőt, úgyhogy itt 45 perc játék után DVTK Paks 0-3, Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Lassan-lassan itt is lefújja Csonka Bence, hiszen lejárt az előrejelzett 2 perces ráadás, és Miengé pedig mutatja Petrásnak, hogy jöjjön. Csonka Bence meg azt mutatja Petrásnak, hogy ne jöjjön, ugyanis lefújta az első péridőt. Azaz 45-22 perc játék után Kisvárda Eto'o Bembouali 10. percben szerzett góljával 0-1. Egy fél lépést tett az Eto'o az 5. bajnoki címe felé, de hogy aztán mit válaszol erre a Ferencvárost, azt megtudják Tóth Bélától.
3: Ahhoz elsősorban rá kellene helyezni az Eto'o játékosaira a nyomást, ahhoz pedig gólt kellene szereznie a Ferencvárosnak. Itt is letelt a 45 perc, egyelőre a tartalék játékvezető nem mutatta fel a hosszabbítást jelző kis tábláját, úgyhogy 0-0-ás állásnál kezdődik meg a 46. perc, és nincs is tovább. Itt ér véget az első félidő, Bognár Tamás lefújta tehát az első játékrészt. Zalaegerszegi helyzetek, viszont gól még nem született, Ferencváros ZTE 0-0. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban a Ferencváros a második, még a Zalaegerszeg az 5. Debrecen Olasz Gergő.
0: A 46. percben megszerezte a második találatát is a DVSC, egy baloldali beadást, amelyet Zsuzsák Balázs centerezett, Stronati fejelt az égbe, majd kapásból a hulló falevéle labdát Kocsis egyből ballábbal a kapuba juttatta. 50. mérkőzése ez a DVSC csapatában, egyből gólt szerz, és ez a félidei állás is, hiszen véget vett a játékvezető Bogár Gergő ennek a játékrésznek. A félidőben tehát 2 gólos debreceni vezetéssel, 2-0-ás állással vonulnak a csapatok az öltözőbe.
4: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
2: Valóban elkezdődött a második félidő, és Tóth Rajmund teszi hátra a labdát Petráshoz. A szlovák kapus meg jó nagyot bikáz bele, de talán még Bembouali meg tudja csúsztatni. Nem, Radmanovac volt az, de ő is végül Vitált választotta. A jobb oldalon pedig már Gini a labda, rálép, egy kicsit visszafordul vele. 1-0-ra vezet az Eto'o Bembouali találatával továbbra is, és kiugratná Gavricho G. Ez azonban hosszú volt Gavricsnak, na, a szerb játékos nem is futott érte, Popovicsal pedig felszedetik a labdát, kirugással jön a Kisvárda, a 47. perc is lassan elkezdődik, az Eto'o 1-0-ra vezet továbbra is a Kisvárda ellen. Természetesen, amint kezdődik a többi mérkőzés, csatlakoztak be sorban, de most megyünk vissza Németh Kornélhoz Dijonba.
5: 16 perc telik el kereken a mérkőzésből, passzívnál támad az Esztergom, Ballai megpróbálna bevenni, csak szabad dobás. Ballai nagyon szeretett volna egy 7 méteres kiharcolni, 16 perc, 12 másodperc telik el a meccsből, áll az óra törlés miatt, 11 másodperc múlva letelik Kisfaludi kiállítása, Bukovszki jön vissza a kapuba, mert hogy passzívnál az Esztergom, 2 darab passz maradt, ezt még megvárjuk, aztán megyünk vissza a labdarúgó helyszínre. Faragol, egy megpattanó átlövés! Bravo Lea! Jó, ide nagyon kellett! 7-6 tehát, 16 perc, 20 másodperc játék után Cseszregi Balázs labdarúgás!
2: Nézhetünk egy Kisvárda lövést és egy Tóth Rajmund blokkot, elcsúsztak ugyanis a győriek, visszaszerezték a kisvárdaiak, jött a lövés, de Tóth Rajmund a 16-oson blokkolni tudta, és most egy győri kirúgás jön, majd Miengé lesz az, aki ezt a kirúgást elvégzi, még egyelőre passzolgatnak egymással Petrásnak, Petrás kapja Miengétől, és ő az, aki felzúdítja a labdát megint Bembouali felé, de megint Klumecki nyerte ezt a párharcot, aztán megfordul Mesanovic a bal oldalon a labdával, kénytelenek visszafelé menni a kisvárdaiak, egészen Klumeckihez kerül, Radmanovac kéri tőle a labdát, de ez a kisvárdai térfélen most lép át Radmanovac az Eto'o tér felére, kiteszi a bal, jobb oldalra a Nagy Krisztiánnak, ő már íveli is középre, Kripics azonban el tudja fejelni, de csak Popoláig, Popola 30 méterre a kaputól, ő is inkább visszafelé fordul, és hátra teszi a labdát Klumeckihez, és már folytatódik a többi labdarúgó mérkőzés. Megyünk ismét Tóth Bélához a Grupa Arénába, a bajnoki döntő másik mérkőzésére, Ferencváros Zalaegerszeg.
3: 2 perc telik el a második félidőből, egy zalaegerszegi indítás követett egy ferencvárosi indítást, egyik sem lett igazából gyümölcsöző. Egyetlen

0: De Robbie Keane Zakariasennek szavaz most bizalmat a második félidőben Rommens helyén, úgyhogy megpróbálja valamelyest a középpályát aktívabbá tenni az ír szakvezető. De a helyzet változatlan, Ferencváros ZTE 0-0, jelen pillanatban csupán tehát az ezüstéremmel kellene beérnie a címvédőnek. Elkezdődött-e a második félidő Debrecenben, Olasz Gergő válaszol.
1: Elkezdődött bizony a 48. percben DVSC Újpest 2-0, Mehiász a 11. Kocsis pedig a 46. minutumban volt eredményes, ezzel a két találattal vezet a hazai együttes. A félidőben kettőt változtatott az Újpest vezetőedzője, Szélesi Zoltán, Fenyő és Brodics hagyta el a játékteret, és Ademi valamint Tucsics jött a pályára. A 49. percben lépünk most már, DVSC Újpest 2-0 továbbra is, és akkor én most Miskolcra, Marosréti Ervinhez passzolom a labdát.
2: Köszönöm szépen, a 49. percben járunk, tehát itt is elkezdődött a második játékrész. Macsó és Vécsei fejelt össze, ezért zajlott tápolás a pályán. Továbbra is 3-0-ra vezet a Paks a DVTK ellen. A hazaiak két cserét hajtottak végre a szünetben, két fiatal jött le, Komlósi Bence helyett Szatmári érkezett a védelembe, Kis Bálint helyén pedig Bokros Szilárd ugyancsak a védelem szélén. De a Paks továbbra is magabiztosan 3-0-ra vezet, kézilabda Németh Kornél.
3: Szintén 3 gól a különbség a házigazda Dijon javára, a 20. percben járunk, Dijon Esztergom 9-6, Ele Gábor meg is unja és időt kér. Az elmúlt percekben egy-két elrontott támadás és egy-két gyors hazai befejezés következtében tartunk itt, tehát a mezőny legeredményesebb jelenleg Düri a maga 3 góljával, az időkérés miatt viszont nálunk áll a játék, Kisvárdán azonban zajlik a meccs, Cseszegi Balázs folytatja.
4: Méghozzá Sőn volt az, aki labdát szerzett a saját alapvonalánál, de aztán eladják a győriek, és el is esik a 16-os vonalánál Popola, úgyhogy kisvárdai szabadrugás jön az alapvonaltól, nagyjából egy olyan 17-18 méterre a jobb oldalról, ezt egy ballábas akár kapura is tudja majd csavarni, hiszen hiába szerzett Sőn labdát és passzolt jól, végül ott Bíró Barnabásék, illetve Vitális, valamint Kripics elügyetlenkedték közösen. Egyelőre a második félidőben még nem volt dolga Samuel Petrásnak, aki az első félidő elején 3-4 nagy védést is bemutatott. Ott van Soltész, illetve ott van Jordanov a labdánál, ugye közülük Soltész az, aki ezt ballal akár kapura is tudja csavarni. Háromtakú sorfal a győrieknél. Soltész fut neki. Lő! Petrás! A rövid sarokra csavarta, és a felső sarok elől Petrás kiütötte. Soltész ezúttal egy szögletet tud elvégezni Petrásnak, ez már a sokadik nagy védése volt, és jöhet Soltész Dominik szöglet rúgása. Ezt még várjuk meg, és utána megyünk tovább, mert hogy ezekből a szögletekből az első félidőben is azért volt bőven baja a győrieknek. Nagy Krisztián kapja kis szögletben a labdát, majd leteszi. Ott egy lövés, az lepattan Bembuali fejéről. Nagy Krisztián, Bíró, Jordanov, és a középre rúgott labdát Bembuali tudja kifejelni, de Sőn nem veszi át, hanem megint Jordanov hátra Boknak, úgyhogy mi pedig menjünk, ha nem is hátra, hanem innen egy kicsit nyugatra, Budapestre, a Groupama Arénába.
0: Volt valami a levegőben abban a pillanatban, amikor Petrás érett, mert azzal egy időben Zakariasen találta magát helyzetben, próbálkozhatott tiszta helyzetből, tiszta lövőhelyzetből 13 méterről, viszont itt is a kapus járt túl a támadó eszén, úgyhogy véret gondolt a Kács Bence. Marad a 0-0, 52. perc a mérkőzésen, most zalaegerszegi akció, Szendrét választ kell a labdától Gruber, és próbál már Korbu gyorsítani a jobb szélen, egy indítás kísérlet, Zsózsef felé ez túl hosszú, és már Akpe Viktori veszi el tőle a labdát, úgyhogy ezt az újabb Ferencváros előretörést meghiúsítja az ETE védelme. Jelen pillanatban tehát az FTC annak ellenére áll ezüstérmes pozícióban, hogy hát illetve pont azért áll ezüstérmes pozícióban, mert vezet az Eto Kisvárdán, és még egy hazagurított labda, Gundel Takács Bence lövi a lelátóra. És akkor a bronz párharcban pedig sorrendet változtatunk, mert minden debreceni éremesé a miskolciak kezében van, úgyhogy most Diósgyőrbe megyünk Ervinhez.
2: Pontosabban a Paks kezében, mert ők álltak ugye a fordulót megelőzően a harmadik helyen, és úgy néz ki, hogy ezt a lehetőséget nem is akarják kiengedni a kezükből. 3-0 vezet továbbra is a Paks a DVT-k ellen, most pedig egy keresztbe ellőtt labda Tóth Barna részéről, de ez is kimarad az 53. percben, de a DVT-k is éledezik, mert volt egy baloldali szöglet, ami után átcsúszott a labda a hosszú oldalra, Bárdos Bence pedig a keresztléc alá visszalőtte. Gyetván kellett hatalmasat védenie, hogy 0-3 maradjon az eredményjelzőn, de védett, így 0-3 maradt az eredményjelzőn. Úgyhogy menjünk tovább Debrecenbe, Olasz Gergőhöz.
1: Az 53. percben Ademi kapsárgalapos figyelmeztetést a csereként beszállt játékos 7,5 percet bírt ki. Büntetőlap nélkül 2-0 vezet a DVSC továbbra is az Újpest ellen, Kocsis valamint Mehiász találatával, és hogyha Kisvárdáról Budapest egy kicsit nyugatra van, akkor Debrecentől Dijon nagyon nyugatra. Menjünk Németh Kornélhoz.
3: Dijoni 7 méteres és gól, méghozzá Szerin Szivercen a találat szerzője. 10-7, megint csak közte 3. 2 kihagyott Kovácson egy zicser után, fogtuk a fejünket, téptük a hajunkat, de nem tudott a lehetőségekkel érni a Dijon együttese. Most viszont ugyanúgy, mint ahogy 9-6-nál 10-7-nél is közte 3, a nagyobb baj, hogy Smolek kiállítása miatt ember hátrányban az Esztergom a labda Elek Gábor csapatánál. Szucsánszki horváthoz teszi, ő most a jobb átlövő. Szucsánszki próbálna egy 2 perces kiállítást kiharcolni, Kovácshoz viszont lemegy a labda a szélre, és most Los Reis lábai mellett gólt szerez Dijon Esztergom, 10-8, irány Kisvárda, Cseszregi Balázs.
4: Itt 1-0 vezet továbbra, és az Eto az 55. percen járunk. Tóth Rajmundnál a labda a kisvárdai térfél közepén, kiteszi balra Stefújnak. Stefúj elindul befelé, Gavrics kapja tőle a labdát, vissza Tóth Rajmundhoz. Tóth Rajmund szokása az, hogy rengeteget melózik, megindul a labdával, akár lőhet is, hanem inkább leteszi a labdát a 16-oson belül, átsorgó Stefújnak, ő íveli át a túloldalra. Ez azonban hosszú volt és magas volt Bembuarinak, Popovics lépett ki a kapujából, és már rúgja is előre, és Miangénak bizony futia kell, mert futott Melnyik is, aztán Miangé az egyszerűt választja, sallangmentesen kirúgta a lelátóra a labdát. 56. perc, Kisvárda Eto 0-1, Ferencváros ZT-je, hogy mennyi, azt majd Tóth Bélától.
0: 0-0, 10 perc telt a második félidőből, az imént Kis Bence szólózott, engedték őt a ferencvárosi hátvédek a 16-os közelébe érni, viszont ott megtorpant Kis, és a kapu mellé emelt, úgyhogy marad a 0-0-ás állás. Az FTC mintha a második félidőben bátrabban játszana, hát nincs is más választása a ferencvárosiaknak. Mindenképpen gólt kellene lőniük és nyerniük ahhoz, hogy aztán szurkolhassanak a Kisvárdának. Most Gomez feszül meg a labdáért, viszont nem tudja bent tartani a csapattárs Kadu, de ezek szerint bent tartotta, megálltak a zalaegerszegiek, viszont a játékvezető egyértelműen mutatta, hogy a vonalon túl nem került a labda. Mindez abból a szempontból indiferens, hogy továbbra is 0-0, és nagyon messze a labda a kapuktól, éppen most zalaegerszegi lábokon. 56. perce találkozón Ferencváros Zalaegerszeg, tehát 0-0, és miskolci feltámadás kellene a debreceni éremhez. Maros Réti Ervin.
2: Van és 3 gólos paksi vezetéssel zajlik a találkozó. Már az 57. percben tartunk, és a csendes eső mellett szépen csordogál a mérkőzés is. Most azonban Hinora betör a 16-oson belőre, Kovalenko vele szemben védekezik, aztán Bárdos Bence is besegít neki. Laposan teszi ki a labdát, Pap Kristóf pedig ugyan belekap, de nem tudja megmenteni, bedobásra csúszik. Szóval az 57. percben járunk, és a Paksa félidei vezetését továbbra is őrzi. 3-0-ra vezetnek a tolnaiak a DVTK stadionban. Debrecen, Olasz Gergő.
1: Az 57. percben lépve arról tudok beszámolni, hogy a Debrecen már háromszor is eljuttatta az Újpest kapujába a labdát, de ebből csak 2 szerzett érvényesen a Loki, hiszen Kocsis Dominik találta előtt már a játékvezető Bogár Gergő a sípjába fújt, szabálytalan volt az egyik újpesti játékos, de nem előny szabályt ítélt a bíró, hanem visszafújta szabadrúgásnak azt a lehetőséget, most pedig egy újpesti szabadrúgás jön majd. Az 57. percben tehát DVSC Újpest 2-0, sportágot váltunk, kézilabda, Németh Kornél.
3: Ugyanúgy, ahogy Debrecenben, Dijonban is 2 gól a különbség, a házigazda francia csapat 12-10-re vezet. az Esztergom ellen a női kézilabda Európa Liga elődöntőjében. A címvédő Thüringer a német csapat várja ellenfelét, az Esztergom most eladja a labdát, egy pici lépéssel, csikével hátrébb kerül attól, vagy távolabb kerül attól, hogy döntőt játszhasson majd holnap. 4 perc van hátra az első félidőből, egy jó védekezés kellene, most viszont csereberélnek a hazaiak, szóval kereken 4 perccel az első félidő vége előtt Dijon, Esztergom 12-10, labdarúgás Kisvárda, Cseszegi Balázs.
4: Megpróbálja az Eto megzavarni már a kisvárdai térfélen a hazaiakat, ez azonban nem sikerül. Popovics pedig jól előre dugta a labdát, de ez Miángéig kerül, Miángé pedig Petrást választja, Petrás pedig egyből vissza azt Schön felé, ez kicsit szélesnek, meg magasnak is tűnik, de Schön lefeli a labdát Nagy Krisztián elől, azonban ez csak Radmanovácé lehet, aki megint eljutatja azt kapusáig Popovicshoz, aki egyébként egyelőre 9 kapott gól nélküli mérkőzéssel büszkélkedhet, és ugye ez nem is fog már nőni, hiszen 1-0-ra vezet az Eto az 59. percen a bajnokságban, de minden esetre ez egy nagyon szép teljesítmény, ugyanennyi van egyébként Samuel Petrásnak az Eto kapujában. Stefúj 25 méterre a kaputól kiteszi a bal oldalra, már az alapvonalnál Schön középre teszi, kirúgja azt az érkező Radmanovac, és erre a labdára Gavricsi sprinter és Bíró Bence is sprinter, Bíró Bencéről ment ki a labda, győri bedobás a kisvárdai térférről, egészen pontosan az Eto kispadja elől érkezik majd Stefúj, mi meg megyünk tovább a Grupama Arénába Tóth Bélához.
0: Ahol megszerezte a vezetést a Ferencváros Viktori öngoljával, a bal oldalon Zakariasen lépett meg, az alapvonalhoz érve, az ötésfeles vonalához érve, próbált volna centerezni a norvég középpályás, aki csereként lépett pályára, és Viktoriról, aki becsúszva próbált megszerelni, olyan szerencsétlenül pattant fel a labda zalai szempontból, hogy a saját kapujába hullott, úgyhogy Gondel Takács Bence mindezzel szemben tehetetlen volt. Zakariasené tehát a fő érdemet, hogy ő volt a legutolsó ferencvárosi, aki labdához ért a gólt megelőzően, de mindez Viktori öngóljaként kerül a jegyzőkönyvbe. Vezet tehát a Ferencváros, úgy tűnik, hogy a címvédő a kötelezőt hozza, 1-0 a Zalaegerszeggel szemben akkor, amikor negyed óra telik el a második félidőből. Innentől kezdve szurkolhatnak a ferencvárosiak a Kisvárdának. Szurkolnak-e mondjuk a miskolciak annak, hogy, illetve a debreceniek annak, hogy a Miskolc valamelyest fordítson az álláson, Marosréti Ervin árulja el.
2: Egész biztos, hogy így van, de tartja stabilan a háromgólos vezetését, amit az első félidőben szerzett meg a Paksi együttes, annak ellenére, hogy a DVTK már többet is cserélt, frissített, most például Galántai Tamás lépett pályára, fél óra játék lehetősége lesz ezen a mérkőzésen. Az egyébként jól mozgó Nazár Kovalenkót ugyancsak fiatal perces játékost váltotta a Galántai Tamás. Paksi szabadrúgás, de nem kapkodnak, nem sietnek Bognár György fiai, hiszen magabiztosan 3-0-ra vezetnek a DVTK stadionban. Debrecen, Olasz Gergő.
1: A 60. percben DVSC Újpest 2-0, most már a 61. minutumban járunk, egy óriási kakaskodás az újpesti térfél közepén, egy picit átment vagdalkozósba a játék, egyik csapat képviselői sem kímélik a másikét. Most éppen Szűcs Tamás hergeli a hazai publikumot is, úgy látszik ebből majd legalább egy, de lehet, hogy kettő sárgalap is kinéz. Flajter érkezett közben a pályára Krajcsovics helyére, egy változtatás megint át Szélesi Zoltántól. A 61. percben DVSC Újpest 2-0, és esztergomi egyenlítés reményében kapcsoljunk német Kornélhoz Dijonba.
3: Sajnos nincs egyenlítés, mert a Stine Lönnborg megszerzi a második gólját, pont egy Lönnborgnyi a különbség. Dijon, Esztergom 14-12, mindig sikerül visszajönni, vagy legalábbis az elmúlt két alkalomból sikerült mínusz egyre visszajönni, de utána nem jön a jó védekezés. Kovács Anett, Varga Ben most Faragó helyén támadásban, Varga kezéből kiesik a labda, és jöhetnek nagy lendülettel most a hazaiak. Mi lesz a vége? Lönnborg a lerohanás végén neki megy faltörő kosként, fejjel előre Szucsánszkinak, csak szabad dobás, itt Szucsánszki kérdően néz a játékvezetőre, hogy ugyan már nehogy hetest ítéljen, nem ítélt 7 méteres, csak szabad dobást. 1 perc és 5 másodperc az első félidő végéig, adom is a szót, hát ha még visszaérünk, mielőtt itt véget ér az első félidő, Dijon Esztergom 14-12.
4: Jön az Eto'o, Gavrić indítja Bembualit, de lecsúszik egy picit a lábáról a labda, a Nagy Krisztián azonban odafelé Vitalisnak, 30 méter, 16-oson belül G, akár lőhetne is, de visszaér Jordanov és kirúgja G-től, aki hosszan vette át a labdát. A jobb oldalról jöhet majd egy Győri szöglet, de Vitalis nagyon-nagyon lassan megy ki, úgyhogy megint Ferencváros, Zalaegerszeg és Tóth Béla.
0: Megtörtént az első sárgalap kiosztása a mérkőzésen. Mariano Gomez kapta Osvát, valamint Yusuf csereként pályára lépett az immáron vezető Ferencvárosban. 63. perc Viktori öngoljával, Ferencváros ZTE 1-0. Miskolc, Marosi Réti Ervin.
2: Az egyik oldalon Tamás Márka, másik oldalon pedig Tóth Barna sárgult be. Ennyi történt az elmúlt egy-két percben, amíg végigfutott a kör. Az eredmény azonban nem változott. Diósgyőr Paks továbbra is 0-3, ezzel pedig a Paks jelen pillanatban a bronzérmes. Olasz Gergő, Debrecen.
1: A 63. percben DVSC Újpest 2-0, továbbra is Komáromi, valamint Mehiász volt eredményes. Eredetileg úgy volt, hogy az első fél idő utolsó percében Kocsis kapást lövéséből szerez még egy találatot a DVSC, de később kiderült, hogy Komáromi is beleért még abba a labdába, amelyiket Kocsis továbbította kapura, úgyhogy ővé lett a találat. Komáromi és Mehiász góljával, tehát DVSC Újpest a 63. perc végén 2-0. Dijon, német Fornél.
3: Horváth Fanni góljával alakul ki a félidei eredmény. Dijon Esztergom 15-13, Holajova góljával a házigazda francia csapat került előnybe. Ezt követően Ballai Borbál egyenlített a 15. percben, 6-5-re vezetett a Dijon, a 20-ban pedig már 9-6-ra, de Horváth Fanni eredményes, bátor és jó játékának köszönhetően Horváth 4 góljával jelen pillanatban nem csak az Esztergom, hanem a mezőny legeredményesebbje. Szóval visszajött az Esztergom 2 gólra a szünetre. Dijon Esztergom 30 perc játék után 15-13, negyed óra múlva jön majd itt a folytatás. Addig irány Kisvárda, Csesszegi Balázs.
4: 65. perc, egy perc alatt két gólt is rúghatott volna az Eto'o. Egy G kapufa a felső lécről pattant ki, G 18 méteres emelése, majd egy első félidejéhez hasonló kísértetiesen hasonló szőnhelyzet, és 11 méterről lőtt már csak gyakorlatilag Popovics állta útját, de ő állta is, fölé ütötte a labdát, és most jön egy szöglet pont ebből a helyzetből. Vitalis íveli be, ott egy eleső kisvárdai játékos, ott kéz érintést reklamálnak a győriek, de közben már a jobb oldalon megindulhat Jordanov, aki a félpályáról megpróbálta ráívelni, úgy látta, hogy Petás kapus nagyon kínált, a lövés pedig nagyon fölé és mellé is ment. Közben pedig Csonka Bence mutatja, hogy nem történt semmi, Vitalis érdeklődött, hogy annál a helyzetéhol kezezést reklamáltak, volt-e valami, de nem. Úgyhogy győri kirúgás majd Petras elvégzi, de menjünk tovább a Grupama arénába.
0: 65. percen érkőzésen Gundel Takácsot tornáztatta meg Zakariasen, aki nagyon jó cserének bizonyul egyelőre. Ezt a lövést végül is a ZTE kapusa Újbeggyel kitolta. Szöglet következik a jobb oldalról. Itt vezet tehát a Ferencváros 1-0 arányban a Zalaegerszeggel szemben Viktori öngoljával, viszont mindez hiába való, mert előnyben az Eto'o Kisvárdán jön a szöglet. Egy kanyarítás után, amit Kanikovszki eresztett meg, próbált volna fejelni Ramakers, elsurrant mellett a labda a feje mellett, aztán Yusuf visszaszerezné, de szabálytalanul teszi mindezt. Kist lökte el a labda felől, labda fölül, az a Yusuf, aki szintén csereként van ott a pályán, szabadrúgás a zalaegerszegi csapatnak. 66. perc, tehát a második félidő derekán, Ferencváros ZTE 1-0 Viktori öngoljával. Miskolc, Marosi Réti Ervin.
2: Továbbra is 3-0-ra vezet a Paks, de támad a DVTK, igaz, Pető Milán akciója megtorpan, és a paksiak vissza tudnak rendezni, visszazárnak. Bognár György egyébként a 3 gólos vezetés ellenére behozta a nehéz tüzérséget, érkezett Ádám Martin, Böde Dániel, és még Bévárdi is pályára léphetett, Hány János, Vécsei és Tóth Barna helyett a második félidő derekán. Debrecen, Olasz Gergő.
1: A 66. perc végén DVSC Újpest 2-0, Komáromi és Mehiász volt eredményes. Az első játék részben jöhet egy baloldali sarokrúgás, ezt villámgyorsan akkor megvárjuk, hiszen Mayer már ott is áll a labda mögött, és felemelte a bal kezét, úgyhogy jöhet középre a szöglet. Tekeredek is be, de jól jön a kapujából Demien, lerántja, és egy kontratámadással már indul is Zsuzsák Balázs. De mi ezt nem várjuk meg, hiszen a bajnoki csata ennél sokkal izgalmasabb, és német Kornél hiány, kapcsolunk akkor Csesszegi Balázshoz Kisvárdára.
4: 68. perc, továbbra is 1-0-ra vezet az Eto Bembu Ali találatával, amit még a 10. percben szerzett. Kettőt cserélt a Kisvárda, jött Matanovic is, illetve ő Mesanovic helyére, illetve Biro Bence helyére Novotny Soma lépett pályára, és Radmanovac az, aki néző, hogy lehet-e ívelni, és íveli is fel a labdát, ami pontatlan volt Stefuj fejjel, de nagyon rosszul Popolának, Popolát üldözik Vitálist, Popola most már 20 méterre a kaputól visszafordul a labdával, leteszi Melnyiknek, Melnyik ki a jobb oldalra, ott már Matanovic elindul az alapvonal felé, és érkezik Kripics, illetve Stefuj az, bocsánat, egészen parádés volt a szerelés, aztán már akár megszerezhette volna Bembu Ali, de végül megelőzte Klumecki. Megint építkezhetnek a kisvárdaiak, de mondjuk építkeznek-e a ferencvárosiak a Zalaegerszeg ellen, vagy esetleg fordítva, Tóth Béla.
0: Éppen, hogy a ferencvárosiak építkeznek, de tényleg még csak az alapoknál járnak, mert hogy Ramakers passzolja oda a labdát Gomezhez, saját tér felén adogat a két védő a házi gazdánál, amely továbbra is előnyben Viktori öngoljával 1-0-ra vezet az FTC a 68. percben az Zalaegerszeggel szemben, és a rúgott gól, illetve az öngól óta egyetlen egy ZTL lehetőséget lehetett felvésni, akkor Skribek lőtt távolról, azt a labdát Dibusz Dénes lenyelte. Egyébként most ezt a viszonylag a fordulat számokat tekintve visszább kapcsoló két csapatot 13.157 néző figyeli az Üllői úton, és mindannyian azt látják, hogy Viktori leült a földre, és nem tudom, hogy kell leápolni, feltehetően nem, de áll a játék, bő 20 perc van még hátra, FTC ZTE 1-0, de ez az állás csupán ezüstérmet érne a címvédőnek. Mit ér egy győzelem a Paksnak? Maros Réti Ervin árulja el.
2: Természetesen bronzérmet, hiszen a Paksa fordulót megelőzően is a harmadik helyen állt, és most már itt Diósgyőrben az első percben vezetés szerzett, majd újabb gólokat lőtt a paksi csapat, jelen pillanatban 3-nál járnak, a DVTK pedig azért küzd, azért harca, hogy legalább egy szépítő gólra fussa az erejéből. Erre nagyjából 20 perce van a diósgyőrieknek, akik mezőnyben szépen adogatnak, de igazából ez semmit nem ér, hiszen a Paks maga biztosan őrzi a vezetését is. Ezzel együtt fogja a medálnak a szárát, a bronz medálnak a szárát éppen a Debrecen elől, de mit mond a debreceni meccsről Olasz Gergő, hiszen ott az Újpest vendégszerepel.
1: A Győrnek egy esetleges győzelem, aranyérmet, a Ferencvárosnak egy győzelem, ezüstérmet, a Paksnak bronzérmet, a Debrecennek pedig 3 pontot érhet egészen pontosan, hiszen ha minden így marad, akkor a Debrecen hiába nyer, kénytelen beérni a tabella 4. helyével, és a 70. percben arról tudok beszámolni a negyerdei stadionból, hogy DVSC Újpest továbbra is 2-0, most tercát ápolják, úgyhogy itt áll a játék Debrecenben, éppen hogy csak látjuk a pályát, hiszen a Loki szurkolói kitesznek magukért. Hatalmas pirotechnikai showt mutattak be itt néhány perccel ezelőtt. A 70. percben, tehát DVSC Újpest 2-0, Kisvárda.
4: Nagy Krisztián kapott sárgalapot, a meglóduló Stefújt akadályozta, Stefúj nagy lendülettel ment a kisvárdai kapu felé, de itt még olyan helyzetben tudott vele szabálytalankodni, hogy azt nem lehet közvetlenül kapura lőni. Az biztos, hogy kettőt cserélnek, majd a győriek érkezik, ma Piscsúr is, és Vladojú is, de a szabadrugást nyilván még megvárja az Eto Borbély Balázs révén. 71. percben járunk, Vitális és Sőn a labda mögött, és Vitális fogja majd valószínűleg azt középre ívelni, bár éppen Sőn mutatja, és Sőn fogja, vagy pedig lepasszolja. Nem, íveli méghozzá egész jól, azt az ívelést meg tudják csúsztatni a kisvárdaiak, és szöglettel folytatódik a játék, de mi rohanjunk szerintem egy kört, Tóth Béla.
0: Szöglethez bandukol ki Kanikovszki, a ferencváros középpályása. 71. perc, tehát beléptünk a mérkőzés utolsó 20 percébe. Ferencvárosi szöglet a jobb oldalról. 1-0-ra vezet a házigazda az Zalaegerszeggel szemben Viktori öngoljával. Kanikovszki egyelőre csak megigazította a labdát, most már azért beemelheti oda az ETE kapuja elé. Az izraeli nekifut, ívelődik a labda, egyfejes Gomez, és lehúzza Gundel Takács a golvonalon, úgyhogy ez a helyzet kihasználat marad, és egyelőre hiába vezet a Ferencváros 1-0-ra, az Zalaegerszeggel szemben csupán az ezüstéremmel kellene beérnie a zöld-fehér brigának, az Zalaegerszegnek pedig az 5. helyjel, mert hogy ugye a Debrecennel szemben a fordulót megelőzően még 2 pont hátrányban volt az ETE az 5. pozícióban, de úgy tűnik, hogy a nemzetközi kupaindulás jelentő pozíciókról is lemarad a Zalaegerszeg azzal, hogy itt nem szerez pontot. Van még hátra tehát 18 perc a rendes játékidőből. FTC ZTE 1-0. Marosréti Ervin következik Diós Györből.
2: Szakos Bence indította volna meg Holdan Fodd, de Pap Kristóf lestoppolta a labdát, és már is kontrázik a Paks. Ádám Martin lövi el nem sokkal a jobb felső sarok mellé, illetve fölé. Remek kis támadás volt, hosszú percek után végre ismét futballt láthattunk. A Paks érdeke azonban már csak az, hogy leperegjen ez a hátra lévő szűk 20 perc, mert 3-0-ra vezetnek, és jelenleg bronzérmesek a bajnokságban. Debrecen Olasz Gergő.
1: A 73. percben egy jobboldali sarokrúgást végezhet el az Újpest, jön is középre a labda, de Batika röviden kifejeli. 2-0-ra továbbra is vezet a DVSC az Újpest ellen. Egy változás történt, Gordics elhagyta a játékteret a Debrecen csapatából, és Bermejo, Alex Bermejo érkezett a helyére. De egyébként az állás változatlan, tehát a 73. percben DVSC Újpest 2-0, Kisvárda, Cseszregi Balázs.
4: Itt továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o, 74. percben járunk, és kettős csere után egyből helyzetbe került Piscsúra, fejesét védte Popovics, a kipattanott pedig Stefúj rúgta fölé balról körülbelül 12-13 méterről, aztán jött egy kettős csere a Kisvárdánál is, lement Nagy Krisztián és Bok jött Balogun, illetve Szőr Levente. Ennyi történt az elmúlt másodpercekben. 74. perc, Kisvárda Eto 0-1, Tóth Béla.
0: A labdával Gomez, de időközben Skribek került a földre, nem volt ott a labda, lehet, hogy begörcsöl Skribek, cserét mutatnak, úgyhogy változtatnia kell Nuno Camposnak. Van még hátra bő negyed óra mérkőzésből, de most abban a szakaszában tart ez a találkozó, amikor mintha egyik csapat sem tudna igazán mit kezdeni a labdával meg a másik csapattal, úgyhogy 74. perc, FTC ZTE 1-0, Skribek ápolása miatt áll a játék. Felteszem, hogy zajlik viszont Miskolcon, Marosréti Ervin.
2: Így van, és egyre erősebb nyomást gyakorol a Paks a DVTK-ra. Körbejátszák a 16-ost a tiszta zöldben futballozó tolnaiak. Keresik a helyet, hogy hol juthatnának oda Bánhegyi Bogdán kapujának közelébe. Bévárdiat középre Bárdos Bence kifejeli, Macsó Máté pedig igyekszik megtartani, valamint a csereként beállt Lamin Kolli indult volna el, de nem sikerül, mert hogy a paksiak nagyon hamar megállítják és lestoppolják a DVTK kontráját, úgyhogy 75. perc, DVTK Paks továbbra is 0-3, Debrecen Olasz Gergő.
1: A 75. percbe lépve DVSC Újpest 2-0, megint csak be tudok számolni egy történésről, de ismételten nem találatról. Mucsányi Miron érkezett a pályára, és Mayer hagyta el a játékteret, a középpályán posztra cserélt, tehát a vezetőedző Szélesi Zoltán. Batik közben egy szenzációs cselt megcsinál, sőt Bermejo volt az, és ezzel kapura is törhet akár, de kicsit kisodródik, és így Stronati könnyedén szereli. A 75. percben marad az állás, a DVSC Újpest találkozón 2-0. Kisvárdán történt elváltozás az állás szempontjából.
4: Nem történt, 1-0-ra vezet továbbra is az Eto'o, egy picit csendesedik a mérkőzés, de az első fél időben is mondtam ilyet, és utána rögtön jöttek a helyzetek. Most például, hát majdnem kirúgta a lelátóra a labdát Piscsúr, a bedobás után pedig már Radmanovát hozza fel azt, és vezeti felfelé a labdát, megtámadja őt Bembuali, ez pedig lehetőséget arra, hogy megkérdezzük Bene Ferencet, hogy hogy látja eddig a második fél időt, hogy látja a bajnoki cím esélyeit.
5: Rendkívül érdekes a találkozó, és a Ferencváros mérkőzésről talán annyit, hogy Rommens helyett bejött Zakariasen, és Gruber helyett Yusuf, és ezzel a két cserével nem egyszerre, de egymás után Robikin gyakorlatilag helyre rakta a csapatát. Azóta kontrollat tartja a mérkőzést a Fradi, és újabb Ferencváros gól is akár levegőbe lóg. Viszont a Kisvárda-Eto'o találkozó rendkívül érdekes. A Kisvárda játékosainak a testbeszéde, az arca mind-mind azt mutatja, hogy rendkívül módon szeretnének gólt szerezni, tehát maximálisan motiváltak továbbra is. És az Eto'o pedig, amiről beszéltem még az első fél időben, illetve a szünetben, hogy Borbély Balázs úgy gondolkodik, hogy nem kibekkelni szeretné és számolni a perceket visszafelé, hogy mikor lesznek bajnokok, hanem újabb gólt szeretne. Itt ennek érdekében Piscsúrt is becserélte már, tehát egy rendkívül érdekes és izgalmas véghajrá várható.
4: Bár szerintem Piscsúrt azért is, amit most történt, egy szöglet után kifejelte a labdát, és ő indul el vele, le is futja Melnyéket, gyakorlatilag lebirkózza Piscsúr. Jó adja a labdát, jól adja, nem adja jól a labdát Sönnek, de még így is Vitálishoz kerül a jobb oldalon. Vitális elindul az alapvonal felé, Popola majdnem tudja szerelni, de mégis Vitálishoz kerül, majd róla megy ki a labda, mondom én. A játékvezető azonban azt mutatja, hogy itt a szakadó esőben szöglettel jöhet az Eto'o, méghozzá jobb oldali szöglettel a 78. percben. Ez akár Bembuálinak, akár Piscsúrnak is jó lehet. Vitális lesétál oda, úgyhogy egy gyors kör, Tóth Béla.
0: Hát miközben Kisvárdán elerett az eső, itt a második fél időben megszűnt az esőzés, és egyébként akkor, amikor van még hátra egy negyed óra a találkozóból, a Ferencváros Viktori öngoljával továbbra is 1-0-ra vezet a Zalaegerszeggel szemben, és érdekesség, hogy ezzel kapcsolatban a Ferencváros most tehetetlen, mert hogy ahhoz mindenképpen kellene a címvédőnek egy kisvárdai gól, hogy tényleg aranyról lehessen beszélni, és hogy arról, hogy a májusi eső itt valójában mit is ér, aranyat vagy ezüstöt. 78. perc, tehát Ferencváros ZTE 1-0, Akpe Viktori öngoljával lecserélték a vendégek Skribeket, aki megsérülték, befejeződött számára pályafutása eddigi legeredményesebb idénye, a helyén Lima, és Maxfeldt hozta még le Nuno Campos, a helyén pedig Alfonso, ez a két változtatás tehát a zalaegerszegieknél. Közelítünk az utolsó 10 perchez, hol tart a találkozó Miskolcon, Marosréti Ervin.
2: A 79. percben járunk, és továbbra is 3-0-ás paksi vezetést mutat a stadion eredményjelző táblája. Hán János kétszer, Gyurkics egyszer volt eredményes, és ezt a mérkőzést 104 paksi szurkoló előtt rendezik meg. Ugye a DVTK drukkereket szurkolói bekiabálások miatt nem engedték be erre a találkozóra, így az ő részükről zárt kapus, de 104 paksi drukker láthatja azt, hogy vezet a csapatuk és közelednek, gőzerővel robognak a bronzérem felé. Debrecen, Olasz Gergő.
1: 104-nél több néző van itt azért a Nagyerdei stadionban, de ahhoz a 13.170-hez képest, ami a Groupama arénában helyet foglal, az ez kevés itt a Nagyerdeiben. Viszont 2-0-ra vezet a DVSC az Újpest ellen a 79. percben. Két csere a debreceni oldalon, Szuhodovszki, valamint Szécsi Márk érkezett a pályára, Dzsuzsák és Terca hagyta el a játékteret, és a 79. minutóban járunk, tehát amikor Komáromi próbálna támadást építeni. Most már elkezdődött minden bizonnyal a második játékrész is, a női kézilabda Európa Ligában. Dijonba megyünk, Németh Kornélhoz.
3: Bizony-bizony elkezdődött, és ha már a 104 szóba került, szerintem legalább ennyi esztergomi szurkoló biztos, hogy van itt. Az 5000 fős csarnok nagyobb részét viszont a franciák töltik meg. 1 perc és 3 másodperc telt el a második félidőből. Fél percig még ember hátrányban támadhat a Dijon együttese. Lönnborg passzívnál nem maradt több passzuk. Lönnborg kiviszi lehetetlen helyről, Bukowski vét, vissza lehet jönni egy gólra. Faragó talán lendületből végig lehet ezt vinni. Faragó 9 méteren, Faragó megáll, Szucsánszki a balátlövő helyén, Faragó, Horvát benne be, gól! Horvát Fanni ott folytatja, ahol az első félidő végén abba hagyja. Hiába véd Dos Reis 38%-os hatékonysággal az első félidőben. A második játékrész első gólját az Esztergom szerzi. Dijon Esztergom 15-14, labdarúgás Cseszvegi Balázs.
4: 81. perc, Kisvárdajátó továbbra is 0-1 Bembuali góljával az elmúlt percek inkább mezőnyjátékot hoztak. Most pedig egy kisvárdai szabadrúgást Popovics végzi el a saját térfele közepéről. Már íveli is fel Soltész Dominik felé, Vladojú elől, aztán megszerzi a labdát Balogun, érkeznek ott a győriek, és kifelé szabadrúgást, mert hogy Balogun, ha jól láttam, ő kap egy sárgalapot, belerugott. Végül Vladojúb ez a mérkőzés második sárgalapja, Csonka Bence nem dobálta a sárgalapokat, de egyébként kifejezetten hát sportszerű volt eddig a találkozó. Vladojú lent van a földön, ugye ő Bíró Barnabás helyett érkezett a pályára, és hát nagyon reméli, gondolom, Borbé Balázs, aki most vakargatja a fejét, hogy nem kell majd lecserélni, de ápolni azt egészen biztos, hogy kell. Elkezdődik a 82. perc is, de hát itt áll a játék. Mi a helyzet a Groupama arénában, Ferencváros, Zalaegerszeg, Tóth Béla?
0: Belépünk a mérkőzés utolsó 10 percébe. Szalai jön Nagy Barnabás helyére, cserélegett tehát Robikin. Nem tudom, hogy van-e még kakaó mondjuk a Ferencvárosban, és szeretne még gólt lőni az FTC. Áll a játék, mert Jusuf került a földre, szabadrugásra jön majd a házigazda, és továbbra is 1-0-ra vezet a Ferencváros az Zalaegerszeggel szemben, mert hogy a rénszarvosok hazájából származó Zakariasen lódult meg a bal oldalon, centerezett, és a centerezett ütközése. Akpe Viktori lábáról pattant a ZTE kapujába, tehát egy öngollal előnyben az FTC. Mindez viszont csupán az ezüstéremre elég a címvédőnek. 82. perc, FTC ZTE 1-0. Miskolcon van-e változás?
2: Nincs változás, továbbra is 3-0-ra vezet a Paksa DVTK ellen, viszont volt mind a két oldalon egy-egy csere. Hinorát Szendrei váltotta a Paksi részről, Macsó Mátét pedig az ugyancsak fiatal, alig 19 éves Kis László a DVTK-nál. A Diósgyőr megy előre a szépítésért, a Paks azonban továbbra is, mint az elmúlt percekben, talán az egész félidő során őrzi magabiztos 3-gólos vezetését, és közel került most már valóban a bronzéremhez. Ennek nyilván Debrecenben kevésbé örülnek. Olasz Gergő, DVSC Újpest.
1: Sok mindennek örülhetnek Debrecenben, például annak, hogy közel 10 000 néző látogatott el az idénybeli utolsó hazai találkozóra, valamint annak, hogy 2-0-ra vezet Aloki továbbra is az Újpest ellen, komáromi, valamint Mehiasz találatával, de annak nem, hogy érmet szerez, hiszen ez már gyakorlatilag borítékolható, hogy negyedik lesz a DVSC a Fizliga 25-26-os 2025-2026-os idényében. Két változtatás, amiről még gyorsan beszámolok, Manzanára érkezett Kocsis helyére a Debrecenbe, valamint Mehiasz hagyta el a pályát, és Szakál jött az ő helyére. A 83. percben DVSC Újpest 2-0, tehát Németh Kornél kézilabda.
3: Szivercen 7 métereséből gól születik, 17-16-ra vezet ezzel most a Dijon. Történt ugyanis, hogy Bukovszki zicsert védett a 33. percben, a megszerzett labdából pedig Horváth Fanni megszerezte saját maga a 6. csapata a 16. gólját, azzal lett át ott döntetlen. 4,5 perc telik el a második félidőből, egyel vezet a Dijon, amikor ember előnybe kerül a magyar csapat. Wojtyé kap 2 perces kiállítást, Szucsánszki minden rutinjával odament a franciához, megtáncoltatta, hiába fütyülnek, hiába fújjanak itt most 4500-an. Wojtyé kap egy 2 perces kiállítást, és akkor ebből lehet újra egyenlíteni. Remélem a labdarúgó barátoknak van egy pici türelme, ezt a támadást mindenképpen megvárnám, hogy lesz-e belőle egyenlítés, és utána megyünk tovább. Szucsánszki le a szélre, Balajanna! Lesz egyenlítés! 17-17! Akkor, amikor kereken 5 perc telik el a második félidőből. Na mi a helyzet Kisvárdán, Csesszegi Balázs?
4: 85. perc, továbbra is 1-0 az Etónak, kontrázott egy Etó szögletből a Kisvárda, és amiről már többször beszéltünk, Petrás megvalósította, úgy jött ki, hogy kirúgta a stadionból konkrétan a labdát, úgyhogy Kisvárda bedobással folytatódik. Mennyik jött Molnár Gábor egyébként most a Kisvárdába, méghozzá Jordanov fejére. Popola íveli föl a labdát, hát ugye mondjuk Balogun el is tudja azt fejelni Vladojú elől, lefejelik a kisvárdaiak, a bal oldalon a 16-os csücskénél Soltész futtatja pont Molnár Gábort, visszakapná Soltésztől, de elhagyja a labdát, és kirúgja azt Piscsúr felé, Tóth Rajmund Piscsúr meg is szerzi, akár le is futhatná, nem futja le Radmanovacot, Radmanovac azonban becsúszik, és oldalra kimegy a labda, Győri bedobás, és Piscsúrnak tökéletesen megfelel a 86. percben, 1-0-ra vezet tehát az Eto Bemboli 10. percben szerzett góljával. Ugye ilyen eredmény már volt a két csapat között ebben a bajnokságban, méghozzá a legutóbbi találkozásukkor Győrben, akkor 1-0-ra tudott nyerni az Eto Schön góljával, de hát az itteni mérkőzésen 2-0-ra vezetett a Győr, aztán 3-2-re nyert a Kisvárda, tehát még mindig bármi lehet. 86. perc, Eto Kisvárda 0-1. Tóth Béla.
0: Szintén a 86. percben járunk, Ferencváros Zalaegerszeg 2-0, 2 perccel korábban Jusuf vágta egy káprázatos passzjáték végén Audouda passzából a jobb felső sarokba a labdát, azzal tehát 2 gólos előnyben most már a Ferencváros a Zalaegerszeggel szemben a Grupama arénában, és könnyen lehet, hogy itt a kérdőjelek helyére pont kerül az Üllői úton, és minden zöld-fehér szem lassan Kisvárdára szegeződik. 5 percnél is kevesebb van hátra a rendes játékidőből. 2 cserél Nuno Campos, könnyen lehet, hogy a portugál szakvezetőnek az utolsó mérkőzése ZTE kispadon, és ezt a két cserét már nem várjuk meg, mert hogy kapcsolunk Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
2: A 87. percben járunk, 3-0-ra vezet továbbra is a Paks. Kóli azonban még betör a 16-oson belőre, ott azonban leblokkolják a lövését, a kísérletét. 3-0 tehát a Paksnak, Debrecen Olasz Gergő.
1: lett az Újpest 11-esből, amelyet Lang Ádám hozott össze, miután Tucsics barugott bele egyet a 16-oson belül. Matko értékesítette a büntetőt, így utolérte Lukács Dánielt a góllövő lista élén 17 találattal. Egyaránt ők vezetik a Fizliga góllövő listáját. 2-1 most már a mérkőzés állása a 87. percben a Debrecen-Újpest találkozón. Németh Kornél, Dijon, kézilabda.
3: Csíp a dijoni mustár, de nem az esztergomiak szemét, vagy bármilyen testrészét. Dijon Esztergom 17-19, 8 perc telik el a második félidőből. A kapuban is, a védőmunkában is, meg a támadó játékban is jönnek az extrák, és most támadásban a magyar csapat hárommal el lehet lépni. Faragó! Csak szabad dobást ítélnek a játékvezetők. Kisfaludi Anett góljával sikerült megszerezni a vezetést, és az imént egy kb. Fél perccel ezelőtt Kovács Anett a jobb szélről kilőtte a jobb alsó sarkot, és ezzel közte 2, de most már ide törlés miatt áll a játék, úgyhogy menjünk addig Kisvárdára, Csesszegi Balázshoz.
4: Itt a 88. sőt már a 89. perc is elkezdődik, és Petrás kirúgása után Popola fejeli vissza a labdát, aztán Kripics is belefejel, Bembuali mögül elfejlik a kisvárdaiak, de még így is Vladojuhoz kerül, ő is jó nagyot rúg bele, valaki levehetné, srácok, már ezt a labdát. Egyelőre még senki nem teszi meg, na most Szőr Levente a középpályán, de odaadja azt Miangénak, Miangé pedig nem kapkod, Tóth Rajmund kapja vissza, Miangé Győri térféren a labda, és megnyújtja azt Piscsúr felé, vagy Bumba felé. Bumba jött be az imént, ugye Sőn Szabolcs helyett. Matanovic a visszafejelt labdával nem tudja megcsinálni a cselt, Vitális mellett, sőt, Vitális visszafelé üldözi Matanovicot, aki kénytelen középre beadni Klumeckinek, Klumecki egészen haza Popovicsnak, Popovics megint elég kacskán találja el a labdát, ez Borbé Balázsnak lehetett volna jó, de ő sem vette le. A 89. perc végén továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o Bembuali góljával itt Kisvárdán, a szó pedig Tóth Béláé.
0: 89. perc, Ferencváros Zalaegerszeg 2-0. Ebben a bajnokságban először verheti meg az ETE gárdáját a címvédő. De igazán fájhat az a zalaegerszegi siker a Ferencvárosnak, amit ugye ebben a stadionban aratott az a együttes még tavaly októberben. Mert könnyen lehet, hogy az ott elvesztegetett pontok hiányoznak itt a bajnoki versenyfutás végén, ahhoz, hogy címet végjen Robikén együttese. Utolsó percébe lépünk lassan a rendes játékidőnek. 2 gólt tehát a különbség, a Ferencváros vezet, de hiába való mindez, mert hogy a bajnok jelen pillanatban az Eto'o FC. Mi a helyzet a bronz csatában, van-e bármilyen változás? Maros Réti Ervin árulja el Diós Görből.
2: 3-0-ra vezet továbbra is a Paks, és a rendes játékidő utolsó percében járunk, sőt a paksiak ott tartják a labdát a Diós Győri térfélen, úgyhogy itt azt gondolom eldőltek a vitás kérdések. Debrecen Olasz Gergő.
1: 90. perc, hiába nyer a Debrecen, jelenállás szerint 2-1-re az Újpest ellen nem lesz bronzérmes. Komáromi és Mehiasz volt eredményes a Lokiból, az Újpestből pedig Matko szépített a 86. percben, és még talán az újpestiek ünnepelhetnek majd a végén, legalábbis egy gólkirályt adhatnak a bajnokságban Matko révén. 90. perc, tehát DVSC Újpest 2-1. Németh Kornél.
3: Az Esztergom nyer, biztos, hogy nem hiába nyer, mert az Esztergom 2-vel vezet. Extázisban az esztergomi szurkolók itt közvetlen mögöttem egyébként, és időkérés miatt állt a játék az elmúlt másodpercekben. A hazaiak mesterek, nem a Alcacer kellett, hogy időt kérjen, és hozzá kellett, hogy szóljon. 9 perc 34 másodperccel a második félidő kezdete után. Szeretném jelezni, hogy 15-13-mal fordultak a csapatok, tehát a második félidőben ez jelenleg egy 7-3-as esztergomi rohanás. A labda azonban most a hazaiaknál. Na de vajon mennyi lesz a ráadás Kisvárdán, ahol a bajnoki címhez nagyon-nagyon közel jár az Eto'o?
4: Az előrejelzett hosszabbítás az 3 perc, egy picit hosszabb lesz, mert sikerült bedobni a győri szurkolóknak. A 3205 szurkolóból nagyjából 2000 győri a petárdát, nem petárdát, bocsánat, ilyen füstfákját, és mutogatják is a győri kispadról, hogy nem kell ezt bedobálni, hiszen már zajlik a hosszabbítás, és Petrás az, aki próbálja a kirúgást majd elvégezni, ha Csonka Bence játékvezető ezt engedélyezi. Oda hívja magához Vitális Milánt elmondani, hogy mi a helyzet, és hogy legyen szíves, tegyen rendet. De ez tulajdonképpen már megtörtént, és mutatják, mondom, a kispadról is, hogy nem kell. Egyébként már több mint másfél perc eltelt volna ebből a 3 percből, de hát így nem. És aztán Tóth Béla, Ferencváros.
0: Megvan a harmadik ferencvárosi gól, Zakariasz megérdemelte, mert nagyon jól szállt be, igazából ő a különbség a két csapat között a második félidőben. Jobb oldalról végzett el szabadrúgást, az FTC átívelték a hosszú oldalra, Jusszuf nagyon szépen visszatette azt, és a második hullámban érkező Zakariasz ballal emelte be a kapu bal oldalába. 3-0 a ferencváros, tehát némiképp ezzel az állással bosszút áll a Zalaegerszegen a korábban elszenvedett két vereség ígért a bajnokságban, és a Magyar Kupa győzelem után, ugye a döntőben legyőzve a Zalaegerszeget, ezúttal egy hét múlva szintén megveri a ZT együttesét az FTC. 3-0 tehát, de a végjáték Kisvárdán az izgalmasabb. Cseszregi Balázs.
4: Vezető, hogy nincsen 11-es, sőt, Klumecki kapott sárgalapot reklamálásért. Nagyon határozott volt Csonka Bence, de Balogun is ott van a 16-oson belül, meg Tóth Rajmund is ott van. Tóth Rajmund már felkelt, gondolom ez jó, jó hír. Marco Rossi szövetségi kapitánynak, csak sikerült kimondom a nevét a kapitánynak. Azt már nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, ahogy szoktuk ezt mondani, ezt már csak a játékvezető tudja megmondani, hogy mikor lesz vége ennek a találkozónak, hiszen most már a harmadik perc is a vége felé közeledik az előrejelzett hosszabbításnak, és Petrás az, aki el fogja végezni a szabadrugást, mindenkit előre küld, mindenki mutogatja már az óráját a győri kispadon is, mindenki mutogatja az óráját a kisvárdai kispadon is, hogy az bizony csak ellenkező előjellel mutatja Csonka, hogy jöhet a kirúgás, tehát a varvizsgálat is befejeződött, hiszen ez azt jelenti, hogy nincs 11-es ebből a helyzetből. Közel volt egyébként Csonka Bence, és jól látta, hogy mi történt. Tóth a mérkőzés egyik legjobbja, Petrás felrúgja a labdát, és bajnok a Győr! Bajnok az Eto, miután 1-0-ra nyert Kisvárdán. Kisvárda Eto FC 0-1, az ötödik bajnok aki címét szerezte meg 1963, 1982, 1983 és 2013 után, azaz 13 év elteltével az Eto FC csapata, méghozzá úgy, hogy az elején Petrásnak köszönhették, hogy mérkőzésben maradtak, hiszen Mesanovic zicsereinél, valamint Jordanov helyzeténél is óriásit védett. A tizedik percben azonban már megszerezte a vezetést az Eto, méghozzá úgy, hogy Bembuali egy baloldali beadás után 3 méterről az üres kapuba pofozta a labdát. Utána az Etónak voltak helyzetei, Bembuali fejesénél Popovics védett egy hatalmasat, ennél is nagyobbat védett akkor, amikor Schön kilépett a labdával, és Zitzerből kapura lőtte, ezúttal is védett. A Kisvárda nem adta fel, gólt akartak rúgni az első félidőben, de igazából helyzetig nem jutottak. A második félidőben talán kicsit nyugodtabb volt a játék, de a kisvárdai játékosokon látszott, hogy mindenáron helyzetbe akarnak kerülni, gólt akarnak rugni, de mégis elsősorban Piscsur és Bembuali, valamint Sör révén a győrieknek volt helyzete, és két óriási Popovics védés kellett ahhoz, hogy ne dőljön el már a félidő közepén a mérkőzés. Nem dőlt el a mérkőzés, sőt a végén még Balogun belépett a 16-oson belülre, de óriásit védett Tóth Rajmund, óriásit szerelt Tóth Rajmund, így aztán innentől kezdve pedig már csak arra lehetett számítani, vagy arra várt mindenki itt Kisvárdán, körülbelül 2000 győri szurkoló, hogy lefújja a játékvezető a mérkőzést. Ez pedig megtörtént. Kisvárda Eto FC 0-1. Ez pedig azt jelenti, hogy ötödik bajnoki címét szerezte meg az Eto, és indulhat majd a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Hogy sikerül-e élőben interjút csinálni, azt most nehéz megmondani, hiszen a felszólítás ellenére az összes győri szurkoló ott van, a szó pedig Tóth Béláé.
0: A Groupama Arénában pedig a májusi eső ezüstöt ér. Itt már gratulált a helyi műsor közlő a ferencvárosi játékosoknak a kupagyőzelemhez, a sikeres Európa Liga meneteléshez és a bajnokságban elért ezüstéremhez. Itt hamarabb véget ért a mérkőzés, mint Kisvárdán. Aztán a zöld-fehér játékosok gyülekeztek a kispadnál, várták a tájékoztatást, hogy mire jut az Eto a rétközi kisvárosban, és végül is miután megkapták azt az eredményt, kedvényt, ha nyert az Eto, így aztán most már gyűjtik be a tapsot a lelátóról, itt körbe-körbe sétálva az üllői úton. 3-0-ra nyert a Ferencváros az Zalaegerszeg ellen a Grupa Arénában, de mindez csupán az ezüstérmet jelenti tehát a címvédőnek. A második félidőben esett mind a három gól, az 58. percben Zakariasen futott el a bal oldalon, a lapos centerezés az Ágpe Viktori, tehát az ETL védőjének a lábáról perdült fel, zalai szempontból szerencsétlenül, mert a saját kapujába hullott, ezzel az öngóllal szerzett tehát vezetést az FTC. Aztán bő fél óra múlva a 83. percben Yusuf növelte a címvédő előnyét, gyönyörű passzjáték végén oda-oda találta meg, és a kaputól 5 méterre a jobb felső sarokba lőtte a labdát a nigériai játékos. 2-0 volt ezzel, és a hosszabbítás második percében Zakariasen állította be a 3-0-ás végeredményt. Yusuf gólpasszát követően emelte a labdát 7 méterről a kapu bal oldalába a norvég játékos, aki talán a mérkőzés legjobbja volt, csereként ért el gólt, és nagyon fontos szerepe volt az első találatban is. Az Zalaegerszeg az 5. helyen zár a bajnokságban, kupadöntőt játszhatott Nuno Campos együttese, ott is ott ezüstérmet értek el, itt pedig az 5. pozíció azt jelenti, hogy a nemzetközi kupaindulásról is lemaradnak a zalaiak. A Ferencváros sorozata pedig megszakad, mert hogy egymás után elért 7 bajnoki címet követően az összességében 37. bajnoki címre még várnia kell a zöld-fehér szurkolóknak, ugyanis 2018 után először nem Ferencvárosnak hívják a magyar bajnokság győztesét. Na de hogyan hívják a magyar bajnokság bronzérmesét, Maros Réti Ervin?
2: Paksi FC-nek hívják a bronzérmes csapatot, mert hogy a DVTK elleni szezonzárót Bognár György együttese nagyon magabiztos teljesítménnyel 3-1-re nyerte meg, mert hogy a DVTK a ráadásban Galántai Tamás révén szépíteni tudott. De a mérkőzés már az első félidőben eldőlt, sőt az első percben gyakorlatilag, amikor Hán János fejelt Bánhegyi Bogdán kapujába egy baloldali beadást követően. A Paks azonban ezután sem állt le, Gyurkics a 18. Hán pedig túl az első fél órán a 31. percben is betalált. A Diósgyőr nagyon sok fiatallal állt föl ezen a mérkőzésen, hiszen fontosak voltak a fiatal percek, de igazából így nem tudták megnehezíteni a Paks dolgát. A szépítésre azonban összejött a Diósgyőrnek, mert Galántai közelről betalált, és így 3-1-es vendégsikerrel zárult a találkozó. A Paks tehát a bronzérmes. Debrecen Olasz Gergő, Diósgyőr ezzel búcsúzik.
1: Debrecen, Újpest 2-1 a Fizliga utolsó fordulójában. Az első fél időben Mehiász, valamint Kocsis talált be, pontosabban Komáromi, hiszen utólag átírták a találatot, ezzel a fél időben 2-0-ra vezetett a DVSC. Aztán a 86. percben még Matko büntetőből szépített, így alakult ki a 2-1-es debreceni siker az Újpest ellen. Matko lett a gólkirály, és akkor nem csak Debrecen, hanem a 2025-2026-os labdarúgó NB1-es idény is búcsúzik innen a negyerdei stadionból. Győr bajnoki címmel, ferencvárosi ezüsttel, paksi bronzzal a Debrecen csak negyedik lett. A Magyar Kupát a Ferencváros nyerte, a Debrecen pedig bár nem lett érmes, de ünnepel a publikum. Debrecenből még egyszer búcsúzik tehát az NB1-es idény.
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a kicsi lány. Majdnem egy teszthozhat előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: a Balaton parton.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: terveink szerint a 2027-es női világbajnokság egyik helyszínen a Katarina. Ezt nem merem 100%-ra kijelenteni, mert szerződés aláírás előtt vagyunk, és utána tudjuk csak a meccs programot leegyeztetni a nemzeti szövetséggel, és amennyiben ők ezt elfogadják, akkor valószínűleg helyszín lesz majd a Katarina is. Ilyen helyszínek kellene egy világbajnokságot gondolni.
1: Hagyományteremtő szándékkal ad otthon Székesfehérvár augusztus 30-án a női és férfi kézilabda szuperkupa mérkőzéseknek a Met Arénában. Ebben az impozáns 6500 fős csarnokban kézilabda találkozókat még nem rendeztek, de a tervek szerint a 2027-es női VB-n is helyszín lehet az aréna. Kézilabdának nem, sok más sportágnak azonban volt már otthona. A sporthely mai házigazdája a Met Aréna, amelynek bemutatásában egy régi ismerős segít, aki hallgatta korábban a Sóstolyi Arénáról készült műsorunkat, annak már ismerősen csenkett Várdosi Péter neve. Tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok.

Vádas Péter vagyok, a Városfejlesztési Kft. Műszaki vezetője, és a Sóstói stadion mellett ezt az arénát is mi üzemeltetjük, mint Városfejlesztési Kft. És itt állunk MSZ-vel ez a megújult környezetben, ahol nem csak egy aréna építését végeztette el a város, hanem az egész környéknek az infrastruktúra fejlesztését is, közutakat, csapadékvizelvezetőt, rendszert.